Jakus László, a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület vezetője beszél. Bányászati hagyományok, közösség és összetartás. Erről is szólt az idei bányászünnep Karantságon. A település múltjában a bányászat és a roma közösség története is szorosan összefonódik, meséli Olán Andorné, Karantság polgármestere.

0: Hetedik alkalommal rendezték meg Győrújbaráton a Torony iránt vásári forgatag és esélyegyenlőségi napot, amelynek célja, hogy közös programokon keresztül hozza közelebb egymáshoz a roma és nem roma közösség tagjait. A rendezvényről, a programokról és arról, miért fontos 7 év után is életben tartani ezt a kezdeményezést, Jakus László, a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület elnöke beszélt a helyszínen.
1: Itt vagyunk most Győrújbaráton a Torony iránt vásári forgatag nevű rendezvényen, amely a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg. Mit kell tudni erről a mai napról, milyen programokkal várjátok az érdeklődőket?
2: A Torony iránt vásári forgatagot már 7. alkalommal szervezzük meg, és ez az alkalom a mostani egy esélyegyenlőségi nap is egyben, úgyhogy rengeteg esélyegyenlőségi témájú programelem volt már eddig is, tehát gyerekeknek szóló, időseknek szóló programelemek, illetve hát a délután folyamán pedig fellépőket várunk, Báder Marit, a Karaván Família együttest, illetve a Várakozni Tilos együttest, aki egy győri zenekar. Úgyhogy igazán izgalmas rendezvény volt már eddig is. A megnyitóval együtt egy terményáldás is volt, amit dr. Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát celebrált, illetve itt volt az agrárminiszter úr is, aki megnyitotta a rendezvényünket. Maga a program az Győrújbarát önkormányzatával közösen valósul meg Európai Uniós forrás támogatásával.
1: Ugye már említetted, hogy 7 éve megrendezitek ezt a közösségi napot, vagy ezt a családi napot. Miért tartjátok fontosnak, hogy ez évről évre visszatérjen?
2: Azért tartjuk fontosnak, mert közösségépítő ereje van, és hihetetlenül prioritásként kellene kezelnie egyébként a közösségeknek, hogy foglalkozzanak saját magukkal azzal, hogy a kohézió az erősödjön, mert így tudjuk felhívni a figyelmet olyan dolgokra, aminek tehát hétköznapi ember figyelmét elkerüli, akár így az esélyegyenlőséggel kapcsolatban, tehát hogy azokra a rászoruló célcsoportokra, akik köztünk élnek, de lehet, hogy ebben a nagy sürgésforgásban nem is látjuk őket.
1: Ugye említetted, hogy gyerekprogramokkal is készültetek, volt, ami már ugye meg is valósult. Milyen foglalkozáson vehettek részt a gyermekek?
2: Különféle, akár ilyen logikai, fejlesztő foglalkozások voltak, kézműves foglalkozások voltak. Ugye a rendezvény előtt rajzversenyt hirdettünk esélyegyenlőség témában, főleg a felsősöknek, általános iskolásoknak, az óvodások, azoktól azt kértük, hogy a család témában rajzoljanak. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép rajzok készültek el. A gyerekeknek egy ilyen kicsit ilyen motiváló zenei program is volt, a Sziporka zenekar. Én is csodálkozva hallgattam, hogy hogyan próbálják érzékenyíteni akár a gyerekeket a rendőrség felé, tehát hogy a rendőrökről énekeltek, tehát hogy nagyon-nagyon kedves kis előadás volt. Úgyhogy amúgy a kézművesek, tehát a kiállítók, akik jöttek, árusok így a vásári forgatagra, ők maguk is csinálnak kis szalmafonást, akár nemezelést, tehát hogy mindenféle olyan kis program van, amivel a gyerekeknek tudunk kedvezni.

0: hogy látjátok, kik látogatják az eseményt? Ugye sok családot látni itt, romák és nem romák vegyesen. Mik a tapasztalatok, hogy kik érkeznek a rendezvényre?
1: Ugye különleges település Győrői Barát, nagyon-nagyon kevés roma él itt, de azért is tartottuk fontosnak egyébként az, hogy itt konzorciumban valósítsuk meg ezt a programot, mert addig, amíg mondjuk egy borsodi településen romák, nem romák együtt élnek, minden nem roma elmondhatja magáról, hogy van legalább egy roma barátja, tehát hogy azért ismeri a kultúrát. Tehát itt azért a nyugati ország részben ez probléma, mert emiatt születnek az előítéletek, különféle sztereotípiák, vagy hát így rögzülnek, mert nem találkoznak úgy roma emberekkel, a roma kultúrával. Ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy hiába ez egy ilyen Toronyiránt-Vásári Forgatag nevű rendezvény, ami igazából nem tartalmazna cigány elemeket, akár kulturális elemeket. Ezzel, hogy így az esélyegyenlőségi nappal egybevettük, így roma fellépőket is hívtunk direkt azért, hogy ismerjék meg azt a színes lelkivilágot, azt a kultúrát, amiről néha azért legyünk őszinték, láthatlanba is ítéletet mondanak.
0: Milyen tevékenységeket végez még a Cinkapanna Roma Kulturális Egyesület itt a térségben?
1: Hát ugye az egyesületünk országos szervezet, tehát hogy a térségben is működtetünk tanodát, illetve az ország több részén, tehát összesen 5 tanodát tartunk fenn, amiben összesen 140 gyereknek nap mint nap oktatási felzárkózásban segítünk, illetve ilyen rászoruló embereknek, hátrányos helyzetű embereknek digitális fejlesztést tartunk szintén 5 helyszínen az országban.
0: Mit szeretnél, hogy a mai napról hogyan távozzanak itt a résztvevők, a látogatók, milyen élményekkel?
1: Igazából olyan előadókat hívtunk, akik szinte garantálják, hogy ez a meghökkenés, hogy én ezt nem is tudtam róluk, én ezt nem is gondoltam róluk, hogy ezt így is lehet, tehát hogy ilyenek is a romák. Tehát hogy mindenképpen egy ilyen hatást szeretnék elérni az embereknél.
0: És hogy látod eddig, mik a tapasztalatok, hogy ez a mentalitás, amit mondtál is, hogy szeretnéd közelebb hozni így a roma, nem roma lakosságot, közösséget, hogy ez megfogan így az emberekben, és az ilyen programok segítenek azon, hogy ez a mentalitás legyen, amit említettél, és ne az, hogy nem ismerjük egymást, idegenek, nem tudjuk, hogy mit gondoljunk.
1: Hát most, hogyha rövid választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy igen, de tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy aki ilyen típusú rendezvényeket szervez, az nagyon-nagyon okosan szervezze meg. Tehát, hogy nem kell túlerőltetni, nem kell az embereknek a képébe tolni, úgymond a dolgot, hanem egy ilyen szekunder hatásként érje az, hogy rádöbben arra, hogy a cigányok akkor annál sokkal többek és szebbek és színesebbek, mint amit amúgy látok vagy gondolok róluk. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ezt nagyon, nagyon alaposan, megfontoltan kell megcsinálni, és akkor hozza a hatást.
0: Jövőre is lesz Toronyiránt-Vásári Forgatag itt Győrúj Baráton?
1: Bízom benne mindenképpen, tehát hogy tervezzük azt, hogy lesz. Most igazából a finanszírozástól függ nagyon, bár én azt látom a Győrúj Baráti Önkormányzaton, hogy ők annyira beleszerettek ebbe a rendezvénybe, hogy Európai Uniós vagy hazai támogatás nélkül is akár saját költségvetésből meg fogják csinálni ezt a rendezvényt.
0: Sok sikert kívánok akkor nektek a továbbiakban is, hogy ez még hosszú évekig tudjon működni.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Még ma is lehet építeni a bányászatra, a közösségre és az összetartásra, amelyet a bányászhagyományok jelentenek. A bányászat ugyanis több mint 100 éven át szorosan összekapcsolódott a magyar ipar- és kultúrtörténettel, különösen olyan régiókban, mint Nógrád megye és a Salgó-Tarján környéki Szénmedence. A bányász közösségek sajátos kultúrája, hagyományai és egymásra utaltsága olyan erős közösségi köteléket teremtett, amelyek a mai társadalomban is ritkának számítanak. Karantságon, az egykori bányász településen a régi világ és a cigány emberek sorsa szorosan összekovácsolódott. Erről is szó esett az idei bányász ünnepen. Tarnóczy László Olán Andorné Erikát kérdezi.
1: Olán Andorné rangos elismerést vehetett át az idei bányásznapon. A bányász hagyományok ápolásáért Karantság polgármestereként kapott kitüntetést. Mit jelent ez az ön számára, és milyen hagyományai vannak itt a településen a bányászatnak?
2: Nagy figyelmet fordítunk erre a hagyományra, hiszen itt Karantságon is rengeteg bányász dolgozó volt. Többek között a családomban is nagyon gyakran előfordult. A férjem, apósom, édesapám, szomszédaim, szinte mindenki abból élt.
1: Barna kőszén bányászatról beszélünk elsősorban.
2: Így van, és tulajdonképpen rendkívüli módon lehetett ott langrétan felfelé menni, hiszen mi, ahogy a férjem bányász lett, rá egy-két évre egy örök lakásba laktunk Nagybátonban.
1: És még kedvezményes szenet is lehetett kapni a bányától. Sokat jelentett a bánya, egy nagy szociális erő volt, és nem csak a fizetésekben mutatkozott ez meg, hanem azokban a jóléti szolgáltatásokban, amit a bánya nyújtott, tehát a sportkörtől a nem is tudom még.
2: Közösségi ereje volt leginkább, hiszen olyan családi napok voltak minden évben, ahol az összes bányász család egy majálison megjelent, ott egész nap jól érezhettük magunkat. Tulajdonképpen olyan közösséget teremtett ez a munkahely, ami manapság már nagyon ritka.
1: A rendszerváltás környékén arra hivatkozva, hogy már nem éri meg kibányászni a szenet, bezártak a mély művelésű bányák, egy külszíni bánya maradt meg mindössze egész Nógrád megyében, noha volt több mint 40 bánya. Hogy élte meg ezt a bányásztársadalom?
2: Nagyon nehéz volt ezt megélni, hogyha a saját családunkra vonatkoztatom le, akkor is látom azt a nehézséget, amivel akkor küzdöttünk, hiszen nem tudták magukat hova tenni ezek az emberek. Akiket lehetett, akik ma olyan korban voltak, azokat azonnal küldték nyugdíjba, és igazából aktívak voltak még, viszont a fiatalok egyszerűen azt, hogy ők tiszenkedtesztek, hogy ők minden nap mentek, hogy éjszakára, nappalra, stb. Több műszakváltásban dolgoztak, és ez csak úgy hirtelen megállt, ezt nagyon nehezen élték meg. És a váltás volt nehéz, hogy hogyan tovább.
1: És nehezítő körülmény volt az is, hogy mind Bátonyterenyén, mind pedig Salgó-Tarjánban sorra zártak be a nagyüzemek, ezrével kerültek utcára emberek.
2: Így van. Akkoriban emlékszem, hogy az a nyár az úgy telt el, hogy munkakereséssel, majd az építőipar lendült be akkoriban valamelyest, és akkor a férjem ott találta meg a helyét. Tényleg nagyon nehéz volt. Az egy kegyetlen helyzet volt akkor, mert annyi bányász volt itt is Karantságon, meg a környező palbakban, és az a lehetetlenséget, hogy mi történik, hogy a családok kezdenek tönkre menni. Mert a férfiak olyan dolgokhoz, italhoz nyúltak, ami addig nem volt szokványos, mert egyszerűen nem találtak a kiutat. És idő, nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy újra megtalálják magukat.
1: És a férfiaknak a szerepe a családban, a tekintélye is leépült ezáltal.
2: Pontosan ez okozta azt, hogy némelyik ember pohárhoz nyúlt, vagy kereste a helyét, mert tudta, hogy ő a családfenntartó, hiszen ez volt a szokványos, ez volt a megszokott.
1: Ráadásul a bányában jól lehetett keresni, tehát jó fizetéssel tudtak előre jutni.
2: Ez így igaz, mert egy 4 fős családban, hogyha dolgoztak 4-en, és az egyik bányász volt, akkor a bányász az többet keresett, mint a 3 a gyárban. Ez így volt.

0: Bányász hagyományok éltetéséért kapott elismerést. Mik ezek a hagyományok? Milyen ünnepeik vannak a bányászoknak, és ma mit jelenthet ez?
1: Nagyon sokat jelent nekünk. Minden szeptemberben a bányásznapot mi itt ünnepeljük a környező falvakkal együtt, Karancságon. Szent Borbála a védőszentjük a bányászoknak, és a múlt éven ez alkalomból is itt ünnepeltünk Karancságon.
0: Ez december elején van.
1: Így van, és rendkívüli módon jól éreztük magunkat, és tulajdonképpen otthon találjuk magunkat azokkal az emberekkel, akik eljönnek így a megyéből, és akkor van miről beszélgetnünk. Tehát a bányász hagyományaink még mindig eleven élnek.
0: Bányász zenekar vagy énekkar, dalárda, művelődési házban valami összejövetel, rendszeres összejövetel, akár a bányász feleségeknek, akár a bányászoknak vagy a gyerekeknek.
1: Karancságon helyben nem, Salgótarjánban igen. Ott gyűltek össze a bányászok, és akkor ott volt minden is, amit az imént elsorolt, igen.
0: Karancság ma hogy néz ki?
1: Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a közösséget, amit 7 évvel ezelőtt nekem nagyon fontos volt, hogy meglegyen, az mostanra azt érzem, hogy kezd összekovácsolódni, amire nagyon büszke vagyok, nagyon sokat dolgozunk érte. Valamint az, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan másodlagos helyük is iskola után, ami, ahol megint a közösséget találják meg, ez a jelenlétházunk. Nem a Fete jelenlétpontról beszélünk, hanem az önkormányzatnak van egy jelenlétháza, ahol is a gyerekeket várjuk minden tanítás után, iskolaszünetekben táboroztatunk. Van gyerekházunk, én tudatosan figyelmet fordítok arra, hogy a gyerekház, az óvoda, az iskola és a jelenlétháznak egy olyan kapcsolódása legyen, ami egymásra épül. Tehát aki gyerekházba megy, ott kezdi, ez 0-3 éves korig van, azokat megtanítják itt a gyerekház vezetői arra, azokat a gyerekeket, hogy hogyan használják az evőeszközt, a mosdót, a nem tudom, az egyszerű dolgokat, az alapdolgokat. Az óvodában ezek a gyerekek már úgy tudnak menni, hogy erre külön időt nem kell fordítani, tehát már az érdemleges tanulási dolgokat el tudják kezdeni a gyerekekkel, és ennek az óvónak nagyon örülnek.
0: Karancság lakosságának több mint fele roma, a település pedig a megélhetési és egyéb szempontokat figyelembe véve a felzárkózó települések közé tartozik, de ez nem azt jelenti, hogy pusztán valamiért hátrányos helyzetű település, hanem valóban fel is zárkózó.
1: Így van, tulajdonképpen a roma szót nem szeretem, én a cigány szót szeretem, én is cigány vagyok, és az egész családom, és rendkívül büszke vagyok erre, mert megdolgoztunk, meg is tanultunk azért, hogy ezt mi büszkén vállalhassuk. Én azt gondolom. És igen, felzárkózó település vagyunk, viszont ezzel a lehetőséggel éltünk is. Nálunk épült 7 szociális ház. Itt a szegregátum, hogyha valaki ezt meglátja, akkor biztosan azt gondolja, hogy ez a falu közepe. Annyira szép.
0: Miközben olyan lakóknak hirdették meg, akiknek hát nyomorúságos volt a lakhatási körülmények korábban.
1: Nyomorúságos volt a lakhatási körülmények ezeknek az embereknek is, viszont a higiéniát ismerik. És hogyha megnézzük a szegregátumot, akkor mondom olyan, mintha a falu közepén lennénk, gyönyörű. Mert elkezdték az emberek felismerni, hogy a higiénia, a tisztaság, a rend, az mennyit jelent, és ahhoz nincs szükségük a pénzre. És rendkívüli módon látjuk azt, hogy hol kell segítséget nyújtani, mindig a jelzést megkapjuk, és hogyha vannak olyan családok, ahol hiányosságokat vélünk felfedezni, ott mindig segítünk.
0: A felzárkózó településekért rendszerben végzett munkájáért kapott az idén állami elismerést is.
1: Igen, ami szintén nagy megtiszteltetés volt. Ezt polgármesterek kaptak, akik együtt működnek a felzárkóztatás sémájával. Én azt gondolom, hogy ebben rendkívüli módon bele kellett, hogy kapcsolódjunk, hiszen jó dolgok születtek. Nálunk Karancságon van egy rekordtámpája, ami almunkban se születhetett volna meg, ha nincs ez a program.
0: Néhány évvel ezelőtt emlékszem, amikor a felzárkózó települések Ipolytarnóctól Nógrád Szakállon át közösen tartottak egy rendezvényt a sportpályán, akkor inkább még csak az igyekezet és a lelkesedés volt.
1: Igen, ami mára kiteljesedett. Úgyhogy öröm végigmenni a községünkön, és azt hiszem, hogy vannak nyomai itt a felzárkózó programnak.
0: A jelenlegi önkormányzati ciklusban mi az, ami ön előtt van még, amit mindenképp szeretne?
1: Van egy kultúrházunk, amit eddig a Fülke felhasznált, ők sérült emberekkel foglalkoztattak, de pár évvel ezelőtt kivonultak. és egyszerűen nincs közösségi terünk. Úgyhogy azt a kultúrházat nagyon szeretnénk, még hogyha rendbe tudnánk tenni. Hát ehhez kellene különböző pályázatok, topos pályázat, falusi pályázat, ez egy pályázatból nem fog menni, úgyhogy még ez nagy álmom, hogy az megvalósulja.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Világrend. Külpolitikai elemző műsor.
2: Kína csak állami engedéllyel ad el ritka földfémet. Az USA ezen a héten a dízel export betiltását fontolgatja. Irántól és Oroszországtól mostanában alig lehet olajat vásárolni. Európa zöld vámot vetett ki számos termékre. A szabad kereskedelemre épülő rendszer leépülőben van. Ez a Világrend, a Kossuth Rádió világpolitikai elemző műsora. Magyari Péter vagyok, állandó szakértőnk pedig Király András külpolitikai újságíró. Köszöntöm a hallgatókat.
3: Jó napot kívánok.
2: Szóval úgy néz ki, hogy a második világháború után arra épült a nyugat politikai és gazdasági rendszere, hogy éljen a szabadkereskedelem, az Egyesült Államok a világ tengereinek uraként biztosította az áruk szabad mozgását, a piac láthatatlan keze felépíti a kapitalizmust, és mintha az utóbbi néhány évben sorra épülnének a falak, a gátak, a tiltások, amik ezt a rendszert nehezítik, aminek hát ugye a legélesebb kifejeződése a nagy vámháború volt, amit Trump szinte azonnal elindított, ahogy a második elnöki ciklusát megkezdte. Mi motiválhatja őt, vagy mi történik Washingtonban kereskedelmi politika ügyében?
3: Igen, szóval a második világháború utáni világrend alapja végül is az volt, hogy a kereskedő nemzetek nem háborúznak, és most eljutottunk oda, hogy már a kereskedelem is háború. Donald Trumpnak már az első elnöki ciklus előtt, az első elnöki választási kampányában is az egyik legfőbb üzenete az volt, hogy az világ lúzernek tekinti az Egyesült Államokat, kihasználja, kizsákmányolja, amit két gondolati alapja van ennek Trumpnál. Az egyik, hogy mint annyi minden másra, a kereskedelemre is egy zéró összegű játékként tekint, ami egy elég erős logikai buktató, hiszen a kereskedelem a pozitív összegű játékok egyik alappéldája, hogy ha a kereskedelem zéró összegű lenne, akkor nem lenne. Hogyha neked van valamin, és nekem nincs, ezért elveszem tőled azt, ami neked van, és te cserébe nem kapsz semmit, azt nem kereskedelemnek hívjuk, az egy büntetőjogi tényállás. Senkinek nem állna érdekében üzletelnie, hogyha az üzletelés az egy zéró összegű játék lenne, ha az én nyereségem a te veszteséged. A másik gondolati alapja pedig, hogy amiből levezette az Egyesült Államok lúzerségét, az a kereskedelmi mérleg hiánya. Az Egyesült Államok kereskedelmi mérlege erősen negatív, amit persze elképzelhetünk úgy, hogy azért, mert kevesebbet ad el, mint amennyit vesz, tehát vesztese a világkereskedelemnek. De a kereskedelmi mérleget azt leírhatjuk másként is. A hazai megtakarítások és a befektetések egyenlegeként. Azért negatív, mert az Egyesült Államok hazai megtakarításai nem fedezik az Egyesült Államok befektetési igényeit, és itt visszautalnék egy kettővel ezelőtti adásunkra az államadóságról, hogy az Egyesült Államok milyen léptékben van eladósodva, hogyha valahol az okát keressük. Az amerikai kereskedelmi mérleg hiányának az itt van. Az állam túlköltekezésében, illetve abban, hogy az Egyesült Államok egy nagyon vonzó piaca a befektetőknek. És az, hogy egy nagyon vonzó piac, az nem azt jelenti, hogy gyenge, hanem éppen azt, hogy erős. Azért vonzó, mert erősnek és biztonságosnak látják a gazdaságot, és azért borzasztóan keresettek az amerikai államkötvények, egyrészt mert biztonságban érzik a pénzüket, másrészt, mert az Egyesült Államokkal kereskedve, az Egyesült Államoknak terméket eladva, rengeteg dollár bevételük van a nemzeteknek, amit dollárban szeretnének megtakarítani, és amerikai államkötvényekbe fektetik. Lényeg a lényeg, hogyha valóban a kereskedelmi mérleg javítása a cél, annak nem a vámpolitika megfelelő eszköze, az ezt egyáltalán nem befolyásolja.
2: Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sokan megriadtak a nagyon magas amerikai vámoktól. Most függetlenül attól, hogy később a bíróság ezeket a vámokat jó részt érvénytelenítette, és már el is kezdte az amerikai kormány visszafizetni a cégeknek, akik ezt kifizették korábban, és most visszaperelték, vagy visszaigényelték. De hát azért azt láttuk, hogy még az Európai Unió is belement abba, hogy az Egyesült Államoknak fizessenek vámot az európai áruk után, míg az amerikai áruk után ne kelljen vámot fizetni, és még lehetne sorolni India kapitulációját, más országok alkudozásait, tehát valahogy az látszik, hogy a többiek ezt nem szeretik, és ebből arra lehet következtetni, hogy akkor ez biztos valamiért annak jó, aki kéri. Vagy ez teljes félreértés?
3: Ha van olyan területe a vámpolitikának, amit itt sikerként lehet kommunikálni, az az, hogy valóban egy jó alkupozíciót jelent, a vámfenyegetések jelentősen javítják az Egyesült Államok tárgyalási pozícióit a két oldalú kereskedelmi kapcsolatokban, és hát ugye Trump egyik nagy célja a világkereskedelmi rendszerek lebontása, és a kereskedelem újra ilyen kétoldalú viszonyá fejlesztése volna. Már ez is azzal indokolja, hogy a WTO, a világkereskedelmi szervezet, az igazából Kína érdekeit szolgálja, amiről mondjuk érdekes lenne meghallgatni a kínai véleményeket, hogy ők mennyire érzik úgy, hogy a WTO az ő érdekeiket szolgálna. Valóban kikényszeríthet rövid távú engedményeket. De mik ezek az engedmények? Japán például vállalta, hogy jó, akkor felépítenek majd gyárakat az Egyesült Államokba. De ugye nem csak országokkal, cégekkel szemben is alkalmazza ezt a stratégiát, az Apple is azt ígérte, hogy jó, akkor majd hazahozza a gyártását Kínából. Ezek egyrészt nagyon távoli jövőbeni tervek, majd egyszer megvalósuló tervek. Bárhol állíthatjuk, hogy mindenki arra a kivárásra játszik, hogy Donald Trump legfeljebb 4 évig lehetett elnök a második ciklusa kezdetén, és ezek majd 10 éves időtávon megvalósuló projektek lennének, ha valaha megvalósulnak, meglátjuk. De hogy ebből haszna származik az amerikai fogyasztóknak, az már egy nagyon kétséges. Egyrészt nem véletlenül települtek át ezek a gyártási folyamatok a világ más részeire. Az amerikai munkaerő nem olcsó. Ha nem olcsó munkaerővel termelsz, akkor a terméket sem lesz olcsó. Ez már egy árdrágító hatás. Másrészt az Egyesült Államok nem csak késztermékekre vetett ki vámokat, hanem alapanyagokra is. Tehát most az lenne a logika, hogy drágább alapanyagokból, drágább munkaerővel állítsd elő ugyanazt a terméket, amit aztán vételre kínálsz az amerikai fogyasztónak, aki az eddiginél sokkal drágábban veheti majd meg azt a terméket. A vámpolitika hatására nem nőtt az amerikai választók jóléte. Ez egyébként erőteljesen meglátszik mind Donald Trump, mind a republikánus párt megítélésén, ami a közelgő félidős választások előtt azért intőjel mindkettejüknek. Másrészt egyáltalán nem következett be az, ami pedig papíron a trumpi kereskedelempolitika egyik hangoztatott célja lenne, az onshoring, az ipari termelés hazahozatala, ezáltal a trumpi választói bázis a fehéripari munkásság újbóli megerősítése, mert a fehéripari munkásságnak csak kis részben volt a kiszervezés az ellensége, nagyobbik részben a technológiai fejlődés.
2: Vagyis, hogy robotok dolgoznak most már, és nem melósak.
3: Igen. sokkal hatékonyabban lehet megtermelni bizonyos termékeket, főleg az ilyen nagyon automatizálható munkafolyamatokban a robotok szorították ki az amerikai munkást, nem pedig az ázsiai dolgozók.
2: Amit mondtál, hogy egy csomó úgymond partner inkább csak elbábozta, eljátszotta, hogy alámegy a Trumpi követeléseknek. Ez az európai megállapodásban is egy nagyon erős szál volt, akkor ugye Ursula von der Leyen és Donald Trump aláírták még 2025 nyarán a nagy kereskedelmi megállapodásukat, akkor azért az látszódott, hogy olyanokat ígért európai részről a bizottság elnöke, amelyek betartatására egyrészt semmilyen hatásköre nincs, hiszen cégek nevében ígért beruházásokat, energetikai bevásárlásokat, másrészt olyan összegeket ígért, amelyek akkor látszottak, hogy teljesen irreálisak, és nem következnek semmilyen kereskedelmi tapasztalatból, semmilyen európai lehetőségből, de ez mégis megnyugtatta az amerikai elnököt. Tehát valóban itt az egész mögött lett egy hatalmas nagy lufi, ami eltakarja ennek a vámháborúnak a valós természetét. Viszont ugyanennek a vámháborúnak azért van egy hatalmi rivalizálás természete is, hogyha főleg a Kína és a Nyugat, és itt akár az Egyesült Államok, akár az Európai Unió pozícióját is megnézhetjük. Tehát a Kínával folytatott rivalizálás, ami egyfajta új hidegháborúként is értelmeznek néhányan, annak is van jelentősége, és itt ez a fajta kereskedelmi háború inkább emlékeztet a hidegháború időszakára, amikor ugye volt kokomlista és másfajta kereskedelmi korlátozás a Varsói szerződés és a NATO tagállamai között. Most, mintha azt látnánk, hogy Nyugat és Kína között alakul valami ilyesmi. Ott ezek a vámokkal, kereskedelmi korlátozásokkal megfűszerezett vetélkedések már indokoltabbak, mint amikor a nyugati hatalmak egymás között alkudoznak?
3: Hát ennek a neomerkantilista közelítésnek, a Trumpi kereskedelempolitikának talán ez az egyetlen olyan területe, ahol lehet létjogosultsága. Egyrészt bizonyos játékelméleti közelítések szerint vannak olyan speciális esetek és feltételek, amikor a védővámok és az állami támogatások szerepet játszhatnak a nemzeti piaci részesedés növelésében. Ilyen speciális terület például a félvezetőgyártás vagy a mesterséges intelligencia, két olyan terület, ami Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi háborújában újra és újra felvetődik. Másrészt, ahol ugyanezt a két területet szokás emlegetni, az a nemzetbiztonság. Ez is egy szempont a kínai-amerikai kereskedelmi háborúban. Nem adunk nekik a legfejlettebb félvezetőket, mondják az amerikaiak, a kínaiak meg azt, hogy nem adunk nektek ritka földfémeket, amikből ezeket a félvezetőket csináljátok. És ugyanígy a mesterséges intelligencia technológia megosztásában, amiben ezeknek a félvezetőknek különösen nagy szerepük van. Ugye most az egyik nagy botrány abból volt az utóbbi időben, hogy a Trump végül engedélyezte, hogy egy bizonyos típusú grafikus csippet mégis eladjanak Kínának, amiket az ilyen mesterséges intelligenciás szerverfarmok szuperszámítógépeiben használnak a számítókapacitásai miatt. És szintén még ilyen nemzetbiztonsági vonalon behozható érv a vámok mellett az az ellátási láncok védelme, illetve az ellátási láncok visszaszerzése, lokalizálása, ami pedig az egyel ezelőtti adásunkhoz utalnék vissza, hogy mennyire fontos, hogy egy egyre forrósodó globális helyzetben a termelés minden eszköze felügyelhető legyen, még egy konfliktus esetén is. De itt is vannak korlátai, tehát még az ilyen esetekben is a fősodor, illetve hát nem is a fősodor, hanem mondjuk inkább ugye a konszenzus, a közgazdaságtudományi konszenzus, az ezeket a játékelméleti közelítéseket azért még kívül tartja, mert azt feltételezné, vagy az az alapfeltevés, hogy ehhez egyrészt tökéletesen ismernünk kell az aktuális helyzetet, és tökéletesen előre kéne látnunk a jövőt. Pont két olyan területről, a félvezetőkről és a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ahol egy-egy tudományos áttörés teljesen megváltoztathatja az alapképletet, nem csak a jövőt, hanem a jelent is, amit gondolnunk kell arról, hogy mi helyes és mi nem. Erre nem lehet vámpolitikát építeni, vagy kereskedelempolitikát, mert azt csak a mostani helyzet részleges ismeretére tudjuk alapozni.
2: Ugye a 20. század végén az volt a nagy amerikai terv, hogy Kínát behozva a Nemzetközi Kereskedelmi Szövetségbe, és bevonva ebbe a nagy kapitalista kereskedésbe, szépen át lehet alakítani, hogy demokratizálódni fog az ottani rendszer is, hogyha pénz megy a gazdaságba, és a magángazdaság erősödik, akkor az természetszerűleg magával fogja hozni a politikai rendszer liberalizációját is. Hát ehhez képest azt látjuk, legalábbis erről volt egy nagyon tanulságos vezércikk Wall Street Journalben kb. Egy évvel ezelőtt, hogy inkább a nyugati rendszerek vesznek át bizonyos mintákat Kínától. Ugye Kínában a gazdaság szervezés az politikai kérdés is, a politika beleszól a nagyvállalatokba, illetve iszonyú pénzeket költ az ipar támogatására. Kína részben azért tud nagyon olcsón előállítani termékeket, mert állami dotáció van rajtuk. Nagyon jó példa erre a ritka földfémek története, amit nem azért neveznek ritkának, mert kevés van belőle, hanem azért, mert kicsi sűrűségben fordul elő az ércben, ezért nagy munka ezt kiolvasztani. És ezeknek a technológiáknak, ezeknek a kiolvasztási technológiáknak a

0: többet gyártanak, mint amennyit egyébként el tudnának adni. Ettől az állami támogatástól lement az autók ára, és már versenyképesebb, mint a nyugati termelők. Most az Európai Unió próbál ezzel valamit kezdeni, és a vám politikáján valamit alakítani, hogy megvédje a saját termelőit. Miközben ezért ez egy félszívű eljárás, hiszen közben a saját autógyárait is félti, nem akarja a kínai piacot teljesen elveszíteni. Tehát lényeg az, hogy azt látjuk, hogy a nyugati világban is egyre inkább a kormányok szeretnének beleszólni a gazdaság menetébe. Európában azt látjuk, hogy a zöldítés politikája az gyakorlatilag felforgatta az ipari termelést, az energiatermelést, az energiaigényes ágazatokat, sokkal drágábbak lettek, hiszen a szén-dioxid kvóta rajta ül. Emiatt be kellett vezetni egy új vámot, ami idéntől, hát egyelőre még csak kísérleti formában, de már érvényesül, ami a magas szén-dioxid kibocsátó technológiával készült termékeket bünteti. Tehát az államnak bele kell szólnia a mesterséges intelligenciába is, mert olyan energia igénye van, és olyan chipgyártási, chipvásárlási igénye van, amit az Egyesült Államok óriás cégein kívül más nem bír finanszírozni, tehát itt is felmerül az, hogy valamit kell tenni. Tehát egyre drágább minden olyan technológia, ami most izgalmas, és egyre inkább belerakják a pénzt a kormányok, és ebben egyre inkább hasonlítanak Kínára, még akkor is, ha nem diktatúrákról van szó, hanem demokráciákról. Tehát úgy néz ki, hogy arra megy a világ, hogy ismét a politika a piactól területet vesz el, megerősödik.
1: Vagy legalábbis beavatkozik, már csak a vámok által, ami egyébként részben Kínával szemben erre az állami támogatási rendszerre adott választ. És Kínával kapcsolatban még egy apró megjegyzést tennék, hogy említetted, hogy az egyik remény az az volt, hogy a gazdagodó és felnövekvő kínai népesség demokratizálja majd az országot. Hogy a kínai gazdaságpolitika másik lába az a hazai fogyasztás elfojtása, ami szintén indokolta tehet egyfajta vámpolitikát, hiszen ugye a hazai fogyasztás lefolytásával a kínai vállalatok kénytelenek exportra termelni, otthon nem tudják eladni a termékeket, és egyébként ez még pluszba növeli a kínai kereskedelmi mérleg pozitívumát, mert amit nem tudnak elkölteni a kínaiak, azt megtakarításként tartják, ami fedezheti a kínai fejlesztéseket, a kínai tőkeigényt. Eljutottunk odáig a high-tech iparban, hogy tényleg olyan költségessé váltak ezek a folyamatok, hogy valójában két szereplős a mesterséges intelligencia piac, akkora költségei vannak, amit gazdag európai országok önmagukban nem tudnak versenyre kelni az Egyesült Államokkal és Kínával. Közös európai fellépés pedig még ilyen gazdasági kérdésekben sem mindig jön össze.
0: Egyáltalán jön össze, fel sem merül, hogy annyi pénzt közösen költsenek el az európai országok, amennyit ezek a technológiák igényelnének. Ugye a közös hitelfelvétel lehetőségeiről már korábbi adásunkban beszélgettünk, nem úgy néz ki, hogy erre menne a világ, és hát egyenként meg ezt nem tudják megoldani, és azért sem, mert Európában nincsenek akkora cégek, amelyek fel tudnának hajtani ennyi pénzt, tehát mondjuk az Apple, a Google, ezek képesek irtózatos pénzeket felhajtani, mert nagyon nagy piacuk van. Európában arra panaszkodnak az óriás cégek, hogy ők be vannak zárva mégiscsak egy nemzeti keretbe, annak ellenére, hogy létezik az európai közös piac, a nyelvi, a szabályozási széttagoltság, a versenypiaci korlátozások, azok nem engedik ezeket akkorára nőni, mint az amerikai versenytársaik. És itt eljutunk odáig is, hogy azt szokás mondani, hogy persze Amerika többet importál, mint exportál értékben. És ez is indokolja ugye a vámháborút a Trumpi logika szerint, a zéró összegű játszma elmélete szerint, amiről beszéltem,

0: műsor elején, de ilyenkor azt is szokás mondani, hogy azt elfelejtjük, hogy szolgáltatások tekintetében viszont abszolút masszív többlete van az Egyesült Államoknak, tehát amikor a Gmailt használjuk, az iPhone-t használjuk, és a mögötte lévő szoftvert használjuk, és még meg annyi.
1: És ChatGPT-vel beszélgetünk, mind az amerikai GDP-t növeljük.
0: Akkor valójában mind az Egyesült Államokból importálunk, még akkor is, hogyha ezeket nem kis dobozokban a vámhatáron szerezzük be, és nem bontogatjuk ki ezeket a csomagokat otthon. Ez attól még a világkereskedelemnek egy fontos része. És egy dimenzióról még nem beszéltünk, ami nagyon fontos a mostani kereskedelmi korlátozások tekintetében, hogy a háborúk, fegyveres konfliktusok nyomán ismét előkerültek olyan korlátozások, amik nem voltak velünk a korábbi időben, amelyet leginkább az energia árát látszanak emelni. Ugye Oroszország elszigetelése a fejlett, mármint a nyugati világ által, az elsősorban a világ olaj és földgáz kereskedelmének korlátozását jelenti. Az idén újra kitört iráni háború szintén az olaj és a környékbeli kitermelés elakadása miatt szintén a gázkereskedelem korlátozását jelenti. Előjöttek a szorosok blokkolásai, ugye a hormozi szorosról nagyon sok szó van, amely a jelenlegi iráni-amerikai konfliktus miatt hajózhatatlan, de hát arról hallunk, hogy a jemeni felkelők a Vörös-tenger déli részén lévő szorost veszélyeztetik, és akkor a tajvani szorosról is szokás beszélni, ahonnan a világ újonnan készült csipjeinek közel 80%-a szokott kihajózni, hogy ezt Kína bármikor képes lezárni. Újra tanuljuk gyakorlatilag a tengerhajózási földrajzot, amikor értelmezni próbáljuk ezeket a fejleményeket. Ez a rész, ez mennyire aggasztó, és mennyire hosszú távon elviselhető, mennyire visz abba az irányba, hogy megint újra bezárkózhatnak a nemzetgazdaságok?
1: Az a hajó szerintem már elment, hogy a tengeres hasonlatnál maradjunk. Nagyon diverzifikált lett a globális termelés. Tehát például az emlegetett Tajvanon, ahonnan a világcsipjeinek a 80%-a jön, azt a gépet, amikkel ezeket a csippeket nyomtatják, azokat Hollandiában gyártják. Hát vicces módon az az eszköz, amivel Tajvanban legyártják a csippet, az itt van nálunk Európában. Mi akadályozna meg minket abban, hogy így gyártsunk csippet? Többi más része az nincs itt. A csipgyártásnak meg a know-how, meg a technológiai tudás, meg a képzett munkaerő.
0: Hát meg a beruházás, mert egy ilyen gyár felépítésére annyi pénz kellene, amit az Európai Unió egy évben összesen nem költ el mindenre.
1: Igen.
0: Agrártámogatásostól mindenestől.
1: Igen. Szóval, hogy miközben pedig ezek a felsorolt problémák mind nagyon valósak, főleg ugye az a teljesen ironikus helyzet, hogy pont az energiától zárjuk el a szankciókkal a világot, az olcsóbb energiától, miközben rendkívül energiaigényes iparágak sorát építjük, és ezek a jövő meghatározó iparágai.
0: Valószínűleg az együttműködésre továbbra is rá lesz kényszerülve a világ.
1: Egy új egyensúlypontot kell találni, hogy visszatérjünk a játékelmélethez.
0: Na hát ennek a fejleményeit mindenképpen figyelni fogjuk a továbbiakban is. Köszönjük a figyelmet, Király Andrást és Magyari Pétert hallották. Ez volt a Világrend.
2: Kossuth Rádió. Cegléden a 93 MHz-en.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Erdőbényén ülésezik a kormány. Ukrajna megkettőzi a támadásait, folytatódik a kellemes őszi idő. 3 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kiss József. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kormánytagok. A szakminiszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek helyreállítását. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi támadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzését célozza Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. A britek csak nem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen az Egyesült Királyság, derül ki egy friss kutatásból. A több mint 11 ezer válaszadó 26%-a azonnal, még 23%-uk 3 éven belül várná a visszalépést az EU-ba. Andy Burnham miniszterelnök már korábban bejelentette, hogy felülvizsgálják Nagy-Britannia és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatára vonatkozó lehetőségeket. Lemondott tisztségéről Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője, miután nem sikerült végrehajtani egy halálos ítéletet, jelentette be az állam kormányzója. Az emberölés vádjával 1996-ban halálra ítélt Krista Pike-on szerdán próbálták kivégezni 2 adag méreginekcióval. Az 50 éves nő azonban ezt követően is életben maradt. Tennessee kormányzója másnap jelezte, hogy az ügyben független vizsgálat indul, és felfüggesztik a kivégzéseket. A Görögországgal folytatott több évtizedes tárgyalások után tegnap megérkeztek Bulgáriába Sámuel cárföldi maradványai. Az 1014-ben meghalt uralkodót Bulgária nemzeti önazonossága jelképének tekintik. Földi maradványait 60 éve a görög határnál fedezték fel. A cár csontjait körmenet kísérte a Szent Zsófia templomhoz, ahol egy márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomra. Tűzütött ki a híres perui romváros térségében, a lángok a Machu Picchuhoz vezető egyik fő útvonal közelében pusztítottak, ahol egy ember meghalt, 2 másik megsérült. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Napok témái. Válogatás a hét adásaiból.
2: Köszöntöm Önöket, Cinege Levente vagyok. Ez tehát a Napok témái című válogatásunk. Az előttünk álló szűk 1 órában a minden hétköznap este jelentkező hírháttér műsor valamennyi beszélgetéséből hozok Önöknek részleteket. Hétfőn például arról volt szó, hogy felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. De mit is jelent a mentelmi jog intézménye? Ennek jártunk utána. Teszári Nóra telefonon kérdezte Zamecsnik Péter ügyvéd, büntetőjogászt, az ELTE jogi karának oktatóját.
3: közérthetően magyarázza el nekünk, hogy mi a célja a mentelmi jog intézményének?
4: A mentelmi jog intézményének alapvetően az a célja, hogy akit megillet ez a jog, az mindenféle befolyástól mentesen gyakorolhassa a munkáját, és azért a tevékenységért, amelyet a mentelmi joggal védett tevékenységében véget, ne lehessen felelősségre vonni. Tehát ez nem azt jelenti, hogyha egyébként bűncselekményt követel, akkor előbb-utóbb ezért ne lehetne felelősségre vonni, de mondjuk országgyűlési képviselők esetén azért megakadályozza, hogy a hatóságok valakit azért vonjanak felelősségre, amiért végzi, vagy ahogy végzi az országgyűlési képviselői munkáját.
3: Szerintem erről aztán úgy sokak fejében szöget ütött a kérdés, hogy vajon mennyiben szükséges ez az intézmény, és mennyiben lehet kibúvó bizonyos helyzetekben. Mit mond a tapasztalat?
4: Mindenféle joggal lehet élni, meg lehet visszaélni. Aki normálisan és tisztességesen él vele, az nem kibúvó. Aki visszaél vele, nyilván, és emögé takarózik, az nyilvánvalóan valamiféle kibúvót keres, és nem tisztességes úton jár. Mondom, alapvetően a munka befolyásmentes végzése a cél, hogy önmagában azért, mert valaki ott kifejti a véleményét, elmond valamit képviselőként, azért ne lehessen felelősségre vonni.
3: Értem. Más európai országokban is van erre példa? Tehát védi a parlamenti képviselőket mentelmi jog?
4: Van olyan ország, igen, Nyugat-Európában, ahol igen, és van olyan ország, ahol nem. Angliában, az Egyesült Királyságban például tudtommal van hasonló rendszerű jog.
3: És lemondhat róla egy képviselő?
4: Elvileg lemondhat, csak ennek az aktusnak még nincsen kihatása egyébként a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvány elbírálására. Tehát mondhatja azt egy képviselő, hogy kérem szépen, én hozzájárulok, lemondok, de a mentelmi jog gyakorlója, jelen esetben mondjuk a parlamenti többségnek dönteni kell, és akkor lesz majd joghatályos.
3: A mentelmi jog felfüggesztése az csak egy adott ügyre vonatkozik, arra, amelyben a nyomozóhatóság meg akarja gyanúsítani képviselőt?
4: Természetesen, tehát ez nem, hogy mondjam, zöld lámpa bármire, vagy mindenre, szó nincs róla. Ugye a legfőbb ügyészség egy előterjesztést tesz a parlamentnek, ahol leírja az adott bűncselekmény tényállását és minősítését. Ha a parlament felfüggeszti a mentelmi jogot, akkor ebbe és csak is ebbe lehet eljárni. Ha fölmerül valami majd később, hogy volna itt még valami más, hát akkor újra kell kérni abban az ügyben is.
3: És akkor újra meg kell vizsgálni ennek
4: így
3: a felfüggesztési lehetőségét. Miután felfüggesztették a mentelmi jogát egy képviselőnek, vajon az ő munkája hogy változik? Tehát részt vehet a parlament munkájában? Gyakorolhatja a képviselői jogait?
4: Természetesen, hogy ne gyakorolhatná, csak nem illeti meg ez a védelem. Tehát attól még, amíg jogerősen majd valamikor a bíróság nem mond valamilyen ítéletet, ahol adott esetben még az is lehet, hogy a közügyektől eltiltják, ha ilyet nem kap, akkor végezheti a munkáját. Természetesen a jogerős döntésig az ártatlanság vélelme őt is megilleti.
3: Tehát amíg zajlik a vizsgálat, addig az ártatlanság vélelme érvényes rá.
4: Ez így igaz.
3: Na most a mentelmi jog felfüggesztése után a nyomozóhatóságnak milyen jogkörei nyílnak meg?
4: Utána a nyomozóhatóságnak nem lesz akadálya a büntetőeljárás lefolytatásának, legalábbis az első résznek, a nyomozásnak, magyarul majd idézik az adott embert, ott kihallgatják, közlik vele a megalapozott gyanút, adott esetben bírói engedélyes kényszerintézkedést elrendelhetnek, tehát normál ügymenetben folyik a büntetőeljárás.
3: És az eljárásra levont képviselőnek vannak-e plusz jogosítványai azért, mert képviselő más gyanúsítottakhoz képest?
4: Szó nincs róla, ugyanazok a jogok, és illetik meg, és ugyanazok a kötelezettségek terhelik. Hát a törvény előtti egyenlőség ezt jelenti.
3: Kérheti azt mondjuk, hogy a büntetőeljárás nyilvánosságát korlátozzák például?
4: A büntetőeljárási törvény szerint, hogy mikor lehet a nyilvánosságot korlátozni, de egészen pontosan szabályozva van, ez nem képviselői kérdésre történik meg, tehát kérni lehet, csak ettől még nem fogják a nyilvánosságot kizárni, annak szigorú szabályai vannak. vannak, most ezt hadd ne soroljam végig. Tehát így önmagában kérelemre nem nyitárják ki a nyilvánosságot, már csak azért sem, mert ha ok nélkül zárták ki a nyilvánosságot, akkor a másodfokú bíróság abszolút hatályon kívül helyezési okot észlel, és új eljárásra utasítja az elsőfokú bíróságot.
3: Na most, hogyha letartóztatásra kerül a sor, akkor ugyanolyan körülmények között tölti ezt egy képviselő is, mint más gyanúsított?
4: Természetesen. Hát semmilyen különbség nincs a terheltek között. A is gyanúsított, B is gyanúsított, ott nem jelent valami plusz előnyt, vagy de hátrányt se, hogyha valaki képviselő. Hát édes jó Istenem, az eljárás vele szemben is folyik.
1: A nap témája. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
2: Hétfői műsorunkban a nap másik témája volt, hogy ettől a hónaptól bizony nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást az államkincstár a Budaörs önkormányzata, írta a település polgármestere a Magyar Államkincstár elnökének címzett nyílt levélben. Vitinkov Tamás városvezetőt telefonon kapcsoltuk, akit szintén Teszári Nóra kérdezett a részletekről.
3: Ő már 2023-tól kezdődően hadakozik a hozzájárulás miatt, mire hivatkozással azóta?
5: Korábbra datálódik ez a történet, gyakorlatilag közel két éve hadakozunk a kormányzattal. Nagyon egyszerű dolog, törvénysértő az eljárás, amit mi az első perctől kezdve tudtunk. Több okból, az eljárás módja miatt is, és tartalma miatt is. A módja az azért ilyen, mert ugye az önkormányzatoknak nem volt kereshetőségük, pontosabban, hogyha véletlenül sikerült bíróságnál elsőfokon elérni méghozzá az önkormányzat számára pozitív döntést, az elakadt a másodfokon, az alkotmánybíróság meg nem is foglalkozott vele. Ha egy kicsit cinikus szeretnék lenni, akkor mondhatnám azt, hogy hát mégiscsak úgy látszik, vannak következmények, vége lesz annak az időszaknak, amikor ez nem lesz egy következmények nélküli ország. Az alkotmánybíróság, amelyik eddig sajnos nem volt képes arra, hogy a jogsértést megállapítsa, múlt hétfőn közzétette, ami Budaörsre vonatkozik, és hát alapvetően is az egész szolidaritási hozzájárulás rendszeréről mondta ki azt, hogy alkotmánysértő.
3: Mennyi szolidaritási adót kellene idén befizetnie Budaörsnek?
5: Igen, legyünk egészen pontosak. Sokan nevezik ezt egyébként adónak, mert tényleg úgy működik, mintha egy adó lenne, holott az állam az egyik arrendszerét nyilvánvalóan nem adóztathatja. Ennek az a neve, hogy szolidaritási hozzájárulás, így van. És azért tisztázzuk egy pillanatra azt, hogy mi az, ami miatt tartalmilag sért. Ez nem csak hazai jogot, tehát nem csak az önkormányzati jogot, meg az alaptörvényt, hanem nemzetközi megállapodásokba is ütközik. Az önkormányzatok európai kartája ugyanis világosan kimondja, hogy az önkormányzatok szabadon rendelkeznek a saját bevételeik felett. És ugye Budapestről halljuk az elmúlt években, de Budaörs volt az első olyan település, ahol már a bevezetés után röviddel meghaladta az önkormányzattól elvont összeg azt, amit a kötelező állami feladatok ellátására az államtól a település kapott. Ez pedig azt jelenti, hogy a saját bevételeinkből vontak el, ami viszont ebbe a bizonyos önkormányzatok európai kartájának a rendelkezésébe ütközik. Ezért mondom azt, hogy tartalmilag. A tavaly egyébként 1,6 milliárd volt, idén már 6,5 milliárd. Gyakorlatilag a költségvetésünk egy negyedét veszi el az állam, ezzel megfojtva a település fejlesztési lehetőségeit. De azért érdemes egy kicsit a mélyére menni ennek a történetnek, mert ugye a neve az álszentmondón, hogy szolidaritási hozzájárulás, mert az elmélet elvileg az volt, hogy a nehezebb helyzetben lévő települések kapjanak forrásokat. Miután én az önkormányzatok, Magyar Önkormányzatok Szövetségében elnökségi tag vagyok, és hosszú évek óta, most már több 4 éves ciklust követően készítettünk olyan programtervet, ami az önkormányzatoknak a reformjáról szól, hiszen az elmúlt 16 évben tényleg teljesen kiüresedett az önkormányzatiság. Hatásköröket vettek el, központosítottak feladatokat, forrásokat vontak ki, gyakorlatilag az egész rendszer már rég nem egy olyan normális jogállami keretek között működő önkormányzatiságra hasonlított, amilyenről álmodtunk annak idején a rendszerváltás idején. De a probléma ott van, hogy a szegényebb településeknek nem jutott ebből egy fillér sem. És azért említettem, hogy az Önkormányzatok Szövetségének elnökségében dolgozom, a Magyar Önkormányzatok Szövetségében, mert hogy nagyon sok kis település a tagja ennek a szövetségnek, és elmondják a napi gondjaikat, és pontosan tudjuk, hogy oda egy fillér nem került, sőt, amikor közérdekű adatigényléssel fordultunk a kormányzathoz még az előző ciklusban, akkor kiderült bizony, hogy ez a költségvetésbe bekerül, és nem arra használják föl, amire elvileg ezt fel kellene használni. Szóval a nagyobb, a tehetősebb településeket megfojtják, nem tudnak fejleszteni, a szegényebbek meg a működési gondokkal küzdenek egyik napról a másikra.
3: Világos. Na most arról beszélt nekünk, illetve írta nyílt levelét, hogy nem tesznek eleget egy kötelezettségnek, nem tart az esetleges következményektől?
5: Fordítva áll a helyzet, tehát ugye miután 2025-ben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogsértő módon mondták el tőlünk a 6,1 milliárd forintot, és ugyanez a gyakorlat valósult meg ebben az évben is. Ez azt jelenti, hogy már jelentősen többet fizettünk be, mint ami jogszerű lenne. Következésképpen nekem, mint település vezetőnek, minden polgármesternek egyébként kötelezettsége az önkormányzati vagyon megőrzése, és az önkormányzati vagyon feletti őrködés, sőt, hát lehetőség szerint annak gyarapítása. Tehát ha onnan törvénytelenül vonnak el, akkor nyilvánvaló, hogy ennek gátat kell szabjak. Ellenkező esetben járnék el olyan módon, ami számon kérhető lenne, akár büntető jogilag is. De igaza van egyébként, amikor ezt a kérdést fölteszi, és egyáltalán nem alátámasztható ez az aggodalom, hogy vajon, hogyha elvileg egy ilyen rendelkezés, egy ilyen jogszabály hely létezik, akkor lehet-e ilyet mondani egy önkormányzatnak? Na, ezt az ellentmondást kellene feloldani, nem bírósági úton, mert egyébként folyamatban van közigazgatási perünk is, hanem meg kellene állapodni, és világosra kellene tennie szerintem a jelenlegi kormányzatnak, akivel mi nagyon szeretnénk együttműködni, mert pontosan tudjuk, hogy milyen helyzetet örökölt, és nem szeretnénk azt, hogy ebből nehéz helyzet alakuljon ki, de nekik meg kellene érteniük azt, hogy nem szabad ezt a törvénytelen fideszes gyakorlatot folytatni, egy tisztességes átlátható rendszerben kellene a szegényebb településeket segíteni, és a jobb helyzetben lévőket meghagyni, hogy azokat nálunk több 10 milliárd fejlesztési igény van, ami a megnövekedett lakosszám alapján nagyon sok intézményi felújítás, bővítést igényelne.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
2: Kedden a nap egyik témája volt, hogy egy a héten nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Ausztriából Ukrajnába tartó Magyarországon áthaladó pénzszállító autót. Az aranykonvoj ügyként elhíresült ügyben példátlan gyorsan, mindössze néhány óra alatt kiadták az arany és a két pénzszállító autó elleni parancsot. Mindenről Horváth Lórend ügyvédet, aki az ügy több érintettjének és a jogi képviselője, Tatár Tímea kérdezte.
6: Egészen röviden segítene abban, hogy felelevenítsük, hogy mi is történt.
7: Gyakorlatilag március 5-én a TEK kommandósai az alacskai pihenőhelynél elfogták ezt az ukrán pénzszállítmányt, ami aznap reggel lépett be Magyarország területére, és a Raiffeisen International Bankból szállított 27 milliárd forintnyi aranyat, illetve készpénzt, és ott a helyszínen szemlézték az autókat, majd ezeket a személyeket a TEK székházába szállították, és gyakorlatilag 26 órán keresztül, pontosabban 29 órán keresztül fogvatartották, kihallgatták őket, és sanyargatással egy jogellenes fogvatartás valósult meg, amit később egyébként a NAV vizsgálata is beigazolt, mert bűncselekmény nem történt az ügyben. Nagyon röviden ezt tudnám összefoglalni, aztán később a választásokat követően, még a kormányváltást megelőzően ezt a pénzszállítmányt kiadták az ukránoknak, és gyakorlatilag azóta megy ez a herce-hurca. Egyetlen egy gyanúsítottja van az ügynek a legmagasabb szintről, egyébként összességében 5, és ez Hajdú János, a TEK dandártábornoka volt.
6: Mindjárt majd az ő jelenlétéről, részvételéről is beszélgetünk. Egy érdekesség csupán, hogy miközben saját magamnak is felidéztem az ügyet, rábukkantam egy NAV-os sajtóközleményre, ami még április 8-án került ki, és az a felszólítás, hogy a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében cikkében, és azt írják, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a készpénz aranytömbök eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, és hogy szerintük ezt támasztja alá egy videófelvétel is. A pénzszállításukat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Mondom, ez még most is fellelhető, ez a dokumentum. Mi ehhez képest a ma ismert valóság?
7: A ma ismert valóság az, hogy ez a videófelvétel, amit közzétett a NAV, az lényegesen korábban készült, közel egy évvel korábban, mint egyébként az esemény volt, és pusztán annyi történt, hogy mivel az autóban található nyomtató elromlott, ezért áramot kellett valahonnan szerezniük, és ezt egy benzinkúti WC-ben oldották meg, és ott töltötték ki az iratokat, ebben semmiféle jogellenes nem volt. Ez végül a NAV sem cáfolta, tehát én azt gondolom, hogy ha félrevezető állításról beszélünk, vagy a közvélemény félretájékoztatásáról, akkor az elsősorban a hatóság részéről történt meg, és nem pedig a mi részünkről, vagy a jogi képviselet részéről.
6: Már májusban arra jutottak a fővárosi nyomozó ügyészség ügyészei, hogy az aranykonvoj ügy a politika által kreált ügy. Erről a központi nyomozó főügyészség volt vezetője Fürth Pál ír abban a nyílt levélben, amelyet öntett közzé a közösségi oldalán. Igen. És hát mondhatjuk azt, hogy napról napra súlyos állításokkal jönnek elő. Miért?
7: Így van, az újdonság egyébként ebben az egészben az, hogy eddig mint ügyvédek mondtuk ezeket a dolgokat ki, és most gyakorlatilag azzal találkozunk, hogy egy volt főügyész, aki belülről ismeri és ismerte ennek az egész ügynek a működését, illetve a főügyészségnek a működését, állítja azt, hogy valóban ők is erre bukkantak ugyanazokra a tényekre, amiket mi korábban elmondtunk a sajtónak. Tehát ebben ez az unikális, és azt gondolom, hogy ez sorsdöntő az ügy vonatkozásában. Hozzáteszem, hogy mi indítványt tettünk arra az ügy, hogy Fürth Pál tanúként ebben az ügyben hallgassák ki. Egyelőre erre válasz még nem érkezett a hatóság részéről.
6: Közített egy olyan dokumentumot is, hogy Szatmári István az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztály vezetőjeként részt vett a BM választásokat megelőző bizottsági ülésein, ahol Hajdú János volt rendőr altábornagy, állítólag kijelentette, hogy Orbán Viktor adott utasítást. Meglehetősen súlyos kijelentések ezek is.
7: Igen, a pontos megfogalmazás az úgy nézett ki, hogy az a személy, akit nem lehet belekeverni az ügybe, tehát így utalt Orbán Viktorra, magyarul predesztinálta azt, hogy maga az ügyészség, illetve a politika Orbán Viktor személyét semmiképpen ne érintse ezzel az üggyel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez a dokumentum nagyon sok mindent elárul a választások előtti időszakról. Pintér Sándor belügyminiszter egy bizottságot állított fel annak érdekében, hogy kivizsgálják ennek a jogilag agályos akciónak a kereteit, és ez ezen a bizottsági ülésen hangzott el, amiről Szatmári István beszámolt.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
2: Szintén keddi műsorunkban volt szó arról, hogy 55-60 ezer név lesz olvasható majd azokban az ügynökaktákban, amelyek előbb november 4-én, majd jövő február 25-én kerülnek nyilvánosságra. Eredetileg október 20-áról volt szó, a halasztásra azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A témában a héten tartott sajtótájékoztatót az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára. Ennek kapcsán Cseh Gergő Bendegúz történésszel, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatójával beszélgetett Tatár Tímea.
6: Kollégája, a levéltár tudományos főosztályának vezetője Pap István azt mondta, hogy szinte mindenki fog hálózati személyt találni a családban. Súlyos mondat. Erre kell felkészülni?
8: A mostani jogszabály szerint a egykori állambiztonsági nyilvántartás adatai közül körülbelül 55-60 ezer nevet fogunk közzé tenni november 4-én, illetve majd február 25-éig, jövő február 25-éig. Hogyha azt is tekintjük, hogy 55-60 ezer embernek hány családtagja lehet, hány leszármazottja lehet, tekintve, hogy ez 1944-45 1-től kezdődő iratanyagról beszélünk, akkor valóban nagyon sok család lehet érintett, hogy majd minden, ez egy talán költői kifejezés, de igen, arra lehet számítani, hogy a társadalom széles rétegeit fogja felérni ez az intézkedés.
6: Mielőtt belemennénk abba, hogy ugye november 4-én mire is számíthatunk, tisztázzuk már azt néhány mondatban, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy ügynökakták. Mi az, amivel ezek közül eddig találkozhattunk, és egyáltalán kinek volt erre lehetősége?
8: Tulajdonképpen mi levéltárosok nem igen szeretjük ezt a kifejezést, hogy ügynökakta, mert az ügynök már önmagában csak egy kategóriája volt az állambiztonsággal titokban együttműködőknek. Szakszerű kifejezés lenne, hogy hálózati személy, ugyanis az magában foglalt a korabeli kifejezés szerint több különböző kategóriát. De ez csak egy része. Maguknak az állambiztonsággal titokban együttműködő személyeknek többféle irattípusa is volt. Volt egy olyan, talán ezt mondhatjuk leginkább ügynökaktának, amelyik a hálózati személyek vagy az ügynökök beszervezéséről szólt. Ez egy nagyon kompakt irategyüttes, ami arról szól, hogy valakit szeretne az állambiztonság rákényszeríteni arra, hogy vele együttműködjön és titokban jelentéseket adjon, és akkor végig megy egy folyamat. Először megkörnyékezik, megvizsgálják a családi körülményeit, életkörülményeit, környezettanulmányt készítenek róla, aztán készítenek egy beszervezési tervet, valamilyen módon ezt végrehajtják, az illető aláír, nyilatkozatot ad, aztán végigkövetik ezt a folyamatot, jutalmazzák, vagy megfeddik akkor, hogyha nem jól végzi a munkáját, és a végén kizárják. Ez tulajdonképpen egy úgynevezett beszervezési, vagy B dossziénak a tipikus tartalma. Ezek lesznek jövő év február 25-éig nyilvánosságra hozva, legalábbis azok, amelyek a levéltárban találhatók. Ezen kívül ügynökaktának tekinthetjük azt is, ami az ügynökök jelentéseit tartalmazza. De ezeket ugye munkadossziénak nevezték annak idején, de ezek nem az ügynökökről szólnak alapvetően, persze tükrözi az ügynök habitusát, mentalitását, sok mindent meg lehet tudni arról is, aki készítette ezeket a jelentéseket, de maguk az ügynöki jelentések a munkadosszéban alapvetően az áldozatokról, a megfigyeltekről szólnak, és a mostani törvény nagyon helyesen szerintem nem szolgáltatja ki az egykori áldozatok adatait a nyilvánosságnak.
6: Mit lehet arról tudni, hogy hatos karton B-napló mágnes szalagok, ugye a hírek szerint az első szakaszban október 20-án ilyen dokumentumok kerülnek ma nyilvánosságra?
8: A hatos karton volt az egykori hálózati személyek nyilvántartó rendszere, ez ilyen pici karton, ebből van a levéltárban kb. 24 ezer, ezeket digitalizáltuk, és föl fogjuk tenni jövő hónap 4-éig. A másik ilyen kategória, amit publikálni fogunk, az úgynevezett B-napló, ez a beszervezési dossziék nyilvántartó könyve, ebben azt láthatja majd az illető, aki ezt erre rákeres, hogy milyen néven ki volt beszervezve, és milyen számú dossziéja volt. És a mágnes szalag pedig a belügyminisztérium egykori számítógépes rendszerében nyilvántartott H adattár, és annak egy H vagy hálózati adattár, tehát mondjuk az ügynök nyilvántartásnak a számítógépes formája, ez tulajdonképpen olyan, itt nincsenek képek, nincsenek digitalizált oldalak, hanem tulajdonképpen csak adatok vannak, nevek, azonosító adatokkal, és a beszervezési dossziének a száma. Ez a három irattípus fog felkerülni, ebből együttesen jön ki az 55-60 ezer név, akiket mi most azonosítani tudunk, mint az egykori állambiztonság együttműködőit.
6: Apropó nevek, azt válaszoltam egy újságírói kérdésre, hogy sokan azt gondolják, hogy nagy durranás lesz, meg hogy biztosan lesznek közéleti szereplők is. Önök tudják, hogy kik szerepelnek az aktákban?
8: Régóta, sok éve foglalkozunk ezekkel az iratokkal, tehát nyilván kollégáimmal együtt ismerjük, persze fejből nem tudjuk a 60 ezer nevet, de a legfontosabbakat természetesen ismerjük. Amit nem tudunk, az az, hogy folyamatosan érkeznek még a mostani nemzetbiztonsági szolgálatoktól iratok, mert a törvény egy nagyon rövid határidejű felülvizsgálatra kényszerítette, vagy kötelezte a nemzetbiztonsági szolgálatokat. És ezek az iratok minden nap gyakorlatilag érkeznek be a levéltárba, Azt még nem tudjuk valóban, hogy ezekben mi van, vagy mi lesz. Nyilván a megfelelő határideig fel fogjuk őket dolgozni, és amire a törvény vonatkozik, azt közé fogjuk tenni.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Szerdán a Forbes Top 100-as gazdag listája volt a nap egyik témája. Új játék kezdődik, 13 billió forint, 32 új név és az elszámoltatás szele. Ezzel foglalja össze a Forbes Magyarország a héten megjelent legújabb toplistáját. Zsiborás Gergő főszerkesztőt a részletekről Tesszári Nóra kérdezte.
3: Soha ennyi milliárdos vagyonát nem becsülték még meg, mert ugye nem 50, hanem a 100 leggazdagabb magyart vizsgálták, illetve az őket érintő aktuális eseményeket. Miért ennyit?
9: Mindig azt mondtuk, hogy ez a lista képet ad Magyarországról, és úgy éreztük, hogy olyan izgalmas változások történtek az elmúlt egy évben, amik megkívánják azt, hogy egy még teljesebb képet tárjunk az olvasók elé. Azt is gondolom, hogy érdemes lesz majd a következő években lekövetni ezt a 100 történetet azért, hogy lássuk, milyen irányban változik az ország. A másik oka az, hogy a legnagyobb pereink a gazdaglistával kapcsolatban lezárultak az elmúlt években, és már jogilag is megalapozottabb. Eddig is azt gondoltuk, hogy az, de most már bírósági döntéseink sora is van arról, hogy ezt a munkát ebben a formában csinálhatjuk, ez közérdekés. És tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos visszajelzést ad, nem csak az elitről, hanem arról is, hogy az ország és az érvényesülés útjai hogyan állnak a magyar gazdaságban, a magyar társadalomban.
3: És ki kerülhetett fel a listára, mi kellett ahhoz?
9: Ez minimum a mi becslésünk szerint 27,2 milliárd forint kellett, ennyi volt a belépő a 100. helyen. Amúgy cégeket értékelünk föl, tehát az alapmódszertanunk az cég értékelésből épül föl. Nyilván nézzük az osztalékot, kutatjuk azt, hogy ezeket hova költették el, a milliárdosok milyen egyéb vagyontárgyak vannak, vagy cég felvásárlások esetén hogyan hasznosul egy új tulajdonosnál a megszerzett korábbi cég. Tehát ebből áll össze nagyjából a becslés. Ami a kérdésnek azt a részét illeti, hogy milyen érvényesülési utak lehetnek, amivel lehet kerülni erre a listára. Hát ez minket is nagyon izgatott, úgyhogy ezt a 100 szereplőt elhelyeztük egy úgynevezett MER skálán, tehát azt próbáltuk megvizsgálni adat alapon, hogy kik voltak azok a kedvezményezettjei az előző rendszernek, akik a vagyonukat, vagy az, hogy új szintre tudták emelni a vagyonukat, azt a politikai kapcsolatrendszerüknek köszönhették, és kik azok az igazi self-made szereplők, akik a tudásuknak, a szorgalmuknak azért, mert jó időben, jó helyen voltak, és megfelelő erőforrásokat fektettek a saját ötletükbe, el tudták képzelni azt, hogy világcéget építenek, tehát hogy ezek a szereplők is megjelennek a listák, ők amúgy 22-en vannak, akiket inkább odasoroltunk ezen a skálán, hogy a rendszer kegyeltjei voltak, az pedig 23 szereplő. Ebben a számban nincs ugyanes különbség, a kimutatott becsült vagyonban van. Mert a neres csapat vagyona az közel háromszor, sőt többször háromszor annyi, több mint háromszor annyi, mint a self-made milliárdosoknak a kimutatott vagyona. Ez megint csak azt mutatja amúgy, hogy ez egy fontos visszajelzés arról, hogy a magyar gazdaság most hogyan néz ki, és ez úgy, tehát a kontextus az azért hozzátartozik, hogy mi az állammal szorosan üzletelő, az állami megrendeléseknek kitett cégeket nem piaci alapon mértük föl, tehát itt a cégeknek az eszközállományát néztük meg, és azt, hogy mennyi hitelük van. Nem mutatom a hallgatókat a részletekkel. A lényeg az nyilván az, hogy nem lehet felmérni piaci logikával azt, ami nem piaci logikával épült, és ezt mi érvényesítjük a módszertanunkba. Ennek ellenére brutális eszközállományok jöttek össze olyan szereplőknél, akik jó kapcsolatot ápoltak az előző kormányzattal.
3: Mi jellemzi összességében a listát, mielőtt még részletekbe mennénk? Tehát mikor a legszembetűnőbb változások a korábbiakhoz képest?
9: Talán a kormányközeli szereplőknél jó néhány szereplőnél azért mérséklődött a növekedés üteme, de ugye ez mi a privát cégek esetében, tehát a nem tőzsdei cégek esetében a tavalyi beszámolókból tudtunk kiindulni. Összességében azt mondanám, hogy az talán nem vakmerőség, hogy sok főleg a korábbi kormányhoz közeli szereplőnek ez lehetett az utolsó jó éve. Látjuk a tőzsdéjegyzett cégeken keresztül azt, hogy a piac azonnal lereagálta a kormányváltást, és érti, látja azt, hogy ki volt az, aki mögött erőteljes kormányzati hátszél volt, elég csak mondjuk megnézni a forrágyi árfolyamát, ennek a cégnek a fő tulajdonosa Jászai Gellért arányaiban a legtöbbet vesztette a tavalyi évhez képest, és mondjuk ugyanilyen logikával érdemes megnézni az OTP árfolyamát, szintén nagyon beszédes, az utóbbi ugye nagyon kilőtt a választások óta.
3: 32 új név szerepel a listán, kik ők milyen területről érkeznek?
9: Nagyon vegyes, ugye azért van 32 új, mert a tavalyi 50-hez képest most 100 milliárdos vagyonát mértük föl, volt több olyan, aki korábban szerepelt, 18 visszatérünk van ilyen szempontból. Ez a 32 nem mondanék trendet, tehát nagyon vegyes. Amit azért jó látni, hogy ebben a 100-as rangsorban van két startupper is már, aki szülőcéget építenek, köztük a lista legfiatalabb szereplője, aki 31 éves, amúgy a legidősebb az pont háromszor ennyi éves. A listán szereplők közül.
3: Mekkora a szórás a lista legeleje és legvége között?
9: Van azért nagyon koncentráció, tehát ahogy ez a társadalomban is úgy megjelenik, az itt is, illetve hát Mészáros Lérinc végzett az első helyen, ezt nem biztos, hogy elmondtuk eddig, de talán nem meglepetés. Az ő vagyonnövekménye az összvagyonához képest az viszonylag csekély volt az előző évekhez képest, mindössze 40 milliárd, tehát ez nála azért nem számít soknak, ugye az összesített vagyonnál a becsült vagyon az 1785,7 milliárd. Nem bírom hangsúlyozni, hogy ez egy konzervatív megközelítés a részünkről, amit amúgy az amerikai anyalap is elfogadott. Ezzel ő ma amúgy a világon a 924. leggazdagabb embernek számít. Tehát itt azért van egy elképesztő vagyon koncentráció nála, és azt látjuk, hogy azért ebből a szempontból elhúzott, tehát a lista első 20 szereplője adja azért itt az összvagyonnak a 65-70%-át.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Szerdai műsorunkban arról is szó volt, hogy visszaszorult a hálapénz, viszont virágzik a protekció az egészségügyben. Legalábbis így látják a magyar orvosok, a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara közös kutatása alapján. Kunec Zsombor egészségügyi szakértőt a téma részleteiről újfent Teszári Nóra kérdezte.
3: Csaknem 2000 orvos vett részt ebben a felmérésben. A válaszadók háromnegyede szerint gyakori, hogy celebritások, közéleti szereplők soron kívül VIP-ellátáshoz jutnak. 73% gyakori jelenségnek tartja, hogy az ismerősök, rokonok soron kívül kapnak ellátást. 31% szerint pedig bizonyos helyzetekben csak kapcsolatokkal lehet boldogulni. Mit gondol erről?
10: Szerintem ezt a kérdévet meg lehetett volna csinálni ezelőtt 30 évvel, 40 évvel, 50 évvel.
3: Ajaj.
10: Ugyanez lett volna valószínűleg ennek az eredménye. Tehát ez a része. A celebritások és a VIP ellátás az mindig is működött az egészségügy, és szerintem működni is fog, mint ahogy egyébként a hozzátartozók is. Az egészségügyi dolgozók valahogy ezt úgy élik meg, hogy ennyi járjon nekünk.
3: De a várólisták nélkül is ugyanígy működne ez? Mert a történelemben így működött eddig is?
10: Szerintem az abszolút, a protekcionizmus az egészségügyben működik, ráadásul azt kell azért látni, hogy az egészségügy egy elég feudális rendszer, és ebben a feudális rendszerben meg végképp a protekcionizmus az működött.
3: Nem lehetne ezen változtatni?
10: Nyilván lehetne, és kell is. Azt gondolom, hogy abban az egészségügyi kormányzat most jó irányba megy el, hogy ezen változtasson, hiszen hogyha nyilvánosak a várólisták, hogyha átláthatóak a várólisták, hogyha nem eltakarni, hanem megmutatni akarja a valóságot, akkor azért föl fog tűnni a 285. csípőprotézisre várónak, hogy még 3 hónappal egy lépés sem tett előrébb, és közben meg lehet tudni, hogy megtörtént mondjuk 1500 műtét, és akkor ő hol van. a mínuszban.
3: Még azért előveszek néhány százalékos arány csak, hogy a hozzászólók, véleményt mondók hogy nyilatkoztak. 82% szerint nincs hatékony teljesítmény alapú értékelési rendszer az egészségügyben, és 69% úgy látja, hogy a vezetői pozíciókat nem a teljesítmény, hanem a lojalitás alapján töltik be. Ezen lehetne változtatni, vajon?
10: Ezen kell is változtatni, a másodikkal kezdjük, a lojalitással, és ez tényleg az elmúlt 16 év eredménye, hogy abszolút a szakmai készségek, képességek háttérbe szorultak a lojalitással szemben, és olyan vezetői réteg került kinevezésre, aki egyébként pont ezért egy elég mérgező környezetet is tudott teremteni. Tehát amikor az egészségügyben a munkahelyről és a munkahelyi kultúráról, vagy a munkakörülményekről beszélünk, akkor nagyon vastagon érintjük ezt a témát is. És ez elég alacsony szintre is lejutott, szóval 16 év alatt azért sikerült ezt letolni alacsony szintűre is. Ez igaz, a második volt a...
3: Hogy a vezetői pozíciókat gyakran nem a teljesítmény, hanem igen, a lojalitás, ez az egyik is, hogy a hatékony teljesítmény alapú értékelési rendszert hiányolnak.
10: Na most ebben az az érdekes, hogy maga az orvostársadalom az, ami azt mondja, hogy kérem szépen, mi szeretnénk azt, hogy legyen a teljesítményünk elbírálva, hogy nem szeretjük azt a kis piszkos dézsát, ami itt van, és hogy nem tudjuk, hogy ki mit csinál, és hogy történik. Mi szeretnénk ebbe tiszta vizet rakni, és szeretnénk látni, hogy mi történik, és mi magunk hogyan dolgozunk. Ez azért szerintem egy nagyon fontos és érdekes dolog, hiszen hány olyan szakma van, ami azt mondja, hogy én szeretném, hogyha engem tisztán és korrekten mérnének, és ez alapján fizessenek.
3: Tehát ennek akkor most örülünk.
10: Én ennek abszolút örülök, hogy ez egy kívánság az orvostársadalom.
3: És hogy lehetne akkor ezt megvalósítani, illetve hogy nekünk az egészségügyi ellátást igénybe vevő ez hogy lehet a hasznunkra?
10: Abban az esetben, hogyha ez sikerül megvalósítani, már pedig ez sikerülni fog a transzparenciával, azzal, hogy adott esetben orvosra bontva lehet látni a teljesítményt, és ehhez hozzá lehet publikusan férni. Hogyha ezeket sikerül bemutatni, akkor azt gondolom, hogy a hallgatóközönség is könnyebben tud választani, vagy ha nincs is módjában választani, meg könnyebben talál megnyugvást, hogy jobban tud bízni az egészségügyi rendszerben és az egészségügyi ellátásban.
3: Na most egy korábbi felmérés is volt, ami azt mutatta ki, hogy egyre több a kiégett orvos. Vajon a visszajelzés, az objektív értékelés hiánya is vezethet ide?
10: Egyrészt igen, de másrészt azért ennek nagyon sokrétű oka van. Ebben benne van egyrészt a bérezés kérdése, ami az orvosok részéről egyrészt már azért valamennyire megoldódott, de a szakdolgozók esetében szinte teljesen nem. És a folyamatos konfliktus, mintán kevesen vannak, kevés szakdolgozóval tudnak dolgozni, nem tudnak sokszor olyan minőségi munkát végezni, amilyet ők maguk szeretnének, hiszen ha nincsen nővér, ha nincsen betegszájta, ha nincsen műtősű, ha nincsen orvosírnok, akkor ezt mindenki kell. Az adminisztráció iszonyatos terhet jelent az orvostársadalom részére, ebben viszonylag kevés segítség van, rossz szoftverekkel dolgoznak nagyon sokszor. Szóval nagyon sokrétű az, hogy miért vezet ez kiégéshez, de az biztos, hogy az folyamatos konfliktus forrás egyrészt benn önmagában, én most a sürgősségi osztályról nagyon, nagyon plasztikusan tudom elmondani, hogy ott hogy néz ki, tehát ott egész egyszerűen van egy konfliktus magával, a beteggel és a hozzátartozó, hiszen oda jön nagyon-nagyon sokszor nem olyan betegséggel, ami odavaló lenne, 60-70%-ban nem sürgősségi ellátást igénye, akkor ezt a konfliktust fölvállalni, akkor hogyha megvan a beteg és odavaló, és el kell helyezni, akkor a konfliktust fölvállalni, hogy hogyan tudja további osztályra helyezni, ezért ment el a Szent Imre Kórház sürgősségi részlege tavaly ilyenkor, hiszen nem tudták az intenzív osztályra fölhelyezni a beteget.
3: És hogyha ezeket a tényezőket nézzük, akkor ugyanolyan helyzetben vannak, és a kiégéshez vezető úton lehet említeni, hogy ugyanolyan helyzetben vannak az állami egészségügyben dolgozók és a magánellátásban, mert valahogy azt feltételezném, hogy nem.
10: Hát nem. Hát és azért nem, mert az állami egészségügyben ugye egyrészt nem mazsolázott a beteganyag, tehát még a magánegészségügyben igen, másrészt pedig a magánegészségügy ugye azért az egy viszonylag szűk réteget lát el betegségeket, tehát hogy világos legyen. A járóbetegi ellátásban erős a magánegészségügy, de járóbetegi ellátásban nem is ez a konfliktus forrás, viszont fekvőbetegi ellátásban hát sehol nincsen az egynapos ellátást tudja csinálni, és néhány helyen csinálnak az egynapos ellátáson kívül valamilyen ellátást, de egyébként ott sehol nincsen, és abban a pillanatban, és ez itt mutatja is a statisztika, ahogy valami komplikáció fellép, azonnal visszakerül a beteg az állami ellátásba a magánból.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere.
2: A nap témája volt csütörtökön, hogy a mesterséges intelligencia munkavállalókra gyakorolt hatását vizsgálta egy friss magyar kutatás. Ebből derült ki, hogy a megkérdezettek 89%-a legalább hetente használja az AI-t a munkában, 60%-uk pedig naponta. Mégiscsak 42% érzi úgy, hogy tudja is, miként kellene jól használni azt. Teszári Nóra beszélgetőtársa a témában Orosz Györgyi kommunikációs szakember, tréner, a kutatást szervező Hősök Tere Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, tehát csütörtöki műsorunkban.
3: Milyen céllal indították ezt a kutatást?
6: Igen, ebben még 2-3 szervezet van benne, egyrészt Svetelszky Zsuzsa, szociálpszichológus, másfelől a Cubix Institute of Technology és Bodor Ádám a vezetője, illetve Keleti Artúr, aki kiberbiztonsági szakértő és jövőkutató, és az volt a célunk, meg azt éreztük problémának, hogy már tavaly ősszel, hogy a cégek foglalkoznak azzal, meg ugye az emberek általában, hogy megtanulják az AI-t valahogyan, de azzal nem, hogy milyen hatással van az emberekre, az emberek viselkedésére és a munkahelyi környezetre az, ahogyan ezt használjuk. És ebben éreztünk egy hiányt, úgyhogy tulajdonképpen egy hiánypótló kutatást végeztünk, és ezt mutattuk be múlt hét csütörtökön.
3: És kik kerülhettek be ebbe a kutatásba? Előre elhatározták, hogy milyen szakterületekről jöjjenek, vagy véletlenszerűen direkt?
6: Ez egy fontos dolog, ez nem egy reprezentatív kutatás, tehát bárki ezzel juthatott a kérdőív, ez egy online kutatás volt ilyen módon, és 676-an töltötték ki, illetve kapcsolódott hozzá egy fókuszcsoport, nem is egy, hanem több cégnél végeztünk mély interjút és fókuszcsoportos beszélgetéseket, úgyhogy ilyen módon ez egy elég alapos kutatás, de nem reprezentatív valóban.
3: Pontos akkor kihangsúlyozni. Na most 89% válaszolta azt, hogy hetente, 60% pedig azt, hogy naponta használja a mesterséges intelligenciát a munkájában. Jellemzően milyen feladatokra, mit írtak a válaszadók?
6: Ez nagyon érdekes megfigyelés.

0: egy, hát inkább egy alapszínvonal.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy nemzetközi összehasonlításban ezek a számok mit jelentenek? Tehát, hogy 89% hetente, de 60% naponta, nem tudjuk milyen színvonalon.
0: Igen, erről kevés ilyen kutatást láttunk még mi is ilyen szempontból, úgyhogy ebben nem tudok olyan támpontot adni, hogy ezt határozottan tudnám mondani, hogy ez ilyen vagy olyan, de azért egy 89%-os használtság azért ez egy jó számnak számít. Uh-huh. Azért egy hüvelykúj szabály szerint is.
1: És mire enged következtetni ez a két számarány a magyar lakosságot, illetve a vizsgált felhasználókat tekintve?
0: Volt egy prekoncepciónk, vagy egy feltételezésünk, nem is prekoncepció. Mi azt feltételeztük, hogy van egy félelem a mesterséges intelligenciától. És azért az, hogy ennyien használják, és ilyen módon használják, az tulajdonképpen egy optimista dolog. Tehát, hogy úgy tűnik, és egy fontos, hogy úgy tűnik, hogy az emberek szívesen használják, inkább pozitívnak ítélték meg a jelenlétét, és nem félelmetesnek, és ami még fontos, hogy amikor a félelemről kérdeztük őket, akkor valójában úgy tűnik, hogy nem az AI-tól félnek, hanem annak a hatásától, és ebben a lemaradás az egy fontosabb tényező, mint például a munkahely elvesztésétől való félelem.
1: Mármint az ő lemaradásuk abban a tekintetben, hogy mennyire ismerik az AI-t, és hogy
0: mennyire tudják használni a mesterséges intelligenciát, és ez azokban a munkahelyi környezetekben, ahol mondjuk fontos a mesterséges intelligencia, tehát kellene tudni vele dolgozni, ott ez a félelem azt hiszem, hogy 77% volt, de vannak olyan területek, ahol nem a mesterséges intelligencia dominál, mondjuk egy ilyen üzemeltetésnél, például egy épületüzemeltetésnél, ott mondjuk a 30-valahány% félt a mesterséges intelligencia hatásától. Szóval például ez azért is fontos, mert ha valaki azt mondja, hogy ugyan ne félj az AI-tól, az nem lesz egy jó, mert nem ettől fél valaki, hanem attól fél, hogy milyen hatása lesz. Tehát egészen másként kellene róla beszélgetni munkahelyen.
1: Megütött a fülemet egy gondolat, hogy ahol kellene használnunk. Hol kellene, de esetleg nem használjuk? Milyen területeken?
0: Például egy nehéz dolog, mert kérdezgettem HR-eseket is, hogy ez náluk hogyan van, és ezt nem lehet még megmondani. Vagy szóval ez azért ilyen explicit módon nincs kimondva, hogy hol használjuk, vagy hol kellene használni, mert ez azt is jelentene, hogy meg tudjuk mondani, hogy hol veszélyeztetné a munkahelyeket. De azért mondjuk adminisztrációs feladatokban remekül lehetne használni, vagy lehet használni. Ez sok dologban remekül. Nyilván IT területen azt tudjuk jól most már, hogy remekül lehet használni, és bárki tud fejlesztő lenni. Én is tudnék fejleszteni az AI segítségével, ha szeretnék. Kutatási területen is bizonyos módon jól lehet használni.
1: És az alkotó területeken, tehát az animációnál hallottam,
0: igen,
1: például, animáció, vagy designban.
0: Igen, a Yuval Noah Harari történész szívesen mondja azt, hogy például is remekül ír, és remek könyve, sok könyve jelent meg, és hatásos könyvei jelentek meg, és ő is azt mondja, hogy nálánál jobb könyvet fog tudni írni a mesterséges intelligencia mindjárt.
1: Ez egészen megdöbbentő.
0: Igen. Visszamehetünk egy kicsit a félelemre, mert van itt valami, ami engem nagyon zavar, és azért is mondtam, hogy úgy látszik ez a kutatás, mert ugye rákérdeztünk a félelemre, hogy ha te magad hogyan viszonyulsz a mesterséges intelligencia, tartasz tőle, vagy inkább pozitívnak tartod, és ha az egyénre kérdeztünk rá, akkor az embereknek csak a 2%-a mondta azt, a válaszadóknak csak a 2%-a mondta azt, hogy ő tart a mesterséges intelligenciától. Amiből könnyen levonhatnánk azt a következtetést, hogy akkor a 99%-a nem tart tőle, és boldog vele. De van egy olyan jelenség, ami a kérdezés technika, hogy ilyenkor az emberek szívesen válaszolják azt, amit illik válaszolni, és ami az elvárás.
1: Hát, hogy jobb képet fessenek magukról.
0: Ezért mi megkérdeztük másként is, ami ma nagyjából úgy hangzott, hogy más emberek szerinted hogyan viszonyulnak hozzá, és az erre adott válaszok meg azt mutatták, hogy 80-valahány% szerintük az emberek félnek a mesterséges intelligenciától. Ami azt mutatja, hogy nem biztos, hogy merjük bevallani azt, hogy mi a viszonyunk hozzá.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként. Napi hírháttér.
3: Csütörtökön a nap másik témájaként műsorunkban arról volt szó, hogy megállapodott Budapest és a kormány. Ezentúl a főváros szedheti be a parkolási díjat.

0: kormányzatokat, nem a kerületek, ami miatt több kerület polgármestere megdöbbenésének adott hangot. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése utáni sajtótájékoztatón szó volt egy regionális BKK létrehozásáról, de az is elhangzott, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forinttal támogatná a fővárost, Budapest pedig eláll a korábbi perektől, amiket a kormány ellen indított. A témában Szele András közlekedési szakértőt, a Mobilissimus vezető szakértőjét kérdezte Tesári Nóra.
1: Karácsony Gergely azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszerre van szükség, azért is, mert az agglomeráció terheli a budapesti közlekedést.
2: Karácsony Gergelynek ebben a tekintetben minden szava arany és minden szava igaz. Valóban a budapesti agglomerációból 100 000-es mértékben lépnek be autók, 200 000-es léptékben utasok naponta Budapestre. Ugye egy összefüggő várostérség, az emberek oda járnak dolgozni, iskolába, szórakozásért, ezért azért. Ez egy rendszer ma is. Az, amit most megkíván lépni a Magyar Állam és a főváros és a BKK, az nyugaton természetes rendszer, ez így működik. Óriási kérdés, hogy mik ennek a részletei. Erről még nem tudunk szerintem eleget, mert hogyha ez az új budapesti és környéki BKK mondjuk átveszi a környék vasútvonalait, buszvonalait, akkor ez egy közlekedés szervezés, ez teljesen rendben van. Kérdés, hogy hol húzott meg a MÁV volán, meg a új közlekedés szervezőnek a határait, ki miért felel pontosan. Érdekesebb, hogy átveszi-e például a budapest környéki települések helyi közlekedését, sok helyen van, nagyon különböző minőségben, a parkolását, közkulcsait. Ezt hogy fogja intézni, van ekkora szervezeti képesség most éppen ebben? Ez egy elég érdekes kérdés, de ez nem annyira egyszerű. Hát maga a BKK is egy majdnem 2 évtizedes folyamat végén jött létre, annak idején pedig az csak Budapestről szólt. Szóval ez egy nem egyszerű dolog, de ez egy folyamat első lépése.
1: Gondolhatja az ember, hogy az, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszer kell, hát ez persze ez evidens, na de hogy lehet ezt megvalósítani?
2: Vannak jó példák Európában, Bécs, Párizs, csomó német város, tehát látjuk, hogy működik. A nagy titok az, hogy 50 éve elkezdték ezeket összerakosgatni, és folyamatosan volt benne pénz, szándék, akarat, zsákutcák voltak, de azokból kijöttek előbb-utóbb. Ez egy folyamatos, nagyon, nagyon kemény apró munka, rengeteg egyeztetés, kompromisszum, és hogyha ez most elkezdődik, akkor néhány év múlva fogjuk látni az első eredményeit, és 20-30 év múlva az igazi nagy kiteljesedését. Az, hogy Bécs most mintaváros közlekedési szempontból, az, hogy a 80-as években alapozták meg. Oh. És azóta folyamatosan ezen dolgoznak. Tehát, hogy ez így, ezek az időtávok valójában. Az igazi baj az, hogy ez nem 20 éve történt meg.
1: Nálunk nagyon rosszak az alapok, mert így említett, hogy mikor alapozták meg Bécsben, szóval valamire építkeznünk kell nekünk is. Ahhoz, hogy ezt mi hamarabb érezzük, mi utasok, ahhoz milyenek az alapjaink?
2: A hálózataink nincsenek jó állapotban, erről közlekedési miniszter úr sokat beszélt az elmúlt időkben, vasút alul finanszírozott, rossz minőségű, most már egyszerűen hiányzik belőle 50 évvel megfelelő pénz. Az útjaink is nagyon rosszak, nem tudom, ez átkerülne ehhez az új közlekedés szervezőhöz. Emberhiány van, sofőrben, mindenben is. Föl kell építeni egy rendszert. És az elmúlt időszakban ennek a rendszerek nem az építése zajlott.
1: Elhangzott a sajtótájékoztatón a regionális BKK-val kapcsolatban, hogy az állam és a főváros csak közösen tud dönteni arról, hogy hogyan végezzék majd a szolgáltatást, és hogy az állam ugyanolyan részben finanszírozza majd a rendszert, mint a fővárosi önkormányzat, tehát 50-50%-ban. Miért lesz jobb ez a rendszer?
2: Hát ez attól függ, hogy ez az 50-50%-os finanszírozás ez pontosan mit jelent. Tehát a regionális BKK-ról beszélünk, tehát hogy gondolom kimegy Budapest határán kívülre, akkor egyszer csak 100 település van ott, akiknek nem látom a történetben a hozzájárulását, nem látom mennyiben érintettek. Tehát hogy lesz regionális, ha csak a főváros meg a kormány van benne, akkor ez most a közösségi közlekedésről szól ezek szerint kizárólag. Mert egyébként a gyakorlat az nyugat-európában nem pont ez, mert hogy nem csak az nyúlik át a város határon, de hogyha erről beszélünk, akkor is még a helyi buszok például egy kérdőjel, hogy ahol még ingyenes, jó minőségű helyi busz közlekedik, azt át kell adni a regionális BKK-nak. Nem tudom, szóval ezek igazából csak kérdések. Ez egy jó irány, egy jó ötlet, szerintem nem tudunk róla eleget egyelőre. És a fő kérdés az lesz, hogy ez a fele-fele, hogy dobják össze, az egy dolog, hogy mekkora az összeg. Mert mondom, itt 50 éves forrás hiány van.
1: Arról volt szó, hogy évente összesen 340 milliárdot költenek erre. Mikor ekkora számokat hall az ember, nem nagyon tudja hová tenni, de segítsünk egy kicsit a bennünket hallgatóknak, hogy vajon mire elegendő ez, tehát ez mekkora összeg?
2: Egy kicsit hadd kérdezek, viszont mi a tartalma a regionális BKK-nak? Tehát, hogy ő például üzemeltetni is fog, felteszem fog, és fejleszteni is fog, mert ott azért 300 milliárd forint azért elég gyorsan elszalad, szóval a pontos feladatokat ehhez meg kell mondani. Tehát mostanában azért gyakran hallunk 100 meg 1000 milliárdos összegekről, de egy vasútvonal építése azért ez a kategória, ez felújítása úgy értem. Tehát, hogy nem tudom, hogy fejlesztés, vagy üzemeltetés, vagy miről, de üzemeltetésről beszélünk akkor is, hát nem tudom hány ezer busz meg villamos jár Budapesten és a környékén egy nap, tehát ezek a pénzek a rendszer nagyságához képest azért nem olyan nagyok.
1: A változtatás a gyakorlatban azt jelenti, szól a híradás erről, hogy Szentendrétől Ráckevéig, Gödöllőtől Zsámbékig, Váctól Érdig az összes közszolgáltatás, közösségi közlekedés, közszolgáltatás megrendelője a BKK lesz. És így jön szóba ez a jegybevételeken felül 340 milliárd.
2: Tehát a közösségi közlekedésről beszélünk. Én azt gondolom, hogy az üzemeltetésre úgy kb. Jó arány, fejlesztést ebben én olyan nagyon nem érzek.
1: Mikorra lehet ebből a nagy regionális BKK-ból valami? Tehát mikor érezhetünk majd valamit?
2: Vannak olyan képességek a Magyarországon, hogy egy ilyen céget viszonylag hamar össze lehessen rakni. Aztán, hogy ennek a jogszabályi háttere, finanszírozása, a szakembergárda, hogy és mint áll föl, az nyilván kell egy kis idő, ezt látjuk más esetekben is mostanában. Nagyon sok mindent rendbe kell itt is tenni. Tehát, hogy itt tetszik, nem tetszik, meg kell majd állapodni településekkel, szolgáltatókkal, pénzügyi vitákat kell lerendezni, és egy csomó mindent más. Tehát az első néhány év szerintem ilyen rendrakás lesz. 3-4 év múlva szerintem ennek már jöhetnek az első látványosabb eredményei.
0: Döntően ezek voltak tehát az elmúlt napok témái. Ha kíváncsiak a teljes műsorokra, azok visszahallgathatóak a mediaclick.hu internetes oldalon, de akár okos televíziós alkalmazásunkon is. Az elmúlt egy óra szerkesztő műsorvezetőjeként búcsúzom, Színege Leventét hallották. Találkozzunk jövő héten is.
3: Kossuth Rádió. Szombathelyen a 93 MHz-en.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Erdőbényén ülésezik a kormány, Ukrajna megkettőzi a támadásait, folytatódik a kellemes őszi idő. 4 óra van, hírek 4 percben, tömören, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kis József. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kormánytagok. A szakminiszter hangsúlyozta, az asszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Magánemberként tesz feljelentést Vitézi Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Telex egyik hírére reagált a közösségi médiában. A kormány és a főváros megegyezéséről szóló cikk alá írt egy kommentet, amelyben arra utalt, hogy a közlekedési minisztert a miniszterelnökkel és a főpolgármesterrel együtt fejbe kéne lőni. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. Kifogásolják például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszol az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzését célozza Kijevből, pedig Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási intézményeket. A britek csak nem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen az Egyesült Királyság, derül ki egy friss kutatásból. A több mint 11 ezer válaszadó 26%-a azonnal, míg 23%-uk 3 éven belül várna a visszalépést az EU-ba. Lemondott tisztségéről Tennessee állam büntetés végrehajtásának vezetője, miután nem sikerült végrehajtani egy halálos ítéletet, jelentette be az állam kormányzója. Az emberölés vádjával 1996-ban halálra ítélt Krista Pike-ot szerdán próbálták kivégezni 2 adag méreginjekcióval, az 50 éves nő azonban ezt követően is életben maradt. 2. világháborús robbanó szerkezetet találtak tegnap a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Nem sokkal később a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és 3 stabilizátorszárny. A tűzszerészek mindegyik eszközt elszállították. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő. Csapadék egyelőre nem várható.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten gömöri vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. Gömör Észak-Magyarországon, a Bükk-hegység és a Gömör-Szepesi Érchegység közötti hatalmas medencében terül el. Északi részét magas erdős hegyek, középső és déli részét pedig dombvidékek alkotják, melyeket a Sajó, a Rima és mellékvizeik változatosan tagolnak. A magyarság már a honfoglalás korában birtokába vette Gömör vízjárta termékeny lapájait, és egyes kutatók szerint a magyar törzsekhez csatlakozott kabarok is etájon telepedtek meg. Neve valószínűleg a vármegye első székhelyéül szolgáló Sajó-Gömöri várat birtokló nemzetség nevéből alakulhatott ki. Gömör népzenei értékeinek felfedezése a 18. században vette kezdetét. A cigány muzsikusok által szolgáltatott vonós zenéről szóló első magyarországi híradások egyike is erről a tájról származik. A Sajó-Gömöri születésű legendás prímás nőt, Cinka Pannát a korabeli források már egy népes muzsikus család tagjaként mutatják be. A gömöri falvak népdalai a 19. század legnagyobb magyar népzenei kiadványának számító Magyar Népdalok egyetemes gyűjteményében is megjelentek. Az 1900-as évek elején pedig Kodály és Bartók helyszíni felvételei és lejegyzései tették szélesebb körben ismerté a gömöri dalkincset.

Gömör hagyományos gazdálkodásában az állattartás, azon belül is elsősorban a juhtenyésztés játszott kiemelkedő szerepet. A falu közösségektől viszonylag elzárt pásztorvilág kedvező körülményeket biztosított a régi tradíciók fennmaradására, és visszahatott az itt élő parasztság zenei hagyományaira is. A gömöri magyarság népdalai közt fellelhető régi stílusú dallamok nagy részét a hagyományőrző énekesek manapság is juhásznótaként említik. A 20. század közepéig Gömörben számos muzsikus központ létezett, és egy-egy településen több nagy létszámú vonós zenekar is működött egyszerre. Illés László, az ozsdjáni zenész dinasztia egyik utolsó prímása, így emlékszik vissza ezekre az évekre. Azok voltak a szép idők. Nálunk Ozsdjánban három mulató is volt. Esténként mind a háromban szólt a zene. Mindig nagy bandánk volt, 7 tagúnál soha nem volt kevesebb. A falunkon halad át a Kassa felé vezető főút, talán ezért nem csak a hétvégeken, hanem hétköznapokon is volt vendég a kávéházakban. Kereskedők, földbirtokosak tértek be megpihenni, de mulattattunk tanítókat, jegyzőket, sőt csendőröket is. Aratás idején egy kicsit csendesebb volt a kávéház, mint máskor, olyankor hosszabbak a nappalok, mi késő estig az udvaron muzsikáltunk. De a többi mulató előtt is szólt a zene. Milyen más volt a falu arculata akkor, mint most? A faluban mindenki nótáját ismertük, de ismertük a gyakran átutazók nótáját is. Ha ismerős közeledett, a banda tiszteletből annak a nótáját kezdte el cifrázni.

kedves hallgatóink! Műsorunkban gömöri vonós bandák muzsikáltak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: világ.
1: Köszöntöm a világ eseményei, történései, jelenségei iránt érdeklődőket, Járai Juditot és a Kossuth Rádió világpolitikai magazinját, az Új Világot hallják. Amerika, Dánia, Grönland, Egyesült Királyság, Szerbia és Románia. Ma ezekbe az országokba invitáljuk Önöket. Köztük is kettő különösen érdekes. Grönland, a Dán Királyság autonóm területe, amelynek jövőjéről az Egyesült Államok és Dánia a napokban írt alá túlzás nélkül történelminek nevezhető megállapodást, és az Egyesült Királyság, ahol felsejlik a királyság egységének felbomlása, mert három országa, Észak-Írország, Skócia és Wales szintén a napokban egyeztetett és adott ki közös nyilatkozatot arról, hogy elszakadnának Angliától. Ezzel pedig ténylegesen is felbomlana az Egyesült Királyság. Grönland és az Egyesült Királyság mellett ma szó lesz még Szerbiáról és Romániáról is. Szerbiában ugyanis a héten jelentette be Alekszandar Vučić államfő, hogy kormányfőjelöltként indul az októberi előrehozott választásokon. Romániában pedig a hét közepén döntött úgy a parlament, hogy a legújabb kormányfőjelöltet és a már felállt új kabinett tagjait sem szavazza meg, vagyis folytatódik a román kormányválság. Tartsanak át velem és kollégáimmal ma is!

0: Sokan is sokszor legyintenek az amerikai elnökre. Ó, nagyot mond, teátrális, rossz a stílusa, agresszív, motyogják. És a stílus kérdésében talán igazuk is van. De akárhogyan is legyen, Donald Trump eddig a nemzetközi politikában is sok ügyben képes volt keresztül vinni az akaratát. Gondoljunk csak a NATO költségvetési ügyeire, vagy Panamára, ahonnan végül is kiszorította a kínaiakat. Vagy Kanadára, ahol Mark Carney kormányfő személyében ugyan emberére talált, de éppen a napokban jelentették amerikai lapok, hogy az amerikai exporttermékek Kanada helyett egyre inkább Mexikóban találnak piacra. És itt van Grönland, amelyről pár hónappal ezelőtt nagy nemzetközi felháborodás közepette jelentette ki Trump, hogy Amerika magának akarja ezt a Dániához tartozó óriás szigetet. Nos, Washington és Kopenhága éppen a napokban az ENSZ közgyűlés ülése idején írt alá stratégiai megállapodást Grönlandról és a sziget biztonságáról. A megállapodást még a NATO is üdvözölte, Grönland pedig meg is köszönte. A fanfárok után Donald Trumpot halljuk. Nagyszerű lesz a kapcsolatunk, a biztonságpolitikai kapcsolatunk, mondja, és hangsúlyozza, hogy arra számít mindannyian, minden fél nagyon szorosan és komolyan együttműködik majd. Ez nagyszerű lesz Európának, az Egyesült Államoknak és mindenkinek, de kivált Grönlandnak, fogalmaz az Egyesült Államok elnöke, aki kiemeli azt is, hogy az egész északi sarkvidék biztonságáról van szó. Az aláírt megállapodás az Egyesült Államok történelmi győzelme, értékelte az egyezményt a Trump kormányzattal nem különösebben rokon szenvező The Hill című orgánum, amely főként a Fehérház és a kongresszus ügyeivel foglalkozik. Az új egyezmény, mert hogy 1951-ben Washington és Kopenhága már kötött egy biztonsági egyezményt, szóval az új egyezmény az Egyesült Államok széles körű katonai jelenlétét teszi lehetővé Grönlandon. A hidegháború esztendeiben több amerikai támaszpont is volt ezen a nagy szigeten, de mára már csak egy maradt. Most két új katonai támaszpont létesül majd. Mette Frederiksen dán kormányfő szintén azt hangsúlyozta az egyezmény aláírásakor, hogy ez a megállapodás jó mindenkinek.
1: Ever since the Second World War, the United States has defended the free world, created prosperity.
0: Az Egyesült Államok a második világháború óta védelmezi a szabad világot, gazdasági felvirágzást terem, békét és szabadságot, mondta a dán szociáldemokrata kormányfő. Mette Frederiksen szerint ez a megállapodás örök időkre szól, és jó az Egyesült Államoknak, Grönlandnak, Dániának, a NATO szövetségének és egész Európának is. Ezzel most megerősítjük közös biztonságunkat, erősítjük közös elrettentő erőnket, és megmutatjuk ellenfeleinknek, hogy kik is vagyunk, fogalmazott a politikus nő, majd leszögezte. Donald Trump mindig is nagyon egyértelműen fogalmazott, hogy nem akarja, hogy ellenségek túl közel kerüljenek hozzánk. És ő már, mint Frederiksen kormányfő, ezzel teljes mértékben egyetért. De szerinte ez az egyezmény egyben elismeri az Egyesült Államok történelmet meghatározó szerepét és hozzájárulását Grönland és az Észak-Atlanti térség védelméhez is. Jens Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint ez egy win-win, vagyis győztes helyzet. Mindenki hangsúlyozta Dánia és Grönland szuverenitását, ám bátor ezen túl amerikai egyetértés kell ahhoz, hogy Grönland megválaszthassa ipari és pénzügyi partnereit. És a több hónapig húzódó viták és válságok után megnyugodtak a kedélyek. És Donald Trump ismét elérte, amit akart.

0: Donald Trump még az ENSZ közgyűlés ülése előtt Írország fővárosában Dublinban járt, és a Michael Martin ír kormányfővel tartott közös tájékoztatóján a helyi újságírók egyike megkérdezte tőle, vajon szívesen látna egy újraegyesült Írországot. Az amerikai elnök, akinek édesanyja skót születésű volt, elmosolyodott és azt mondta, nem akar senkinek sem gondot okozni, de szívesen látná Írország és Észak-Írország újraegyesülését. S még hozzátette, ahogyan a dolgok most állnak, ez valószínűleg meg is történik, és nagyszerű fejlemény lenne. Mindenki nagy meghökkenésére a mondatból címlapsztori lett, szerte a világon, mintha maga az amerikai elnök vetette volna fel, és szorgalmazná ezt. Ez nem így van, de Trump valószínűleg ráérzett a skótok és az írek hangulatára. S most kiderült, nem teljesen alaptalanul. Az észak-ír, a skót és a velszi vezetők ugyanis közös nyilatkozatban adták értésre, hogy erőfeszítéseket terveznek annak érdekében, hogy leváljanak Angliáról. És ezzel lényegében felmondják az Egyesült Királyság egységét. Tóth Vali jelenti Londonból erről a különös, de nem jelentéktelen fejleményről.
1: Ilyesmi is ritkán fordul elő. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke nemrég Cardiffban találkozott, és együttműködésük szorosabbra fűzéséről tárgyalt. Erről egy memorandumot is kiadtak. A szűkszavú hírből nem derül ki, hogy az említett találkozó egy olyan folyamat kezdete, amely alkotmányos alapjaiban rengetheti meg Nagy-Britannia jövőjének alakulását. Az említett memorandum önrendelkezést sürget, mert mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy saját jövőjéről döntsön, hangsúlyozták az érintettek. A találkozó után mindhárom autonóm országrész vezetője ugyanarról beszélt, a saját szemszögéből. Az északír autonóm kormány feje Michelle O'Neill. A függetlenségről szóló vita nagyon is él, sőt, nem csak itthon, de nemzetközileg is, és ez a vita megmutatja, mi a tét. Nos, a díj, a nagy nyeremény az emberek számára az egyesítés, a megosztottság megszüntetése. Egy új kezdet, egy új Írország számára, fogalmaz az északír politikus. Michelle O'Neill fel is szólította a brit és az ír kormányt, hogy 2030-ra tűzze ki az Ír-sziget újraegyesítéséről tartandó népszavazást. A skót vezető John Sweeney is a függetlenség iránti vágyat emelte ki.
2: Because the people of Scotland, if given the choice of independence in a referendum, will take that choice.
1: Mert Skócia lakói, ha erre lehetőséget kapnak, a referendumot és a függetlenséget fogják választani. Minden felmérés arra utal, hogy ez a Skóciában élők választása. Így az edinburghi politikus. Végül a vendéglátó Wales vezetője is ezt hangsúlyozta. Hiszem, hogy Wales mint nemzet virulni fog, ha úgy döntünk, hogy független nemzetté válunk, partner kapcsolatban együttműködve másokkal. Hogy ez mikor következik be, arról Wales népének kell döntenie, mondta az eddig meglehetősen korlátozott autonómiát élvező kis országrész vezetője, Run Up Your Wales. A három politikus szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Nemzeteink jövője az Unióhoz kötődik, mondják, mivel a brit EU-tagság megszűnése károkat okozott gazdaságainknak és korlátozta népeink lehetőségeit, fogalmaz a dokumentum. Hozzátéve a londoni kormány, azaz a Westminster ideje a végéhez közeledik. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy Tony Blair kormányfő hosszú tárgyalás sorozat után 1998-ban Észak-Írország polgárháborús évtizedei után alkotta meg és fogadtatta el a nagypénteki egyezményt, amely végre elhozta a békét és egy hatalommegosztásra és önrendelkezésre alapozó új korszak kezdődött. Ez azt ígérte, ha lakói többsége ezt szeretné, referendum dönthet Észak-Írország jövőjéről. Ezt követően autonómiát kapott Wales és Skócia is, ez utóbbi a legnagyobbat. Ez az autonómia azonban a védelmi kérdésekre és a külügyekre egyik országrész esetén sem terjed ki. Mostanáig nagyjából úgy tűnt az érintettek, ezzel a helyzettel megbékéltek. Csakhogy. Az Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország alkotta Egyesült Királyság történetében Most először fordul elő, hogy a három autonóm tagországban elszakadásra, Belfastban pedig a 105 éve ketté választott Írsziget egyesítésére törekvő pártok és politikusok vannak kormányon. Ezek már nem elégedettek a London által nekik juttatott autonómia mértékével. John Sweeney skót miniszterelnök, a Skóciában kormányzó, függetlensége törekvő skót nemzeti párt vezetője is többször beszélt arról, hogy a következő 5 évben ismét népszavazást kell tartani Skócia függetlenségéről. Ilyet legutóbb 2014. szeptemberében tartottak. Akkor az elszakadást ellenzők győztek. Csak hogy azért, mert akkor az EU tagság megőrzéséhez ez tűnt célszerűnek. Aztán jött a Brexit, ahol a 2016-os szavazáson országos átlagban a résztvevők minimális többsége a kilépésre, a skótok majdnem kétharmada viszont a bennmaradásra voksolt. A Skót Nemzeti Párt azóta is rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London a Brexittel kiszakította az Európai Unióból. A brit kormányfő igyekezett hűteni a várakozásokat. Belfasti villámlátogatása során azt mondta, az ír referendum most nem időszerű, majd Skóciának címezve hozzátette, elvileg lehet szó egy referendumról, de csak később.
3: There was a clear resolution reached, and I don't think now is the time to go back into that.
1: Világos döntés és határozat volt, amire akkor jutottak, és én nem gondolom, hogy most van itt az ideje, hogy ezt a vitát újra nyissuk. A gazdaság, a megélhetési költségek kérdése az, ami a skótokat most a leginkább érinti. Sőt, ez az, ami a Nagy-Britannia bármely részén élő emberek számára a legfontosabb, mondta Andy Burnham. A brit kormányfő ugyanakkor a napokban, mint egy reagálva e fejleményekre, már kissé megengedőbben szólt London lehetséges közeledéséről az EU felé. Cardiffban a három politikus jelezte, hogy összefogva, egyeztetve, Londonra nyomást gyakorolva küzdenek mostantól céljaikért. Elemzők szerint még hosszú lehet az út, és 2030 talán túl korai lehet az ilyen referendumokhoz. Ám a brit politika vezetői már nem engedhetik meg maguknak, hogy a törekvésekről ne vegyenek tudomást. Számos politikai elemző fel is teszi a kérdést. Vajon kinek lehet érdeke Nagy-Britannia ilyen nagymérvű geopolitikai átrendeződése?

0: Nagy-Britannia esetleges geopolitikai átrendeződésének jövőjéről még valószínűleg hallunk majd. Bár megjegyzem, a 90-es évek elején az akkor még Észak-Olaszország elszakadását meghirdető Lombard Liga megalakulását és első lépéseit állítólag a németek finanszírozták. Ezt akkoriban a Liga szellemi atya és ideológusa Gianfranco Miglio mondta el nekem egy interjúban, s ő azzal indokolta a német támogatást, hogy a Berlusconi vezette Olaszország bika erős gazdasága túl nagy konkurenciát jelenthetett. Szerbiáról a következő hetekben hallunk majd sokat. Október 25-én tartják ugyanis az előrehozott választásokat, és a pártok és jelöltjeik már rajtvonalhoz álltak. Az egyik legfajsúlyosabb jelölt vitathatatlanul Alekszandar Vučić elnök, aki ezúttal pártja a Szerb Haladó Párt miniszterelnök jelöltjeként indul a választásokon. Vučić vasárnap mondott le az elnöki posztról, azért, hogy visszatérhessen a hatalomba miniszterelnökként. A várható választási nagyüzemről, a résztvevőkről és jelöltjeikről, valamint az esélyekről Ternovász István tudósít Szerbiából.
1: Zahvalan sam građanima koji su dva navrata svoje ljudsko poverenje u ogromnoj meri poklonili meni.
2: Köszönettel tartozom a polgároknak, hogy támogatásuknak köszönhetően két megbízatási időszakban az ország elnöke lehettem, mondta vasárnap bejelentett lemondásakor Alekszandar Vučić államfő, akinek a jövő év májusában járna le második 5 éves megbízatási ideje. Így az alkotmány értelmében többé nem lehet az ország elnöke. Lemondásának oka, hogy az ellenzéki egyetemista mozgalom által kikényszerített parlamenti választások ő lesz a 14 éve hatalmon lévő Szerb Haladó Párt miniszterelnök jelöltje. Lemondásakor hangsúlyozta, büszke arra, hogy elnöksége ideje alatt jelentősen nőtt a bruttó hazai termék, a foglalkoztatás is növekedett, és az út, valamint vasúthálózatot soha nem látott mértékben fejlesztették. A következő időszak legfontosabb feladatai közé sorolta a béke és a stabilitás megőrzését, a nemzeti érdekek, valamint a koszovói szerbek védelmét. Hangsúlyozta, hogy Szerbiának folytatnia kell európai integrációját, megőrizve kapcsolatait hagyományos keleti partnereivel. Vučić 2014 és 2017 között egyszer már volt az ország miniszterelnöke. Az elmúlt 12 évben először kormányfőként, majd államfőként állt az ország élén. Lemondását követően december folyamán elnökválasztásokra is sor kerül, közben november 8-án nemzeti kisebbségi önkormányzati választásokat is tartanak az országban. Így gyakorlatilag 3 hónapon át választási lázban ég a nyugat-balkáni ország. Szerbiában nem számít meglepetésnek az, hogy a kormány nem tölti ki teljes 4 éves ciklusát. Itt ugyanis az újabb

0: egyetlen egyetemi hallgató neve nem került fel. Ők ezt azzal magyarázzák, hogy nem tartják magukat kellően felkészültnek az állam legfontosabb tisztségeinek betöltésére, ugyanakkor, mint mondják, demokratikus eljárásban választották ki azokat a személyeket, akikben megbíznak, és akiket alkalmasnak tartanak erre a feladatra. Azt is nyomatékosítják, hogy olyan személy neve nem került a listájukra, aki korábban részt vett volna az ország irányításában. Ők azt hangsúlyozzák, hogy tiszta lappal indulnak. Jelöltjeik között épp úgy megtalálhatók ismert egyetemi tanárok, művészek és sportolók, ahogy az eddig kormányzó párt jelöltjei között is. Listavezetőjük Ilija Srdanović, az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának kardiológus professzora lesz.
1: Ili Srbija, ili mafia.
0: A választóknak arra az egyszerű kérdésre kell választ adniuk, hogy Szerbiát vagy a maffiát választják, fogalmazott az egyetemisták győznek nevű lista vezetője. Ilija Srdanović biztos benne, hogy a választások nem lesznek tisztességesek, mert szerinte a regnáló hatalom foglyul ejtette az intézményeket, és mindent meg fog próbálni annak érdekében, hogy pozícióban maradjon. De erre az egyetemisták felkészültek és készek a győzelemre, mondta. Amíg az eddig kormányzó szerb haladó párt álláspontja ismert, hogy egyaránt jó viszont kíván fenntartani az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával, és hogy brüsszeli nyomásra sem hajlandó büntető intézkedéseket bevezetni Oroszországgal szemben, addig az egyetemisták listáján szereplők kínosan kerülik az egyértelmű állásfoglalást ebben a kérdésben, de Koszovó államisága elismerésének ügyében is. Elutasították a részvételt a szerbiai köztelevízió által meghirdetett vitaműsorban, is, amelyen a választások esélyesei mind hatalmi, mind ellenzéki részről ott voltak. Az egyetemisták népszavazásként tekintenek a választásokra, és legfontosabb céljuknak a hatalom megdöntését tartják. A részletekről a győzelmüket követően egyeztetnének a polgárokkal. Ellenzéki oldalon a három párt alkotta Népi Szerbia nevű koalíció és a Demokrata párt jelezte, kiszáll a versenyből, és az egyetemista mozgalmat támogatják a választásokon. Kormányellenes körökben felháborodást okozott az, hogy az Európa és Szerbia nevű koalíció, megosztva az ellenzéki tábort, nem hirdetett bojkottot és jelezte, annak ellenére részt vesz a választásokon, hogy programja nagy részt megegyezik az egyetemisták elképzeléseivel. Ha az egyetemisták nyernének, ők nagy valószínűséggel támogatnák őket. A Faktor Plusz közvéleménykutató intézet adatai szerint, ha most vasárnap tartanák a választásokat, a szerb haladó párt Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listája végezne az első helyen, 48,6%-os támogatottsággal. Az egyetemisták győznek nevű lista a szavazatok 37,7%-át szerezné meg, rajtuk kívül a 3%-os bejutási cenzust átlépné még a szerbiai szocialista párt vezette, a stabilitás tényezője nevű koalíció és az európai Szerbia nevű tömörülés, valamint néhány nemzeti kisebbségi párt és koalíció. A kisebbségi pártokra és koalíciókra nem vonatkozik az általános parlamenti küszöb. A törvényhozásba való bejutásuk a természetes küszöb alapján történik, ami azt jelenti, hogy egy parlamenti hely megszerzéséhez annyi szavazattal kell rendelkezniük, amennyi a Dont módszer alapján egyetlen parlamenti mandátum megszerzéséhez matematikailag szükséges. Ez részvételtől függően általában 10-15 ezer szavazatot jelent. A Vajdasági Magyar Szövetséget nem érte váratlanul a választások kiírása. A VMS az egyetlen magyar párt Szerbiában, amely önálló listával indul a választáson, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt támogatásával. Az ellenzéki magyar pártok közül a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és néhány politizáló ellenzéki civil szervezet a VMS-szel szemben az ellenzéki egyetemistákat támogatják. Politikai elemzők szerint a kisebbségi pártok könnyen a mérleg nyelvét képezhetik a választásokat követő kormányalakítás alkalmával. Október 25-én valamivel több mint 6 millió 700 ezer választópolgár járulhat az urnák elé Szerbiában.

Romániának megint volt új kormányfője, megint voltak új kormánytagjai, sőt, kormányprogramja is. Ám nem voltak, legalábbis nem elegen voltak azok, akik megszavazzák őket. Szerdán a bukaresti parlament leszavazta a legújabb, legutóbbi miniszterelnök jelöltet, Siegfried Mureșánt és jobb közép kabinettjét. Siegfried Mureșán a Nemzeti Liberális Párt politikusa, és nem mellesleg a májusban megbuktatott Ilie Bolozsán pártársa. Romániának május óta nincs kormánya, akkor bukott meg a liberális Ilie Bolozsán vezette kabinett. Az országot azóta korlátozott jogkörű ügyvivő kabinet irányítja, a pártok pedig képtelenek tartós többséget kovácsolni. Mureșán a

0: harmadik kormányfőjelölt volt, és ennyi sikertelen kísérlet után az államfőnek előrehozott választásokat kell vagy kellene kiírnia. Nikus Ordán államfő holnap után, azaz október 5-én hétfőn tanácskozik a pártok képviselőivel. Ám elemzők arra számítanak, hogy nem választások lesznek, hanem újabb kísérletezgetés. A jelenlegi helyzetről romániai kollégám Lehőc László számol be.
1: A bukaresti parlament két kamarájának együttesülése szerdán szavazott a Nemzeti Liberális Párti európai parlamenti képviselő Siegfried Murechan által javasolt kormányról, amelyben a Nemzeti Liberális Párt 7, a Mentsétek meg Romániát Szövetség 6, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 3 tagja, valamint egy független kapott volna helyet. Siegfried Murechan szerepet szánt a korábbi Bolozsán kabinet több tagjának, és kormányprogramja is egyfajta folytatása lett volna a Bolozsán kormányénak. Az ülésen felszólaló kijelölt miniszterelnök azonban sikertelenül próbálta megvédeni programját.
2: Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură.
1: Kormányprogramunk révén egy modern, jólétet biztosító, igazságos és biztonságos Románia megteremtését javasoljuk, mondta. Folytatjuk a román kormány utóbbi egy évben hozott jó intézkedéseit, és a gazdasági növekedés és fejlődés új szakaszába lépést tűzzük ki célul. Hogy a fejlődés valós legyen, az intézkedéseknek az állammal kell kezdődniük. A legutóbbi felmérés eredményeivel összhangban csökkenteni fogjuk a parlament létszámát, minden minisztériumban korlátozzuk az államtitkárok számát, az általunk javasolt kormánynak csak 3 miniszterelnök helyettese lesz, megtiltjuk a nyugdíj és az állami fizetés halmozását, átszervezzük az állami vállalatokat, amelyeknek korszerű szolgáltatásokat kell nyújtaniuk az embereknek, nem lehetnek a közpénzek elherdálásának forrásai. A tervezet szerint 30 napon belül elvégezték volna a költségvetés kiigazítást, anélkül, hogy a deficit túllépne a GDP arányos 6,2%-os célt, a jövő évi költségvetést pedig november 30-áig elkészítették volna, hogy azt még az év vége előtt megszavazhassa a törvényhozás. Murechan ígérete szerint nem vezetnének be új adókat, a hiányt az állami kiadások lefaragásával és hatékonyabb adóbeszedéssel mérsékelnék, megtartanák az egykulcsos adót, és amint a gazdasági mozgástér engedi, a jelenlegi 21%-ról visszacsökkentenék az áfát 19%-ra, sőt, egy úgynevezett reformosztalékot is bevezetnének 2027. júliusától a bürokrácia leépítéséből és a fekete gazdaság visszaszorításából származó többletbevétel felét közvetlenül a munka adóterheinek mérséklésére fordítanák. A bukaresti parlament nem szavazott bizalmat Siegfried Murechan kormányának. A szükséges 233 támogató szavazat helyett a Nemzeti Liberális Párti európai parlamenti képviselő által javasolt kormány csak 182-t kapott. A szociáldemokrata párt tagjai a teremben voltak, de nem voksoltak. Hangsúlyozták, nem azért szavaztak májusban a Bolozsán kabinet lemondatására, hogy most támogassák annak folytatását. A Románok Egyesüléséért Szövetség nem vett részt a szavazásban. A Bolozsán kormány megbuktatása óta 5 hónap telt el. Azóta 3 kormányalakítási kísérlet volt. Eugene Tomák, európai parlamenti képviselő visszaadta a megbízást, miután látta, hogy az általa javasolt kormánynak nincs esélye a parlamentben. Adrián Vestia, liberális párti alelnök, Murechanhoz hasonlóan bizalmi szavazást kért a parlamentben, amelyen el is bukott. Mivel az államfő a Nemzeti Liberális Párt vezetőségével való egyeztetés nélkül bízta meg kormányalakítással, így, míg a szociáldemokrata párt támogatta, saját pártja és az azzal szövetséges Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS nem. Az alkotmány értelmében 2 leszavazott kormányfőjelölt után az államfőnek lehetősége van feloszlatni a parlamentet és előrehozott választást kiírni. Nikus Ordán azonban többször jelezte, hogy szeretné elkerülni ezt a megoldást. Az államfő azért is óckodik az előrehozott választástól, mert a jelenlegi felmérések szerint a szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség a legnagyobb támogatottságnak örvendő párt így csak megerősödne, míg a többi párt támogatottsága azt mutatja, hogy a parlament fragmentálódottsága megmaradna, így továbbra sem biztos, hogy sikerülne feloldani a patthelyzetet. Az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, éppen ellenkezőleg elmélyítenék a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzpiacok körében egyaránt, vélekedett Nikus Ortán. A szerdai parlamenti szavazás után azonban most ismét az elnök tér felén pattog a labda. A Prágában tartózkodó államfő nem sokkal az eredményhirdetés után rövid televíziós nyilatkozatban reagált.
3: Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi să înțelegem că este nevoie de consens în politică.
1: A mostani szavazást szükséges lépésnek nevezte, hogy mindannyian megértsük, hogy konszenzusra van szükség a politikában. Ebben a helyzetben hétfőn egyeztetésre hívja a pártokat, és hétfőn délután megnevezi újabb miniszterelnök jelöltjét. Felszólította a pártokat, hogy elfogadható kompromisszumokkal jöjjenek, a románokat és a külföldi partnereket pedig arról biztosította, hogy Románia tartja nyugatbarát irányultságát és teljesíti pénzügyi vállalásait.
0: És most néhány érdekes, de nem érdektelen hír. Olaszország csaknem 4 évtized után visszatér az atomenergiához. A héten az olasz szenátus is elfogadta a képviselőház által már korábban jóváhagyott törvényt, miszerint ismét lesznek atomreaktorok az országban. Az Appenninektől délre a csernobili katasztrófa után zárták le az atomreaktorokat, egy 1987-ben tartott népszavazást követően, azóta Róma külföldről vásárolt villamosenergiát. Az első reaktorok, amelyek kis moduláris atomreaktorok lesznek, 2033-ban állnak munkába, a tervek szerint. A kormányzat 4 reaktort tervez, de hogy hol, arra még nem született döntés. Kanada egyik legnagyobb példányszámú lapja, a Toronto Sun, egészségügyi tisztségviselők lemondását követeli az Ellison bizottság vizsgálata nyomán. Az Ellison bizottságot Dean Ellison, konzervatív parlamenti képviselő vezette, és szeptemberben több meghallgatást tartott a COVID-járvány kezeléséről. Mintegy 50 embert, köztük rendőröket, orvosokat és volt COVID-fertőzötteket hallgattak meg, és ennek nyomán megállapították, hogy az oltások nem voltak megfelelőek, nem tesztelték őket megfelelően, hiperagresszív volt az oltásra buzdító kampány, és az oltási program 10 000-eknek okozott egészségügyi károsodást. Gáza városban, amely a gázai övezet fővárosa, 3 év után újra megnyit a Szent Családról nevezett katolikus templom. A háború előtt 5 keresztény iskola is működött Gázában, 3 katolikus, 1 ortodox és 1 evangéliumi keresztény, és a gyermekeknek több iskola állt rendelkezésükre szerte az övezetben. Jelenleg csak is a most újra nyílt templomban folyik tanítás. A jeruzsálemi latin patriarchátus oktatással foglalkozó direktora szerint mintegy 130 gyermek tanul itt ebben az épületben, többségük muszlim. Az elmúlt 3 évben a templom több mint 450 menekültnek adott otthont. Az Új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök, és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Erdőbényén ülésezik a kormány, általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában, folytatódik a kellemes őszi idő. 5 óra van, hírek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok, Kis Józsefet hallják. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak a kormánytagok. A szakminiszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek helyreállítását. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagált a Fidesz frakció, a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására. Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország uniós csatlakozását. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi csapásokra. Volodymyr Zelenszkij elnök azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzését célozza Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. A Görögországgal folytatott több évtizedes tárgyalások után tegnap megérkeztek Bulgáriába Sámuel cár földi maradványai. Az 1014-ben meghalt uralkodót Bulgária nemzeti önazonossága jelképének tekintik. Földi maradványait 60 éve a görög határnál fedezték fel. A cár csontjait körmenet kísérte a Szent Zsófia templomhoz, ahol egy márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomra. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek diagnózistól műtétig vezető útját. A Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján alapjaiban gondolták újra és szervezték át az onkotimek sebészeti döntéshozatali és előkészítési folyamatait. A program következő lépcsőjében elérhetővé válik, hogy a szegedi és temesvári orvosszakmai csapat kölcsönösen bekapcsolódhasson a legnehezebb onkológiai esetek konzultációjába. Ma is sokfelé napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Délután 23.
4: Műsorajánló. Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
6: Magyarország történelme mozgalmas évszázadában, 1918 és 2018 között többször is megtörtént az államhatár lezárása, majd megnyitása. Milyen koncepciók, milyen szándékok jegyében, milyen politikai, gazdasági, etikai súlyuk volt a zárásoknak, nyitásoknak? Milyen szerepet játszottak a nemzetbiztonsági szempontok? Változott-e a magyar állam és a magyar nemzet presztízse a nemzetközi térben? Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018.
4: Kiemelés tőlünk. Ma reggel 6 órától a Kossuth Rádióban. Palicstól Pöstyénig, Husztól Hátszegig nem minden a megmaradásról és az igazi magyarságról szól, de arról is. Integráció és asszimiláció, migráció és haza a magasban. Együttélés a többséggel, közben figyelés Budapestre, székely mítosz a magyarországi turistáknak, vegyes házasság és a kisiskolák roma magyarjai. Élet kisebbségi magyarként. Akinek az anyanyelve még mindig magyar. Határon túli magyar újságírók műsora Rácz Vince vezetésével minden vasárnap reggel 7-től 8-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
4: Konkrétum. Kultúráról mellébeszélés nélkül.

0: Magyar Társadalmi Megosztottság mítosza és valósága címmel ma tartják a Történelemtanárok Országos Konferenciáját Budapesten. A probléma fontos és úgy tűnik mindig aktuális, amit az is jól mutat, hogy egyelőre nem kerültünk közelebb a megoldáshoz. Múlt héten a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján például Romsics Ignác úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy helyre kell állítani a magyar nemzet érzelmi egységét. Ennek a társadalmi megosztottságnak a gyökereiről fogunk beszélgetni a mai műsorban Csunderlik Péter és Hatos Pál történészekkel. A mikrofonnál a szerkesztő Góca Anita. Sok különböző teória létezik azzal kapcsolatban, hogy mikorra vezethető vissza ez a megosztottság, de a legtöbben talán Trianon nevezik meg kezdőpontként. Pál, egyetért ezzel?
1: Magyar történelem megosztottsága az egyidős a magyar történelemmel, ha ilyen általános értelembe vesszük. Az biztos, hogy a trianoni békediktátum, vagy békekötés, békeszerződés időpontja egy szimbolikus dátum, és nagyon-nagyon jelentőséget foglal el az emlékezetben, különböző emlékezetekben, olyannyira, hogy szervezi is az emlékezetet, antagonisztikusan szervezi, még mondjuk a közvéleménynek egy nagyon jelentős része felülmúlhatatlan nemzeti tragédiát lát benne, úgy mondjuk az értelmiségnek egy szintén jelentős része inkább egyfajta trianon neurózisról beszél, és azt gondolom, hogy ez segít elfedni azt, hogy Trianont folyamatba illesszük. Az megfosztja bizonyos értelemben a történelmi vizsgálatot, sok-sok ellentmondásos, akár kényelmetlen ténynek a tudomásul vételétől. Az is biztos, hogy lehet érvelni amellett, hogy ne számoljuk az egész magyar történelmet, ne István és Kuppánytól vezessük le az összes ellentétünket, még csak ne is Mohácshoz vezessük vissza. Az a gondolati, mentalitásbeli keretrendszer, amiben élünk, az mégiscsak 1848-tól származik. Egész egyszerűen annak a fogalomnak a megteremtése, amelyet a nemzetként szoktunk meghatározni. Tehát a magyar nemzet 1848-ban született meg, ez is természetesen egy elnagyolt megállapítás, és ha már itt tartunk, akkor Trianon ebben csak egy állomás. És bizony Trianonhoz elvezettek belső feszültségek is, és bizony Trianon ilyen tekintetben eltakar másfajta csonkaságokat is, hiszen Trianonnak az egyik legfontosabb jelentése, hogy megcsonkította Magyarországot területileg, megcsonkította a lakosságában, de elfed olyan csonkaságokat, amelyet a magyar nemzet önmagának okozott. Tehát ilyen értelemben nem hiszem azt, hogy kijelenthetnénk, hogy egyetértés uralkodik.
0: Péter?
2: Nagyon jó, hogy elhangzott István királynak és Koppánynak az ellentéte. Ugyanban Bere Nóra állt elő egy szerintem tetszetős és izgalmas revizionist elmélettel, hogy igazából lehetséges, hogy Koppány nem is létezett, mert hogy nincsen gyakorlatilag bizonyíték, történeti bizonyíték a Koppány létére. De az biztos, hogy ami az István és a Koppány emlékezet alapján történik, azt alapvetően mondjuk az István a király Rókopára határozza meg, és az is biztos, hogy amit a magyarok belelátnak ebbe az István és Koppány közti konfliktusba, hogy mondjuk a nyugatos modernizátor és az autokton szuverenistának az ellentéte, az egészen biztos nem létezett így István király idejében. De a magyarok mégis így gondolnak rá az István a király rokoperának köszönhetően, amely pedig a Kádár korszaknak a terméke.
0: Ez csak egy ilyen példa arra, hogy mennyiféle konstrukció létezik, és hogy hát a történelem konstrukció.
1: Is, már csak azért is, mert az István és Koppány olyan szimbólum, ami nem az István a királlyal született meg, hanem legalábbis Szabó Dezső is használta már az 1920-as években, de abban igazat kell adnom, hogy egyfajta konstrukció ez az István és Koppány ellentét, inkább modern, mint hogy visszamenne az első ezredfordulóra.
2: Alapvetően az, hogy különböző ellentétekben rendezzük, opozícióban rendezzük a magyar történelem alakjait, az konstruálja magát a múltunkat is. Abból a szempontból az az érdekes, hogy Trianon és mondjuk 1918-19 még nem teljesen elmúlt emlékezet, tehát sokkal forróbb, mint mondjuk 1848-49-nek az emlékezete. Tehát Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, vagy Petőfi Sándort ma már mint egy ilyen egységében látjuk. látja a magyaroknak a többsége, akik tudják ezt a közoktatásunk nyomán, mint 48-49-es hősök, noha elképesztő szakadékok és ellentétek voltak ezen a szereplők között, de mégis valahogy a múltban már ezek összerendeződtek. De viszont a 20. század sokkal inkább velünk együtt él, még nem teljesen elmúlt valamennyire kommunikatív emlékezetként, és ebből a szempontból az első világháborút követő Trianon, mint a 20. századi magyar történelmi katasztrófája, az olyan terhelté teszi ezt az egész kérdést, és persze elsőbben mondjuk a Hortikori Iradlent a kultusznak ugye nem is volt érdeke az, hogy valamennyire oldja ezt a Trianon traumát, sőt, szerintem ez egy kulturális trauma volt, amibe azokat is be akarták egyébként vonni, akiket mondjuk nem traumatizált volna maga a Trianon, vagy ez a területcsonkítás.
0: Most ha provokálni akarnék, akkor lehet, hogy onnét közelítenék, hogy azért Trianon után a magyar közvélemény széles rétegei egyetértettek abban, hogy ez egy igazságtalan béke. Hát tehát tulajdonképpen ez kvázi össze is hozhatta volna az oldalakat, vagy a különböző álláspontokat képviselőket.
1: Igen, csak hogy említsünk meg egy példát. 1920. június 4-én zúgtak a harangok, lobogtak a fekete zászlók, ugyanakkor a Pesti utcán összevertek egy Neumann nevű kereskedő segédet, azért, mert ti zsidók írtátok alá a trianoni békét. Hiába hivatkozott ez a Neumann kereskedő segéd arra, hogy végig küzdötte frontkatonaként a világháborút, arra meg még kevésbé hivatkozhatott, hogy egyetlen zsidó nem volt a béke aláírói között, vagy a békét elfogadó 1920-as kormányzat tagjai között. Mégiscsak azt kell mondani, hogy Trianon maga a revizionista ideológia bűnbakokat termelt, belső bűnbakokat, elsősorban a zsidóságot, amely megnyilvánult már 1919 őszén, amikor Horthy Miklós még fővezérként azt mondta, hogy a nemzeti hadseregben nem szabad fölvenni zsidókat és munkásokat. Megnyilvánult az Európában elsőként elfogadott és a jogegyenlőséget, hát kvázi feloldó, megtörő numerus clausus törvényben, ami mégiscsak arra irányult, hogy a zsidóságot kiszorítsák a magyar felsőoktatásból, megjegyzem, nem sikerült. Ez volt az érdeke a vidéki egyetemeknek, hogy ne tartsák be, mert különben megszűntek volna egyetemként létezni. Tehát, hogy Trianon köré kezdettől fogva nem akartak nemzeti egységet, széleskörű nemzeti egységet teremteni. Az is biztos, hogy viszont nagyon széleskörűen érezték a trianoni fájdalmat, és a trianoni béke valódi, és ezt eltagadhatatlan igazságtalanságát. Gondoljunk csak például a nemzeti demokrata Vázsonyi Vilmosra, aki 1917-ben Magyarország első zsidóvallású minisztere, ráadásul igazságügyminisztere lett. 1926 egyébként a fehér terror következményeképpen bekövetkező korai halála után az ő síremlékén egy turulmadár, egy turul található a Salgótarjáni úti zsidó temetőben. Tehát az a bűnbakká, trianoni, az országvesztésért bűnbakká tett zsidóság is érezte a fájdalmat. Nagyon bonyolult kérdés ez, és azért azt is jegyezzük meg, hogy voltak olyan magyar nacionalisták, mint például Németh László, az író Németh László, aki már 1930-as években is megfogalmazta, hogy terméketlen a trianoni fájdalom, hiszen sokat tudnánk tenni a függetlenségünkkel, és nem hittek Németh Lászlónak sem.
2: Megrendítő történet Szabad György édesapjáé. Nagyon régen, talán egy évtizede olvastam, de próbálom visszaidézni a történetet. Egy zsidószármazású családból származott, olyan zsidószármazású családból, amit hát egy régies kifejezéssel Kossuth zsidóknak emlegettek, akik mélyen azonosították magukat a magyar nacionalizmus ügyével, és magyar identitásúak voltak. Szabad György édesapja egy aradi kereskedő volt, aki tehát 1920 után román nacionalisták annyira megvertek, hogy a szeme világát is elvesztette, vagy legalábbis a félszeme világát elvesztette. És aztán Szabad György édesapja később öngyilkos lett, amikor Magyarországra költöztek, és azzal szembesült, hogy 38-39 után a zsidó törvények következtében őt, aki annyira magyar volt, hogy emiatt a román nacionalisták kis ilyen agyonvertek, egyszer csak másodrangú állampolgár lett, és ezt nem tudta elviselni, és végzett magával. Itt nagyon fontos szerintem az öncsonkítás kép, hogy egyfelől 1920-ban történik ténylegesen egy területlakosság, ilyen-olyan csonkítás. És ezek után jön egy belső öncsonkítás, hiszen még ami megmaradt, azt is elkezdjük leválasztani, konkrétan a magyar nemzetközösségből kizárják a zsidó származásúakat. Ez az öncsókítás, ez egy hatalmas tragédia szerintem, amit csak magunknak köszönhetünk, és nem lehet másokra kenni.
1: Hozzátenném, hogy nem pusztán a zsidóságról van szó, tehát, hogy azért azt is látni kell, hogy 1920-ban a trianoni békediktátum egyúttal egy születési okmánya, független Magyarország születésének, a modern Magyarország először lehetett saját sorsának az ura, és először foglalhatott el saját jogán, nemzetközi térben önálló független pozíciót. És hát ugye a magyar nemzeti tudatban a függetlenségnek kiváltságos értéke volt. Még a dualizmus alatt sem akart senki például közös himnuszt a monarchiával. És ehhez képest például az egész Horthy korszak elsikkasztotta annak a problémának a megoldását, hogy a magyar lakosság döntő többsége, a parasság, mintegy 55%-a még 1920-ban is a magyar népességnek, igazából nem kapott sem politikai, sem gazdasági emancipációt, a magyar társadalom jelentős része nem lehetett része a nemzetnek. És pontosan emiatt volt az, illetve hogy megelőzőleg is ez a probléma elsikkadt, hogy a magyar parasságot beléptessék a magyar nemzetbe, hogy nagyon sokan a paraszti világban teljes közömbösséggel viselték azt, hogy mi történt az államhatárokkal, mi történt Trianonban. Amikor például Bethlen István 1920-ban Hajdúböszörményben először képviselőnek jelölte magát, és elhangoztak a beszédek, hogy így úgy elvették tőlünk a magyar földet, akkor fekete hajú, igazi, törzsökös magyar emberek mondták, hogy lehet, hogy kint elvették, de itt az urak földje mind megmaradt, és még tovább sem tudunk élni, és 1920-ban Bethlen Istvánt Hajdúböszörményben nem választották meg képviselőnek. Talán ez az élmény is közrejátszott abban, hogy amint tudta egyébként abszolút alkotmányos puccsal 1922-ben felszámolta a titkos szavazást vidéken, tehát hogy a magyar paraszt ugye gerinces, nyíltan szavaz, azaz, hogy látják, hogy kire és hogyan és miképpen. Ugye a Szavazat ára című filmek, stb. Az a fajta történelmi kiszolgáltatottság, amely az elmúlt 10-15 évünket is jelképezte, az ebben az élő és fájó múltban gyökeredzik.
2: Hát, hogy József Attila írta a Hazám című versében, hisz nyíltan dönt ki 1000 éve, magával kötve, mint a kéve, sunyit vagy parancsot követ.
0: Azért 100 év nagyon hosszú idő. Csak a legfontosabb tényezőket kiemelve, mi árult ahhoz hozzá leginkább, hogy ez nem tudott megemésztődni? Miért telt el hiába az a 100 év?
2: Én nem gondolom, hogy hiába telt el az a 100 év. Palival, Hatos Pállal kell egyetértenem, hogy nem voltak részei egyébként a magyar nemzetnek, hát nem voltak emancipálva. Mert, és akkor itt én Garami Ernő nemzetfogalmához kell nyúlnom, aki a Hazafiság és Nemzetköziség című röpiratában azt írta, szociáldemokrata politikusról van szó, hogy a haza egyenlő jog és kenyér. Tehát, hogy akinek nincsen joga és nincsen kenyere, az egyszerűen nem része a hazának, és hazátlan ebből a szempontból. És azért szerintem az egy történelmi előrelépés, ami Magyarországon történt az elmúlt 100 évben. Ma a magyar társam sokkal nagyobb része van emancipálva, olyan értelemben, hogy adva vannak neki a mobilitás lehetőségek, és van joga és kenyere, mint egyébként 100 éve. Tehát nem gondolom, hogy ne változott volna semmi sem.
0: Valami változott, de mondjuk azért, ha már a szavazatárát említette Pál, abból azért inkább ennek ellenkezőjére következtethetünk.
1: Lehet érvelni amellett, hogy kisebb a halandóság, nem pusztít annyira a TBC, megnövekedett az átlag életkor, ilyen értelemben jobb most élni, mint volt 100 évvel ezelőtt, de ami fontosabb az az, hogy sok-sok megoldatlan probléma van. Ilyen értelemben egy picit vitatkoznék, hogy kialakult volna a magyar nemzet mondjuk a 21. század harmadik évtizedére. Most talán kezd kialakulni az a fajta demokratikus mozgósítás, amely elérte a fiatalokat, és elérte a falut, és amely igazából arra a bibliai mondatra épült, amellyel egyébként II. János Pál pápa a rendszerváltás, tehát a berlini fal leomlása és a KGST Varsói Szerződés összeomlása előtt prédikált a ne féljetek, és amely egyébként ugye a Tiszának, Magyar Péternek is a jelszava volt, ez valóban megvalósult. Rengeteg ember elkezdett nem félni. Az, hogy ebből lesz tartós dolog, vagy visszacsúszunk azokba az antagonisztikus mintázatokban, amelyről Péter is, meg én is beszéltem az előbb, az egy nyitott kérdés ma is. Ilyen értelemben hordozzuk a történelem súlyát, és megoldatlan is ebbe a szempontból a Trianon problématika is, mert hogy bele vagyunk ragadva egy áldozati szerepbe. Közben megtanultuk azt, hogy mondjuk Máramarosban 1000 év óta éltek románok, és gyakorlatilag 700-800 év óta ők alkották mondjuk annak a térségnek a nem csak a kulturális, hanem a demográfiai többségét. Észrevettük azt, hogy a Tátra az csak a 19. század utolsó 3 évtizedében lett magyar, hogy is mondjam, üdülőhely. Tehát, hogy igazából be tudjuk fogadni azt, hogy a történelmi magyar királyság, amit Szent István országának nevezünk, az sohasem volt etnikai értelemben magyar. Nemrégiben megjelent Gyurgyák Jánossal egy interjú arról, hogy Mohács mennyire eredője annak, hogy ma itt tartunk, mert például, hogy az etnikailag magyar délvidék elpusztult. Nem hiszem, hogy nagy jelentősége volt Mohács környékén az etnikai származásnak. Tehát visszavetítünk nagyon sok mindent a múltba. Ha valamit kéne most csinálnunk, megtanulni a múltnak a komplexitását is, és értékelni azt, hogy nem valami kizárólagosan homogén magyar dolgot veszítettünk el, újra kell tanulnunk a szomszédainkhoz való viszonyt, és természetesen a szomszédainknak is a hozzánk való viszonyt.
2: És akkor itt jönnek azok a vállalkozók, akik mondjuk a Trianon bizniszt működtetik, és ha csak a piros-fehér-zöld Nagy-Magyarország alakú autós matricákra, vagy különböző termékekre gondolunk, azok azt az illúziót keltik, hogy egész Nagy-Magyarország az ugye etnikailag magyar volt. De önmagában az, hogy ezek a Nagy-Magyarország matricák Horvátországot is szerepeltetik ugye a nagy alakban, hát eleve elhazudják azt, hogy Horvátország sose volt a közjogilag része Magyarországnak, hanem personál unió volt. Ilyen alapon egyébként akár provokatívan a horvátok is saktáblakockás Nagy Magyarország matricákat előállíthatnának, hiszen a horvát király az magyar király volt, a magyar király meg horvát király. Trianon biznisz ugye a fájdalom eltúzásában érdekelt, és akkor itt tegyük hozzá, hogy szerintem megbukott Orbán Viktornak és az ő kormányzásának súlyos felelőssége van abban, hogy a megörökölt árkokat csak tovább mélyítették. Tehát vala a Fidesz úgy indult, hogy nem emlékszem pontosan, melyik Fidesz politikus mondta a 90-es évek elején, hogy a Fidesznek nincs álláspontja a Mohácsi csata kérdésében. Az egész arról szólt, hogy hagyjuk már a múltat, mert a Fidesz az elvált szülőknek a gyerekei, és ha megnézzük, hogy ugye Gyurgyák Jánosnak a századvég folyóirata milyen címlappal jelent meg, az a népies, urbánus, szocialista, progresszív, konzervatív, szocialista szerzőket egy közös arcképcsarnokot állított, hogy ők mind ugye magyarok voltak, és valahogy egy új típusú ilyen befogadó és elfogadó identitást adjunk át, hogy az elvált szülők gyermekei majd akkor közösen előre tekintve épít majd, és ez a nemzedék, amely innen indul, végül tényleg elképesztően sokat tett azért, hogy a magyart a magyar ellen fordítsa.
1: Aki nincs velünk, az ellenünk van. Tehát megint kialakult ez a fajta osztódás, hogyha valaki nem azt az álláspontot vallja, ami a hivatalos, és amit ugye ebből a stúdióból is közvetíteni kellett ezelőtt még akár csak fél évvel is, az igazából a nemzet árulója.
3: De akkor lehet, hogy ez itt most egy soha vissza nem térő lehetőség arra, hogy egy újfajta megbékélés legyen, mert tulajdonképpen a NER bizonyos szempontból egyesítette a konzervatívot, meg a liberálist, a jobboldalit, meg a baloldalit. Tehát lehet, hogy kaptunk egy utolsó lehetőséget arra, hogy megpróbáljuk ezeket az árkokat tényleg betemetni, vagy legalábbis ezt a fajta társadalmi megosztottságot?
2: Amennyiben a nemzetet politikai közösségként értelmezem, és hogy beszélgetünk közös dolgainkról, ténylegesen ugye polgárrá váltak nagyon sokan. Az, hogy itt a NER utolsó évében te kocsmákból lehetett kihaldadni azt, hogy alkotmánymódosításokról beszélgetnek, tényleg a standard ilyen kocsmai közösség, és arról, hogy hát itt hányszor módosítják ezt az alaptörvényt, az maga egyébként az, amikor civillé válik valaki, mert közügyek iránt elkezd érdeklődni, és ahogy elkezdtek parlamenti közvetítéseket nézni állampolgárok, és megint az érdeklődés a politika iránt, ez alapvetően ez egy lehetőség arra, hogy ténylegesen meg tudjuk beszélni közös dolgainkat, de hogy meg tudjuk beszélni, az nagyon fontos, hogy a nézeteltéréseket azt ne valami ellenségeskedésbe fordítsuk le, hanem mindvégig gondoljunk arra, hogy mi egy magyar nemzeti közösség vagyunk, és szerintem ez történelmi bűne volt Orbán Viktornak azon túl, hogy itt milyen nagy lopások bűnei voltak Adival szólva, az, hogy itt ténylegesen ment a gyűlöletkeltés, és a politikai ellenfeleket ellenségként azonosították, és állami erőforrásokat gyűlöletpropagandává alakítottak.
3: Az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy ne induljanak be a régi reflexek? Mert mondjuk erre is jó látni ezt a 100 évet, ami tudom, hogy nem nyomtalanul múlt el, de sok szempontból azért mindig, mintha újra kezdődtek volna ugyanazok a szólamok, ahogy kísértetiesen ismerős mondatok jellemezték az elmúlt 16 évet is, 80 évvel ezelőttről ismerős mondatok, szóval, hogy ne ez legyen megint.
1: Szerintem ez nincs megírva a csillagokban, erre mi nem tudunk válaszolni, tenni tudunk érte, tehát esendő emberek vagyunk. Én annyival is inkább, ugye jóval idősebb vagyok Péternél, hogy én politikai tudatosodásom az 1989. június 16-án történt meg. Előtte nap érettségiztem egy vidéki gimnáziumba, és itt lehettem Budapesten, azt hittem életem egyik legfontosabb napja, Nagy Imre temetése volt. És nem vettem tudomásul azt, hogy egy hónappal később az a szikrázó napsütésben lévő hatalmas tömeg megismétlődik, ezúttal Kádár János temetésén. Fel kell tudnunk dolgozni az elmúlt 36-37 évet, hiszen a történelemtől, vagy a végzettől, vagy a sorstól, vagy a jóistentől ajándékba kaptuk a függetlenséget 1989-90-ben, és mégse tudtunk vele élni. Szerintem továbbra sem tudtuk a társadalmat nemzetté tenni. Nem lett a nemzet egy hívószó, hanem megosztó szó lett, hogy aki nem viseli a kokárdát, akkor az nem is magyar. És csomóan egyébként dacoskon, akkor én nem is viselek kokárdát, hiszen ezzel kifejezném egyfajta politikai szimpátiámat, mégpedig olyan szimpátiát, amivel egyáltalán nem tudok azonosulni. Az, hogy mit lehetne csinálni, arra mindenkit biztatok, hogy kritikai tekintettel nézze a saját múltját is, hogy egyfajta lelkiismeret vizsgálatot csinálunk akár egy emberi kapcsolatban, egy házastársi kapcsolatban, az biztos, hogy inkább előnyére, mint hátrányára válik annak a fajta közösségnek, ahol ez végbe megy. Most itt ilyen szempontból, hogy megint vallásos nyelvezetet mondjak, kegyelmi időszak van, kinyílt egy ajtó, és előrébb tudunk lépni. Olyan szempontból nagyon sokan voltunk, bizonyos értelemben elfásultak, bár mondjuk Péter nem tartozott, emlékszem ezek közé, mert 4 évvel ezelőtt is, ami nagyon retorikus Adi idézettel próbálta túlélni az akkori Holdról is látszó Orbán győzelmet.
2: Igen, a magyar jakobinus dalát idéztem Aditól.
1: De hogy most sem a daloló holnapok biztos perspektívája áll előttünk, hanem apró munka, nagyon sok megbocsájtás, amellett is, hogy ne leszámolás, hanem elszámolás legyen. Tehát, hogy tényleg elszámolás a múlttal, rögzítése, dokumentálás. A történésznek ez lehet a feladata, és visszatérve a nyitó kérdésre, Trianonra, ott se fejezhettük be a munkát. Tehát, hogy nem elég csak traumaként meghatározni. Nem elég azt tudat hogy mi egyedül vagyunk, mi magyarok, mert egyrészt nem is vagyunk egyedül, másrészt gondoljunk csak arra, hogy vannak csodálatos sikereink a Nobel-díjasainkra, vagy arra, hogy a magyar reménytelenség és a konfliktus akár csak a 21. században is 2 irodalmi Nobel-díjat eredményezett, hiszen miről írt Kertész Imre sorstalansága? Arról írt, hogy a magyar nemzetből kitaszítattak, hogy egyfajta magyar polgárháború volt az, amelynek az eredményeképpen 500 000 magyar állampolgárt először az állampolgárságtól, nemzet tudatától, vagyonától, és később az életétől is megfosztottak. És ha Krasznahorkai László életművére gondolunk, ott is arról van szó, amiről most is beszélgettünk, hogy azok a sorstalanok, akik a reménytelenségben, a depresszióban élnek egyfajta történelem alatti sorsban, azoknak kell valamiképpen esélyt adni. Hogy ez megtörténik, ez szerintem teljesen nyitott kérdés ma.
0: A magyar társadalmi megosztottság gyökereiről beszélgettünk Csunderlik Péterrel és Hatos Pállal. A hangmérnök Schwarz Nóra volt, nevében is búcsúzik a szerkesztő Gócz Anita.

0: Kossuth Rádió. Szegeden a 90,3 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Kreatív tőke. Művészetről és piacról a Kossuth Rádióban.
1: Független színházak nehézségeiről, kitartásáról és törekvéseiről nem lehet eleget beszélni, hiszen újfajta látásmódot hozhatnak, kísérletezhetnek és nagy szerepük van az új generáció kinevelésében is. A Kreatív Tőke mai adásában arról lesz szó, milyen kihívásokkal néznek szembe azok, akik az önálló produkciók létrejöttében segítik a művészeket, azokat, akik a közszínházakon kívül próbálnak bemutatkozási lehetőséghez jutni. Köszöntöm Önöket, Olá Andrea vagyok. Két vendéget hívtam mára, Gáspár Annát, aki a majdnem két évtizede ernyőszervezetként működő Manna produkció alapítója, másik beszélgetőtársam pedig Viktor Balázs, a 2021-ben létrejött Tér 12 kulturális egyesület vezetője. Mindkét vendégem azt vállalta, hogy független előadó művészeti alkotók és társulatok szakmai partnereként működik, de ezt különbözőképpen teszik. A beszélgetésünk természetesen azzal kezdődik, hogy miként indultak el ezen az úton.
2: Természetesen én először színésznő szerettem volna lenni, és az ember úgy képzeli el, hogy majd a színpadon fog állni, és akkor egyszer csak bekerültem egy színházba, történetesen az Új Színház stúdiójába, ahol álltam színpadon, de aztán egyszer csak rendezőasszisztens is voltam, és el kell mondanom, hogy a Balázs édesanyja Nagy Mari, és ő volt az első rendezőm, tehát mellette voltam először rendezőasszisztens, úgyhogy nagyon sok kalandom volt ott, én sajtóztam is a színházban, szerveztem is a színházban, és akkor kiderült, hogy engem nagyon sok minden érdekel, vagy sok mindenben vagyok még képességes, és egyszer csak odáig jutottunk, hogy jaj, de jó lenne pénzt szerezni valamire, és van itt egy pályázat, és meg tudom-e nézni, be tudom-e adni. Én a színház előtt egy közgazdasági szakközépiskolába jártam, tehát sem a számlák, sem a statisztika, sem a gazdaságtan nem állt tőlem messze, úgyhogy nekiálltam, megcsináltuk, és megnyertük a pályázatot. És valahogy ezeken az utakon egyszer csak az derült ki, hogy nekem ez nem esik nehezemre, relatív jól össze is látom a dolgokat, és elkezdtem segíteni azokat a művészeket, akik körülöttem voltak, akik többek között bennem, mint színészben is gondolkodtak, de mégis elkezdtem őket segíteni azon az úton, hogy forrásokhoz jussanak. És akkor így kitapasztaltam, és teljesen autodidakta módon szépen lassan a pályázat írásba olyan mértékig beletanultam, és nyilván ezzel az jár, hogy az elszámolásába is, tehát a gazdasági ügyekbe, hogy az előadó művészet gazdasági jogi hátterét, azt elég magabiztosan tudtam, és 2008-ban pedig létrehoztunk hozzám közel álló művészekkel egy egyesületet, pont ezért, hogy legyen egy olyan bázis, egy olyan háttér, amivel ezeket a pályázatokat be lehet adni, de én soha nem egy emberhez kötöttem, vagy egy rendezőhöz, vagy egy társulathoz, hanem így nyitva volt az ajtó, és csak jöttek be rajta az emberek, akik mind nagyon szerettek volna valamit, és ebből alakult ki a Manna, ami kicsit olyan, mint az álomépítők, hogy jön egy művész, elképzel valamit, és mi meg megpróbáltuk akkor már egy csapattal azt a valamit, azt felépíteni köré. Általában a színházat mindenestül, mert nekünk sem épületünk nem volt, sem infrastruktúránk nem volt. Volt egy tervünk, és köré rajzoltuk azt, amitől a színház lesz. És ennek most már sok-sok éve, és ez az Ernyő szervezet azóta is működik.
1: Itt folytatjuk mindjárt, Balázs.
3: Nekem úgy jött, hogy én ugye színész szakon végeztem, de igazából már első év végén át akartam jelentkezni rendezőszakra, csak a Zsótér Sándor, az egyik osztályfőnököm megesküdött, hogy mindent megtanít nekem, amit ő tud, de hogy tanuljak meg színészként lenni, és csak utána rendezzek. És akkor hát annyira olyan erővel mondta ezt a Sándor, hogy ott maradtam, és nagyon hálás vagyok neki ezért, mert szerintem mai napig rendezőként az egyik legjobb dolog bennem az az, hogy tudom, hogy milyen a másik oldalon állni, és szerintem sok rendező ezt nem tudja. És akkor a K2 Színházba kezdtem a pályám. Mi az volt a szerencsém, hogy a Bence meg a Petya nem jártak vizsgákat nézni, mert ha jártak volna, akkor biztos nem hívnak el játszani, mert nagyon rossz voltam. A Benko Bence és a Fábián Péter. És utána viszont véget értek el kettős időszakom, majd 4 évvel később. És akkor én ott elég szomorú voltam egy évig mondjuk, hogy ez történt ezzel a kis csapattal, amit ennyire szerettem, ahogy bedarált a szakma, a körülmények, az alulfinanszírozás, mindenféle így egyszerre. És akkor megfogadtam, hogy én azon szeretnék dolgozni, hogy más fiatal emberek ne jussanak ilyen helyzetbe, amikor indulnak. Bencével meg a Petyával el is távolodtunk egymástól, tehát ami még a K2-s pályafutásom elején érdeklődést keltett, hogy én más iskolából jövök, máshogyan nyúlok dolgokhoz, máshogy kell hozzám nyúlni, az 4 évvel később már inkább balhét szült, meg idegességet. Ez egy ilyen sűrű pillanat volt, és akkor megfogadtam, hogy én szeretnék segíteni az induló csapatoknak, meg mindenkinek, aki színházat szeretne csinálni, és akkor így hoztam létre a saját egyesületem, de azután, hogy az Annáiknál, ez pont a Covid környékén volt, tehát akkor amúgy is egy csomó mindenki, szerintem egy csomó mindent átgondolt magában, és akkor volt ez a tűzoltás helyett kurzus, ahol igazából a mai napig nekem ez az egyik fő filozófiám, hogy ne halat adj, hanem halászni taníts. És hogy én igyekszem úgy dolgozni, hogyha valakinek segítek mondjuk, vagy valakinek a projektjét mi vállaljuk, mint lebonyolító, akkor ő írja a pályázatot, ő rakja össze a költségvetést, én ott vagyok, de hogy legközelebb ne legyen szüksége ránk. És ő egyébként mondhatja azt, mint alkotó, hogy fú, ez engem rohadtul nem érdekel gyerekek, ez szíve joga, de tudja, hogy mire mond nemet. Szerintem nagyon sok.
1: Ez és egy akkor megcsinált helyette?
3: Együtt csináljuk. Aha. És utána meg már másodszorra, hogyha jön, és azt mondja, hogy nekem nincs kedvem ez az őrülethez, akkor azt mondom, oké, de hogy egyszer menjen végig rajta, mert ennek van egy olyan járulékos haszna, hogyha egyszer megész egy pályázatot rendesen, meg egy elszámolást, akkor utána többet nem írsz függetlenbe egy 15 szereplős darabra koncepciót, mert tudod, hogy ez nem fog működni, és hogy én alapvetően abban hiszek, hogy sokkal több tudatosság kéne a művészvilágba, amihez az kell, hogy legyen bennünk annyi tudatosság, hogy mondjuk ne éljünk vissza az olyan rendes emberekkel, mint az Anna, aki azt mondja, hogy ilyen kedvesen a művészek köré épít egy világot a semmiből. Nem, legyél tisztában azzal, hogy működik körülötted a dolog. Fel tudom idegesíteni magamat azokon a művészeken, akik egy számlát nem tudnak befizetni. Nem, te egyéni vállalkozó vagy, neked felelőssége van, neked járulékokat kell fizetned, és ezt fejezzük be, hogy én csak jövök és rendezek. Nem, főleg független színházban nem.
1: Anna, más a véleményed, mert a gesztusaid elárulnak.
2: Nem más a véleményem, csak nagyon jó látni azt, hogy ugye a Balázs egy olyan kurzusról beszélt, ahol én is mentorként dolgoztam, és nagyon sok művész mellett dolgoztam így mentorként, hogy vállalta azt, hogy végigjön velem a folyamaton, és megtanítom, de nálam lehetett azt is választani, hogy kimarad belőle, és nagyon szeretem azt, hogy ahogy átadtuk a kolléganői Melennek a csapat a tudást a tűzoltás helyett kurzuson, az már így folytatódik egy másik generációban, hogy igenis elvárás, hogy egy művész feleljen meg ezeknek a kritériumoknak, és értse, mi ez a vállalkozás, értse, hogy mit ír alá, olvassa el, hogy mit ír alá. Csak ezért mosolyogtam, mert nagyon jó látni azt, hogy már egyel fejlettebb vagy, hogy tényleg egy másik szinten vannak elvárásai a művészek felé egy nálamnál generációval fiatalabb, hasonló szervezetet, vagy hasonló programot kigondoló embernél.
1: Viszont te megírod a pályázatot, nem?
2: És sajnos én helyett. Még mindig, igen, lehet, hogy ez is ilyen generációs különbség.
3: Én ebben nagyon, nagyon hiszek. Én már hát 3 éve végeztem egy programozás bootcampet, szóval én egyébként AI agentöket fejlesztek mellette, amúgy meg programozásra foglalkozom, mert rájöttem, hogy tényleg független színházzal akarok foglalkozni, és ehhez az kell, hogy nekem legyen megélhetésem máshonnan. Ami szerintem egyébként tök oké. Én ezt szívesen csinálom, szóval ez nekem nem egy olyan kényszer, hogy akkor vagy csinálok egy jól fizető munkát, amit utálok, és egyébként mellette ingyen játszom. Nem. Egyszerűen annyira kevés pénzt tudok fizetni, mert egyelőre még ez volt a finanszírozásnak a realitása, hogy muszáj vagyok mellette valamiből élni.
1: Kevés pénzt tudsz fizetni a színészeidnek?
3: Hát a jogi személyiségem van, egy egyesület, amivel lehet pályázni különböző helyekre. Uh-huh. Ez nem egy tradicionális értelembe vett társulat, hanem ez egy ilyen közösség akar majd lenni. Csak hát azért ez nem olyan könnyű egy ilyen típusú dolgot összehozni, meg keresgélni ténylegesen mondjuk másfajta finanszírozási, másfajta működési módszereket a függetleneknek. Mert én abba kezdtem el gondolkozni, hogy hogy ugye van a közszínházi struktúra, ahol van egy fenntartód, aki ad egy csomó pénzt, vagy kevésbé csomó pénzt, amivel neked el kell számolnod, vannak nézőid, előadásszámot, nézőszámokat kell letenni az asztalra, bérlet van, annak meg kell felelni, egész máshogyan tudsz egy közszínházban kísérletezni, mondjuk új formákat keresni, mint egy független színházban. És ehhez képest a független színház, aminek szerintem egyébként a kutatásfejlesztés lenne a célja, hogy egy ilyen múlt is kifejezéssel éljek, is úgy próbál működni, mint egy közszínházi repertoár előadásokat próbál létrehozni, nagyon sok bemutatót csinál, ugyanúgy 6-7-es próba folyamatokba gondolkozik, úgyhogy egyszerűen nem tudsz, vagy legalábbis az előző rendszerben biztos, hogy nem tudtál, legalábbis azokban a körökben, ahol én mozgom, nem tudtam olyan próbapénzt fizetni, ami mondjuk csak minimális szinten is labdába rúgna. Tehát ezek tények, amiket egyszerűen ki kell tudni mondani, és akkor utána lehet elkezdeni felépíteni úgy, hogy én most például a következő próbafolyamatomat szeretném úgy csinálni, hogy mondjuk fél évig próbálok, hetente egyet-kettőt, ilyen kb. DX színjátszóssal, és most direkt használom ezt a kifejezést, délután 3 óra, 4 óra. Ha a színészeknek el kell menniük dolgozni, hogy pénzt keressenek, menjenek, egyébként legyenek ott, hogyha tudnak jönni, keresünk, kutatunk, nem tudom, és van egy vagy két hetes ilyen intenzív próbahét, amit viszont ki tudok fizetni, ami reális, az a munka, amit mi most 6 hétért próbálunk odaadni, azt szerintem 2 hétért reálisabb, így lóvéilag, és akkor viszont ki van kérve, akkor legyen ott, akkor úgy viselkedünk, mint egy színház, és nem mondom, hogy ez működni fog, fogalmam sincs, de tök érdekes dolog kipróbálni, és lehet, hogy valami olyat találunk ki, olyan formát találunk meg, amit utána a nagy színházak is át tudnak venni, és esetleg el tud indulni egyfajta megújulás.
1: Anna, mennyiben működik a te szervezeted másként?
2: Hozzám már úgy jönnek a színészek, művészek, és akkor itt rendezőket is értek, hogy van egy kutatott, fejlesztett projekt, hogy ehhez tudja kapcsolódni. Uh-huh. Tehát már kész szereposztás van, kész koncepció van, kész ötlet van, hogy majd itt ebben a kertben itt föl fog rohanni a falon, és tűz, és víz, és hamu, és akkor ezt meg kell mutatni. Tehát sokan szokták kérdezni, hogy nem tudnál engem belerakni valamibe, annyi produkciót csinálsz, hogy nincs nálad munka. Nem, nálam elhozzák a kész terméket gyakorlatilag, és nekem azt kell, vagy olyan formában, hogy itt van a rajz, és ezt kéne legyártani, és léci segíts abban, hogy ez létrejöjjön, vagy olyan formában, hogy teljesen kész van az, amit csinálnánk, csak kérlek segíts eladni, vagy segíts ahhoz, hogy ez még nagyobb lehessen. És korosztályilag is teljesen széles volt a spektrum, mert pályakezdő fiatalokkal ugyanúgy dolgoztam, mint olyan 40 éves színésznőkkel, akik 3 gyerek után visszaszerettek volna térni a pályára, és keresték a fogódzót, és ki akarták találni újra önmagukat, és egy projektet álmodtak meg, és el akartak indulni, vagy Tordai Teri és a Béres Ilona, akit felkért Radnóti Zsuzsa, Örkény özvegye, hogy az Örkény 100-as évfordulóra csináljanak meg egy felolvasóestet, beleszerettek, és azt mondták, hogy Anna, mi ezt annyira szeretnénk megcsinálni, hogy nem segítenél abban, hogy akkor ez ne csak egy felolvasó legyen. Szóval én nagyon gyakran a kéz dolgokat kaptam, és nekem az volt a feladatom, hogy erre keressek finanszírozást, meg kapcsolatrendszerem által valamiféle helyet, vagy beágyazódást. És nagyon érdekes, hogy egyre inkább eltolódott az én működésem alatt is ez a fajta független színházcsinálás, afelé, hogy nem kész anyagokkal dolgoztak. Tehát ez az Örkény, ez egy nyilván egy nagyon klasszikus példa, de a legtöbb társulat, színész, színésznő, művész valamiféle saját anyagot szeretett inkább előállítani. Önmaga válogatta össze a szövegeket, gyúrt át egy prózát drámává, szóval az is izgalmas volt, hogy ennek volt egy nagyon komoly olyan műhely jellege, ahogy nem az volt, hogy leveszünk egy Molnár Ferencet a polcról, vagy egy Vergiliuszt, vagy bármit, hanem maguk az anyagok is ott

0: fővárosban, úgyhogy én nagyon-nagyon sok helyszínnel építettem ki a kapcsolatomat, és ez volt a dolgom és feladatom, hogy ezeket a rendhagyó, a nézők számára nagyon újdonságot nyújtó előadásokat minél több helyre elvigyem.
1: Mindez akkor nem feladata a Tér12-nek, mert hogy oda jön a közönség, de például hirdetni is már tétlen, nem?
2: Bárcsak oda menne, nem, hát nyilván most a Tér12 az valahol így két világ között lebeg bennem, így az apertúra kapcsán, meg egyéb munkák kapcsán. Az apertúra az a K2 színháznak a hát az újjászületése. A Bence meg a Petya, a Benko Bence és a Fábián Péter. Ugye amikor elváltak útjaik, mint alkotók, akkor a K2 megszűnt, mint név, meg brand, és akkor lett az apertúra az új, amit már csak a Bence vitt tovább, és akkor ebben csatlakoztam én vissza, mint operatív vezető, ami egy ilyen izgalmas dolog, mert itt most fogunk kapni egy helyet így itt a 7. kerületben, és akkor ki lehet próbálni végre ilyen sok-sok dolgot, amit így elképzelek magamba, hogy ezt hogy kéne csinálni, és akkor majd januárban így gondolkozom, hogy aha, ez így jól elképzelted Balázs, de nem ilyen egyszerű.
3: Lenne sok előnye.
0: Lesz egy színházad?
2: Hát igen, még meg kell építeni. Egyelőre ez most egy jóga stúdió, ami azt jelenti, hogy kb. Jobb állapotban van az ingatlan, mint ahonnan most kitettek minket. Szóval tök jó, fingers crossed. Nagyon jó ajánlatot kaptunk a kerülettől, úgyhogy ha minden igaz ezen a helyen, a társulatok, akiket meghívunk, vagy akik jönnek játszani, csak rezsiért fognak tudni dolgozni. És az lesz az én nagy újításom, mint operatív vezető, hogy lesz egy jelképes, hát ilyen üzemeltetési költség, amit egyébként elkérnénk a társulatoktól, de hogy itt most ezt a költséget nekik a saját előadásuk marketingébe kell befektetni, mert én úgy vagyok vele, hogy nekem az az érdekem, hogy legyen tele a hely, legyen ott sok ember, és legyen egy ilyen közösségi hely, ahol tényleg el tudnak indulni nyugalomban függetlenek, meg fiatalok, mert nagyon sok színház kényszerül abba bele, hogy azt mondja előre, hogy gyere játszatsz nálam, 150 ezer forint plusz áfa per este. És akkor utána tiéd a jegybevétel meg minden, de ezt az összeget tedd le nekem. És akkor az van, hogy ezt előre meg kell finanszírozni, egyáltalán biztos, hogy bejön neked annyi pénz, illetve ami bejön, az kb. Oda megy, vagy legalábbis megkapod azt, amit már befizettél, és akkor még nem fizettél a színészednek, nem fizettél a nem tudom kinek, és hogy én meg arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt a terhet, mivel megengedhetjük magunknak, nagyon úgy fest levennénk, és megnéznénk egy másfajta működési struktúrát. És ott a Tér12, az meg, ott meg ez a közösségépítés az, ami nagyon-nagyon érdekel. 28-ig még én vagyok a Tér12 elnöke, de hát vannak ilyen egyéb érdekképviseleti munkáim, ami miatt azon is gondolkozom, hogy lehet, hogy átadom másnak, de igen, ilyen szempontból nálunk más, vagy én így más, hogy működök.
0: Amit a Balázs elmond, ez egy nagyon szép fejlődés története annak, ahogy tulajdonképpen ilyen modellszerűen szoktak alakulni ezek a dolgok. Ő, mint színész, elindította a Tér12-t, ahol nem akart feltétlenül egy helyet, hanem egy közösséget akart építeni, ahol tudást akart cserélni, csak egy ilyen közösségi erőforrás bázis, és ehhez képest az ő tudásával, és amennyire nyitott volt, és amennyire hajlandó volt megtanulni a színházművészet körüli jogi, gazdasági és strukturális dolgokat, elérkezett oda, hogy azt mondja egy társulat, hogy gyere, legyél az operatív igazgatónk. És mégis ott találja magát, hogy akkor alkalmas vagy te erre, hogy mégiscsak legyen egy színházad. És tipikusan, amikor az ember létrehoz egy helyet, akkor vagy ugyanúgy gondolkodik, mint a Mannában én hely nélkül, aki soha nem akartam egy házat, hanem én inkább mindenkinek a házába szerettem volna elvinni azokat a produkciókat, amiket mi segítettünk létrehozni. De van olyan ernyőszervezet, aminek ez a funkciója, hogy van egy háza, lásd a Jurányit, ahol meg mindenkinek ad egy kis teret, és működtet 2-3 olyan színpadteret, ahol meg ezek az előadó művészek be tudnak mutatni. És az meg szintén egy modellműködés, és kicsit ehhez hasonlít az, amit most az apertúrával kapcsolatban előrevetítettél, amilyen a Dante, ahol egy társulat azt mondja, hogy nekem kell egy hely, amire ki van írva az én nevem, de nem tudok annyit termelni, nem tudok annyi előadást előállítani, hogy én betöltsem ott azt a 30 napot, mert ez nem egy kőszínházi működés. Viszont akkor azon túl, hogy én játszom, kinyitom a helyet másoknak. És most ez az, amit a Balázs mondott, és ez is egy működési modell, és ez csodálatos, hogy ő nem abban gondolkodik, hogy adjátok ide a bérleti díjat, hanem azt mondja, hogy adjatok pénzt, de ne ilyen formában, hanem azt a saját marketingetekre fordítva fektessétek

0: vettek be a közös ügybe. Úgyhogy ezek nagyon izgalmas továbbgondolásai egy-egy ilyen modellszerű működésnek, ami most van.
1: Miközben a Mannánál a marketing az a te reszortod, kizárólag.
0: Amikor még fénykorában volt maga ez az Ernyő szervezet, akkor volt külön marketingesünk, sőt, sajtósunk is volt, tehát ez két embert jelentett, de nyilván amikor szűkült be az a forrás, ami a működésünkre megpályázható volt, akkor egy idő után már mindent én csináltam, és szerintem ez a Balázs nagyon tud kapcsolódni, hogy milyen az, amikor az ember 26 funkciót csinál egyedül.
2: Tudok. Ezért nagyon jó, hogy én az IT-ból egy csomó mindent hozok át az automatizáción keresztül. Tehát az Apertura bázison úgy lesz, hogy van egy rezidens társulat, a Hökön projekt, akik hoznak technikát a helyre, vagy beszállnak abba. És cserébe mi akkor azt vállaltuk, hogy a mi próbáink meg előadásaink után nekik elsőbségük van, hogy kiírják a saját próbáikat meg előadásaikat, és utána a maradék időpont az fel fog kerülni az Apertura weboldalára, ahol te látod, hogy mikor szabad a bázis, a rendszer lefoglalja, te egy Stripe linken keresztül elutalod azt a rezsiköltséget, amiben az kerül, te kapsz egy wifi kódot, beütöd, bemész, megcsinálod a dolgodat, van egy házirend, hogy hagyd ott a helyet, egy automata önmagát működtető rendszert hozunk létre, és most rengeteg szakmai anyag készül. Dologidő, Magyar Színházi Társaság pontjai, nem tudom, ezek mind nagyon fontos és nagyszerű anyagok, 50-150 oldal terjedelemben, amit igazából nagyon fontos lenne szerintem, hogy művészek elolvassanak. Na most a művészekre alapvetően nem jellemző, hogy száraz szakmai szövegeket szeretnek olvasni, és ezért hétvégén lekódoltam egy olyan ilyen AI asszisztenst, aki azt tudja, hogy betöltesz neki egy ilyen PDF-fájlt, ezt ő feldolgozza, és egy ilyen chatbotként te tudsz vele csetelni az adott anyagról, de úgy, hogy mondjuk, nem tudom, Viktor Balázs vagyok, van a B-rendező, hogy tudok elindulni a dologidő rendszerén belül, és akkor válaszol neked így, és így, és így, kiírja a forrásokat az anyagból, te arra rá tudsz kattintani, akkor oda-vissza a hivatalos anyagban, és akkor azt is el tudod olvasni, tudsz jegyzeteket fölvinni rá, tehát segít neked feldolgozni ilyen bonyolult szakmai anyagokat. Én ilyeneket tudok beletenni a közösbe, kicsit ez a tűzoltás helyettet így tovább gondolva.
0: Az jutott eszembe, hogy akárhogy is alkotunk, akármilyen művészeti ágban, a képzőművészettől a zenén, a táncon, a színházon át a filmig, akkor fog működni az az adott előadás vagy produktum, hogyha a néző tud hozzá kapcsolódni. És ahhoz tud kapcsolódni, ami az életében jelen van. Lehet az egy név, akit ismer, lehet az egy jelenség, és ott a jó közönségi élmény, hogy de hát ez velem is megtörténik, és úristen, ezt így is lehet gondolni. És hogyha a független színházról beszélek, akkor azt gondolom, hogy nekünk, független színháziaknak megvan az a könnyebbségünk, hogy ebben a kutatási, fejlesztési műfajban abszolút tudunk a jelenre reagálni. Tehát amikor Lengyelországban megszületik egy abortusztörvény, és 3 nappal később kint van egy felolvasó színház, vagy egy dokumentumszínház, ami ezt a kérdést taglalja, elképesztő, izgalmas, hogy hány nézőpontot lehet összehasonlítani. De ehhez az kell, tehát a Halász Péternek az újságszínháza, ami az aznapi híreket játszotta el, micsoda siker volt.
2: Van egy ilyen sorozatunk az Apertúrában, az a címe, hogy Cucli, hogy előző nap híréből a Bence, a Király Dani, meg én, meg a Formán Bálint írunk egy egész estés darabot. Jó esetben ilyen 1-1,5 óra, és ezt egy nap alatt próbálják, és eljátsszák. És nyilván olvassák a szöveget, nem tudom, de az ilyen színház ilyen nagyon nyers formában, és elképesztően jó darabok születnek, és így havonta született egy új kortárs magyar dráma, amit egyszerűen az mozgatott, hogy mindenki pontosan tudta, hogy miből szólal ez meg. Azért nagyon egyet tudok érteni, a színház ez egy gyors reagálású hadtest tud lenni, tehát mire a filmtervünk átmegy már rég, nincs jelentősége annak a hírnek, de a színház az, én tudom azt mondani a színésznek, hogy tedd már bele ezt az egy mondatot, és nyílt színi taps. És ehhez valóban az kell, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a helyünk és a feladatunk, és hogy szerintem most, hogy így hallgattam ezt, meg hogy így gondolkozom, hogy az egyik legjobb mondat, amit az egyetemről hozok, a Székely Gábortól jön, és az, hogy azt mutassátok, ahol tartotok, és ne azt, ahol tartani akartok. És úgy szerintem ez az életre, színházra, mindenre tökéletesen jól használható. Egyébként a képzés szerintem a kulcsa, az egyetemi képzés, hogy ott kéne elkezdeni nagyon nagy reformokat megtenni, hogy a hallgatók abba a világba érkezzenek meg, amiben vannak. Tehát ugye a színházban is szerintem az a baj, hogy sok színház, közszínház is igazából olyan Magyarországnak játszik, amilyen Magyarországot ő szeretne, vagy amilyen Magyarországban mondjuk ő hisz, vagy amilyen Magyarországban ő annó nagyon jól érezte magát, és hogy ez tök szép és tök jó, de hogy nem fog feltétlenül jó irányba menni, mert nem őszinte. Mert egyébként az, hogy például a független szféra még van, hogy ezt 16 évet ezek az emberek túlélték, én azt mondom, hogy ez olyan erő, az, hogy tele van sérüléssel, fájdalommal, amit ki kéne dolgozni, tehát hogy azért ez nem volt egy könnyű időszak. És hála Istennek, hogy a kultúrpolitika nem a most mi jövünk irányába mozdult el, és remélem, hogy lesz erejük kitartani emellett, hogy szakmai pályázatok döntsenek, de ez a szakmának is ugye fel kéne zárkózni, hogy aha, most már nekem nem feladatom az, hogy politizáljak, mert van egy politika, ami nyitott a szakmára, értitek? Szóval most ilyen típusú felelősségek vannak, amiken szerintem dolgozni kéne.
0: Azt hiszem, hogy ez a független színháznak az eszenciája, hogy elképesztően mobilis, rugalmas, szinte mindent kibír, ezt most már bebizonyítottuk. Olyan, mint a betonkockák között, amikor kinő az a növény. Szóval nagyon-nagyon sok mindenre képes, és még akar is közölni, mondani és jelen lenni.
1: A Kreatív Tőkében ma olyan vendégeim voltak, akik független színházi produkciók létrejöttét támogatják különböző módon, mégis ugyanolyan elkötelezettséggel. Gáspár Anna, a 18 éve működő Manna produkció alapítója, és Viktor Balázs, a 2021-ben létrejött Tér 12 kulturális egyesület vezetője beszélt a hivatásukkal járó kihívásokról. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa nevében is köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Olá Andrát hallották. Thank you.

0: Pontosan 6 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Költségvetés és klímatörvény, kihelyezett ülést tart hétvégén a kormány. Fokozza támadásait az orosz kőolajfinomítók ellen Ukrajna. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jönnek a részletek. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az erbeellátás, a rokkantság és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Ukrajna megkedőzi támadásait az orosz kőolajfinomítók ellen, válaszul az orosz légi csapásokra. Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva közben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el az ukrán fővárost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg az oroszok által célpontként kezelt katonai és közigazgatási létesítményeket. A Görögországgal folytatott több évtizedes tárgyalások után tegnap megérkeztek Bulgáriába Sámuel cár földi maradványai. Az 1014-ben meghalt uralkodót Bulgária nemzeti önazonossága jelképének tekintik. Földi maradványait 60 éve a görög határnál fedezték fel. A cár csontjait körmenet kísérte a Szent Zsófia templomhoz, ahol egy márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomra. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések Krétán. Több turistát evakuálni kellett a népszerű görög szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Tűzötött ki a híres perui romváros térségében. A lángok a Machu Picchuhoz vezető egyik főútvonal közelében pusztítottak. Egy ember meghalt, két másik megsérült. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Itthon leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsodabolj Zemplén megyei Radostyánban. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk fa harang torony is. Bemutatták a kortárs magyar dalszerzők, mások mellett a Betonhofi, Kóli, Cseri Hanna, Bungor és Krúbi szövegeit elemző Hallunk titeket című antológiát a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A szerkesztők a fiatalabbaknak azt szeretnék megmutatni, hogy az iskolában tanult elemzési metódusokat egy dalszövegnél is lehet alkalmazni, míg az idősebb generációknak a széljegyzetek segíthetnek egy-egy szöveg vagy kifejezések értelmezésében. Végül az időjárásról. Ma is napos száraz időnk lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Bera Emese vagyok. A világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-ás győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójában. Harry Kane 2 gólt szerzett és az első angol válogatott futballista lett, aki 3 naptári évben is elérte a 10 gólos határt. Mindkét magyar női csapat győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros kiélezett végjáték után 24-23-ra nyerte a vendég Cseszeme Bukarest ellen, így továbbra is hibátlan. A Győr ugyancsak őrzi 100%-os mérlegét, a Rábapartiak szintén hazai pályán 36-32-re nyertek a román Besterce ellen. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es Bahreini nagydíj időmérő edzését, így a futamon ő indulhat az érről. Köszönöm figyelmüket!
3: Műsorajánló.
1: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Egy hivatás, amelynek képviselőire ma egész másképp tekintünk, mint 30, 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A papoké, szerzeteseké, lelkészeké és rabbiké a főszerep. Mi változott, és mi az, ami örök ezen a pályán? Kihívásokról és elhívásokról beszélgetünk, arról, miért választja ezt a hivatást ma egy fiatal, vagy egy karrierje kellős közepén álló családos ember.
1: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
5: Utánpótlás nevelés.
6: Hogyan legyünk jó sportszülők? Mekkora a jelentősége a szülőnek egy gyerek sportkarrierjében? Mészáros Zalánnal, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjével, valamint Komlósi Dénessel, a MAFC Kosárlabda Akadémia U16-os csapatának vezetőedzőjével keressük ezekre a választ. Tartsanak velünk!
5: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
7: Magyarország történelmének mozgalmas évszázadában 1918 és 2018 között többször is megtörtént az államhatár lezárása, majd megnyitása. Milyen koncepciók, milyen szándékok jegyében, milyen politikai súlyuk volt a zárásoknak és nyitásoknak, milyen szerepet játszottak a nemzetbiztonsági szempontok, változott-e a magyar állam és a magyar nemzet presztízse a nemzetközi térben? Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018. Ezúttal ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Kis Péter Ernő.
1: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
8: Amikor a magyar határ történetéről beszélgetünk abban a korszakban, ahol amit mi most nézünk, akkor három dolgot érdemes látni.
7: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
8: Az egyik az, hogy a határ funkciója az mindig a biztonsági és a politikai környezettel változik. A másik, hogy a határ egyszerre biztonsági intézmény, de politikai eszköz is. Lehet vele védekezni, lehet szabályozni, lehet integrálni dolgokat, de akár külpolitikailag is nyomást lehet gyakorolni, vagy külpolitikailag lehet szívességet tenni. Presztízst tudunk vele teremteni. Akár belpolitikailag is lehet nyomást gyakorolni. És végül a harmadik, a 21. században nem az a kérdés szerintem az, hogy nyitott vagy zárt a határ, hanem hogy lehet egyszerre megőrizni a biztonságot és megőrizni a mobilitás lehetőségét. A mobilitás lehetősége az egy kulcsfontosságú. Ez az Európai Uniónak az egyik legfontosabb eredménye, az egész Európai Uniónak is, mint ilyen a Magyarországnak is a dilemmája. Az elmúlt 100 év szerintem azt mutatja, hát nyilvánvaló, hogy a határ soha nem egyszerű sorompó vagy határkerítés kérdése. A határ azt mutatja meg, hogy hogyan gondolkodik gyakorlatilag egy állam a saját biztonságáról, a saját szuverenitásáról, polgárairól, a külvilághoz való viszonyáról, és amikor a határ funkciója változik, rendszerint valami mélyebb változás történik, hiszen azt láttuk, hogy akár 1914-ről, akár 1956-ról, akár 1989-ről, vagy 2015-ről, vagy 2026-ról beszélünk. Ha most rögtön elkezdenénk mondjuk az egyik legfontosabb változással a 20. század elején, ez ugye nyilvánvaló Trianon lenne. Trianon az első világháború után következett be, és a világháború alapvetően sokkal, de sokkal fontosabbá tette a határokat. Minden háború egyébként sokkal fontosabbá teszi a határokat, egész egyszerűen azért, mert az emberek mozgását a felett akar kontrollálni, szemben álló hadseregeket akarja kizárni, stb. Stb. Tehát a biztonsági funkciója a határnak sokkal fontosabb lett. Magyarország esetében azonban 1920-ban nem csak ez történt, hanem jóval nagyobb változást hozott. Részben Trianon következtében nem csupán új határok születtek, hanem ami szerintem sokkal fontosabb, az államhatár és a nemzetnek a határa a szétcsúszott. Tehát nem vette le a nemzet határát az államhatár, jelentős magyar közösségek kerültek a szomszédokás államok területére, és ez egy nagyon fontos dologban megváltoztatta, mondjuk azt, hogy a határpolitikát. Nem csupán gazdasági vagy biztonsági kérdés lett, hanem úgy szoktam mondani, ilyen nemzetpolitikai kérdés lett is lett.
7: Átjárhatóság vagy zártság szempontjából mennyiben volt más a trianoni Magyarország határa, mint például az osztrák-magyar monarchia tagjaként a Magyar Királyság határa?
8: Jóval erőteljesebben volt átjárhatatlan, ha tetszik. Mindenki sokkal jobban védte. Az első világháború után Kelet-Közép-Európában alapvetően megváltoztak a határok. Új nemzetállamok a saját szuverenitását akarja körbehatárolni, a saját politikai közösségét akarja körbehatárolni és felépíteni, és mindent kívül akar zárni, ami ezt a folyamatot megnehezíti. Magyarországon Trianontól kezdve az egyik fő cél az a határok megváltoztatása volt. Miközben védtük a határt, ki is akartuk terjeszteni ezt a határt.
7: Ez meg is történik. Visszatér a Felvidék, visszatér a Kárpátalja, visszatér Erdély, tehát az első és második bécsi döntések időszaka a második világháború idején.
8: Így van, ez megvalósul, de ügyben, mint tudjuk, átmenetileg valósul meg, de hát ugye jön a második világháború, a győztesek nem tartják legitimnek azt a, hogy mondjam, a bécsi döntéseket, és visszaáll lényegében a trianoni Magyarország.
7: A határok egy speciális fajtának tűnő felfogása, Kamenyec-Podolszk, a Magyarországra jogcímmel, vagy éppen jogcím nélkül megérkezetteket, főleg zsidókat összegyűjtenek, és átviszik a magyar határon. És aztán a németek bevégzik a piszkos munkát. Sok ezer embert legépuskáznak. Ez milyen fajta határőrizeti, vagy határnyitási, vagy határzárási praktika volt? Nyilván a politika részéről.
8: Azt gondolom, hogy ilyen esetek nem csak a zsidókkal, hanem általában is van, amikor a határ nyitását, vagy a határ zárását politikai szempontok motiválják. Mindenféleképpen olyan intézkedést tenni, ami normál esetben nem biztos, hogy bekövetkezne.
7: Az 1941. júniusi, sok részletében máig is rejtélyes kassai bombatámadást követően Magyarország, ahogy többen fogalmaztak, belesodródott a második világháborúba. Egy hónappal ezt követően 1941. augusztusában került sor a Kárpátok térségi Kamenyec-Podolszkban a német csapatok vérengzésére, amelyet a magyar közigazgatás és fegyveres testületek készítettek elő.
8: Ez a határpolitikának a politikai célú felhasználása. Ilyen egyébként van más esetben is. Ugye tudjuk azt, hogy a trianoni határ kialakulásánál a magyar fegyveresek, osztrák fegyveresekkel harcoltak annak érdekében, hogy változzon meg a határ. Ez az ágfalvai incidens.
7: 1920 és 21 nyarán került sor az ágfalvi incidensekre. Magyar részesei a Prónai Pál, majd Osztenburg Gyula által vezetett, fogalmazzunk így, szabad csapatok voltak.
8: Nagyon fontos azt is látni, hogy a soproni népszavazás is egy olyan lépés, ami megváltoztatja határt.
7: Az 1920. júniusi trianoni békediktátum sokkoló lakosság és területi veszteségei után a Magyarországhoz ragaszkodás szép példája volt 1920 végén a soproni népszavazás eredménye. A város és a környék lakóinak túlnyomó többsége a Magyarországhoz csatlakozás mellett döntött.
8: Sopron hozzánk akar tartozni. Ezt tudomásul is veszik egyébként. Tehát a soproni népszavazás 1921. decemberében egy ugyanilyen politikai eszköz volt, amikor gyakorlatilag felhasználta a politikát arra, hogy megváltoztassa a határt. Egyébként tegyük hozzá, ebben az esetben sikerrel.
7: Kossuth Rádió 1948. az újonnan szervezett határvadász alakulatok gyakorlatát mutatta be a rádió propagandisztikus felvétele.
9: Annak lehetünk tanulni, mint folyik a csempész fogás a határon. Most tehát éppen a
10: mit keres maga
9: is? Őrség megállítja a csempész.
10: Nem igazol hozzá, igazolványa van?
11: Semmi igazolványom nincsen. Törvény nevében őrizetbe veszem, és bekísérem az őrsöt.
12: Márpedig maga engem törvény nevében őrizetbe nem vesz.
10: Törvény nevében fogjom, hátról kezeket föl.
9: Az ország ellensége, aki a legkíméletlenebb bánásmódot érdemli, amit a közönség, amelyik itt nagy számban áll körülöttünk, nagy elégtétellel vesz tudomásul.
10: És figyelmeztetem, hogy az úton parancsaimnak engedelmeskedjem, mert ha nem, fegyveremet fogom használni.
7: A második világháború lezárásakor, ugye 1945-ben a párizsi békével gyakorlatilag visszaállnak a régi határok, nagyon kevés módosítással. Milyen fajta határpolitikát hoz a Magyarországon 1947-48-49-től egyre inkább megszilárduló kommunista vezetés?
8: Ez nem egyszerűen csak egy államhatár lesz, hanem sokkal inkább két rendszer határa.
7: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
8: A sokkal átpolitizáltabb, de jóval erősebben védett. Ezt látjuk egyébként a vasfüggönynél. Látjuk azt, hogy olyan helyzet alakul ki a két tábor között, jóval erőteljesebben militarizálják a határt, mint korábban. Elaknásítják őrbódékkal, határkerítéssel, gyakorlatilag fizikai határ gáttal is ellátják. Azért kulcsfontosságú, mert első ízben szerepel valami olyasmi, hogy egy nagyobb közösségnek a közös határához esik egyébként a magyar határ. Most nyilvánvaló a Habsburg birodalom is ilyen volt, de ez a modern értelemben, tehát a 20. században ez szerintem ezért olyan izgalmas.
7: Kossuth Rádió 1997. Vasfüggönyök. Pél Gabriello műsorában Borenics Péter interjú részleteit hallják.
13: Stalin halál után, amikor 53-ban meghalt, soha nem felejtem el, mert akkor minden őrsöt megerősítettek, a kedvet minden tisztje kiment az őrsökhöz, mert Jugoszláviában is egészen harckészültség volt, vagy nálunk is. És mikor Stalin meghalt után, azt követően ötben javult a kapcsolat, és akkor jött létre, azt hiszem, akkor hozták létre ezt a vegyes bizottságot, határőrvegyes bizottságot. És utána, amikor itt befejezték a műszaki zárnak a felszedését, akkor ezt a műszaki századot, innen is ne volt egy országos, egy műszaki zászló, akkor mentek el nyugatra, és a nyugati kerületnél is felszedték, és a felszedés pontosan 56. október közepére fejeződött be, tudom, mert szervezési tiszt voltam, és akkor mentünk oda leszerelni a sorállományt, aki részlete bazakna felszedésbe.
14: És utána kezdődött el ez a forradalmi hangulat kialakulni, és két hetet itthon töltöttünk, akkor megint értünk, jöttek, elhelyeztek bennünket Csongrádra, szintén műszaki alakulathoz. Ott megint új kiképzést kaptunk az aknazár lerakásához, ugye, mert 56 után megint lezárták a hatát, és megint csak letelepítettük az aknákat ismét. Gépkocsiba vitte ki bennünket, egy hátizsák akna minden katonának, ugye, és akkor megkaptuk a tervrajzot, milyen tervrajz alapján kell letelepíteni az aknákat, és megint visszatelepítettük az aknákat a drótkerítés elé, meg a kerítés közé. Azzal a különbséggel, hogy másodszor felszedés ellen biztosított aknákat is telepítettünk, a drótnak a túlsó szakaszán, de azokat úgy, hogy azokat nem lehetett felszedni. Azért volt felszedés ellen, mert annak a gyutas szöge végén drót volt, és a drótot egy nagy vas szöget bele kellett verni a földbe, és az illető, hogyha kiemelte az aknát, akkor kihúzta a gyújtó szögnek a biztosító szögét, és akkor az a kezébe felrobbant.
7: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
8: Egyébként a vasfüggöny lebontása is majd a magyar határnál kezdődik. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb azt látni, hogy a magyar határ az gyakorlatilag a rendszerek határa is. Ebben az esetben nem csak politikai, hanem katonai értelemben is döntően elválasztó. Van, amikor egyébként a határokat úgy próbáljuk kialakítani, hogy összekötőek legyenek, ezt majd látjuk a schengeni határnál, ami szintén nem szünteti meg majd a határt, hanem így sokkal inkább átalakítja. De a II. Világháború utáni, a hidegháborús korszak Magyarország határa, az alapvetően ebből a szempontból izgalmas. Abból a szempontból is izgalmas, hogy nagyon sokak számára elsősorban a két rendszer, tehát a NATO, a Varsói Szerződés, illetve hát a nyugati szövetségesi rendszer és a Szovjetunió szövetségesi rendszerének a határa, az úgynevezett vasfüggöny, de azért tegyük hozzá azt is, legalább olyan szigorúan őrzött akkoriban, különösen egyébként 48 után, a szovjet-jugoszláv konfliktus után a déli határ is. Ahol pedig nem más rendszer, hiszen az is egy kommunista rendszer, de egy olyan kommunista rendszer, amelyet ki akar zárni alapvetően a szovjet típusú szocialista rendszer magából. Itt is nagyon erőteljes a határvédelem, militarizálódik. Elaknásítják a határt, fegyverrel végzik a határt.
15: Tehát tűzparancs van érvényben.
8: Tűzparancs van érvényben pontosan, és azt jelenti egyébként, hogy a távozók, a nem hivatalosan távozók közül nagyon sokan vesztik életüket. Egy nagyon rövid időtől eltekintve sokkal inkább a fizikai határzár miatt, tehát felrobbannak, aknára lépnek. Ez politikailag nagyon nagy presztízsveszteséget jelent egyébként a világban. Magyarország szempontjából...
15: Vannak-e adatok?
8: Felteszem, hogy ezt nagyon nehéz számba menni, annál is inkább, mert a politika erről nem beszélt, de a szakértők 200-300 emberre tagsálják azokat, akik ilyen határincidens esetében vesztették életüket 45-89-ig. Nyilvánvaló a legtöbben a korábbi, főleg 56 előtti időszakban.
16: A BBC 1956. decemberében készített felvételéből egy fiatal szabadságharcos beszámolója arról, hogy 1956. november 4-e után a magyar határ átlépésével milyen módon sikerült nyugatra menekülniük, s hogy ehhez segítséget kaptak néhány még aktív szabadságharcostól.
17: Magyar partizán egység volt, amelyik általában azzal foglalkozott, hogy a határon átsegítse a menekülteket. Ezeket a menekülteket elkísérték egészen a határmenti falvakig, ahol azonban orosz páncélosok állomásoztak, és ide már a partizánok sem mertek bejönni. Itt általában vezetők kezére bíztak bennünket, és ezek kísértek el egészen a határig. Mi Csákány-Doroszlónál léptük át a határt. A Rábán vezető segítségével csónakon keltünk át. A csónakba befolyt a víz, és majdnem elmerültünk, azonban szerencsésen átértünk. Itt megmutatták az irányt, hogy merre kell menni, körülbelül 3 kilométerre volt a határ. A Gráci úton több páncélautó cirkált, és ezek bármilyen mozdulatokat láttak, minden felszólítás nélkül lőtek. Előtte folyt a Pinka folyó. Gázlót kerestünk rajta hídon, nem mertünk átmenni, más választásunk nem volt, átjöttünk. 13-an voltunk, legtöbbje fiatal fiú volt és egy lány. Amikor átkeltünk a Gráci úton, akkor géppuskáztak ránk, azonban mi szaladtunk és nem törődtünk semmivel. Átmentünk a szántáson, és azt hittük, hogy Ausztria területén vagyunk, fölújongtunk, és mindenki örült, mi öleltük egymást, csókoltuk egymást, és megindultunk, hogy egy falut keressünk, ahol megpihenhessünk. Egyszer csak két sötét alak bukkant elénk, akik géppisztolyt fogtak ránk, és kérdezték, hogy hova megyünk magyarul. Mondtuk, hogy el akarunk menni nyugatra. Erre az egyik felnevetett fiúk rossz felé mentek, itt van az ős. Egészen közel, majdnem beszaladtatok az ősre. Különböző beszélgetések után megmutatták, hogy merre kell átmenni a határon.
15: 56-ban hogyan alakul a határ őrizet, vagy a határ nem őrizet? Legendák vannak arról, hogy megváltozik például a határőrök viselkedése is. Adott esetben levonulnak bizonyos határszakaszról. Ezt a tudomány hogyan adatolta?
8: Igen, ugye azt tudjuk, hogy körülbelül 200 ezer ember menekül ki a határon keresztül.
16: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
8: Mi korábban az volt a határ fő funkciója, ne engedjen be senkit, de az is volt egyébként, hogy ne engedjen ki senkit. A határ 56-ban egy rövid ideig kapuként szolgál. A határ nem csak sorompó és kerítés, hanem nagyon sok esetben kapu is, és ez nagyon jó. Itt egy speciális kapu, mert itt gyakorlatilag mindazok számára kapu, akik el akarnak menekülni ebből a rendszerből, de azért kapu olyankor is, amikor normál esetben azt akarjuk, hogy jöjjenek hozzánk, turisták, jöjjenek olyan emberek, akikre szükségünk van, a szaktudásukra, vagy bármire. Tehát 56 ebből a szempontból szerintem azért izgalmas, mert ez ismét megváltoztatja a határnak a funkcióját. A határ visszaállítása, rugalmasabbá tétele, vagy a távozás rugalmasabbá tétele, az a későbbi rendszernek konszolidációjának egy fokmérője. Ugye nagyon pontosan tudjuk azt, hogy november 4 után nagyon keményen védtük a határt, és a Kádár rendszer egy idő után elkezdett megbarátkozni azzal, hogy van, akik távozni akarnak, de a végén egyébként viszonylag egyszerűen megkaptuk az útlevelet, amit nem feltétlenül kaptunk meg, és itt megint lehet látni, hogy a határ funkciója nem csak az ország határán jelentkezik, hanem hogy olyan feltételeket szab a határ átlépéshez, amit nem tudunk teljesíteni. Tehát hiába van útleveled, ha nem volt valutád, akkor nem mehettél ki, mert a másik oldalon nem engedtek be, és ezt pontosan jól tudta a magyar rendszer, ezért a valutával való játék, tehát hogy mennyi valutát vethetsz fel, válthatsz át, ezzel is tudta egyébként az utazást, illetve a határátlépést szabályozni.
16: Egy a korszak hivatalos felfogását tükröző műsorrészlet 1972-ből a Kossuth Rádióból. Így élünk mi, határőrök. Rapcsányi László interjú részlete.
18: Itt alkonyodott, amikor megérkeztünk Hegyeshalomba. Somogyi József, a pénzügyi csoport vezetője fogadott bennünket. Határőrkösség, hallottam és olvasom és látom. Mit jelent ez?
19: Főként jelenti azt, hogy elmélyült a határőrségnek és a község lakosságának a kapcsolata. Úgy szólván mindig jó volt ez, de az utolsó időben, az utolsó 10 évben mondhatnám, ez a fejlődés ugrásszerű volt. Az itt élő lakosság minden vonatkozásban átérezte azt a felelősséget, ami ráhárul a határnak a védelmében. Persze ehhez nagymértékben hozzájárult az, hogy a határőrség baráti kapcsolatokat fejlesztett ki velünk, úgy szólván a vezetőktől a kiskatonáig mindenkit ismerünk, mindenkivel jóba vagyunk, egymást kölcsönösen segítjük, és úgy mondjam, megszerettük egymást. A lakosság, ha lát a község határa be egy idegen embert, rögtön jelzi, nézzék meg ki az. Ez nekünk vérünké vált. Ha mi kimegyünk határba, és látunk ott egy idegen embert, sokszor tévesen is, de jó szándékból szólunk a legközelebbi határnak, nézze meg, igazoltassa is. Számtalanul előfordul az egy kultúrmérnök, aki felmérési munkálatokat végez. Tévedtünk, de senki sem sértődik meg ezen a tévedésen.
18: Vagy egy riporter, aki mászkál a határban.
19: Az is előfordult már.
18: Az utolsó 2 esztendő alatt Hegyeshalom község lakóiból hányan távoztak, szépen fogalmazok, illegálisan külföldre?
19: Egyetlen egy sem, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert úgy érezzük, hogy a nevelésünk, politikánknak megvan az eredménye, és őszintén reméljük, hogy ezt a színvonalat még hosszú éveken keresztül tartani tudjuk.
15: Puhul a rendszer, egyre több lehetősége van akár törvényesen is az állampolgároknak, akár az ország elhagyására, távozásra is. Ugye ezt a Kádár rendszerbeli műszóval a disszidálásnak hívták. És elkövetkezik 1988-89-90 a magyarországi rendszer átalakulás folyamata, amelyben egy jelentős esemény a soproni határnyitás 1989-ben. Tehát 1989 nyara. Forrongó Közép-Európa, forrongó Magyarország és szocialista tábor.
8: Azt gondolom, hogy megint megváltozik a határnak a funkciója és a politikai jelentése.
16: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
8: A páneurópai pikniknél augusztus 19-én 1989-ben megnyitották a határt, és 10 000 NDK turista tudott kimenni. Itt is a határnak egy nagyon fontos szimbóluma volt a lebontás. Átengedtük őket, fizikális értelemben is. Felnyitottuk a sorompót, átvágták ugye a dróthálót, és akkor mentek.
15: És a magyar határőrség csendben volt.
8: Így van, nyilvánvaló politikai, hogy mondjam, utasításra, de a magyar határőrség nem lépett közbe, hanem tudomásul vette ezt.
15: Tulajdonképpen ez a gesztus volt az, amely a kommunista Németországot, tehát az NDK-t, a Német Demokratikus Köztársaságot megrendítette politikailag, létjogosultság szempontjából.
8: Egyértelmű, szerintem is ez volt az első olyan lépés, amikor az NDK-ban el kellett gondolkodnunk azon, hogy ott is vége lesz a történetnek. Ugye ne felejtsük el, azért a rendszerváltások azok 88-ba kezdődnek, hiszen Lengyelországban már akkor megindul a rendszerváltás. Én azt gondolom, hogy itt amit ki kell emelni, az, hogy a határpolitikájával a korabeli magyar politika hihetetlen nagy presztízst tett szert. Nagyon ritka volt az az alkalom, amikor Magyarország gyakorlatilag a világ összes jelentős lapjában szerepelt. Ez a páneurópai piknik, vagy még inkább egyébként mondjuk ugye ez a határnyitás, ez egy olyan cselekedet volt, amikor tulajdonképpen szerte a világban Magyarország került a címoldalra. A két rendszer közötti kapcsolatnak egy olyan minőségi megváltozása volt, ami a kelet-európai politikai rendszer lebontásának a kezdeteként is definiálható.
16: Tízesztendővel az események után a BBC dokumentum összeállítása 1999 nyarán felidézte az 1989. augusztusi és szeptemberi soproni határnyitást és páneurópai pikniket. Figyelemre méltó Habsburg Ottó emlékezése, hogy a páneurópai piknik kezdeményezése 89-ben Debrecenből indult.
20: Először a gondolat úgy létesült, mint minden ilyen gondolat váratlanul. Én annak idején jártam Debrecenben, beszéltem ott az egyetemen, volt egy kiváló hangulat, a beszédemet rendezte az akkori demokrata fórum, ami nem volt a későbbi politikai párt, hanem egy igazi demokrata fórum volt, és az egyetem. És az egyetem után mi vacsorázni mentünk az Aranybikába, és azt gondoltuk, kell valamit most csinálnunk, hogy ennek a hangulatnak egy igazi politikai kifejezést adjunk. És akkor tárgyaltunk az asztal körül, és az egyik, a lányom, a Valborga, azt mondta, miért nem csinálunk valamit a határon, hogy dramatizáljuk azt, hogy eltűnik a határ. És erre ezt fölkapták mások, főleg fölkapta egy nagyon aktív ember annak idején, Szabó Lukács, aki akkor a Demokrata Fórumnak volt az egyik vezetője Debrecenben. A debreceniek nagyon lelkesedtek, és akkor ez a saját útját mente.
21: És honnan jött az ötlet, hogy a Magyarországon rekedt keletnémeteket is meghívják erre a páneurópai piknikre?
20: Valaki, és most már nem tudom, hogy ki, azt mondta, mi elvégre páneurópaiak vagyunk. Van sok ilyen ember Magyarországon, kellene őket is meghívni erre a piknikre, és erre föl, főleg egy hölgy nagyon foglalkozott az üggyel, Csilla von Böselager, aki ott képviselte a máltai rendet, és aki akkor nagyon aktíve lányommal, Valborgával együtt, és fiammal, Györgyel együtt előkészítették ezt, és ő volt az, aki akkor azt mondta, hogy ezt a röpcétulát kiküldjük az embereknek, jöjjenek el a piknikre. De mi nem is tudtuk, hogy mi lesz ennek a következménye, és az a következmény sokkal nagyobb volt, mint amit mi elképzeltünk. Magyar részről a magyar kormány kiválóan működött az ő részéről, ugyan hivatalosan nagy nyomás alatt volt. A magyar határőrök azon kívül olyan jól viselkedtek, olyan kedvesen viselkedtek, visszafordultak, hivatalosan nem láthattak semmit, tehát más irányban néztek, de azután mihelyest a németek kijöttek, akkor eljöttek a lányomhoz, és autogramokat kértek a papírra.
15: Tanár úr, száguldjunk tovább a történelemben. 1990-től Magyarország másfajta berendezkedést hoz létre, demokratizálódási folyamatok indulnak meg. Miképpen mutatkozik ez meg 2004-ig Magyarország Európai Uniós csatlakozásáig?
8: Két dolgot kell látni.
16: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő,
8: Míg a kommunista rendszerben az volt a fő kérdés, hogy kit enged ki a rendszer, 90 után gyakorlatilag a kit engedünk be kérdést lett a döntő. Ez megint minőségileg megváltoztatja a határ funkcióját és a határpolitika funkcióját is.
15: Egy dolgot tegyünk hozzá, ez a kit engedünk be kérdés nagyon is létjogosultságot kapott, hiszen a környező országokbeli magyarságból nagyon sokan jöttek akkor Magyarországra. Teszem hozzá, igen sokan mentek tovább nyugatra is.
8: Így van, ez egy nagyon fontos eredménye volt gyakorlatilag a rendszerváltásnak. Egyszerre vesztett a jelentőségéből, és egyszerre vált fontossá a határpolitika. A déli határ egyébként nagyon hosszú ideig, és még ma is nem kizárólag a mi határunk, hanem a schengeni rendszer, tehát egy nagyobb közösségnek a határa is, és ez minőségileg megváltoztatja egyébként az államhatár politikai jelentőségét.
15: Ez már 2004, az Európai Uniós csatlakozás körüli időszak, hiszen ugye Schengen az több év.
8: Az 2007-ben történik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ennek a tudatosítása, hogy a Schengen az mindenütt gyakorlatilag egy közös határt is jelent az Európai Unióval, ezért lesz aztán 2015-ben borzasztó nagy jelentősége, hogy mi hogy viszonyulunk a déli határhoz. Mert ez a határ nem kizárólag magyar határ. A Schengenen belül ugye a határ ellenőrzés változik meg, a határok nem változnak meg, de átjárhatóbbá válnak, ezt mindenki érzékeli, aki külföldre megy. És nagyon fontos az is, hogy ekkor válik világossá az, hogy a határ őrizet, az nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy kit engedek be, meg kit engedek ki, sőt, inkább azt mondanám, hogy nem azt jelenti, hogy minél jobban mindenkit ellenőrizek, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy kit kell ellenőriznem, hol kell ellenőriznem, és mikor kell ellenőriznem. Tehát egy minőségi különbséget tesz tulajdonképpen az emberek között függően attól, hogy melyik közösséghez tartozik. Az Európai Unió tagjai, mint ismeretes, a schengeni rendszeren belül sokkal egyszerűbben közlekedhetnek. A Schengennek és az Európai Uniónak a személyek szabad áramlása az egyik nagy vívmánya. Akik kívül vannak, azokat viszont jobban megszűrjük, és jobban odafigyelünk arra, hogy hogyan kell ellenőrizni az ő belépésüket.
16: Kossuth Rádió 1990. Törvénykönyv. Szigeti Anna interjú részlete.
0: Elég sokszor beszélgettünk dr. Bán Tamással, az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi főosztályának vezetőjével, menekültekről, menedékjogról, egyezményről. Amikor megsűrűsödtek ebben a témakörben beszélgetéseink, annak indoka az erdélyi menekült áradat volt. Még 1988 őszén. Mi még akkor nem csatlakoztunk a menekültügyi egyezményhez. És önnek volt akkor egy olyan mondata, hogy azért nem egészen egyértelmű dolog ez a csatlakozás. Mert ezzel nem csak a menekülő erdélyi magyarokon segítünk, hanem akkor bizony meg kell nyitni a kapukat mindenkinek. Mára az ön jóslata bevált, mert tudomásom szerint sok ezrével tartózkodnak hazánkban. Emberek, akik jönnek, lehet, hogy vízummal, lehet, hogy anélkül a zöld határon. Az ország túlfelén mi lebontottuk a vashüggönyt, az osztrákok viszont főleg a törökök előtt keményen leeresztették. Itt a keleti határon olyan sokat álmodoztak, és álmodoztunk a határok átjárhatóságáról, hogy most tessék, itt van. Teljesen átjárhatóak lettek a határaink.
2: Hát úgy látszik, a szabadságnak is van ára, amit meg kell fizetni. Most Európában összesen 3 olyan ország van még, ahova magyar állampolgároknak vízumot kell szerezniük. De ugyanakkor, ha csak a példa kedvéért felhozunk olyan országokat, amelyek innen nézve úgy néz ki, hogy önző módon, a saját szempontjukból nagyon is érthető módon védekeznek a jogosulatlan bevándorlás, letelepülés, ott tartózkodás ellen, és aki egy bizonyos vízumérvényességi határidőn túl van az országban, vagy olyan tevékenységet, vagy életmódot folytatott, amely nem összeegyeztethető annak az országnak a törvényeivel, a társadalmi követelményeivel, azoktól nagyon szépen meg tud szabadulni. Tehát a liberalizmus és ugyanakkor egy más oldalon folytatott erélyes állami politika nagyon összebékíthető. Azt hiszem, mi ezt még nem tudtuk megtanulni, hiszen nagyjából átmenet nélkül léptünk át egy kőkorszakból egy nagyon modern korszakba a tekintetbe, hogy Magyarországra való beutazás, az itt tartózkodás, az idegenek ellenőrzése nagy változásokon ment keresztül. Tehát tulajdonképpen az a régi fajta kontroll az idegenek fölött egyébként jótékony módon szűnik meg, de az az új módszer, amihez persze például rengeteg modern számítástechnika kell, az még nem vert gyökeret.
15: Újabb történelmi periódus. A 2010-es évektől törvényes, illetve törvényen kívüli mozgás indul meg a Föld különböző térségeiben. Emberek nagyobb tömegei gondolják úgy, hogy máshol kívánják folytatni az életüket. Magyarországra ez 2010 utáni esztendőkben érkezik, ez a folyamat, ez a jelenség. Válsághelyzetek alakulnak ki. Humanitárius válsághelyzetek is, és politikai válsághelyzetek is, hiszen Magyarország lép valamit, és ezzel például a világ több állama nem ért egyet. Mi a határ szerepe ebben a helyzetben?
8: Valóban a migráció egy olyan világjelenség, amit ténylegesen a 2000-es években számosok miatt fellendült, bár nem olyan mértékben, ahogy ezt mi gondoljuk, de tény, hogy sokkal többen migrálnak.
15: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
8: Az egyik nagyon fontos oka szerintem a migráció fellendülésének az, hogy tervezhető a migráció. Az okos telefonomon tudok keresni munkát Londonban, amit korábban nem tudtam, oda kellett mennem. És még egy nagyon fontos, látom, hogy hogy élnek máshogy. Európa szempontjából ez egy kulcsfontosságú. Ugye azt látni kell, hogy Európába azért jönnek az emberek, mert Európa gyakorlatilag egy jóléti modellt alakított ki, amit nagyon sokan irigyelnek.
15: Kossuth Rádió 2015, 180 perc. Teljes a határzár Röszkénél.
3: A műszaki akadály utolsó eleme egy határkerítés szakaszát alakított tehervagon is a helyére került a Szeged-Szabadka vasútvonalon. Azokat a migránsokat, akik még éjfél előtt átjutottak a határon, a röszkei vasútállomásra vitték, ők onnan vonattal indulhattak a nyugati határ felé.
4: Az egy héttel ezelőtti állapotokhoz képest mindenképpen változás észlelhető, hiszen az ezreket átengedő és több kitörést is megélő Dugonyi úti gyűjtőpont teljesen őrült. Néhány segélyszervezet maradt csupán, de ők is szedelőzködnek. A síneken már nem tudnak bejönni az országba a migránsok, mert a kora este órákban lezárták kapuhelyet, egy kerítéssel felszerelt tehervagon állja el az utat. Kerettel viszont kaput tettek a sínekre. Az éjszaka folyamán rendőrök őrizték ezt a határszakaszt. Nem sokkal éjfél után érkezett meg a röszkei vasútállomásra az a 17 szerelvényből álló vonat, amelyre az utolsó zöld határon átlépő csoportokat tették fel. Ezen túl a menedékkérők csak a régi határ átkelőn jöhetnek gyalogosan Magyarországra, és be kell mutatniuk, hogy menedékkérelmüket beadták Szerbiában, és azt ott elutasították.
8: Nem a migráns a probléma, hanem az ellenőrizetlen migráció szerintem. Én ezt nagyon fontosnak tartanám. Azt mondanám, hogy az, hogy különböző helyeken kerestünk munkát, egész addig nem volt probléma, amíg ez nem volt olyan tömeges, hogy a tömeg kezelése és a tömeg integrálása az nehézséget okozott. Ugye két okból szoktuk azt mondani, hogy a migráció az biztonságpolitikai probléma. Ha hirtelen nagyon sokan jönnek, és nem vagyunk felkészülve, nagyon egyszerű példát hadd mondjak, egy olyan ország, mint Magyarország, amely 2015 környékén 3000, ha nagyon akarom, 5000 menekültet tudott ellátni, és egyszer csak megjelenik 30000 ember, nyilvánvaló, hogy összeomlik a menekültügyi rendszer. Ez volt a 15-ös migrációs válság legnagyobb problémája.
16: Kossuth Rádió 2013. Tér, idő. Részlet Várkonyi Benedek műsorából.
5: Nemrégiben kaptuk a borzalmas híreket Lampedusa szigetének partjairól, ahová több száz menekült indult útnak, és sokan már nem érkeztek meg. Vándorlás, migráció, menekülés. A korszerű világ mozog. De mi is a különbség ezek között? A menekültek ügye beletartozik-e a migrációs kérdésbe? Erről beszél Sík Endre szociológus.
6: Akkor beletartozik a migráció az általánosabb fogalom, amennyiben az mindenféle olyan határokon átnyúló mozgásokat magába foglal, amelyek emberek ugye tesznek. A menekülés az egy egészen különleges dolog. Egyfelől a emberek oldaláról, mert az emberek ugye csak kényszer hatására menekülnek, míg a migráció általában sem éppen maga a vad öröm, de a menekülés az kifejezetten előre nem látható kényszer mozgás, tehát az egy különleges formája ennek. De a menés sokkal fontosabb, hogy a nemzetközi szabályozása II. Világháború óta a menekült ügynek nagyon alaposan kidolgozott, az egész világon terjedt, sokféle szervezet által gyakorlatba átültetett dolog, míg a migrációnak nincsen általános szervezeti és jogi alapja.
5: Mikortól kezdve beszélhetünk igazán migrációról? Mikor kezdődött az a fajta népvándorlás vagy népáramlás, amikortól már rámondhatjuk azt, hogy migráció?
6: Én még buktatni szoktam akkor, amikor a népvándorlást migrációnak tekintem, mert az én felfogásom szerint a migrációról csak attól kezdve lehet beszélni, miután kialakultak azok a nemzetállami keretek, amelyek definiáltak határokat, amelyek definiálták a kintet meg a bentet, és főleg azóta, amióta, és ez szerintem nem sokkal régebbi, mint a, hát a boldog bége idők, tehát a 19. század vége, amikortól kezdve a migráció mint társadalmi probléma konstituálódott.
5: Azt mondta, hogy a migráció mint társadalmi probléma, igazából a migráció az problémát jelent? Tehát amikor elkezdenek az emberek áramlani, az problémát vet fel, vagy pedig az életnek valamiféle természetes mozgása?
6: Én, mint szociológiai problémáról beszélek, az azt jelenti, hogy a migrációnak engem azok az aspektusai érdekelnek, amelyek a társadalom különböző szereplői számára, vagyis állampiac, média, politikusok problémaként jelentkezik. Egyébként egyáltalán nem triviális, hogy a migrációban problémát lássunk, de tény az, hogy mondjuk az első világháború óta biztosan, és a nemzetállamok megerősödése óta végképp a migráció problémaként jelenik meg, ami megzavarja az adott nemzetállamhoz tartozók egységét, lojalitását, összetartozását, nemzeti karakterét és gazdasági és politikai és szociális feszültségeket teremt.
5: Ha ezeket a jellemzőket veszük, akkor azt kell gondolnunk, hogy itt már egy nagy tömegről lehet szó, ha már ilyen hatásokat válthat ki ez az áramlás. Mikortól számít igazán migrációnak az emberek áramlását? Mekkora tömegnél beszélhetünk már migrációról?
6: Ez független a tömegtől. Nagyon kevés migráns is lehetséges, hogy már olyan hatásokat vált ki, amitől a migráció problémák látszik. Ugye tudjuk, hogy lehet antiszemitizmus zsidók nélkül is, miért ne lehetne migrációs probléma migránsok nélkül is.
5: Emigráció egy másik korból, a 20. századból. Frank Tibor történész beszél.
22: Minden emigrációban van valami közös, ez a hazának a kényszerű otthagyása, és egy új hazakeresése, sokszor vándorlással egyik helyről a másikra, és minden emigrációban vannak egyedi vonások, más a Kossuth emigráció, más az 56-os emigráció, más az a 19 utáni zömmel értelmiségi emigráció. Ebben az esetben, amit én vizsgáltam, sajátos, az a 19-re való reakció, tehát a 19-hez viszonylik ez az emigráció, olyan értelemben, hogy egyrészt annak a büntetése elől igyekszik elmenekülni, tehát a 19-ben részt vett a 19 politikai felelősségében osztozó, részben általában fiatalabb társaság menekül el, nem feltétlenül életveszélytől hajtva, hanem sokszor azért, mert nem kap lehetőséget tovább tanulásra. Ezt az úgynevezett numerus clausus törvény tette, vagy lehetetlené, vagy nagyon nehézé, amelyik

0: Ausztria, részben még Csehszlovákia is, ahol voltak német nyelvű egyetemek, nem is egy-kettő. És Svájc. Az egykorú Amerikában nagyon nehéz volt bejutni, részben nem is tudtak angolul, ezért ez sokáig eltávolította az embereket, részben pedig a kvóta törvények 1921-ben és 24-ben nagyon-nagyon megcsappantották azt a számot, azt a keretet, amely korábban még beengedte a különböző európai bevándorlókat, tehát 14 előtt ugye Magyarországról is évenként sokszor legalábbis több olyan évet is, mert kb. 100 000-vel mentek ki emberek. Körülbelül 1,5 millió ember hagyta el Magyarországot, és 4 millió ember az osztrák magyar monarchiát. Tehát ezek hatalmas számok. Ez képest a kvótatörvények leszorították például a magyar bevándorlást. Az utolsó szám 473 volt, amit ma kevesen ismernek, ez egy hihetetlenül pici szám. Olyan ország számára, amelyik hozzá volt szokva ahhoz, hogy egyfajta szelepként használja az Egyesült Államokat, kimegy pénzt keresni, visszajön, épít valamit, vesz egy darab földet, stb. Én azt gondolom tehát, hogy elsősorban a németországi kivándorlás volt a jelentős, az igazán iránymutató, és Németországban lehetett munkát találni, még gazdagodni nem nagyon.
1: Nem voltunk felkészülve, nem csak mi, egész Európa szerint. Hasonló problémával már nem nézünk szembe, vagy nem nézett szembe a Európa az ukrán háború kapcsán. Az ukránok jóval többen migráltak, mint amennyit 15-ben jött. 15-ben 1,8-2 millió emberről van szó, ukránok esetében több millióról, és mégsem beszél senki arról, hogy itt ilyen migrációs válság lett. Tehát az egyik a felkészületlenség. A másik, amikor az, aki ide érkezik, azt nem tudja a társadalom integrálni. Az integráció nem valami nagyon bonyolult a dolgot jelenti, azt jelenti, hogy tudja a nyelvet, tudjad a törvényeket, ilyen törvényeket kell betartanod, legyen olyan munkád, amivel el tudod tartani magadat, hogy ne a társadalom pénzén kelljen élned. A menekültek számára ezt a segítséget kezdetben maga az állam adja meg, mert azt mondja, hogy megérdemlik ezt az egész történetet. A migránsok esetében, akik nem politikai okokból jönnek, azoknál azt mondja, hogy nem tudom megadni ezt a támogatást, mert te nem szorulsz rá erre a támogatásra. És amikor nem tudjuk biztosítani, akkor bizony ez egy nagyon nagy probléma. És végül magának a menekült és migrációs rendszer működésének a fő problémája, hogy hiába nézzük, hiába döntjük el, hogy valaki kap-e vagy nem kap menekült státuszt, annak a következményeit nem tudjuk betartatni. Tehát ha megtagadunk valakitől menekült státusz, nem tudjuk egyik napról a másikra kitenni az országból, mert nincsenek olyan országok, amelyek befogadnák őket. És amíg ezt a mechanizmust nem tudjuk kialakítani, addig bizony az kockázat, hogy a menekült státuszt nem kapókkal mit fogunk kezdeni.
2: Biztonságpolitikai kockázata volt-e például a 2015-ben csúcsosodó Magyarországra irányuló migrációnak?
1: Hát egyértelmű, minden tömegmozgás, amit nem tudunk ellenőrizni, amit nem tudunk kezelni, az biztonságpolitikai kockázatot jelent. Még akkor is azt gondolom, ha egyébként szerintem el volt túlozva, különösen egyébként az, amit nagyon sokan, nagyon sokszor emlegetnek, hogy bevezettük ugyan a migrációs veszélyhelyzetet, amit gyakorlatilag mind a mai napig fenntartunk, annak ellenére tartunk fenn egyébként, hogy ma már a migráció az nem olyan mértékű Magyarországon, hogy ez indokolt lenne, de van a törvényben egy ilyen gumiszabály, ami úgy szoktam mondani, hogy azt teszi lehetővé, hogyha valaki szubjektíven úgy érzi, hogy számára sok, vagy ő nagyon fél a migrációtól, az lehetővé teszi ennek a helyzetnek a fenntartását. Én ezt biztonságpolitikai szakértőként nem tartom túl jónak, tehát én azt szeretném, ha olyan helyzetben lenne csak veszélyhelyzet és különböző rendkívüli helyzet, amikor ez indokolt, de láthatóan a politika ezt korábban is máshogy gondolta, és egyelőre most is másképp gondolja. Van a migrációnak még egy nagyon fontos vonatkozása, amit nem annyira 15-től, bár 15-től is, hanem inkább 20-21-től szoktuk megemlíteni. Ez amikor instrumentalizálják, eszközként használják fel a migrációt, valamilyen nyomásgyakorlás, valamilyen zsarolás érdekében. Például ezt csinálta Belorusszia lengyelekkel szemben, aki fogta magát és repülőgéppel a belorusz-lengyel határra hozott, akik Európába akartak menni, ott letáboroztatta őket és megpróbálta átküldeni a határon. Tehát nyomásgyakorlásként. Ez egyértelmű.

0: Egyértelműen politikai. Van egy másik része természetesen a migrációnak, amit szervezett tevékenységként definiálhatunk. Bűnszervezetek, embercsempészek haszonszerzési célból veszik rá egyébként, hogy jöjjenek Európába, vagy olyan helyekre menjenek, ahol jobban tudnak élni. Nem tudunk elég határozottan fellépni ezek ellen. Tulajdonképpen a migráció szervezése, vagy a migrációval való fenyegetés, még nem is kell megvalósítani, csak a migrációval való fenyegetés, az egy nagyon jó instrumentuma annak, hogy egy adott közösség biztonságpolitikai problémát lásson ebben, fenyegetésérzést generáljon. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, elmúlt években többször láttunk olyat, hogy nagyon sok migráns halmozódott fel a magyar-szerb határon. És aztán egyszer csak azt láttuk, hogy a szerbeknek valamilyen lövöldözés után, hogy a szerb belügynek elege lett ebből, és kitakarították őket onnan. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy ha akkor meg tudta csinálni ezt a szerb belügy, korábban is meg tudhatta volna csinálni. És láthatóan a magyar politika, ami egyébként a határpolitikához tartozott volna, nem tudta rávenni a szerb belügyminisztériumot, vagy a szerb politikát, vagy nem is akarta rávenni, hogy legyen szíves, takarítsa el onnan az embereket, hogy ne legyenek állandóan ott.
1: Tulajdonképpen a határkerítés, amely Magyarországon megépült, léte is egyfajta államok közötti, például magyarországi Szerbia együttműködési zavarból, hiányból adódott.
0: Ez részben így van, de azért nem így fogalmaznám. A migráció elleni fellépés az nem egy határnál kezdődik. Tehát a magyar migrációs politika az nem a magyar határnál kell, hogy kezdődjön, és az európai migrációs politika sem. Meg kéne nézni azt, hogy honnan jönnek ezek az emberek, miért jönnek ezek az emberek, megszüntethetők azok az okok, ami miatt jönnek. És van nagyon sok minden, ami megszüntethető szerintem. Amikor Afrikában háborúznak, amikor, hogy mondjam, olyan rendszerek vannak, amelyek üldözik, politikai üldözik, vagy kizsákmányolják, vagy terrorizálják a saját társadalmukat, ezt azért azt gondolom, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség tudná befolyásolni. A másik, a kiinduló ország és a célország közötti tranzit útvonalon legyen minden egyesnél migrációs, vagy inkább menekültügyi rendszer, ami lelassítja, kezelni tudja, nem az egészet feltétlenül, de egy részét annak a tömegnek.
1: Magyarországon ebben a nagyon nehéz évtizedben, 2012-13-tól kezdve, 22-23-ig volt-e belpolitikai játszmák része ez a félig-meddig nemzetközi helyzet?
0: Én azt gondolom, természetesen volt, tehát azt gondolom, hogy a korábbi kormány szívesen alkalmazta azt a politikai játékot, hogy olyan helyzetet teremtett, amikor eljátszhatta azt, hogy ő megmenti a társadalmat.
1: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
0: A kormányok szívesen mentik meg a társadalmat egész egyszerűen azért, mert úgy gondolják, hogy amikor ilyen válsághelyzetek vannak, amikor meg kell menteni a társadalmat, akkor mindenki a kormányt támogatja. Ez társadalompszichológiai. Ezt a történelemből tanultuk meg, hogy igen, kritikus időszakban nem az ellenzéktől, nem a hegyvek, hanem a kormánytól várjuk. Ezért a kormányok szeretik ezeket a dolgokat. De az is természetes, hogy minden kormánynak muszáj volt a határpolitikával foglalkozni. Mi itt a migrációról beszéltünk, mert ez volt az első olyan nagy sok 2015-ben, ami hosszasan érzékeltette a hatását a magyar biztonságpercepcióban, amiben szerepe volt egyébként annak is, hogy a kormányzat, fogalmazunk úgy, nem akarta ezt a sokkot nagyon gyorsan enyhíteni. A migrációs válság egy olyan sok volt, amit utána a kormány hosszú ideig kihasznált arra, hogy fenntartsa azt az állapotot, hogy mi úgy érezzük, hogy a migráció az egy aktuális fenyegetés. Olyankor is fenntartotta, amikor egyébként statisztikai adatok ezek nem mutatták. De ez egy politikai eszköz volt. Volt azonban olyan is, hát amikor oda kellett figyelni nagyon erősen, két ilyen esetet, ha nem, csak az egyik a Covid. Ugye itt egy világjárványról volt szó, lezártunk egy csomó mindent, itt a határnak borzasztó nagy funkciója volt. Mind az egészségügy, mind pedig a migráció, ennek az intézése, ez nemzeti szintű. Nagyon egyszerűen azért, mert nem az Európai Unió dönti el, hogy mi kivel akarunk együtt élni. Ezt mi dönthetjük el. És mind a kettő logikának teljesen igaza van, de hát ez egy állandó drámatárgya. És végül a harmadik helyzet, amikor háború van. Az mindig megváltoztatja a határok funkcióját, tehát nem szabad elmenni amellett, hogy gyakorlatilag a szomszédunkban, még akkor is, ha egyébként a front elég távol van, de egy háború zajlik. Ez mind a három azt mutatja, hogy gyakorlatilag a határnak a jelentősége az nem veszett el. Ezt látni kell szerintem, amikor a határról beszélgetünk a 21. században.
2: Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018.
3: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
2: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kispéter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Pécsett a 95,9 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Hét órakor jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Költségvetés és klímatörvény, kihelyezett ülést tart hétvégén a kormány. Délután kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jönnek a részletek. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a víz hiány miatt azonnal cselekedni kell. Kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén döntöttek arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek útját a diagnózistól a műtétig. A Szegedi Tudományegyetem sebészeti klinikáján teljesen újra gondolták és átszervezték az onkotímek döntéshozatali folyamatait. A program következő lépéseként elérhetővé válik, hogy a szegedi és a temesvári orvosok közösen vitathassák meg a legnehezebb onkológiai eseteket. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gesekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő felmondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Ma kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat, a döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajtozálnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A rendezvény megnyitóján ezúttal is megemlékeztek egy a huszárokhoz kapcsolódó történelmi személyiségről. A szervezők idén Répási Mihály tábornokot, az 1848-as huszáregységek előjáróját választották a nemzeti vágta vezér alakjának. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak tegnap a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál járókelők fedeztek fel egy német gyártmányú páncéltörő lőszert, majd nem sokkal ezután a Margit szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét esetben lezárta és kiürítette a környéket. A bombákat elszállították. Végül az időjárásról. Ma is napos száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton érénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Berelmese vagyok. A világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-ás győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójában. Harry Kane 2 gólt szerzett és az első angol válogatott futballista lett, aki 3 naptári évben is elérte a 10 gólos határt. Mindkét magyar női csapat győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros kiélezett végjáték után 24-23-ra nyerte a vendég Cseszeme Bukarest ellen, így továbbra is hibátlan. A Győr ugyancsak őrzi 100%-os mérlegét, a Rába partiak szintén hazai pályán 36-32-re nyertek a román Besterce ellen. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az éveleiről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es Bahreini nagydíj időmérő edzését, így a futamon ő indulhat az érről. Köszönöm figyelmüket!
1: Műsorajánló.
0: Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
4: Egy hivatás, amelynek képviselőire ma egész másképp tekintünk, mint 30, 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A papoké, szerzeteseké, lelkészeké és rabbiké a főszerep. Mi változott, és mi az, ami örök ezen a pályán? Kihívásokról és elhívásokról beszélgetünk, arról, miért választja ezt a hivatást ma egy fiatal, vagy egy karrierje kellős közepén álló családos ember.
0: Keresztkérdések. Ma reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
5: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. A Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja. Anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban egyebek mellett arról hallhatnak, mit gondolnak a kisebbségek a velük élő kisebbségekről, de szó lesz a magyarok által is lakott dél-szlovákiai régiók gazdasági sérülékenységéről, az érmelléki vízszennyezésről, valamint arról, milyen támogatási rendszert szeretnének szlovákiai magyar civilek. Műsorunkat azonban kezdjük azzal, hogyan viszonyulnak az erdélyi magyarok például a romákhoz, a zsidókhoz vagy a menekültekhez. Az észak-koreai hatalomgyakorlási receptet és a két világháború közötti román szélsőjobboldali ideológia elemeit kreatívan ötvöző Ceausescu rendszerben, illetve az azt követő átmenet legzavarosabb éveiben, romániai magyar körökben általánosnak, talán indokoltnak is számított, a mi nyitottabbak, elfogadóbbak, kevésbé előítéletesek vagyunk, mint a többségi társadalom kollektív érzete. Természetesen akkoriban a rendszer sajátosságaiból kifolyólag sem erről, sem a lakosság egészének viszonyulásairól nem készültek felmérések. Azóta viszont vannak, periódikusan újulnak, és bizony arról árulkodnak, hogy a mai kép nem így fest. Erről beszélgetett Pap Zakor András kollégánk Kis Tamás szociológussal, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőkutatójával.
6: Mit mutatnak a számok, a felmérések adatai? Mit gondolunk, vagy mit kezdtünk el gondolni a velünk élő kisebbségekről? Tekintsünk is el a többségtől, mert nyilván a többséggel kapcsolatosak az alapfrusztrációink, de itt vannak a velünk élő kisebbségek. Romák, zsidók, menekültek, vendégmunkások adott esetben, vagy akár a szexuális kisebbségek. Hogy viszonyulunk hozzájuk, és hogyan alakul viszonyulásunk, statisztikailag nyilván, mint erdélyi magyaroké? Kis Tamás.
7: Erre vonatkozóan elég sok vizsgálatunk volt, és el tudjuk helyezni ezeket a kérdéseket a nemzetközi összehasonlításban is, és időbeli trendeket is tudunk vázolni. Ezeket a dimenziókat, amiket így felsoroltál, ezeket úgy lehet összefoglalni, hogy ez a társadalmi szempontból alávetett csoportoknak az elismerése, kulturális, illetve társadalmi elismerése is. És ezeknek a csoportoknak egy jelentős része az belső alávetett csoport. Tehát mondjuk a szexuális kisebbségek esetében az egy belső alávetett csoport is. Most nemrégiben, ebben az évben volt először, hogy magyar meleg szervezetek azok nyíltan kiálltak és felvállalták, hogy akkor ők magyarként szeretnék ezt az identitásukat megélni, de a magyarul beszélő romák esetében is ez egy elég nyilvánvaló belső egyenlőtlenség, és annak a kérdése, hogy a kisebbségi intézményrendszerhez, ami egyébként közintézményeket is takar, tehát mondjuk a magyar nyelvű oktatási rendszer az a kisebbségi intézményrendszernek is része, de egyben egy román közintézmény, hogy ehhez ezek a csoportok hogyan férnek hozzá, és hogyan tekintünk ezeknek a csoportoknak az egyenlő részvételére. Ami kirajzolódik, hogy gyakorlatilag minden ilyen dimenzióban, európai összehasonlításban az erdélyi magyarok a legelőítéletesebbek, vagy a leginkább egyenlőtlenség pártiak. Ezt az erdélyi magyar közbeszéd szereti úgy tálalni, hogy ugye értékkonzervatív. Itt nem értékkonzervativizmusról van szó, hanem itt kirekesztésről van szó. A European Value Study-nak a 2020-as adatfelvétele, ami egy nemzetközi adatfelvétel volt, és volt ennek erdélyi magyar mintája, ebből kiderült az, hogy minden résztvevő országnál kedvezőtlenebb ez a kép, és 2020-hoz viszonyítva itt még ráadásul volt egy jelentős romlás nagyon sok tekintetben, tehát a romákkal szembeni előítéletek növekedtek, a melegekkel szembeni előítéletek azok egyértelműen növekedtek, a bevándorlókkal szembeni előítéletek azok nem növekedtek, de azért nem növekedtek, mert itt a 2010-es évek végén ennek egy olyan felfutása volt a magyarországi gyűlöletpropaganda kapcsán, hogy már nem volt a hova, tehát hogy ehhez képest volt valami minimális csökkenés is, de hogy az egy ilyen extrém, hisztérikus, menekültellenes állapotból jött vissza valamennyire. Amikor, hogyha visszaemlékezünk, akkor olyan dolgok történtek Székelyföldön, hogy mondjuk fekete bőrű motorosokra kihívták a rendőrt. És akkor érdemes itt is külön szálazni ezeket a különböző okokat, és megint ebben a külső és belső viszonyrendszerben nézni. Tehát az első dolog az az, hogy érdemes szerintem nevén nevezni, a rasszizmusról érdemes, az erdélyi magyaroknak a rasszizmusáról. Tehát ami a romákat érinti, és a bevándorláshoz való viszonyt is, vagy a bevándorlókhoz való viszonyt is nagyon nagy mértékben szerintem a rasszizmus kérdése mentén értelmezhetjük. A rasszizmusnak is különböző válfai vannak, mert mondjuk van egyfajta strukturális rasszizmus, ami azt jelenti, hogy nem feltétlen vannak valakinek rasszista érzelmei, vagy egyéni szinten rasszista megnyilvánulásai, de az teljesen természetesnek veszi, hogy mondjuk a munkaerőpiaci pozíciói, a lakhatási pozíciói romáknak és nem romáknak, vagy bevándorlóknak és nem bevándorlóknak radikálisan különböznek. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon nagy egyenlőtlenség a hozzáférésben, és ezt így természetesnek veszi, tehát ez a strukturális rasszizmus, de itt nem erről beszélünk, hanem itt az explicit, tehát az egyéni attitűdök szintjén megnyilvánuló, kinyilvánított helyenként büszkén vállalt rasszizmusról beszélünk, és itt ez egyértelműen minden egyes mérésben magasabb, mint a romániai átlag. És emögött, tehát most Orbán mellett, mert nyilván az orbáni propaganda, annak van a döntő hatása. De mégiscsak volt egy affinitása is az erdélyi magyar közösségnek, és ez abból adódott, hogy eleve, amikor ilyen fejlődési hierarchiákban gondolkodunk, akkor ezek ilyen nagyon eszencializált kategóriák, tehát amik nem változtathatóak. Mi erdélyi magyarként tudjuk, hogy milyenek az oltyánok, ők mindig is olyanok lesznek, ebből nem tudnak kijönni. Hát ez egy ilyen balkanizáló diskurzus, tehát ilyen nagyon állandó és a történelmi mély múltban, vagy akár a genetikában gyökerező attribútumrendszert tulajdonítunk nekik, de ugyanígy tudjuk, hogy milyenek a németek, tehát ők is genetikájukban hordozzák magukba a pontosságot és ezt a fantasztikus munkatempót. Ugyanígy tudjuk, hogy a székelyek és a cigányok között, vagy a székelyek és a románok, vagy a magyarok és a románok között mik a különbségek, és általában, amikor a társadalmi hierarchiáinkat berendezzük, akkor ilyen eszencializált és megváltoztathatatlan kategóriákban gondolkodunk. Ez nem feltétlen biológiai, de nem nagyon tud változni ez a dolog. Román társadalomban nyilván a román társadalom se egységes, meg a magyar társadalom se egységes, de itt azért mégiscsak van egy nagy különbség, hogy a románoknál ez sokkal inkább változtatható, vagy sokkal inkább tud változni. Tehát az ő esetükben lehetséges az, hogy alárendelt kategóriák azok felfele lépnek. Tehát ez egyfajta ilyen modernizációs és mobilitási optimizmus is.
6: Tudati mobilitás, beszéltünk ilyenről.
7: Abszolút, abszolút, ennek ilyen szellemtörténeti gyökerei is vannak. Ez azzal a hittel függ össze, hogy most akkor, hogyha Románia az így követi a nyugati modelleket, akkor Bukarestből lehet Párizs, vagy Bukarestből lehet Berlin. A magyarok soha nem gondolkoznak így, vagy a magyaroknak a többsége soha nem gondolkozik így.
6: Mi magunk sem léphetünk feljebb, úgymond.
7: Ez szerint a hit szerint mi magunk sem léphetünk feljebb, de nekünk nem is szükséges feljebb lépni.
6: Mert mi legfelül vagyunk.
7: Nem vagyunk legfelül, ennyire nem vagyunk naívak, azt látjuk, hogy a nyugat-európai magországok azok fölöttünk vannak, de ezt a történelmi körülményeknek tulajdonítjuk. Nem azt gondoljuk, hogy ez azzal függ össze, hogy nekünk nem megfelelő intézményeink, vagy netalántán nem megfelelő kulturális berögződéseink lennének, amik visszahúznak bennünket, és amiktől meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Tehát mi a rasszizmus? A rasszizmus az azoknak a kutatásoknak a fényében, amik az elméleti keretét adják annak, ahogy gondolkodunk erről a dologról. Az egy olyan ilyen hierarchikus osztályozási rendszer, ami azt mondja, hogy ezek a különbségek ezek változtathatatlanok, mert hogy genetikailag kódolt, vagy kulturálisan nagyon mélyen kódolt. Tehát, hogy ilyen az arab, olyan a fekete, olyan a muzulmán, ez a rasszizmus, ami a jelenlegi hierarchiát és a jelenlegi hozzáférési jogosultságokat, tehát hogy kinek milyen pozíciója van a hierarchiában, azt rögzíti és természetesnek tekinti, és azt lehet mondani, hogy ez a két fajta dolog, ez így nagyon klappol. Egyszerűen, ahogy gondolkodnak a társadalmi hierarchiáról az erdélyi magyarok, az nagyon-nagyon szépen összeér a rasszizmussal, tehát ahogy bejönnek új kategóriák, bejönnek bevándorlók például, azok már ebbe a meglévő klasszifikációs rendszerbe jönnek be, és innen adódik a rasszizmus iránti nagyobb affinitás. Most az nyilvánvaló, hogy ezekkel a kulturális mintázatokkal és ezekkel a politikai lehetőségekkel Orbán hát a saját szempontjából 15 éven keresztül kitűnően játszott. De nyilván, hogy Erdélyben már mind egy ilyen kész politikai termék is megérkezett ez a dolog, és ez volt, ami radikalizálta és politikai jelentőséggel töltötte fel ezeket az egyébként meglévő beállítottságokat.
6: Nincs ebben egy olyan vonzat is, hogy kisebbségi frusztrációinkból kifolyólag próbálkozunk egy olyan átalakított normarendszert létrehozni, amelyben mi is többségiek leszünk több szempontból?
7: De szerintem van, tehát te ugye az egyén szintjén fogalmazod meg ezt, ilyen kognitív mechanizmusként. Engem kevésbé így érdekel, hanem az érdekel, hogy ez intézményesen, vagy közösségi szinten, vagy politikailag hogyan termelődik újra. És valóban ez van, hogy ugye van egy kisebbségi intézményrendszerünk, és van egy kisebbségi elitünk, amelyik abból él, hogy etnikai politikát folytat. Tehát azt mondja, hogy az egyetlen jelentős törésvonal az a románok és a magyarok közötti, ami valóban egy fontos törésvonal, mert hogy van egy sor olyan közpolitikai kérdés, amivel tartósan nem értünk egyet a román többséggel, és ezek általában az identitás újratermeléssel, nyelvhasználattal, a magyaroknak a Románián belüli pozíciójával kapcsolatosak, és ennek a mentén termeli újra folyamatosan a politikai cselekvőképességet, vagy hogyha úgy tetszik, a magyar egységet. És ez a magyar egység, ez azt mondja, hogy a magyar közösség az egységes, és nincsenek ezen belül törésvonalak. De ez valójában azt csinálja, hogy ezt a fajta ilyen külső nyomást, tehát ami a nemzetállam részéről a magyar kisebbségre nehezedik, ezt egy ilyen belső elnyomássá transformálja, és nem engedi ezeket az alávetett csoportokat megnyilvánulni. Ezeket az alávetett csoportokat gyakorlatilag egy olyan elit vezeti, ami fenntartja ezt a fajta románokkal szembeni magyar egységet. Miközben ugye a belső alávetett csoportoknak az intézményekhez való hozzáférése az nagyon korlátozott. Mert hogy az erőforrásokat, az intézményeket ez a politikai osztály, nem csak politikai osztály, mert ebben vannak vezető értelmiségek, az egyházat uraló elitek, de hogy társadalmilag valójában az van, hogy befele is, tehát hogy az erdélyi magyar közösségen belül is ezek az alávetett csoportok valójában többségben vannak. Mert hogyha megnézzük azt, hogy azért a politikai részvétele, vagy az intézményes részvétele azért a nőknek sem valósul meg. Tehát az, hogy van RMDSZ nőszövetség, az valójában azért mégiscsak egy homlokzat, nem többennél. Nyilván a romák azok csak egy 9-10%-át teszik ki a népességnek, de mondjuk az is jelentős, de mondjuk így a munkásosztálynak, vagy az alsó rétegeknek sincsen egyenlő hozzáférésük sem a politikai érdekképviseletnek, sem mondjuk a magyar intézményes hálózat gerincét alkotó oktatási rendszernek. Ez amellett, hogy ilyen egyéni mechanizmusként is megfogható, ahogy te mondod, ez megfogható társadalmilag is, és az, hogy ez a fajta ilyen kisebbségi közösség és magyar egység termelődik, az nem csak a fejünkben történik, hanem ez egy ilyen társadalmi vagy intézményes mechanizmus is, ami egy hatalomgyakorlási technika az elitünk részéről.
6: Megfogalmazhatunk egy olyan következtetést, hogy szemben a hagyományos értékrendszerekkel, amelyek elsősorban univerzális erkölcsi szempontokon alapulnak, sikerült egy olyan mindenek fölött álló kritériumot abszolutizálnunk, ami egyértelműen az etnikum. Magyarán mindennél fontosabb az, hogy magyarok vagyunk, és egyben ez fel is ment egy csomó dolog alól.
7: Igen, tehát azt hiszem, hogy részlegesen legalábbis igen. Ennek a jegyében működik az erdélyi magyar magyar belső nyilvánosság. Ennek a jegyében szerveződik meg az erdélyi magyaroknak a kollektív cselekvőképessége. Annyit érdemes hozzátenni, hogy ez azért szerintem az egyéni cselekvéseknek a szintjén, vagy a mindennapoknak a szintjén ez azért bonyolultabb, mert hogy közben meg egy román társadalomban is él az ember, és ott pedig nem tudja érvényesíteni ezeket a megfontolásokat.
6: Tehát megvan nekünk a magunk párhuzamos rendszer.
7: Megvan egy párhuzamos rendszerünk, de ebből a párhuzamos rendszerből folyamatosan ki kell lépjünk. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen értelemadási határvidéken vagyunk folyamatosan. Mert hogy ez, hogy akkor csak az etnikum számít, vagy nem tudom, a magyarság az így bizonyos értelemben patológikusan felértékelődik más dimenzióknak a kárára, és tagad bármifajta univerzalizmust, az így a tágabb társadalomban annyira nem működtethető, mert hogy nekünk is szükségünk van az univerzalizmusra azért, hogy egy alávetett pozícióból kommunikatív viszonyban legyünk a többséggel. Tehát folyamatosan ez a tánc van, meg ez a kettős beszéd van, és ebben a fajta ilyen értelemadási határvidéken él szerintem az erdélyi magyar közösség. Nyilván, amikor egymással beszélünk, vagy egy zárt Facebook csoportban vagyunk, vagy pedig hát bizonyos értelemben az erdélyi magyar nyilvánosság az is egy ilyen zárt Facebook csoport, vagy egy zárt osztálynak is lehet nevezni, ott ez működik ez a dolog, és úgy teszünk, mintha csak ebben lennénk, de valójában nem csak ebben vagyunk.
6: Mintha ezt a, nem is tudom, kognitív diszonanciát fogalmazná meg, az a gyerekkoromban többször hallott megfogalmazás, hogy egészen rendes ember, pedig román.
7: Igen, igen, igen. De ez megint egy ilyen befele forgalmazott megfogalmazás. Kognitív diszonancia, vagy pedig, hát Lőrinc D. József sajnos pár évvel ezelőtt meghalt politológus kollégám, ő ezt ambivalens diskurzusnak nevezte. Vagy kettős beszédnek, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogyha egyszerűbben akarunk fogalmazni, akkor ez egy kettős beszéd. Ebben a kettős beszédben benne van a politikai elitünk is, tehát aki teljesen másként beszél Bukarestben, teljesen másként beszél Brüsszelben, teljesen másként beszél Budapesten, és benne van nagyon sok hétköznapi ember, aki teljesen másként beszél az zárt osztályon belül, és másként beszél a román szomszédjával.
5: Kis Tamás szociológussal, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezető kutatójával Papszakor András beszélgetett. Az idei nyáron tapasztalt súlyos aszály újabb emlékeztetőként szolgált arra vonatkozóan, hogy mennyire sérülékenyek a magyar közösség által is lakott dél-szlovákiai régiók. A problémák azonban jócskán túlmutatnak az időjárás okozta károkon és az ebből adódó többletköltségeken. A déli területek ugyanis régóta fennálló gazdasági és társadalmi hátránnyal néznek szembe. Tirajcsik Dóra összefoglalója következik.
8: Az idei kétségkívül a rekordok nyara volt. A tartós hőség és az évtizedek óta nem látott csapadékhiány egész Szlovákiában súlyos aszályt okozott. A kialakult helyzet pedig ismét ráirányította a figyelmet a déli régiók sérülékenységére. Az elmúlt hónapok legfontosabb tapasztalatait Őri Péter, a Procivis és a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás elnöke, Csallókös Csütörtök polgármestere összegzi.
9: Az idei aszályos év és az az extrém hőség, amely jellemző volt a Kárpát-medencére, a dél-szlovákiai régiókat is érintette. Én azt gondolom, hogy nem igazán tudok újat mondani, de három témakör szerintem kiemelt figyelmet kellene, hogy kapjon. Az egyik az öntözőrendszerek és az öntözés és a vízmegtartás problémájának köre. Itt Szlovákiában annak lehetünk tanúi, hogy immáron évtizedek óta az egész öntözési hálózat, mint olyan, az el van hanyagolva. Hogy konkrét adatot mondjak, a 90-es évek elején még több mint 300 ezer hektár öntözhető terület állt rendelkezésre, ma az az állami vállalat, amely ezt rendelkezésre bocsátja, 55 ezer hektárnyi területet ad bérbe, és ebből valójában csak 17 ezer hektárnyi területet tudnak öntözni. A következő problémakör az önkormányzatoknak az a feladatköre, mondom ezt gyakorló polgármesterként, amely arról szól, hogy a zöld területeket, mint olyanokat karba kell tartani. Hihetetlen, de tényleg hihetetlen volt figyelemmel kísérni azt, hogy közel 60 napnyi olyan napot számlált a szlovák meteorológia, amely korán a 20 fokot meghaladta a hőmérséklet az éjszaka folyamán, tehát ezt trópis napnak számítják, és több mint 42 fokot is mértek, minden meleg rekord megdőlt az országban. De ezzel sem mondtam újat, azzal viszont talán érdemes foglalkozni, hogy milyen költségeket jelent az önkormányzatok életében az, hogy a zöld területek karba tartásában az eddigi megszokott fűnyírás helyett öntöző rendszereket kell építeni, illetve vízmegtartó intézkedéseket kell hozni. A harmadik pedig az a probléma, amely az Oszályból egyértelműen fakad, az pedig a talajvíz szintjének a csökkenése, a folyók, a tavaknak a vízszintjének a csökkenése, és hát a látható nyomai annak, hogy az elkövetkező években vízmegtartási feladatokat kell majd állami, illetve önkormányzati szinten is megoldani.
8: A problémák azonban jócskán túlmutatnak az asszály okozta többletköltségek előteremtésén. A dél-szlovákiai önkormányzatok nehézségei főként abból a diszkriminatív képletből fakadnak, amit az állam használ a falvaknak és a városoknak járó támogatás meghatározásakor. Őri Péter folytatja.
9: A mai rendszer úgy néz ki, hogy a tengerszint feletti magasság az egyik meghatározó képletben szereplő tényezőknek, tehát egy önkormányzata szerint kap forrást, hogy milyen tengerszint felett helyezkedik el. A másik hasonló problémás tény, hogy a település mérete is mint olyan szintén hatást gyakorol arra, hogy ki milyen forráshoz jut. Ha a magassági kvóta rendszerét veszük figyelembe, akkor azt kell elmondani, hogy a 300 méter tengerszint felett lévő települések mindegyike pozitívan érintett, tehát plusz pénzt kap arra tevékenységre, amely azzal függ össze, hogy 300 méterre felett van. Ez pedig két tényező, az egyik tényező, amivel annó még 2006-ban, illetve az ezt követő években, évtizedekben mindenkori szlovák kormányok véleményt formáltak. Az egyik az az volt, hogy a tengerszint feletti magasság 300 méter fölött azt jelenti, hogy ott többletfűtési költségekre van szükségük, illetve hogy drágább a hóeltakarítás, mert ugye sokat havazik. Az összes magyar lakta település gyakorlatilag kárvallottjai az egész rendszernek, hiszen őtőlük veszik el azt a pénzt, minden egyes településnek saját szorzója van, amelyet ezt követően a 300 méter fölötti települések részére szétosztanak.
8: A kialakult helyzet megoldását a diszkrimináció megszüntetésével kellene kezdeni. Ismét Őri Pétert hallják.
9: Egész kérdést egy rendszer szintű átalakítás alá kell vetni, és nem szabad sem magassági, sem nagysági szorzók alapján hátrányosan megkülönböztetni a kisebb, illetve alacsonyabban fekvő településeket. Egy országban mindenki a jog előtt, és hát az önkormányzatok is, mint olyanok a jog előtt, pénzügyi kereteket tekintve is egyforma adófizetői, legalábbis az ott lakó polgárok. Az országnak én azt gondolom, hogy az őket megillető visszajövő összeg is ennek megfelelő rendszerben kell, hogy működjön. Elengedhetetlen a teljes széles körű reforma.
8: Ahhoz azonban, hogy egy ilyen rendszer szintű átalakításra sor kerülhessen, ki kellene küszöbölni azt a történelmi csorbát, amely miatt a déli régiók az önkormányzatokat érintő kérdéseken túl több más területen is hátrányba kerültek. Véli Balik Péter volt beruházási, régiófejlesztési és informatizációért is felelős miniszter.
10: Először is fontos elmondani, hogy Dél-Szlovákia nem egyforma. Más a helyzet Csallóközben és más például Komáromban, Nagykürtösön vagy Rimaszombatban. A középső és keleti déli régiókban a hátrány hosszú idő alatt alakult ki. Kevés a jól fizető munkahely, kevés a beruházás, és sok helyen gyengébb a közlekedési infrastruktúra. A fiatalok elmennek, és utána még nehezebb új cégeket és szakembereket a régióba vonzani. De van ennek egy politikai és történelmi része is. A 90-es években alakították ki a mai megyerendszer alapját Szlovákiában. A déli, nagyrészt magyarok által lakott területeket nem egy természetes gazdasági régióként kezelték, hanem több észak-déli irányú megyére osztották szét. Ezt már akkor is sokan politikai döntésként bírálták. Ennek máig vannak következményei. Egy régiónak sokkal nehezebb közös fejlesztési érdeket képviselnie, ha gazdaságilag és közigazgatásilag több különböző központ között oszlik meg.
8: Mivel maguk a problémák is több területre korlátozódnak, így a volt tárcavezető szerint a megoldásnak is sokrétűnek kellene lennie.
10: Szerintem nem egy-egy projektban kell gondolkodni, hanem abban, hogy mire van szüksége egy térségnek ahhoz, hogy jól működjön, legyen ez egy teljes megyerendszer reform is. Ugyanígy szükség van jobb utakra és vasútra, több munkahelyre, jobb oktatásra és egészségügyre, valamint olyan feltételekre, amelyek mellett a cégeknek is megéri ott beruházni. Fontos lenne a határmenti fekvést is lehetőségként kezelni. Magyarország közelsége nem hátrány. A határ két oldalán lévő városokat, gazdaságokat és munkaerőpiacokat sokkal jobban össze lehet kapcsolni. Emlékszem arra a pillanatra, amikor a Dunaradvány kompot nyitottam meg, vagy új hidakat építettünk az Ipolyon át.
8: Magyarország jelentősége azonban nem csak a földrajzi közelségben rejlik. Az anyaországból érkező támogatások kulcsfontosságúak a kisebbség megmaradása szempontjából. A korábbi rendszer azonban átalakításra szorul, amit felülvizsgálattal kellene kezdeni. Balik Péter folytatja.
10: És beszélni kell a Magyarországról érkező támogatásokról is. Az Orbán kormány alatt nagyon sok magyar közpénz érkezett Dél-Szlovákiába. Ebből természetesen sok hasznos dolog is megvalósult, de ezzel nem volt minden rendben. Meg kell nézni, ki kapta a pénzt, milyen szabályok alapján és milyen eredményt hozott.
8: A felhalmozott hátrány ledolgozása időigényes feladat, így a cél elérése érdekében egy kormányokon átívelő kompromisszumra lenne szükség, amely végrehajtásában Balik Péter szerint a szlovákiai magyar érdekképviseletnek is részt kellene vállalnia.
10: Ez nem 4 éves feladat. Ami 20 vagy 30 év alatt alakult ki, azt nem lehet egy választási ciklus alatt megoldani. Egy új út vagy vasút megépítése is évekig tart. Még több idő kell ahhoz, hogy új cégek jelenjenek meg, emelkedjenek a bérek és csökkenjen az elvándorlás. De az első eredmények már néhány éven belül láthatóak lehetnek. A valódi felzárkózás szerintem 10-15 éves munka. Ehhez viszont stabil irány kell, amit nem változtatunk meg minden választás után. És talán ami a legfontosabb, a szlovákiai magyar politikai képviseletnek végre egy konkrét és megvalósítható tervvel kellene foglalkoznia, és világos programot kellene letenni az asztala arra, hogyan akarja fejleszteni Dél-Szlovákiát. Sokkal többet kellene beszélni arról, ami közvetlenül meghatározza az itt élő emberek életét, a munkahelyekről, az utakról, az egészségügyről, az oktatásról és a régió gazdasági jövőjéről.
5: Tilajcsik Dóra összeállítását hallották. Ahol néhány évtizede még halak és békák népesítették be a patakokat, ma sok helyen szinte teljesen eltűnt a vízi élővilág. Az érmelléken a tisztítatlan szennyvíz évek óta komoly környezeti károkat okoz, az idei aszály pedig tovább súlyosbította a helyzetet. A szennyezés több települést érint, és a Berettyón keresztül Magyarországra is eljut. Bár a szolgáltatót már megbírságolták, a probléma továbbra sem oldódott meg. Szekernyi és Tünde riportjában szó lesz a szennyezés okairól és következményeiről, de hallhatnak a lehetséges megoldásokról is.
11: Csak azt tudom mondani, hogy gyerekként pecázni jártunk, és szinte kézzel fogtuk a halat, ott már béka sincs, nemhogy hal. Ugye emiatt szegény gólyák is hullanak elfele, mert egyszerűen nem találnak békát. Tehát már annyira kipusztult minden élővilág ebből a tankárokból, mióta belengedik ezt a tisztítatlan szennyvizet, hogy hihetetlen fertelmes.
12: Meséli Boros Dávid mezőgazdász, a 10 000 fős határmenti város Székelyhíd lakosa. Panaszára az a vízszennyezés ad okot, amely az érmelléket sújtja. 27-szer volt töményában mérgező ammónia, 3-szor a mosószer, 2-szer pedig a zsírok, olajok koncentrációja a magyar-román határon Bihar megyében. Idén a történelmi asszály ezt csak tetézte, hiszen a kiapadt patakokban felgyűlt a szennyeződés és visszafordíthatatlan károkat okozott az élővilágban. A szennyezésre Babos Krisztina biológus újságíró Átlátszó Erdélyen megjelent cikkei irányították rá a figyelmet.
13: Én idén februárban fedeztem fel, ugye a szennyezés mellett a másik nagy probléma a vízhiány. És hiába kértem a vízügyi hatóságoktól, hogy építsenek is madárküszöböket akár földből, hogy visszatartsák a vizet, erre nem voltak hajlandóak, és egy partizán akcióként az egyik oldalsó kanálison nekiálltam én, és elkezdtem kialakítani egyet. És amikor dolgoztam, akkor kezdett el feltűnni, hogy a víz büdös, ami befolyik. És akkor így kerestem a forrását, bejelentettem a vízügyi és a környezetvédelmi hatóságnak. A vízügy aznap kijött, és ők felfedezték, hogy ez a szalacsi szennyvíztisztítóból jött.
12: A kutakodást elmondása szerint fenyegetőzés követte a cég vezetősége részéről, mely nem mellesleg az RMDS-hez kötődik. Több mint 20 Bihar megyei önkormányzat alapította, melyeknél körülbelül 10 éve RMDS-es volt a polgármester. A kialakuló politikai csörte azonban az utóbbi időben elvitte a fókuszt a szörnyű környezetszennyezésről. Marton Attila biológus közszereplő a Szénszpárttal felkereste Gajdos László minisztert, így kívánva nemzetközileg is kihangosítani az egyébként Magyarországot is érintő szennyezést.
14: Úgy éreztük, hogy Romániában egyszerűen az óriási nagy politikai zajban ez az ügy nem kap elég hangsúlyt, és ilyenkor nagyon sokat segíthet az, hogyha megpróbáljuk politikai téren nemzetközivé vinni az ügyet, hisz ennek tényleg lehetnek nemzetközi következményei. Ha nem tévedek, valami 90 ezer embernek a szennyvízéről beszélünk, azt nem egyszerű szállítani egyik pontból a másikba és tisztítani. Úgyhogy ez önmagában szépen szemlélteti, hogy mekkora felelőtlenség így eljárni, hisz az ilyen jellegű beruházások, és van ebből bőven sajnos Romániában, gyakorlatilag úgy működnek, hogy bevezetjük az emberekhez a faluba a vizet, és elvezetjük a szennyvízüket, mert ez a látványos része az ilyen beruházásoknak, viszont nem oldjuk meg a másik végén azt, hogy mi történik azzal a szennyvízzel, és eleve azokat az embereket sújtjuk leginkább, akiknek megpróbálunk egy pozitív változást az életükbe bevinni.
12: Ugyan a szolgáltatóra kiszabtak egy 8000 eurós büntetést, Babos Krisztina nem gondolja, hogy a történet lezárult volna.
13: Kötelezték a céget, hogy ameddig nem teszi rendbe a tisztítóját, addig ne ürítsen a folyóba, hanem szállítsa el ajtós kocsikkal egy működő tisztítóállomásra a szennyvizet, és kötelezték arra, hogy tegyen egy ilyen zárszerkezetet a cső végére, a kivezető cső végére. És ezt úgy oldották meg, hogy tettek oda egy műanyagdugót, és megtámasztották egy kővel, de úgy, hogy kifért mellett a víz, és folyt a víz, és hiába állítottam a környezetvédelmi hatóságnak, hogy de tovább folyik, ők azt mondták, hogy ők nyugodtan kimentek, mindent rendben találtak, és nem voltak hajlandóak még egyszer megbüntetni. És kumulálódik a hatás, és ez a folyó Tiószeg után egy olyan 8-9 kilométer átlépi a határt, ugye átfolyik Magyarországra, és Pocsajnál belömlik a Berettyóba, onnan a Körösben. De ez a cég a Berettyót is szennyezi egyébként, nem csak az Érmelléket, mert a Berettyó mentén is vannak települések, ott is vannak nagyobbak, és ott is súlyos a szennyezés, például Szalárdon, azt is bejelentettem, és ott is elvileg megtiltották, hogy a folyóba ürítsen a cég, de csak folytatja, mintha semmi nem történt volna.
12: A szemethunyás pedig oda vezet, hogy egy olyan területet tesznek tönkre, mely élőhelyvédelmi és madárvédelmi szempontból is értékes, de felelhetne a víz természetes tisztításáért és visszatartásáért.
11: Mindenki fel van háborodva, pláne azóta, mióta ugye nem csak a víz köbméterenkénti árát számolja fel ez a szolgáltató cég, hanem a szennyvizet is leszámlálva. Tehát úgy értve, hogy akinek van víz bekötve, automatikusan oda számolják a szennyvizet is. És akkor persze gondolhatod, az emberek fizetik a szennyvízdíjat, és akkor ezek meg nem tisztítják a helyi vízszolgáltatót, hanem egyenesen engedi bele az érbe. Plusz mindenkit azt gondolom, hogy az élő világot tönkre teszik. De nem csak az Ápakánál vesz ez a vízszolgáltató, ugyanaz a helyzet a termálvízszolgáltatóval, a Transgex-el is, hogy nem vezetik vissza egyszerűen a retúrt a talajba, nem pumpálják vissza, hanem ugyanúgy kiengedik a kis patakokba, az élő világba, abszolút kijött minden élőlényt a patakból.
12: Boros Dávid szerint egy hatalmas fertővé változott az egykor gazdag élővilággal rendelkező terület. A rosszul működő rendszer kipusztította a halállományt, és amennyiben nem történik változás, a termálvízforrás kiapadása sem elkerülhető. Az idei aszályos évben pedig mindez egy hatalmas felkiáltójel.
11: Például vannak idősebb traktoristáim, ilyen 65 évesek, és ők is azt mondják, hogy egyszerűen nem emlékeznek vissza, hogy valaha is lett volna ilyen szárazság. Amivel még példálozni tudnék mezőgazdászként olyan területeket, amiket 10-15 éve meg se tudtunk közelíteni, olyan víz állt rajta, olyan ilyen aljas területek voltak, azokat most sajnos vígan tudjuk művelni.
12: Megoldások azonban léteznek a problémára, amennyiben a vízminőség a megengedett érték közelébe kerül. Boros Dávid ezt a duzzasztó gátak létrehozásában és a gazdák összefogásában látja. Babos Krisztina pedig a gyökértéri tisztítók létrehozását javasolja. Szendőfi Balázs, halkutató és filmrendező szerint pedig a biodiverzitás felélénkítésében a lápi póc halfajnak is szerepe lehet. Legújabb Ér című filmjében nagyobb történelmi távlatban foglalkozik a vidékkel, mely a Ceausescu diktatúra egyik legnagyobb mocsár lecsapolásának áldozata is volt, már a napjaink vízszennyezése előtt is látványosan visszaszorítva a biodiverzitást.
15: Hát a biodiverzitás az egy bűvös szó, és tulajdonképpen a hozzávaló kapcsolódásunkat még ugye tanuljuk, de van erre külön tudományág tulajdonképpen. A biodiverzitást mint egy védőpajzsot szokták emlegetni, tehát minket embereket is, minél fajgazdagabb, változatosabb környezet vesz körül, annál nagyobb biztonságban vagyunk, akár a járványoktól, akár a természeti katasztrófáktól, akár bármitől. Tehát egy faj szegény környezet, ami csak alig pár fajból áll, mondjuk, hogyha egy ilyen végletekig elvitt kultúrtájat nézünk, akkor ugye, ahol csak a saját kultúrnövényeink vannak és a saját haszonállataink, és nagyon kevés a vadon élő állat és növényfaj, akkor sokkal sebezhetőbbek vagyunk például olyan járványok ellen, amiket mondjuk a most beérkező inváziós szúnyogfajok hoznak, és mondjuk a lápipócot, ha itt behozhatom, a lápipóc az egy elég jeles szúnyogpusztító, tehát a szúnyoglárvákat eszi egész élete során. Ezért például ezek ellen, az inváziós szúnyogok ellen és az általuk terjesztett betegségek ellen nyújthat egyfajta védőpajzsot szintén.
2: A szakemberek szerint az érmenti vízrendszer helyreállítása nem lehetetlen, ehhez azonban összehangolt beavatkozásokra, a szennyvíztisztítás megfelelő működésére és a természetes élőhelyek rehabilitációjára van szükség. Az idei asszály és az évtizedek óta tartó környezetkárosítás következményei azonban már most jól láthatók. Hogy sikerül-e tehát megállítani a folyó pusztulását, az a következő évek döntésein és nemzetközi összefogáson is múlhat.
5: Szekernyés Tünde összeállítását hallották. Mire van szüksége a szlovákiai magyar közösségnek? Erről tartottak még májusban Révkomáromban szlovákiai magyar intézmények és szervezetek képviselői részvételével ötletbőrzét és workshopot a közügy civil kezdeményezés és platform szervezésében. A találkozón számos javaslat született az anyaországi támogatáspolitika át- és újragondolásával kapcsolatban. Egyebek mellett erről is kérdeztem Voda Zsófiát, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatóját. Milyen támogatási rendszert szeretnének a határon túl, konkrétan a szlovákiai magyarok?
16: A szlovákiai magyarok, vagy legalábbis az a csoport, aki részt vett ezen a májusi konferencián, egy közös brainstormingban és aztán közös elemzésben több mindent fogalmazott meg. Azt is, hogy a magyarországi támogatások miért különösen szükségesek, amellett, hogy léteznek nyilván szlovákiai vagy európai uniós alapok is, és emellett olyan támogatási rendszert szeretnének. Ezek voltak azok a hívó szók, amik leggyakrabban előjöttek, hogy legyen benne stratégia, legyen benne valamilyen valós szükségleteken alapuló, helyi szereplők bevonásával történő, kutatásokkal alátámasztott hosszú távú célok mentén a megfogalmazott stratégia. Ez legyen egy fenntartható rendszer, fókuszáljon ne csak arra, hogy egy-egy projektet honorálnak, hanem akár működést, szervezetfejlesztést, összehasonlítva akár kultminaros támogatásokkal, vagy...
5: Ugye Szlovákiában a kisebbségi kultúrára szánt pénzeket kezelő alap.
16: Igen, tehát a kultminoros támogatások szerintem a megítélésük, vagy az elbírálásuk, a szakmai szervezetek működése egy meglehetősen demokratikusan kialakított rendszer, és hogy az elosztás az transzparens módon történik, viszont ott például működési költségekre, civil szervezetek, vagy akár más szervezetek fenntartási költségeire is nincs lehetőség pályázni. És kimondottan fontosnak tartják ezeknek a szervezeteknek a képviselői. Hozhatok egy másik példát is, hogy ne csak szlovákiai magyar vizeken nevezzünk. A tegnapi napon voltam egy konferencián, a EduValue konferencián, ahol a innovátoroknak a szövetsége, gyakorlatilag a szervezet, a gyernyőszervezet, és ott fogalmazta meg az egyik legnagyobb civil szervezet, a CESTAVON vezetője, ők roma felzárkóztatással foglalkoznak nagyon röviden, hogy ők arra jöttek rá az évek során, hogy például a roma kisebbség is önmaguk is megfogalmazzák azt, hogyha úgy mennek oda hozzájuk, hogy jöttünk projekt megvalósítani, hogy már ez is egyfajta bizalmatlanságot szül velük szemben, mert azt mondják, hogy jó, és akkor most 1,5 évre fölvesznek minket ide dolgozni, aztán megint elengednek, és megint bizonytalanná válik az életünk, és hogy ő is megfogalmazta ezt, hogy azokban a támogatási rendszerekben, amiben igazán fenntartható fejlődéssel számolnak mind a donorok, mind a haszonélvezők, ott szükség van arra, hogy ne csak projektek, hanem a működés is beállításra kerülhessen, és hogyha elindul valamilyen ilyen fenntartható akár program, mint például akár az iskoláknak a működése, hogy egy alapközépiskola működése sem projektekben mérhető, hogy ezért van állami vagy önkormányzati finanszírozása, hogy kiszámíthatóan stabilan ott legyenek azok a munkavállalók, az a mind jogi, mind személyzeti környezet, amiben ők fejlődni tudnak. Úgyhogy ez egy óriási különbség, nagyon kevés pályázat, mi most az előző évet nagyon intenzív pályázatírással töltöttük a szakkollégiumban, és arra jöttünk rá, hogy ami például Európai Uniós és működésre vagy szervezetfejlesztésre szánt, hogy ott meg rögtön beleütközik az ember például olyan akadályokba, hogy egy 200 ezer eurós éves működést kíván meg. Most szerintem egymás között is erre ránézünk, ez már egy közepes méretű és attól nagyobb szervezetnek a működési költségvetése, és a szlovákiai-magyar szinten megnézzük, ez az olló ugye egyre inkább a kis szervezetek felé nyílik el, vagy pedig aztán az egész országos hálózatok felé. Tehát itt is vannak különböző szükségletek, de teljesen biztos, hogy a stabil, kiszámítható támogatási rendszernek része kell, hogy legyen egyfajta hosszú távú tervezhetőség. És amit még megfogalmaztak ezek a szervezetek, és nekem talán az egyik kedvenc megfogalmazásom, hogy szükség van hálózatosodásra, mert hogy az előző rendszer több esetben személyes véleményem is az, és kutatásokban is visszakereshető, hogy egyfajta lojalitási versenyt indított a szervezetek felé, vagy a szervezetek egymás között is részt vettek ebben a versenyben, de hát nem is volt nagyon más választásuk, hogyha szerették volna elnyerni ezeket a támogatásokat, és megesett az, hogy én nem tudom, az egyik szervezet ennél a kormányzati aktőrnél, a másik a következőnél lobbizott, és hogy kvázi oda ment a legtöbb támogatás, akinek a legnagyobb lobby ereje volt, aki a leginkább hozzá tudott, vagy a közelébe tudott férkőzni egy-egy ilyen szereplőnek, és még ők is egymás között meg voltak versenyeztetve, úgyhogy ez szerintem a transzparens működésnek az ellentétje. És minél inkább kevésbé transzparens, vagy kevésbé tervezhető ez a folyamat, és most ezt a tegnapi konferenciát fogom hozni példának, mert
5: ez egy szeptember 30-i konferencia,
16: igen, köszönöm,
5: konkrétan.
16: Köszönöm szépen. Pozsonyban volt, és 200 szervezet kapott, vagy hát 200 fő kapott rá meghívást, uh-huh. Több mint 140 szervezet képviselője, akik a szlovákiai civil szférában és innovatív oktatási intézmények fejlesztésében vesznek részt, és nagyon inspiráló volt számomra, úgyhogy most sok gondolatot uh-huh. hozok innen, de hogy az egyik ilyen megfogalmazás volt, egy volt minisztériumi alkalmazott fogalmazta meg, hogy minél kevésbé átlátható a rendszer, és minél kevesebb kontroll van ernyő szervezetek, vagy watchdog szervezetek részéről, annál nagyobb teret ad arra, hogy egyfajta predátor szervezetek, vagy ezek az egyéni lobbik előtérbe kerüljenek, és az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezek a szervezetek, vagy ezek számára hasznosul a leginkább, vagy legjobban az adott támogatás.
5: Sok fontos szempontot említett, belekapaszkodnék a hálózatosodásba, illetve említette az ernyőszervezetek szerepét is. Nem félő, hogy az ernyőszervezetek révén pontosan a valódi szükségleteken alapuló alulról jövő kezdeményezések kerülnének hátrányba?
16: Ezek nehéz kérdések, azért is, mert ilyenkor mindig felmerül az, hogy gondolkozunk a demokráciáról, hogy valami olyanról, amit a képviseleti demokráciánkban, hogy mi megszavaztuk ezeket a vezetőket, akik aztán felállítják a minisztériumokat, ahol a miniszterek, államtitkárok, főosztályvezetők, salala, megyünk tovább a ranglistán, szétosztják a pénzt, felállítanak mindenféle transzparens rendszereket, és nekünk nincsen semmi más dolgunk, mint kinyújtani a kezünket, és ezekért a támogatásokért versenyezni, vagy elindulni. Közben a demokrácia azon is múlik, hogy mi tagjai leszünk-e egy ilyen árnyőszervezetnek, vagy mi elmegyünk-e arra az adott konferenciára, és ott elmondjuk-e a véleményünket, vagy mi hangot adunk-e bizonyos embereknek, bizonyos vezetőknek. Úgyhogy szerintem nagyon, és hogy egyébként a mi konferenciánkkal kapcsolatban is feljött, és ez nem titok, hogy volt, aki nehezményezte, hogy nem tudom, miért nincsen lehetőség online bekapcsolódni egy-egy workshopba, vagy miért nincs lehetőség lehetőség arra, hogy mindenki egy hosszabb egyeztető fórumon ne egy helyben összegzett dokumentumot kapjon, egy PDF-et, hanem hogy erről miért nem indítunk egy hosszabb egyeztetést. És azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos érvek, amik feljönnek, és közben fontos azt is látnunk, hogy ki az, aki felelősséget vállal ezekért, vagy mi most azt mondtuk, mint közügy csoportosulás, hogy ezt a felelősséget tudjuk vállalni, ezt tudjuk megszervezni, és nagyon szívesen fogadjuk, hogyha ezt a stafétát valaki akár régiós, akár tematikus, akár szervezett típus szintjén

0: konszolidációs intézkedések sok vállalkozó, kisvállalkozó, középvállalkozó életét megnehezítették, úgyhogy nem akarok valamiféle ilyen igazságosztó szerepbe helyezkedni, és szerintem a civil szervezetek meg egyéb oktatási, kulturális szervezetek számára én azt gondolom, hogy ez nem jó irány, hogy most sokan kiáltanak igazságosztásért, vagy valamiféle felülírásért az előző időszakért, hogy akinek nem jutott annyi, vagy a másik oldalon, hogyha valaki rosszul számolt el ezekkel, vagy szerintünk más szerint rossz célokra használta fel. Én azt gondolom, hogy ezekben viszont a főpályáztatónak, az adott minisztériumnak, testnek elbíráló szervezetnek van felelőssége.
1: Ha már ezt szóba hozta, mit vár a forrás átvilágításoktól?
0: A forrás átvilágításoktól azt várom, hogy lássuk meg azt, hogy rendszer szinten milyen hibák voltak, és hol lehetett volna transzparensebbé vagy demokratikusabbá tenni a folyamatot, és ezekre voltak ötletek itt a májusi konferencián is. Ami szerintem nem célra vezető, az, hogy egymás között szervezetvezetők, vagy a sajtó, vagy bárki más hadjáratokat indítson, vagy lejárató kampányokat személyekkel szemben. Szerintem ezekben azoknak a szerveknek van felelőssége, elsősorban, akik, vagy számon kérő felelőssége, akik ezeket az összegeket megítélték. Nyilván egymás között az, hogy kivel akarunk együttműködni, kit hívunk meg a következő projektünkbe, kivel hozunk létre konzorciumot, vagy partnerségi szerződést, az a mi felelősségünk, de én ennek a nyilvános megkövezés módszernek nem vagyok a híve. Én nekem ez a kereszténységemből fakad. Azt hiszem, de a másik oldalon szerintem az is egy keresztény erény, vagy egy keresztény elv, hogy azokat a forrásokat, amiket az adófizetők, mi mindannyian teszünk bele a közösbe, hogy azok valóban célszerűen, és valóban erények, és akár rászorulás alapján kerüljenek elosztás, hogy valóban oda kerüljön, ahol ennek helye van.
1: A forrásosztók felelősségét említi, de a kérelmezők, a pályázók nem tartoznak valamiféle belső számvetéssel, valamiféle önreflexióval? Sokat hangzik el ez a kifejezés, hogy vajon illene vagy kellene számot vetni a felhasznált anyagiakkal, illetve felhasznált támogatásokkal, hogy valóban jó célra fordították-e őket, valóban a megfelelő helyre vándoroltak, és hogy teljesítmény áll a háttérben.
0: Természetesen. Én ezt azért nem vettem egy külön tételnek, mert hogy számomra ez egy alapvetés, vagy valami olyan, amit megkérdőjelezhetetlen, hogy az embernek meg a saját szervezetének befelé kell ezekkel elsősorban elszámolni önmaga felé, önmaguk felé, hogyha szervezetnek van, nem tudom, felügyelőbizottsága, kuratóriuma, valamilyen polgári társulásnak fenntartó egysége. Úgyhogy ezt nem is említettem, mert hogy ez számomra annyira magától értetődő.
1: De ennek látja a jelét? Tehát beindult egy ilyen önreflexív folyamat?
0: Valamennyire igen, valamilyen másik esetben nem, de hogy ebben az a nehéz, hogy az elmúlt rendszerben is szerintem sokan voltunk, akik valamiféle belső iránytű elvek alapján működtünk, és hogy a belső jó érzésünk nem engedte, hogy nem tudom, átszámlázzuk, vagy kiszámlázzuk a szervezetből valamilyen, jó, meg se tehettük volna, mert hogy nem érkezett annyi forrás, de hogy aki akarta, az meg tudta tenni azt, hogy én nem tudom, baráti körét, ismerősi körét juttatta valamiféle előnyökhöz. Nálunk szerintem ez bizonyos módon már feltárásra került, a sajtóban is jönnek ki erről cikkek, hogy melyik szervezet mivel hogy gazdálkodott, de azt nagyon nehéz visszanyomozni, hogy most ha valaki kiszámlázott valamilyen tételt alvállalkozóknak, akkor az az alvállalkozó, ha egyébként ez a tevékenysége, de túláraszt, hogy ez hosszadalmas folyamat, ezt nem várhatjuk egyik napról a másikra, de hogy inkább azt akarom megfogalmazni, hogy ennek minden rendszerben jelen kell lennie, hogy az ember a saját lelki ismeretével elszámoljon és önreflexiót tartson. Én csak azt mondom, hogy a jól működő rendszerek úgy vannak felállítva, hogy egyszerre szorgalmazzák a kettőt. Hogy mi valahol nem tudunk a jó Isten helyébe lépni, ahol kellene lenni a lelki ismeretnek, meg ő neki annak a hangnak, hogy bánj a forrásokkal, hogy számolj el a dolgokkal, hogy a törvények pont arra vannak, és a jól felállítva

0: állított szabályrendszerek, vagy pályázati elszámolások, hogy abból, vagy akár hatásmérés, vagy a programoknak a meglátogatása, hogy abból kiderüljön, hogy az tényleg föl lett-e használva, mert hogyha az emberek belső megítélésére bízzuk, hogy igen, hogy a kettőnek egyszerre kellene működnie, hogy mi a lehető legjobbat akarjuk a közösségünknek, és a lehető leginkább legyünk felelősségteljesek a közös beérkező forrásokkal, és hogy párhuzamosan legyenek betartatva a szabályok, felülről legyenek betartatva a szabályok, a kettő egyszerre működik.
1: Fontos gyakorlati szempontokat is megfogalmaznak, ezek között említik a szakmai szempontrendszer érvényesülését, akkor a helyi döntéshozatalt is kiemelik, de hogy egy ilyen relatív kis közösség esetében, mint amilyen a szlovákiai magyar, függetleníthető a politikától a civil szféra? Tehát depolitizálható ez az egész kérdéskör?
0: Szerintem fontos megkülönböztetni szinteket. Például, ez az én véleményem, mint Voda Zsófiáé, de például az, hogy bizonyos embereknek, akik mondjuk akár a szlovákiai kultminor elbíráló bizottságban ülnek, vagy másfajta bizottságokban, például megköveteljük azt, hogy ne legyenek párttagok. Ne legyenek mondjuk Magyar Szövetség tagok. Hogy én ezt túl szigorúnak érezném, hogy már ez is politikának számít, hogy valaki annak a pártnak a tagja, és hogy én azt gondolom, hogy egyébként meg miért ne lehetne. Érdemes megnézni szerintem azt is, hogy nyugaton mik ebben a jó gyakorlatok, vagy más közösségekben, de én nekem például ez egy olyan kategória, amit még azt gondolnám, hogy belefér. Hogyha az az illető olyan pártak, hogy aktív elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag, részt vesz valamilyen más pártokkal közös előkoalíciós tárgyalásokon, valamiféle aktív szerepet vállal, etikus ugyanezt megtenni? Nem. Azt gondolom, hogy nem. Akkor már nem kellene egy ilyen szervben ülni. De hogy ezeknél a szerveknél is fontos szerintem megkülönböztetni azt, hogy ez egy olyan szerv, amit mi magunk hozunk létre, mint ahogy a szlovákiai magyarok kerekasztala volt, hogy arra volt egy közösségi igény, és volt egy erős önszerveződése, vagy pedig ez egy olyan szervezet, amit egy minisztérium hoz létre. Ez olyan szervezet, amit nem tudom, Bethlen Gábornak a jogutódja fog létrehozni, és úgy van ledelgálva egy régióba, és akkor itt újra jönnek a kérdések, hogy olyan módon lesz felállítva ez a bizottság, mint ahogy a kultminor is működik, hogy én nem tudom, egy háromfős elbíráló bizottságba kettőt delegál az igazgató, hármat választanak a civil szervezetek, és azok a civil szervezetek, azok előtte kell, hogy nem tudom, akkreditálják önmagukat, hogy ezek már annyira ilyen nem tudom, apró pénzre váltott kérdések, hogy egyrészt nem is vagyok benne biztos, hogy egyébként fel vagyunk készülve arra, hogy ezekről vitázzunk, hogyha megnézzünk egy Facebook komment szekciót, vagy legrosszabb példát hozom, de hogy érti, mire gondolok, hogy kik azok az emberek, akik erről kell, hogy vitázzanak, mik azok a fórumok, ahol ezek meg kell, hogy történjenek. A miénk májusban egy ilyen kiindulási pont volt, de látszik az, hogy egyszerre kellene történni a kettőnek, hogy a minisztériumból, ahogy említettem, a támogatási szervezetnek a jogutódjától is érkezzen egyfajta kezdeményezés vagy javaslattétel. De lehet, hogy nem fog érkezni, lehet, hogy ők ezt létrehozzák, kipróbálnak valamit, és a következő éven vagy a következő években lehet ezt majd javítani. És a másik oldalról meg nekünk is szerintem párhuzamosan kell arra törekednünk, hogy hallassuk a hangunkat, hogy itt az ernyőszervezetek kérdése feljött, de hogy kik legyenek azok a közösségnek a felkent papjai, akik ebben véleményt mondanak.
1: Voda Zsófiát, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatóját hallották.

0: Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Én Kristóf vagyok a Földszintről.
4: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
5: Régi.
4: Beázás, biztos, hogy nem.
6: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
7: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írt a 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: Nyolc órakor jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi választás Budaörsön. Ma is sok napsütésre számíthatunk. Jönnek a részletek. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ezek az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörd-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése és a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. A volt jegybankelnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, miután szeptemberben kihallgatták őket. Eközben az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság a héten jelentette be, hogy következő ülésére Matolcsy Györgyöt és Varga Mihály jelenlegi jegybankelnököt is beidézte. Az ülést várhatóan 3-4 hét múlva tartják meg. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi képviselőválasztást Budaörsön. A vonatkozó törvény 2 évvel ezelőtti módosítása óta ez az első alkalom, hogy nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a voksolást. A szeptember 6-ai szavazáshoz képest annyi a változás, hogy egy jelölt visszalépett, így 5 ember közül választhatnak az érintett városrész lakói. Budaörsön kívül ma még 5 településen tartanak időközi önkormányzati választást, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson és Nagykátán önkormányzati képviselőket választanak. Leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsod-Zemplén megyei Radostyánban. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk fa harangtorony is. Ma kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat, a döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A rendezvény megnyitóján ezúttal is megemlékeztek egy a huszárokhoz kapcsolódó történelmi személyiségről. A szervezők idén Répási Mihály tábornokot, az 1848-as huszáregységek előjáróját választották a nemzeti vágta vezér alakjának. Ma is napos, száraz idő lesz, legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. Hírekkel legközelebb 9-kor jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
1: A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.

0: elhívás pillanata az az ember életében egy nagyon szép és tiszta pillanat.
1: Ha ez a helyzet, akkor ezzel kell szembenéznünk, és erre kell valahogy úgy reagálnunk, hogy a közösség, az összetartozás az ne sérüljön, hanem a bizalom az erősödhessen.
2: A teológián én megélhettem, hogy végre egyszerre lehet hinni és gondolkodni is.
3: Azt hiszem, hogy nálam ez egy midlife crisisból kinövő keresésnek az eredménye. Nem motort vettem, hanem beiratkoztam a rabbi szakra.
4: Egy hivatás, amelynek képviselőire ma egész másképp tekintünk, mint 30, 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Pedig sokan ma is sokat tesznek településeinkért, közösségeinkért. Munkájuk valódi kihívásai és örömei sokszor mégis láthatatlanok maradnak az egyházakkal kapcsolatos botrányok, hatalomhoz fűződő viszonyuk árnyékában. Mai adásunkban a papoké, szerzeteseké, lelkészeké és rabbiké a főszerep. Kihívásokról és elhívásokról beszélgetünk, arról, miért választja ezt a hivatást ma egy fiatal, vagy egy karrierje kellős közepén álló családos ember. Mi változott, és mi az, ami örök ezen a pályán? Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Keresztkérdések, a műsorvezető szerkesztőt, Laborci Dórát hallják. Izabella nővér örök fogadalma előtt álló domonkos rendi szerzetes lesz. Bendül Vera interjújából kiderül, hogyan készül erre a pályára.
5: Hogy jutott arra a döntésre, hogy szerzetes nővér szeretne lenni?
6: Én alapvetően egy ilyen nagyon jó katolikus családban nőttem fel, és aztán kamaszként eléggé elkanyarodtam ettől, nagyon kerestem, hogy mi az életnek az értelme, az én életemnek az értelme. Óriási nagy ürességet éltem meg belül így kamaszként. Iszonyú nagy vágyat arra, hogy jó legyek valakinek. Egyetlen egy emberi kapcsolat sem volt erre alkalmas, hogy ez betöltse. És a 22-23 éves koromban volt egy nagyon meghatározó találkozás így az Úristennel, már felnőttként. Nagyon érdekes volt, hogy napról napra hogyan vonzott egyre inkább magához, és én teljesen másba voltam akkor, ezért nagyon váratlanul élt és meglepett az, hogy engem valaki hív oda magához, és ott vált számomra világossá az, hogyha én jól akarok élni, ha boldog akarok lenni, akkor azt az Úristen megadja nekem, és én erre a boldogságra igen szeretnék mondani, és hogy az én válaszom az, hogy akkor a teljes életemet odaadom neki. Amikor tovább így megértettem, hogy erre hív az Úr, akkor én egyet tudtam, hogy az biztos nem ilyen középkori, fekete-fehér, nem ilyen rend lesz. Hát ahhoz képest...
5: Most fekete-fehér ruhában van itt.
6: Igen, és eléggé a középkorig nyúlnak vissza a gyökereink. Hát elkezdtem befelé figyelni, hogy oké, mi az, ami örömet ad? Nekem az, hogy másokat szolgáljak, az örömet ad. Az igazságot keresni, szemlélni, megismerni és azt továbbadni az örömet ad. És aztán elmentem egy ilyen hivatástisztázó hétvégére, ami volt így a domonkos nővéreknél, és azt láttam a nővéreknél ott a közösségben, hogy ez egy olyan élet, amelynek a közepén valóban Krisztus van. Egy olyan békét, meg egy olyan nyugalmat tapasztaltam, amit sehol máshol.
5: Ugyanakkor ezzel a döntéssel ön lemond rengeteg dologról, amire egy korabeli fiatal nő általában vágyik. Szerelem, erotika, szenvedély, gyermek, család. Milyen egy ezzel ellentétes életet választani? Nem nehéz ez a lemondás?
6: Nem ezen van feltétlen a hangsúly, amellett, hogy mondjuk ebből nyilván vannak küzdelmek, és az valóság. De hogy mégis az életemet azt az örömre mondom ki. Tehát én valakit szeretek, én egy valóságos személy mellett döntöttem, és egy szeretett kapcsolatban élek. Nyilván a testiség kérdése az más, az egy hiány, vagy szóval az úgy nincs úgy, persze világos. De hogy az Úristen valahogy ezekben a hiányokban nagyon gazdagító módon tud jelen lenni, vagy olyan sok ajándékot ad egészen különös módon, vagy titokzatosan. Most van ám olyan, hogy lelki anyaság, ami nem valódi anyaság. De hogy a szolgálat által, vagy a ránk bízottaknál ugyanúgy imádságban hordozzuk azokat, akik hozzánk folyamodnak.
5: Mi a szerzetes rendeknek és a női szerzetes rendeknek a helye a mai társadalomban? Mit tudnak ők adni?
6: Egyből egy dolog jut eszembe, ami szerintem nagyon klassz. Úgy hívják, hogy anyaima. És ez több mint 100 édesanyát jelent ott Budakeszin és környékén, akik hétköznaponként délelőtt mindig jönnek hozzánk, hozzák a pici gyereket, és akkor ők együtt vannak, imádkoznak, mindig van egy teológiai téma, amit körüljárnak, és ebből egy baromi erős háló alakult ki ott Budakeszin és környékén. És itt van mindig egy ilyen nővér jelenlét, úgymond, amiben én még látom ezt, az így a médiában való jelenlét, és azon keresztül ilyen tanítás, mert hogy mi abban szerzetes nőként vagyunk jelen, és a gondolataink, amit mondunk, az így jelenítődik meg, vagy fejeződik ki azokban a műsorokban.
4: Izabella nővérrel Bendül Vera beszélgetett. Jávori Fülöpöt 1998-ban keresztelték a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban, ahol édesapja évekig kántorként is szolgált. Ugyanitt szentelték Fülöpöt lelkészé idén augusztusban. Az ünnepség után vele és Keckó Pál evangélikus püspökkel beszélgettem a fiatalok lelkészi szolgálatának örömeiről és a lelkész utánpótlás kihívásairól. Elsőként Jávori Fülöpöt hallják.
7: Nagyon boldog vagyok, és még az egész istentiszteletnek a hatása alatt vagyok, hiszen itt voltak azok az emberek, akik elkísértek a kezdetektől, és amikor kijöttünk a templomból, nehéz volt pár lépést megtenni anélkül, hogy ne gratuláljanak, ne jöjjenek oda, és hát bennem ott van ez a felkiáltó jel is, hogy ki kell jönni sokszor a templomból, hogy jó ott lenni, jó együtt közösségben lenni, de talán én emiatt is szeretnék lelkész lenni, hogy az a közösség, az az öröm, ami a templomban megvalósulhat, az megvalósulhat talán azon kívül is, a gyülekezet határain, az egyház határain túl is, és ez nekem meghatározó. Ennek a szolgálatnak a fókusza az tényleg az, hogy az emberek között legyünk, hogy az Istenre tudjunk figyelni, hogy tudjunk Istenben akár gyönyörködni, hogy meglássuk az ő szépségét, mert hogy Istenről olyan sok mindent elmondunk ma, hogy mindenható, hogy Úr, hogy megváltó, viszont ezek mellé oda szabad szerintem tenni azt, hogy ő, hogy benne lehet gyönyörködni, hogy ő valamilyen láthatatlan módon megtapasztalható és szép. És hogyha mi fiatalok nem fogunk ebbe bele, abba, hogy a gyülekezeti munkát magunkra vállaljuk, akkor igazából nem lesz az a következő generáció meg, aki magára vállalná ezeket a feladatokat. A közösségépítést, azt, hogy a gyülekezetekben tényleg találkozzunk az emberekkel, hogy lehetőség legyen arra, hogy ne csak a formális keretek valósuljanak meg, hanem tényleg empatikusan tudjunk egymás mellett állni, hogy a másik igényei is előtérbe kerüljenek a gyülekezetben.
8: Ha jól számoltam, legalább 30 kollégád állt körül, és mondott egy útrabocsátó áldást, majd énekelt el körbenállva a konfirmát, ami a lelkészi szolgálatban a megerősítésnek egy fontos gesztusa. Mit viszel te magaddal ebből az élményből a szolgálatodra?
7: Hát, hogy őszinte legyek, én ott küzdködtem a könnyeimmel. Ez egy nagyon megható pillanat. Ott az ember tényleg a saját érzéseivel találkozik, amelyek jönnek, amelyekkel nem lehet így mit kezdeni, amiket ott nem tud az ember kizárni. És én engedtem is, hogy ezek hassanak rám, hogy megérintsenek azok az igeversek, amelyeket mondtak nekem.
8: És van olyan ige, ami el fog kísérni ezen az úton, amit most így kiemelnél?
7: Igen, amit a szentelésemre is választottam, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Ez a Zsoltárok könyvében van. És ebből számomra a legfontosabb a figyelem, mert hogy gyönyörködés sosincs figyelés nélkül, hogyha az ember nem próbál figyelni, nem irányítja a tekintetét, a szívét, a fülét arra, hogy figyeljen Istenre, akkor nem is tud gyönyörködni. És akkor valami olyan kincset veszítünk el, ami nélkül hiányos lesz az életünk. És én ennek merek egy esélyt adni, hogy csak így van értelme ma a kereszténynek lenni.

0: Keckó Pál püspök urat kérdezem, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökét, itt a nyíregyházi nagy templom árnyékában. Hogyan látja a lelkész hiány és a lelkész utánpótlás kérdését napjainkban?
1: Az evangélikus egyházban most ez egy nagyon kiemelt téma, amivel meg annyi fórumon, többek között a Zsinaton, de munkacsoportokban foglalkozunk, hogy miként tudunk a lelkész utánpótlásban előrelépni. Valóban sokkal kisebb évfolyamaink vannak, mint 10-15 vagy 20 évvel ezelőtt. Amikor én végeztem, ez 2004, akkor 13 vagy 14-en indultunk el a szolgálatban, most ez lecsökkent mondjuk ennek a harmadára. Azért foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert most még jelenleg nagyjából egyensúly van a lelkészt eltartani képes gyülekezetek és a szolgálatba állók vagy szolgálatot vállalók között. Nagyjából van annyi lelkészünk, amennyi gyülekezeti szolgálatra szükség lenne, de azt látjuk, hogy 5-10 év múlva, amikor azok az évfolyamok, amelyek nagyon erősek voltak a rendszerváltás után, tehát a 90-es években, tehát hogyha ezek a nagy és erős évfolyamok kimennek a rendszerből, ott már nehézségeink lesznek. Jelen helyzetben még lelkész hiányról azért nem beszélnék, de nyilván időben el kell kezdeni azzal foglalkozni, hogy miként tudjuk fenntartani a szolgálatokat, illetve nyilván azzal is érdemes foglalkozni, hogy azokat a változásokat, amelyeket látunk az országon belül, hogy a főváros felé vidékről elköltözve fiatalok megjelennek az agglomerációban, hogyan tudunk ott akár újabb közösségeket szervezni, miközben az ott maradt gyülekezetek pedig szép lassan azért elfogynak.
0: Hogyan lehet vonzóvá tenni mondjuk ez ilyen kihívásokkal járó területeket, vagy úgy általában a lelkészi hivatást egy 20 éves fiatal számára?
1: Mindenféleképpen feladatunk, azt gondolom, hogy elkísérjük az idősebb híveinket, azokat, akik talán egy életen keresztül hozzánk tartoztak, még hogyha ezek a közösségek egyre kisebbek, és hát sok helyen tapasztaljuk, hogy a fiatalok már nem maradnak ott, és emberi számítás szerint ezek a közösségek szép lassan, legalábbis a jelenlegi ismereteink alapján elképzelhető, hogy eltűnnek. A fiataloknak a megjelenése nyilván a mi szolgálatunkban is többszörösen is pontos. Nekünk magunknak is hatalmas öröm, hogy látjuk azt, hogy megszületik bennük az elhívás, a küldetés tudat, hogy fontos számukra a gyülekezet és a közösség, és az elmúlt 3 lelkiszabatáson kivétel nélkül olyan fiatalokat indítottunk el, akiknek nagyon erős családi és gyülekezeti háttere volt. Itt is Nyíregyházán, ahol egy gyülekezetért élő, elkötelezett korában zenei szolgálatokat vívő édesapa volt előttünk. Amit látok, és szerintem ez nagyon fontos, hogy vagy gyülekezeti szinten, vagy regionálisan, de keressük az utat a fiatalokhoz.
0: Jávori Fülöppel és Keckó Pállal Fülöp lelkészi szentelésekor készített riportunkat hallották.
2: Keresztkérdések.
0: A stúdióban pedig szeretettel köszöntöm Pándyánszky Ágnest, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektor helyettesét, evangélikus lelkészt, és Martos Levente Balást, az Esztergom Budapest Főegyházmegye segédpüspökét és a központi szeminárium rektorát. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Mindketten több évtizedes lelkészi papi pályán járnak. Milyen volt visszatekinteni a kezdetekre ezeket a beszélgetéseket hallgatva, milyen érzések és gondolatok ébredtek önökben?
3: Abszolút felidézte bennem így azokat az első pillanatokat, amikor én is úgy megéreztem, hogy az az élet, amit gyerekként és fiatalként megéltem, hogyan teljesedhetett ki azáltal, hogy Isten elhívott erre a szolgálatra, erre a hivatásra. És most már valóban néhány évtized távlatából tekinthetek erre vissza, de milyen csodálatos az, hogy ahová az Úristen elhívott, ott lehetek mind a mai napig.
0: Balázs atya.
4: Nagyon szép volt hallgatni ezt a két tanúságtételt, bizonyságtételt. Ez a fajta szertartás, még hogyha egy kicsit más teológiai összefüggésben, de a katolikus szentelésnek a rítusában is benne van, hogy a paptestvérek ráteszik a kezüket a most szentelendőnek a fejére, és hát én is visszaemlékszem hogy arra, amikor ez történt 1998-ban, és nagyon is emlékszem arra, hogy könnyeztem ott, és hogyan kellett hirtelen egy zsebkendőt kérnem valakitől, mert nekem éppen nem volt a zsebembe bekészítve, és ez egy saját sajátos tapasztalata az összetartozásnak, meg azért az együtt szenvedésnek a várható helyzete is. A domonkos nővéreknek a közössége kívülről tényleg ilyen fekete-fehér, de hogyha az ember egy kicsit közelebb megy, akkor azt látja, hogy hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon sokféle módon ott van bennük az élet, meg az Istenkeresés, a Jézus szeretete, meg az emberek szeretete is. Úgyhogy nekem ugye erről beszélt ez a néhány perc.
0: Igen, ahogy önökre nézek, egyébként az összes többi liturgikus öltözet, a református és az evangélikus is fekete, és vagy többségében fekete, kicsit fehér. És talán picit ez az összkép is, ami társadalmi szinten jellemzi a megítélését az egyházaknak, hogy vagy egy ilyen rigorózus, vagy egy olyasmi, ami fölött eljárt az idő. Miközben hallhattuk, hogy ezek a fiatal pályakezdő lelkészek vagy szerzetesek nagyon szép dolgokat mondtak. Örömről, gyönyörködésről volt szó, szóval, hogy örömteli válaszokat adtak.
3: Amikor az ember rátalál az élete értelmére, a hivatásra, amikor azt tudja mondani, hogy az Istentől kaptam ezt az elhívást, felkészültem rá, az egyház is áldását adta rá, ez tényleg olyan szépen kiteljesíti az életet, és valahol most olyan nehéz emellé azt tenni, hogy az a társadalmi közeg, amiben ez megtörténik, most nem úgy tekintenek az emberek úgy általában erre a hivatásra, mint ami fontos, ami jó, ami tiszteletre méltó, hanem hát nagyon őszintén ki kell mondani, hogy nagyon sok támadást kapunk, és az ember, hogyha figyeli azt, hogy sokaknak mi a véleménye, mondjuk a lelkészekről, vagy a papokról, akkor hát az nem annyira szívderítő.
0: Mik ezek a szólamok, amiket megkap? Na, és mi állhat ennek a hátterében?
3: Amit én érzékelek, az egyfelől egy erősödő ateizmus. Nagyon sokan kimondják azt, hogy nekik mi a hozzáállásuk a hit kérdéséhez. Sokan támadólag teszik ezt meg. Másrészt egyszerűen megváltozott az egyház megítélése is, tehát a társadalom szemében. Furcsa, mert saját magunk is érezzük a változásokat, tehát pont ezzel küzdünk, hogy mennyi változásról, mennyi lehetőségről kell beszélnünk, hogyan formálunk jövőképet, és közben tesszük ezt egy olyan helyzetben, ami most annyira nem kedvez, azt gondolom, és nem veszi körül olyan sok jó vélemény vagy tisztelet az egyházakat. Tehát nagyon nehéz ebben a helyzetben most ezt a tervezést, ezt a közös gondolkodást megvalósítani.
4: Nekem úgy tűnik, hogy a világ, amelyben élünk, rettetesen vágyik egy bensőséges, alapvetően szeretett kapcsolatokra épülő, nagyon szeretetteljes megélésre, amelyiknek a lehetősége a képernyőkön, amelyek előtt ülünk, a digitális eszközeinken tulajdonképpen egy pillantásra itt van mellettünk. Tehát nagyon erősen egy olyan világban élünk, ahol szeretnénk a valóságot, hát a lehető legteljesebben egy ilyen védő, puha, meleg valóságként megélni. Az egyház hagyományosan nem innen közelített. Az egyház hagyományosan azt mondta, hogy az ember hát szembesül egy élő Istennel, akinek törvényei vannak, akinek parancsai vannak, Uram, bocsá, elvárásai vannak, és az egyház, azt kell mondanom, legalábbis hát én a katolikus egyházról azért ezt mindenképpen merem állítani, hogy mint egy arra szocializálódott évszázadokon keresztül, hogy egy ilyen olykor akár követelő, vagy ma már azt mondanánk, hogy zsarnok Isten képét festette a falra, és mint egy elvárta, hogy tessék ezelőtt a kép előtt, vagy inkább maga előtt az élő Isten előtt hódolni.
0: És félni, nem? Tehát az Isten félelem is.
4: Igen, mert hát egyébként ennek ugye komoly bibliai nyelvezete van, komoly háttere van. Az egyház most nagyon komoly erőfeszítéseket tesz azért a maga részéről, hogy a valóságot belülről is újra értékelje. Tényleg azt tudja mondani, hogy az az élő Isten, akit én nektek hirdetek, az nem olyan, ez nem ez a zsarnok, ez nem ez a gonoszkodó, nem ez a büntető, hanem az irgalomnak az Istene, a szeretetnek az Istene. Csak hogy azért bizonyos elvárások még így is benne maradnak a rendszerbe. Még mindig azt hirdetjük, hogy például ez az élő Isten mondjuk szeretetre hív bennünket, vagy hogy az életet mégiscsak úgy alkotta meg, hogy ebbe vannak bizonyos keretek. Na most én úgy látom, hogy sokszor vergődünk abban, hogy hogyan tudjuk az irgalom Istenét, a szeretet Istenét hirdetni, és közben meg hát egyrészt hordozni a saját hagyományainkat, amelyek sokak számára a környezetünkben, a közösségeinkben a gyermekkoruk óta éltető és tartó hagyományok, másfelől meg mégiscsak nyitni, és azt mondani, hogy hát ennek a középpontjában persze, hogy ott van ez, amit Isten nekünk ajándékba akar adni, és hogy ő tényleg a mi boldogságunkat akarja, és nem megrövidíteni minket.
0: Hogyan lehet odafigyelni a szolgálattevőkre, mik azok a problémák, amik jelentkeznek, akár a kiégésre gondolok, és itt ugye nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, amikor itt az említett negatív kritikák vannak, akár arról van szó úton útfélen, hogy az egyházak mennyi pénzt kaptak az előző kormánytól, hogy azért közben elárulom a hallgatóknak, magam is lelkész családban felnőve. Lehet látni a vidéki plébániák gyülekezeteknek a nagyon küzdelmes életét, az elmagányosodást. Ez úgy gondolom, hogy a katolikus papokat még inkább veszélyezteti talán.
4: Szerintem most is újra, és lehet, hogy társadalmilag is érezhető módon előtérbe került az, hogy mennyire különböző helyzetekben élünk mi, most mondjuk úgy, hogy hitvalló katolikusok, vagy éppen a katolikus egyházban szolgáló teljesítők, hányféle közösségi helyzet van, mennyire más dolog egy apró falvas település rendszerben, Dél-Zalában, vagy Baranya megyében, vagy hát akár például Nyírségben egy többszörösen ökumenikus, vagy éppen a katolikus egyházban belül görög és latin ritusú közösségek összefüggésében szolgáltat teljesíteni, mint Budapesten, egy nagy plébánián, ahol sok ember van, még akkor is, hogyha ez a sok ember százalékosan nem sokkal több, mint ami vidéken van. De ezek nagyon-nagyon különböző helyzetek, és az egyházunk szerintem hordoz egyfajta megtapasztalást arról, hogy ebbe a sok kicsi és különböző helyzetben próbál valamit közösen képviselni. Összességében én azt látom, hogy a képzésben próbálkozunk azzal, hogy ezzel a sokféleséggel szembesüljenek a növendékeink, tehát hogy legyen tapasztalatuk erről.
3: Én talán onnan indítanék, hogy mit jelent ma lelkészeket képezni, mit jelent őket szolgálatra kiküldeni, mert milyen szolgálati helyzet várja őket. Az, ami évtizedekkel ezelőtt volt, az egy teljesen más környezet volt, mint ami most van. Egyszerűen mások az elvárások akkor, hogyha mondjuk egy gyülekezetre, mint egy közösségre, vagy egy szervezetre tekintünk. Tehát egészen más adminisztrációt kell vinni. És pont erről panaszkodnak a lelkészek is, hogy nagyon nehéz egyszerűen az idejükbe mindazt belepakolni, amit nekik el kell egy gyülekezet vezetésével végezni.
0: És mik ezek egyébként? Mert nekem egy kép, olyan kép van előttem, igen, hogy ugye kell a pályázatot írni, bal kézzel gitározni, templomot festeni.
3: Azért kezdjük ott a hirdetni. Történetet, hogy az evangélikus lelkész, az evangélikus felfogás szerint egy olyan hivatalra kap elhívást, amiben az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása az alapfeladata. Tehát ő neki kell, hogy ideje legyen arra, hogy felkészüljön a prédikációkra, az ige hirdetésekre, kell, hogy legyen olyan nyugodt tér, amiben a szentségek kiszolgáltatása is megtörténhet, és kell mellé az, hogy azért neki olyan tudása és ismerete legyen, ami őt teológiailag is alkalmassá teszi erre. Tehát nagyon erős biblikus és teológiai megalapozás szükséges ehhez. De ma már nagyon fontos, amit nagyon sokat hangsúlyozunk, például a közösségépítés. Tehát az embereknek a nagy szüksége van arra, hogy újra megtapasztalhassák a közösségi életet, és nagyon sok helyen a gyülekezet az egy-egy adott településen, ami ezt biztosítani tudja. Nagyon sok kis településen, tényleg, ahol az emberek összejönnek, ahol az emberek találkoznak, azok pont a gyülekezeti közösségek. Azután egy másik hatalmas nagy terület, az pedig a lelki gondozás. Hogyha valamit elmondhatunk arról, hogy ma nagyon nagy igény van rá, akkor az az, hogy az emberek lelkére is valaki figyeljen. Hogy legyen kinek elmondani azt, hogy ha valami olyan lelki terhet hordozol, amit valakivel nagyon fontos, hogy meg tudj osztani, sőt valaki segítsen abban, hogy esetleg delegáljon olyan helyekre, ahol azzal tudsz foglalkozni.
0: És mennyiben most ugye egy ilyen nagyon nagy felvirágzása van a pszichológia és a coaching különböző területeinek, hogy az emberek, talán ez is így van már, hogy elsőként ilyen szakemberekhez fordulnak, de mi egy lelki gondozásnak a hozzáadott értéke?
3: A lelkész és a lelki gondozó nem coach, nem pszichológus, nem pszichiáter, hanem azokat a terheket, azokat a lelki terheket, amelyeket az ember hordoz, azt tulajdonképpen Isten erőterében beszéli át. tehát a lelkész azzal, akit lelki gondoz, legtöbbször olyan kérdésekről, amelyek a hit kérdéseihez kapcsolódnak. De azért ezek nem ilyen fekete-fehér kérdések. Nagyon sokszor az van, hogy a lelkész az, aki felé megvan az a bizalom, hogy elmerem mondani, és utána persze fel kell göngyölíteni problémákat. De az is igaz, és ez is hozzátartozik tényleg most ahhoz, hogy őszintén beszéljünk ezekről a kérdésekről, hogy nekünk például sokkal több időt és teret kell biztosítanunk a hallgatóinknak arra, hogy a lelki gondozásnak a mai kérdéseivel még inkább meg tudjanak ismerkedni, még több gyakorlatot szerezzenek benne. Azt is hadd említsem meg, hogy nagyon nagyok azok az elvárások, hogy hogyan történik egy gyülekezetnek a könyvelése. Nem mindent a lelkésznek kell csinálnia, de azért a lelkésznek is tudnia kell, hogy mi történik. Tehát így az élete sokkal több területen válik így a szolgálat és a munka által leterheltebbé, mintha csak így az alapszolgálatokra, az alapfeladatokra tudna koncentrálni. Úgy látjuk, hogy a mai fiatal generációk sokkal inkább tudnak határt szabni annak, hogy mondjuk ők mennyit szeretnének munkaórában, szolgálati órában dolgozni, és mennyi magánéleti, mennyi családi időre van szükségük. Ezt nagyon tiszteletben kell tartani, de valahol ezt a belső kultúraváltást azt hiszem az egyháznak és az egyház vezetésének is meg kell tennie, hogy akkor hogyan biztosítunk olyan feltételeket, hogy ők azt érezzék, hogy az ő határaik tiszteletben vannak tartva, és ők meg tudják élni a hivatásukat is, és meg tudják élni a magánéletüket is. Ez egy komoly tanulási folyamat számukra is.
0: Van-e bármifajta változás ezen a téren a női szolgálattevőknek a nagyobb számával, ha már azt a kultúraváltást említette?
3: Ezt egyszerűen az egyházi adminisztrációnak kezelnie kellett ezt a kérdést. Nagyon jó az, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházban már évek óta működik egy lelkészi életpályamodell, ami kezeli ezeket a kérdéseket és kezeli ezeket a helyzeteket, és most pedig benne vagyunk egy olyan új stratégia alkotásban, ami a lelkészi szolgálat és életpálya megerősítésének a stratégiája, amiben ugyanúgy próbálunk ezekre a kérdésekre választ találni, és hogy tényleg mindenki úgy érezze, női lelkészek, férfi lelkészek, családosak, nem családosak, hogy azt az életet, amire elhívást kapott, azt tényleg ő amennyire lehet, meg tudja élni, és örömteliként élhesse meg ezt az elhívást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez cél legyen az egyház számára is.
2: Keresztkérdések.
0: Az elmúlt években több felekezetnél is megfigyelhető volt az a tendencia, hogy habár a fiatalok kevesebben, családos, akár másik hivatással, vagy komoly világi karrierrel rendelkező középkorú felnőttek is választanak papi lelkészi hivatást. Sárik Eszter, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa 1999 óta, ám 2024-ben bővült a hivatása, a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség beosztott lelkészeként is dolgozik. Sárik Esztert kérdezem arról, hogy hogyan alakult ez a kettős hivatás, és hogyan tudod összeegyeztetni a kriminológiát a teológiával.
5: Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból nagyon egyszerű és evidens a kapocs, mert mind a két helyen az ember mégiscsak a bűnnel foglalkozik, de hogy a bűnnel való foglalkozás és az, hogy az ember gyakorlatilag folyamatosan az életnek csak a negatív oldalát látja, azért az egy idő után lelkileg is megterhelő. Onnan indult az életemben az, hogy a lelkészi pálya felé fordultam, hogy valamit abból, amit én úgy értem, hogy kaptam az Istentől, és elsődlegesen szeretetet, hogy azt valamilyen formában tovább tudjam adni az embereknek, és amikor elindult a másodiplomás lelkészképzésnek a lehetősége, akkor egyébként leginkább férjem biztatására, akkor én azonnal jelentkeztem, és ezt nem is bántam meg soha.
0: Ennek az adásnak a témája a lelkészi, illetve a papi hivatás, de azért talán az sem teljesen egyértelmű, hogy egy kriminológus mivel foglalkozik.
5: Nagyon sokan azt gondolják, hogy mi nyomozunk, vagy hogyha nem nyomozunk, akkor ilyen elképesztően izgalmas DNS vizsgálatokat végzünk a pincében, vagy vádolunk, vagy esetleg ítélkezünk, de szerencsére mi egyiket sem. Tehát mi a bűnelkövetésnek az elméleti oldalával foglalkozunk, és tulajdonképpen arra szeretnénk rájönni, hogy mi az, ami akár az egyes bűncselekmények hátterében megjelenik okként, akár ezt, hogy egyáltalán az ember miért válik bűnelkövetővé. Tényleg a bűnnel vagyunk szigorúak, és nem a bűnössel. Magától valójában senki, vagy csak nagyon-nagyon kevés ember lesz bűnelkövető.
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy hétköznap az Országos Kriminológiai Intézetben tanulmányozod a bűn és a bűnelkövetőknek a természetrajzát, vasárnaponként pedig a templomban.
5: Hát lényegében igen, tehát hogy valójában igen, megvan ez a kettőség az életemben, hogy hétköznap alapvetően a Kriminológiai Intézetben ülök és tanulmányozom az aktákat, vagy előadásra készülök, vagy publikációt írok, tehát nyilván ez a kutatói énem, és akkor azon túl, hogy nyilván vasárnap Isten tiszteletet tartok, mivel több lelkészes gyülekezetről van szó, ezért nem minden vasárnap tartok Isten tiszteletet, viszont vannak heti alkalmaim, és mondjuk olyan szempontból van egy szép átfedés az életemben, hogy én a Kriminológiai Intézetben a gyermek és fiatalkorúak bűnelkövetésével foglalkozom, és az viszont megadatott, hogy úgymond átlagos gyerekekkel viszont találkozhatok a gyülekezetben, de természetesen az egész gyülekezettel azért rengetegféle kapcsolatom van, és ugyanúgy temetek, esketek, keresztelek, tehát nem marad ki az életemből a tekintetben semmi sem, mint ahhoz képest, hogyha egy úgynevezett átlag lelkész életét nézzük, csak nyilván időben ez egy szűkebb spektrumra szorul, úgyhogy a délutáni idősáv és a hétvégék azok, amik sokkal inkább a lelkész hivatásomnak szólnak, és a hétköznap pedig elsődlegesen az okréje. Igyekszem arra időszakítani, hogy éljek is, ami elsődlegesen nyilván azt jelenti, hogy a családommal vagyok, a két fiam már felnőtt úgymond, tehát 20 és 22 évesek, nem kisgyerekkoruktól szenvedték azt el, hogy a hétvége sem az övék. Amikor itthon vannak, akkor nyilván igyekszem úgy alakítani azért az életemet, hogy a lehető legtöbbet tudjak velük lenni. Mondjuk azt, hogy kiránduljak, vagy olvassak, az azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy feltöltődjek. Plusz, hogyha mondjuk nem tudnék szép irodalmat olvasni, akkor én úgy érzem, hogy a prédikációim is sokkal soványabbak és vértelenek lennének.
0: Vonzóbb lehet-e például egy bizonyos kor után ez a hivatás napjainkban?
5: Én a tekintetben nagyon szerencsés vagyok, hogy a csoport, akikkel együtt végeztem, ugye nagyjából a korosztályom. Én tényleg úgy éreztem magam, hogy végre hazatalálok, tehát hogy volt egy ilyen legotthon érzete az egésznek. A teológián én megélhettem, hogy végre egyszerre lehet hinni és gondolkodni is. Talán inkább azt érzem néha problémának, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy néha, mintha elmennénk nagyon erősen gondolkodó irányba, tehát a kognitív énünk talán pont ebből a protestáns felfogásból fakadóan kicsit elnyomja az emocionális énünket, és én igyekszem mindent megtenni azért, hogy kicsit nyitottabban vagy bátrabban merjük szeretni egymást. Azt gondolom, hogy Jézus tényleg annyira a szeretetről és a szeretet egyszerűségéről és a másikhoz való természetes odafordulásról tanít minket, hogy talán ebben érzem, hogy lehetnénk rugalmasabbak. Nagyon sokszor egy-egy hálózatban pont a perifériáról jövők tudnak újdonságot képviselni, és valamiféle újdonságot bevinni a rendszerben. Na most nyilvánvaló, hogy bizonyos szempontból a második, a második elkészképzésem, azt nem szellemileg vagyunk a periférián, de a rendszer egészében nyilván ilyen szempontból speciális helyet képviselünk. A tekintetben biztos, hogy nagyon jó ez a kettősség, hogy az egyházon kívüli léthez sok tekintetben közelebb vagyunk.
0: A következőkben szintén egy hivatástörténetről hallunk, de egy másik vallás képviselőjétől. Zeitler Ádám közgazdász, sikeres vállalkozóként és két gyermekes családapaként döntött úgy, hogy elkezdi a rabbi képzést. Az egyetemi tanulmányait befejezte, jelenleg a rabbivá avatás rítusa előtt áll, miközben egy oktatási intézmény vezetője is. Zeitler Ádámot a zsidó tanítók hivatásának modernkori kihívásairól Nagy Viktória kérdezte.
2: Azt hiszem, hogy nálam ez egy midlife crisisból kinövő keresésnek az eredménye. Nem motort vettem, hanem beiratkoztam a rabbi szakra, de hogy alapvetően ez egy ilyen, mondom őszintén, nem egy ilyen nagyon komoly elhatározás volt, tehát attól félek, hogy nem volt egy olyan ihletett pillanat, amikor az örökkévaló és az angyali kórusok megjelentek volna, hanem így kerestem valami mást. Én közösségtan tanultam előtte filozófiát, volt ilyen kacékás az orvosi pályával is az egyetemen, úgyhogy alapvetően valami olyat kerestem, ami egy ilyen, tehát egy picit spirituálisabb, de azért tudományos is, tehát ez a teológia, ez nekem egy ilyen jó irány volt.
6: És hogy látja, hogy a rabbi mint hivatás hogyan változott az évezredek alatt, és hogy látja, hogy mi a feladatuk most 2026-ban, és ön, mint rabbi, hogy látja az ön szerepét?
2: Minden egyes rabbi generációnak azért feladata volt az, hogy valamilyen módon az adott korban legyen zsidó a közösséget. Nekem az nagy kérdés, nem az a nagy kérdés, hogy hogyan leszek rabbi, hanem az a nagy kérdés, hogy hogyan leszek Budapesten több általam kedvelt és szeretett családnak a rabbi a budai hegyekben. Ez nekem a kérdés. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy hogyan leszünk mi zsidók, nem tudom, 300-an. Hogy az én közösségemnek, az én tradícióm szerint hogyan tudom kitalálni, hogy hogyan leszünk most zsidók, úgy, hogy építek a bölcseinkre, tehát nem dobom el a vallásjogot, de ha úgy alakul, és ezt nagyon nehéz megérteni sokszor nem zsidóként, akkor tudom úgy magyarázni, hogy a mostani korra is működjön, és ezért ilyen szempontból meg ugyanaz a munkám. Próbáljam megértetni azt, hogy a tradíciónkkal miért érdemes és miért gyönyörű foglalkozni, és rávezetni arra a közösséget, hogy szépen lassan ezeket a szokásokat, mint a szombatnak a tartása, kezdje beépíteni az életébe. De ma nem mondhatom azt, hogy azért tartsál szombatot, mert az van a túrában, aki megszegi, azt megkövezik, hanem meg kell keresnem azt, hogy egy napot digitális detoxban lenni, és egy estét a családodra figyelni, az alapvetően nem egy buta ötlet. Vagy a kóserságnál is, hogy odafigyelni, hogy mit viszel be a testembe, az nem egy ördögtől való gondolat, a képzavarért meg persze elnézés, hogy nem egy ilyen rossz gondolat, hanem alapvetően mindenki kitalál mindenféle diétát, ez a miénk. A lényeg az, hogy van milyen tudatosság a táplálkozásodban. Ma beszélgetnünk kell arról, ami szerintem fantasztikus, ezt nem is ilyen problémaként mondom, de hogy ez miért jó egy modern embernek. És miközben erről beszélgetünk, szépen lassan újraformáljuk amúgy az egész zsidóságot is.
6: És a szülei, felesége, kislányai mit szóltak ahhoz, hogy a rabbi képzést elkezdte?
2: Hát ez egy nagyon nehéz folyamat volt, tekintve, hogy a feleségem már a feleségem volt, és nem egy rabbihoz ment hozzá. Azért ez egy egészen nagy identitásválság volt nála is, meg nálam is, mert tulajdonképpen azért az ember hazamegy valakihez, boldogan élnek, és akkor egy olyan szintű ilyen karrierváltást jelent be, ami nem csak az, hogy egy másik multinál fog dolgozni, hanem hogy tulajdonképpen az életmódjuk is bizonyos szempontból megváltozik. Megmondom őszintén, az, hogy kitartott mellettem a családom, vagy az, hogy ezt együtt tudtuk végigcsinálni, az egy ilyen kisebb csoda. Tehát már-már a Isten bizonyítéknak a határa, hogy ez megtörtént, vagy alapvetően ez egy radikális változás. De ugyanakkor meg nagyon, hogyha ez jól működik, meg borzasztó megerősítő tud lenni. Ezt szoktam én is javasolni fiatalabb kollégáknak, hogy ezt a nulladik lépés az az otthoni megbeszélése ezeknek a dolgoknak, mert ugye rabbi család nélkül az semmit nem ér. A régi tradíció az nem is lehet rabbi, hogyha nincsen családod. Hát az életnek egy olyan részét nem érted meg, amiről megbeszélsz.
6: Van esetleg egy olyan emléke, vagy egy olyan példaképe, aki fontos az ön számára, és a rabbi hivatásában tudja esetleg segíteni?
2: Igen, tehát alapvetően az én első élményeim a zsidóságról szemben nagyon sok kortársammal, az akár az ilyen gyertya, gyújtás, vagy a tradícióknak az elmesélése egy sokkal pozitívebb ilyen zsidó képet alakított ki, amit azt hiszem, hogy én rabbiként nagyon jól tudok kamatoztatni, mert azt tudom, hogy sok kortársamnak az első élménye az inkább az, hogy elmondják neki egy ponton, hogy kit gyilkoltak meg a családból és hogyan. Ez nem kelti azért végtelenül egy pozitív kötődést ehhez az egész világhoz. Nekem ilyen szempontból fantasztikus mázlim van, meg nekem a példaképem is ilyen szempontból a családom, hogy maga azt, hogy egy nagyon szerető közegben egy tiszta identitást kaptam, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ezt látom most egy nagy előnynek, hogy én sokkal előbb fogom meg a zsidóságnak az ilyen szerető, megtartó, akár ilyen pszichológiai vagy erősítő elemét, mint ezt a nagyon erős félelemben átítatott, és tényleg a holokauszt által definiált identitást. Ugye ezért borzasztó hálás vagyok, és szerintem ez nekem egy nagy lehetőségem arra, hogy hogyan tudok erről a témáról beszélni másoknak.
7: Keresztkérdések.
0: A hivatás halmozók történetei után ismét köszöntöm a stúdióban mai meghívott vendégeimet, Pándyánszky Ágnes evangélikus lelkészt és rektorhelyettest, valamint Martos Balázs atyát, a központi szeminárium rektorát. A katolikus pályán a cölibátust szokás a leginkább felhozni példaként, mennyiben feleltethető meg ez a mai életformánknak, fel lehet-e készíteni erre fiatalokat?
4: A kihívás ugye mindig az, hogy hogyan lehet egy radikális életformát, vagy egy radikális életdöntést intézményesíteni. Tulajdonképpen, hogyha azt állítjuk, hogy az evangéliumi hagyományban kezdettől fogva voltak olyanok, akik azt mondtatták Jézusnak, mondjuk Péter azt mondta, hogy nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged, mi lesz a jutalmunk, lett egy ilyen hagyomány, akkor ezt hogyan lehet úgy megtartani, hogy ugyanakkor ne az iga jellege, vagy ne a kegyetlen terhe érvényesüljön, hanem az a fajta fiatalos lendület és szeretetből vállalt odaadás. Ha az evangéliumban jelen van egyfajta evangéliumi radikalizmus, ami egyébként nem csak a tisztaság vagy a cölibátusnak a példáját hozza, hanem mellé szoktuk tenni az engedelmességet is, ami ugye egy egyházi szervezeti kultúrának egy kevésbé szeretett régi neve. Ugye szegénységről szoktunk beszélni, például a szerzetesek esetében, az egyházban és papoknál meg egyszerű életstílusról. Nekem a saját első plébánosom, aki addigra már ugyan székesegyházi plébános volt, mármint amikor én fiatal pap voltam, de ő mondta azt, hogy hány fürdőszobát meg WC-t építettem én egész életemben. Ő nyilván építette a közösséget is, de azért mondjuk egy ilyen beszélgetésben hadd mondjuk egyszer el ezt is, hogy amikor arról van szó, hogy az egyház sok pénzt kap, akkor sokszor ilyen nagyon egyszerű dolgokról van szó, amelyek például ilyenekből megépülnek. A végeken ezekről nagyon egyszerű emberi igényekről van szó. Na most, amikor a lelkészeknek meg papoknak az életéről beszélünk, akkor azért erről is beszélünk, és amikor a püspökök mondjuk anyagiakról vitatkoznak egymás között, vagy éppen kiállnak a nyilvánosság elé, és azt mondják, hogy nekünk szükségünk van ilyen és ilyen támogatásra, akkor hát ezek is ott vannak a háttérben. Ugye egy katolikus pap család nélkül él, ennyiben bizonyos értelemben könnyebb misszionárius körülmények közé küldeni. De itt még egyszer az a kérdés, hogy a kezdeti lelkesedést, amit mi kegyelemnek találunk, amit mi Jóisten ajándékának találunk, ezt hogyan lehet közösségben óvni, védeni. De közben egyébként azt hiszem, hogy ezek mögött, az igyekezetek mögött, illetve a nehézségek mögött is olyan helyzetek állnak, amelyek a legtöbb magyar családot érintik. Tehát, hogy tulajdonképpen nem olyasmiről beszélünk, amiben a magyar papság vagy a lelkészek elszakadnának a társadalom egyéb rétegeitől, hanem ez a bizonyos elmagányosodás például. Hány olyan idős testvérünk van, akinek marad a rádió? Vagy hány olyan ember, aki nem tud igazából egyről a kettőre haladni? És tulajdonképpen, amikor a papságnak a nehézségéről beszélünk, akkor egy olyan papságról beszélünk, azt hiszem, amelyik ezekhez a nehézségekhez elég közel van.
0: Itt felmerültek ugye a finanszírozás kérdései, erre szokott egy olyan visszatérő válasz lenni, és úgy látom, hogy erre azért elindult egy gondolkodás minden felekezetben, hogy az lenne a cél, hogy önfenntartó tudjon lenni egy egyház, egy gyülekezet. Látva itt a népszámlálási adatokban ugye a taglétszámok fogyatkozását, ez mennyire egy reálisan kitűzhető cél, és gyorsan tegyük is mellé, hogy ugyanakkor az 1%-os felajánlások viszont növekedtek. Ha jól értem, vagy gondolom, azért egy fiatal számára nyilván az sem mindegy, hogy egzisztenciálisan milyen lehetőségei és milyen pálya áll előtte, hogyan lehet ebben a kérdésben irányt mutatni, vagy közösen gondolkodni.
3: Nem egyszerű a kérdés, és nem egyszerű a helyzet. Azt gondolom, hogy a magyarországi evangélikus egyházban azt nagyon világosan látjuk, és célul tűzzük ki magunk elé, hogy olyan egzisztenciát tudjunk biztosítani a lelkészeknek, hogy egy jól felvállalható és abszolút nem túlzó szinten kaphassanak fizetést, és élhessék az életüket, családjaikkal, gyermekeikkel. Tehát nagyon fontos, hogy a lelkészek érezzék az egyház részéről ezt a megbecsültséget. Egy másik kérdés az önfenntartás, tehát a gyülekezetek önfenntartási képessége. Nálunk a gyülekezetek önálló közösségek, tehát a gyülekezeteknek a feladata, a lelkészi fizetéseknek a biztosítása. Ez azért nem mindenhol olyan egyszerű. Azt nagyon jó megtapasztalni, hogy sok gyülekezet sokkal tudatosabb ebben a kérdésben, hogy bizony a lelkészek azok nem tudom honnan kapják a fizetésüket, hanem a lelkészek azok a gyülekezettől kapják ezt, mondjuk így, hogy ezt a megbecsülést.
4: A mostani helyzet azért egy egész sajátos helyzet, mert egyfelől az épületeink, az intézményeink és a közösségeink, ez nagyon fontos három különböző kategória, és különböző nagyságrendű anyagi ráfordítást igényelnek, mind más-más nagyságrendben támogatásra szorulnak. Tehát azt, hogy mondjuk az esztergomi bazilikát föl lehessen újítani, azt jelen pillanatban a szegény asszonyok kétféléréből nem tudjuk megtenni. Azt, hogy az egyetemi templomot, ahol én dolgozom a mindennapokban, fel lehessen tovább újítani, a belső felújítás ennek a egyébként Magyarország egyik legszebb barokk templomának folytatódhasson, ezt az odajáró hívek közössége nem tudja megtenni. Én a következő évtizedekben nem is látom reálisnak, hogy ezt célul tűzzük ki magunk elé. Azt, hogy a hívekbe egyébként ezt a tudatosságot fokozzuk, ezt nagyon fontosnak érzem. Azt, hogy a társadalommal újra meg újra beszélgessünk arról, hogy mennyit jelent nekik ez a templom, mennyit jelent nekik ez a műemlék, hogy hogyan tudunk mi azok számára is ott lenni, akik csak benézni szeretnének, azok számára is ott lenni, akik bejönnek és imádkoznának egy kicsit, hogyan

0: nagyon komolyan elkezdtek az áldozatvédelemmel foglalkozni, de hogy biztonságosabb kultúrájú, klímájú közösségeket teremtsünk, ez mondjuk mennyiben járulhat hozzá ahhoz, hogy vonzóbb legyen adott esetben ez a pálya, és hogy mennyire folyik erről bármifajta beszélgetés az egyházakban.
1: Az előző éveknek a papnövendékeit itt a központi szentendrében ismerve azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan kis létszámú közösségben, mint amiről most beszélünk, ugye itt most a központi szentendrében jelenleg 20 alatt van a létszáma.
0: És mennyi volt egyébként régebben?
1: Amikor én mondjuk a 90-es évek elején ide jártam, akkor mondjuk 30 fölött volt azért. Akkor utána volt egy időszak, amikor 50-60 volt, ez mondjuk ilyen 2000 körül. Néhány évvel ezelőtt nagyobb tudatosságot érzékeltem ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, mint éppen a mostani jelenlévőknél. Éppen akkor jobban felszínre kerültek olyan kérdések meg problémák, amelyek a közvéleményt is foglalkoztatták. Egyfelől arról tudok beszámolni, hogy ez a tudatosság jelen van a növendékek körében. Benne vagyunk egy olyan folyamatban, amelyik valóban egyébként a Vatikántól koordinált módon is a papnevelési szabályzatokba is rögzíti azt, hogy a kiskorúak, illetve a sebezhető személyeknek a védelméért hogyan tehetünk már a papképzés folyamán, és utána ilyen protokollokat kövessünk. Az egyház egyébként mindig azt állította, hogy az emberben van bűn. Ehhez képest az újdonság talán most inkább abban van, hogy egy szervezeti kultúrát próbálunk meg jobban megérteni, és egy szervezeti kultúrát, egy közösségi mechanizmust próbálunk jobban úgy felépíteni, vagy átalakítani, hogy ez élhetőbb és biztonságosabb közeg legyen. Itt azt is hadd mondjam még el, hogy kétségtelen, hogy az elmúlt két évtizednek az ilyen irányú botrányai súlyos kérdésként merültek fel. Először inkább támadást láttunk bennük, szerintem nagyon sokan el se tudtuk képzelni, hogy ilyen gondok vannak, legalábbis én ezt kell, hogy mondjam, és idővel jutunk el odáig, hogy azt mondjuk, igen, ez is lehet egy pozitív lehetőség, ha ez a helyzet, akkor ezzel kell szembenéznünk, és erre kell valahogy úgy reagálnunk, hogy a szervezet, hogy a közösség, az összetartozás, az ne sérüljön, hanem a bizalom az erősödhessen.
2: Nagyon fontos azt gondolom kimondani és tisztázni azt, hogy az egyháznak a szolgálata, a lelkészek szolgálata nagyon komoly bizalmi helyzetről szól. Tényleg hatalmas felelősség számunkra az, hogy mit kezdünk ezzel a bizalmi helyzettel, és hogyan tanuljuk folyamatosan a hatalom gyakorlásának a kérdését. Az elmúlt egy-két évtizednek az ilyen irányú folyamatai nagyon komoly tanulási folyamatot jelentettek, azt gondolom, az egyházaknak. Tehát nagyon sok mindent tanultunk meg, és nagyon sok mindent építünk most már be a különböző folyamatokba, hogy hogyan tudjuk ezeket a helyzeteket megelőzni. Alapvetően ez a cél. De akkor is, hogyha valami megtörténik, akkor annak ugye megvan a protokollja most már, ahogyan püspök úr is mondta, hogy ezeket hogyan tudjuk kezelni. Azt gondolom, hogy akár római katolikusok, akár evangélikusok, akár protestánsok, bármilyen felekezetű keresztények vagyunk, valóban mi sem vagyunk bűntelenek, de felelősségünk azt gondolom, hogy ezerszeres, milliószoros ebben a kérdésben. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit kezdünk ezzel a felelősséggel. A képzésünkbe, tehát magába a teológiai képzésbe már ezeket az ismereteket beépítjük, tehát már vannak ilyen irányú kurzusaink, szemináriumaink, ahol a hallgatók ezzel foglalkoznak, és ebben a megújult és megváltozott kultúrában szeretnénk őket arra is felkészíteni, hogy mit jelent a lelkészi hivatásban tényleg maximálisan odafigyelni ezekre a bizalmi helyzetekre és azokra a határokra, amelyeket nekünk abszolút kötelező megtartanunk. Beszéltünk sok nehézségről, akár az egyházon belül, akár a bennünket körülvevő társadalom, hát sokszor nehéz alakulásáról és formálódásáról, de azt gondolom, hogy az elhívás pillanata az az ember életében egy nagyon szép és tiszta pillanat.
0: Nagyon szépen köszönöm Pengyászki Ágnesnek és Martos Levente Balázsnak, hogy eljöttek, és tudtunk együtt gondolkodni a lelkész hivatás mai kihívásairól és perspektíváiról.
3: Keresztkérdések.
0: Adásunk végén a papi lelkészi pálya kihívásai és nehézségei után kicsit könnyedebb vizekre elvezünk. Mert hogy nem csak közgazdászból lehet rabbi, vagy kriminológusból lelkész, de akár egy papból is lehet DJ. Nagy Viktória, a portugál lemezlovas Padre Guilherme augusztusi koncertjén járt a Budapest Parkban, erről készített riportját hallhatják.
4: Vasárnap reggel még fehér reverendában, az oltár előtt áll a hívek előtt. Péntek éjszaka pedig már dübörgő technoütemekkel ejti rabul a százezres tömegeket. Padre Guilherme nem egy átlagos lelkipásztor,

0: hiszen profi DJ-ként hódította meg a világot. A portugál atya 1974-ben született. Egy Porto melletti falu plébánosaként kezdett el bulikat szervezni, hogy pénzt gyűjtsenek a templom adósságai miatt. A fordulópontot az afganisztáni katonai missziója jelentette, ahol káplánként a zene erejével tartotta a lelket a katonákban. Hazatérése után profi DJ iskolában tanulta ki a szakmát, és tudatosan kezdte el ötvözni az elektronikus ütemeket vallási elemekkel. A nemzetközi áttörést a 2023-as lisszaboni katolikus ifjúsági világtalálkozó hozta meg, ahol 1,5 millió fiatal és Ferenc pápa előtt játszott a hajnali virrasztáson. Güler Matya a mai napig aktívan szolgálja az egyház közösségét, miközben koncerteket tart szerte a világban. Legutóbb Magyarországon is nagy sikert aratott.
1: Pray for me! I will pray for you also.
0: Imádkozzatok értem, én is imádkozom értetek, köszönt el a koncert végén. Padre Guilherme élő bizonyítéka annak, hogy a hit és a modern kultúra nem zárják ki egymást, mondták sokan a közönségből.
2: Egyszer YouTube-on megláttam, amikor Csehországba lépett fel valamelyik katedrális előtt, amikor a pápa is osztott egy üzenetet nekik, amikor éppen fellépett, és utána azt végighallgattam azt a koncertet, és az nagyon tetszett, és utána megnéztem egy-két még egy ilyen fellépését, és nagyon jó szetteket játszottam. És
3: mindig is szerettem volna élőben hallani, mert nekem nagyon tetszik, hogy modern köntösben megszólítja a nyáját.
2: Szerintem a Vatikán adaptálódik, hogy a fiatalokat megszólítja ezzel gyakorlatilag.
4: A TikTok csatornán hallottam róla, és iszonyatosan jó, megszentesíti a vallást igazából. Tehát brutálisan jó, és így jobb átélni ezt az egészet.
5: Hogy én nagyon örülök neki, hogy így próbálja megszólítani a fiatalokat, meg úgy unblock mindenkit, tehát nem csak a fiatalokat, hanem mindenki mást. És így ennyi. Nekem ez nagy plusz.
0: Güler Matya kilép a templom falai közül, és oda megy, ahol az emberek vannak. Ezt már Monostori László esperes plébános mondta.
6: Tetszik nekem a missziós bátorsága, azt, hogy kilép a templom falai közül, és oda megy, ahol az emberek vannak, olyan emberek, akik esetleg nem jönnének el a templomba. A veszély az fennáll, hogy esetleg az ő személye az jobban előtérbe kerül, mint Jézus, akkor ott ez elcsúszhat. De szerintem a gyümölcséről ismerjük meg a fát, ezt Jézustól tanultuk, és hogyha az ő civil tevékenysége, zenei, művészi tevékenysége által akár csak néhány ember is közelebb kerül az egyházhoz, Jézushoz, vagy elgondolkozik az élet nagy kérdésein, akkor úgy gondolom, hogy lehet értelme és létjogosultsága ennek a működésének. A papság az nincs a templom falak közé szorítva, mi mindig papok vagyunk, és nincs ilyen egyházjogi szabály, hogy a pap csak a templomban, a plébánián és a hittanteremben dolgozhat. Ne felejtsük, hogy Jézus is ment meghökkentő helyekre, vámosok házába, beszélt az utcanőkkel, beszélt azokkal, akik bűnösök voltak. Jézus szeretett meghökkentő társaságokban mutatkozni. És nyilván nem azt mondom, hogy minden papnak ez az elsődleges feladata, de azt igen, hogy ezt ne tartsuk ördögtől valónak, és hogy mindig azt nézzük, hogy ez mennyire szolgálja Isten országának az ügyét.
7: Mai adásunkban a lelkészi papi hivatásnak szenteltük figyelmünket. Laborci Dóra műsorvezetőt hallották, munkatársaim Nagy Viktória riporter és Németh László hangmérnök voltak.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet Alice ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinů második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönség díjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
8: Már betáncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
9: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Kievben tárgyal a német kancellár. Tűzütött ki a híres perui romváros a Machu Picchu térségében. Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz. Jönnek a részletek. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A csaknem 3.400.000 szavazó dönt a kollektív államelnökség 3 bosnyák, szerb, horvát tagjáról, az országos és 2 további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választó azonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. A nyugat-balkáni országban ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta a brazíliai nagykövetségét biztonsági okokra hivatkozva. Tűzütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, 2 megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba. A tűz bozót írtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárasság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége. Évente 3 millióan látogatják. Ma van az állatok világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogató Központ, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöldió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Az emléknap Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természetvédő szentje halálához kötődik. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Produkció az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
7: Hogyan legyünk jó sportszülők? Mekkora a jelentősége a szülőnek egy gyerek sportkarrierjében? Mészáros Zalánnal, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjével, valamint Komlósi Dénessel, a MAFC Kosárlabda Akadémia U16-os csapatának vezetőedzőjével keressük ezekre a választ. Tartsanak velünk!
4: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban.
8: Gyerek be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Rákóczi 350.
4: Emlékműsor.
11: Nem félek kinyilatkoztatni, hogy egyedül a szabadság szeretete és a vágy hazámat az idegen járom alól fölmenteni volt célja minden tetteimnek. Nem vezérlett bosszú vágy, nem a koronára vagy fejedelemségre törekvő nagyra vágyás, sem uralkodási ösztön, hanem egyedül a ma hívságos dicsőség. Eleget tenni hazám iránti kötelességemnek. Emlékiratok című művében fogalmazott így, aki e sorokat írta. A korabeli Magyar Királyság leggazdagabb családjának fiaként született 1676-ban. Látszólag minden adott volt ahhoz, hogy a török uralom alól felszabadított ország nagyuraként, a Habsburgok szövetségeseként fényes európai arisztokrata karriert fusson be. De ha valaki erdélyi fejedelmek utóda, ha édesanyját Zrínyinek, édesapját Rákócinak hívják, korántsem bizonyos, hogy útja a Habsburg udvarba vezet. Második Rákóczi Ferencről és szabadságharcáról a Kossuth Rádióban, Rákóczi születése 350. évfordulós esztendejében. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Három részes sorozatunk első műsorát hallják, második Rákóczi Ferenc családi, politikai öröksége és értékválasztásai 1703-ig. Milyen az a korszak, amelybe beleszületik? Ez a csecsemő, kik veszik körül, mit örököl? Gondolkodásban milyen szempontok szerint irányítják a nevelését.
12: Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született az Zemplén vármegyei Borsiban, a roppant kiterjedésű Rákóczi birtokok egyik kis kastélyában, amelyet a dédnagymamája Lorántfi Zsuzsanna épített ki lakásos reneszánsz várkastélyá.
11: Mészáros Kálmán történész.
12: Második Rákóczi Ferenc születésekor az Oszmán Birodalom még terjeszkedőben van. A török barát orientációjú Tököl Imre lesz majd második Rákóczi Ferenc mostoha apja, létrehozza a saját felső magyarországi fejedelemségét, és ez még mind török protektorátus alatt van az 1680-as évek első felében. Néhány hónapos volt még csak a csecsemő, amikor első Rákóczi Ferenc egy gyors lefolyású betegségben életét vesztette. Így aztán az édesanyja és a nagymama az, aki gondját viseli a gyermeknek.
11: Két erős asszony.
12: Két erős asszony. Hogy anyós és menny kapcsolata nem volt konfliktusmentes. Báthori Zsófia nem is szívesen vette volna, ha bárki a fia helyére lép, de hogy aztán a végén egy Tököl Imre lépjen a helyére, meg is kellett várni, hogy a nagymama meghalljon. 1680-ban, 82 lesz, mire Tököl Imre oltár elé vezetheti Zrínyi Ilonát.
11: Rákóczi Ferenc ekkor még nagyon kicsi, 6 esztendős. Milyen módon történik a gyermek nevelkedése?
12: A Rákóczi ház familiárisai között még igen sokan vannak olyanok, és nem is biztos, hogy csak a Báthori Zsófia környezete, hanem valószínűleg a Zrínyi Ilona udvartartásában is, akik úgy gondolták, hogy Tököli nem a legjobb választás volt Zrínyi Ilona részéről. 1683-at írunk. Tököli machinációinak következtében is Bécs ellen vonul a nagyvezér, és csak ekkor derül ki majd a Bécs alatti oszmán vereség hatására, hogy az addig megállíthatatlannak vélt oszmán birodalom immár nem is tud feltétlenül felülkerekedni. És az 1683-as kálembergi csata után szinte folyamatosan sikerült a törököt visszaszorítani, és ez megpecsételte Tököl Imre sorsát is. Az egykori kurucok mind-mind átpártolnak a császár, illetve mondjuk úgy, hogy a magyar király oldalára, és tököli vitézei 1686-ban már Buda visszavívásánál jeleskednek, tehát az addigi szövetséges ellen, de tököli nélkül. A legtovább a felesége tartott ki az oldalán Munkács várában, ahol a gyermekeivel Rákóczi Ferenccel is nem esett még szóról, hogy volt egy nővére, Rákóczi Julianna is, tehát ők védelmezték Munkács várát.
11: Milyen hatások vannak gyermekkorában, a korai esztendőkben 6-8 évig éppen a munkácsi ostromig, hiszen utána szakad a család.
12: Ez is egy meghatározó élmény lehetett a gyermek számára, egy ostromlott várban élni jó 2 éven keresztül.
11: Munkács után szakad a család.
12: A munkácsi vár feladása okoz óriási törést a család életében. Zrínyi Ilonát gyermekeivel együtt Bécsbe kísérik, és ott elszakítják tőle a fiát, aki Csehországba, Neuhausba, jezsuita kollégiumba nevelkedik.
11: Gyakorlatilag fogság?
12: Gyakorlatilag tisztes felügyelet. Az édesanyja és a nővére Bécsben, az egyik kolostorban viszonylag szabad mozgástérrel, de szigorú felügyelet alatt van, és amikor a nővére férjhez megy, Aspremont Reckheim grófjához, egy császári altábornagyhoz, aki a török elleni küzdelmekből is kivette a részét, akkor Zrínyi Ilona úgy találta már, hogy a fiával nem tud kapcsolatot tartani, a lánya sorsa már elrendeződött, ő pedig élt azzal a lehetőséggel, amelyet tököli 1690. évi pünkösdi királysága néhány hónapra elnyerte az erdélyi fejedelemséget eredményezett. Ő ugyanis ekkor az ernyesti csatában elfogott 2 magasrangú császári tisztet, és általuk ki tudta váltani a feleségét.
11: Tököli Imre és Zrínyi Ilona sorsa a továbbiakban együtt fut, örökre elszakadva a gyermekeiktől.
12: Így van, így van. Zrínyi Ilonának még egy megható búcsúlevele maradt fenn, nem tudjuk, hogy a fia megkapta-e egyáltalán, de nem volt a kapcsolatban később már, a szabadságharc megindítás előtt néhány hónappal, 1703. februárjában Zrínyi Ilona elhunyt.
11: A Sárospataki Rákóczi Múzeum erekjéiből Tomás Edit, történész, muzeológus.
13: Látszólag a történelmi levelek nem olyan izgalmasak egy látogatónak a kiállításon. Én több évtizedes tapasztalattal egyébként ellent mondanék ennek a közhiedelemnek. Az a levél, amelyet most ajánlok figyelmükbe, nemrég került a Rákóczi Múzeum gyűjteményébe. Zrínyi Ilona és első Rákóczi Ferenc esküvőjére invitál, és a levelet Báthori Zsófia küldte ki. Első Rákóczi Ferenc édesanyja az egyik örömszülő. 1666. március 1-én tartották első Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona esküvőjét. És a korabeli szokás szerint erre az eseményre, mint a leány, tehát a menyasszony, mint a vőlegény szülei külön-külön küldtek ki esküvői meghívókat. Ez, ami a Sárospataki Múzeum gyűjteményébe került, ez Eszterházi Jánosnak ment. De tudom, hogy van ilyen meghívó az országos levéltárban Budapesten, vármegyéknél is, például Sátorai Újhelyen a levéltárban is, hiszen Báthori Zsófia meghívta az érintett vármegyéket is, például Zemplén vármegyét is. És maga az esküvő is egy különleges volt, hiszen az északkeleti leggazdagabb család sarja, az erdélyi fejedelmek leszármazottja, akit tudjuk, hogy gyermekként már erdélyi fejedelemmé is választottak első Rákóczi Ferenc köt házasságot, a délvidéki legnagyobb családok, az Zrínyiek, de ne felejtsük el a frangepánokat is, akik ősé, horvát, gazdag, befolyásos család volt, és ezeknek a leszármazottja Ilona köt házasságot, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy együtt dobbant a szív, együtt gondolkodott a történelmi Magyarországon, Észak és Horvátország, egy történelem kötötte össze őket, Tehát itt is megtalálja a helyét ez a neveltetés. És ez az a közeg, ez az a mentalitás, amelyben megszületik második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én Zrínyi Ilona és Báthori Zsófia feladata, felelőssége az, hogy felnevelje, és azt az örökséget, amit a bátoriak, rákóciak, zrényiek, frangepánok, loránfiak örökül hagytak, azt át is adják, és tudjuk, hogy átadták ezt az örökséget.
11: Hogyan fordul mégiscsak ez a császárhű környezetben nevelkedett fiatalember a Habsburg ház ellen? Gondolatban és aztán később tettekben is.
12: A jezsuita kollégium elvégzése után Rákóczi a Prágai Egyetem hallgatója lesz.
11: Mészáros Kálmán történész.
12: Egyszerűen jó alattvalót szerettek volna nevelni belőle, és úgy nézett ki, hogy ez sikerült is. Sógora kijárta számára a nagykorúságot, szerveztek neki jó partit is a birodalomból. Tehát egy birodalmi hercegnőt választottak Rákóczi számára, aki az udvar megkérdezése nélkül kötött házasságot 1694-ben a kölni domban. A feleség Hessen-Rheinfelszi Sarolta Amália, egy birodalmi tartománygrófnak a leánya.
11: Szerelmi házasság volt?
12: Semmiképpen sem, politikai házasság volt. Tulajdonképpen a szobafogság gyorsan véget ér azzal, hogy a sógor bemutatja a nagykorúsítási oklevelet, amiről a császár úgy látszik megfeledkezett, és ezek után már meg a kész, a házasság késztényje után már nehéz lett volna nem tudomásul venni, és azért annyira nem volt rossz választás ez Rákóczi részéről, hogy az udvar ne nyugodjék bele. Igaz, hogy a fejedelemasszony, most már nevezzük így Sarolta Amáliát, a francia királlyal is rokonságban állt, egyik unokanővére ugyanis a napkirály sógornője volt.
11: Hát kérem, azért ez a házasság az udvarban mindenféleképpen gyanús lehet.
12: Így van, tehát ezt a részét lehet, hogy nem nézték jó szemmel.
11: Elindul egy közös élet, néhány évig igen, hiszen gyermekek születnek.
12: Ugye Rákóczi a feleségével együtt magyarországi birtokain telepedik le, átveszi a Sáros megyei főispánságot, illetve ez talán már az esküvő előtt megtörtént, és felváltva Sárospatakon, Szerencsen, Munkácson, Makovica, illetve a Zborói kastélyban, a Nagysárosi kastélyban élik életüket, nagyon sok időt időznek Bécsben is. A szomszéd birtokosok egyike, a Munkácsra szomszédos ungvári uradalom birtokosa volt Bercsényi Miklós, és a vele kötött barátság lesz az, amely Rákóczit az udvarhű arisztokratából a magyar elégedetlenek vezér alakjává teszi. Bercsényi gróf volt az, aki felismerte, hogy a német ruha alatt hazafiúi szív dobog.
11: És akkor most itt teszünk egy pontot. Ki ez a Bercsényi Miklós? Milyen fontosabb szempontrendszer az, aminek jegyében Bercsényi, hát finoman szólva, udvarkritikus magatartást tanúsít, és ennek az érrendszerét ismerteti meg a fiatal Rákóczi Ferenccel.
12: Bercsényi Miklós az édesapja udvarhű katonaember volt, az egyik kerületi főkapitányság vicegenerálisi tisztségét töltötte be, tehát a török elleni küzdelmek rendi haderejének volt az egyik főtisztje. Maga Bercsényi is kivette a részét a török elleni küzdelmekből, szegedi magyar katonaság főkapitánya volt, felső magyarországi főhadbiztosi címet is szerzett az 1690-es években. A török Bécs alatti veresége után ugyan lendületesen megindult az oszmánok kiszorítása a magyar királyság területéről,
11: de aztán az a lendület, után.
12: Így van, de ez a lendület aztán megtorpant, és egy második 15 éves háború kezdődött tulajdonképpen, tehát a visszafoglaló háború 15 évig tartott. Most egy 15 évig tartó háborúskodás, annak megvannak a súlyos problémái, a társadalmi gazdasági következményei, tehát nem véletlen, hogy az 1697. évi hegyaljai felkelés, amely még Tököli nevében robban ki, és épp a Rákóczi birtokokon, akkor Rákóczi még elzárkózik attól, hogy a felkelők élére álljon. Nem csak az udvarhű neveltetése tántorítja el attól, hogy elfogadja a hegyaljai felkelők kérését, és az élükre álljon, hanem a török ódiuma is, hiszen ha most a hegyaljai felkelők élére áll, akik Tököli nevében bontanak zászlót, és még zajlik a visszafoglaló háború, akkor az a török melletti elköteleződést jelenti akkor, amikor küszöbön áll a török teljes kiszorítása Magyarországról. A hegyaljai felkelés éve az egyúttal Savoyai Eugén legjelentősebb győzelmének az éve is, a hegyaljai felkelés leverése után van a zentai csata. És ugye ez pecsételi meg aztán végérvényesen a törökök sorsát, ezért kényszerülnek rá az 1699. évi karlócai békére. Nem csak Rákóczi nem áll a hegyaljai felkelék élére, Bercsényi Miklós sem, vagy a vármegyék nemessége sem, ők is fegyverkeznek a felkelők ellen, mert ekkor a összmagyar érdek nem az uralkodóházzal való szembefordulás, nem a helyi problémák fegyveres közdelemben való elégtételvétele a megoldás, hanem arra kell koncentrálni, hogy a magyar királyság területi integritása végre 150 év oszmán hódoltság után helyreállhat, csupán a Temesköz maradt török kézen 1699-ben.
11: A hegyaljai felkelés időpontja 1697, egyúttal az oszmán-török birodalom elleni egyik legnagyobb magyarországi győzelem, a zentai csata éve is. Hamarosan békekötés következik az oszmán-török birodalom és a Habsburg birodalom között, 1699-ben Karlócán. Kossuth Rádió 2024. Egyszer volt. Tudomásul szolgáljon mindenkinek. Miután eddig 16 esztendőn át oly kegyetlen vészt hozó, sok ember vér kiontásával és sok tartomány elpusztításával járó háború folyt, egyfelől a felséges és hatalmas Habsburg Lipót, választott római császár, másfelől a felséges és hatalmas fejedelem, Mustafa Kán szultán, a törökök császára és dicsőséges elődeik között, végül is szánalomra indulva az alattvalók szerencsétlen sorsán, a két hatalmas császár eltökélte lelkében, hogy az emberi nem veszedelmére napról napra növekvő nagy bajoknak véget vet. Hivatalos tárgyalást tűztek ki és folytattak le Karlócán, a két birodalom határához közel, az 1699. év január hó 26. napján. A karlócai béke szövegéből hallottak részletet. A dokumentum jelentőségéről 2009-ben a Magyar Történelmi Archívumban megjelent tanulmányában Orosz András levéltáros történész egyebek mellett ezt írja. Minden bizonnyal ismert a rólunk, de nélkülünk mondás, amely éppen a karlócai béke megkötése kapcsán terjedt el a magyar történeti köztudatban. Az 1699. január 26-án egyrészről az oszmán birodalom, másrészről a Habsburg monarchia és több európai hatalom képviselői által aláírt béke korszakos jelentőségű a magyar királyság történetében. Véget vetett a Magyarország területén a két birodalom között másfél évszázada zajló küzdelemnek. A béke egyúttal lezárta az 1683 óta a Magyar Királyság területén zajlott osztrák-oszmán háborút, amely az oszmánok vereségével végződött.
14: Az oszmán birodalom, Habsburg birodalom két nagyhatalom, világbirodalom közötti konfliktus, és ebből egy markáns 150 év, 5-6 generációnyi idő, a magyarországi hadszíntérnek az időszaka, ez az, amit mi úgy nevezzünk, hogy a török hódoltság nagyjából az 1520-as, 30-as, 40-es évektől az 1690-es, 1710-es éveket öleli fel.
11: Orosz András, levéltáros történész.
14: Ezt a konfliktust, ezt valójában ezt a karlócai béke zárja le. Azt a hadi állapotot, ami nemcsak, hogy fönnáll 150 éven keresztül, de az utolsó 17 éve, 1683 óta egy nyílt hadi konfliktus a két világbirodalom között. Bécset ostromolja az oszmán birodalom hadserege sikertelenül, majd a visszavonulást kihasználja a Habsburg monarchia hadereje. 1683, Esztergomot visszafoglalják, 1686-ban visszafoglalja a keresztény hadsereg Magyarország egykori és leendő fővárosát, Budát. A magyarországi hadszíntéren Szentliga szövetségébe tömörült államok, Velence, Lengyelország, Oroszország, Habsburg monarchia veszi fel a harcot Bécs felmentése után, 1683 után.
11: Ez egy valóban, ahogy ön mondta, folyamat. Gyakorlatilag az oszmán birodalom seregének kiszorítása történik a magyar királyság területének nagy részéről. A
14: keresztény hadseregben egy nemzetközi európai hadsereg vesz részt. Ott vannak a lengyelek, Szobieszki János vezetésével. Tehát egy nemzetközi haderő segített Bécs felmentésében, és ugyanígy egy nemzetközi európai hadsereg vitte tovább minden évben a hadjáratokat Magyarország területén, 1685-ben Érsekújvár felszabadításánál, 1686-ban Budánál, 1697, amikor a szultáni fősereg újra támad Magyarország ellen, Zentánál Savoyai Eugén által vezetett haderő a szultáni hadsereget legyőzte.
11: Kossuth Rádió 2012. Téridő. Vargai J. János történész.
15: Savoyai Jenő a zentai csata után írt jelentésében csodálattal adózik saját katonáinak.
16: Alig foghatom föl, hogy a gyalogság miként mászhatta meg olyan könnyen a sáncokat, mert azok roppant magasak és erősek voltak. A lovasság azt művelte, amit még soha életemben nem láttam. Még a sánc árkában is kísérte és támogatta a gyalogságot. Ott az ellenség tüzét hasonlóképpen állta és viszonozta, mint a gyaloghadak.
15: A zentai csata katonai szempontból a kegyelem döfés volt az Oszmán Birodalomnak, már ami a magyarországi eseményeket és a felszabadító háborút illeti. Ez volt az 1683 óta tartó nagy felszabadító háborúnak az utolsó akkordja, utolsó mozzanata. Egyértelműen megmutatkozott, hogy ekkorra már a hadügyi forradalom révén a Habsburg haderő Európa a francia után második legerősebb hadserege volt, taktikailag is fegyelmez és fegyverzet szempontjából is. Innentől kezdve puhatolódzó tárgyalásokat lehet figyelemmel kísérni. A tárgyalások 1698. októberére odajutnak, hogy fegyverszünetet rendelnek el. Megkezdődnek Karlócán a nagyon komoly tárgyalások. Nem csak a Habsburgok és az oszmánok között, hanem megjelenik a Szent Liga alapokmányának megfelelően a Liga valamennyi tagja. Ott van a Velencei Dózse, a lengyel király, az orosz cár és Lipót képviselője, és 1699. január 26-án aláírják a békeokmányt, pontosabban a fegyverszüneti megállapodást, mert ez 25 évre szólt.
11: A zentai csata különösen véres, fordulatos volt, de mi volt a korszakban az üzenete ennek a csatának?
14: Gyakorlatilag ez volt az a pont, amikor azt a, akkor már ugye Bécs ostroma óta fennálló hadi állapotban elbillent véglegesen a Habsburgok felé a mérleg nyelve.
11: Orosz András, levéltáros történész.
14: Van egy mondás, Bécset Zentánál mentették meg. Mérhetetlenül fontos haditett volt, hiszen ez nyitotta meg ténylegesen az utat a béketárgyalásokhoz. Az 1698-as év már gyakorlatilag a béke előkészítésének a jegyében zajlik. Ekkoriban formálódik ki az európai egyensúly elve, amit próbálnak a nagyhatalmak egymás között betartani, és nem egy folyamatos háborúzásba szorítani a kontinenst, ez többé-kevésbé sikerült.
11: Mi teszi mégis rendszerkritikussá és a Habsburg ház kritikusaivá ezt a két embert?
17: A probléma politikai jellegű volt.
11: Mészáros Kálmán történész.
17: A magyar nemesség kiszorítása a hatalomból. Ez történt meg az 1687-es országgyűlésen, illetve a Karaffa féle eperjesi vérpadon.
11: Hiszen, ezt hozzá kell tennünk, hogy mindenféleképpen az történik, hogy újraosztás van. Az udvar bizonyos jogokat, bizonyos lehetőségeket és nem utolsó sorban birtokokat újraoszt a Magyar Királyság területén, miután a töröktől megtisztította az ország. A nemzetközi sereg.
17: Pontosan arról van szó, hogy Tököli utolsó próbálkozása idején a magyar társadalom rosszkor a rossz oldalra állt. 1683-ban, tehát amikor azt hitték, hogy minden összeomlik, akkor az udvarhű arisztokraták egy része is Tököli mellé áll. Tehát egy Batthyány vagy egy Erdődy, akik addig mindig királypártiak voltak, azok is úgy gondolták, hogy eljött a világ vége, jobb most elfogadni Tököli uralmát. Ő felsőmagyarországi fejedelem volt, a török ugyan királynak címezte, de felsőmagyarország fejedelme volt.
11: Akkor Rákóczi és Bercsényi ebben a helyzetben hogy gondolkodik?
17: Ugye az 1687. évi országgyűlés volt az, ahol a Habsburgok örökös fiági trónöröklését kimondták. Az országgyűlés viszont ezután már nem hívták többé össze. Tehát tulajdonképpen megkezdődött a rendek nélküli kormányzás újra.
11: Abszolútista szempontrendszer szerint.
17: Nem utolsó sorban azért, mert a fegyverrel visszafoglalt területeken új berendezkedésre volt szükség, és a háború anyagi fedezetét is meg kellett teremteni. Tehát nyilván az udvar a birtokok eladományozására, vagyonával, eladásával anyagi helyzetét is stabilizálni szerette volna. A magyarországi adók nem voltak elégségesek a török kiűzésére szükséges erőforrásokhoz.
11: Hát nyilván akkor ezért is történik az újraosztás. A háborús folyamatokban fontos szerepet játszó katonai, illetve gazdasági háttérembereknek meg kellett köszönni a szolgálataikat, és ezt a Magyar Királyság társadalmának jövedelmeiből kívánta jelentősen finanszírozni az udvar.
17: Így van, hát a töröktől visszafoglalt területek óriási pusztaságot jelentettek, teljesen újra kellett szervezni az életet, a település hálózatot, a közigazgatást.
11: A 20. század második felének történészei Rákóczyról és harcáról. Petőfi Rádió, 1976. Rákóczy születésének 300. évfordulós esztendejében. Pro Patria et Libertate. Benda Kálmán, történész, műsorvezető, Ervárkonyi Ágnes, történész, Köpeci Béla, művelődés történész.
18: Mi jellemezte első Lipót császár király magyarországi politikáját a török kiűzése utáni évtizedekben? Mi volt a bécsi abszolutizmus politikája és módszere, vele szemben a magyar nemesség magatartása és törekvése, azaz, hogy mi váltotta ki a Rákóczy szabadságharcot 1703-ban? És hogy Rákóczy szavait idézzük, világ elejében igaz ügyünk, hogyan viszonyult egymáshoz az általános európai és a magyar fejlődés?
19: Mikor Rákóczy megszületett, már harcolnak a kuruc csapatok, amint ők mondják, a testi-lelki szabadságért. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Habsburg állam valláspolitikája ellen és a hatalmas adóterhek ellen akarnak küzdeni. A katonaság élelmezése, eltartása a falvak, mezővárosok, városok népére hárult. A török alul felszabadult területeken a nemesség nem kapta vissza birtokait, csak akkor, hogyha lefizette a magas válságdíjat. Viszont a császári tábornokok, udvari hivatalnokok kaptak itt hatalmas földbirtokokat. A Habsburg állam kisajátította a bányakincseket, monopolizálta a kereskedelmet, a sókereskedelmet, a borral való kereskedést. Gondoljuk meg, hogy Esze Tamás sem az Eke szarvától ment ki a hegyekbe és szervezte a hegyaljai felkelést, hanem sóval kereskedő jobbágy volt.
18: A történész sem foglalhatná jobban össze ezeket a sérelmeket, mint Rákóczy 1703. júniusában a brezáni kiáltványban.
20: Minden igaz hazaszerető, országunk régi dicsősége szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakó, egy szóval minden rendű igaz magyarokat hazafiúságukra intjük és kényszerítjük, és kérjük, hogy amint már Isten némelyeknek szíveket az hazáért felgerjesztette, s egyben hozta, úgy kiki édes hazája, szabadsága, nemzete mellett az Isten és törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, porcióztató, adóztató, nemesi szabadságunkat hatalmasan foglalós fogyató, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő, életünkön uralkodós, kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert.
18: Rákóczy és azt mondhatjuk magyar kortársainak óriási többsége megvolt arról győződve, hogy Bécset ebben a politikában a magyarok iránti gyűlölet vezeti. Nyilván volt bizonyos elfogultság, de talán azért a birodalmi politikának volt egy távolabbi célja is.
19: Távolabbi célja? Ha megnézzük a korabeli jegyzőkönyveket, a megyei iratokat, a császári rendeleteket, bizony azt kell látni, hogy itt átfogó távolabbi célokról alig ha beszélhetünk. A császári rendeletek egymásnak ellent mondtak, nem volt átfogó, összehangolt politika. Kolonics például nagyon sokszor hangoztatta, hogy Magyarország az akkori Európa egyik leggazdagabb országa. Igen ám, de gyakorlatilag mégis nagyon kevés volt mindaz, amit az országba be tudtak szedni. És egy irtózatos anarchia bontakozott ki az országban.
21: Az igaz, hogy ami Magyarországot illeti, amelyet fegyver által visszahódított országnak tekintettek, nem olyan világos, hogy melyek a Habsburg politikának a célkitűzései. Azonban a Habsburg politikának voltak összeurópai elképzelései, tervei, szándékai. A Habsburg birodalom tulajdonképpen a törökök kiűzése után lett igazán európai nagyhatalom. Ahhoz, hogy azonban ezt a nagyhatalmi helyzetét megtarthassa, sőt megerősíthesse, ehhez két dologra volt szükség. Az egyik, az, hogy nyugat fele is képes legyen terjeszkedni, és a másik, hogy az országon belül, tehát a birodalmon belül bizonyos korszerűsítést mégiscsak elvégezzen. És itt elérkeztünk a Habsburg abszolutizmus kérdéséhez. Én azt hiszem, hogy a magyar politikáját a Habsburgoknak ettől az általános birodalmi politikától nehéz elválasztani.
19: Hát ez bizonyos, hogy nem lehet elválasztani, de hogyha az ország gazdasági helyzetét nézzük, hiszen ez nem a késői történésznek a véleménye, hanem azoknak a kortársaknak a véleménye, akik éppen a korabeli európai államelméleti írásoknak a tanulmányozása alapján jutottak el oda, hogy például, hogyha a magyarokat akkor a 17. század végén elzárják a világkereskedelemtől, ezt nem fogják hagyni. Nagyon nehéz világosan látni, hogy milyen is volt ebben az időben a Habsburg állam jellege.
21: Rákóczi meg volt győződve arról, hogy amennyiben 14. Lajos unokája lesz a spanyol király, Franciaország olyan hegemon helyzetbe kerül Európába, ami lehetővé teszi Magyarország számára is, hogy kiváljék a Habsburg birodalom kötelékéből. Kezdetben Franciaországnak egy-két szövetségese akadt, de ezek is lemorzsolódtak. Ilyen körülmények között tulajdonképpen a spanyol örökösödési háborúban 14. Lajosnak egyetlen szövetségese maradt, Rákóczi. Ez egyben jelenti azt is, hogy mi volt a gyenge pontja, mégpedig alapvető gyenge pontja a Rákóczi szabadságharcnak a nemzetközi helyzet szempontjából. Változtatni kell. A Habsburg hatalom nem tudja biztosítani a céloknak a megvalósítását. Itt nem egyedül a nemesség kérdéséről és a nemesség szabadságjogairól vagy kiváltságairól volt szó, hanem egy egész ország problémáiról, amelyek érintették a polgárságot is, és érdekelték a jobbágyokat is.
18: Azt mondhatjuk tehát, hogy a Rákóczi szabadságharc lényege ebből a szempontból az volt, hogy a bécsi Habsburg politikai koncepcióval szemben egy más koncepciót, azt mondhatjuk, a birodalmival szembe a nemzeti államnak a koncepcióját állította.
21: Azzal a korrekcióval talán, hogy ez a nemzeti állam, ez egy sok nemzetiségű állam volt.
11: Rákóczi és Bercsényi miképpen foglal állást ebben a helyzetben? 1697 után?
12: 14. Lajos pártfogását keresi második Rákóczi Ferenc 1700-ban.
11: Ez a fajta úgymond pártfogás keresés, amit Rákóczi megvalósít, esetleg nem tűnhet úgy, hogy jogos a Habsburgok megsértődése? Adott esetben nem vetül fel Rákóczival kapcsolatban az árulás gyanúja?
12: Éppen ezzel a váddal állítják Rákóczit bíróság elé.
11: Mészáros Kálmán történész.
12: Tulajdonképpen ezért tartóztatják le, hogy felség áruló 1701. április 18-án Nagysárosi kastélyában.
11: 14. Lajos milyen választ ad Rákóczinak?
12: A hadügyminisztere udvariasan elutasítót.
11: Tehát, mert hogy nem fognak a nemzetközi politikai státusz quót felborító lépést tenni Rákóczi kedvéért?
12: Nem beszélve arról, hogy a napkirály nem fog alattvalói lázadást csak úgy támogatni. Függetlenül attól, hogy a francia udvarban milyen válasz született Rákóczi nagyon udvarias, nagyon általános, puhatolozó leveleire, a lényeg az volt, hogy Rákóczi levélvívője áruló volt, a két levelet és az arra érkezett válaszokat azonnal bemutatta Bécsben. Egy Longval nevű fickóról van szó, császári kapitányról, vádló és tanú is volt Rákóczi perébe. Bercsényinek sikerült elmenekülnie, Rákóczi mellett a nádori ítélőmester Cirmai István tartóztatták le, a Vai család három tagját, Ádámot, Mihályt és Lászlót. Rákóczinak sikerül megmenekülnie a börtönből. A fő változást a politikai téren az jelenti, hogy meghal második Károly spanyol király. A Habsburgok spanyol ága ezzel kihal.
11: Ugye ez a spanyol örökösödési háború, Európa nagyhatalmai bekapcsolódnak ebbe a spanyol trónért való versengésbe. Miképpen érinti ez a Habsburgokat, a bécsi ágat, illetve Rákóczi sorsát és lehetőségrendszerét?
12: A Habsburgok osztrák ága és a Bourbon ház között robban ki a háború. Maga Rákóczi ekkor már ugye börtönben ül, felesége szervezkedése és a börtönparancsnok jóindulatú magatartása teszi lehetővé, hogy 1701. novemberében megszökjön a börtönből. Lehmann Gottfried kapitány, császári tiszt volt az, aki lehetővé tette a szökést, és azután föl is áldozta ezzel önmagát, hiszen őt aztán kivégezték.
11: A Sárospataki Rákóczi Múzeum erekjéiből. Tamás Edit, történész, muzeológus.
13: Mindennyian tanultuk, tudjuk, hogy cum deo pro patria et libertate szerepelt Rákóczi zászlaján. Istennel a hazáért és a szabadságért. Megtanulta mindenki az iskolában. De vajon látott-e ilyen zászlót? Most egyébként két eredeti zászló látható Sárospatakon, ami jó 10 évente fordul elő, hát ez mindenképpen a 350. évfordulónak tudható, hiszen itt van az állandó kiállításban a Sárospataki zászló, és itt van a hat történeti múzeumnak a zászlaja, az egy viszonylag kisméretű lovassági zászló. Azért mondom, hogy kisméretű lovassági, hiszen mindenki el tudja képzelni, ha valaki lóval rohangász, akkor nem tud egy hatalmas lobogót vinni magával. És ezen a hat történeti múzeum zászlaján pro libertate felirat olvasható a szabadságért, viszont amit pataki zászlóként említettem, ez a tiszánindeni református egyházkerület tudományos gyűjteményeinek zászlaja. A Sárospataki Református Kollégiumnak ez a 60-as évek óta folyamatosan itt van a Rákóczi Múzeum állandó kiállításán, és érdekes, hogy ezen se a megtanult mondatot olvashatjuk, hanem cum deo et patria, tehát Istenért és a hazáért.
11: Mi lehet a különbségek oka?
13: Ez a felirat a tököli féle korszakra emlékeztet, de kizárja az évszáma ezt az, hogy ez tököli korabeli zászló lenne. Nagyon szép ekrű színű zászló közepén a felirata alatta az évszáma. Nem így képzelik el általában a Rákóczi korabeli zászlókat, hiszen amikor a történelmi zászlók felvonulnak, akkor a vörös ezüst színű zászló, amin Isten az igaz ügyet el nem hagyja, vagy úgy szintén a zöld színű lovassági zászlót láthatjuk a Rákóczi címerrel, és kevesen ismerik ezt a Sárospatakon őrzött zászlót, tehát fontos, hogy minél többen ismerjék, rácsodálkozzanak.
12: Rákóczi Lengyelországban menekült, ahová korábban Bercsinyének is sikerült a letartóztatás elől menekülnie.
11: Mészáros Kálmán, történész.
12: Magyarországon is megváltozik a helyzet, ismét katonákra van szüksége az uralkodónak, a fegyveres erők zömét a nyugati hadszíntérre vezénylik. És ezt használják ki a bújdosók, szegény legények, akiknek a legtiszteletre méltóbb vezér alakja, Esze Tamás, Rákóczi tarpai jobbágya volt. Rákóczi felé fordul a figyelem, követeket küldenek, és sikerül nekik föllelni Brezán várában Rákóczit és Bercsényit.
11: 1703. Ki ekkor második Rákóczi Ferenc? Kinek gondolják őt? Ki miben reménykedik vele kapcsolatban?
12: Elsősorban a Rákóczi birtokok azok az érintettek a szervezkedésben. A saját emberei, a saját urukat látják benne, ugyanazzal az elképzeléssel fordulnak hozzá, amivel 1697-ben a hegyaljai felkelők. Tehát úgy gondolták, hogy most már talán belátja, hogy amit 1697-ben elmulasztott, annak most eljött az ideje. És a spanyol örökösödési háború egyik mellékhadszínterét nyithatja meg második Rákóczi Ferenc. Hát tököli minden követ megmozgat, hogy hazatérhessen, majd már a szabadságharc első éveiben is, de a török mindenképpen a békére törekszik, a karlócai béke fenntartására, ugye, amit 20 évre kötnek meg, a Rákóczi szabadságharchoz sem nyújt támogatást. Szerelmi szál is szövődik Rákóczi, Senyavszkinét, Lubomirska, Esbetát. Kedvesének tudhatja már ezekben az években, és ez egy hosszantartó kapcsolat lesz majd a szabadságharc utánig. A Lubomirska hercegnőnek 1704-ben született gyermeke valójában Rákóczitól van. Itt rögtön tegyük hozzá, hogy 1706-ban Rákócziné is szül egy olyan gyermeket, akinek nem lehet második Rákóczi Ferenc a természetes apja. Tehát itt bizony a házasság megromlásával is szembesülnünk kell. Rákóczi letartóztatásakor a felesége még minden követ megmozgatott a férje kiszabadítása érdekében, de azután a tartós különélés tulajdonképpen el is idegeníti őket.
11: A Sárospataki Rákóczi Múzeum erekjéiből. Tamás Edit, történész, muzeológus.
13: Második Rákóczi Ferencről egy festményt, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma őriz, a mi gyűjteményünkben van, ugyanaz a festő készített, aki a 19. század végétől a 20. század első feléig megörökítette az angol királyi család tagjait, utoljára például a gyermek Erzsébet királynőt. Ez a festő László Fülöp volt, nem teljesen angol hangzású név, leszármazottai már valóban azonban angolok, a 350. év esztendejében el is látogatott hozzánk Nagy-Britanniából László Fülöpnek az unokája, aki egy igazi angol úr, jött meglátogatni a nagypapa képét. Hogy is néz ki ez a nagypapa kép? 1896-ban festette meg László Fülöp második Rákóczi Ferencet. Az évszám az jól cseng. A honfoglalás 1000 éves évfordulójára emlékezik az ország, és szerte születnek történelmi ábrázolások. László Fülöp egyébként európai rangú festőművész volt, és természetesen a megszokott Rákóczit festette meg. Mire mondom én azt, hogy a megszokott? Tehát az átlag embernek a Mányoki féle ábrázolás jelenti Rákóczit. Úgy ismerik fel. Ezt 1712-ben festette Mányoki Ádám, és tudjuk, hogy Mányoki Ádámnak van szintén egy nagyszerű festménye, egy portréja Rákócziról, kevesebben ismerik, a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán. Tehát ezek a korabeli képek alapján készültek ezek a 200 évvel későbbi festmények, köztük a László Fülöp festmény is.
11: Mi lett a sorsa ennek a képnek?
13: Hát ez a II. Világháború után bekerült a múzeum gyűjteményébe, és azóta is állandó kiállításunkon van, és 2003-ban nyílt új állandó kiállításunknak, ez lett az arca, tehát akkor kezdtük el ennek a valódi értékét felmérni. És tudni kell még László Fülöp hogy neki van egy nagy európai katalógusa. Egy nagyon termékeny festő volt, akivel ő kortárs volt minden pápát, minden amerikai elnököt, minden német uralkodó családot, mindenkit megfestett. Tehát ebbe az előkelő sorba van benne második Rákóczi Ferencről az ő festménye, és van még egy festmény egyébként nálunk, a Mányoki képnek megfestette a másolatát is. És ez a két festmény valóban egy olyan művésztől származik, aki világhírű művész.
11: Vissza Prezánhoz, Rákóczi miképpen foglal állást, milyen politikát kell követniük?
17: Bizalmatlanok a lehetőségek tekintetében, a parasztkövetekhez odaadják a saját emberüket, Bercsinyinek a lovászát, egy Barvinszky Gál nevű fiatal nemesembert, és amikor az ő jelentéséből meggyőződnek róla, hogy Magyarországon fogják majd itthon várni Rákóczit, legalábbis úgymond a föld népe, a szegénység, akkor elhatározzák, hogy ebbe a nagy fába belevágják a fejszélyüket. Nagyon bíztak abba, hogy francia támogatás érkezik, de végül Rákóczi a nélkül is megindította a felkelést. A tiszaháti felkelők második, harmadik követségétnek már kiáltványt szövegeztek.
11: A tiszaháti felkelés mikor indult el?
17: Ugye a szervezkedés az már a korai hónapokban, tehát az 1703 éppen csak tavaszodni, ahogy kezdett, és 1703 májusában vagyunk, amikor Rákóczi május 6-ai és 12-ei keltezési példányai maradtak fenn a brezáni kiáltványnak, és ezeket bontják ki, illetve Rákóczi zászlait bontja ki Esze Tamás 1703. május 21-22-én Tarpa, Vári és Beregszász piac terén. Ezzel veszi kezdetét a tiszaháti felkelés, illetve ezzel együtt a Rákóczi szabadságharc.
11: Mészáros Kálmán történész.
17: A brezáni kiáltvány jelentősége, hogy Rákóczi egyöntetően fegyverbe hívja Magyarország nemes és nemtelen lakosságát, a sónkat, kenyerünket elvevő, szabadságunkat lábbal tépró ausztriai ház ellen. A tiszaháti felkelőket éppen a szatmári főispán Károly Sándor fogja leverni 1703. június elején Dolhánál, tehát tulajdonképpen magyar rendi haderő némi császári támogatással, de amikor Károlyi győzelmet arat a tiszaháti felkelők fölött, akkor a maradékaikat futni hagyja, ő pedig Bécsbe siet részben a diadaljelekkel, részben pedig azzal a tervvel, hogy rávegye az uralkodót adócsökkentésekre, engedményekre, hogy elejét vegyék egy nagyobb bajnak, mert Károlyi már attól félt, hogy egy országos méretű mozgalom, fegyveres felkelés bontakozhat ki, hogyha nem orvosolják azokat a sérelmeket, amelyek miatt ez a felkelés is kitört.
11: A Rákóczi kultusz Sárospatakon. Második Rákóczi Ferenc 1906-os kassai újratemetéséig. Tamás Edit, történész, muzeológus.
13: Sárospatakon két nagy pillére van a Rákóczi örökségnek. Az egyik inkább épület, a másik mondjuk azt, hogy egy intézményt jelent. De egyébként a sárospataki kultusz mellett nagyon erősen begyökeresedett a társadalom szövetébe a Rákóczi család és a szabadságharc öröksége országosan. És ez ugyanúgy megvolt Sárospatakon is, de épületileg itt volt a Rákóczi vár, ami nap mint nap a városi, vagy hát ez egy mezőváros volt. És ne felejtsük el, a sárospataki református kollégium a szabadságharc után már hál' Istennek menekülni nem kényszerült, tehát egy stabilitás jelentett, és az is egy fontos fogódzó, hogy a szabadságharc első napjaiban Csicseri Orosz Pál visszaengedi a református kollégiumot Sárospatakra, és visszakapják Sárospatakot, és többet már nem kell menekülniük. És a fejedelem érdeklődést tanúsít, támogatja a sárospataki református kollégiumot, és ez a kollégium, ez nem elsősorban a pataki diákoknak a iskolája, hanem nagyon sok helyről jött diákoknak, a köznemesség gyerekeinek a iskolahelye. Itt vannak az abaújiak, a zempléniek, Gömör megye, Ugocsa, Bereg megye, tehát a kárpátaljai irány, és a felvidék lengyel határig, tehát a történelmi megye határokba gondolkodjuk. Ez egy nagy hátországot jelentett, és ezek a diákok utána hazamennek, és ugyanúgy viszik tovább.

0: Pia rekatolizált
1: tulajdonképpen. Igen, Bátori Zsófia katolikusnak született, és a özvegysége idején visszatér katolikus ősei hitére, viszi magával fiát, fiatal első Ferencet, és ekkortól a rákócziak katolikusak. És ugyanígy a katolikus egyházban ott vannak azok az emlékek. Patak még ekkor református többségű. Az újra erősödő vagy terjeszkedő, erőre kapó katolikus egyházban nagyon fontos elem a rákóciak, most már ezek a rákóciak, Bátori Zsófia, Zrínyi Ilona, első Ferenc, második Rákóczi Ferenc támogatása, ami mind itt Patakon a templom, a plébánia épülete, a ide települő trinitárius atyák, Sátoralja új helyen ott vannak a pálosok, akikből aztán a piaristák József idejében. Tehát, hogy ezek mind viszik tovább, hiszen
0: a Rákóczi
1: emlékeket, Rákóczi tárgyakat, a Rákóczi könyvtár elemeit őrzik ezek az egységek. De hát Rákóczi ABC-s könyve is itt őrződik Patakon. Utána a pálos piaristák révén Sátoralja új helye. Tehát ezek olyan momentumok, olyan féltve őrzött elemek, gondoljunk bele, hogy a trinitáriusokat kihozza ide, Rákóczi. Természetesen, amíg ők itt vannak, ezt a Rákóczi örökséget őrzik. Tehát beleépül a társadalom különböző szegletébe. És hát ne felejtsük el, hogy még a görög katolikusság is, pedig a Rákóczi kapcsolata a gens fidelissima, a legkülségesebb nép. Keleti keresztények, akik jönnek, és utána majd görög katolikussá válnak a 18. században az egyház rendezés révén. Tehát Patak társadalmában sokféle módon, de benne van. Ezért mondom, leginkább intézményesülten a Sárospataki Református Kollégium, illetve a Patakon jelenlévő katolikus egyház révén, de hát amit nem lehet elbontani, bár azért gondolkodnak rajta a Vöröstorony elbontásán a 18. században, itt van a Rákóczi vár, és ez a közvélekedésben, a köztudatban, ezt nem lehet kitörölni. Tehát nem fogják azt mondani, mert lehet, hogy ki se tudja mondani, hogy Trócon, Brecemhely, Windischgrätz idegen hangzás, idegen kiejtésű nehézséget okoz.
0: És ezek a vár tulajdonosai a Rákócziak után?
1: Igen, hiszen osztrák-német eredetűek és kerülnek ide Sárospatakra, és a közvélekedésben Rákóczi várként. Hogyha beszámol egy korabeli újság a 19. századról, Sárospatakról, akár a Windischgrätzek, vagy akár a Brecemhelyek idejében, Rákóczi várként tud hivatkozni rá. Vagy hát Petőfi Sándor, aki itt jár a 19. században az úti leveleiben, ő is azt mondja, hogy valami Brecemhely féléjé, tehát ő sem mondja helyesen, nem írja le helyesen, és a Szabadság oroszlányainak nevezi, és a Rákóczi váraként emlegeti, tehát a 19. században is természetes, és nem csak Patak, hanem egy nagyobb közeg. Gondoljunk arra, hogy 1848-49 a Kossuth-féle szabadságharc előbukása, leverése után mindenféle nemzeti ellenállás mozgalom van, jön 67 a kiegyezés, nemzet tudat felpörgése, többszörös kimutatása, Zemplén vármegye az elsők között kezdeményezi a Törökországban elhunyt Bujdosók második Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalát. 1906-ban jönnek haza a hamvak, és ne felejtsük el, hogy a vármegye, ha történelmi festőményeket rendel, készített, ott van benne a Rákóczi téma. Mondhatjuk azt, hogy itt Észak-Kelet-Magyarországon természetes, hogy a vármegyék nagy dísztermeiben nem Habsburg uralkodók festményei díszítik a nagy felületű falakat, hanem Rákóczi, Kossuth, Széchenyi, ezek vannak jelen. Ezek a képek. Vármegyére is egy hatalmas Rákóczi festmény van. Máig ott van az a festmény, Sátoralja új helye. Tehát, hogy ez benne van a köztudatban, és amikor itt a kiegyezéstől gyakorlatilag azt nézzük, hogy jó 40 év, míg eljutunk oda, hogy Rákóczi újratemetése következzen 1906-ban, és

0: És akkor is természetes, hogy ennek az újra temetési megemlékezés sorozatnak, amelynek a főállomása Budapest, a főváros, már az Egyesült Főváros és Kassa, de felmerül egyébként az is, hogy Kassa helyett mondjuk máshol legyen a temetés. Felmerül Sárospatak, és felmerül Munkács helyzete is. Tehát Patak kapcsán is, és miért veszít Patak? Talán azért, hogyha ide temetnék, akkor ez családi jellegű temetés, hiszen az ősök központjába kerülne haza, még Kassa egy állami, egy országos jelentőséget ad, ügyet, országos ügyet képvisel, viszont amikor a budapesti megemlékezések után elindul a hamvakat szállító menet, akkor azt tudjuk, hogy 60 Miskolc Sárospatakon is időzik. Küldöttség, ünnepség, tehát Patak is megemlékezik.
1: Második Rákóczi Ferenc családi politikai öröksége és értékválasztásai 1703-ig. Három részes sorozatunk első műsorát hallották. A műsor munkatársa volt Szénási Zsófia.
2: Rákóczi 350.
3: Emlékműsor.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vakhtang Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Én Kristóf vagyok a földszintről.
5: Parancsoljon.
4: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi.
5: Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
8: Séta?
9: Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
3: Indulhatunk.
0: Reklámot hallottak.
11: Pontosan 10 órakor. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Összefog a kormány és a főváros a Dunapart fejlesztésére. Délután kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. Jönnek a részletek. Ma folytatódik a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt a közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt rendelt felmérés szerint 65% fölött van a kormánypárt támogatottsága. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Európai Uniós támogatással fejlesztették az onkológiai sebészeti ellátást Szeged és Temesvár térségében. A projekt lerövidítette a daganatos betegek útját a diagnózistól a műtétig. A program következő lépéseként elérhetővé válik, hogy a szegedi és a temesvári orvosok közösen vitathassák meg a legnehezebb onkológiai eseteket. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi képviselőválasztást Budaörsön. A vonatkozó törvény 2 évvel ezelőtti módosítása óta ez az első alkalom, hogy nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a voksolást. A szeptember 6-ai szavazáshoz képest annyi a változás, hogy egy jelölt visszalépett, így 5 ember közül választhatnak az érintett városrész lakói. Budaörsön kívül ma még 5 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson és Nagykátán önkormányzati képviselőket választanak. Ma kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamokat, a döntők 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti. A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A rendezvény megnyitóján ezúttal is megemlékeznek egy a huszárokhoz kapcsolódó történelmi személyiségről. A szervezők idén Répási Mihály tábornokot, az 1848-as huszáregységek előjáróját választották a nemzeti vágta vezér alakjának. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Az emléknap Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentje halálához kötődik. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most pedig evangélikus istentiszteletet közvetítünk a Nagyvelegi Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Szemerei Gábor Benyámin lelkész.

erős vár a mi Istenünk. Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnap szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a nagyvelegi evangélikus templomból. A közvetítés felelős szerkesztője Bolla Zsuzsanna vagyok. A bakonyi kisfaluba Nagyvelegre 1746-ban felvidéki és dunántúli evangélikus családok érkeztek. Az első templomuk a türelmi rendelet idején távol az utcától a fenyőerdő között épülhetett fel. Ez egy magtár kinézetű épület volt, mert nem lehetett tornya. 1784-ben szentelték fel. A templom mai jellegzetes külseje a 20. század első felében nyerte el végső formáját. 1936. novemberében szentelték fel a templom új tornyát, amiben ma három harang lakik. Ezen az ünnepségen kapott helyet a karzaton a gyülekezet új orgonája is. A hangszert a falu szülötte, D. Kovács Sándor püspök szentelte fel. A gyülekezet családias és befogadó közösség. Egyszerre jelen vannak itt a tőzsgyökeres családok, akiknek életében természetes az egyházi alkalmakon való részvétel, és nagy számban költöznek be érdeklődő fiatal párok és családosok is. Minden hónapban tartanak családi istentiszteletet. A tanév minden vasárnapján van gyermekfoglalkozás, hétközben fakultatív hittan és kötelező hittanoktatás. Nyáron szerveztek családos tábort és napközis zenetábort is. Mai alkalmunkon igét hirdet a gyülekezet lelkésze Szemerei Gábor Benyámin. Közreműködik Kovács Irén kántor. A zenei szolgálatot a Cheat Band és az Őszvirágai nyugdíjas klub tagjai színesítik. Felolvasók lesznek Sepsi Diana, Helt János, Kovácsné Szabó Erika. Kérem, tartsanak velünk!

0: Erős már a mi Istenünk.
1: Erős már a mi Istenünk.
0: Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. János első levele, 4. fejezet, 21. vers, a 7 igéjével köszöntöm a jelenlevőket és a rádió hallgatókat Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon. Kezdjük el Isten tiszteletünket a 337-es számú énekünkkel.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elhulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen.

Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

Kedves gyerekek, a gyermek istentiszteleti alkalmon kísérjen benneteket Isten áldása. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.

0: Imádkozzunk! Isten, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy, növeld bennünk a hit ajándékát és a szeretet érzését, hogy örök életre jussunk a te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azokat a szent igéket, amelyeket Anyaszent Egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra felolvasásul rendelt, amint azt megírva találjuk elsőként Mózes második könyvében, a 20. fejezet első 17 versében a következőképpen.
1: Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, akik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istened az Úr, Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. napon a te Istened az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Isten, az Úr ad neked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé.
0: Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Most pedig hallgassuk meg a mai ünnepünk levélbeli szent igéjét, megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, az első fejezet 4. versétől a következőképpen.
2: Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott, mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősítiteket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Úrunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Úrunkkal való közösségre.
0: Úrunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Isten igéjére válaszul, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Foglaljunk helyet, és a 446-os énekünkkel készüljünk az ige hirdetésre.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában a 22. fejezet 34. versétől a következőképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Ő azt kérdezte: Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja: Így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki válaszolni, egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztusunk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves rádióhallgatók, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A róka a partról figyelmeztette a halászháló elől menekülő halakat, hogy a száraz földön biztonságban lennének. Mire a halak azt válaszolták: Ha a vízünkben, amely az életünket adja, veszélyben vagyunk, mennyivel inkább halálra vagyunk ítélve, ha kimegyünk a szárazföldre. Ezt a példázatot mondta Ben Akiba rabbi, akit arra akartak rávenni, hogy ne tanulmányozza a Tórát. Ennyire volt fontos a zsidó emberek számára a Tóra, ami ma használt Bibliánkban is található Mózes 5 könyve. Lételemüknek számított annak olvasása és tanítása, mint a halaknak a víz. A farizeusok jártak ebben az élen, akik kiválóan tudták ezeket az írásokat elejétől a végéig, és annak betartásában is jeleskedni próbáltak. Mondhatni, ez volt az ő terepük. Gyűlölői ezért akarták erre a terepre csalni Jézust. De miért ez a nagy indulat? Amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, hatalmas néptömeg hozsannázva kíséri őt. Már sokan hittek abban, hogy Jézus a Krisztus, a Messiás, Jézus pedig megtisztítja a templomot, helyreállítja az eltorzult hídgyakorlást, majd nyilvánosan vitába száll az akkori vallási vezetőkkel. Elmondja a gonosz szőlőmunkások példázatát, amiben egy nagyon erős kritikát fogalmaz meg, hogy a vezetők megölik azokat, akik Isten nevében jönnek, még az örököst is, a gazda fiát is. A kritika tehát az, hogy nem veszik észre Jézusban az Isten fiát. Törvénytudók sértettségből, irigységből és hatalomféltésből mindent megtesznek, hogy lejárossák Jézust. Megpróbálják úgy törbe csalni, hogy a népszerűségén csorba essen, hogy ellene forduljanak az ő követői, és kiderüljön róla, hogy nem ő a Messiás, hanem csak egy csaló. A legmélyebb szándékuk pedig az, hogy végezzenek Jézussal. A törvény ismerete a legalkalmasabb terep számukra, hiszen ebben ők a legjobbak. Ezért kérdezik őt. Egy törvénytudó kísérteni akarta őt. Megpróbált csapdát állítani neki egy nagyon nehéz és elsőre megválaszolhatatlannak tűnő kérdéssel, ami végül saját magukra lesz majd ítélet, mert a szándékuk az, hogy csapdába csalják és megöljék Jézust.
tükröt tart nekünk ez a történet, mire használjuk Isten igényét. Emlékszem még egy korábbi iskolás élményemre, amikor bohózkodtam az órán, és a tanár kedvesen, de kezében épp egy biblia volt, és jelzésértékűen meglegyintette a fejemet. Lehet, hogy jogos volt, de ez az eset elgondolkodtatott. Nem azért kaptuk az igét, hogy a saját magunk céljaira használjuk. Az igét olvasva olykor ez az érzésünk, hogy meglegyint, helyre tesz minket, bűnbánatra indít, de sosem azért, hogy valaki más elérje a célját. Vizsgáljuk meg magunkat. Ha Isten igéjét olvassuk vagy idézzük, mi a szándékunk? Ne essünk saját csapdánkba, mint a farizeusok, hogy önkényesen a saját célunk elérésére, a másik feletti vitahelyzet megnyerésére használjuk a Bibliát. A Szentírást fontos jól értenünk, fontos kutatnunk, hogy mit is akar üzenni az Úr, ez a fajta tudományosság nagyon is szükséges, de hogy milyen céllal használjuk, azt újra és újra ellenőrizzük. Vajon arra használjuk-e ezt a tudást, hogy elmélyüljön a hitünk Isten fiában? Vajon arra használjuk-e, hogy az örömhírt keressük a magunk és mások életében? A törvény tudó nehéz kérdése így hangzott. Melyik a nagy parancsolat a törvényben? Tulajdonképpen ez egy megválaszolhatatlan kérdés. Miért? A Tóra közepe a 10 parancsolat. Hallottuk felolvasva Istennek a legfőbb rendelkezéseit, ez a legfontosabb. És azért, hogy ezeket megvédje, a zsidóság körül bástyázta ezt a 10 parancsolatot 613 másik törvénnyel. A szándék rendben van, megerősíteni a legfontosabbat. Ma is ismerjük talán ezt a szót, hogy joghierarchia. Ugye ez azt jelenti, hogy egy önkormányzati rendelet nem írhatja fölül az alaptörvényt. És hasonlóan a farizeusok is tudták, hogy a kisebb törvény felett a nagyobb törvény áll. A 613 törvény egyike sem mondhat mást a 10 parancsolattal ellenkezőt. A 10 parancsolat közül viszont nem lehet eldönteni, hogy melyik a fontosabb. Ha Jézus választana ezek közül, akkor bármit is mond, kikezdhető lenne a válasza. Hiszen akkor a másik parancsolatot kisebbnek tartja, nem tartja ugyanolyan fontosnak. Ez volt a csapda lényege. Jézus a válaszával megdöbbenti a hallgatóságot. Nem úgy válaszol, ahogy várják, nem a 10 parancsolatból választ ki egyet, hanem azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet. Ezzel szeretné helyre tenni a fejünkben a törvény szerepét. A Tóra olvasása és tanulmányozása, a törvény ismerete egyedül azért van, hogy erősödjön általa is a kapcsolatunk Istennel. Nálunk is vannak otthon szabályok. 7:30-kor a gyerekeinknek legkésőbb fürdés van, hogy időben lefeküdjenek aludni. Sokszor veszekedés tárgya, mert játszani jobb, azt inkább szeretnének. Azt figyeltem meg, hogyha csak annyit mondok, hogy ez a szabály menni kell, akkor gyakran mérges ellenkezés van, és jó esetben is csak duzzogás. De ha azt mondom, hogy gyertek, ki ér oda előbb? Vagy ki tud óriás lépésben jönni? Akkor már is egészen más. Esetleg, ha elmondom, és meg is értik, hogy azért fontos időben lefeküdniük, hogy kipihenjék magukat. Mert ha együtt tesszük, vagy felfogja, hogy ez a javára van, akkor könnyebben indul. Hogyha a kapcsolatunkról mond el valamit, az a szabály, akkor egész más aszerint tenni. Miért tartjuk be a szabályokat? Mi a motivációja a szabályok betartásának? Az, hogy megfeleljünk az elvárásoknak.
vagy az, hogy erősödjön a kapcsolatunk? A 10 parancsolat tulajdonképpen Istentől nem szigorú szabályok és elvárások gyűjteménye. Én vagyok az Úr, a te Istened. Így kezdődik. Ez egy ígéret. Nem lesz más Istened. Nem fogod hiába venni Istenednek, az Úrnak a nevét. Nem fogsz ölni, nem fogsz hazudni. Én vagyok az Úr, a te Istened. Kapcsolatban állsz velem. Szeretjük egymást. Elfogadsz engem Istenednek, és elfogadod, hogy a legjobbat akarom neked. Jézus válasza tehát nem az elvárásokra teszi a hangsúlyt, hanem a kapcsolatokra. Milyen kapcsolatban vagy Istennel? Szereted Istent? Milyen kapcsolatban vagy az embertársaiddal? Szereted a fele barátodat, mint magadat? Jézus ezt a másik parancsolatot is oda emeli Isten szeretete mellé. János apostol így fogalmaz a 7 igéjében is, olvastuk ennek kibővített részében. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ez a két parancsolat ennyire szorosan összefügg. Tehát az, hogy Istent szeretjük, vagy szándékunkban áll szeretni, abban tükröződik, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ez az Isten eredeti akarata, hogy szeretetben éljünk ővele és embertársainkkal, ez a nagy parancsolat. A teremtéstől kezdve látjuk ezt a szándékát velünk, hiszen szeretetéből olyan világot adott nekünk, ami gyümölcsöző, ami jól öntözött, ugye ezt jelenti az éden szavunk. Magunk elé képzelhetjük éden kertjét a 4 folyóval, amelyek néha medrükből kilépve öntözik a talajt, és ezért burjánzik a növényzet. Isten szándéka az, hogy legyen a világ jól öntözött. Nem csak a teremtett világra érthetjük ezt, hanem a szívünkre, a szíveinkre is. Ha egy nagy folyó gátak közé szorul, akkor csak erősödik a sodrás, mélyül a meder, veszélyessé válik önmaga élővilágára, és a környezete is szép lassan kiszárad. Hogyha elvárást építünk a törvényekből, és azok gátként akadályozzák, hogy szeretni tudjuk a másikat, akkor a kapcsolataink is kiszáradnak, a szívünk is kiszárad. Aki megvárja és meg nem előzi fele barátja inségét, bánatát, az nem szereti még fele barátját. Énekeltük énekünkben. Jézus szeretne minket kiléptetni az önmagunk irányába mélyülő medrünkből, hogy túlcsordulva öntözzük fele barátainkat szeretettel. Szeretne minket kiléptetni a közöny pusztító egyszerűségének medréből. Emlékszem, hogy egyszer egy ismerősömmel utaztam, mögöttünk egy baleset történt. Félre is álltam, és az ismerősöm mondta nekem, hogy menjél csak, mert már mások is megálltak, kiszálltak. Milyen sokszor bújunk a közöny mögé, amikor fele barátaink segítségre szorulnak. Miért foglalkozzak vele, majd más megoldja? Így egyszerűbb nekem, úgyis dolgom van, sietek. Vajon ki tud-e léptetni bennünket az Úr a közöny medréből? És Jézus szeretne kiléptetni minket az önmagunk túlzott szeretetének medréből is. Ne féljünk, a szeretet nem fordítottan arányos dolog, hanem inkább hatványozódik. Tévedés volna azt állítani, hogy ha a másikat szeretem, akkor elfogy belőlem a szeretet. Pont, hogy jobban kihasználom azt. Gondoljunk csak a talentumok példázatára, ahol a gazda
azt várta el a szolgáitól, hogy a kapott kincset befektessék. Hogy szerezzenek belőle még többet. Ne tartsák meg maguknak, hanem kamatoztassák. A szeretet is ehhez hasonló. Ha érzem, hogy Isten szeret, akkor az embertársaimon kamatoztathatom. Mert rajtam keresztül a másikat is szereti. Ilyen, amikor túlcsordul rajtam Isten szeretete. Szabad napomon kerestek meg egyszer egy fontos telefonnal, és hezitálva, pihenésemet féltve vettem fel, egy ismerősöm párja haldoklott. Dönthettem volna úgy is, hogy nem megyek el. De az Úrnak nem ez volt a terve. Elmentem hozzá, imádkoztunk, olvastam neki az igét, és aznap éjjel a beteg illető elhunyt. Az imádságos közösség, Isten igéje erős kapaszkodót jelentettek az ismerősöm számára a gyászban. És részben ennek hatására megkeresztelkedett. Nem várhat az Úr ügye. Nem várhat a felebarát, életmentő, lélekmentő lehet a jelenlétünk. A fontossági sorrendünket Jézus szavai szerint állítsuk fel. Szeresd az Urat, és szeresd a felebarátodat, mint magadat. Ha te lennél az ő helyében, mit várnál? Mint magadat. Ahhoz, hogy ne felejtsük el, hogy mit is jelent Isten és a felebarát szeretete, nézzünk Jézusra. Jézus tökéletesen mutatja, mit jelent a szeretet kapcsolat alapján parancs szerint élni, engedelmesnek lenni. A Filippiekhez írt levélben ezt olvassuk róla. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ekkora a szeretet az Atya és Jézus között, hogy képes volt a keresztre menni értünk. Isten végtelen szeretete a Golgotán átlép minden gátat, hogy felöntözze a világot. Jézus az Atyával való mély szeretet kapcsolata miatt tudott engedelmes lenni. Ezzel ment meg. Ezzel szereti a felebarátot is. Ez vezeti őt abban, hogy még a farizeusokat is meg akarja menteni. Szeretné az ő üdvösségüket is. Szeretné, hogyha leomlanának a törvénykezés súlyos gátjai. Mit gondoltok Krisztusról? Kinek a fia? Hitvallásra hívó kérdés ez. Vajon látjátok-e Isten szeretetét rajtam keresztül? Ti kinek mondotok engem? A hitvallás évében ne felejtsük el nap mint nap megvallani a hitünket. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez világít rá minket a szeretet kapcsolatra Isten és Jézus között. Isten és az emberek között. Hiszen Isten fia engedelmes volt a kereszt halálig, szeretve az Atyát, és életét adta értünk, szeretve minket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked a veled való kapcsolatért, amit a törvényeiden keresztül is megélhetünk. Taníts szeretni embertársainkat. Megvalljuk előtted, hogy gyakran közönösek vagyunk egymás iránt. Formálj minket, hogy ne önmagunkat helyezzük a középpontba, hanem te rólad tegyünk bizonyságot. Ehhez kérjük a te szent lelkedet. Amen.

Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a gyülekezet és a rádióhallgató testvérek figyelmébe evangélikus egyházunk honlapját, az evangélikus.hu weboldalt és a persejpénz.hu weboldalt, ahol online is küldhetnek persejpénzt, adományokat, illetve egyházfenntartói járulékot gyülekezeteinknek. Figyelmükbe ajánlom olvasásra és tájékozódásra az evangélikus élet, valamint a Luther kiadó további kiadványait. Gyülekezetünkről tájékozódhatnak a közösségi médiában a www.facebook.com/nagyveleg.ev címen. Hirdetem, hogy jövő vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentiszteletet tartunk templomunkban, melyen megkereszteljük Pálházi Júliát és Pálházi Pannát, Pálházi Zoltán és Pálháziné Csányi Mónika gyermekeit. Isten áldása kísérje a keresztségre készülő családot. Ezek után Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

0: Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, te számtalan ajándékkal halmoztál el minket anélkül, hogy kértük volna. Ez arra bátorít, hogy kéréseinkkel, gyermeki bizalommal forduljunk hozzád.
1: Atyánk, nyisd meg szívünket szereteted előtt, hogy mi is mindennél jobban szeressünk téged, és örömmel teljesítsük akaratodat. Jézus Krisztusért kérünk.
2: Urunk, hallgass meg minket.
3: Atyánk, szereteted tanítson minket arra, hogy mindenkor szeretettel forduljunk embertársaink felé, és segíts, hogy szeretetünket ne csak szavaink, hanem tetteink is igazolják. Jézus Krisztusért kérünk.
2: Urunk, hallgass meg minket.
1: Atyánk, szereteted adjon erőt, hogy gyűlöleinket is szeressük, és őszinte szívvel kitartóan imádkozzunk értük. Jézus Krisztusért kérünk.
2: Urunk, hallgass meg minket.
3: Atyánk, szereteted adjon bölcsességet, hogy jóval győzzük le a gonoszt, és ebből ismerje fel a világ, hogy gyermekeid vagyunk. Jézus Krisztusért kérünk.
2: Urunk, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg minket, Urunk, és őrizd meg minden gonosztól, hogy a hitben mindvégig kitartsunk, és a szeretet meg ne hidegüljön bennünk, míg el nem jön a te országod, ahol a te szereteted tölt be és éltet mindeneket, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek a tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát, az ő Krisztusát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnap evangélikus istentiszteletet hallhattak a nagybelegi evangélikus templomból. Igét hirdetett Szemerei Gábor Benyámin lelkész. Evangélikus istentiszteletet legközelebb a Kossuth Rádióban október 31-én a Békés Csabai Evangélikus Egyházközségből hallhatnak majd, igét hirdett Kondor Péter püspök. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nyikolos, a gyártásvezető Rastetter Gémesi Erika, valamint a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Andris Csák Szilvia és Dan Zoltán nevében búcsúzik a felelős szerkesztő Bolla Zsuzsanna. További szép vasárnapot, erős vár a mi Istenünk!

0: Pontosan 11 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Összefog a kormány és a főváros a Dunapart fejlesztésére. Gyűjtés indult a Radostyányi templom újjáépítésére. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. Jönnek a részletek. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50 százalékos tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. A Tiszapárt támogatottsága ismét 65% felett van, derült ki egy a kormánypárt által megrendelt reprezentatív felmérésből, amelyről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A felmérés szerint a múlt hét óta 6% ponttal nőtt a különbség a Tiszapárt és a Fidesz támogatottsága között. A Republikon Intézet néhány napja nyilvánosságra hozott kutatása ugyanakkor azt mutatta, hogy a Tisza támogatottsága második hónapja csökken, de még mindig meghaladja a választáson elért eredményt. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta a brazíliai nagykövetségét biztonsági okokra hivatkozva. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A szavazásra jogosultak döntenek a kollektív államelnökség 3 bosnyák, szerb, horvát tagjáról, az országos és 2 további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Árvízeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések Krétán. Több turistát evakuálni kellett a népszerű Görög-szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. Meghalt Egenhoffer Tibor látványtervező. Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a bakterház, az Egri csillagok és a napfény íze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk. Kedves hallgatóink, délben krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Előbb a bánatos Pálicsi szerelméért rajong, majd az alkoholista festőművészért, és persze David Bowieért. Flashback a színpadon. Vendégünk lesz a Pintér Béla társulat művésze, Messaoudi Emina. Erős nyugtató a bajnoki meccsek előtt. Mit vállalnak azok a szülők, akiknek a gyerekei élsportolók lesznek? Ésszel vagy ész nélkül, életünk a gépek világában. Interjú Martin Korte neurobiológussal.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
5: Grabowski.
6: Megsebesült?
5: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
4: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
5: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajás.
1: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Itthon nincs munkám.
10: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
8: A Cinefest közönségdíjas filmje.
11: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
12: Azt már nem fogod.
8: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
13: Mami, táncolunk?
8: Mami Blue. A mozikban.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Sopronban a 96,8 MHz-en.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Irodalmi újság. A Kossuth Rádió irodalmi műsora.
0: Múlt, jelen és jövő között táncol az eheti irodalmi újság. Eljutunk az ír kortárs prózán keresztül Thomas Mann életéig, majd Németh Lászlóhoz és korához vezet Závada Pál új regénye. Szót ejtünk a műfordítás fontosságáról, Tóth Krisztina kitüntetése és a Somlyó György díj kapcsán. És nem feledkezünk meg Viski András Kitelepítés című regényének nemzetközi elismeréséről sem. Megismerkedünk Hály János 100 napjával és Nádas Péter esszé kötetével. Az időket és témákat pedig egy helyszín és egy esemény tartja egyben, a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A hétvégén is zajló rendezvény kínálatából válogat az irodalmi újság. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a szerkesztő Bödő Anita nevében is, én Babucs Kriszta vagyok. Az ír Callum Tobin, a Varázsló című regénye fél évszázadon keresztül kíséri végig Thomas Mann életét. A lübecki gyermekkortól a müncheni íróvá váláson át, a világ égéseken keresztül az emigrációig. Az érzékenyen megírt könyv a művész és a családapa portréja érzékletesen mutatja meg, hogyan tolakodik be a politika és a politikai érdekek egy alkotni vágyó közszereplő életébe. A magyarul Kada Júlia fordításában megjelent regényben Tobin mesterien ötvözi a történeti hűséget és a lélekrajzot. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégével, Callum Tobinnal, Márta Renátó készített interjút.
14: In The Magician you portray Thomas Mann, not simply...
15: A Varázsló című regényében Thomas Mann-t nem csupán nagy íróként ábrázolja, hanem olyan emberként is, aki élete jelentős részében próbálta áthidalni a nyilvános énje és a magánvágyai közötti szakadékot. Változtatott valamit azon, ahogyan Thomas Mannra tekintett, hogy megírta ezt a regényt? Mikor kezdett el foglalkozni az életével? Mikor kezdte meg a kutatást?
16: When I went to university in 1972...
17: Amikor 1972-ben egyetemre kerültem, az volt a furcsa, hogy a University College Dublinban éppen a Varázshegy számított a legdivatosabb könyvnek. Persze nem mindenki olvasta, de az egyetemen ez volt a menő olvasmány. Nem az Ulysses, nem Tolkien, hanem a Varázshegy. Megvettem a könyvet, és karácsonyra, ha az egyetemen a divatos, trendi társasághoz akartál tartozni, már pedig én oda akartam, el kellett olvasnod a Varázshegyet. Így aztán 1972 karácsonyára 17 évesen én magam is Hans Castorp-á váltam. Elolvastam a Varázshegyet. A következő években valószínűleg Mann valamennyi művét elolvastam, talán a József és testvérei kivételével, de a Dr. Faustust és a Buddenbrook házat egészen biztosan. 20 éves koromra tehát lényegében az összes könyvét ismertem. A benyomásom, egy kisvárosból származó fiatal fiú benyomása az volt, hogy könyvet írni és megjelentetni valamiféle kiváltságot jelent. És akik könyveket írnak, azok rendkívül hatalmas, erős, határozott, komoly emberek, akiknek természetes tekintélyük van. Megnézted a szerző fényképét, és úgy tűnt, mintha valami rendkívül mély komolyság hatotta volna át az egész alkotói folyamatot. Később aztán, amikor Thomas Mann naplói megjelentek, angolul az 1980-as években láttak napvilágot, kiderült, hogy ez az ember valójában nagyon is esendő volt. Közelebb állt Aschenbachhoz, a Halál Velencében főhőséhez, vagy Hannóhoz a Buddenbrookházból, mint ahhoz a magabiztos, tekintélyt parancsoló alakhoz, akinek korábban képzeltem. Nem volt magabiztos. Ideges volt, bizonytalan, tele kételyekkel. És persze nem csupán a szexualitása volt ambivalens, kettős vagy ellentmondásos, hanem a politikai nézetei is. Nem arról volt szó, hogy már korán olyan következetes antifasiszta lett volna, mint a gyermekei vagy a testvére. Sok mindenben bizonytalan volt. Különösen szerette az anyagi javakat, ami szerintem a könyveiben is megjelenik. Szerette a házakat, a nagypolgári életformát. Ha pedig valakiről írsz, aki ennyire összetett személyiség, valamilyen módon nagyon közel kerülsz hozzá. Ahhoz az alakhoz, akit megteremtettél. Persze senki nem mondhatja meg, milyen volt az igazi Thomas Mann. Elég ostoba elképzelés volna azt állítani, hogy az én regényem mutatja be a valódi embert. De az általam megalkotott figurához valóban közel kerültem.
6: That was a very beautiful thing you just said, Katya Mann.
15: Nagyon szép dolgot mondott az imént. Most azonban beszéljünk Katya Mannról, aki a regényben fokozatosan egyre fontosabb szereplővé válik Thomas Mann életében. Nem pusztán feleségként vagy társként. Mennyire volt fontos az ön számára, hogy Mann történetét a körülötte élő embereken keresztül mesélje el?
16: You see, I think there's a classic, that there's a way of looking at the story, which is that
17: Azért, mert a történetnek van egy másik nézőpontja is. Szerintem létezik egy hagyományos értelmezése ennek a házasságnak. Thomas Mann szomorú sorsú homoszexuális férfi volt, ebből pedig az következne, hogy a felesége frusztrált, boldogtalan, nyomorult asszony volt. Csak hogy nem ez történt. Katya kifejezetten jó humorú asszony volt. Van róla egy rövid interjú a YouTube-on, amelyen már idős asszonyként láthatjuk, és abból is kiderül, milyen természetű volt. Nagyon idős korában könyvet írt, amely rendkívül szellemes és bölcs munka. Mindenki ezt emelte ki vele kapcsolatban. Tulajdonképpen hercegnő volt, egy rendkívül gazdag müncheni zsidó család egyetlen lánya. A család igazi bohém társaság volt méghozzá a legmagasabb szellemi színvonalon. Számukra az, hogy valaki író, önmagában különleges dolognak számított. Thomas Mann ráadásul Lübeckből érkezett, kissé esetlen volt, és addigra meglehetősen merev, nehézkes könyveket írt. Mégis bekerült ebbe a családba. Azt hiszem, a regény mindenek előtt egy különös házasság portréja. Katya pedig meghatározó szerepet kap benne. Bizonyos értelemben nem is akartam, hogy Thomas Mann túl sokat beszéljen a könyvben. Azt szerettem volna, hogy inkább figyeljen, észrevegyen dolgokat, megfigyeljen, emlékezzen, érezzen, miközben megmarad benne a kétértelműség és a bizonytalanság. A beszédet inkább a feleségére, a lányára, bizonyos mértékig a fiára bíztam. Ő pedig figyeli őket.
15: A témák, amelyeket feldolgoz, a kérdések, amelyeket felvet, azok nem éppen könnyű olvasmányok. Komoly, nehéz kérdéseket boncolgat. A magánéletében is szereti feszegetni a komoly témákat?
16: I think Brooklyn, that novel, it has reached a lot of people.
17: A Brooklyn című regényem például nagyon sok emberhez eljutott. Nem gondolnék rá úgy, mint olyan könyvre, amelyet az egyszerű lelkek ne tudnának elolvasni. Bizonyos értelemben éppen egy egyszerű lélekről szól. Eszembe jut Flaubert gyönyörű története, az egy jámbor lélek, angolul a simple heart, nagyszerű mű. Egy olyan emberről szól, akinek nincs hatalma a világban, és akinek a történetét elsősorban az érzései határozzák meg. Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy ne egyszerűsítsünk le valamit, ami összetett. Szerintem ez óriási hiba volna a politikában, az irodalomban és az életben egyaránt. És mi az, ami összetett? Az emberi lélek. Maga az élet. Az a tény, hogy élünk, rendkívül összetett dolog. Ez nem csak az én életemre igaz, vagy azokére, akiket különösen bonyolult személyiségnek tartunk. Ha meglátunk valakit az utcán, valakit, aki éppen felénk közeledik, tudatosítanunk kell magunkban, hogy az ő élete is összetett, bármi legyen is a története. Íróként pedig az a feladatunk, hogy ezt a bonyolultságot méltányosan, igazságosan ábrázoljuk, ne pedig leegyszerűsítsük. Azt hiszem, ez a válaszom.
0: Kalam Tobinnal Márta Renátó beszélgetett a Varázsló című regényéről.

0: A fesztivál forgatagban ott volt Viski András is, hiszen csütörtökön ő nyitotta meg a rendezvényt. Kitelepítés című regényének német kiadása, a Die Aussiedlung idén megkapta a Nemzetközi Irodalmi Díjat. Az elismerést a szerző és fordítója Tankó Tímea vették át. A megnyitó előtt Kádár Tóra kérdezte Viski Andrást.
1: Olvastam, hogy egy interjúban egyszer arról mesélt, hogy egy könyvbemutatón, amikor a moderátor, a narrátor néhány részletet olvasott az ön könyvéből, akkor egészen különös univerzumba csöppent, másként hallotta, más érzéseket, érzelmeket nyitott ki, akkor, amikor másnak a szájából és nem a saját tollából hallotta. Mi a helyzet, hogyha ezt a példát nézzük, akkor, hogyha idegen nyelven olvassa a saját művét?
2: Én ezt a regényt különösképpen, de általában az írásaimat élő hangra komponálom. Hallok egy hangot, ami tulajdonképpen lejegyzésre méltó számomra, mert olyan erősen megszólít, hogy nem tudom elhárítani. Ebből születnek a szövegek a hangból, és nem fordítva nálam. Ezért, amikor másnak a hangján hallom a szöveget, a szöveg mindig megnyílik egészen váratlan irányokba, egészen másfajta rezonanciával bírnak. Ez olyan, mint mikor egy zeneművet különböző terekben szólaltatunk meg. Másképpen szól egy templomtérben, másképpen szólal meg egy koncertteremben, vagy a szabad ég alatt. Én törekedtem arra, hogy ezt a könyvet az olvasó egyszer csak észrevétlenül hangosan olvassa önmagának, mert talán sokkal erőteljesebben meg tudja szólítani, mint a csendes olvasás.
1: Igen, nekem is olvasás közben az jutott eszembe, hogy olyan, mint egy hömpölygő szonett koszorú, tehát ez a 822 pont nélküli egybefüggő gondolatsor, mondat, nagyon viszi az embert, olvasás közben valóban hallja is a lelki füleivel. Na de milyen nyelvi akadályokat kellett lebontani akkor, amikor a szöveg idegen nyelvre került, amikor németül került az olvasók elé, a zeneiség átjött?
2: A fordítás nem az írónak a felelőssége, azt is mondhatnám, hogy nem az írónak a terhe, és ott az író már nem viseli a kockázatokat, hanem a fordító viseli a kockázatokat. Az író akkor hal bele a szövegébe, amikor ő maga írja, a fordító meg akkor, amikor fordítja valakinek a szövegét. Tankó Tímeáról azt mondták a német nyelvterületen, hogy úgy olvasható ez a fordítás, minthogyha a regényt német nyelven írták volna.
1: Tulajdonképpen, mintha egy önálló műalkotás lenne, ez volt a zsűri véleménye?
2: Nagyon sokszor ez volt a zsűrinek a véleménye, hiszen először is a Lipcsei Könyvás a shortlistjén volt rajta, tehát a jelölt könyvek listáján volt rajta. Utána meg a világkultúra otthonának, a Haus der Kulturen der Weltnek a listára fölkerült, és ott meg is kaptuk a díjat. Ez az Internationale Literatur Preis. Ennek a díjnak az a érdekessége és a szépsége, mondanám a követendő szépsége, hogy a díjat együtt kapja az író és a fordító. Tehát itt a közös munkát díjazzák.
1: Tehát, hogyha a táncnál és a zenénél maradunk, az nagyon fontos, hogy azért a műfordító ne lépjen tánc közben az író lábára.
2: Ez egy pas de deux, tulajdonképpen ez egy észrevétlen közös tánc, és az író nem tehet mást, illetőleg jól teszi, ha a teljes mértékben megbízik a fordítójában, hiszen a fordítója kezén van. Mi együtt is dolgoztunk Tímeával a szövegen, elég hosszú időn keresztül, és engem már akkor meggyőzött az, hogy nagyon jó kezekbe kerültem, hiszen a munka során olyan finom kérdéseket kaptam tőle, amelyek a kulturális transfert próbálták minél finomabban megvalósítani. A másik kérdés sor meg a szöveg hangzására vonatkozott, hiszen ez a szöveg nem dönti el, hogy vers vagy próza. Éppen emiatt is külön nagy boldogság számomra, hogy olvastatja magát, és az olvasóktól nagy nagyon sokszor kapom ezt a visszajelzést, hogy a könyvet nem bírják letenni, elsodorja őket ez a szöveg. Engem is elsodort, csak nem gondoltam arra, hogy ilyen nagy mérvű közös sodrásban lesz részem.
1: De arra gondolt, hogy trilógia lesz, tehát azt már, amikor ehhez a regényhez kezdett, tudta, hogy két folytatást még minimum szentel a témának? 20 éven át, így mondta ön, borult rám az éjszaka, amikor elővettem a könyvet, hogy dolgozzam rajta.
2: Amikor írtam ezt a könyvet, akkor nem gondoltam még trilógiára. Minden könyv megnyitja a kaput egy következő könyv előtt, tehát mielőtt befejeztem volna a könyvet, már láttam magam előtt a következőt. Össze volt rakva egy anyagom, ami könyvként készen állt, de ahhoz meg kellett születnie az alapítószövegnek. És az alapítószöveg az a kitelepítés volt. Enélkül nem tudtam kiengedni a kezemből más írásokat. A második könyv időközben megjelent, az az Illegalisták, ami az apák meg a börtönbe zártak nézőpontjából mesél el tulajdonképpen ugyanazt a történetet, két hiány történet, az első könyvben az anya nézőpontjából és a gyermekek nézőpontjából mondom le a történetet, a másik könyvben a börtönbe zárt, egyébként töreményes nők és férfiak mondják el a maguk börtöntörténetét, és a harmadik könyvben dolgozom most, ami csak annyit jelent, hogy még mindig keresem a formáját, keresem az anyagokat, talán most már annyit mondhatok, ezt még nem mondtam el, hogy az első mondat megszületett. Ez óriási nagy esemény egy író életében, mert megvan egy hangzás, és az első mondatnak megvan egy formajavaslata.
1: Én arra gondolnék, hogy az legalább ilyen nagy dolog, nagy szó, amikor az első mondattal egy időben, vagy esetleg még az első mondat előtt megvan a cím. Kitelepítésnek egy egészen más címet gondolt, de nem feltételezte, hogy a kiadó örülni fog ennek. Elmeséli ezt a történetet, azért is kérem így, mert pontosan ahhoz a fejezethez lapoztam, amely fölidéz egy egyébként a fordításhoz is kapcsolódó fontos dolgot egy rövidítéssel kapcsolatban.
2: Tulajdonképpen két betűről van szó, a D betűről meg az O betűről. Ezt a két betűt, két nagy betűt pecsételték rá édesanyámnak a személyazonosság igazolványára, tulajdonképpen a fényképre, ami azt jelenti, hogy kényszerlakhely, ha lefordítom, románul domicilio obligatorio. Ez a D-O, ami ha kimondunk, a latinisten szó van benne, a Deo. És ez engem nagyon-nagyon mélyen megérintett, hiszen van egy zárt ebetű a két betű között, és ez a zártság, ami egyszerre jelenti a léleknek, vagy a lélegzetnek valamiféle szabadságát, és egyszerre utal valamiféle nagy történetre, egy Isten történetre, és arra a kérdésfeltevésre, ami azóta is izgat engem, hogy az ember története elmondható-e Isten történeteként, vagy Isten története elmondható-e az ember történeteként.
0: Viski Andrással Kádár Dóra beszélgetett a könyvfesztivál nyitónapján.

0: A műfordítók méltatlanul kevés figyelmet kapnak, így időzzünk még egy kicsit náluk és az elismeréseknél. Tóth Krisztina Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti díját, a Művészetek és Irodalom érdemrendjét kapta meg október 1-én. Az elismerést kimagasló művészi vagy irodalmi munkásságukért olyan alkotók vehetik át, akik műveikkel Franciaországban és a világban nagy hatást gyakorolnak. Tóth Krisztina beszélgetésünkben arról is mesélt, mit tanult műfordítóként a nyelvről, az irodalomról és a kultúráról, de elárulja azt is, ki kapta a Somlyó György díjat, amit a könyvfesztivál első napján adtak át.
1: Nagyon régen kötődöm a francia kultúrához, és egyébként pedig 40 éve folyamatosan publikálok és dolgozom. Tehát úgy érzem, hogy ez tulajdonképpen mindannak az elismerése, amit idáig csináltam. Amióta elvégeztem az egyetemet, egyfolytában dolgozom, elég rendszeresen fordítok is. 1991-ben mentem el először hosszabb időre Párizsba, akkor egy évig nem volt ösztöndíjam, tehát munkából tartottam fönt magam, és elkezdtem francia költőket fordítani. A második évben pedig kaptam egy ösztöndíjat, és jártam egyetemre. Alapvetően kortárs francia lírát hallgattam, tehát az érdekelt a legjobban. Aztán az ott fordított költőkből összeállítottam egy francia antológiát, ez 1996-ban meg is jelent, az volt a címe, hogy a Látogatás. Ez tulajdonképpen folytatni igyekezett a korábban megjelent nagyszerű antológiák és válogatások sorát, hiszen mindig is volt kortárs francia líra fordítás Magyarországon, csak éppen közben előre haladt egy nemzedéket az irodalom, és engem az érdekelt, hogy mondjuk a 30-35 éves nemzedék mit csinál, tehát azok, akik akkor még nem voltak lefordítva. Azóta egyébként rengeteg nagyszerű fordítás született, csak engem egyetemistaként ez izgatott. És onnantól kezdve mindig fordítottam francia irodalmat, tehát van egy nagyon erős kötődés a francia nyelv felé, és egyébként minden évben utazom is Franciaországba. A férjem gyerekei ott élnek, tehát látogatóba is megyünk, tehát van egy ilyen családi kötődés is, most már az unokája is ott van. Mostanában egyébként meg kell mondanom, hogy kevesebbet fordítok, és hogyha lehetséges, akkor inkább verset, mert nekem azért az a legotthonosabb terep, a versfordítás, de a kötődés mindig nagyon erős volt. És ez nem csak munka, hanem inspiráció is. Tehát amikor francia szerzőket fordítottam, akkor az valami titokzatos módon mindig visszacsatolódott a saját munkámba. Az ember a fordítással nagyon sokat tanul. Nem csak technikailag, hanem irodalmilag is. Minden alkalommal egy kicsit tágul az irodalmi szemhatára, más hangokat ismer meg. Később ezt a tudást beépíti a saját írásaiba. Úgyhogy én nagyon sokat kaptam a francia irodalomtól és Franciaországtól, arról nem beszélve, hogy amikor itthon volt egy nagyon nehéz időszak, és engem nagyon durván támadtak a sajtóban, akkor volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy én nem tudok a munkámra figyelni. És akkor Lyonba mentem. Az École Normale Supérieure nagyon kedvesen felajánlott egy professzori lakást. Akkoriban tombolt a világjárvány. Sok tengeren túli professzor nem tudta elfogadni a vendégtanári meghívást, mert nem tudott utazni, tehát voltak üres helyek, és akkor mi elmentünk a kislányommal egy hosszabb időszakra Lyonba, ahol a Villa Gillet, az ottani egyik kulturális központ azzal támogatott engem, hogy időnként meghívtak ilyen pódiumbeszélgetésekre, vagy résztvevőként, vagy moderátorként, és akkor ott néhány hónapig nyugodtan tudtam dolgozni.
0: A műfordítást is lehet tanulni, vagy erre születni kell?
1: Nem csak, hogy lehet, hanem kell is szerintem, tehát a műfordítás is egy szakma. Annak idején, amikor én jártam egyetemre, két nagy műfordítói műhely működött. G.R. István szemináriuma elsősorban az angolosokat vonzotta. Lator László is műfordító szemináriumnak hívta a saját óráját, de valójában itt a versírásról tanultunk, fordításokon keresztül. Hogyha az ember nekilát a fordításnak, akkor nagyon sok mindent el kell előtte sajátítania. Ezt persze lehet otthon egyedül, csak sokkal tovább tart, és sokkal több kudarccal fog szembesülni. Tehát, hogyha ezt szervezett keretek között tanulja, és a többiek is segítenek, tehát van állandó visszajelzés, akkor könnyebb a szakmai trükköket elsajátítani. A Francia Intézet idén meghirdetette egy műfordítói pályázatot, amelynek az a célja, hogy a franciából fordított műveket ismertebbé és láthatóbbá tegye a magyar olvasóközönségnek, és ezzel együtt megmutassa a műfordítók fantasztikus munkáját. Nagy hagyománya van Magyarországon a műfordításnak, és sokszor nem tudatosítjuk magunkban, hogy mekkora műfordítói munka áll egy-egy mű mögött. És eszünkbe se jut, hogy ezeket nem magyarul írták. A műfordító tulajdonképpen szerintem olyan, mint egy táncpartner, és hogyha szépen táncol a szerzővel, akkor gyönyörködünk a táncban, de hogyha rálép a szerző lábára, és úgy magyarítja a szöveget, hogy felkapjuk a fejünket, akkor ez nem jó műfordítás. A Somlyó György műfordítói díj igyekszik egy-egy fordító munkáját megvilágítani, és ezzel az elismeréssel is megköszönni ezt a kultúra közvetítő szerepet. Idén először adjuk át a Somlyó György műfordítói díjat Lőrinszky Ildikónak, Leila Slimani Nézd, hogyan táncolunk című könyvéért, amelyet az Európa Könyvkiadó adott ki. Lőrinszky Ildikó évtizedek óta fordít francia irodalmat, csodálatosak a fordításai, tehát rá is igaz, amit a jó műfordításról mondtam, hogy amikor az ember olvas, akkor eszébe se jut, hogy ezek a szövegek nem magyar nyelven születtek, és a legkülönbözőbb hangokat képes közvetíteni magyar nyelven, nem csak szép irodalmat, tudományos munkákat is fordít.
0: Műfordítók munkájáról és elismeréséről beszélgettem a frissen díjazott Tóth Krisztina író-költő műfordítóval.

0: Mi lett volna, ha két világháború között él, kikkel barátkozik, milyen irodalmi közösséghez csatlakozik akkor? Ezek a kérdések már egy ideje foglalkoztatták Závada Pált. Új regényében meg is adja rájuk az irodalmi választ. A Talajvíz és Irodalom című könyve főhőse Németh László, a valódi szereplők mellett pedig felbukkannak más művekből ismert Závada alakok is. Az elképzelt múltat és a valóságos jelent Závada Pál és Góca Anita hasonlítja össze.
1: Ugyanazokkal az alkotókkal, illetve a gondolataikkal folytat egy párbeszédet. Hát 30 éve biztos. A Talajvíz és Irodalom univerzumának Németh László központi alakja általa ragadható meg legjobban? Ez a probléma?
2: Igen, én is ezen gondolkodtam már több évtizeddel ezelőtt. Akkor az volt a kérdésem, hogyha én ebben a korban éltem volna, mondjuk a két háború között egy vidéki, sőt, hát voltak épp gazdálkodó paraszti közegből érkezett felmenőkkel, írásra, kutatásra, szociológiára, szociográfiára adtam volna a fejemet, akkor kik közé szerettem volna oda keveredni, kivel dolgoztam volna, illetve aztán rájöttem, ha akarok, ha nem, biztos, hogy köztük költök ki, és akkor azokkal nekem mindenféle problémáim lennének, vagy vitáim, és időnként szégyeneim, utólag meg azt gondolnám nyilván, hogy hát szégyellem, hogy nem vitatkoztam velük, vagy nem eleget, nagy Isten, nem változtattam semmit azon, ami nem helyesen történt, amit nem jól írtak le, amitől hideglelést kapok most.
1: Most kap hideglelést, de vajon akkor is kapott volna?
2: Ez a kérdés. És hogy meg lehet ezt érteni? Valami ilyesmi fészkelődött benne már régebben is, és most, hogy ezen elgondolkodtam, rájöttem, hogy a Fényképész utókora című regényemben is, mondjuk a dohányos és az ő körei, noha azt a dohányost persze Erdei Ferencről mintáztam meg inkább, de azért az ő érveik közé én belekevertem Németh Lászlótól való gondolatokat, vagy mondatokat. Ott persze névtelenül. És akkor rájöttem, hogy igen, e körül a gondolatvilág körül én elég sokat körözök azóta is, és aztán mostan jutottam el odáig, hogy akkor írok egy regényt, amelyik erről a gondolatkörről, illetve ennek a képviselőiről szól, és aztán rájövök, hogy itt van egy figura, akit nem lehet egyszerűen csak íróként definiálni, hiába írt kitűnő, vagy nem olyan kitűnő, de köztük igazán remek regényeket is, de minthogyha nem is ez érdekelte volna őt leginkább. Rettenetesen sok konfliktusba keveredett szinte mindenkivel, akivel dolga volt, és olyan figura, akiről nagyon sokat beszélnek. És rettenetesen sok ellentmondás van benne, vagy feszül benne, amelyeket én esetleg így végigpásztázhatok, vagy néhányat közülük, vagy jelenetbe hozhatom, de megfejtést nem fog tudni.
1: Eszembe jutott egy mondat a könyvből, ami azért sokat elárul talán lényegi kérdésekről is. Valahogy így hangzott, hogy Németh a senki földjén él, a zsidók szemében szálka, burzsoának számít a szegényeknek, és Babits kitagadott kegyence a népieknek. Aztán azon gondolkodtam, hogy na de vajon ez milyen mondat is, tehát hogy ki mondja. És akkor itt már is ott vagyunk egy problémánál, hogy az olvasóban nagyon összeolvad az, hogy mik a tényleg Németh Lászlóhoz tartozó szavak, és mikor ad valakinek a szájába valamit, ami lehet, hogy az ő szava, de lehet, hogy nem. Másrészt meg hát lehet, hogy így képződik meg az igazi Németh László a miénk. Az öné által?
2: Nem tudom, hogy az igazi-e. Ez egy regény, és ő egy regényhős. Persze, hogy szándékosan van ez így csinálva. Ez, amit idézett az előbb, az Némethnek egy ilyen belső monológia. Azt kell mondjam, hogy ezek csupa olyan gondolatok, amelyeket ő vagy leírt, vagy elmondott, vagy leírhatott volna, és elmondhatott volna.
1: Ez a senki földje, mint egy magyarázatképpen is tételeződik itt ebben a könyvben, és nagyon sokféleképpen, mert azt is idézhetném, ugye, hogy a nyugatból ugyanúgy taszítatott ki, ahogy annak idején a reáliskolából. Magyarázatként jelenik meg ez sok mindenre, amit leírt utána később.
2: meg annak a demonstrációja, hogy ő hogy gondol magára, illetve ő hogy magyarázza meg azt, és nem biztos, hogy igaza van tényszerűen, mert köztünk szólva időnként hajlamos mondjuk ezeket a jelenségeket túldimenzionálni, például azt is, hogy őt mennyire üldözik, vagy mennyire taszítják ki, vagy szorították ki, és ebben persze volt is valami, erre rá is játszott. Nagyon sok hasonlóképpen gondolkodó figurától eltérően őt önmagáért, az eszmékért izgatták ezek a dolgok, és nem például azért, mert politikai szerepet akart, vagy hatalmi pozícióra vágyott, mint hogy pénzre se soha. Tehát ezek nem izgatták őt.
1: A mából nézve talán az egyik legérdekesebb elem az, hogy világosan látszik, hogy a 30-as években, még a 30-as évek közepetáján is, nem csak hogy szóba állnak ezek az emberek, a két tábor, úgymond, hanem van egyfajta párbeszéd itt is. Persze tele van az egész sértődésekkel, meg vádakkal, meg bántásokkal, de szóba állnak egymással. És ez még 45 után is így van. Ha mát nézem, a mai 30-asoknak, 40-eseknek ez elképzelhetetlen.
2: Ezek is azért személyfüggőek, akik valamilyen személyes kapcsolatban álltak egymással. Akkor nem egy front volt, tehát nem tudom, csomó minden miatt, akár csak azért, mert más gondoltak a nyugatról, vagy más gondoltak az osvát szerkesztési elveiről, meg arról, hogy a 60-inak milyen szerepe volt, vagy a Babics az diktál, vagy diktátor ottan, vagy nem, és így tovább csomó minden miatt lehettek konfliktusok, és lehettek alkalmi szövetségek is, mint ahogy Németh Lászlónak is volt, Babicssal is, de aztán nagyon súlyosan összevesztek végletesen. Másokkal viszont jóba volt, mint Papp Károllyal, utána aztán ővel is összeveszett, meg hogy kibecsülte József Attilát a fiatalok közül, megbecsülték Németh Lászlót is, mert úgy gondolták, hogy mint kritikus, hát van szeme az irodalomhoz, és így tovább, meg zsidó származásúakról is írt, ő maga is hivatkozik erre később, amikor aztán nehezményezik, hogy gondolkodik, meg milyen kategóriákat alkot, és így tovább. Tehát, hogy voltak ilyen alkalmi barátságok, alkalmi szövetségek, és már amikor megírtam a Babics temetésének estéjén azt a házi bulit, hát ott azért, aki a temetésére se jött el, hát azok a népiek vezérei, tehát nem csak Németh László nem ment el, hanem Meres Péter sem, meg Erdély Ferenc sem, meg senki ezek közül, inkább az urbánusok, és azért voltak ilyen éles határvonalak húzva, de valóban volt valamiféle keveredés, és hát a háború után aztán meg pláne, hogy ma miért nincs, hát szerintem azért nincs, mert az egész két háború közötti irodalom, meg amiről most beszélünk, az szinte már eltörpül időtávban ahhoz képest, amilyen szakadékokat, milyen hosszúságban átéltünk az elmúlt 15, sőt, hát nem csak 15, hanem már a rendszerváltás utántól kezdve

0: Globális felmelegedés, kapitalizmus, túltermelés és túlfogyasztás. A jelen kérdései foglalkoztatták az augusztus végén 83 éves korában elhunyt Nádas Péter írót. A posztumusz megjelent eszékötetében persze emellett szó esik irodalomról is. A Most az egyszer című könyvről, egészen pontosan Röpiratról, a szerkesztőjével, Sárközi Bencével, Bödő Anita beszélgetett.
1: Azon gondolkodtam, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy másként néznénk erre a könyvre, másként olvasnánk ezt a könyvet, hogyha ez a könyv nem posztumusz jelenik meg.
2: Szerintem igen és nem. A Nádas szövegeknek van egy örökérvényűségük, de van egy olyan tulajdonságuk is, hogy bizonyos dolgokat elég kristálytisztán meg tud fogalmazni olyasmiről, ami akár csak a közeljövőben válik evidensé. Hogy ne mondjam, ebben a könyvben például a németországi választások. Van egy rész, amiben hosszan fejti ki azt, hogy a különböző biográfiák, a kelet-német és a nyugat-német biográfiák összeházasítása az újraegyesítés után mennyire reménytelen, és mennyire sokáig nem látszik annak a reménytelensége, és ugye ma egy mindennapi téma Németországban. Az, amiről ebben a könyvben, vagy ezen az előadáson, ami a könyv alapja, 2024-ben Svájcban, Zürichben beszélt. Mindig aktualizálható, és nyilván az, hogy elment, az is bizonyos szövegelemeket kiemel, vagy nem tudunk úgy olvasni, hogy nem gondolunk arra, nem gondolunk például végső üzenetként erre a könyvre, ahogy sokan megteszik, vagy megtették. Mindeközben ennek a könyvnek technikai okból halasztottuk el a megjelenését, és nem tavasszal jött ki, mert azt gondoltuk, hogy ha nem is Magyarországra vonatkozó aktuálpolitikai mondani valója, de vannak olyan politikai megállapításai, amik egészen más környezetbe vagy befogadói közegbe kerülnének közvetlenül a választások előtt vagy után, mint sem később, és én szerintem, meg a szerző szerint is ezek általánosabbak annál, mint hogy közvetlen referenciákhoz kössük őket, ezért a készkönyv elhalasztása mellett döntöttünk, így lett posztumusz. Jöhetett volna áprilisban is.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, hogy halasztottátok éppen az aktuál politikai értelmezési lehetőségek miatt, mert rögtön az elején a könyvnek tulajdonképpen van egy ilyen leszögezés, hogy mi az a hosszú annak a listája, amiről nem beszélek, és például nem beszélek arról, ami közvetlenül minket körülvesz, nem beszélek Magyarországról, mondja Nádas Péter.
2: Ugye megszólalt a világeseményekről, vagy akár a magyar eseményekről egy-egy interjúban, általában kérdésre válaszul, de nagyon hosszú ideje kerülte a közvetlen kommunikációt, vagy közvetlen véleménynyilvánítást az aktuálisról. Ez egyébként eléggé érthető, ha ismerjük az életművét, tehát sokkal általánosabb dolgok azok, amik foglalkoztatták, és nagyon könnyű az embernek tévútra menni, ha nagyon beleragad a nagyon közvetlen aktuálisba. És hát ugye azért mégiscsak irodalomról beszélgetünk, már Arisztotelész is tudta, hogy a politikai beszéd és annak nívója ellentétben a szép irodalmi beszéddel és annak nívójával, az valahol a retorika két végpontja. És azért ennek a szövegnek is pedig egy eszé nyilvánvalóan vannak a szerkesztettségében, a szóválasztásában, a poétikai koncepciójában sokkal inkább az irodalomhoz kötődő elemek, mint sem az aktuál politikához. Egyébként pedig a tárgyában ennél általánosabb problémák vannak, ha mondjuk a klímaválság, mondjuk a kapitalizmus válsága, a túltermelésünk válsága, az, hogy a Föld nem tud eltartani a hátán minket, amennyien vagyunk, ezek kimutatnak Magyarországról. Bizonyos értelemben Európáról is. Van egy csodálatos mondat a könyvben, amikor a Föld általános felmelegedését hozza például, hogy mindig hozzáteszik, hogy tudom, egy fokot meleg globálisan, mintha lenne nem globális. Tehát mintha létezne bármi, ami nem hat ki az egész bolygóra. Ebből a szempontból meg nagyon nehéz nem búcsúkönyvnek olvasni, mert van egy ugyan a Nádas eszéket, akik olvasnak évtizedek óta eszéket, tudják, hogy mindenféle téma a művészettörténettől az irodalmon át, akár a társadalmak, az ideológiák története, az nagyon, nagyon szerves része a Nádas életműnek, de itt azért 80 oldalon kapunk egy eszenciális Nádast.
1: Nem is mindig könnyű a lépést tartani az ő gondolkodásával. Tényleg nagyon a jelenből indul ez a könyv, és aztán eljut az irodalomig, vagy eljut az olvasmány élményekig, ami meg ráadásul olyan, mint egy nyomozás története, azt rettentően izgalmas volt olvasni.
2: rettentően izgalmas, miközben az egésznek egy csodálatos iróniával kezeli a feleslegességét. Tehát két olyan szerzőt elemez, aki okkal veszett el az irodalom történetéből, ugye, hogy de mondjuk az egyikre Thomas Mann-t hozza, aki az imposztor kifejezést használja egy egész regény szintre bővítve erre a karakterre, de a munkásságuk érdekes, és egyébként ott is az összetettség igazán izgalmas, a francia grófnőnél is, és ennél a német-lengyel álnemesnél is, hogy mit kezdünk a konzervativizmussal, mit kezdünk azzal, hogy a kultúránk az valahol a konzerváció, tehát nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy nem beszélünk a kultúra megörökítésének történetéről, szándékáról, hogy nem beszélünk egyszerre konzervativizmusról és progresszivitásról a kultúra kapcsán. Persze, hogy izgalmas, mert az irodalom az maga a bonyolultság. Arról mindenki, aki egyszerűsítve beszél, az vagy okkal, vagy ok nélkül, de sumákol. A nádasi irodalomkép, ami ott a, mondjuk a második fele ennek a szövegnek, az egy csodálatos példázata annak, hogy ezért nem lehet az irodalmat vagy az írásbeli kultúrát különböző skatujákba vagy satukba szorítani, mert az maga a szabadság a keletkezésében, az egymásra hatásában uralhatatlan. Szóval, hogy amit mindig is azok, akik szeretjük őt, meg az életművet, mindig hangsúlyozunk vele kapcsolatban, hogy olyan elemi szabadsága van Nádasnak, ami nagyon keveseknek van, bármit megenged magának a káromkodásból poétikát épít a rém történetekbe. Nem véletlen szerintem például az, hogy az elmúlt mondjuk 2 évtizedben nagyon sok fiatal újra felfedezte magának ezt a végtelen szabadságot ezekben a szövegekben. Akkor is, hogyha kurzus szinten nem erre felé terelték az irodalmi érdeklődést, akkor is Nádas szem előtt volt. A könyvhéten hosszú kígyózó sorokba 20 évesek álltak dedikáltatni. Ez is egy szabadságkönyv. Nekem is az az izgalmas, az eleje is az, mert az elejét meg hallottam, amikor Zürichbe a svájciaknak elmondta, hogy mit rontottak el.
1: Mit szóltak a svájciak?
2: Tapsoltak. Egyébként hibátlanul és nagyon egyenesen tudta a kritikát nagyon mélyre vinni azon a zürichi előadáson, de ebbe volt egy féltő szeretet. Tulajdonképpen a szabadság iránt, hiszen nagyon nehéz elképzelni úgy a szabadságot, hogy azt nem azon alapszik, hogy a piac szabad, hogy a kereskedelem szabad, hogy a kulturális áru, amiért pénzt adnak emberek, ennél nagyobb szabadság egy írónak nem lehet, mint hogy megveszik a könyvét.
0: Nádas Péter most az Egyszer című esszékötetéről Sárközi Bencével beszélgetett Bödő Anita.

0: 100 napban benne van az életünk, nem az egész, de minden, ami az egészre jellemző. H. János legújabb könyvében ott vannak a veszteségek, az apróságok, aminek örülni tud, a napi tennivalók, találkozások, rengeteg felbukkanó emlék, a hírekből beszivárgó információk, vagy az írói léttel járó feladatok. H. Jánost Olá Andrea kérdezte a 100 nap című új könyvéről.
1: Egyik nap jött egy gondolat, hogy ma írok valamit, és akkor hirtelennyében kiderült, hogy másnap is fogom írni, és ez egy ilyen napi betevővé vált ez az írás. Ugye nagyon érdekes az, hogyha az ember nagyon rákattan valamire, ilyen az írás, és akkor gyakorlatilag függővé válsz. Tehát ha az aznapit nem tudod megírni valami miatt, akkor rosszul érzed magad. Tehát olyan, mintha nem mostál volna fogat, vagy nem mosakodtál volna. Úgyhogy ez így alakult, és akkor persze, hogy mi ez forgott az agyamba, és nyilvánvaló, hogy egy erős önreflexív irányt vesz a szöveg, figyeli azt, hogy milyen az az ember, aki ezt az egészet csinálja, a 100 napot is, és a 100 nap kötelezettségeit is. Úgyhogy azt gondoltam, hogy nagyon óvatosan fog a magánélet belecsúszni a dologba, és nem tolakodóan, de azt gondoltam, hogy azt, amit írok közben, tehát amit nem a 100 napnak írok, nem a könyvnek írok, hanem különben is meg kell írnom, mert kötelezettségem, az is a könyv része lesz, mert azt gondoltam, ha már nyitok egy ekkora ablakot, ami nem olyan kicsi, azért ez több mint 3 hónap, és a 100 nap már elég nagy merítés, hogy látszódjon, hogy mi minden változik az ember életében, milyen figyelmek jelennek meg, milyen fájdalmak, sérelmek, érzelmi ide-oda pingpongozások, és persze magánéleti problémák is. És ennek mindenképpen legalább két része van, egyrészt a benne szereplő tényleges szövegek, novellák, versek, és másrészt pedig természetesen az, hogy foglalkozom azzal, amit csinálok, tehát azzal a feladattal és azzal a munkával.
2: Van egy mondat, ezt ki is írtam magamnak, nem tudom, hogy ez, akiről írok, ez én vagyok, hasonlít rám, vagy nagyon különbözik tőlem.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ez nem egy napló. Én nem írok naplót, engem ez a műfaj nem annyira érdekel, és ha mondjuk megnézzük a nagy naplóírókat, mint a Márai, ott is az a napló az igazán izgalmas, amit a Márai meghúzott, és amiből tényleg megcsinálta a könyvet, tehát megcsinálta úgymond a távolságtartást. Amikor a 100 napot írtam, nyilvánvaló, hogy elemeket használok abból, amit én csinálok, ahogy én élek, de valójában minden szituációban, ez nem csak egy írói attitűd, de az írói attitűdben nagyon fontos, hogy egy szereplőnk van. Akkor is, hogy az a szereplő rólunk van mintázva. Az a szereplő sokszor kénytelen úgy viselkedni a szövegbe, ahogy az a szöveg szerint jó. Nem a valóság

0: vele ugye a harcomba. Ez nem igaz, mert hogyha azt írta volna le, akkor a harcom nem vaskos 6 kötetből áll, hanem vaskos 66 kötetből, tehát mindenki szelektál. Tehát még egy ilyen jellegű szöveg, ami napról napra kísér egy életet, még egy ilyen szöveg is állandó szelekcióban van.
1: Teljesen hétköznapi helyzetekből eljut a naplóíró a veszteségekig, emlékekig, beszűrődik a harmadik világ problémája, beszűrődik az öregség témája, ez mennyire előre eltervezett? Csak kíváncsi vagyok, hogy amikor 100 napról gondolkodtál, akkor benne volt-e előre, hogy milyen témák azok, amelyekről szeretnél írni most?
0: Mondhatnám azt, hogy benne volt, mert akkor ilyen észszerűbbnek látszó író lennék, de én nem hiszek az ilyen tervezettségben, tehát csak abban hiszek, amit maga az agy kikever, és minden témánál így van, tehát nem csak a 100 napnál. A 100 napnál különösen nem akartam egy olyan fajta ideológiát mögé vinni, ami túlmutat azon, ahogy mi gondolkodunk, és a gondolkodásunk az nagyjából úgy néz ki, hogy egy kicsit ilyen a szélrózsa minden irányába indulnak gondolatok, és persze, mintha nem vagyunk idióták, tehát van egy centrum ennek a gondolkodásnak, és a mi agyunk, mint egy ilyen fókusz, fölszívja ezeket a gondolatokat, és megpróbálja egy magba csoportosítani, és valami fajta logikát mögé vinni. Ugyanakkor nyilván egy másik része ennek a gondolkodásnak az, hogy a múltunk, tehát az emlékeink, a jelen és a lehetséges jövőnk, ez gondolkodásban folyamatosan jelen van mindannyiunk számára. És ez egy tök érdekes dolog, mert pontosan nem tudjuk, hogy mire emlékszünk, mert lehet, hogy nem az emlékeinkre emlékszünk, csak az emlékeink dokumentációjára emlékszünk, egy fotóra, egy elmondott történetre, amit a szüleinktől hallottunk, és a jövőről se tudunk túl sokat, hiszen csak egy fikció, hogy meg fog-e történni, vagy az fog-e megtörténni, és a jelennel próbáljuk ezt az egészet összekötni, de az egész arról szól, hogy azért kellenek nekem az emlékek, mondjuk nevezzük azt, hogy a múlt, hogy legyen valami, aminek nekivetem a hátamat a jelenbe, tehát hogy nehogy hanyatessek, és azért kell a jövő, hogy mégis valami ambicionálja bennem azt, hogy a következő órát, a következő napot, a következő hetet is leéljem. Tehát a könyv is nagyjából játszik az emlékekkel, játszik azzal, hogy az időben mi hol van, és mi a jelen, ami megtörténik, és játszik azzal a gondolkodásbeli sokszínűséggel, hogy két ember beszélget, vagy hogy két ember gondolkodik a világról. Ez nem egy strukturalizált gondolkodás, hanem ez egy széttartó gondolkodás, ami időnként visszakanyarodik a fő gondolathoz.
1: Azért is kérdeztem, mert az életünk minden fontos dolga szóba kerül. A gyerekeink jövője, azok, akiket elvesztettünk, egy édesanyja halála itt a könyvben, az, hogy múlik az idő.
0: Az én szándékom mindig az, hogy amit írok, az legyen szinkronba azzal, ahol éppen vagyok a világban, amit én éppen látok. És valójában, hogyha az ember gondolkodik, mindig fontos dolgokról gondolkodik. Mert hogy mindig van egy dialógus közte és az életek között, közte és a történések között. És van egy értékelő mentalitás, folyamatosan reflektálunk arra, amiben benne vagyunk. És hát ezek a problémák, amiket felvetettél, azok az én aktuális problémáim. Nagyon érdekes, véletlenül kezembe került egy amerikai regényíró, valaha régen írt könyve a regényírásról, és akkor írja, hogy nem javasolnám az íróknak a bohém életmódot, mert minden olyan életmód, ami eltávolít a hétköznapi emberek problémáitól, magát az írásodat távolítja el, és idegenséget fogsz írni. És ez tényleg ez egy nagyon érdekes dolog, hogy igen, én magam is láttam olyan írókat, írótársakat, nem is rossz írókat feltétlenül, akik teljesen bezáródtak, és mondjuk az újságból informálódtak a világ, semmit nem láttak a körülöttük lévő életből. És bizony el is idegenedett az a szöveg, vagy artisztikussá vált, vagy irodalmivá vált a szöveg, amiket csináltak. Az teljesen más, amit hogy Nádas meghalt, hogy amit a Nádas csinál, mert a Nádas talán nem tartott olyan közvetlen kapcsolatot a külvilággal, viszont befelé piszok mélyen utazott. Tehát, hogy is mondjam, a világnyitásnak többféle útja lehet.
2: 100 nap. H. János új kötetéről a szerzővel Olá Andrea beszélgetett. Kedves hallgatóink, ma az irodalmi újságban a múlt, a jelen és a jövő között táncoltunk, miközben ehhez a ma záruló 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál adta a szimbolikus táncparkettet. Mesélt az esemény díszvendége Callum Tobin a Varázsló című regényéről. A könyvfesztivált megnyitó Viski András író, aki

Telepítés című könyve sikeréről. A műfordítók munkájáról és elismeréséről a frissen díjazott Tóth Krisztina író költő műfordítót faggattuk. Talajvíz és irodalom című új regényét a szerző Závada Pál. Nádas Péter most az Egyszer című esszékötetét a szerkesztő Sárközi Bence mutatta be, végül Száz nap című új könyvéről Hály János beszélt. Én búcsúzom, a hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Duba Szilvia és a szerkesztő Bödő Anita nevében is. Babocs Krisztát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Kossuth Rádió. Szombathelyen a 93 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint. A magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma délben az Ágasegyházi katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Ágasegyháza a Duna-Tisza közi homokhátságon, Kecskeméttől mintegy 20 kilométerre nyugatra, az Orgoványi réteg és a Fülöpházi Bucka vidék között fekszik. Neve Árpád-kori templomára utal, mely vesszőből font sárral tapasztott falu épület volt, és 1200-ban már létezett. A régészeti leletek tanúsága szerint az Alföldnek ez a része is lakott volt már az ókorban. A 13. században kunok szállás területe, ám a török hódoltság idején elnéptelenedett, és még a 19. század elején is lakatlan pusztának írták le, mely Kecskemét külterülete. A század végén a város szőlő- és gyümölcstelepítés céljára felparcellázta, így jött létre az ágasegyházi tanyavilág. 1952-ben vált önálló községgé. A templom építését Sikari Kovács Mihály az első világháború után fejezte be, elhunyt fia emlékére. 1926-ban szentelték fel Szent Mihály arkangyal tiszteletére. Az ágasegyházi katolikus templom 18 méter magas tornyában egy 65 cm alsó átmérőjű harang lakik, amelyet Szlezák László öntött 1925-ben. Rajta az adományozó és a patrónus Szent Mihály főangyal neve olvasható.
0: Dél.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Több településen is őrszemek figyelik a mai időközi választást.
1: Budapesten rendezték meg a világ első Jane Goodall fesztiválját.
2: Sok munka lesz még a Nemzeti Közgyűjteményi Központ felszámolásával, a Nemzeti Múzeum igazgatója szerint.
1: Ma van az állatok világnapja, még mindig sokan nem veszik komolyan a felelős állattartást. És most a részletek. A szerkesztő Farkas György. 6 településen tartanak ma választást. Budaörsön, Nagykátán és Kunbaracson egyéni képviselőt, Vaján polgármestert, Porcsalmán és Gersekaráton pedig polgármestert és képviselőket is választanak. A szavazatvásárlás ellen küzdő DE akcióközösség két helyszínre is őrszemeket szervezett. Pap Roland összeállítása.
3: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Porcsalmán azért tartanak választást, mert júniusban feloszlatta magát a képviselőtestület. A polgármesteri posztért 4 független jelölt indul, köztük a jelenlegi településvezető is, aki korábban a Fidesz-KDNP színeiben politizált. A 4 képviselői helyért 20 független jelölt versenyez. A szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján lemondott a fideszes polgármester, a tisztségért 6 független jelölt indul. Ezen a két településen a választások tisztaságáért őrszemeket szervezett a DE akcióközösség nevű civil szervezet. A Szavazat ára című dokumentumfilmet is készítő Timár Áron a Kossuth Rádiónak pénteken azt mondta, a cél, hogy elejét vegyék az esetleges szavazatvásárlásnak.
4: Most vasárnap Porcsalmán leszünk, tehát ott, ahol látjuk, hogy nagy esélye van szavazók mozgatásának, az úgynevezett ráhordásnak, ahogy ezt a most már ennek a kialakult terminológiája hívja, akkor, hogyha helyi közösségek minket megkeresnek, akkor megyünk, és látni kell, hogy ez a fajta illegális szavazatszerzés ez nem szűnt meg. Tehát már két része van, ahogy amikor ezt lehet majd kezelni, az első, hogy törvénymódosítással ezt büntetni kell, és különbséget kell tenni annak a megszervezői között, illetve a között, aki mondjuk a szavazatát pár ezer forintért odaadja, vagy bármiféle leuralásnak utat enged. A másik része pedig a büntetőeljárásoknak a megindítása, tehát legyen következménye ezeknek a cselekményeknek.
3: A Pest megyei Nagykáta lesz az egyetlen hely, ahol hivatalosan a Fidesz-KDNP jelöltjére lehet szavazni. A városban 2024-ben tarolt az akkori kormánypárt. Most a Fidesz jelöltje ellen egy olyan civil egyesület képviselője indul, akit a helyi Tisza-sziget hivatalosan is támogat. A szintén Pest megyei Budaörsön megismételt választást tartanak, miután az előző, szeptember 6-ai fordulóban két jelölt is 171-171 szavazatot kapott. A Vas megyei Gersekaráton polgármestert és képviselőket kell választani, mert a képviselőtestület június 15-én feloszlatta magát. A Bács-Kiskun megyei Kunbaracson azért kell új képviselőtestületet választani, mert a 2024-ben mandátumot szerzett 4 független képviselő közül 3 lemondott tisztségéről. A megüresedett 3 hely közül egyet az egyéni listáról pótoltak, de több jelölt nem maradt. Most 6 független és egy Mi Hazánkos jelölt versenyez szavazatokért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabercelen roma nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad. Az urnák minden helyszínen reggel 6-tól este 7-ig tartanak nyitva.
1: Folytatódik a kihelyezett kormányülés Erdőbényén.
2: Az eddigi jelzések alapján több fontos gazdasági, szociális, közlekedési és környezetpolitikai döntés is előkészítés alatt áll. A részletek egyelőre nem ismertek, de Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy a Tisza párt által rendelt reprezentatív felmérés szerint 65% fölött van a támogatottságuk.
1: A héten jelentették be, hogy megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. Azt Demeter Szilárd főigazgatóként még kultúrharcos célokkal felálló közgyűjteményi szervezetként jellemezte. Őt tavaly Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója váltotta. Dercsényi Dávidnak ő értékelte a központ tevékenységét.
5: Őszintén szólva, én ebben a pár hónapban nem láttam azt, hogy ennek bárhol, bármilyen pontján a rendszernek a hasznát élvezhettük volna.
6: A szervezet létrehozásától azt remélték, hogy több pénz jut majd például a 2019 óta bezárt iparművészeti múzeum felújítására. A Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint ezek a pénzek azonban nem érkeztek meg.
5: Eleve alulfinanszírozott intézményeket tereltek egybe, majd ez a teljes integráció aztán egyetlen egy fillér többet támogatást sem kapott a ígéretekkel és reményekkel szemben.
6: Ezzel szemben egymást érték a gondok. Központosítva volt a kommunikáció, a könyvkiadás, a rendezvényszervezés, aminek következménye is volt.
5: Ugye valamennyi intézményben leálltak a szakmai programok, megálltak a tudományos kiadványszerkesztési munkák, tehát nem jelentek meg azok a komoly tudományos kötetek, folyóratok, amelyek jellemezték ezeket a nagy múltú intézményeket, leálltak a nemzetközi ügyek lényegében.
6: Zsigmond Gábor vezetésével a szervezet végül ezeket újra tudta indítani.
5: Néhány hónap alatt jutottunk idáig, ahol most tartunk, egy hosszú rombolás után.
6: Emellett visszaadták az elvont jogköröket, tudtak némi pénzt adni a dolgozóknak, kutatóknak, hogy megtartsák őket. Az intézmények vezetői annak idején jelezték a problémákat, ám senki nem hallgatta meg őket. Demeter Szilárd leváltása sokat mondó lépés volt a fenntartó részéről, mondja Zsigmond Gábor. A főigazgató tapasztalatai szerint a kulturális intézmények integrációja általában kudarcos. A szakmai munka rovására megy, mert a fenntartó költségcsökkentést remél. De az ágazat évtizedek óta alul finanszírozott, így már nem lehet spórolni. A héten jelentette be Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter, hogy a központot megszüntetik az év végén, az intézmények visszanyerik önállóságukat. A közgyűjtemények most a szaktárcával együtt dolgozzák ki saját 2027-es költségvetésüket, felkészülnek az önálló munkára. Zsigmond Gábor szerint ugyanakkor még a központ felszámolásával is sok munka lesz.
1: Meghalt Egenhofer Tibor látványtervező.
2: Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a bakterház, az Egri csillagok és a napfény íze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás, tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhofer Tibor 92 éves korában hunyt el.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában.
2: A csaknem 3.400.000 szavazó dönt a kollektív államelnökség 3 bosnyák-szerb-horvát tagjáról. Az országos és két további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választó azonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Szavazni este 7 óráig lehet. A nyugat-balkáni országban ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta.
1: Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában.
2: A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható. A jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flavio Bolsonaro között. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta a brazíliai nagykövetségét biztonsági okokra hivatkozva.
1: Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának.
2: A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat.
1: Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek.
2: A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés és a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége. Évente 3 millióan látogatják.
7: Kossuth Rádió.
0: Újra mindenkié.
1: Az állatok segítőtársként és barátként is gazdagítják mindennapjainkat, mégis sokan nem veszik komolyan a felelős állattartást. Erre hívják fel a figyelmet az állatokkal foglalkozó szervezetek az Állatok Világnapján. Nagy Viktória összeállítása.
8: Több százan vonultak végig Budapesten az Andrássy úton kutyáikkal a Noé állatotthon eseményén. A program célja az volt, hogy népszerűsítsék az örökbefogadást, mondta Nagy Levente, a menhely szóvivője.
9: Tavaly is érezhetően megugrott az örökbefogadások száma az Állatok Világnapi hétvége után, és most is nagyon ebben bízunk.
8: A budapesti Rex kutyaotthonban játékos bemutatókkal és előadásokkal várták az érdeklődőket. Király Péter állatorvos, a kutyaotthon alapítója azt mondta, ha bár az állatok évezredek óta velünk élnek, mégis cudarul bánunk velük. Szerinte a világnap jó lehetőség arra, hogy tudatosítsák az állattartókban, hogy felelősséggel tartoznak kis kedvenceikért.
10: Van egy olyan kutyus például, akit alig egy hete hoztunk el a Miskolci Állategészségi Telepről, ahová úgy vitték be, hogy egy hurkolt madzag belenőtt a nyakába ennek a szerencsétlen állatnak. Megoperáltuk, és most már lábadozik. mi több jó hír, hogy én fogom örökbe fogadni, mert nagyon kedves kutya. És örök mementó lesz azoknak a gyerekeknek, akiknek bemutatom, hogy bizony nagyon sok ember felelőtlenül bánik az állatokkal.
8: Az állatvédelem volt a fókuszban ezen a hétvégén a fővárosi állatkertben is. Hanga Zoltán szóvivő elmondta, hogy ma az állatkerti nevelőszülőknek tartanak fogadónapot, tegnap pedig az Állatszeretet ünnepe nevű eseményen bemutatták egyebek mellett az állatkert hazai vadállatmentő tevékenységét.
7: A legnagyobb számban úgy kerülnek be a mentett állatok a vadállatmentő központunkba, hogy jó szándékú emberek, akik hát egy fészekből kiesett énekes madarat, egy törött szárnyú madarat, vagy egy telelésben megzavart denevért találnak, és akkor behozzák ide az állatkert vadállatmentő központjába, hogy egy olyan helyre kerüljön az az állat, ahol szakértő segítséget tudnak nyújtani, és ahol a rehabilitáció végén aztán ezeket az állatokat vissza lehet engedni a szabad természetbe.
8: Az országgyűlés 2021-ben szigorított az állatvédelmi szabályokon, többek között kibővítve az állatkínzás minősített eseteinek körét. Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük október 4-én Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének napján.
1: Elég, ha mindenki megteszi a saját kis lépését, de azt tegye meg. Ez az egyik üzenete az éppen egy éve elhunyt világhírű etológus csimpánzkutató munkásságának. Az általa alapított hazai szervezet a Jane Goodall Intézet szervezette a kutató emlékének szentelt fesztivált, hogy népszerűsítse munkájukat és felhívja a figyelmet, mennyire fontos, hogy tegyünk az élőhelyünkért és egymásért. A világ első Jane Goodall fesztiválján a Marcibányi téri művelődési központban Bicsák Eszter járt.
11: Hiszek egy olyan világ lehetőségében, ahol harmóniában élhetünk a természettel. De ez csak akkor valósulhat meg, ha mindannyian megtesszük a magunk részét.
12: A Jane Goodall Intézet felvételén a kutató arról is beszélt, a világszerte működő hálózat létrehozása is ezért történt, hogy mindenki tehessen valamit élőhelyünkért, világunkért. Fontos, hogy mindez önkéntes, nem munka, inkább szemléletformálás. Kádár András, a Magyar Jane Goodall Intézet főtitkára.
13: 30 intézet van a világon, de azon kívül még 100 országban működik a Roots and Shoots környezeti nevelési program, és ezekből az országokból nőnek ki a Jane Goodall intézetek, mikor már megerősödtek a központok. Nekünk is van 40-50 önkéntesünk, és 3 állandó munkatársunk. Együtt működve tudunk elérni bármit, ezért fontos, hogy hidat képezzünk egymás közt, és ez a híd tulajdonképpen a Jane iránti inspiráció.
12: A Jane Goodall által alapított Roots and Shoots ürügyek és gyökerek szerveződés 3 pillérre épül, mondja Munkácsi Brigitta, a program koordinátora.
14: Tehetünk azért, hogy a növényeket ültessük akár, tehát a természeti világért tehetünk, az állatok védelmének érdekében, a harmadik az pedig az embertársainknak a megsegítése. Volt olyan, hogy a gyerekek karkötőket fűztek ilyen morzajelekkel, abból csináltak egy vásárt, azt hátrányosabb helyzetű gyermekekkel foglalkozó csoportnak odaadták, bármit lehet, és az a nagyon fontos, hogy tényleg a saját környezetünkben vegyük ezeket észre.
12: A saját ötletekkel, tapasztalati úton működő környezeti nevelési programnak csak itthon 101 működő csoportja van, de már a hétvégi rendezvényen újabbak jelentkeztek, hogy csatlakoznának Jane Goodall örökségéhez.
1: Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
2: A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50 százalékos tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélű hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki.
1: Ma kiderül, ki nyeri az idei nemzeti vágtát. Délelőtt tartják a középfutamukat, a döntőt 15 órakor kezdődnek. Utóbbiakat a Duna csatorna élőben közvetíti.
2: A felnőttek mellett gyerekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A rendezvény megnyitóján ezúttal is megemlékeztek egy a huszárokhoz kapcsolódó történelmi személyiségről. A szervezők idén Répási Mihály tábornokot, az 1848-as huszár egységek elöljáróját választották a nemzeti vágta vezér alakjának.
1: Bemutatták a fiatal magyar előadók szövegeit elemző Hallunk titeket című antológiát a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
2: A 170 oldalas kiadványban 10 zenei előadó, köztük Schwarz Ádám, vagyis Betonhofi, Cseri Hanna és Szirmai Marcell pogány induló szövege kapott helyet. A dalszövegek 5 ciklusra bontva szerepelnek, mellettük magyarázó széljegyzetekkel, amelyeket Borsi Bálint költő, műfordító írt. A szerkesztő azt mondta, a kötettel azt a kortárs zenei világot szeretnék bemutatni, amit a fiatalok követnek, hallgatnak. A fiatalabbaknak az lehet tanulságos, hogy az iskolában tanult elemzési metódusokat egy dalszövegnél is lehet, sőt érdemes használni. Az idősebbeknek a széljegyzetek segíthetnek egy-egy szöveg vagy akár kifejezés értelmezésében.
15: Igazából inkább kedvet akartam csinálni a mély búvárkodáshoz, mint sem megoldó kulcsot nyújtani ezekhez a szövegekhez. Ugye van ez a híres kérdés, amitől a hideg futkos sok mindenkinek a hátán, aki a közoktatást megjárta, hogy mire gondolt a költő, és akkor mindenki arra gondol, hogy van egy ilyen titkos jó megoldás, amit én vagy tudok, vagy nem, és akkor ennek fényében vagy jó, vagy rossz osztályzatot kapok majd. Hát ezt a hozzáállást nem szerettük volna átültetni a kötetbe.
1: Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására.
2: A szervezet emlékeztetett az 1953 óta műemléki védelem alatt álló református templom a mai formáját nagyrészt 1784-ben nyerte el. Azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta az ott álló középkori kőtemplomot. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni.
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint felborult egy kamion az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 158-as kilométernél lévő Lajta pihenő és mérőállomásnál. A sérült jármű miatt nem lehet lehajtani a pihenőbe. Átépítik a Tata és az M0-ás autó közötti terelést az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Új terelést építenek az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás most mintegy 6 kilométeres, aki teheti Martonvásár felé kerüljön. Két autó ütközött az 51-es főúton Dunapataj határában, a 103-as kilométernél a félútpályát lezárták.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
16: Jó napot kívánok! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik, ugyancsak karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Időjárás.
1: És az időjárásról Molnár Csillát halljuk.
17: Csodás vasárnapunk van, már ami az időjárást illeti. Köszöntöm Önöket! A délután folyamán egy felhő sem lesz felettünk az égen, a hőmérséklet pedig 20 és 26 fok között alakul, úgyhogy bátran ki lehet használni a következő órákat is. És még a jövő hét első napjain is marad ez a nyugalom. A reggeli órákban ugyan csípős az idő, még hétfőn hajnalban is 0 fok alá süllyedhet a hőmérséklet a fagyzugos helyeken, napközben azonban továbbra is lehet 25-26 fok. A következő napok tehát így telnek, semmiféle változékonyságtól nem kell tartani. Kevés fátyol és gomoly felhő esetleg lehet felettünk. Csütörtökön viszont egy alacsonyabb nyomású képződmény is eléri a Kárpát-medencét, úgyhogy ekkor érkezik majd a változás, apróbb záporok tarkíthatják az időjárásunkat, és az éjszakák egy picit enyhülnek majd a felhős ég miatt. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Eddig tartott a Déli Krónika, a szerkesztő Farkas György, a hírszerkesztő Berente Marianna, bemondó Ceglédi Edit volt. Technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Krónikával legközelebb 17 óra 30-kor jelentkezünk. Teszári Nórát hallották, viszonthallásra.
0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
18: A Ferencváros és a Győr is győzött a női kézilabda bajnokok ligájában, kiütéses angol siker a labdarúgó nemzetek ligájában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érden a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel vezeti csoportját. A győri Eto is őrzi 100%-os mérlegét azok után, hogy 36-32-re legyőzte a vendég romániai Bestercét. A Fradi balszélsőjét, a Bukarest ellen 4 gólig jutó Hásfalvi Júliát Olasz Gergő kérdezte.
19: Fantasztikus érzés volt itt, mindenkiből a végén felszabadultak az érzelmek, meg az a feszültség, amit itt a végjáték tartogatott. Egyébként számítottunk rá, valami ilyesmi forgatókönyv volt szerintem a fejünkben, hogy valahogy így fog kinézni ez a mérkőzés. Nagyon szuperül jött ki a legvégén, elég volt ez a plusz 1 gól, és milyen lett a 2 pont. Természetesen voltak benne hibák, voltak benne kapkodások mindenki részéről, de meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat, higgadtak voltunk a nehéz helyzetekben. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a végén nekünk kedvezett a szerencse. A végjátékot én nagyjából így végig imádkoztam, hogy ez a mi előnyünkre váljon, és így is lett. Nagyon örülünk és büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttünk.
20: 4 góllal járultál hozzá ez a teljesítményhez, és nagyon úgy tűnt kívülről, mintha élveznéd ezt a játékot, ez belülről is így van.
19: Igen, ilyenkor az ember azért megpróbálja élvezni, és amit csinál, nem csak kőkeményen beleállni a munkába, de azért vannak olyan periódusai minden mérkőzésnek, amikor inkább a munkán és a megbeszélt dolgokon van a nagyobb hangsúly, mint azon, hogy teljesen eleresszük magunkat, és a legnagyobb élvezeteknek adjuk át magunknak itt a meccseket, de nagyon felszabadító az, hogy milyen tűzzel jön a csapat, és hogy mennyire támogatóak vagyunk egymással. Ez belülről is egy élvezhető mérkőzés volt, ahogy észrevettem kívülről is, aminek nagyon örülünk, de a legfontosabb az, hogy kemény munkával és nagy küzdelemmel megnyertük ezt a mérkőzést.
20: 100%-osak maradtatok így az idei bajnokok ligája kiírásban. Ez számotokra most egyfajta nyomást helyez, vagy inkább egy plusz győzni akarás, hogy őrizzük meg a 100%-os mérlegünket?
19: Inkább az utóbbi. Ez egy győzni akarás, hogy őrizzük meg ezt a mérleget. Ebből építkezünk tovább. A hibákat majd megbeszéljük, meg kijavítjuk, de azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó alapja, hogy elkezdtük a szezont a folytatásnak.
18: Hásfalvi Júliát hallották. A Ferencváros mellett másik bajnokok ligájában szereplő együttesünk a győri Eto is győzött hazai pályán 36-32-re a Besterce ellen. Cseszregi Balázs a mindössze 17 éves balszélsővel, Zákányi Jankával beszélgetett, aki ezen a meccsen az Eto 10.000. gólját szerezte a BL-ben.
21: Most már ez lassan hozzá kell szoknod, hogy a bajnokok ligájában kezdőként győzelmet ünnepelsz.
22: Azért még nem szokok hozzá, mert ez most egy ilyen átmeneti időszak, de természetesen nagyon örülök neki, hogy megadatott ez a lehetőség. Próbálok vele minél jobban élni, és örülök együtt a csapattal a győzelemnek.
21: Átmeneti időszak, ahogy mondtad, Bofan Beteri meg Fodor Csenge sérülése betegsége miatt, ettől függetlenül nagyon fiatalon bízik benned annyira a vezetőedző, hogy azt mondja, hogy jó, Janka, akkor te kezdesz, mert ez a te posztod.
22: Meglepetésként ért, hiszen ugye Bónak most volt az első BL mérkőzéset, és én arra számítottam, hogy akkor ezzel ő is fog kezdeni. Természetesen nagyon jól esik, hogy ennyire bíznak bennem, és számítanak rám, úgyhogy ezt mindig próbálom viszonozni egy jó mérkőzéssel.
21: Honnan van neked ez a bátorságod, hogyha nem megy be első, nem megy be a második, akkor is beviszed? Mert ez most már minden mérkőzésen feltűnő volt, és Eriksonnal szemben is megcsináltad.
22: Igen, mostanában nem sikerült túl jól kihasználnom a helyzeteket, de a csapat nagyon bízik bennem, az edzők is. Sokat gyakorlok edzésen, és úgyhogy ennek köszönhetően azért van bátorságom ezek után.
21: Eriksson egy borzalmasan kellemetlen kapus, hosszú kéz, hosszú láb. Tudtátok-e, vagy tudtad-e, hogy mit kell neki lőni?
22: Tévi segített, hogy mire kell figyeljek, de megijedtem őszintén, szóval amikor beugrottam és láttam, hogy mekkora is élőben. Próbáltam megnézni a helyeket és belőni neki.
21: 4 győzelemmel kezdődött a bajnokok ligája, tulajdonképpen ez az idény még 100%-os az Etónak. Szépen lassan lehet előrelépni, mert azért ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt. Vezettetek 8-al, és a vége úgy lett 4, hogy volt 2 is.
22: Igen, a második fél idő nem túl jól sikerült az elején, támadásban nem igazán tudtunk mit kezdeni magunkkal, de szerintem ez a csapat pont arról híres, hogy mennyire küzdős, és hogy minden meccset meg szeretne nyerni, és meg is fog.
18: Zákányi Jankát hallották. A női kézilabda Európa Liga selejtezőjének első fordulójában az első mérkőzésen a Vác 32-30-ra kikapott Franciaországban a Szabó Edina vezetőedző által irányított Saint-Amand csapatától. A hazai visszavágót jövő héten rendezik. A női kézilabda NB1-ben a Debrecen otthon 33-27-re múlta fölül a Vasast, az Esztergom idegenben ütötte ki 46-22-re a Szombathely együttesét. A 60 kg-os Andrássy Márton győzelemmel kezdett a szálvádori Hajó Jairon Moreno ellen a bakui judo világbajnokság nyitó napján, majd a 32 között kikapott a VB ezüstérmes francia Romain Picard Valadiétől, így búcsúzott a további küzdelmektől. A súlycsoport másik magyar indulója Feckó Csanád első mérkőzésén vereséget szenvedett a spanyol Luis López Barrosótól, és ezzel szintén kiesett. A labdarúgó nemzetek ligája harmadik fordulójában az A-ligában Spanyolország 3-1-re nyert Csehország ellen Oviedóban. A világbajnoki címvédő ezzel továbbra is 100%-os mutatóval áll csoportja élén. Anglia 7-0-ra kiütötte Horvátországot, Harry Kane és Bukayo Saka egyaránt kétszer talált be a házigazdák kapujába. A horvátoknak ez volt történetük legsúlyosabb veresége. A magyar labdarúgó válogatott holnap Nagyszombatban lép pályára Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában, a negyedik fordulóban. A 20:45 perckor kezdődő meccset az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 22:15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik az eseményeket. Vendégsikerek a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában. A címvédő Falkó Oroszlányban 98-74-re, az előző idényben ezüstérmes Szolnok 74-70-re Pécsen, a Paks Körmenden 95-84-re nyert. Az egyetlen hazai győzelmet a Szeged aratta, amely 77-71-re bizonyult jobbnak az újonc Fótnál. A paksiak legeredményesebb játékosa Benke Szilárd 27 ponttal járult hozzá csapata körmendi sikeréhez.
3: Ez egy kiki meccs volt, sok energiát igényelt tőlünk is, a körmentől is. Talán a negyedik negyed elején sikerült egy nagyon jó periódust elkapni. Abban a pár percben tudtuk gyakorlatilag azt a játékot végrehajtani, amit az edző az egész mérkőzésen elvárt volna tőlünk. Úgyhogy örülök, hogy a negyedik negyed elején ez kijött, és mindenki hozzátett.
18: A címvédő Ferencváros 20-9-re verte a Népligetben az OSC-t a férfi vízilabda UB1 alapszakaszának negyedik fordulójában. Az FTC 2022 márciusa óta őrzi hibátlan mérlegét a magyar mezőnyben. Veretlen maradt négy forduló után is a BVSC, amely 13-11-re győzött Egerben. A Vasas 18-11-re nyert a Kaposvár ellen a Komjádi uszodában, a Szeged pedig az utolsó másodpercben lőtt góllal múlta fölül 9-8-ra a vendég Debrecent. Az OSC mindössze 16 éves játékosa Stogica Levente kétszer is bevette az FTC kapuját, a meccs után Farkas Márton kérdéseire válaszolt.
4: Azt kevesen mondhatják el magukról, hogy serdülőként a Fradi ellen játsszák életük első OB1-es meccsét, rögtön gólokat szereznek. Hogyan élted meg, hogyan éled meg?
5: Nagyon örülök, bár annak a részének nem, hogy gyorsan emlékeztetek a csapattársaim, hogy ez most 2 darab süti lesz jövő héten, de ezt szerintem el tudom nézni, mert ez a meccs meg ez az egész élmény felülmúlja. Nagyon örülök neki.
4: De nagyon gyorsan bekerültél a mélyvízbe, talán gondolkodni sem volt idő, hogy most hol is vagy és ki is ellen játszol, hát fogásomát nagyon szépen megejtetted.
5: Nem olyan volt más lehetőség, meg egyik csapattársam mondta, hogy a Fradi védekezés ellen ejtsem rá, hogyha nagyon ott van a helyzet, aztán az pont eszembe jutott. Örülök, hogy összejött, valószínűleg szerencse is benne volt, de örülök neki.
4: Első meccsed volt, első góljai, de úgy közlekedtél a vízben, mint hogyha mondjuk ez a 20. lett volna. Tehát itt a végén is, ahogy kiharcoltad ezt az 5 méterest, azért az arról árulkodik, hogy nagyon nagy tehetség van benned, hova szeretnél egyáltalán eljutni a sportban.
5: Szeretnék minél messzebb jutni a vízilabdában. Nagyon befogadó volt a csapat, már nagyon sokat edzettünk együtt, nem éreztem azt, hogy idegen lenne meg számomra az egész, megkönnyítették nagyon a helyzetemet.
18: Stogica Leventét hallották, az OSC vízilabdázóját. A magyar női jégkorong válogatott szétlövés után kapott ki 2-1-re Franciaországtól a Mátyás Földön rendezett 4 nemzet tornájának harmadik utolsó fordulójában, és ezzel a harmadik helyen zárt. A másik találkozón Szlovákia 7-3-ra bizonyult jobbnak Japánnál. A tornát a szlovákok nyerték a franciák előtt, a japánok negyedikként végeztek. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Formula 1-es bahreini nagydíjat, megelőzve Kimi Antonellit és Lewis Hamiltont. A futam a heves esőzés, majd a sorozatos technikai hibák miatt több mint 1,5 órás késéssel rajtolt. Kedves hallgatóink, a sportvilág végén köszöni figyelmüket Fejér Balázs, még részletesebb sportösszefoglalóval 12:40-től a Nemzeti Sportrádióban jelentkezünk, viszonthallásra.
23: Műsor ajánló.
6: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Ma 15 órakor a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak.
0: 30 perc alatt a föld körül. Nemzetközi magazin.

Doroszlói Mária szobor. A koreai nyelv hivatalos írásrendszere. A Német Egység napja. Bölények Mexikóban. Violeta Parra a latin-amerikai névzene és a chilei kulturális örökség egyik legmeghatározóbb korszakalkotó alakja. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem!

0: Megújult a Doroszlói Segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhely egyik legfontosabb szakrális emléke, a magyarok nagyasszonyát ábrázoló Mária szobor. Az 1861-ben felállított, 165 éves szobrot februárban szállították el a kegyhelyről, hogy Szabadkán teljes körű restauráláson essen át. Csernai Panna összeállítását hallják.
1: A doroszlói Szentkót a vajdasági katolikus hívek egyik fontos zarándokhelye. Egész évben érkeznek hívek, különösen a szeptemberi kisboldogasszony búcsú idején, amikor több ezer zarándok keresi fel a kegyhelyet, amelynek egyik legfontosabb szakrális tárgya a magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobor. A 165 éves szobrot februárban mozdították el először a helyéről, ugyanis teljes körű restaurálásra szorult. A Mária szobrot gondosan paplanba bugyolálták, kötelekkel biztosították, majd elszállították Szabadkára, hogy visszaadják az eredeti szépségét, és megőrizzék az utókor számára. Főtisztelendő Horváth Ákos, doroszlói kegyhelyigazgató.
2: Féltem, hogy a Mária szobor hogy fog leérkezni. Posztamensről tudtuk, hogy úgyis szét lehet szedni, de azért egy olyan művészeti alkotásról, egy olyan részletgazdag szoborról van szó, amin sok kiálló rész van, sok olyan rész van, ami letörhet. Nem tudjuk, hogy az évek során mennyire viselte meg a szobrot az időjárás, és én őszintén féltem, hogy lejön-e egybe egyáltalán a szobor, de nagyon szépen be volt csomagolva, és mi innen föntről a lépcső tetejéről izgultuk és imádkoztuk át a történetet, hogy leérjen a földre, a szobor.
1: A különleges pillanatot több hívő is végignézte. Számukra nem csak egy régi szoborról volt szó, hanem arról a Mária ábrázolásról, amelyhez évtizedek óta imádkoznak, és amelyhez személyes emlékek is kötik őket. Horváth Irén.
3: Nagyon boldog vagyok, és hihetetlen, amekkora erő van Ákos atyába, hogy ő ezt mindet létre fogja hozni, mert ő neki ez volt szívvágya mindig, hogy a szűzanya restaurálása épségbe, meg szerencsésen visszaérjen. Különben jó érzés nagyon, minden évben járok doroszlói búcsúra, és mindig a szűzanyához fohászkodok.
1: A szobor elszállítása után megkezdődhetett a restaurálás, amelyen 4 szakember dolgozott. Először dokumentálták a szobor állapotát, majd megkezdték a feltárást. Már ekkor kiderült, hogy a 165 év alatt a szűzanyát és a kis Jézust ábrázoló szobrot több alkalommal is átfestették, így a restaurátorokra hosszú és aprólékos munka várt. Biacsi Karolina, okleveles kőrestaurátor.
4: Tulajdonképpen egy ismeretlen állapottal álltunk szemben, és annyit láttunk, hogy nagyon vastag festékréteg borítja, illetve kisebb sérülések, fizikai sérülések voltak rajta, ezek már a szállításkor is kéz, letörés, jogar, kijött a helyéről, nem volt meg a kereszt a Szent Koronán, illetve hát sejtettük, aztán már az alaposabb vizsgálatok alapján lehetett látni, hogy a kis Jézusnak a feje is egyébként le volt törve, és ez szabálytalanul vissza volt ragasztva, tehát látszott benne egy ilyen lépcsőfok, és ugye a tisztításokkal indítottunk, ezek között volt mindenféle mechanikus, vegyszeres, gőztisztítás, és végül egy gyors technológiás tisztítás volt az, ami az utolsó festékréteg sorvasztást elvégezte. Tulajdonképpen a vizsgálatok alapján, amelyeket a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett a kollégina, 33-tól 35 réteg festék az, ami legtöbb megtalálható. Ezek inkább a lepleken, meg olyan helyeken találhatóak, amelyeket gyakrabban festettek, tehát nagyjából ilyen 5 évente festhették át egyébként a szobrot. A megtisztítás után jöttek a szilárdítás, illetve kőkonszolidáció, valamint a repedéseknek a bevarása, kiegészítések, és aztán indult el tulajdonképpen a festése, illetve hát a szűzanya arany részleteinek a szaranyozása. Közben ugye elkészült a Szent Koronának is az új keresztje, és akkor ugye ezzel lett egy ilyen kerek egész az egész restaurálási folyamat.
1: A munka összesen 6 hónapig tartott. A restaurálást követően a szobrot gondosan becsomagolták, majd fél év után ismét elfoglalhatta eredeti helyét a Szentkúton. A szobor visszahelyezése is nagy odafigyelést igényelt, végül sérülés nélkül sikerült a helyére tenni. A szobor helyreállítását több hely is figyelemmel kísérte. Koncz Ferenc.
5: Különösen örülök, hogy sorra került a Mária szobor restaurálása, talán az egész vajdaság zarándok népének örömére. Én is nagyon örülök még egyszer, hogy sikerült végrehajtani ezt is.
1: Horváth Ákos atya lélegzett visszafojtva követte a munkát.
2: kaptuk a telefont, hogy beért a faluba, akkor felzúgtak a kegytemplom harangjai, és az a feszült várakozás volt bennünk, hogy hazajött. Hazajött, akit fél évig hiányoltunk. Elképesztő érzés volt. Tehát ez az ilyen feszült várakozás volt az egész közösségben, aki kijött most megnézni a szobrot, és amikor pedig a leleplezés megtörtént, hát akkor szem nem maradt szárazon, ha ezt így szabad mondanom.
1: A restaurálás költségei meghaladták a 10 000 eurót, amit közadakozásból fedeztek. A szobor fölé egy helyi művész által készített kovácsolt vas baldahin is került, hogy megvédje a szobrot az időjárás viszontagságaitól. A megújult magyarok nagyasszonya szobrot Kisboldogasszony ünnepén több ezer zarándok jelenlétében szentelték fel. A doroszlói Szentkúthoz évszázadok óta számos csodás gyógyulás története kapcsolódik. A 165 éves kegyszobor pedig most ismét régi fényében fogadhatja azokat, akik imádkozni, hálát adni, vagy éppen gyógyulásért érkeznek a kegyhelyre.

0: A betűk és az írásrendszerek nem csak üzeneteket közvetítenek, hanem sajátos ritmust, hangot és mély belső mozdulatokat is képesek rögzíteni. A betűk rapszódiája, Variációk rétegekben című tárlat éppen ezt a vizuális zeneiséget ragadja meg, ahol a koreai ABC, a hangül karakterei szinte életre kelnek a térben. A Koreai Kulturális Központban járt Barta Bernadett.
1: A betűkből szavak, mondatok és szöveg lesz. Mikor jött el az ötlet, hogy műalkotás készüljön a koreai írásrendszerből, a hangbőből? Kang Kuryong, grafikus designer. Szalai Boton vendégül tolmácsol.
2: Október 9-én tartják meg a hangüllapot, ezért gondolkoztam alapból, hogy ilyen hangüllel kapcsolatos művekkel foglalkozzak már alapból, és ezt akartam bemutatni, így bemutatni a magyar népnek.
1: Sejong király a 15. században vezette be ezt az írásrendszert, mennyire tanul a történelmét, mielőtt még alkotni kezdett.
3: 제가 예전부터 한글 박물관이라는 곳에서 한글 이용한 작업들을 주로 해왔습니다.
2: 레코드 도고서 한글을 ezért ismerem a történetét. Hangul Múzeumban is dolgoztam többféle projekten, de most próbáltam egy kicsit újraértelmezni ezt a hangult, úgymond a hangzásán, az alakén keresztül is így bemutatni egy újabb filmben a magyar közönségnek.
1: No és hogyan értelmezte újra, mert hogyha most a kiállítás első terébe érkezünk, olyan érzésem van, mintha különböző plakátokat, posztereket látnék a falon, vibráló színek, élénk piros, szuggesztív, sárga szín az, ami megjelenik, néhol erős királykék, míg máshol mondjuk szintén élénk rózsaszín az, ami szembe jön velünk.
2: Ahogy tudják, a kiállításnak a neve a betűk rapszódiája. Ugye a rapszódia az egy ilyen improvizáción alapuló nyílt műfaj, és próbáltam ezt kivetíteni, mert szerintem a hangul, maga a koreai karakterek is ilyenek. Újra lehet értelmezni őket, változnak közben, más szemszögből lehet nézni őket, és ezt akartam úgymond bemutatni ezeken a posztereken keresztül is.
1: Akkor tehát a hangul átírható és megmásítható? Megváltozik a jelentése ezek szerint?
3: 의미와 형상은 따로 분리되는 게 아니라 같이 가는 거기 때문에.
2: Igen, magának a betűknek az alakja és a jelentése egymáshoz van kötve, nincs elválasztva. Ezért, hogyha az alakja is megváltozik a hangnak, vagy a betűnek, akkor a jelentése is ugyanúgy változik. Ezért is próbáltam megmutatni ezt, hogy az angol, illetve a latin ABC-vel együtt így kombináltam a hangult, ebben is meg lehet mutatható, hogy változik ugyanúgy a jelentése az alkotásnak.
1: Nem csupán a falra kell nézni, előttünk, ahogy haladunk befelé a téren, itt gyakorlatilag a padlóra piros fóliák vannak felragasztva. Ez egy mű, rá szabad lépni, vagy bele szabad menni ebbe a műalkotásba?
2: Igen, meg lehet nézni, közelebbről rá lehet lépni. Ennek az alkotásnak a címe a hangul által bejárt út, és ez azt próbálja megmutatni, hogy a hangulnek milyen történelme volt, milyen változásai voltak útközben.
1: Kicsit engem egy útvesztőre, egy labirintusra emlékeztet. Akkor ezek szerint valamennyire viharos a története?
3: Zsajúrké pádó témida, cikköngzsogoró, adidőn sizsaktomi innengi ániko.
2: Igen, ezt teljesen szabadon lehet nézni bal oldalról, jobb oldalról, felülről, alulról. Nincs kezdete és nincsen vége. Ezért is úgy gondolom, hogy ez a betűknek az ilyen nagyon szép pontja lenne, hogy bárhonnan nézhetjük őket, megfigyeljük őket. Illetve, hogyha látnak valami sorrendet benne, az is érdekes lehet, mert alapból ez a sorrend nem volt megtervezve, de hogyha az is kiderül, vagy olyan is megjelenik benne, az is fontos része ennek a műnek.
1: Most például ugye beléptünk ebbe a kvázi labirintusba, illetve ki is léptünk már ebből, a falon nézhetjük a különböző poszterekhez hasonlító alkotásokat, vagy mintha itt falfestmény lenne egy következő térben. Szóval másképp kapcsolódhatunk-e a művekkel, mint csupán a puszta nézés.
2: Úgy gondolom, hogy ezeket az alkotásokat nem csak nézhetjük, hanem teljesen szabadon fel lehet dolgozni az embernek. Szóval most itt van egy alkotás, de attól még nem biztos, hogy balról jobbra kell nézni, vagy felülről alulra. Szóval ezt nézhetjük többféle nézőpontból. Szerintem ez az egy legfontosabb rész ennek a kiállításnak, és azt is szeretném, hogy az idejövő látogatók egy kicsit más szempontból, más szemszögből néznék meg ezeket. Attól, hogy itt van, vagy más helyen van, vagy más alakja van, szerintem mindig van egy ilyen újabb szemszög, amiből meg lehet látni ezeket az alkotásokat.
1: Grafikusként, designerként mi mindenre kerülhet rá a hangul az ön munkáiban?
3: 한글은 디자이너에게 어떤 특별하다기보다 누구나 쓰는 언어라고 생각합니다. 지금 이렇게 인터뷰할 때도 한글을 쓰듯이.
2: 우리 그놈은 예스님 디자이너ként kell nézni, hanem úgy, hogy mindenki használja a hangot. Most éppen az interjú folyik, itt is a hangot használjuk, illetve ott meg fel lehet használni poszterekben, videókban. Az a lényeg, hogy magát a kommunikáció nyelvét biztosítsa a hangot. Szóval szerintem ez a legfontosabb használati módja.
1: A munkái között, mintha láttam volna latin betűket is, és talán, ha jól tudom, akkor kínai írásjelek is megjelennek itt az alkotásai között. Mennyire kapcsolódnak ezek a koreai karakterekkel?
3: Ebben
2: a mostani korszakban, amiben élünk, egy napon több nyelvet is használunk. Használunk koreait, angolt, magyart, akár emojikat is, még szintén egy nyelvnek tekinthetők. Ezért úgy gondolom, hogy ezek a nyelvek, mivel nem egy nyelvet használunk, úgymond kiegészítik egymást, szóval ezt akartam megmutatni, hogy hogyan a hangul és a többi, úgymond ABC, hogyan egészítik egymást ezekben a művekben.

0: Október 3-án ünnepeljük a Német Egység napját, amely a berlini fal leomlását követő hivatalos újraegyesülésnek állít emléket. Ez a jeles nemzeti ünnep nem csak a megosztottság végét jelképezi, hanem a szabadság és a kulturális összefogás diadalát is Európa szívében. Wolf Nagy Tünde idézi fel az eseményeket.
1: Megkondult a berlin Schönebergi városháza tornyának harangja 1990. október 2-án, pontban éjfélkor. Az a békeharang, amelyet a világháború után az amerikaiak adományoztak a berlinieknek, és ezzel véget ért egy korszak. A brandenburgi kapu előtt, a Reichstag épülete körül és a széles Unter-den-Linden sugárúton százezrek ünnepelték az NDK utolsó és az újraegyesített Németország első perceit. A Bundestag előtt felhúzták a német zászlót, és 1 millió ember énekelte együtt a himnuszt. Biztosan ott voltak az utcán azok a kelet-berliniek, akiket a fal elválasztotta szeretteiktől, akik csak időnként utazhattak át meglátogatni őket, ha egyáltalán. És amikor visszatérve a találkozás után a keletet és nyugatot összekötő gyorsvasútállomáson, a Friedrichstraßén elköszöntek, nem tudták, látják-e még egymást. Könnyek palotájának is nevezik ezt a helyet Berlinben. És ott voltak talán azoknak a rokonai ismerősei, akik megpróbáltak átszökni a falon, legtöbbször az életükkel fizettek érte. Az első áldozat egy 59 éves nő volt, aki még a fal építésekor megpróbált kiugrani az erkélyről a fal túloldalára. Az utolsó, egy 33 éves férfi, mindössze 8 hónappal a fal leomlása előtt próbált meg egy saját készítésű léggömbbel átjutni a túloldalra, mindketten meghaltak. Ahogy az a körülbelül 200 másik ember is, akik a falon átszökni próbáltak. És ott voltak az utcán aznap éjjel azok, akik mindössze másfél évvel az újraegyesítés napja előtt még azt hallhatták az NDK vezetőjétől, Erich Honeckertől, hogy ez a fal még 100 év múlva is állni fog. És talán ott volt Günther Schabowski is, az állampárt politikai bizottsági tagja, aki egy élőben közvetített sajtótájékoztatón 1989. november 9-én este, mintegy véletlenül azt mondta, azonnal megnyitják a határokat, amire ezrek indultak el a város nyugati felébe, és ezzel leomlott a berlini fal. És biztosan ott voltak olyanok is, akik még 1989. augusztusában a páneurópai pikniken a magyar határon át menekültek át a szabadságba, hátrahagyva mindent, trabantott házat, régi életet. Ahogyan nem véletlenül érezte azt, ha a televízió képernyőjén figyelte az eseményeket a fertőrákosi határőr, vagy Ági néni, a fertőtavi kemping pénztárosa, aki otthon bújtatta a németeket, hogy egy kicsit ők is hozzájárultak ehhez a történelmi pillanathoz. Talán maga Mihály Gorbacsov is aggódva figyelte az eseményeket. Habár évelején megígérte a hozzálátogató német vezetőknek, hogy Moszkva tiszteletben tartja a németek döntését, de az oroszok szemére vetették, hogy oda ajándékozta az NDK-t a nyugatnémeteknek. A rendőrség, köztük a keleti rendőrök, akik átfestett ladákkal mutatták a hatóságok egységét, közös erővel vigyáztak a biztonságra. Ott az utcán, ezen az októberi éjszakán 1 millió ember ünnepelt, 80 millió nevében. Október 3-án már másként kelt fel a nap Németország felett, de az igazi újraegyesítés még csak most kezdődött. Különböző történelmi tapasztalatokat, politikai kultúrát, társadalmi szokásrendszert nemhogy egy nap alatt, de az azóta eltelt 36 év alatt sem lehetett teljesen egyesíteni. Németországban még mindig van oszi és veszi. Kevesebb az átlag kereset és nagyobb a munkanélküliség keleten. Az újraegyesítés óta több mint 1 millióan költöztek el keletről nyugatra a jobb megélhetés érdekében. Habár a német lakosság 20%-a született az egykori Kelet-Németországban, a gazdaság, a média, az igazságszolgáltatás vezető pozícióiban mindössze 12%-a kelet-német. 3 keleti tartományban végzett felmérés szerint 10-ből 7 ember érzi úgy, hogy nem közeledik, hanem inkább távolodik a kelet és a nyugat. A megkérdezettek 7%-a mondja azt, hogy másodrendű német állampolgárnak érzi magát keleten. Ha megnézzük a térképet egy-egy választás után, bizony a régi határok még ma is látszanak. De október 3-án Németország együtt ünnepel. Ez a Német Egység napja. Aztán másnaptól az egyesülés sziszifuszi munkája tovább folytatódik.

0: Képzeljenek el egy végtelen sárgás-barna fűségságot, ahol a távolban a mexikói hegyek csúcsai magasodnak, a porban pedig hatalmas, méltóságteljes patások vonulnak. Nem, ez nem egy kitaláció, hanem a jelen. Ugyanis visszatértek a bölények Mexikóba. Több mint egy évszázados hiány után a természetvédők sikeresen honosították vissza az amerikai bölényeket az ország északi részén, helyreállítva ezzel a préri törékeny ökoszisztémáját. Kobalák Attila beszámolója következik.
1: Mi jut eszünk be először Mexikóról?
2: A szombéró, a tequila, a taco, a mariachi zenészek, vagy éppen a futball és a zsúfolt mexikóvárosi utcák. A felsoroltak közül egy biztosan eszünkbe jut, de van azonban Mexikónak egy olyan oldala is, amelyről jóval kevesebbet tudunk. Arról az oldalról beszélek, ahol a sivatagi szél hangját is hallhatjuk, amelyet néha megszakít egy-egy különösen mély és erőteljes hang. Igen, ez egy bölény volt, méghozzá az amerikai bölény, amely egykor Mexikó északi részének jellegzetes állata volt. Nem éppen apró állatról beszélünk, nem véletlenül. Az előbb hallott bölénycsorda vonulás megegyezik érzésre egy kisebb földrengés hangjával is. Több mint fél tonnát nyomhat, egyes példányok tömege pedig elérheti a 770 kg-ot is. Robosztus test, hatalmas fej, erős váll, rövid szarvak és jellegzetes sűrű szőrzet jellemzi. Csak hogy Mexikó egyes részeiről több mint 100 évre eltűntek. A 19. századra az emberi tevékenység következtében teljesen kiszorultak korábbi természetes élőhelyeikről. Most azonban fordult a kocka. 2025. augusztusában három bölény érkezett a mexikói Coahuila államban található El Santuario természetvédelmi terület.

még a lábuk is dolgozik. Mozgás közben patáikkal megbolygatják a talajt. Az így létrejövő nyílásokon keresztül a víz sokkal könnyebben juthat a földbe, ami a növényzetnek is kedvezhet, és még mindig nincs vége. A növények magjai beleakadnak a sűrű szőrükbe, majd utaznak velük tovább, és máshol hullanak a földre. A trágyájuk pedig a trágyabogarakat vonza, a bogarak a szerves anyagot a földbe juttatják, ezzel is hozzájárulva a talaj működéséhez. Még a bölények elhullajtott szőre sem megy feltétlenül veszendőbe, a helyi madarak fészeképítéshez is felhasználják. De valami más is történik, a területen elhelyezett kamerákon olyan állatok is feltűntek, amelyek korábban hiányoztak a környékről. Pumák, hiúzok, galléros pekarik. A szakemberek persze hangsúlyozzák, ebből még nem következik, hogy minden változást közvetlenül a bölények okoztak. A visszatérésük mégis jól mutatja, hogy egyetlen faj milyen sok ponton kapcsolódhat egy teljes élőhely működéséhez. Nem véletlen, hogy a természetvédők a bölényeket az ökoszisztéma mérnökeinek is nevezik. Szóval, mi jut eszünkbe Mexikóról? A tequila, a taco, a foci, és most már talán a bölények is.

Észak-Amerika után Dél-Amerikába utazunk a zene segítségével. Violeta Parra, a chilei folklór és világzene valaha élt egyik legnagyobb alakja, október 4-én született. Zenészként és néprajzkutatóként fáradhatatlanul járt a Chile vidékeit, hogy összegyűjtse és megmentse a feledéstől a tradicionális folkdallamokat. Az általa elindított Nueva Canción mozgalom révén a folklort társadalmi és politikai üzenetekkel ötvözte, miközben képzőművészként is maradandót alkotott. Legismertebb remek műve a Gracias a la Vida, a mai napig az életigenlés és a latin-amerikai identitás egyetemes himnusza. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: társadalmi célú reklám.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Séta? Gondoltam.
4: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
5: Indulhatunk.
6: A Karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Maria nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Közös dróngyártást tervez Németország és Ukrajna. Gyűjtés indult a radostyáni templom újjáépítésére. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Irán csak akkor nyitja meg újra a hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a hormuzi szorosban. Közben az elmúlt napokban ismét több tartályhajót ért kisebb incidens a hormuzi szorosban. Volt olyan tanker, amelyen tűz ütött ki, miután egy lövedék eltalálta. A korábbi belga miniszterelnököt is megkereste az Európai Csalás Elleni Hivatal egy EP-vel kapcsolatos ügyben. Az év elején indult vizsgálatban a többi között azt szeretnék feltárni, hogyan zajlott az Európai Parlamentben dolgozó gyakornokok szakmai irányítása abban az időszakban, amikor Guy Verhofstadt volt a liberális frakció elnöke. A politikus ügyvédei közölték, hogy Verhofstadt nem vett részt a gyakornokok irányításában, de mindenben együttműködik a hatóságokkal. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Kattar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felbecsülhetetlen értékű veszteségnek nevezte a templom leégését. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az állatok világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok Rákos vasútállomáson, miután befejeződtek a daruzási munkálatok, és helyreállították a felső vezetékeket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. Az állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsia. Országszerte süt a nap, északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. Holnap a csípős hajnal után ismét túlnyomóan napos idő lesz. Napközben 22-26 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel 14 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
8: Műsorajánló. Utánpótlás nevelés.
9: Hogyan legyünk jó sportszülők? Mekkora a jelentősége a szülőnek egy gyerek sportkarrierjében? Mészáros Zalánnal, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjével, valamint Komlósi Dénessel, a MAFC Kosárlabda Akadémia U16-os csapatának vezetőedzőjével keressük ezekre a választ. Tartsanak velünk!
8: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Ma délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Itthon nincs munkám.
12: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
10: A Cinefest közönségdíjas filmje.
13: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
14: Azt már nem fogod.
10: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
15: Mármi táncolunk?
10: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Szegeden a 90,3 MHz-en.
8: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
16: A kutya nehézkesen, fájdalmasan tápászkodott fel. Odahajtotta fejét a gazdája combjára, és felmutatta az este megsérült mellső lábát. Szemében nem volt sem vád, sem harag, csak ennyi. Szeretlek, de ezzel mit csináljunk? A férfi rámerett, és tudta, hogy soha többé nem fog berúgni. Persze az egész nem ekkor kezdődött, hanem évekkel ezelőtt. Akkor, amikor összeveszett imádott anyjával, aki másnap már nem volt sehol. Infarktus. Azután élete társa, a felesége, aki nem bírta elviselni az életet. Az értelme felfogta, az érzései azonban már nem működtek. A további temetések, veszteségek már egy érzéketlenné vált béna szívet értek. Tényleg nem érzett semmit. Nem akart semmit. Nem akart sajnálva lenni, és sajnálni sem akart. Az egész világ ellene volt. Elvitte, tönkretette mindazokat, akiket szeretett. Egy pohár, vagy kettő. Négy. Nyolc. A fene egye meg, hogy miért nem gyengébb. Így sosem éri el azt a hatást. A hatást, hogy kikapcsoljanak a gondolatai. A 8 pohár azután mégiscsak segített. Otthon lévő felnőtt gyereke kételkedett, de ő bebizonyította neki színjózan, hisz tud egyenesen járni. A csel persze az ismerős környezetben rejlett. Erre tegnap az a buta kutya új helyre feküdt. Át is esett rajta rendesen. A kutya vonyított, ő meg annyira dühös lett, hogy bele is rúgott, bár erre szerencsére csak homályosan emlékszik. Talán még kiabált is, hogy törje is ki a nyavaja a lábát, ha ide fekszik. Közben az ébrenlét igen, az álmok azonban nem javultak a sok pohártól. Így minden reggel elgyötörve ébredt. A kutya nehézkesen, fájdalmasan tápászkodott fel. Odahajtotta fejét a gazdája combjára, és felmutatta sérült mellső lábát. Szemében nem volt sem vád, sem harag, csak ennyi. Szeretlek, de ezzel mit csináljunk? Rámerett. Óvatosan kezébe vette a mancsot. Az évek óta nem létező érzés, a sajnálat és a fájdalom élesen kúszott fel a mellkasától a torkáig, úgy érezte megfullad. Noé összes állata, Isten valamennyi teremtménye, minden meghalt szerette, minden bűntudata és fájdalma ott volt abban a tegnap megütött hűséges jószágban. A szemében. És tudta, hogy soha többé nem fog berúgni. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Gyógyuló emberek, gyógyító állatok. Az Állatok Világnapja nem csak azért apropó, hogy hűséges vagy vicces társainkról, a családhoz tartozó négylábúakról beszéljünk, hanem arról a teljesen természetes kapocsról, amely mára, mintha természetellenessé vált volna. Arról, ami összeköti lelkünket a teremtett világgal. Mélységből a magasságba. A fiatalember ma sorstársainak igyekszik segíteni.
11: Talán a család még jobban képes a felépülésbe hinni, mint maga az ember, aki benne van.
16: Emberek, akik természetüktől fogva felelősnek érzik magukat a természetért.
14: 3 éves koromban már vezettem ki az ibolyatehenünket, akkor elestem a küszöbbe, az ibolyatehén megdöldösött, megnyalt és felállított. Egész gyerekkorom óta mindig ezt csináltam.
16: Gyökerek és emberek, egy családfakutatás tanulságai.
15: Fel kell hozzá nőni, szerintem minden fajta értelemben. Szellemi vezető az mindenképpen igaznak kell, hogy láttassa magát, és hát ez azért kemény feladat.
16: A természetünk. Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Az 57 éves Csonka Pál az elmúlt 6 évben megjárta a poklot. Koronavírus, intenzív osztály, gégemetszés, azután stroke és afázia. Hónapok teltek el a kórházban, mire hazament. Mindeközben felesége amellett, hogy őt ápolta, dolgozott és nevelte 2 gyereküket, a család főszerepét is betöltve. Komoly küzdelem volt, hogy szavak nélkül is megértsék egymást, és a férfi újból talpra állhasson. Pál jelenleg is jár rehabilitációra, és vannak még mozgáskoordinációs és beszédbeli nehézségei, ám tud egyedül mozogni, és egyre jobban kommunikál. Hálás azért, hogy él, meg azért is, hogy egyben maradt a családja. A riporter Schweyer Rita.
17: Ugye az ön káváriája 2020-ban kezdődött, amikor elkapta a Covid vírust.
18: Ez ilyen nagyon sűrű időszak volt. Egyik eseményből a másikba jöttünk. Egyik ápoló mondta, hogy nagyon necces volt. Rezegett a léc.
17: Ahogyan mesélte, sorban hunytak el ön mellett a betegek. És valójában csoda, hogy ön túlélte, hiszen hónapokon át az intenzív osztályon volt, lélegeztetőgépen.
18: Így van.
17: Gégemetszést is végre kellett hajtani.
18: Igen.
17: A családja mennyi ideig nem tudott önnel találkozni ebben a periódusban?
18: Ez az időszak mindenkinek nagyon nehéz volt. 20-20 szeptember elején elvitt a mentő, karácsonyig nem tudtunk találkozni. Kancellári utazítás miatt nem lehetett bejönni a osztályokra. Egyszer véletlenül találkoztunk, egyik osztályról vagy másik osztályra vittek, és akkor találkoztunk a folyosón, és néztek, ott a Pali. Ez egy csoda volt, véletlen, mert azt se tudták, hogy hol vagyok, élek-e, vagy nem.
17: Gondolom, hogy a gyermekei is nagyon megijedtek, ugye 2 gyermeke van.
18: Olyan telefont kapott a család, hogy készüljenek a legrosszabbra. Mindenki megviselt ez.
17: Aztán végül is karácsonyra, ha nehezen is, de hazakerült. Ön volt a fa alatt az ajándék.
18: Igen, hazajöttem karácsonyra, gégemetszés után, tehát nem tudok beszélni, felvekvéssel, nagyon gyengén, nagyon összetörve, de hát élek. A kutyám se ismert meg először, be olyan szagom volt, hogy nézett több óráig, hogy én vagyok, vagy nem. Nem érezte meg a szagomat.
17: Hát akkor ápolásra szorult komolyan.
18: Hát igen, ahogy átéltem ezt az időszakot, én nagyon depressziós voltam, főleg, hogy nem tudok beszélni.
17: Ez volt, gondolom, talán a legnehezebb, hogy ott ültek a családtagok, igen. És ő nem tudott 2 szót mondani, csak akkor, ha jelentkezett, ahogy a mesél.
18: Ez a 20-21-22 táján nagyon sok barátom lett, új barátok. Régi barátok helyett ők valahogy megérezték, hogy én nem vagyok jól.
17: És hát a szülei, ugye ők még élnek?
18: Igen, legjobb segítők voltak. A mai napig hetente vagy 2 hetente találkozunk. Tegnap éppen voltam náluk. Néha egy kávéra, néha egy finom ebédre vagy vacsorára, ott alszok náluk. Anyukámmal szoktunk blankózni. Ez egy ilyen táblás játék. Az afáziához nagyon jó.
17: Mert hogy nem sokkal azután, hogy hazatért a koronavírus járványból, sztrókot kapott, és valójában az afázia emiatt alakult ki.
18: Így van. Agyvérzést kaptam, és az a részpont sérült, ami a beszélés és kommunikáció központ. Most egész jól tudok beszélni szerintem, de ez meg kell tanulni sok mindent.
17: Egyik csapás jött a másik után. De ahogy meséltem, még jó, hogy ez reggel következett be kávézás közben, mert hogy a felesége éppen ott volt, ő azonnal észlelte, hogy baj van, és azonnal hívta a mentőt.
18: Így van. Nem fájt semmi. Csak tudtam, hogy nem tudok beszélni, nem tudom kifejezni magamat. A szavakat nem tudtam összefűzni. Fordítva jöttek a szavak. A cipőt úgy mondtam ki, hogy pici. A másik, hogy a jól karomban néztem, hogy itt mozog valami. Van néztem a saját kezem, de így lebegett a levegőbe. Megijedtem.
17: És aztán következett mennyi idő ismét a kórházban?
18: 21 januártól április végig. Több osztályon voltam, mert közben is tombolt a vírus, úgyhogy nem lehet olyan egyszerűen átkérni valaki egyik osztályra másikra. Osztályokat bezártak. Volt olyan része az osztályom, ami volt az egyetlen beteg, és az egyetlen ápoló, aki a gyógytornász barátom, és ott vártuk, hogy mi lesz belünk. Minden süllyelőhajó, bizonytalan helyzet volt, és a családommal nem tudtam kommunikálni közben.
17: Újra nem. Melyik részét viselték egyébként nehezebben a családtagok, akár a szülei is, a COVID utáni időszakot, vagy pedig a stroke utáni időszakot?
18: Ezt így nem tudom elmondani ilyen kategórisúsan, mert ez ilyen nagyon fluid dolog. A gyerekeim között felnőttek lettek. Egy tini lányból már 20x éves hölgy, a fiam érettségi után most már ő is fiatal ember, Budapesten él és tanul. Mindenkinek az élete megy tovább. Mindenkit megviselt nagyon. De azért élünk és jól vagyunk.
17: Gondolom mindenki segített, minden egyes családtag úgy, ahogyan tudott.
18: Nagyon sokfajta segítséget kaptam. Feleségem ápolt. A fertőzés miatt meg kellett tanulni olyan kötszereket, nagyon spéci kötszereket kapott, tanácsokat, és hát meg kell csinálni. A feleségem fogorvos asszisztens volt régen, és mérnök, nehéz feladat. Átvett nagyon sok feladatot, fizetni a számlákat, mert régen, mint apuka, alfahím, én csináltam mindent. Ezzel kiesett a kezemből ez a sok-sok probléma. Ádám fiam is nagyon sokat segített, mivel nekem a kommunikációban sok problémám volt, sokfajta gyógyszert kaptam és kapok most is. A lányom meg rájött, hogy nem a latin betűket tablettáknak a nevét kell leírni, hanem realizolta, hogy mikor, reggel, mit, este, hány darab, hogy nézek ki, non-normális, rajzolós óvodás szinten. A szüleim mindig a régi családi szűzhelyet jelentette nekem. Anyukám mondjuk, mit szerettek, hogy főzzön. Visszajöttem gyerekkorba, és apám kocsiba elvisz, hogyha épp arra járok. Hogy egy család jól működik, de van, amiben jobban érzem magam, és jobb állapotban vagyok, mint előtte kórházban sok osztályon voltam. Kicsit megtuninoltak, viccesen mondom. Egy orvosi konzilium az nagyon jót tesz az embernek, tényleg.
17: Azt nehéz volt elfogadni, hogy a munkavilágában már lehet, hogy nincsen visszaút?
18: Meglepően bevettem a kanyart, dolgozni nem tudok. Közösség, amiben benne voltam, az negligált. Akkor mi lehet csinálni? Panaszkodik az ember, meg sajnálja magát, az nem jó. Nem azt mondom, hogy lapoztam lazán, nagyon furcsa volt, de ez egy élettapasztalat.
17: Gondolom, hogy most más jelenti az értéket, más jelenti a sikert, más jelenti az örömet.
18: Ez így van, egyedül tudok mozogni, utazni, ezt megtanulja az ember. Az ember szerintem nagyon rugalmas, csak nem tudja, vagy lehet, hogy nem tanulta meg, és lehet, hogy fél attól, hogy hú, nem tudok futni ennyit. És amikor kiderül, hogy egész jól megy, akkor visszanézve lehet, hogy sikernek mondhatja. Picik is örömök ezek. Még az is, hogy fölálltam az ágyból, és tudok lépni. Mindig valami kicsi magasabb cél kell kiszűzni az embernek magának. Élésbe élés az annyira jó, nem kell hozzá segítő, szekunder dolog. Például elmegyek moziba, ez nekem ilyen szekunder öröm. Kimegyek egy tóba úszni, egyedül vagyok, nincs senki, csak látom a felhőket, nem kell semmi más. Ez ilyen nagyon-nagyon full kontakt élet. Én ebben a betegségben nagyon intenzíven érzem, hogy élek. Neurológus orvosi mondta, hogy dolgozni kell. Én nem érzem annyira erősen. Olyan sokat dolgoztam az életemben már előtte. 17 évig önkéntes voltam egy egyesületben. Kaptam egy ilyen második esélyt. Segítettem így is. Lehet munkának nézni, de ezek nagyon atipikus munkák. Beugrok egy barátomnak CV-t csinálni angolul, mert nem tud angolul. Pici kis közösség alakult ki kórházi osztályba, és én mindig próbáltam megtalálni a helyemet. Amikor látom, hogy valaki nincs nincs jól, valaki sír az ágyba, én meg már jobban vagyok, akkor hoztam egy pohár vizet neki. Valami hiány van, látszik, akkor az ember megtalálja rögtön a feladatot. Úgyhogy én sokszor ilyen laikus regítő voltam már benne az osztályban.
17: Tehát újra örül az életnek, újra örül a családjának, a hétköznapoknak.
18: Igen, hála Istennek, családom jól van, lányom jól van, fiam Pesten jól tanul, jól dolgozik, feleségem nagyon sokat dolgozik, reggel egy kávé szoktam adni, még beszélgetünk. Én mindig hálás vagyok, reggel már úgy nézek ki a lukon, hogy itt vagyok, ez csodás dolog.

0: Vajon ki is az a kórházi révész? Bár a következő történet főszereplője hamarosan elmagyarázza, azért én is próbálom értelmezni. Révész lehet az, aki segít átkelni az életünk erősen sodró folyóin. Keresd a napfényt, és meglátod a szivárványt. Ez a mottója Boda Zoltán Toxon Blog nevű oldalának, ahol a kerekesszékes fiatalember mindennapi tapasztalatait, küzdelmeit és bátorításait osztja meg az internet népével. Boda Zoltánnal, a mozgássérült emberek önálló élet egyesületének révészével Nagy Bálint készített beszélgetést.
1: Hol kezdődik az ön története, akár mint blogíró, vagy mint révész? Mit jelent az, hogy révész?
2: A révészek azok traumamentes emberekhez járnak a kórházi ágyhoz, és ott próbálnak nekik egy kis lelki segítséget nyújtani, de nem úgy, mint egy pszichológus, inkább mint egy ezen már túlesett ember, aki el tudja reálisan és élethűen mondani, hogy így is lehet élni, nincs vége az életnek, csak már máshogy van.
1: Az ön életében mikor kellett ezt megtapasztalni?
2: 13. augusztus 6-án magasból leestem, attól tört el a C4-es nyakcsavajám, és lettem 4 végtag bénult.
1: Ön mellett volt 2013-ban révész, aki segítette volna ezt az időszakot?
2: Igazából én nagyon-nagyon mélyen kezdtem, mert a balesetem után orvosok megállapították, hogy nem élem túl, beraktak egy elfekvőbe, hogy úgyis csak 2-3 heten van hátra. Ott lengődtem fél évet, fél év után az Oriba átvett a főorvos, azt mondta a családomnak, hogy most már hónapok óta járnak a nyakára olyan papírokkal, embernek már nem szabad élni, hogy elvisz egy hétre. Átvett magához, ott eltöltöttem másfél évet, és azt mondom, hogy észrevétlenül kerültem bele a kerekesszékes életmódba, a kerekesszékes társaságba.
1: Hát ez a pár hónap azért nem lehetett egyszerű, akár önnek és a családjának sem, gondolom.
2: Az úgy mindenkit nagyon-nagyon megviselt, én már nem is akartam élni. A testvérem meg az akkori párom volt az, aki mindent megtett, én szó szerint elküldtem őket az ágyamtól, és mondtam, hogy hagyjanak békén.
1: Hány éves volt ekkor, és előtte milyen életet élt?
2: 38 éves voltam, egyébként taxisztam Budapesten éjszaka, és egy nagyon aktív életet éltem, amikor csak lehetett, mozogtam, bicikliztem, pingpongoztam, fociztam, úsztam.
1: A lelki vagy a testi felépülés tartott tovább?
2: Előbb épültem fel lelkileg, mert amikor kikerültem az elfekvőből, és bekerültem az Oriba, akkor láttam, hogy egy nagyon jó helyen vagyok, úgy gondoltam, hogy egy kicsit aerobikozni kell, aztán mehetek újra focizni, meg járni, és hát aztán nem így lett, de nyilván hétről hétre egyre erősebb lettem. Megmozdult az egyik kezem egy kicsit, megmozdult egy nagyon picit a másik kezem, föl tudtak ültetni, tudtak mobilizálni, át tudtak ültetni kerekesszékbe, ki tudtak tolni a szabadba, és azt hiszem, hogy így hétről hétre előrébb haladt, és ez a haladásról én mindig egyre feljebb éreztem magamat. Végére már hiába így maradtam, mégiscsak pozitívan éltem meg ezt az egészet, hogy nem ugyanott vagyok, mint ahol a legelején voltam.
1: A család is tudott alkalmazkodni ehhez, vagy pedig nekik azért küzdelmesebb volt?
2: Persze, megnyugodtak, meg békességet lehetek belőle, bár én azt vallom, hogy én szerintem a családnak sokkal nehezebb dolga van egy ilyen traumán átesés után, mert ők még mi is most is biztos vagyok benne, hogy 13 év után is rám néznek, akkor ők sajnálatot éreznek. Én ugyanazt a sajnálatot már nem érzem az elbukott életemmel kapcsolatban.
1: Elbukott? Ez az élet?
2: Az az élet meghalt, egy másik elkezdődött, most az lezárult, így élek, ebbe a kaszniba kell éljek. Az a legfontosabb, hogy ebből hozzam ki a legtöbbet, a legjobbat, illetve hát most már azon vagyok, hogy ne csak én, hanem másoknak is tudjak ebbe segíteni, hogy ők is hozzák ki maguk a legjobbat.
1: Mikor jött el az a pont, amikor önmagára talált ebben az új életben?
2: 4-5 évvel ezelőtt éreztem azt, illetve az első révészképzés az 2018-ban volt. Szívem szerint már akkor is elvégeztem volna, és mentem volna, de még a körülményeim azok nem voltak megfelelőek hozzá, és most tavaly év elején indult el ez a révészképzés, amit elvégeztem, az volt a Soter Rehab Klinikának a korai gerincfelősérültek osztályán jár. A tényleg egy egy-két hónapja átesett betegeken segíteni, beszélgetni velük, aztán majd szép lassan meg fogják érteni belőlem példát, mert itt látják, hogy nincsenek annyira vége.
1: Mi a legnagyobb kihívás ezeknél az embereknél, amikor találkozik velük?
2: Az első találkozás az, már általában odagurulok az ágyukhoz, elkezdek velük egy kicsit beszélgetni, megérdeklődöm, hogy mi történt, hogy történt. Természetesen mindegyik tudja, legalábbis 80%-a tudja ugyanúgy, mint én is annak, hogy ő föl fog épülni, és akkor majd minden folytatódik tovább. Természetes, hogy nem vagyok illúzióromboló, illetve nem tudhatjuk, hogy ki meddig tud jutni. Én is láttam már onnan két lábon haza sétálni embert. Szóval természetesen hajtom üzemöket. Ugye a révészettel kapcsolatban én nem csak magával a klienssel, hanem magával a családdal is foglalkozok, és próbálom őket időben fölkészíteni. Ugye talán a család még jobban képes a felépülésbe hinni, mint magad az ember, aki benne van, és azért fontos, hogy amikor valaki X idő után kikerül egy kórházból, akkor azt a körülményt, ahol fogadni fogják, azokat a körülményeket, azokat idejébe kezdjék el kialakítani, mert hogyha valami után kapkodni kell, akkor az ember már hajlamos rossz döntéseket hozni.
1: Amikor kikerült a kórházból, onnantól kezdve hogyan építette az új életét?
2: Kórház után ugyanebben a rehabilitációs intézménybe kerültem, ahol most lakok. Azon egy nagyon jó srác, egy olyan négy végtag bénul srác mellé kerültem, mint én vagyok. Megfelelően elmebeteg is, ami fontos ahhoz, hogy egyébként tovább tudjunk élni ebbe az állapotba is jókedvűen mosolyogni. Körülbelül az első héten már vitt magával. Ugye a kórházba eltöltöttem másfél évet, onnan nem lehetett kijönni, csak be volt zárva a sorompa és kész. Amikor idejöttem, akkor pedig egyszer csak nyitott soromponál találtam magamat. Kimentünk az utcára, és hát szép lassan felfedeztem én is az életet.
1: Nem volt félelmetes először?
2: Félelmetes nem volt, inkább az zavart, hogy folyamatosan mindenki megbámul, mindenki utánam néz, de ez se tartott sokáig. Arra emlékszem, amikor legelőször bementem a párommal egy étterembe, akkor abban a pillanatban, hogy begurultunk, így abban maradtak az evőeszközökkel való csörömpölésen, és így megmerevedett egy, nem tudom, pár másodpercek körülöttünk a levegő.
1: Átalakultak a baráti kapcsolatai a baleset után. A régi barátokkal mi lett?
2: A régi barátoknak a 95% az lemorzsolódott mellőlem, viszont az az 5%, aki ott maradt, azokra teljes mértékben számíthatok, úgy járnak ennek mellette, mint hogyha a kezem lábaim lennének. Biztos, hogyha most kitalálnám, hogy 2 óra múlva el akarok menni valahova, és valaki kísérjen el, 100%, hogy maximum a harmadik telefonhívással lenne valaki mellettem, aki aztán, hogy Gyere Zoli, menjünk. Együtt járunk ki szórakozni, Fradi meccsekre, magyar válogatott mérkőzésekre, koncertekre.
1: Mi az, ami motiválja a mai napig?
2: Megint csak a családom, illetve a párom, próbálok olyan életet élni, hogy ők mindig büszkék lehessenek rám, és örömmel gondolhassanak arra, hogy azért igen, akármilyen körülmények között is kell tengessem a napjaimat, de az büszkeséggel töltse el őket. Minden egyes napnak van értéke, minden egyes napon lehet találni valami pozitív dolgot, aminek örülni lehet, illetve minden egyes napon tudunk találkozni olyan emberrel, akinek képesek vagyunk segítséget nyújtani. Értem ezt a segítséget azzal, hogy egy 5 percet beszélgetni vele, mert az esik neki jól, vagy valamit, akár kézzelfogható dolgot hozzátenni az ő életéhez, amivel az ő számára is örömet tudunk szerezni. Azért

0: Október 4-e nem csak az állatok világnapja, hanem Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének az emléknapja is. Ha van lehetőség, mindenkinek javaslom, látogasson el egyszer Umbriába, a Basilica di San Francescót és a Szent Ferenc erdejét megnézni a több száz gyönyörű olajfával. De most keressünk közelebbi helyszínt, látogassuk meg az állatszerető Nagy Lászlót és családját Eger melletti tanyájukon. Ők ugyanis minden állatok világnapján úgy ünnepelnek, hogy bemutatják a tanyán zajló életet óvodás, kisiskolás csoportoknak. A családot Pilisi Csenge kereste fel.
1: Menj alta az orrod?
2: Menj.
1: Így hagyja, hogy az orrod bevegyed?
2: Igen.
1: Jaj, nagyon kis érdeklődő.
2: Ő milyen idős?
3: Egy hetes körül egy hetes. Van. Igen.
1: Jól tudom, hogy itt segítesz apáéknak.
3: Én mindig segítek. Ezt a hodályt kitrágyáztam egyedül papával. Jövünk szoptatni a barikat, hogy anyukája nem szereti, hogy életbe maradjon, és akkor minden ilyesmit csinálunk együtt mindig.
1: És ez hogy néz ki, hogy akkor a tanulás mellett, ugye most hetedikes vagy, segítesz minden nap?
3: Igen, minden. Megtanulok, vagy tanulás előtt jövök le.
1: És melyik a jobb? Tanulni, vagy így eljárni külön órára, mondjuk zongorázni, vagy itt segíteni?
3: Itt segíteni, ez jobb. Megnyugtatnak, és szelide. Nagyon. Nekem is vannak olyan barjaim, akik elordítom magam a tanya közepén, és így odaszalad hozzám.
1: Ennyire természetes, hogy a fiát is befogják a gazdálkodásban mindennapi munkába?
4: Természetesen, hát ez egy családi gazdaság. Itt mindenkinek a tudása szerint ki kell venni a részét, meg ami rájut. Kisfiú nagyon jól traktorozik, és hát a kitrágyázásnál úgy volt, hogy én voltam a gyalogmunkás, ő meg a traktoros, úgy rendkívül jó érzéke van hozzá.
1: Hogy bírnak el ennyi állattal? Én nem tudom, ha most itt körbenézünk, hány jó meg birka van?
4: Általában olyan 250-300 között van az anyalétszámunk. A juhok az a fő tevékenységünk, védett fajtát magyar merinót tenyésztünk, de amikor ugye bárány van, akkor felmegy akár 500-ra is, mert már most is olyan 150-160 körül van bárányunk, és még lesz közel 200 bárányunk, azzal együtt ugye már 500-nál vagyunk, és akkor van mit csinálni, hát hogy bírunk el, egyre nehezebben. De még elbírunk, majd ha már nagyon nem bírunk, akkor abba hagyjuk, mert azért ez sok így. Meg van apró jószágunk, kacsa, liba, csirke, sertés, tehát mint egy családi gazdaságban mi próbálunk mindent megtermelni magunknak, nem a boltra hagyatkozni. Tehát nincs alkalmazott az állattenyésztésben. Nem lehet embert kapni, és bármennyi pénzt fizetsz neki, nincs szakértelmük. Szombat, vasárnap szabadok akarnak lenni, az állattenyésztés nem ilyen. Se húsvét, se vasárnap, se ünnep, semmi. Tehát ez olyan elhivatottság kell, hogy az már a mai emberekbe, fiatalokba egyáltalán nincs.
1: Mióta foglalkoznak állattenyésztéssel?
4: Ez egy mesébe illő történet lenne az egész, mert ugye azt mondom, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egy Sárospatak melletti kis faluban egy gyermek megszületett 56-ban, amivel édesanyámék akkor építették a házat. Nem volt még kész a ház, de akkor még az emberek az istálót előbbre tartották. Engem a jászolyba tettek. Na, attól kezdve én azt mondhatom, hogy én 3 éves koromban már vezettem ki az ibolyatehenünket, akkor elestem a küszöbbe, az ibolyatehén megdögdösött, megnyalt, és felállított. Egész gyerekkorom óta mindig ezt csináltam. De utána kitanultam, úgymond tanult és született állattenyésztőnek tartanám magam. Magával a juh és a kecske tenyésztéssel azért az 1990-es évektől foglalkozunk nagyon komolyan, tehát a juh tenyészetünk is igen magas szintű, de egy 200 darab olyan védett állatot tartunk, ami hát nem ritkaság, mert van, csak védetté van nyilvánítva.
1: És hogy tudják ennyire rendben tartani ezt a hatalmas területet?
2: Az elhivatottság mellé még hozzátenném azt, hogy ezt igazából szeretetből vagy szerelemből lehet csinálni, mert mint ahogy a férjem is mondta, ez mindennapos elfoglaltság, egy év 365 napjából 0-24-ben mi dolgozunk. Mivel ezt a szívünkön viseljük, ez az életünk, hát így lehet rendben tartani, meg velük foglalkozni, és mind a hárman ebbe vagyunk bele szövetkezve, hogy mi ezt így tudjuk csinálni, és egymást kiegészítve, kisegítve, együtt dolgozva, tulajdonképpen jókedvűen, és nem munkának fogjuk mi ezt föl, hanem ez az életünk.
1: Hogy cseppent bele ebbe a gazdaságba?
2: Én egri gyerek vagyok, nekem ez nem adódott egyértelműen, hogy nekem ez lesz az utam, de mint az előbb mondtam, ugye ez szeretett szerelem, és valahonnan ez nekem mégiscsak jött, hogy nekem ez az utam, és ebbe bele kell állni. Úgy érzem, hogy ezt jól is tettem, nyilván a család, a szüleim nem így gondolkodtak, vagy gondolkodtak, gondolkodnak a mai napig sem erről, de az embernek hoznia kell egy döntést, tényleg belecsöppentem, igen.
1: És akkor bele lehet ebbe tanulni?
2: Bele lehet tanulni, meg azért a férjem hatalmas tudással rendelkezik, és arra csak figyelni kell, és akkor az ember ezt rögtön tudja.
1: A fián kívül van kinek továbbadni? Mert hogy azért ez egy olyan kerek életút, amit példaként is meg lehet mutatni másoknak.
4: Szerintem nincs, nem tudom, ő mennyire fog beleállni, most szereti, ez nagyon nagy elfoglaltság, nagyon nagy elhivatottság kell hozzá, nem igazán látom. Tulajdonképpen az állattenyésztés is leépülőben van. Azok az állat létszámok valamikor 3 millió jó, most 700 ezer. Valamikor 800 ezer, 1 millió tehén, most 200 ezer. Sertés 10 millió, jelenleg 2 millió, tehát olyan mértékű csökkenés tapasztalható az állattenyésztésbe, hogy én nem látok ennek olyan borzasztó nagy jövőjét.
1: Na, de akkor így a szakmájának az utolsó mohikánja, nem?
4: Nincs képzés, ami állattenyésztőt, juhászt képezne. Szorgalmazzuk évek óta, nincs szakiskola, nincs jelentkező.
5: Most simogattad a nyuszit? És milyen? Finom, puha? Nem félsz tőle?
6: Nem.
5: Neked van otthon valamilyen állatod?
6: Nem.
5: De szeretnél, ugye? Miért szeretnél?
6: Hát, cicát, vagy kutyát.
1: Ma is voltak, holnap is jönnek, óvodás iskolás csoportokat is fogadnak. Bemutatják nekik, hogy hogyan nevelik az állatokat?
4: Két fontos ünnepünk van. Ugye szeptember 29-e, Szent Mihály nap, a behajtás ünnepe. 2020 óta a magyar kormány ezt ünneppé nyilvánította. A másik Assisi Szent Ferenc halálának emlékére 1931 óta ünneplik az állatok világnapját, akiről azt beszélték, ugye, hogy az állatok nyelvén tudott. Hát már ő akkor felhívta a figyelmet az állat és az ember együtt élésére, ezért alkalmanként mi, ha igény van rá, óvodákat kiszoktunk hívni, illetve ők bejelentkeznek, akkor mi szívesen látjuk őket. Ma is volt kettő csoport, holnap is jön kettő csoport, és a gyerekek valami fantasztikus nagy szeretettel és álmélkodásra nézik a tojást, a tyúkot, a malackákat, a kisbárányt, hát csillog a szemük, bálára tudnak mászni, traktorba tudnak ülni, bárány cumisztatta, simogattak, és hát nagyon nagy élményekkel mentek haza.

0: és ha néhány perce az állatok védőszentjeként is ismert Assisi Szent Ferencet említettem, íme egy sor az egyik imájából, ami éppen az állatokról, az állatokért, az élővilágért szólt. Könyörgünk, légy velük irgalmas, a velük foglalkozóknak pedig adj együttérző szívet, gyengéd kezet és kedves szavakat. A mai világnap alapelve, hogy az állatok segítőtársként és barátként boldogabbá teszik az életünket, és a házi kedvencek értő és szerető gazdáknál családtaggá is válhatnak. Benkő Andrea összeállításában Bodonyi Dániel, Ferenci Eleonóra és Ferenci Nagy Levente mesél arról, mit jelent az életében az állatok jelenléte.
1: Amit egy állatka szeretetben tud nekünk adni, azt a végtelen, özvetlen szeretetet, azt az ember nem tudja megadni, vagy csak nagyon ritkán. Iszonyat magasra teszik a lécet. Amint elveszíti az első állatát az ember az életébe, akkor jön rá igazán, hogy sokkal több volt, mint egy családtag. Szerintem az állatok olyan angyalok, akiket azért küldtek a földre, hogy az életünk egy bizonyos szakaszában segítsenek nekünk. Új utat mutassanak. Mindegyiktől tanultam már valamit. Ott volt például Maszat Cica, akinek iszonyat nagy érzelmi intelligenciája volt, oda ment az emberhez, hogyha sírt. Előre érezte, hogyha valami baj van. Garfield Cica, aki megtanulta, hogyan kell az angol WC-t használni. És miután végzett a dolgával, letépte a WC-papírt, betette az alomba, majd felment az angol WC-re és lehúzta, mert megtanulta az embertől. Kála Cica, a legnagyobb túlélő volt. Körülbelül 17 évet élt, 2 foga és 3 lába volt, de így is vadászta az egeret, így is rohant fáról fára, és soha nem adta fel, hogyha a legnagyobb betegségben volt is, ő akkor is küzdött az életért. Egyetlen egy műtétnél sem adta fel. Akkor ott van a mi kutya, akit most veszítettünk el nemrégiben. Az elfogadás földi helytartója volt. Hiába nyúzta a legkisebb gyerek, ő akkor is hagyta magát, és tisztelte az embert. Bölcs volt, és megfontolt, és a leghűségesebb társ, aki egy ember mellett lehet. Volt egyszer egy cicánk madzag, aki a bátorság jelképe, aki felpofozta a kutyát, hogyha éppen a másik cicát bántani akarta, majd fogta és játékból beledugta a fejét a kutya szájába. Számára egyszerűen nem létezett lehetetlen. Volt is egy ilyen családi mondásunk, légy madzag, hogyha valakit bátorítani akartunk valamire.
2: Az előbb elcsattant egy puszi. Gondolná az ember, hogy egy cicának a fején, vagy egy kutyusnak, de nem. Egy nimfa papagájunk van, aki olyan, mintha az egyik családtagunk lenne. Van ugyan neki egy kis ketrece, de ő kincsétágat. Igen, hát köztünk tölti azt az időt, amíg itthon vagyunk, és biztonságban kint lehet. Tudom róla, hogy ő egy rajban élő állat, tehát nekünk úgy kell kicsit viselkednünk, mint a raj, aki körülveszi. Megfigyeltem, hogy ő akkor mer enni, akkor mer tollászkodni, hogyha hallja a hangunkat, ha itt vagyunk körülötte, hogyha nem vagyunk itt, akkor gubbaszt. Hát van, amikor sajnos ezt televízióval tudom megoldani, hogy legyen meg ez a duruzsolás, amit igényel, de ha itt vagyunk, akkor a vállunkon ül, ott szeret tollászkodni, vagy hozzánk bújik. Nekünk kell ugye megoldani azt, hogy a fején a tokokat kibontsuk, amit ugye egymásnak tesznek meg a madarak, ezzel a szeretetet, meg a gondoskodást kifejezve. Jön is, és tuszkolja a kezemet, tuszkolja az arcomat, kis fejével, és mutatja, hogy szeretné, hogy bontogassuk, és szeretetteljes gesztusokkal viszonozza ő is ezt.
3: Mit jelent az önök életében az, hogy van ő?
2: Valóban azt jelenti, mintha lenne még egy gyerek a családban, meg egy folyamatos felelősségérzetet ad. De tényleg annyi örömet ad, mintha egy gyerek lenne.
4: Boldogság lenne a legkifejezőbb szó. Mindig lehet rajta mosolyogni. Sajnos a hullámos papagájunk elpusztult. Ő volt talán eddig a legközelebb a szívemhez. Ő még a kosárlabdámmal is játszott, az, amit vele átéltünk. Ez valami hihetetlen volt.
3: Egy ilyen kis állat mit tanít arról, hogy milyen is ez a világ?
4: Hát talán amit az első papagájomnál felfedeztem, az az életnek a fontossága. Csak 4 évet élt. Nagyon megtanultam értékelni minden pillanatát, akár csak a családommal töltött időnek. Valamilyen szinten egy kicsit az odafigyelésem mindenfele is, de főleg iránta, az változott. Sokkal felelősségtudatosabb lett.
2: Kölcsönösen hatunk egymásra ezekkel a kis állatokkal, akikkel együtt élünk. Annyi mindent tanítunk egymásnak. Általában ugye beszélni tanítják a papagájokat. Nagyon szeretnek fütyülni. És egy olyan fütyjelet találtunk ki, ami összeköt bennünket, ugye, mint egy raj. Ez azért tartom fontosnak, hogy az embernek valahogy ebbe az irányba kéne elmenni, hogy nekünk alkalmazkodni az ő igényeikhez, és nem őket formálni a mi képünkre. Ugyanakkor ebbe belecsempésztük a mi kultúránkat is, ugyanis a kiséi zenét tanítottuk meg neki fütyülni, amit folyamatosan gyakorol és tökéletesít.
3: Meg lehet őt kérni, hogy most fütyüljen?

0: Az 1848-49-es szabadságharc mártír honvédtábornoka Lenkei János nevét ma is sok intézmény viseli, egri szülőházát múzeumnak rendezték be. A világ számos táján élő leszármazottai sok év után találtak egymásra, hogy család egyesítéssel tartsák életben a sokoldalú katona és hazafi emlékét. Az ezredfordulón Lenkei születésének 200. évfordulóján emlékbélyeget adtak ki, majd megalakították a Lenkei Társaság Kulturális Örökség Egyesületet, és minden év október 6-án Egerben és Aradon találkoznak. A történelmi családi örökségről Pilisi Csenge kérdezett.
1: Péter, mikor tudta meg, hogy ilyen történelmi család sarja?
2: Hát gyerekkorunkban ez a család témája volt. Sokat kirándultunk a szüleimmel, mentünk történelmi helyekre, mindenféle érdekes helyekre, amik valamilyen módon köthetőek voltak akár hozzánk, akár csak a magyar történelemnek fontosabb területe, és ez valahogy úgy belénk ívódott az, hogy tudtuk, hogy kik vagyunk. Aztán valamikor olyan 16 éves korom táján támadt az ötletem, hogy milyen jó lenne egyszer ennek a dolognak utána menni, és tudtam, hogy vannak lenkei leszármazottak, a Lenkei Jánosnak, a bátyja Károlynak a leszármazottak, valahol Budapesten, és egyszer teljesen véletlenül egy utazási irodába tévedtem be, és amikor felvették az adataimat, akkor kiderült, hogy az a hölgy, aki a pult másik oldalán ül, ő egy lenkei leszármazott, mégpedig Lenkei Károly leszármazottja. Édesapám adta az ötletet, hogy adjunk ennek egy formát, és legyen egy egyesület, felcsapva a telefonkönyvet, elkezdtem felkeresni a lenkeieket egyenként, egyiket a másik után. Olyan volt, mintha régi ismerősökkel kezdtem volna beszélgetni, és aztán létrehoztuk a családi egyesületet, a Lenkei János a 48-as hagyományoknak ápolását, az Egerhez köthető 48-asoknak, Nézicsnek, Lenkeinek, a hagyatékának a kezelését, illetve valamilyen módon megismertetni őket, újra leporolni ezeket a neveket, és újra felszínre hozni, hogy nagyobb ismertségnek örvendjenek, ha nem is akkorának, mint a maguk korában, mert akkor ezeket a neveket, ha bárki kimondta, az olyan volt, mint hogyha most sorolnánk az aranycsapat neveit, tehát mindenki betéve tudta.
1: Kutatták a családfát, könyvtárba, levéltárba jártak.
2: Családi emlékezet nagyon nincs. A Lenkei Károly féle vonalon, ugye, aki Jánosnak a bátyja volt, az ő családjában felelhetőek régi emlékek, régi levelezések, de mivel János ugye utódok nélkül hunyt el, az ő vonalán ilyet nem lelünk fel. Ugyanakkor pontosan azért, amit az előbb mondtam, hogy jelentős személyiség volt ő a maga korában, ugye Kossuth avatt tábornokká, és a 13 aradi vértanúval együtt volt a aradi börtönben. Pontosan ezért viszonylag nagy az ő irodalma, és azokat a családban korábban magszakállára elkezdett családfakutatásokat, ezeket összegerebíze, nagyjából valami rendszerbe állítva. Édesapámmal, mikor még gyerek voltam, akkor elmentünk a Szuhafői templomba, a Zádor falusi templomba, ott kikértük az egyházi anyakönyveket. Aztán, amikor a Google és egyáltalán az internet lehetővé tette ezeknek az anyagoknak a rendszerezését, akkor eljutottunk egészen olyan információkig, hogy az anna idején az Egyesült Államokba kivándorolt lenkeiek melyik hajón és milyen körülmények között érkeztek meg, és nagyon kedves szlovákiai magyarok és szlovákiai szlovákok is segítettek abban, hogy egy-egy családi kirándulás alkalmával, amikor például a mai Szlovákiában található Sajó Lenkén emléktáblát helyeztünk el, hogy ez ne csak egy emléktábla elhelyezés legyen, hanem egy család egyesítő program is, ha így tetszik. Sokkal jobban tudjuk értékelni azt, hogy kik vagyunk, látva ezeknek a építőkockáknak a mára nagyjából kialakult egységét, mint akár 10 évvel ezelőtt is, amikor csak a hit volt meg.
1: Fia Máté, mit tud erről a történelmi háttérről?
3: Nálunk is az asztalnál otthon, akár vasárnapi ebédek alkalmával gyakran előkerül a téma. Egy nagyon nagy család, így egészen kiskorom óta nagyon büszke vagyok rá, hogy a tagja lehetek.
1: Máshogy nézi a 48-as eseményeket, amit tanulnak az iskolában, amióta tudja, hogy Lenkei leszármazott?
3: Igen, mindenképpen jobban odafigyelek rá, hiszen látom, hogy a történelemnek ebben a kis, de igen fontos szegletében a családomnak fontos része van. Minden alkalommal, amikor az eredeti vértanúkról esik szó, nekem eszembe jut, és hogyha alkalmam nyílik rá, akkor az osztálytársaimnak is elmondom.
0: Péter másik fia Miklós is beleszületett a családfakutatásba, és 17 évesen büszke a Lenkei névre.
4: Igazából elég hamar rájöttem, hogy különleges nevünk van 48-as események kapcsán. Elég izgalmas, hogy a törikönyvben, meg regényekben, vagy akár múzeumokban is a megemlékezéseken saját nevünket hallhatjuk. Együtt említve a korabeli Magyarország nagyjából igazából akár Kossuth-tal, de is, ahogy akár Görgeivel, és tényleg ez nagy dolog, hogy Lenkei János honvédtábornok és bátyja Károly, kiknek volt kortársa, a nevelőtársa és raktársa is a szabadságharcban, ez nagy büszkeség számunkra.
1: Mesél esetleg az osztályban is, vagy történelem órán erről, az indítatásról, vagy kötődésről? Osztálytársak esetleg kérdezik, hogy milyen ezt megélni?
4: Felszokott merülni a téma, főleg töri órákon. Hát szívesen mondok egy-két történetet a kétlenkei életéből, akár megpróbáltatásokról, vagy hősítettekről, ami nincs feltétlenül benne a tankönyvekben. Általános iskolában édesapám is volt ilyen rendhagyó töri órán, és jó tudni, hogy van közöm hozzá, még ha ennyi időtávlatából is most éppen aratra készül a nagy család koszorúzni, 30-an megyünk több napra, erről is biztos be fogok számolni jövő héten.
2: Jánosról tudjuk, hogy ha jól emlékszem, 4-5 éves korában kerül le otthonról, és 6-7 éves korában kerül be egy olyan katonai intézménybe, ahol aztán az akkori Habsburg-birodalom regulái alapján nő fel a sors fintorra, ugye, hogy Lenkei Jánosnak jelentős érdemei voltak Lengyelországból, ahol állomásodott, és onnan ugye először hazahozta a külhonban lévő magyar katonákat. Azt is tudjuk, hogy amikor Jánossal elbánt az élet, és az aradi várbörtönben egy évvel később, mint ahogy az aradiakat kivégezték, ő is átadta a lelkét az Istennek.
1: Szerte a világban vannak lenkeiek, ezt mondjuk egy fiatal ember, aki előtt most már nyitott a világ, ezt hogy érzi át, hogy most tulajdonképpen újra egyesült a lenkei család?
3: Nagy lehetőség, hogy a világ minden pontján találkozhatok családtagokkal, akárhova megyek szétnézni, világot látni. Mindig van ott egy segítőkéz. Van egy Facebook csoportunk, ahol családunkkal kapcsolatos általános mindennapos híreket közlünk egymással. Így szoktunk időnként beszélgetni, mindenféle információkat megosztani.
2: Össze kell tartani, programokat szervezünk és össze-össze járogatunk. Annak idején bejártuk Lenkei János útját, amikor a századával ugye hazatért Mariampolból Magyarországra. Ez egy buszos, nagyon jól sikerült kirándulás volt. Aztán voltunk a komáromi erődben, aminek Lenkei János tudjuk, hogy a rövid időre is, de kapitánya volt Gulyon Richarddal. Volt kettőjük között egy verseny, aki hamarabb beérő lesz a várkapitány is. Lenkei János ért be először a várba. Készülünk a tavaszi hadjárat helyszíneit meglátogatni, hiszen azok jelentős 48-as pontok az életben. Voltunk Aradon, együtt koszorúztunk a helyi nem magyarsággal és a magyar állam képviselőivel. Egy családot ez rohadt mód összehoz.
1: Ez ritka, hogy ekkora család újra egymásra találjon.
2: Igen, azt hiszem, hogy ritka dolog. Akármerre megyünk, legyen az az Egri Városháza, vagy legyen az a Budapesti Hadtörténeti Múzeum, vagy legyen egy étterem, ahova egy családi ebédet szervezünk. Mindenhol meglepődnek, és olyan örömmel nyugtázzák, hogy van még ilyen az országban, illetve hogy van egy ilyen fajta kezdeményezés. Ebből én azt szűröm le, hogy egy ritka dolog, de szerintem azért egyre inkább az emberek merik felfedezni azt, hogy honnan jönnek és merre tartanak. Az ember nyilván büszke arra, hogy vannak olyan elei, akiket akár a mai napig is egy jelentős eseményhez, 48-49-hez köthetünk, de a mai ember számára is megkérdőjelezhetetlenül egy igazodási pont, és hogyha nekünk ehhez az igazodási ponthoz valami fajta közünk van, akkor ez büszkeséggel tölt el.

0: Elsőre talán furcsa lesz majd a megszólításhoz szavakat keresgélni a fiatal nőnek, aki különös rokonságra tett szert, amikor egy családfa kutatáshoz kezdte gyűjtögetni az otthoni papírokat. Az eredeti cél az volt, hogy őseit jobban megismerje, de közben Szendrei Júlia neve is előkerült. Sőt, mondhatjuk, az ablakon és az ajtón is a történelem kopogtatott. Rónai Dorottya és családjának nem mindennapi története következik, akihez Barta Bernadett látogatott el.
1: Előttünk az asztalon rengeteg fénykép, különböző füzetek, régebbi típusú boríték, amire Rónai Endre neve van ráírva. Ő volt ennek a levélnek a címzettje, Rónai Dorottya kezdett el egy családfakutatást, mert hogy volt itthon rengeteg dokumentum, és akkor ezeket szerette volna önmaga feldolgozni.
2: A nagyapám után kezdtünk el kutatni családilag első körben, aztán később csatlakoztak hozzánk többen.
1: Nemes Gábor családfakutató személye az, aki leginkább ugye kiveszi az oroszlán részét ennek a munkának, ha jól mondom. Ön előtt most

0: Atya Bató család révén áll távoli rokonságban, ugye szendrei leszármazottakkal. Szendrei Juliának az édesapját Szendrei Ignácnak hívták, és az ő húga Szendrei Franciska Lukrécia férjhez ment Sismis Mihályhoz. Az ő egyik lányukat, ugye Sismis Franciskát pedig Bató Ignác József Miksa vette feleségül, és az ő leszármazottaik, ugye, azok Dorottyának a rokonai már, és ugye így került ugye a képbe ez a szál.
1: Mit szólt Dorottya ahhoz, amikor megtudta ezt a tényt, hogy valóban Szendrei Júliáékhoz köthető a család, ha nem is szorosan, de távoli rokonságban állnak akkor?
2: Nagyapánk előszeretettel hangoztatta mindig. Jól ismerték Júliát. Ez ilyen benfentes infó volt mindig. Édesanyánk is gyakran mondta.
1: Komolyan tudták venni, vagy inkább így legyintettek, hogy jó, hát akkor a nagypapa ki tudja, hogy igaz-e vagy sem.
2: Persze, nyilván ez már történelem. Nagyapában mindig volt egy fekete humor, de maximálisan az igazat mondta.
1: És mit lehet kezdeni egy ilyen ténnyel, hogyha kiderül, hogy valóban a nagyapja igazat mondott, bizonyosságot van a családfám, hiszen ugye levezethető, hogy valóban van rokonság a Szendrei családdal.
2: Fel kell hozzá nőni, szerintem minden fajta értelemben. Szellemi vezető az mindenképpen igaznak kell, hogy láttassa magát, és hát ez azért kemény feladat emberek ért felelősséget vállalni, és ezt csak úgy tudod megtenni, hogyha te magadért is felelősséget vállalsz. És akkor hozzájön egy ilyen információ. Nem mondom, hogy tettek az asztalra dolgokat, amiket hát igyekszünk a családdal, a testvéremmel megugrani.
1: Mit lehet tudni a Szendrei családról? Mert hogy amikor rájött erre az információra, hogy ugye van rokonság, akkor én úgy gondolom, hogy a Szendrei család történetébe is talán jobban beleásta magát a családfakutató, mert hogy ilyenkor általában én azt szoktam tapasztalni, hogy egy családfakutató egy információt megtud, és gyakorlatilag az eredeti kutatás az szétágazik, és akkor ebből még több munka lesz. Jól sejtem?
0: Igen, de most ugye a Szendrei család, illetve a Petőfi családnak a története elég jól dokumentált. Petőfi Sándornak az élete is részletességig menően nagyon jól dokumentált, és ezt nagyon jól ismerjük. A Szendrei család története viszonylag kevésbé ismert már, ami így az eredetüket illeti. Ugye inkább Júliára fókuszál, ugye, illetve az édesapjára, Szendrei Ignácra fókuszál ugye a történeti emlékezet, illetve még ugye a kutatások is. Maga a családfa egyébként az interneten már elérhető több honlapon is. Családfakutató honlapokon.
1: És ezek pontosak?
0: Nagy részt pontosak. Előfordulhatnak persze, mi vagy több ember állítja ezeket a családfákat össze, tehát nem csak a Szendrei családfát, hanem több minden más egyéb családfákat is. Nyilvánvalóan pontatlanságok, ilyen apróságok előfordulhatnak rajta, de ezeket utólag lehet pontosítani, tehát van erre lehetőség. Igazából nekem csak annyi teendőm volt, hogy amit ugye eddig összeállított több kutató ugye a Szendrei családdal kapcsolatban, én ezeket az adatokat leellenőriztem, és amit pontosítani tudtam, azt pontosítottam, illetve ahol még újdonságot tudtam hozzátenni, ugye azt megtettem.
1: Van-e olyan információ, ami most új?
0: Igen, sikerült találni egy újabb információt. Fontos adalék a Szendrei család felemelkedése szempontjából. Szendrei Júlia nagyapja, Szendrei József jól házasodott.
1: Ezt lehetett valahol látni?
0: Igen, egy anyakönyvben fedeztem fel. Ugye második felesége, ugye Mohácsi Mária, nemesi származású volt, és édesanyja egy jómódú német család leszármazottja volt. Úgy hívták Korher Anna Mária.
1: Említette is, hogy fel kell nőni ehhez a feladathoz, hogy ugye valaki akár be tudja ezt az információt fogadni, no, de mennyire ismeri mondjuk Szendrei Júliának költői munkásságát, mert manapság már egyre többet beszélünk róla is, mint költőnőről.
2: Még át kell nézni, az biztos. Van egy pár információm, a barátnőm ültetett le egy film mellé, azt néztük meg együtt, ott nagyon jól esett, ahogy megvoltak ők jelenítve, tehát élvezet volt megnézni, hogy milyenek lehettek.
1: Vannak manapság Szendrei leszármazottak? Lehet róluk tudni?
0: Egészen biztosan vannak, tehát nem csak anyai ágról, hanem apai ágról is.
1: Lesz kapcsolatfelvétel? Tervezi, hogy esetleg kapcsolódik a családdal ennek az információnak a birtokában?
2: Mindenképpen szeretnénk bővíteni a családot. Ugye a testvéremmel ketten maradtunk így a nagy világba.
1: Hogyan fognak majd odaállni a Szendrei ék elé?
2: Én mindenképpen képeslappal próbálnám meg, amint megvan a vélhető cím. Azt szerintem elegáns, és kicsit hagyjuk a technikát, mert ha a múltban gondolkozom, akkor rengeteg, nekünk is rengeteg levelünk van, amit még nem sikerült elolvasni. Szerintem az egy

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Cegléden a 93 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Társadalmi célú reklám.
2: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: 14 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Az orosz-ukrán háború befejezésére szólított fel a német kancellár. Idehaza tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Folytatódik a napos, száraz idő. A háború befejezésére szólított fel az orosz elnököt a német kancellár. A Kijevben tartózkodó Friedrich Merz kijelentette, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de szerinte ehhez előbb meg kell szüntetni a harcokat. Friedrich Merz látogatása alatt többször is légiriadót rendeltek el a fővárosban az orosz drón támadások miatt, és találat érte a Dnyeperen átívelő északi hidat is. Irán csak akkor nyitja meg újra a hormúzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a hormúzi szorosban. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A csaknem 3.400.000 szavazó dönt a kollektív államelnökség 3 bosnyák, szerb, horvát tagjáról. Az országos és a két további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről is. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választó azonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Szavazni este 7 óráig lehet. A nyugat-balkáni országban ez a 10. általános választás, az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Idehaza továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezni az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélű hasznosítására fordítsák. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat, az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. Az időjárásról: jelenleg 22 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-24 fokot mérnek. Mindenhol derült az ég, estétől helyenként fátyol felhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan napos, száraz idő. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 2-8 fok lesz, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Csütörtökön egy hideg front érkezik esővel és lehűléssel. Hírekkel 15 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Abigail titkai. Szabó Magda születésnapján stúdió vendégünk Piros Ildikó Kossuth Díjas színművész. Az Abigail című musical Veszprémben ünnepel az 50 éves 100 Folk Celsius zenekar és a képregény reneszánsza.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Utánpótlás. Nevelés. Sportol a gyerek.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A mai adásunkban kosárlabdáról lesz szó, de hát természetesen az utánpótlás, illetve a sport mesdjéjén fogunk végig haladni. A mai stúdió vendég nem más, mint Mészáros Zalán, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetője, valamint a férfi szakosztályának a vezetője, illetve Komlódi Dénes, a MAFSZ Kosárlabda Akadémia U16-os csapatának vezetőedzője, és az U16-os fiúválogatott edzője. Szervusztok, sziasztok!
5: Szervusz, köszönjük szépen a meghívást!
6: Köszönöm szépen a meghívást!
4: Ugye az a fő témánk, hogy hogyan legyünk jó sportszülők a szakma szemszögéből. Hogy látjátok, hogy mekkora jelentősége van a szülőnek egy gyerek sportkarrierjében? Ugye itt azért ez nem tudom mennyire befolyásoló tényező. Dénes?
6: Úgy gondolom, hogy nagyon is befolyásoló tényező. Mi azt szoktuk mondani, hogy az a háromszög, amit a sportoló, az edző és a szülők képviselnek, annak az egészséges kapcsolata és a kommunikáció a kapcsolata, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egy sportoló életében és fejlődésében. Nyilván tartani kell bizonyos határokat, és mindenkinek tudnia kell a szerepét, de elengedhetetlen az, hogy mind szülői oldalról, mind edzői oldalról, mind pedig a gyermek oldaláról egy egészséges kapcsolat alakuljon ki.
4: Szükség van a szülőnek a gyerek sport karrierjében, hogy beleivódjon, ott legyen?
5: Nyilván, ahogy a Dénes is mondta, ez a hármas, az a edző, gyermek, szülő hármas szimbiózisa adhatja meg azt a támogató közeget, ami a utánpótlás sportolónak szüksége van. Ha a szülői oldalt nézzük, akkor gyakorlatilag az ő oldaláról a feltétlen szeretet, a támogatás és az érzelmi háttér biztosítása a három legfontosabb tényező szerintem.
4: Miért, mitől lesz valaki jó sportszülő szerintetek, Dénes?
6: Ugye Zalán is említette, szerintem maga a támogatás és az egészséges légkör és környezet a legfontosabb. Én azt szoktam mondani, hogy bízzák a szülők ránk edzőkre a kritikai észrevételeket, ők pedig támogassák mindenben a gyereküket, egészen addig, amíg szereti azt, amit csinál.
4: Fontos az, hogy a sportolót segítse úgy a szülő, hogy igazán érződjön a mellette lévő, hát ott lét. Tehát, hogy mi az a határ, ami már egy kicsit sok, vagy éppen kevés?
5: Gyakorlatilag ezért említettem előbb ezt a érzelmi háttér biztosítását, ami nem túl sok, tehát nem kell neki, a szülőnek mindent befolyásolnia és mindent kontrollat tartania. Azt szoktam példaként felhozni, hogyha nem nagyon tudják a szülők a pontos határokat a sportban, hogy mennyire kell támogatniuk, és mikor kell úgymond háttérbe húzódniuk, hogy vegyék az iskolát példaként. Ott sem mehetnek be órára, és szólhatnak mindenbe bele, hogy mikor hívják fel felelni a gyermeküket, mikor, milyen módon kérik számon. Megtalálnak egy iskolát, abba megbíznak, vagy egy tanárt, és ahhoz elviszik a gyermeküket, és aztán szerintem havonta egyszer egy fogadó óra keretében vagy szülő értekezleten kérdezhetnek. Ugyanezeket a kereteket kell meghatározni szerintem sportban is.
4: A Vasasnál bemehetnek a szülők az edzésre?
5: Alapvetően azt kérjük, hogy ne. Havi egyszer, ha szükség van, főleg kisebbeknél, akkor tartunk nyílt edzést. Nyilván vannak olyan termek, vagy például a Pasolyti Sportcentrum olyan, hogy beülhetnek, hogyha nem tudunk azzal foglalkozni, hogy minden szülőt éppen, ha bejön, kitiltsunk. Ha nem, nincs rossz hatása a gyerekre, alapvetően nem vagyunk rigózusak, de mi azt szoktuk kérni év elején, hogy alapvetően ne legyenek bent, ne a szülőre figyeljen a gyermek, hanem arra a sportszakemberre, aki ezt az edzést tartja.
4: Korosztályokat egy kicsit el tudnád nekünk mondani, hogy itt miről beszélünk, amikor a gyerek és a szülő kapcsolata megjelenhet mondjuk a csarnokban, ha egyáltalán mehet edzésre, de hát inkább nem.
5: Alapvetően én azt gondolom, hogy 8-tól 10-11 éves korig kerülnek be a rendszerbe a szülők és a gyermekek, ami azt feltételi, hogy az elején ilyen előkészítő csoportokban, vagy van ugye a Kosárlabda Szövetségnek egy kosárpalánta programja, amikor egy évi három versennyel az évközi edzések után valamilyen módon megmérettetnek. Itt természetes szerint, ami ott vannak a szülők mögöttük, és a versenyeken szurkolnak, de az edzéseken, ami általában tanórában van beépítve, vagy koradélutáni foglalkozásként, tehát 4 óra előtt történik, nyilvánvalóan nem mehetnek be a szülők. Aztán a U11 körül van egy ilyen váltás, amikor bekerülnek úgymond a klubban, már nem csak kosárpalántás csapatként, hanem 10-11 éves gyermekként az U11-es csapatba. Ott kell egy kicsit edukálni úgymond a szülőket, hogy mostantól mondjuk már nem 2, hanem 3 vagy 4 edzés van kluboktól függően, és ott kérni azt, hogy alapvetően ne járjanak az edzésre, viszont ha szeretnék és igénylik, akkor tudunk havi alkalom, bizonyos alkalomszerűen nyílt edzést tartani, és ott megnézhetik a gyermeket, illetve a kereteket olyan módon megszabni, hogy hány alkalom az, amikor tudunk konzultálni külön, nem edzés után, hanem azt mondjuk, hogy mondjuk negyed évente egyszer leülünk, és a gyermek fejlődését átbeszéljük a szülővel.
4: Dénes, a MOVC-nál litániát kell írnod, hegyi beszédet kell tartanod, mit kell egyáltalán a szülő felé ilyenkor tenned, hogy az edzésre járhat, vagy sem?
6: Én ugye idősebb korosztállyal dolgozom a MAFSZ-nál, tehát az U16-os, ők 14-15-16 éves gyerekek.
4: Ott már nem kérdés.
6: Ott már azért nem kérdés, hogy az edzésekre a szülők nem jönnek be, de azért edzői szempontból is fontos, hogy valamilyen visszajelzést viszont kapjanak a szülők. Úgyhogy a mi esetünkben negyed vagy fél évente leülünk a szülőkkel, értékeljük a gyerekeket, akár írásos formában is kapnak fél évente egy értékelést, hogy éppen hol állnak a gyerekek a fejlődésben.
4: Zalán, mindhárom oldalt ismered, tehát voltál élsportoló, szakember és sportszülő is. Mennyire más belülről megélni mindezt, ezeket a szerepeket?
5: Én azt gondolom, hogy fiatal koromban édesapám ugye edző is volt, és tesőtanár, édesanyám is tesőtanár volt, mind a ketten egyetemen tanítottak, tehát ők tudták ezeket a határokat. Örültek, hogy sportolok, támogattak benne, egyébként bármit is sportoltam, mert nem csak kosárlabdáztam, előtte úsztam, atlétizáltam, teniszeztem, és utána kezdtem kosárlabdázni. Mindenben támogattak, viszont nem helyeztek egyáltalán rám nyomást, hogy bármit is el kell érnem. Örültek, hogy jó szívvel, nagy örömmel megyek edzésre, és támogattak, édesanyám legfőképpen ott volt a meccseimen, édesapám, mivel egy edző volt, talán egy picit próbálta ezt a helyzetet kerülni, és ritkábban jött ki, de abszolút támogató közeg volt, semmiféle elvárással. Sportszülőként próbáltam én is ezt az elvet követni, úgyhogy én is van edzői végzettségem is, illetve hát válogatott sportoló voltam. Nyilván volt véleményem, többször mondtam el gyermekeimnek, mint kellett volna szerintem, így utólag nézve, viszont mikor olyan, minden lányom olyan 16 és 18 év között abbahagyta a kosárlabdát, különböző okok miatt abszolút nem nehezteltem ezért rájuk, én úgy gondolom, hogy ezt nekik kell eldönteni, hogy ők meddig szerették, vagy szerették volna csinálni, és ebbe támogattam az akkori döntésükbe is őket. Mellettük álltam, annak viszont örülök, hogy mai napig benne vannak a kosárlabda életbe, tehát dolgoznak ilyen asztalszemélyzetbe, technikai vezetőként, edzőként, tehát különböző módon és mélységben benne vannak a kosárlabdában. Szakvezetőként, vagy szakemberként azt kell, hogy mondjam, hogy most már azért szinte napi szintű küzdelem van a szülőkkel. Már idefele jövet is két e-mailt olvastam éppen, hogy a hétvégén ki miért nem játszott, vagy miért mennyit, miért kellett passzolni, miért nem jön edzésre. Egyre több olyan esetet látok, amikor úgy szoktuk hívni, hogy helikopter szülői magatartás, amikor a szülő gyakorlatilag folyamatosan a gyermeke fölött lebeg, befolyásolni akar minden mozzanatot, mindenhol ott akar lenni, meg akarja mondani, hogy az ő gyermekének mire van szüksége, amikor esetleg szülőkkel egyeztet egy, vagy bocsánat, a gyermeknek mond valamit az edző, azt máshogy adja elő, pedig ott se volt, gyakorlatilag egy ilyen több áttételes módon kerül vissza megint az edző, ez a téma, és akkor újra és újra megpróbálunk leülni, természetesen türelmesnek kell lennünk, de nyilván nem tudom a többi klubot, de nálunk azért nem, szinte nincs olyan korosztály, ahol valamelyik szülővel ne lenne olyan gond, vagy inkább azt mondom, nem is gondnak fogalmazom, a megoldandó probléma, ami ha nem is napi, de heti, havi szintű.
4: Még egy ilyen kiemelt klubnál, mint a Vasasnál és a MAFC-nál is megjelenik ez? Tehát, hogy nektek a szülő felé egyfajta ilyen gondolatokat kell, tehát el kell mondani neki, hogy miért nem játszott a gyerek?
6: Én úgy gondolom, hogy ahogy az Alán is mondta, a türelmes kommunikáció az elején nagyon-nagyon fontos, és igenis, nekünk edzőknek úgy, hogy a gyerekeket, úgy azért valamilyen szinten a szülőket is edukálnunk kell arról, hogy mik azok a viselkedésformák, amik megengedettek a kosárlabda pályán kívül, és mik azok, amik nem, illetve, hogy hogyan is néz ki egy kommunikáció az edzővel arról, hogyha esetlegesen felmerül az a kérdés, hogy a gyermek miért nem játszik. Én ilyen szempontból mindig is nyitott voltam ezekre a beszélgetésekre. Ezek nagyon nem könnyű beszélgetések. Akármennyire úgy tűnik, edzői szemmel se könnyű beszélgetések, amikor egy szülővel arról kell leülni, hogy szerintünk a gyermeke miért nem tartott ahol a többiek, mit gondolunk róla. Éppen ezért nyíltan, de azért a határokat meghúzva kell kommunikálnunk velük.
4: Talán a szülő és a gyerek az autóban, amikor épp az edzésről vagy a mérkőzésről viszi haza, akkor általában szoktak beszélgetni, és a teljesítményeket vagy a teljesítményüket elmondják. Car coaching, ezt úgy nevezik, hallgassunk meg erről egy bejátszót Dian Gergőtől.
7: Mit gondol, tudnak egymásra hatni a szülői közösségek, akár pozitív, akár negatív irányban?
8: Nagyon-nagyon kifejezett és kézzelfogható pozitív tapasztalataim vannak, olyan 2,5-3 év különbség van a gyerekeim között, és ahhoz képest a kisebbiknél az idejében nagyon jó kapcsolatok voltak a különböző szülői, más csapatok szüleivel. Tehát ez egy... Az én személyes megélésemben egy 3 év során ez egy nagyon nagy előrelépés, és ezt nem tudom, hogy ez azért van meg, hogy nyilván én is, vagy mi is máshogy viszonyulunk ehhez, vagy ők emberként mások, de ez szerintem jó. Tehát a konkrét élő kommunikációra van szükség, tehát oda menni, beszélgetni, kezet fogni, bemutatkozni.
7: Tehát, hogy egy klubokon átívelő közösség legyen a szülői közösség, és ne egyfajta ilyen törzsi viszálykodás, gyűlölködés legyen egyesületek között, ez kívánatos lenne?
8: Szerintem mindenképpen, mert hogy ugye ez utánpótlás nevelés, tehát itt nem a adott klubok, hanem az adott sportágnak a egységes magyarországi fejlődése lenne a cél.
7: Mit gondol, mennyire lenne ideális, hogy beleszóljon a szülő a gyerek sportolásába, a szakmai munkába? Egyáltalán kell-e, meg lehet-e állni, hogy bármennyire is beleszóljon?
8: Én ezt sosem tettem, se pálya széléről, se autóba hazafelé, és én azt gondolom, hogy nem is kell. És ez valóban az edzőnek, illetve a szakvezetésnek és a játékosnak vagy a csapatnak a feladata. Én inkább csak bátorítottam, ha el volt keseredve, próbáltam motiválni az érzéseit, próbáltam monitorozni, támogatni, bíztatni, de konkrét tanácsokkal soha nem láttam el. Részben azért, mert nem is értek hozzá, tehát nem az adott sportágból jövök, másrészt pedig nem is tartom ezt helyesnek, és szerintem ez nem is jó.
4: Itt talán a példa jónak mondható, de előfordulhat az, hogy éppen a szülő a szakmai oldalra akar egy kicsit hatni. Ilyenkor hozzátok mi jut el, hogy mit tudtok ezzel egyáltalán kezdeni, Zalán?
5: Én azt gondolom, hogy a kulcs szó a bizalom. Tehát, hogyha a szülőnek nincs meg a bizalma a klub felé, vagy az adott edző felé, akkor ezt helyre kell állítani valahogy, ezt a bizalmat vissza kell szerezni, vagy ha ez nem megoldható, akkor nyilván más utat kell választani. És ugyanaz a bizalom van, amit előzőleg hoztam példaként az iskolában. Nem tartanám jó ötletnek iskolai szinten se, hogy minden éve más suliba vigyük a gyerekünket, mert éppen Pista bácsi vagy Klári néni nem tetszett nekünk az órán, vagy ugyanezt mondhatom edzői fronton, hogy valamelyik edző éppen nem szimpatikus, akkor keresünk egy másik egyesületet. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a bizalmat, hogy egy klubba bízzunk, és ne rángassuk a gyereket, nem jó neki se, ha mindig más környezetben. Igen, igen, vannak olyan esetek, hogy időnként váltani kell, de ha mindig csak azt keresjük, hogy hol van egyen jobb, akkor szerintem a gyereknek egy állandó, bizonytalan, újra tanuló környezetbe tesszük, ahelyett, hogy hosszú távon bíznánk egy klubban, egy egyesületben, egy akadémiában, vagy akár egy nevelőedzőben.
4: Ha meghallja a kosárlabdát szerető szülő, hogy Mészáros Zalán, akkor visszafogottabb lesz?
5: Aki ismer engem, az nyilván. Most már elértünk abba a korba, hogy a szülők ismerek inkább, nem a gyermekek, és a szülők mondják, hogy én ki voltam, ők mondjuk akár pályatársaim voltak, vagy szurkolók abban az időben, vagy láttak a tévébe. Tehát nyilván van egy respektem kosárlabda sportágon belül, és minden olyan edzőnek, aki annak idején válogatott sportoló volt, az nyilván köztudott, és ez ilyen szempontból egy jó hatás lehet, de ettől még klubvezetőken nem nekem kell megoldom, és nem is oldok meg minden problémát, ezt ráhagyom a kollégáimra, én csak akkor lépek be, amikor ilyen olyan eset van, ami átidalhatatlan, vagy edzői, vagy szakmai vezetői szempontból. Igenis, meg kell tanulni a kollégáimnak is az U11-es edzőtől egészen a junior edzőig kommunikálni, egyeztetni a szülőkkel. Nem szeretnék én mindent kézi vezérléssel megoldani, hanem akár fiatalabb, akár tapasztaltabb kollégáról van szó. A bizalmam feléjük ilyen szempontból töretlen, és azt kérem, hogy elsősorban ők oldják meg, és ha nincs megoldás, akkor kerüljön elém az ügy, ha van ilyen.
4: Komlódi Dénes U16-os bajnokedző az NKA Pécssel, viszont a fiatalabb korosztály tagja vagy. És amikor a szülő a mérkőzés közben instrukciókat ad, akkor mit csinálsz?
6: Az egy nagyon hálás feladat olyankor egy edzőnek. Én ebből a szempontból viszonylag egyszerűen gondolkodom. Azonnal elvágom ezt a fajta kommunikációt. Én egyébként többször csináltam már olyat, főleg amikor kisebbeknél dolgoztam, hogy konkrétan átsétáltam a pályán, és megkértem a szülőt, hogy ezt tovább ne folytassa. Ez nyilván egy konfliktus, de azért ilyenkor szerintem maga egy felfokozott hangulatban az edzőnek kell ilyenkor nyugodt kommunikációval élnie, és azt belátni, hogy az ilyenfajta dolgok, hogy jön egy valamilyen instrukció az edző felől, és jön egy teljesen más instrukció a nézőtérről a szülőktől, az nem árt másnak, csak kizárólag a gyereknek, és csak kizárólag a csapatnak, amit ilyenkor mérlegelni kell. Nekem többször volt ilyen beszélgetésem szülőkkel, hogy véleményezték a játékvezetőket, és a többi, és a többi. Én pedig ezt nyilván szóvá tettem, és az a válasz jött, hogy de hát mi szurkolók vagyunk jelen a kosárlabda mérkőzésen. Erre nekem meg az volt a válaszom, hogy ez ilyen formában nem igaz, mert a ti gyermekeitek játszanak, tehát ti, amikor úgymond szurkolóként ültök egy meccsen, akkor is elsődlegesen szülők vagytok, és az ilyen atrocitások, az ilyen konfliktusok a legeslegkínosabb ilyenkor magának a játékosnak és a gyereknek, hogyha a szüleitől ezt látja.
4: Zalán, ehhez bármi gondolat?
5: Abszolút egyetértek ezzel. A szülő egy példakép, ahogy az edzőnek is példaképnek kell lennie, és ilyenkor nem szimpla szurkolóként vannak kint, hanem a gyermekük édesapjaként, édesanyjaként, nagyszüleiként, vagy bármilyen rokonaként, és a legrosszabb, ahogy a Dini is mondta, annak a gyermeknek, akik bentről azt látja, hogy az édesapja mondjuk magából kikelve kiabál a játékvezetővel, neki szerintem a legkelemetlenebb, és nem is tudja a szülő, hogy mit élhet át a gyerek emiatt.
4: És akkor mi a feladata egy szülőnek egy mérkőzésen? Mert szurkoló lehet, de akkor mégsem, szakmai tanácsot ne adjon, mit csináljon?
5: Két dolog, vagy szurkoljon annak az adott csapatnak, amelyekben játszik a gyermeke, vagy pedig csak nézze, így van, legyen kint, és erről beszéltünk az első kérdésnél, érzelmi háttér biztosítása, azzal, hogy ő ott van, és tudja a gyermek, hogy édesapja, édesanyja látja, és ott vannak mellett, és a végén megvárják, hazaviszik, elmennek esetleg kajálni, dumálnak egy jót, kisportolta magát a gyerek, neki ezt a kicsit háttérbe lévő érzelmi háttér biztosítása az elsődleges feladata. A szakmai rész nem a szülőhöz, illetve a játékvezetők bármilyen megítélése nem hozzátartozik.
4: Ahogy egy kicsit növekedik már a gyerek, egyre biztosabb vagy valószínűbb, hogy ő belőle tényleg sportoló lesz, jelen esetben kosárlabdázó. De mi van akkor, ha ez nem fog megvalósulni, mert speciál mondjuk ti nem láttok ebbe többet az ő esetében. Ezt hogy lehet elmondani magának, a gyereknek, illetve a szülőnek leginkább?
6: Egyrészt edzői oldalról én mindig is a korrekt és őszinte kommunikációnak voltam a híve, tehát szerintem azzal sokkal többet ártunk egy fiatal sportolónak és a szüleiknek, hogyha olyan álmokkal hitelgetjük őket, amik nem feltétlenül tükrözik a valóságot, mert amennyire felemeli ez az adott pillanatban a játékost és a szülőt, annál nagyobbat fog esni később, amikor ténylegesen kiderül, hogy nem ez lesz az útja. Viszont itt azért megemlíteném, hogy azért egy korosztályból kevés gyermekből lesz kosárlabdázó, viszont nem csak abban kell szerintem mérni a sikerességet, hogy egy adott korosztályból hány kosárlabdázó jön ki, ugyanis a saját példámon is tudom mondani, hogy nekem 16-17 évesen azért már biztossá vált, hogy nem az lesz az utam, hogy NB1-es kosárlabdázó leszek, viszont annyira jó edzőkkel dolgoztam az évek során, és annyira megszerettették velem ezt a sportágat, úgy, hogy nem hitegettek hiú ábrándokkal, hogy én is benne maradtam ebben a sportban, mint edző. És erre is nagyon kell figyelnünk nekünk edzőknek, hogyha valakiből nem lesz játékos, akkor attól függetlenül még lehet belőle nagyon jó edző, lehet belőle játékvezető, sportvezető, és a többi, és a többi.
4: Kicsit arról, hogy vannak technikai vívmányok, amik elvehetik a fókuszt, ez talán mondjuk egy 20-25 évvel ezelőtt nem volt jelen. Mit lehet tenni a kevesebb telefonozás, vagy esetleg internetezéssel kapcsolatban? Ebbe egyáltalán ti beleszólhattok, beleszóltok-e, Zalán?
5: Nyilván a szülői edukációt említettük, és a szülői értekezeteken megkérjük például azt, hogy próbálják elérni a gyermeküknél, hogy este 8 után például lefekvés előtt 1-2 órával már ne érje őket mondjuk kékfény az készülékeken keresztül. Beleszólni nem tudunk, tehát mi csak kérni tudunk szülőktől. Amit mi tudunk a mi oldalunkról, hogy azt megköveteljük, hogy ők edzés előtti 1 órában ne telefonozzanak, illetve ha edzőtáboron megyünk, akkor úgy szoktuk kihirdetni általában már a legkisebbeknél is, hogy arra az egy hétre nem telefonhasználatról szól, hanem tényleg táborozni megyünk ebbe, nem csak az edzések vannak, hanem akár egy strandlátogatás is, meg egyéb programok, és este egy-egy órára minden gyermek megkapja a telefont, akkor felhívhatja apát, anyát, egyéb esetekben pedig a szülő tud érdeklődni az edzőnél, hogy mi van a gyermekével. Ahogy amikor én felnőttem, akkor se próbáltak minden nap információkat kérni rólam, így tulajdonképpen most sincs rá szükség, mert biztos helyen vannak minimum 2 edzővel, minden edzőtáborban és egyéb segítő személyzettel. Tehát mi azokban az időszakokban, amit mi felügyelünk, ott próbáljuk szabályos keretek közé terelni ezeket a dolgokat, de végül is a gyermek nagy részben azért suliban van, vagy a szülővel van, tehát azért a egész napi például telefon használatra nem tudunk ráhatással lenni, mi kérhetjük a szülőt, hogy ebben segítsenek, támogassanak, de nem fogunk hozzájuk egyeksével fölmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a dolgokat, nem
4: jobb,
5: is tudunk.
4: Jobb nem lesz a helyzet, mert a technika megmarad, úgyhogy akkor mit lehet tenni? Mondjuk a MAVC oldalán mi a megoldás, ha van?
6: Én szerintem egyébként itt azért bejön, amiről már a Zalán is beszélt, a bizalomnak a másik oldala, hogy a szülők bízzanak meg az edzőkben és a szakmai tudásukban, mi pedig hát bízunk meg abban, hogy azokat a kéréseinket, azokat a tanácsainkat megfogadják, amik erre a témára vonatkoznak. Nyilván ezt a fajta tendenciát megszüntetni biztos, hogy nem tudjuk, maximum kezelni és edukálni a játékosokat arra, hogy mit jelent ez a sportolói lét, és ennek az egyik mozgatórugója az, hogy olyan dolgokat, amik egy picit nehezebbé teszik azt, hogy kipihenjék magukat, picit nehezebbé teszik azt, hogy jól aludjanak, picit nehezebbé teszik azt, hogy közösségben legyenek, azokat próbálják meg a lehető legminimálisabbra szorítani.
4: Ha 3 dolgot kérhetnétek minden utánpótlásban sportoló gyerek szüleitől, mik lennének azok?
6: Támogassák a gyermeküket mindenféleképpen, és pozitív megerősítéseket kapjanak tőlük. A második az lenne, hogy a szakmát hagyják meg a szakmabelieknek, és a harmadik pedig az, hogy hagyják a gyereküknek, hogy a saját útjukat ők tapossák ki maguknak.
4: Valám?
5: Tulajdonképpen ezzel kezdtük, akkor, hogy keretbe foglaljam. Szeressék, támogassák őket, és érzelmi hátteret biztosítsanak a teljes pályafutásuk során.
4: Uraim, köszönöm szépen.
5: Mi köszönjük.
6: Köszönjük.
4: Mészáros Zalán a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetője és férfi szakosztályának vezetője, valamint Komlódi Nénes a MAVC Kosárlabda Akadémia U16-os csapatának vezetőedzője és az U16-os fiúválogatott edzője volt a vendég az Utánpótlás Nevelés Sportol a Gyerek című műsorban. A szerkesztő Dian Gergő, a műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Kulcskérdések. A hét legfontosabb témája.
2: Köszöntöm Önöket, Hegedűs Katalin vagyok. Ez tehát a hét legfontosabb kérdése ismétlő műsorunk. Bár a hazai könyvpiac adatai alapján továbbra is sok kötet fogy, különösen a gyermek és ifjúsági irodalom területén, a legfrissebb PISA eredmények mégis elgondolkodtatóak. Rohamosan romlik a magyar diákok szövegértése, és 15 évesen szinte minden harmadik fiatal az alapvető szintet sem éri el. Vajon mélyülő olvasási válsággal kell szembenéznünk, vagy csupán az olvasási szokások alapvető átalakulásáról van szó, és milyen szerepet játszik mindezekben az iskola, valamint a kötelező olvasmányok rendszere? Erről beszélgetett a Kulcskérdések szerdai adásában Benyúrita vendégeivel, Sárdi Dórával, a Pagony egyik alapítójával, és Fenyő D. György magyar tanárral. Ezt az adást választottuk ki Önöknek ismétlésre.
3: Volt egy konferencia a CEU-n, amit ráadásul tanár úr moderált, ahol Berg Judit helyettes államtitkár a kötelező olvasmányokról is beszélve azt mondta, hogy például azt szem előtt kellene tartanunk ahhoz, hogy a gyerekek egyáltalán kedvet kapjanak, vagy szeressenek olvasni, hogy lehet, hogy elég lenne már szemelvényeket olvasni bizonyos kötelező olvasmányokból. Ez pár évvel ezelőtt még egy borzalmas kijelentésnek tűnhetett volna, és lehet, hogy kapára-kaszára kaptak volna sokan. Ma már viszont, minthogyha a szülők generáció is változott volna annyit, hogy ez nem ennyire radikális mondat. És akkor először kérdezem Fenyő D. Györgyöt, mint magyar tanár, mennyire radikális elképzelés, hogy a kőszívű ember fiaiból mondjuk csak egy fejezetet olvassanak el a magyar diákok?
4: Azt gondolom, hogy egyáltalán nem radikális, teljesen józan a helyzetnek, meg az olvasmányoknak megfelelő. Hozzáteszem, hogy arra, hogy részleteket olvastassunk művekből, erre évtizedek, meg évszázadok óta nagyon sok példa van. Itt inkább a probléma, vagy aki problémát érez ebben, az abban érzi, hogy miből olvastatunk. Mert azt mindenki tudja, hogy Homéroszt, Dantét, hát csak és kizárólag részletekben, de ez Rényit is, a 20. század nagyon sok szövegét szintén részletekben szoktuk olvastatni. Tehát az önmagában, hogy nem egy teljes művet olvastatunk el, az egy bevett gyakorlat. Inkább itt arról van szó, hogy vannak, hát beidegződésszerűen is meglévő olvasmányok, főleg ez az általános iskolára vonatkozik, de mondjuk felső tagozatra, vagy a negyediktől nyolcadikig tartó időszakra, amelyeknél megszoktuk, vagy el szoktuk olvastatni, például az Egri csillagok, a idézett mű, az ugyanilyen. Na most én azt gondolom, hogyha egy iskolában, egy tanulócsoportban, egy diákcsoportban el lehet olvastatni egész műveket, akkor azt kell. Tehát ha választhatnék, hogy a Pál utcai fiúkat egészében vagy részletében olvastatom, és úgy választhatok, hogy a diákoknak az örömöt okoz, akkor mindenképpen azt mondom, hogy a teljes művet kell elolvastatni. Tovább megyek, hogy szerintem minden életkorban, iskolafokozatban, osztályban lehetőleg többet kell elolvastatni, de csak annyit, ami már elolvasható, értelmezhető, megmagyarázható, megbeszélhető és örömet okoz. Tehát ha egy osztály semmit nem képes elolvasni, akkor teljesen fölösleges egy negyedik könyvet is feladni. Inkább olvassanak el egy fejezetet, vagy inkább egyet olvassanak föl hangosan, heteken, hónapokon keresztül akár, minthogy elsiklakoljon a mű fölött, vagy megtanuljanak 3-4 irodalomtörténeti közhelyet róla.
3: Mindjárt beszélünk arról is, hogy egyáltalán milyen képességeik vannak még a mai gyerekeknek, de először hogy kérdezem meg Sárdi Dórát, hogy mi a tapasztalat, a közvetlen tapasztalat, hogy egyébként, amikor bemennek mondjuk a Pagonyba a gyerekek a szüleikkel együtt, akkor mi az, amit keresnek? Keresik-e a kötelező olvasmányokat? Van-e olyan egyébként, ami a mai napig, akár mondjuk az említett Pál utcai fiúkkal, el tudom képzelni, hogy a mai napig olyan, amit keresnek és szívesen olvasnak, és mi az a tapasztalás, mi az, amivel egyébként az olvasást a mai fiatalok kezdik, és amivel közel lehet hozzájuk hozni?
5: Hát ugye itt most több kérdés hangzott el. Kezdeném azzal, hogy a kötelező olvasmányokat kizárólag és csak a szülők keresik a pagonyban, és kizárólag és csak szeptember hónapban. Ilyenkor be is tárazzuk őket, és jönnek pánikszerűen, hogy elvigyék a kötelező olvasmányokat, mert ugyan nekik megvolt, de most éppen nem találják, biztos kölcsönadták valakinek. Ez nagyon gyakran van, és akkor mi is próbáljuk őket kiszolgálni. Erről azt hiszem, hogy ennél többet nem tudok mondani, és kellően érezhető a cinizmus a hangomban, hogy a gyerekek a legritkábban fordulnak egyáltalán a pulthoz oda, miközben a szülő kifizeti a kötelező olvasmányt. Viszont a pagonynak a jelmondata 25 éve az, hogy nagyra tartjuk a kicsiket, és itt a 15 évest is még én kicsinek hívom a felnőtt szemszögéből. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a pagonyokban lehetőség van ugye a gyerekeknek maguknak választani, és kérdezted, hogy mi az, amit őt szívesen választanak. Azok a gyerekek, akik olvasnak, ők nagyon nyitottak nagyon sok mindenre. És itt ugyanúgy lehet akkor a kalandregénytől kezdve a kislányoknak a lovaskönyveken keresztül, vannak ezek a interaktív könyvek, a kalandjáték kockázat, ahol ugye a gyerek többféle módon olvashatja végig a könyvet, kicsit olyan, mint egy videójátékot játszani. Tehát azokkal a gyerekekkel, akik szívesen olvasnak, velük semmi nehézség nincsen, őnekik rengetegféle könyv közül lehet választani. A fő probléma az van, ami nagyon-nagyon gyakran van, hogy bejön a szülő, hogy 11-2-3 éves gyereke semmit nem hajlandó olvasni, adjunk valamit, amivel megszeretteti az olvasást. És akkor itt tényleg egy nagyon komoly nehézségbe ütközünk, megpróbálunk egy picit beszélgetni a szülővel, annélkül, hogy egy családi anamnézist vennénk föl, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy nem olvas a gyerek, bár saját szülői tapasztalatból mi magunk is tudjuk, hogy a gyerekek miért nem olvasnak. És megpróbálunk olyan pici történetekbe belekapaszkodni, ami esetleg átsegíti a gyereket azon az olvasási nehézségen, vagy hogy nem olvas, de általában azt szoktuk javasolni, hogy válasszon olyan könyvet, ami érdekelni a gyereket, és próbálja meg együtt olvasni vele. Hogyha hajlandó egy 12-13 éves gyerek, akkor ez nagyon-nagyon sokat segíthet.
3: Igen, ugye eljutunk ahhoz a problémához, hogy mi most arról beszélünk, hogy mit, de hát ennek a nulladik lépése az, hogyha egyáltalán nehézségekkel küzd a gyerek, és hogyha be se tudja fogadni a szöveget, akkor teljesen mindegy, hogy mit, hogyha nem tanult megolvasni, hogyha azok csak betűk és mondatok egymás után, akkor valóban élvezetet nem okoz neki. Tanár úr, hol lantjuk el a gyerekeknek az olvasni tudását? Egész kiskorban, tehát amikor elkezdenek olvasni, tanulni, vagy ez hol csúszik félre, hogy ezeket a borzalmas számokat látjuk aztán a PISA mérésben, hogy nem értik azokat a szövegeket, amiket eléjük teszünk?
4: Én azt gondolom különben, hogy az olvasásnak, meg nem olvasásnak, az értésnek, meg nem értésnek nagyon sok fokozata, meg rétege van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a mai gyerekek nem olvasnak, vagy a mai gyerekek nem értenek meg szövegeket, hanem bizony van, aki egyáltalán nem olvas, ami valamennyit olvas, van, aki egy bizonyos életkorban szokik le az olvasásról, van, aki időlegesen szokik le az olvasásról, Tehát, hogy nagyon árnyalt a kép. A másik, ez a szülők életvitelében rejlik, de most ezt nem tudja semmiféle kormányzat vagy politikai akarat megváltoztatni. Ha megnézzük a szülőket a metróban, otthon, stb., ugyanannyira bele vannak mélyedve, néha még inkább a telefonjukba, mint ahogy a gyerekek. És hát nyilván a gyerek azt lesi el, amit a szülő csinál. Ha ma egy 7 éves, akinek még nincs telefonja, azt látja, hogy a szülei folyamatosan, legalábbis kézben tartják a mobiltelefont, hát akkor mi más lenne vonzó bennél, mint a szüleinek a mintája. Tehát, hogy van egy ilyen természetes a szülő generációhoz való akkulturáció is. Na most nyilván ennél konkrétabban meg az iskolára lenne érdemes szűkíteni, de azt gondolom, hogy az általános iskola első 3 éve az nagyon vagy viszonylag, vagy nagyon sok helyen azért nagyon a helyén van, és megtanítja a gyerekeket technikailag olvasni, meg egyszerűbb dolgokat elolvasni. Utána a negyedik, de inkább ötödikben jön az az időszak, amikor egyrészt a gyerekek már tartanak annak azon a fokon, hogy egész könyveket el tudjanak olvasni. És ebben valóban a, nem csak a hogyan, hanem a mit is nagyon számít, hogy ekkor érdemes olyan könyveket a kezükbe adni, eléjük tárni, föladni, beszélgetni, amelyek érdeklik őket, és amelyek szépek, színesek, mai problémákról szólnak, az ő kérdéseiket fogalmazzák meg. Tehát ennek azért nagy a szerepe. De hozzáteszem, hogy még egy dolog történik a felső tagozat első, mondjuk, vagy második, harmadik évben, tehát olyan hatodik, hetedikben, hogy ugyanis a gyerekek önállósulnak, és kialakítják a saját kulturális profiljukat. Egyszerűen az egyik gyerek ilyen zenét hallgat, a másik olyat, az egyik harcművészete jár, a másik nem szeret sportolni, és így tovább, és így tovább. És úgy tűnik, hogy ennek a kortárs kultúrának nem nagyon fontos oszlopa, vagy nem fontos eleme a könyv, vagy az olvasás, és akkor elkezdenek távolodni az iskola fölkínálta, vagy az iskola által képviselt értékektől és cselekvésektől. Úgyhogy a komoly zuhanás valahol a felső tagozaton, mondjuk hatodik, hetedikben történik, és akkor valóban, mintha lenevelődnének a gyerekek, a fiúk sokkal inkább, tehát a lányok tovább maradnak, meg olvasók, és aztán gimnázium, már aki ugye gimnáziumba kerül, ez fontos hangsúlyozni, ezért nem mindenki, de a gimnáziumban van egy enyhébb, de visszatérés az olvasáshoz, tehát amikor felnőttebb, vagy felnőtt könyveket is olvasnak, plusz megmaradt természetesen az ifjúsági young adult irodalom, populáris kultúra, tehát, hogy valami ilyen mintázatot rajzol le. Hozzáteszem, hogy sajnos ez csak egy mondat, hogy vannak olyan rétegek, amelyek ez nem történik meg, és ez nagyon nagy réteg. Tehát a könyvolvasás mit olvasson, hogy jön be a szülő, mit olvas, együtt olvassanak, ez a társadalom egy részére teljesen igaz. Egy nem csekély részére viszont nem,
3: Virágos.
4: Hogy ők kizuhannak ebből a közös kultúrából.
3: Sárdi Dóra, milyen akciókat, programokat, interaktív dolgokat lehet hozzápakolni mindezekhez, hogy ahogy nem árulok el titkot, mi itt előtte beszélgetünk, és pont ugyanezt mondta, hogy ez a 10-12 éves kor környékén van egy nagy bezuhanás az önök árusítási tapasztalatai szerint is. Van olyan technika, ami át tudja hitelni a digitalizáció és a könyvnyomtatás közötti, hát amiről beszélt tanár úr is, tehát az, hogy nem ehhez vannak szokva, vagy akár, hogy zenével, társművészetekkel valahogy lehet ezen segíteni?
5: Hát a Pagony nagyon sok mindent megpróbált az utóbbi évtizedekben, nagyon sok színházi előadás készült könyveinkből, sőt egyszer a Báb Színházzal azt is kipróbáltuk, hogy a Hello Héraklész című darabot egyszerre mutattuk be könyvként és előadásként is, egyébként nagy sikerrel, az egy 10 pluszos előadás volt. Szerették a gyerekek, de a könyv fogyásából és a színház sikeréből arra következtetek, hogy többen mentek el a színházi előadást megnézni, mint ahányan elolvasták a könyvet. Tehát alapvetően nekünk nem célunk vagy szándékunk nevelni se a szülőket, se a gyerekeket, inkább egy lehetőséget próbálunk folyamatosan biztosítani arra, hogy mindenki tényleg megtalálja azt, amit keres. Amikor a Bartók Béla úton nyitottuk a Pagonyt több mint 10 évvel ezelőtt, akkor a hátsó részébe létre akartunk hozni egy tilos az könyvesboltot, ami kifejezetten a kamaszokat szolgálta volna ki, ezt a 12 pluszos korosztályt, olyan butorokat csináltattunk, még telefontöltő állomást is beraktunk fotelekkel, 3 év múlva felszámoltuk ezt a könyvesbolt részleget, mert arra jöttünk rá, hogy nem jön egy kamasz gyerek, nem szívesen jön be egy térbe, ahol gyerekként jól érezte magát, szóval, hogy a folytonosság nem így működik az ő fejükben, ők szeretnek hátat fordítani annak, ami a gyerekkorukat jelenti ebben a kamasz időszakban, amikor a saját identitásukat keresik, tehát egy egészen másfajta közelítésre van szükség, és valahogy ennek a közelítésnek a nyelve az, amit nehezen talál a könyv, mint műfaj önmagában azoknál a gyerekeknél, akik nem olvasnak, mert azért mondom, hogy minden boltunknak nagyon komoly törzs közönsége van olyan gyerekekről, akik nagyon szívesen olvasnak, és egy Weber Anikó ifjúsági regényírónőnek a dedikálásán a könyvhéten 2 óráig állnak sorba ezek a gyerekek, nem beszélve Leiner Lauráról, tehát hogy abszolút van olvasó közönség, most mi nagyon ráfekszünk mindig a nehézségre és a problémára, és elfeledkezünk arról, hogy ez csak egy részét érinti a gyerekeknek, és tulajdonképpen lehet, hogy 20 évvel ezelőtt is hasonló volt az arány az olvasó és nem olvasó gyerekek között, csak a nem olvasó gyerekek lehet, hogy a Grundon a focit rugdosták, vagy jöttek-mentek az utcán, vagy kevésbé látványosan a telefonjukba otthon betemetkezve, szóval a problémát nem biztos, hogy ott kell megoldani, ahol észleljük, mert lehet, hogy nem ott van. Uh-huh.
3: Tanár úr ugye említette a telefonozást, meg hát a mobiltechnikát, meg a digitalizációt. Lehet-e, vagy tanárként hogy tapasztalja, hogy ha egyébként mondjuk olyan feladatot ad, ami digitálisan kutatható, vagy digitálisan olvasható, akkor az tud-e megoldás lenni, vagy egész egyszerűen a digitális eszközöket se olvasásra használják?
4: Nem, a digitális eszközöket mindenfélére használják. Tehát mennyiségileg még az is lehet, hogy egy-két évtizeddel előtti állapothoz képest még lehet, hogy többet is olvasnak a gyerekek, mert azért amikor csetelnek, bármilyen közösségi platformon vannak, akkor azért állandóan olvasnak is, meg írnak is, tehát ebben nincs különbség, viszont hogy teljesen más technikákat, meg gondolkodásmódot igényel ez a fajta olvasás, meg a másik fajta olvasás, az biztos. De nagyon egyszerűen mondom, hogy például egy könyvet olvasni, az több késleltetést igényel, és hát az meg nem olyan kényelmes, mint mondjuk azonnal kapni választ, vagy azonnal reagálni. Ugye mondjuk egy komment, vagy egy lájkolás, az azt jelenti, hogy elolvasok valamit, vagy félig elolvasok valamit, és azonnal ki tudom fejezni az egyetértésemet, kérdésemet, vitámat, véleményemet. Egy könyvnél ez nincs ott, tehát én ott passzív maradok olvasóként, és ez valószínűleg hát kevésbé kedvez, vagy ez a fajta olvasás ma kevésbé népszerű, uh-huh. vagy csábító, inkább ezt mondom a gyerekeknek. Húha, mi is volt a kérdése?
3: Nem, abszolút végül is megválaszolta, csak itt Sárdi Dórára néztem közben, mert úgy tűnt, mint aki reagálni is akar rá.
5: Igen, csak ez az időkérdése, amit a Gyuri említ, aki egyébként nekem gimnáziumban a magyar tanárom volt, úgyhogy jól ismerjük egymást, illetve szerzője a Pagonynak. Tehát, hogy az időkérdése, azt hiszem, hogy az a legkardinálisabb kérdés. Egy dolog mennyi ideig tart, és hogy a türelemmel hogy vannak ezek a gyerekek, és nagyon érdekes, hogy kiadtunk egy lengyel könyvet, a Türelem Lekvárt Fősz című könyvet, ahol tulajdonképpen ilyen alapérzelmekre vannak rövid kis rajzok, és azt iszonyatosan sok kamasz gyerek is vette meg magának, ahol nagyon hamar tudott egy mondatot olvasni, és egy képet megnézni, és ide csatlakozik az, hogy a képolvasásnak a feladata, ami szintén Magyarországon jelenleg eléggé elmaradott állapotban van a nyugathoz képest, a képeskönyveknek a piaca, és hogy most azért az utóbbi mondjuk 10 évben minden kiadó elindult a nagyon szép képeskönyvek kiadásában, csendes könyvek készítésében, és hogy lehet, hogy ez lesz a kiút, illetve egyfajta lehetőség arra, hogy a gyerekeknek könyvet adjunk a kezükbe, hogy képeken keresztül saját maguk mesélik a történetet abban a tempóban és abban a narratívában, amire nekik éppen szükségük van, hiszen a képet bármilyen módon lehet értelmezni. Egyébként sokkal-sokkal nehezebb egy szöveg nélküli képet olvasni nekünk, akik szövegen szocializálódtunk, és itt most persze akkor rögtön beszélhetnénk a művészeti oktatásról az iskolában, ami szintén ugye egy nagyon nagyon rossz helyzetben lévő szakág, és pont a képolvasásnak lehetne az alapja. Úgyhogy sok-sokféle kiutat látok én, és csak tényleg azt gondolom, hogy nekünk, akik ezzel foglalkozunk, tenni kell a dolgunkat úgy, ahogy jónak látjuk, és nagyon remélem, hogy ez megteremti a lehetőséget azok számára, akik igénylik ezt, hogy megtalálják azt az utat, ami az ő gyereküknek megfelelő lesz.
3: Ugye itt van egy fontos szociális és társadalmi mobilitási kérdés is, mert mind a ketten említették, hogy van egy masszív olvasóréteg, ami lehet, hogy mindig is ugyanúgy megvolt, és hát azért ez azt is jelenti, hogy valószínűleg az olvasószülőknek, vagy azok a gyerekek, akik egyáltalán látták olvasni a szüleiket, ahol ez fontos, ahol van pénz a könyvre, ott erről sokkal könnyebben beszélünk, mint az olyan leszakadó térségekben, ahol hát sok-sok generációra visszamenőleg maximum az iskola adott könyvet a gyerek kezében. Elvihető-e ez, amiről mi most itt beszélünk, mi is Budapesten beszélgetünk, ráadásul a Pagony is azért egy olyan könyvhálózat, amit a budapesti gyerekek nagyon könnyen elérnek, a szüleik nagyon könnyen elérik, de hát itt van egy társadalmi mobilizációs kérdés, amiben lehet, hogy mi most nem fogunk nagy okosságot mondani, de hát mégiscsak valahol ezt kéne megtalálni, hogy hogyan tudnánk ott is segíteni, vagy ott is felzárkóztatni. Tanár úr, ezt hogy látja? Mi ez, ami ebben a szülő, a tanár, és mi az, ami már egész egyszerűen az állam, vagy a kormány, vagy az oktatási minisztérium dolga?
4: Hát egyrészt nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ezt így megkérdezi, mert ez egy nagyon fontos felelőssége mindenkinek, aki erről gondolkodik, vagy beszél. Na most ezekhez a térségekhez tényleg az oktatás és a kötelező állami oktatás jut el a leginkább. És ezért van irtóztatóan nagy szerepe annak, hogy milyen tantervek születnek, hogy milyen segédanyagok születnek, hogy a tanárok hogy látják, vagy miben látják a saját feladatukat. Valóban, ugye azt is mérték már például, hogy könyvtárba is azok a gyerekek mennek, ahol otthon van könyv. Tehát nem az van, hogy a könyvtár például, ami egy önkéntes hely, képes kiegyenlíteni a hátrányokat, hanem ugyanazok a használói, mint akik a könyvesboltnak is a fogyasztói. Na, és ezért elemilyen fontos az, hogy az állam egy olyan tantervet, olyan elvárásokat fogalmazzon meg, amiben az olvasás megszerettetése, a szövegértés, a szövegalkotás,

0: ismer, hogy valaki megpróbálkozzon azzal, hogy magát kifejezze azzal, hogy mesét ír, novellát ír, regényt elkezd írni. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon erősen képességfejlesztő tanterv. És a pedagógusoknak egy olyan képzése, továbbképzése, irányítása, ami kifejezetten arra teszi a hangsúlyt, hogy minden gyerek lehetőleg minél többet minden órán tanuljon meg abból, amit ő utána képes megcsinálni. Azt mondják, hogy a írás-olvasás, tehát amiről most beszélünk, az minden más állampolgári képességnek, munkavállalói képességnek, az összes többi tantárgy tanulásának az előfeltétele. Tehát csak arra épülhet mondjuk egy állampolgári részvétel, hogy az illető elolvas szövegeket, megérti, értően viselkedik, mint állampolgár, és ugyanígy, hogy a hivatalban hogy tud intézni ügyet, hogy orvosnál mit képes elmondani, meg megérteni, és így tovább. És persze, hogy a fizika órán érti a példákat, a matekor szöveges példát, szóval, hogy olyan elemi képesség ez, amit muszáj lenne minél inkább fejleszteni.
1: Sárdi Dóra?
2: Hát itt kiadóként azért szűkebb a mozgásterünk, a Gyuri említette a könyvtárakat, de valóban a könyvtárak önmagukban nem tudják megoldani ezt a helyzetet. Amit én látok, hogyha sikerül egy-egy íróolvasó találkozót összehozni, azért van néhány olyan szerzőnk, aki tényleg heti rendszerességgel abszolút kistérségi helyekre is eljut, akár könyvtárakba, akár intézményekbe, ahol megszervezik, hogy az ott tanuló összes korosztályban érintett gyerek részt vegyen egy-egy ilyen írólvasó találkozón, tornatermekben, kultúrházakban. Az nagyon sokat tud segíteni. Tehát azt látom, hogyha egy picit kiderül, hogy az irodalom az egy ilyen húsvér ember által írt, és a mai világunkhoz abszolút minden szálon kapcsolódó dolog, akkor egy picit talán könnyebb ráverni a gyerekeket arra, hogy nyitottabbak legyenek erre a dologra, úgyhogy kifejezetten sok szerzőnk nagyon nagy örömmel megy ilyen helyekre, és nagyon szép tapasztalatokkal térnek mindig vissza.
1: Visszatérek a beszélgetésünk legelejére, itt az utolsó másfél-két percben, mert hogy ugye arról beszéltem, hogy a Berg Judit azt mondta, hogy akár elegendőek lennének szemelvények. Minden ilyen vita, ami arról szólt idáig, hogy mi legyen kötelező irodalom, vagy mi nem, az igazából a felnőtteknek a politikai kultúrharcát tükrözte vissza, legkevésbé a gyerekeknek a képességeit, vágyait és a többi. Mit gondolnak, hogy túl vagyunk-e ezen, hogyha egyáltalán felmerül majd ez akár egy új NAD-ban, hogy mi kerüljön be a kánonba, és mi ne, és mi milyen mennyiségbe, akkor ne megint egy politikai kultúrharc törjön ki, hanem a gyerekekről legyen szó, tanár úr.
0: Hát nagyon remélem, hogy így van. Persze minden vitát többször minden nemzedéknek 5 évente, vagy 10 évente, vagy 30 évente újra le kell folytatni. Tehát, hogy attól, mert 30 éve volt ilyenfajta politikai, meg kulturális vita, attól még biztos, hogy a 2010-es évek második felében is valahogy végig kell vitatni. De az alapbeállítódással, amit mondott, mélységesen egyetértek, itt alaposan és figyelmesen megtennézni, mire van szükségük a gyerekeknek, és ahhoz igazodni.
1: Utolsó perc, egy könyvet mond, amit biztos kivenne, és egyet, amit biztos betenne?
0: Nem szívesen. A biztos betenne, ott azt mondanám, hogy kortárs ifjúsági irodalma végtelen mennyiségben, és nagyon nagy szabadsággal abban, hogy választhassanak.
1: Sárdi Dóra? Bocsánat.
0: Igen, inkább Dóra mondja.
2: Én csak annyit tennék ezt hozzá, hogy mindig vannak boldogtalanok, minden döntéssel vannak, akik nem egyet értenek egyet, de én minél nagyobb szabadságot adnék a gyerekeknek és a tanároknak, hogy ők tudjanak dönteni adott közösségben, mi az, ami működik, mi az, ami jó.
3: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a jövő héten is. Rövidesen 15 órakor a legfrissebb hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!

0: 15 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. A háború befejezésére szólította fel az orosz elnököt a német kancellár. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Napos kora őszi idő lesz a folytatásban is. A háború befejezésére szólította fel az orosz elnököt a német kancellár. A Kijevben tartózkodó Friedrich Merz kijelentette, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de szerinte ehhez előbb be kell szüntetni a harcokat. A kancellár Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel együtt kereste fel az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia dróntámadásban megrongálódott épületét. Friedrich Merz látogatása alatt többször is légriadót rendeltek el a fővárosban az orosz dróntámadások miatt, és találat érte a Dnyeperen átívelő északi hidat is. Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat az ukrán elnök közelmúltban tett kijelentései miatt. Moszkva közölte, a jövőben intenzívebb támadásokat hajtanak végre katonai létesítmények, hadiipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen Kijevben és Ukrajna más részein. Volodymyr Zelenszky tegnap az orosz kőolajfinomítók elleni támadások fokozásáról beszélt. Az elnök szerint Moszkva el akarja űzni a civileket Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A táborban egy gázpalack is felrobbant, a tüzet azóta megfékezték. Idehaza gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok Rákos vasútállomáson, miután befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. Az állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-25 fokot mérnek. Mindenhol derült az ég. Estétől helyenként fátyol felhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan napos száraz idő. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Csütörtökön egy hideg front érkezik esővel és lehűléssel. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Előbb a bánatos Pálicsi szerelméért rajong, majd az alkoholista festőművészért, és persze David Bowieért. Flashback a színpadon. Vendégünk lesz a Pintér Béla társulat művésze, Messze Udi Emina. Erős nyugtató a bajnoki meccsek előtt. Mit vállalnak azok a szülők, akiknek a gyerekei élsportolók lesznek? Ésszel vagy ész nélkül? Életünk a gépek világában. Interjú Martin Korte neurobiológussal.
2: Necces. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Kiemelés tőlünk. Rég volt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
4: Magyarország történelmének mozgalmas évszázadában 1918 és 2018 között többször is megtörtént az államhatár lezárása, majd megnyitása. Milyen koncepciók, milyen szándékok jegyében, milyen politikai súlyuk volt a zárásoknak és nyitásoknak, milyen szerepet játszottak a nemzetbiztonsági szempontok, változott-e a magyar állam és a magyar nemzet presztízse a nemzetközi térben? Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018. Ezúttal ezt a témát emeljük ki a távolabbi és a közelebbi múltból. A szerkesztő Somi Gábor nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Kis Péter Ernő.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
5: Amikor a magyar határ történetéről beszélgetünk abban a korszakban, ahol amit mi most nézünk, akkor három dolgot érdemes látni.
4: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
5: Az egyik az, hogy a határ funkciója az mindig a biztonsági és a politikai környezettel változik. A másik, hogy a határ egyszerre biztonsági intézmény, de politikai eszköz is. Lehet vele védekezni, lehet szabályozni, lehet integrálni dolgokat, de akár külpolitikailag is nyomást lehet gyakorolni, vagy külpolitikailag lehet szívességet tenni. Preszt is tudunk vele teremteni. Akár belpolitikailag is lehet nyomást gyakorolni. És végül a harmadik, a 21. században nem az a kérdés szerintem az, hogy nyitott vagy zárt a határ, hanem hogy lehet egyszerre megőrizni a biztonságot és megőrizni a mobilitás lehetőségét. A mobilitás lehetősége az egy kulcsfontosságú. Ez az Európai Uniónak az egyik legfontosabb eredménye, az egész Európai Uniónak is, mint ilyen a Magyarországnak is a dilemmája. Az elmúlt 100 év szerintem azt mutatja, hát nyilvánvaló, hogy a határ soha nem egyszerű sorompó vagy határkerítés kérdése. A határ azt mutatja meg, hogy hogyan gondolkodik gyakorlatilag egy állam a saját biztonságáról, a saját szuverenitásáról, polgárairól, a külvilághoz való viszonyáról, és amikor a határ funkciója változik, rendszerint valami mélyebb változás történik, hiszen azt láttuk, hogy akár 1914-ről, akár 1956-ról, akár 1989-ről, vagy 2015-ről, vagy 2026-ról beszélünk. Ha most rögtön elkezdenénk mondjuk az egyik legfontosabb változással a 20. század elején, ez ugye nyilvánvaló Trianon lenne. Trianon az első világháború után következett be, és a világháború alapvetően sokkal, de sokkal fontosabbá tette a határokat. Minden háború egyébként sokkal fontosabbá teszi a határokat, egész egyszerűen azért, mert az emberek mozgását a felett akar kontrollálni, szemben álló hadseregeket akarja kizárni, stb. Stb. Tehát a biztonsági funkciója a határnak sokkal fontosabb lett. Magyarország esetében azonban 1920-ban nem csak ez történt, hanem jóval nagyobb változást hozott. Részben Trianon következtében nem csupán új határok születtek, hanem ami szerintem sokkal fontosabb, az államhatár és a nemzetnek a határa az szétcsúszott. Tehát nem vette le a nemzet határát az államhatár, jelentős magyar közösségek kerültek a szomszédokás államok területére, és ez egy nagyon fontos dologban megváltoztatta, mondjuk azt, hogy a határpolitikát. Nem csupán gazdasági vagy biztonsági kérdés lett, hanem úgy szoktuk mondani, ilyen nemzetpolitikai kérdés lett is lett.
4: Átjárhatóság vagy zártság szempontjából mennyiben volt más a trianoni Magyarország határa, mint például az osztrák-magyar monarchia tagjaként a Magyar Királyság határa?
5: Jóval erőteljesebben volt átjárhatatlan, ha tetszik. Mindenki sokkal jobban védte. Az első világháború után Kelet-Közép-Európában alapvetően megváltoztak a határok. Új nemzetállamok a saját szuverenitását akarja körbehatárolni, a saját politikai közösségét akarja körbehatárolni és felépíteni, és mindent kívül akar zárni, ami ezt a folyamatot megnehezíti. Magyarországon Trianontól kezdve az egyik fő cél az a határok megváltoztatása volt. Miközben védtük a határt, ki is akartuk terjeszteni ezt a határt.
4: Ez meg is történik. Visszatér a Felvidék, visszatér a Kárpátalja, visszatér Erdély, tehát az első és második bécsi döntések időszaka a második világháború idején.
5: Így van, ez megvalósul, de úgy, mint tudjuk, átmenetileg valósul meg, de hát ugye jön a második világháború. A győztesek nem tartják legitimnek azt a, hogy mondjam, a bécsi döntéseket, és visszaáll lényegében a trianoni Magyarország.
4: A határok egy speciális fajtának tűnő felfogása, Kamenyec-Podolszk, a Magyarországra jogcímmel, vagy éppen jogcím nélkül megérkezetteket, főleg zsidókat összegyűjtenek, és átviszik a magyar határon. És aztán a németek bevégzik a piszkos munkát. Sok ezer embert legépuskáznak. Ez milyen fajta határőrizeti, vagy határnyitási, vagy határzárási praktika volt? Nyilván a politika részéről.
5: Azt gondolom, hogy ilyen esetek nem csak a zsidókkal, hanem általában is van, amikor a határ nyitását, vagy a határ zárását politikai szempontok motiválják. Mindenféleképpen olyan intézkedést tenni, ami normál esetben nem biztos, hogy bekövetkezne.
4: Az 1941. júniusi, sok részletében máig is rejtélyes kassai bombatámadást követően Magyarország, ahogy többen fogalmaztak, belesodródott a második világháborúba. Egy hónappal ezt követően 1941. augusztusában került sor a Kárpátok térségi Kamenyec-Podolszkban a német csapatok vérengzésére, amelyet a magyar közigazgatás és fegyveres testületek készítettek elő.
5: Ez a határpolitikának a politikai célú felhasználása. Ilyen egyébként van más esetben is. Ugye tudjuk azt, hogy a trianoni határ kialakulásánál a magyar fegyveresek, osztrák fegyveresekkel harcoltak annak érdekében, hogy változzon meg a határ. Ez az ágfalvai incidens.
4: 1920 és 21 nyarán került sor az ágfalvi incidensekre. Magyar részesei a Prónai Pál, majd Osztenburg Gyula által vezetett, fogalmazzunk így, szabad csapatok voltak.
5: Nagyon fontos azt is látni, hogy a soproni népszavazás is egy olyan lépés, ami megváltoztatja a határt.
4: Az 1920. júniusi trianoni békediktátum sokkoló lakosság és területi veszteségei után a Magyarországhoz ragaszkodás szép példája volt 1920 végén a soproni népszavazás eredménye. A város és a környék lakóinak túlnyomó többsége a Magyarországhoz csatlakozás mellett döntött.
5: Sopron hozzánk akar tartozni. Ezt tudomásul is veszik egyébként. Tehát a soproni népszavazás 1921. decemberében egy ugyanilyen politikai eszköz volt, amikor gyakorlatilag felhasználta a politikát arra, hogy megváltoztassa a határt. Egyébként tegyük hozzá ebben az esetben sikerrel.
4: Kossuth Rádió 1948. Az újonnan szervezett határvadász alakulatok gyakorlatát mutatta be a rádió propagandisztikus felvétele.
6: Annak lehetünk tanulni, mint folyik a csempész fogás a határon.
7: Aj!
6: Most tehát éppen a
7: mit keres maga?
6: Őrség megállítja
7: a csempész. Semmi hozzá! Igazolványa van?
8: Semmi igazolványom nincsen! Törvény nevében őrizetbe veszem, és bekísérem az őrség.
7: Márpedig maga engem törvény nevében őrizetbe nem vesz!
8: Törvény nevében fogjom! Hátról kezeket föl!
6: Az ország ellensége, aki a legkíméletlenebb bánásmódot érdemli, amit a közönség, amely itt nagy számban áll körülöttünk, nagy elégtétellel vesz tudomásul.
8: És figyelmeztetem, hogy az úton parancsaimnak engedelmeskedjen, mert ha nem, fegyveremet fogom használni.
4: A második világháború lezárásakor, ugye 1945-ben a párizsi békével gyakorlatilag visszaállnak a régi határok, nagyon kevés módosítással. Milyen fajta határpolitikát hoz a Magyarországon 1947-48-49-től egyre inkább megszilárduló kommunista vezetés?
5: Ez nem egyszerűen csak egy államhatár lesz, hanem sokkal inkább két rendszer határa.
4: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
5: A sokkal átpolitizáltabb, de jóval erősebben védett. Ezt látjuk egyébként a Vasfüggönynél. Látjuk azt, hogy olyan helyzet alakul ki a két tábor között, jóval erőteljesebben militarizálják a határt, mint korábban. Elaknásítják őrbódékkal, határkerítéssel, gyakorlatilag fizikai határ gáttal is ellátják. Azért kulcsfontosságú, mert első ízben szerepel valami olyasmi, hogy egy nagyobb közösségnek a közös határához esik egyébként a magyar határ. Most nyilvánvaló a Habsburg birodalom is ilyen volt, de ez a modern értelemben, tehát a 20. században ez szerintem ezért olyan izgalmas.
4: Kossuth Rádió 1997. Vasfüggönyök. Pél Gabriello műsorában Borenics Péter interjú részleteit hallják.
9: Sztalin halál után, amikor 53-ban meghalt, soha nem felejtem el, mert akkor minden őrsöt megerősítettek, a kedvet minden tisztje kiment az őrsökhöz, mert Jugoszláviában is egészen harckészültség volt, vagy nálunk is. És mikor Sztalin meghalt utána, azt követően ötben javult a kapcsolat, és akkor jött létre, azt hiszem, akkor hozták létre ezt a vegyes bizottságot, határőrvegyes bizottságot. És utána, amikor itt befejezték a műszaki zárnak a felszedését, akkor ezt a műszaki századot, innen is ne volt egy országosan egy műszaki zászló, akkor mentek el nyugatra, és a nyugati kerületnél is felszedték, és a felszedés pontosan 56 október közepére fejeződött be, tudom, mert szervezési tiszt voltam, és akkor mentünk oda leszerelni a sorállományt, aki részlet ebbe az akna felszedésbe.
10: És utána kezdődött el ez a forradalmi hangulat kialakulni, és két hetet itthon töltöttünk, akkor megint értünk, jöttek, elhelyeztek bennünket Csongrádra, szintén műszaki alakulathoz. Ott megint új kiképzést kaptunk az aknazár lerakásához, ugye, mert 56 után megint lezárták a határt, és megint csak letelepítettük az aknákat ismét. Gépkocsiba vitte ki bennünket, egy hátizsák akna minden katonának, ugye, és akkor megkaptuk a tervrajzot, milyen tervrajz alapján kell letelepíteni az aknákat, és megint visszatelepítettük az aknákat a drótkerítés elé, meg a kerítés közé. Azzal a különbséggel, hogy másodszor felszedés ellen biztosított aknákat is telepítettünk, a drótnak a túlsó szakaszán, de azokat úgy, hogy azokat nem lehetett felszedni. Azért volt felszedés ellen, mert annak a gyutas szöge végén drót volt, és a drótot egy nagy vas szöget bele kellett verni a földbe, és az illető, hogyha kiemelte az aknát, akkor kihúzta a gyújtó szögnek a biztosító szögét, és akkor az a kezébe felrobbant.
4: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
5: Egyébként a Vasfüggöny lebontása is majd a magyar határnál kezdődik. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb azt látni, hogy a magyar határ az gyakorlatilag a rendszerek határa is. Ebben az esetben nem csak politikai, hanem katonai értelemben is döntően elválasztó. Van, amikor egyébként a határokat úgy próbáljuk kialakítani, hogy összekötőek legyenek, ezt majd látjuk a schengeni határnál, ami szintén nem szünteti meg majd a határt, hanem így sokkal inkább átalakítja. De a II. Világháború utáni, a hidegháborús korszak határa az alapvetően ebből a szempontból izgalmas. Abból a szempontból is izgalmas, hogy nagyon sokak számára elsősorban a két rendszer, tehát a NATO, a Varsói Szerződés, illetve tehát a nyugati szövetségesi rendszer és a Szovjetunió szövetségesi rendszerének a határa, az úgynevezett Vasfüggöny, de azért tegyük hozzá azt is, legalább olyan szigorúan őrzött akkoriban, különösen egyébként 48 után, a szovjet-jugoszláv konfliktus után, a déli határ is. Ahol pedig nem más rendszer, hiszen az is egy kommunista rendszer, de egy olyan kommunista rendszer, amelyet ki akar zárni alapvetően a szovjet típusú szocialista rendszer magából. Itt is nagyon erőteljes a határvédelem, militarizálódik. Elaknásítják a határt, fegyverrel végzik a határt.
4: Tehát tűzparancs van érvényben.
5: Tűzparancs van érvényben pontosan, és azt jelenti egyébként, hogy a távozók, a nem hivatalosan távozók közül nagyon sokan vesztik életüket. Egy nagyon rövid időtől eltekintve sokkal inkább a fizikai határzár miatt, tehát felrobbannak, aknára lépnek. Ez politikailag nagyon nagy presztízsveszteséget jelent egyébként a világban. Magyarország szempontjából...
4: Vannak-e adatok?
5: Felteszem, hogy ezt nagyon nehéz számba menni, annál is inkább, mert a politika erről nem beszélt, de a szakértők 200-300 emberre taksálják azokat, akik ilyen határincidens esetében vesztették kézüket, 45-89-ig, nyilvánvaló a legtöbben a korábbi, főleg 56 előtti időszakban.
4: A BBC 1956. decemberében készített felvételéből egy fiatal szabadságharcos beszámolója arról, hogy 1956. november 4-e után a magyar határ átlépésével milyen módon sikerült nyugatra menekülniük, s hogy ehhez segítséget kaptak néhány még aktív szabadságharcostól.
11: Magyar partizán egység volt, amelyik általában azzal foglalkozott, hogy a határon átsegítse a menekülteket. Ezeket a menekülteket elkísérték egészen a határmenti falvakig, ahol azonban orosz páncélosok állomásoztak, és ide már a partizánok sem mertek bejönni. Itt általában vezetők kezére bíztak bennünket, és ezek kísértek el egészen a határig. Mi Csákány-Doroszlónál léptük át a határt. A Rábán vezető segítségével csónakon keltünk át. A csónakba befolyt a víz, és majdnem elmerültünk, azonban szerencsésen átértünk. Itt megmutatták az irányt, hogy merre kell menni, körülbelül 3 kilométerre volt a határ. A Gráci úton több páncélautó cirkált, és ezek bármilyen mozdulatokat láttak, minden felszólítás nélkül lőtek. Előtte folyt a Pinka folyó. Gázlót kerestünk rajta hídon, nem mertünk átmenni, más választásunk nem volt, átjöttünk. 13-an voltunk, legtöbbje fiatal fiú volt és egy lány. Amikor átkeltünk a Gráci úton, akkor géppuskáztak ránk, azonban mi szaladtunk és nem törődtünk semmivel. Átmentünk a szántáson, és azt hittük, hogy Ausztria területén vagyunk, fölújongtunk, és mindenki örült, mi öleltük egymást, csókoltuk egymást, és megindultunk, hogy egy falut keressünk, ahol megpihenhessünk. Egyszer csak két sötét alak bukkant elénk, akik géppisztolyt fogtak ránk, és kérdezték, hogy hova megyünk magyarul. Mondtuk, hogy el akarunk menni nyugatra. Erre az egyik felnevetett fiúk rossz felé mentek, itt van az ős. Egészen közel, majdnem beszaladtatok az ősre. Különböző beszélgetések után megmutatták, hogy merre kell átmenni a határon.
4: 56-ban hogyan alakul a határ őrizet, vagy a határ nem őrizet? Legendák vannak arról, hogy megváltozik például a határőrök viselkedése is. Adott esetben levonulnak bizonyos határszakaszról. Ezt a tudomány hogyan adatolta?
5: Igen, ugye azt tudjuk, hogy körülbelül 200 ezer ember menekül ki a határon keresztül.
4: Tálos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
5: Mi korábban az volt a határ fő funkciója, ne engedjen be senkit, de az is volt egyébként, hogy ne engedjen ki senkit. A határ 56-ban egy rövid ideig kapuként szolgál. A határ nem csak sorompó és kerítés, hanem nagyon sok esetben kapu is, és ez nagyon jó. Itt egy speciális kapu, mert itt gyakorlatilag mindazok számára kapu, akik el akarnak menekülni ebből a rendszerből, de azért kapu olyankor is, amikor normál esetben azt akarjuk, hogy jöjjenek hozzánk, turisták, jöjjenek olyan emberek, akikre szükségünk van, a szaktudásukra, vagy bármire. Tehát 56 ebből a szempontból szerintem azért izgalmas, mert ez ismét megváltoztatja a határnak a funkcióját. A határ visszaállítása, rugalmasabbá tétele, vagy a távozás rugalmasabbá tétele, az a későbbi rendszernek konszolidációjának egy fokmérője. Ugye nagyon pontosan tudjuk azt, hogy november 4 után nagyon keményen védtük a határt, és a Kádár rendszer egy idő után elkezdett megbarátkozni azzal, hogy van, akik távozni akarnak, de a végén egyébként viszonylag egyszerűen megkaptuk az útlevelet, amit nem feltétlenül kaptunk meg, és itt megint lehet látni, hogy a határ funkciója nem csak az ország határán jelentkezik, hanem hogy olyan feltételeket szab a határ átlépéshez, amit nem tudunk teljesíteni. Tehát hiába van útleveled, ha nem volt valutád, akkor nem mehettél ki, mert a másik oldalon nem engedtek be, és ezt pontosan jól tudta a magyar rendszer, ezért a valutával való játék, tehát hogy mennyi valutát vethetsz fel, válthatsz át, ezzel is tudta egyébként az utazást, illetve a határátlépést szabályozni.
4: egy a korszak hivatalos felfogását tükröző műsorrészlet 1972-ből a Kossuth Rádióból. Így élünk mi, határőrök. Rapcsányi László interjú részlete.
12: Itt alkonyodott, amikor megérkeztünk Hegyeshalomba. Somogyi József, a pénzügyi csoport vezetője fogadott bennünket. Határőrkösség, hallottam is, és olvasom és látom. Mit jelent ez?
13: Főként jelenti azt, hogy elmélyült a határőrségnek és a község lakosságának a kapcsolata. Úgy szóval mindig jó volt ez, de az utolsó időben, az utolsó 10 évben mondhatnám, ez a fejlődés ugrásszerű volt. Az itt élő lakosság minden vonatkozásban átérezte azt a felelősséget, ami ráhárul a határnak a védelmében. Persze ehhez nagymértékben hozzájárult az, hogy a határőrség baráti kapcsolatokat fejlesztett ki velünk. Úgy szólván a vezetőktől a kiskatonáig mindenkit ismerünk, mindenkivel jóba vagyunk, egymást kölcsönösen segítjük, és úgy mondjam, megszerettük egymást. A lakosság, ha lát a község határában egy idegen embert, rögtön jelzi, nézzék meg ki az. Ez nekünk vérünké vált. Ha mi kimegyünk határba, és látunk ott egy idegen embert, sokszor tévesen is. De jó szándékból szólunk a legközelebbi határnak, nézze meg, igazoltassa is. Számtalanul előfordul az egy kultúrmérnök, aki felmérési munkálatokat végez. Tévedtünk, de senki sem sértődik meg ezen a tévedésen.
12: Vagy egy riporter, aki mászkál a határban.
13: Az is előfordult már.
12: Az utolsó 2 esztendő alatt Hegyeshalom község lakóiból hányan távoztak, szépen fogalmazok, illegálisan külföldre?
13: Egyetlen egy sem, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert úgy érezzük, hogy a nevelésünk, politikánknak megvan az eredménye, és őszintén reméljük, hogy ezt a színvonalat még hosszú éveken keresztül tartani tudjuk.
4: Puhul a rendszer, egyre több lehetősége van akár törvényesen is az állampolgároknak, akár az ország elhagyására, távozásra is. Ugye ezt a Kádár rendszerbeli műszóval a disszidálásnak hívták. És elkövetkezik 1988-89-90 a magyarországi rendszer átalakulás folyamata, amelyben egy jelentős esemény a soproni határnyitás 1989-ben. Tehát 1989 nyara. Forrongó Közép-Európa, forrongó Magyarország és szocialista tábor.
5: Azt gondolom, hogy megint megváltozik a határnak a funkciója és a politikai jelentése.
4: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
5: A páneurópai pikniknél augusztus 19-én 1989-ben megnyitották a határt, és 10 000 NDK turista tudott kimenni. Itt is a határnak egy nagyon fontos szimbóluma volt a lebontás. Átengedtük őket fizikális értelemben is. Felnyitottuk a sorompót, átvágták ugye a dróthálót, és akkor mentek.
4: És a magyar határőrség csendben volt. És
5: így van, nyilvánvaló politikai, hogy mondjam, utasításra, de a magyar határőrség nem lépett közbe, hanem tudomásul vette ezt.
4: Tulajdonképpen ez a gesztus volt az, amely a kommunista Németországot, tehát az NDK-t, a Német Demokratikus Köztársaságot megrendítette politikailag, létjogosultság szempontjából.
5: Egyértelmű, szerintem is ez volt az első olyan lépés, amikor az NDK-ban el kellett gondolkodniuk azon, hogy ott is vége lesz a történetnek. Ugye ne felejtsük el, azért a rendszerváltások azok 88-ba kezdődnek, hiszen Lengyelországban már akkor megindul a rendszerváltás. Én azt gondolom, hogy itt, amit ki kell emelni, az, hogy a határpolitikájával a korabeli magyar politika hihetetlen nagy presztízsre tett szert. Nagyon ritka volt az az alkalom, amikor Magyarország gyakorlatilag a világ összes jelentős lapjában szerepelt. Ez a páneurópai piknik, vagy még inkább egyébként mondjuk ugye ez a határnyitás, ez egy olyan cselekedet volt, amikor tulajdonképpen szerte a világban Magyarország került a címoldalra. A két rendszer közötti kapcsolatnak egy olyan minőségi megváltozása volt, ami a kelet-európai politikai rendszer lebontásának a kezdeteként is definiálható.
4: 10 esztendővel az események után a BBC dokumentum összeállítása 1999 nyarán felidézte az 1989. augusztusi és szeptemberi soproni határnyitást és páneurópai pikniket. Figyelemre méltó Habsburg Ottó emlékezése, hogy a páneurópai piknik kezdeményezése 89-ben Debrecenből indult.
14: Először a gondolat úgy létesült, mint minden ilyen gondolat, váratlanul. Én annak idején jártam Debrecenben, beszéltem ott az egyetemen, volt egy kiváló hangulat, a beszédemet rendezte az akkori demokrata fórum, ami nem volt a későbbi politikai párt, hanem egy igazi demokrata fórum volt, és az egyetem. És az egyetem után mi vacsorázni mentünk az Aranybikába, és azt gondoltuk, kell valamit most csinálnunk, hogy ennek a hangulatnak egy igazi politikai kifejezést adjunk. És akkor tárgyaltunk az asztal körül, és az egyik, a lányom, a Valborga, azt mondta, miért nem csinálunk valamit a határon, hogy dramatizáljuk azt, hogy eltűnik a határ. És erre ezt fölkapták mások, főleg fölkapta egy nagyon aktív ember annak idején, Szabó Lukács, aki akkor a Demokrata Fórumnak volt az egyik vezetője Debrecenben. A debreceniek nagyon lelkesedtek, és akkor ez a saját útját mente.
15: És honnan jött az ötlet, hogy a Magyarországon rekedt keletnémeteket is meghívják erre a páneurópai piknikre?
14: Valaki, és most már nem tudom, hogy ki, azt mondta, mi elvégre páneurópaiak vagyunk. Van sok ilyen ember Magyarországon, kellene őket is meghívni erre a piknikre, és erre föl, főleg egy hölgy nagyon foglalkozott az üggyel, Csilla von Böselager, aki ott képviselte a máltai rendet, és aki akkor nagyon aktíve lányommal, Valborgával együtt, és fiammal, Györgyel együtt előkészítették ezt, és ő volt az, aki akkor azt mondta, hogy ezt a röpcétulát kiküldjük az embereknek, jöjjenek el a piknikre. De mi nem is tudtuk, hogy mi lesz ennek a következménye, és ez a következmény sokkal nagyobb volt, mint amit mi elképzeltünk. Magyar részről a magyar kormány kiválóan működött az ő részéről, ugyan hivatalosan nagy nyomás alatt volt. A magyar határőrök azon kívül olyan jól viselkedtek, olyan kedvesen viselkedtek, visszafordultak, hivatalosan nem láthattak semmit, tehát más irányban néztek, de azután mihelyest a németek kijöttek, akkor eljöttek a lányomhoz, és autogramokat kértek a papírra.
4: Tanár úr, száguldjunk tovább a történelemben. 1990-től Magyarország másfajta berendezkedést hoz létre, demokratizálódási folyamatok indulnak meg. Miképpen mutatkozik ez meg 2004-ig, Magyarország Európai Uniós csatlakozásáig?
5: Két dolgot kell látni.
4: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
5: Míg a kommunista rendszerben az volt a fő kérdés, hogy kit enged ki a rendszer, 90 után gyakorlatilag a kit engedünk be kérdést lett a döntő. Ez megint minőségileg megváltoztatja a határ funkcióját és a határpolitika funkcióját is.
4: Egy dolgot tegyünk hozzá, ez a kit engedünk be kérdés nagyon is létjogosultságot kapott, hiszen a környező országokbeli magyarságból nagyon sokan jöttek akkor Magyarországra, teszem hozzá, igen sokan mentek tovább nyugatra is.
5: Így van, ez egy nagyon fontos eredménye volt gyakorlatilag a rendszerváltásnak. Egyszerre vesztett a jelentőségéből, és egyszerre vált fontossá a határpolitika. A déli határ egyébként nagyon hosszú ideig, és még ma is nem kizárólag a mi határunk, hanem a schengeni rendszer, tehát egy nagyobb közösségnek a határa is, és ez minőségileg megváltoztatja egyébként az államhatár politikai jelentőségét.
4: Ez már 2004, az Európai Uniós csatlakozás körüli időszak, hiszen ugye Schengen az több év.
5: Az 2007-ben történik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ennek a tudatosítása, hogy a Schengen az mindenütt gyakorlatilag egy közös határt is jelent az Európai Unióval, ezért lesz aztán 2015-ben borzasztó nagy jelentősége, hogy mi hogy viszonyulunk a déli határhoz. Mert ez a határ nem kizárólag magyar határ. A Schengenen belül ugye a határ ellenőrzés változik meg, a határok nem változnak meg, de átjárhatóbbá válnak, ezt mindenki érzékeli, aki külföldre megy. És nagyon fontos az is, hogy ekkor válik világossá az, hogy a határ őrizet, az nem azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy kit engedek be, meg kit engedek ki, sőt, inkább azt mondanám, hogy nem azt jelenti, hogy minél jobban mindenkit ellenőrizek, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy kit kell ellenőriznem, hol kell ellenőriznem, és mikor kell ellenőriznem. Tehát egy minőségi különbséget tesz tulajdonképpen az emberek között függően attól, hogy melyik közösséghez tartozik. Az Európai Unió tagjai, mint ismeretes, a Schengeni rendszeren belül sokkal egyszerűbben közlekedhetnek. A Schengennek és az Európai Uniónak a személyek szabad áramlása az egyik nagy vívmánya. Akik kívül vannak, azokat viszont jobban megszűrjük, és jobban odafigyelünk arra, hogy hogyan kell ellenőrizni az ő belépésüket.
4: Kossuth Rádió 1990. Törvénykönyv. Szigeti Anna interjú részlete.
16: Elég sokszor beszélgettünk dr. Bán Tamással, az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi főosztályának vezetőjével, menekültekről, menedékjogról, egyezményről. Amikor megsűrűsödtek ebben a témakörben beszélgetéseink, annak indoka az erdélyi menekült áradat volt. Még 1988 őszén. Még akkor nem csatlakoztunk a menekültügyi egyezményhez. És önnek volt akkor egy olyan mondata, hogy azért nem egészen egyértelmű dolog ez a csatlakozás. Mert ezzel nem csak a menekülő erdélyi magyarokon segítünk, hanem akkor bizony meg kell nyitni a kapukat mindenkinek. Mára az ön jóslata bevált, mert tudomásom szerint sok ezrével tartózkodnak hazánkban. Emberek, akik jönnek, lehet, hogy vízummal, lehet, hogy anélkül a zöld határon. Az ország túlfelén mi lebontottuk a vashüggönyt. Az osztrákok viszont főleg a törökök előtt keményen leeresztették. Itt a keleti határon olyan sokat álmodoztak, és álmodoztunk a határok átjárhatóságáról, hogy most tessék, itt van. Teljesen átjárhatóak lettek a határaink.
17: Hát úgy látszik, a szabadságnak is van ára, amit meg kell fizetni. Most Európában összesen 3 olyan ország van még, ahova a magyar állampolgároknak vízumot kell szerezniük. De ugyanakkor, ha csak a példa kedvéért felhozunk olyan országokat, amelyek innen nézve úgy néz ki, hogy önző módon, a saját szempontjukból nagyon is érthető módon védekeznek a jogosulatlan bevándorlás, letelepülés, ott tartózkodás ellen, és aki egy bizonyos vízumérvényességi határidőn túl van az országban, vagy olyan tevékenységet, vagy életmódot folytatott, amely nem összeegyeztethető annak az országnak a törvényeivel, a társadalmi követelményeivel, azoktól nagyon szépen meg tud szabadulni. Tehát a liberalizmus és ugyanakkor egy más oldalon folytatott erélyes állami politika nagyon összebékíthető. Azt hiszem, mi ezt még nem tudtuk megtanulni, hiszen nagyjából átmenet nélkül léptünk át egy kőkorszakból egy nagyon modern korszakba a tekintetbe, hogy Magyarországra való beutazás, az itt tartózkodás, az idegenek ellenőrzése nagy változásokon ment keresztül. Tehát tulajdonképpen az a régi fajta kontroll az idegenek fölött egyébként jótékony módon szűnik meg, de az új módszer, amihez persze például rengeteg modern számítástechnika kell, az még nem vert gyökeret.
4: Újabb történelmi periódus. A 2010-es évektől törvényes, illetve törvényen kívüli mozgás indul meg a Föld különböző térségeiben. Emberek nagyobb tömegei gondolják úgy, hogy máshol kívánják folytatni az életüket. Magyarországra ez 2010 utáni esztendőkben érkezik, ez a folyamat, ez a jelenség. Válsághelyzetek alakulnak ki. Humanitárius válsághelyzetek is, és politikai válsághelyzetek is, hiszen Magyarország lép valamit, és ezzel például a világ több állama nem ért egyet. Mi a határ szerepe ebben a helyzetben?
5: Valóban a migráció egy olyan világjelenség, amit ténylegesen a 2000-es években számosok miatt fellendült, bár nem olyan mértékben, ahogy ezt mi gondoljuk, de tény, hogy sokkal többen migrálnak.
4: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
5: Az egyik nagyon fontos oka szerintem a migráció fellendülésének az, hogy tervezhető a migráció. Az okostelefonomon tudok keresni munkát Londonban, amit korábban nem tudtam, oda kellett mennem. És még egy nagyon fontos, látom, hogy hogy élnek máshogy. Európa szempontjából ez egy kulcsfontosságú. Ugye azt látni kell, hogy Európába azért jönnek az emberek, mert Európa gyakorlatilag egy jóléti modellt alakított ki, amit nagyon sokan irigyelnek.
4: Kossuth Rádió 2015, 180 perc. Teljes a határzár Röszkénél.
0: A műszaki akadály utolsó eleme egy határkerítés szakaszát alakított tehervagon is a helyére került a Szeged-Szabadka vasútvonalon. Azokat a migránsokat, akik még éjfél előtt átjutottak a határon, a röszkei vasútállomásra vitték, ők onnan vonattal indulhattak a nyugati határ felé.
18: Az egy héttel ezelőtti állapotokhoz képest mindenképpen változás észlelhető, hiszen az ezreket átengedő és több kitörést is megélő Dugonyi úti gyűjtőpont teljesen őrült. Néhány segélyszervezet maradt csupán, de ők is szedelőzködnek. A síneken már nem tudnak bejönni az országba a migránsok, mert a kora este órákban lezárták kapuhelyet, egy kerítéssel felszerelt tehervagon állja el az utat. Keretben viszont kaput tettek a sínekre. Az éjszaka folyamán rendőrök őrizték ezt a határszakaszt. Nem sokkal éjfél után érkezett meg a röszkei vasútállomásra az a 17 szerelvényből álló vonat, amelyre az utolsó zöld határon átlépő csoportokat tették fel. Ezen túl a menedékkérők csak a régi határ átkelőn jöhetnek gyalogosan Magyarországra, és be kell mutatniuk, hogy menedékkérelmüket beadták Szerbiában, és azt ott elutasították.
5: Nem a migráns a probléma, hanem az ellenőrizetlen migráció szerintem. Én ezt nagyon fontosnak tartanám. Azt mondanám, hogy az, hogy különböző helyeken keresünk munkát, egész addig nem volt probléma, amíg ez nem volt olyan tömeges, hogy a tömeg kezelése és a tömeg integrálása az nehézséget okozott. Ugye két okból szoktuk azt mondani, hogy a migráció az biztonságpolitikai probléma. Ha hirtelen nagyon sokan jönnek, és nem vagyunk felkészülve, nagyon egyszerű példát hadd mondjak, egy olyan ország, mint Magyarország, amely 2015 környékén 3000, ha nagyon akarom, 5000 menekültet tudott ellátni, és egyszer csak megjelenik 30000 ember, nyilvánvaló, hogy összeomlik a menekültügyi rendszer. Ez volt a 15-ös migrációs válság legnagyobb problémája.
4: Kossuth Rádió 2013. Tér-idő. Részlet Várkonyi Benedek műsorából.
19: Nemrégiben kaptuk a borzalmas híreket Lampedusa szigetének partjairól, ahová több száz menekült indult útnak, és sokan már nem érkeztek meg. Vándorlás, migráció, menekülés. A korszerű világ mozog. De mi is a különbség ezek között? A menekültek ügye beletartozik-e a migrációs kérdésbe? Erről beszél Sík Endre szociológus.
20: Akkor beletartozik a migráció az általánosabb fogalom, amennyiben az mindenféle olyan határokon átnyúló mozgásokat magába foglal, amelyek emberek ugye tesznek. A menekülés az egy egészen különleges dolog. Egyfelől a emberek oldaláról, mert az emberek ugye csak kényszer hatására menekülnek, míg a migráció általában sem éppen maga a vadöröm, de a menekülés az kifejezetten előre nem látható kényszer mozgás, tehát az egy különleges formája ennek. De a menés sokkal fontosabb, hogy a nemzetközi szabályozása második világháború után menekült ügynek nagyon alaposan kidolgozott az egész világon terjedt sokféle szervezet által gyakorlatba átültetett dolog, míg a migrációnak nincsen általános szervezeti és jogi alapja.
21: Mikortól kezdve beszélhetünk igazán migrációról? Mikor kezdődött az a fajta népvándorlás vagy népáramlás, amikortól már rámondhatjuk azt, hogy migráció?
20: Én még buktatni szoktam akkor, amikor a népvándorlást migrációnak tekintem, mert az én felfogásom szerint a migrációról csak attól kezdve lehet beszélni, miután kialakultak azok a nemzetállami keretek, amelyek definiáltak határokat, amelyek definiálták a kintet meg a bentet, és főleg azóta, amióta, és ez szerintem nem sokkal régebbi, mint a boldog bége idők, tehát a 19. század vége, amikortól kezdve a migráció mint társadalmi probléma konstituálódott.
21: Azt mondta, hogy a migráció mint társadalmi probléma, igazából a migráció az problémát jelent? Tehát amikor elkezdenek az emberek áramlani, az problémát vet fel, vagy pedig az életnek valamiféle természetes mozgása?
20: Én, mint szociológiai problémáról beszélek, az azt jelenti, hogy a migrációnak engem azok az aspektusai érdekelnek, amelyek a társadalom különböző szereplői számára, vagyis állampiac, média, politikusok problémaként jelentkezik. Egyébként egyáltalán nem triviális, hogy a migrációban problémát lássunk, de tény az, hogy mondjuk az első világháború óta biztosan, és a nemzetállamok megerősödése óta végképp a migráció problémaként jelenik meg, ami megzavarja az adott nemzetállamhoz tartozók egységét, lojalitását, összetartozását, nemzeti karakterét és gazdasági és politikai és szociális feszültségeket teremt.
21: Ha ezeket a jellemzőket veszük, akkor azt kell gondolnunk, hogy itt már egy nagy tömegről lehet szó, ha már ilyen hatásokat válthat ki ez az áramlás. Mikortól számít igazán migrációnak az emberek áramlása? Mekkora tömegnél beszélhetünk már migrációról?
20: Ez független a tömegtől. Nagyon kevés migráns is lehetséges, hogy már olyan hatásokat vált ki, amitől a migráció problémák látszik. Ugye tudjuk, hogy lehet antiszemitizmus zsidók nélkül is, miért ne lehetne migrációs probléma migránsok nélkül is.
19: Emigráció egy másik korból, a 20. századból. Frank Tibor történész beszél.
1: Minden emigrációban van valami közös, ez a hazának a kényszerű otthagyása, és egy új hazakeresése, sokszor vándorlással egyik helyről a másikra. És minden emigrációban vannak egyedi vonások, más a Kossuth emigráció, más az 56-os emigráció, más az a 19 utáni zömmel értelmiségi emigráció. Ebben az esetben, amit én vizsgáltam sajátos, az a 19-re való reakció, tehát a 19-hez viszonylik ez az emigráció, olyan értelemben, hogy egyrészt annak a büntetése elől igyekszik elmenekülni, tehát a 19-ben részt vett a 19 politikai felelősségében osztozó, részben általában fiatalabb társaság menekül el. Nem feltétlenül életveszélytől hajtva, hanem sokszor azért, mert nem kap lehetőséget továbbtanulásra. Ezt az úgynevezett numerus clausus törvényt tette, vagy lehetetlené, vagy nagyon nehézé, amelyik 1920-ban jelent meg, és amelyik korlátozta a zsidó hallgatók létszámát a felsőoktatásban. Pontosabban ezt a létszámot ugyanarra a szintre próbálta levinni, ahogyan a zsidó lakosság az általános magyar lakossághoz aránylott, és ez kb. 6% volt. Elsősorban német nyelvterületre mentek el a legtöbben, főként azért, mert németül tudtak, mint idegen nyelvet. Az osztrák-magyar monarchiának ez egyfajta közös nyelve, lingua francája volt, és a magyar középosztály, felső középosztály az természetszerűen beszélt és jól beszélt németül. Itt tehát a német nyelvterület vált a kivándorlás lehetséges célpontjává. Németország, Ausztria, részben még Csehszlovákia is, ahol voltak német nyelvű egyetemek, nem is egy-kettő. És Svájc. Az egykorú Amerikában nagyon nehéz volt bejutni, részben nem is tudtak angolul, ezért ez sokáig eltávolította az embereket, részben pedig a kvóta törvények 1921-ben és 24-ben nagyon-nagyon megcsappantották azt a számot, azt a keretet, amely korábban még beengedte a különböző európai bevándorlókat, tehát 14 előtt ugye Magyarországról is évenként sokszor legalábbis több olyan évet is, mert kb. 100 000-vel mentek ki emberek. Körülbelül 1,5 millió ember hagyta el Magyarországot, és 4 millió ember az osztrák-magyar monarchiát. Tehát ezek hatalmas számok. Ez képest a kvótatörvények leszorították például a magyar bevándorlást. Az utolsó szám 473 volt, amit ma kevesen ismernek, ez egy hihetetlenül pici szám. Olyan ország számára, amelyik hozzá volt szokva ahhoz, hogy egyfajta szelepként használja az Egyesült Államokat, kimegy pénzt keresni, visszajön, épít valamit, vesz egy darab földet, stb. Én azt gondolom tehát, hogy elsősorban a németországi kivándorlás volt a jelentős, az igazán iránymutató, és Németországban lehetett munkát találni, még gazdagodni nem nagyon.
3: Nem voltunk felkészülve, nem csak mi, egész Európa szerint. Hasonló problémával már nem nézünk szembe, vagy nem nézett szembe a Európa az ukrán háború kapcsán. Az ukránok jóval többen migráltak, mint amennyik 15-ben jött. 15-ben 1,8-2 millió emberről van szó, ukránok esetében több millióról, és mégsem beszél senki arról, hogy itt ilyen migrációs válság lett. Tehát az egyik a felkészületlenség. A másik, amikor az, aki ide érkezik, azt nem tudja a társadalom integrálni. Az integráció nem valami nagyon bonyolult a dolgot jelenti, azt jelenti, hogy tudja a nyelvet, tudjad a törvényeket, ilyen törvényeket kell betartanod, legyen olyan munkád, amivel el tudod tartani magadat, hogy ne a társadalom pénzén kelljen élned. A menekültek számára ezt a segítséget kezdetben maga az állam adja meg, mert azt mondja, hogy megérdemlik ezt az egész történetet. A migránsok esetében, akik nem politikai okokból jönnek, azoknál azt mondja, hogy nem tudom megadni ezt a támogatást, mert te nem szorulsz rá erre a támogatásra. És amikor nem tudjuk biztosítani, akkor bizony ez egy nagyon nagy probléma. És végül magának a menekült és migrációs rendszer működésének a fő problémája, hogy hiába nézzük, hiába döntjük el, hogy valaki kap-e vagy nem kap menekült státuszt, annak a következményeit nem tudjuk betartatni. Tehát, ha megtagadunk valakitől menekült státuszt, nem tudjuk egyik napról a másikra kitenni az országból, mert nincsenek olyan országok, amelyek befogadnák őket. És amíg ezt a mechanizmust nem tudjuk kialakítani, addig bizony az kockázat, hogy a menekült státuszt nem kapókkal mit fogunk kezdeni.
2: Biztonságpolitikai kockázata volt-e például a 2015-ben csúcsosodó Magyarországra irányuló migrációnak?
3: Hát egyértelmű, minden tömegmozgás, amit nem tudunk ellenőrizni, amit nem tudunk kezelni, az biztonságpolitikai kockázatot jelent. Még akkor is azt gondolom, ha egyébként szerintem el volt túlozva, különösen egyébként az, amit nagyon sokan, nagyon sokszor emlegetnek, hogy bevezettük ugyan a migrációs veszélyhelyzetet, amit gyakorlatilag mind a mai napig fenntartunk, annak ellenére tartunk fenn egyébként, hogy ma már a migráció az nem olyan mértékű Magyarországon, hogy ez indokolt lenne, de van a törvényben egy ilyen gumiszabály, ami úgy szoktam mondani, hogy azt teszi lehetővé, hogyha valaki szubjektíven úgy érzi, hogy számára sok, vagy ő nagyon fél a migrációtól, az lehetővé teszi ennek a helyzetnek a fenntartását. Én ezt biztonságpolitikai szakértőként nem tartom túl jónak, tehát én azt szeretném, ha olyan helyzetben lenne csak veszélyhelyzet és különböző rendkívüli helyzet, amikor ez indokolt, de láthatóan a politika ezt korábban is máshogy gondolta, és egyelőre most is másképp gondolja. Van a migrációnak még egy nagyon fontos vonatkozása, amit nem annyira 15-től, bár 15-től is, hanem inkább 20-21-től szoktuk megemlíteni. Ez amikor instrumentalizálják, eszközként használják fel a migrációt, valamilyen nyomásgyakorlás, valamilyen zsarolás érdekében. Például ezt csinálta Belorusszia lengyelekkel szemben, aki fogta magát és repülőgéppel a belorusz-lengyel határra hozott, akik Európába akartak menni, ott letáboroztatta őket, és megpróbálta átküldeni a határon. Tehát nyomásgyakorlásként. Ez egyértelműen politikai. Van egy másik része természetesen a migrációnak, amit szervezett tevékenységként definiálhatunk. Bűnszervezetek, embercsempészek haszonszerzési célból veszik rá egyébként, hogy jöjjenek Európába, vagy olyan helyekre menjenek, ahol jobban tudnak élni. Nem tudunk elég határozottan fellépni ezek ellen. Tulajdonképpen a migráció szervezése, vagy a migrációval való fenyegetés, még nem is kell megvalósítani, csak a migrációval való fenyegetés, az egy nagyon jó instrumentuma annak, hogy egy adott közösség biztonságpolitikai problémát lásson ebben, fenyegetésérzést generáljon. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, elmúlt években többször láttunk olyat, hogy nagyon sok migráns halmozódott fel a magyar-szerb határon. És aztán egyszer csak azt láttuk, hogy a szerbeknek valamilyen lövöldözés után, hogy a szerb belügynek elege lett ebből, és kitakarították őket onnan. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy ha akkor meg tudta csinálni ezt a szerb belügy, korábban is meg tudhatta volna csinálni. És láthatóan a magyar politika, ami egyébként a határpolitikához tartozott volna, nem tudta rávenni a szerb belügyminisztériumot, vagy a szerb politikát, vagy nem is akarta rávenni, hogy legyen szíves, takarítsa el onnan az embereket, hogy ne legyenek állandóan ott.
2: Tulajdonképpen a határkerítés, amely Magyarországon megépült, léte is egyfajta államok közötti, például Magyarország és Szerbia együttműködési zavarból, hiányból adódott.
3: Ez részben így van, de azért nem így fogalmaznám. A migráció elleni fellépés az nem egy határnál kezdődik. Tehát a

0: célország közötti tranzit útvonalon legyen minden egyesnél migrációs, vagy inkább menekültügyi rendszer, ami lelassítja, kezelni tudja, nem az egészet feltétlenül, de egy részét annak a tömegnek.
1: Magyarországon ebben a nagyon nehéz évtizedben, 2012-13-tól kezdve, 22-23-ig volt-e belpolitikai játszmák része ez a félig-meddig nemzetközi helyzet?
0: Én azt gondolom, természetesen volt, tehát azt gondolom, hogy a korábbi kormány szívesen alkalmazta azt a politikai játékot, hogy olyan helyzetet teremtett, amikor eljátszhatta azt, hogy ő megmenti a társadalmat.
1: Talos Péter, biztonságpolitikai szakértő.
0: A kormányok szívesen mentik meg a társadalmat egész egyszerűen azért, mert úgy gondolják, hogy amikor ilyen válsághelyzetek vannak, amikor meg kell menteni a társadalmat, akkor mindenki a kormányt támogatja. Ez társadalompszichológiai. Ezt a történelemből tanultuk meg, hogy igen, kritikus időszakban nem az ellenzéktől, nem a hívják, hanem a kormánytól várjuk. Ezért a kormányok szeretik ezeket a dolgokat. De az is természetes, hogy minden kormánynak muszáj volt a határpolitikával foglalkozni. Mi itt a migrációról beszéltünk, mert ez volt az első olyan nagy sok 2015-ben, ami hosszasan érzékeltette a hatását a magyar biztonságpercepcióban, amiben szerepe volt egyébként annak is, hogy a kormányzat, fogalmazunk úgy, nem akarta ezt a sokkot nagyon gyorsan enyhíteni. A migrációs válság egy olyan sok volt, amit utána a kormány hosszú ideig kihasznált arra, hogy fenntartsa azt az állapotot, hogy mi úgy érezzük, hogy a migráció az egy aktuális fenyegetés. Olyankor is fenntartotta, amikor egyébként statisztikai adatok ezek nem mutatták. De ez egy politikai eszköz volt. Volt azonban olyan is, hát amikor oda kellett figyelni nagyon erősen, két ilyen esetet, ha nem, csak az egyik a Covid. Ugye itt egy világjárványról volt szó, lezártunk egy csomó mindent, itt a határnak borzasztó nagy funkciója volt. Mind az egészségügy, mind pedig a migráció, ennek az intézése, ez nemzeti szintű. Nagyon egyszerűen azért, mert nem az Európai Unió dönti el, hogy mi kivel akarunk együtt élni. Ezt mi dönthetjük el. És mind a kettő logikának teljesen igaza van, de hát ez egy állandó drámatárgya. És végül a harmadik helyzet, amikor háború van, az mindig megváltoztatja a határok funkcióját, tehát nem szabad elmenni amellett, hogy gyakorlatilag a szomszédunkban, még akkor is, ha egyébként a front elég távol van, de egy háború zajlik. Ez mind a három azt mutatja, hogy gyakorlatilag a határnak a jelentősége az nem veszett el. Ezt látni kell szerintem, amikor a határról beszélgetünk a 21. században.
1: Határzárások, határnyitások Magyarországon 1918-2018.
2: Kiemelés tőlünk. Régvolt események és jelenkori mintázatok a Magyar Rádió archívumából.
1: Figyelmüket a szerkesztő Somi Gábor nevében is megköszöni a műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 16 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Elkezdődött az elnökválasztás Brazíliában. Napos, száraz idővel búcsúzik a hét. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, jelenlétével azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. Volodymyr Zelenszkij megköszönte Friedrich Merz látogatását, és közölte, hogy további védelmi intézkedéseket készítenek elő német hivatali partnerével. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Elkezdődött az elnökválasztás Brazíliában. A latin-amerikai országban csaknem 159 millió választópolgár adhatja le szavazatát. A közvéleménykutatások szerint szoros eredmény várható. A jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flavio Bolsonaro között. Az első fordulóban valószínűleg egyik jelölt sem szerzi meg a voksok abszolút többségét, így várhatóan második fordulót kell majd tartani. Idehaza időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kumbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon, utasokat azonban még nem szállítottak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a tesztrendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer 160 kilométeres óránkénti sebességnél is rendben működött, az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Jelenleg 21 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 23-24 fokot mérnek. Mindenhol derült az ég. Estétől helyenként fátyol felhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan napos száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Hírekkel 17 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
3: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
2: Ridikül Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Nyílt titok. Magyari Péter tényfeltáró műsora.
4: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Nyílt titok, a Kossuth Rádió tényfeltáró műsora. Magyari Péter vagyok, és most Sesták Miklósról lesz szó.

0: 2012-ben készült ez a felvétel. Orbán Viktor akkori miniszterelnök énekel két színész barátjával és egy másik politikussal. A másik politikus Sesták Miklós. A KDNP parlamenti képviselője volt akkoriban, és még előtte állt miniszteri megbízatása az a 4 év, amikor óriási pénzek felett rendelkezhetett. Alig ha gondolta e pálinkás dalolás alkalmával, hogy 2026-ban letartóztatják majd, vesztegetés elfogadásának gyanújával. Pedig a héten ez történt vele. A frissen alakult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik első nyomozását éppen ellene viszi. Hogy miért? Erről Unger Anna, a hivatal elnöke beszélt hétfőn a Felkelő című műsorban.
1: Itt tulajdonképpen az történik a nyomozati iratokból és ugye a legfőbb ügyészségnek az átiratából, vagy a mentelmi jogot felfüggesztő kezdeményezéséből, ez ugye megismerhető, hogy tulajdonképpen van egy politikus, aki nagyon komoly közhatalmi és döntési jogosultságokkal rendelkezik, és azért, hogy ő valamilyen döntéseket meghozzon, egy idő után azt mondja, hogy erre szánunk ennyi közpénzt, egy adott beruházásra, megkapja az a vállalkozó, aki nekem ebből visszaad x%-ot. Vagy Volánbusz ága, ugye ugyanennek a történetnek az, és ugye ott úgy érintett a volt miniszter, hogy ő volt a nemzeti vagyonkezelőt felügyelő miniszter, aki ugye a mely cég ugye tulajdonolta a Volánt, hogy vegyen nagyon-nagyon drágán a Volán dolgokat, és abból is megkapjuk a magunkét. És ugye ez szerintem tipikusan az a politikai korrupciós eset, aminek ez a többféle ága, hogy adott esetben koncessziót, adott esetben fejlesztési munkákat, megbízásokat, beruházásokat, vagy eszközparkfejlesztést, csak akkor tudunk, vagy csak akkor bonyolít le az állam, hogyha ebből magánjövedelem is következik, és ez nagyon fontos, hogy magánjövedelem következik, és ez... Én azt gondolom, hogy ez nem csak azért érdekes, mert itt tényleg sok-sok milliárd forintról beszélünk, hanem mindeközben az ország legszegényebb régiójáról is beszélünk, ahol ez a fajta építőipar, és ez nem a Volánbusz része, hanem a beruházási ingatlanfejlesztési része, ahol a lényegében ez a hálózat, vagy ez a rendszer maga alá tolja, maga alá kényszeríti az ottani vállalkozói réteg egészét. Tehát amiről én többször beszéltem, hogy egy feudális kiáró rendszert hoz létre, és megfizeteti a köz megbízásért magánhasznot teszel, az ezen a láncolaton keresztül értékelhető.
0: Sesták Miklós tehát a gyanú szerint kenőpénzt kért építkezések és túlárazott állami beszerzések után. Ezek része a Volán ügy, amit előző adásunkban részletesen ismertettünk. Egy másik része kisvárdai és környékbeli építkezésekről szól. Ott nyert választást egyéniben 2010-től 2022-ig, és ott építette ki birodalmát, amiben volt teniszakadémia, stadion és csiga feldolgozó is. Mindegyik pályázati pénzből. Bátori Róbert kollégám hosszú évek óta követi Sesták Miklós kisvárdai működését. A héten megint ott járt, de 2017-es riportját is előkereste. Hallgassuk meg összeállítását.
2: Hogyan lett vajon Kisvárdából a Sesta család magánbirodalma, vagy ahogy a helyiek mondják, Kelet-Magyarország felcsútja? Vajon a nyomozó ügyészség és a legfőbb ügyészség miért nem keresgélt, kutatott, nyomozott?
3: Azt nem tudni, miért nem. Pedig az elmúlt 10 évben szinte minden gyanús beruházást bemutattam a riportjaimban Kisvárdáról és környékéről. Valódi felelősei sosem lettek az elbaltázott építkezéseknek. Pedig a Vadkelet Disneylandjében, vagyis Kisvárdán 10 milliárdokat öntöttek betonba. Nem véletlenül.
4: Jobbkézről látható az elhíresült teniszakadémia több mint 2 milliárd forintból.
3: Balra pedig egy lekókat kukoricatábla, mutogatja Tóth Viktor, aki korábban helyi jobbikos politikus volt. A férfi most már civilként dolgozik, de úgy ismeri a környék korrupciógyanús beruházásait, mint a tenyerét, a teniszakadémiát is.
4: Ennek az érdekessége az, hogy nem tudjuk, mitől akadémia. Az, hogy tenisz, azt értjük, ugyanis Lázár János annak idején a parlamentben elmondta, hogy ez azért kell, hogy a profi játékosok majd itt az amatőrökkel közösen edzenek. Nem tudjuk, nem hallottunk róla, hogy valaha is egy profi játékos megfordult volna ebbe, viszont az felépülése után a legelső sportverseny, amit rendeztek benne, az a Sesták Miklós védnöksége alatt zajló ulti bajnokság volt. Lehet, hogy azóta történtek versenyek, csak titokban, nyilvánosságra nem hoztak semmit. Ahányszor ide ellátogatunk, gyakorlatilag az ürességet látjuk.
3: Egyetlen nap alatt lehetetlen bejárni 16 év látvány beruházásait a környéken, ezért csak a legkirívóbbakat kerestük fel Tóth Viktorral és Horváth Attilával, Kisvárda független önkormányzati képviselőjével. Tóth Viktor szerint szinte mindenhez az ex-miniszternek van köze.
4: Itt minden egyes forintot, az a hivatalosan elfogadott álláspont, hogy ezeket Sesták Miklós hozta ide. Ő erre büszke is volt. És a fideszesek, KDNP-sek, mindegy, ugye, gyakorlatilag büszkék is voltak rá, hogy a miniszter úr, mert sokan még a mai napig így szólították, a miniszter úr ide mennyi pénzt hozott. Hogy mi a haszna, tehát, hogy a környék lakóinak milyen haszna van ebből, azt nem tudjuk, valószínűleg semmilyen. Tehát gyakorlatilag ezekkel a projektekkel kezdődött a túlárazott látványberuházásoknak a hosszú-hosszú sora. Legalábbis ez volt az egyik első, amire rátaláltunk.
3: Bár a teniszakadémia már évek óta megnyílt, a két férfit állításuk szerint soha nem engedték be. A komplexumot 2022-ben adták át. Az eredeti tervekben még 1,2 milliárdos összeg szerepelt, mire kész lett, pont a duplájába került. A két lokálpatrióta szerint viszont, ha már megépült, valami észszerű dologra kellene használni a fedett és a salakos teniszpályákat is.
5: Ugye nincs ebben a baj, szerintem csak megfelelően ki kellene használni. Arra kellene.
4: Egyetem
5: arra,
4: használni kellene, igen.
5: Igen. Ha meg lenne töltve tartalommal, nem lenne ebben probléma. Gyakorlatilag megvalósult valami. Most, hogy mennyire volt túlárazva, vagy mennyire nem, azt nem tudom.
4: Látnánk, egyszer látnánk egy teniszmeccset itt, vagy látnánk, hogy valaki használja ezt a pályát, vagy mindegy, hogy hányszor jöttünk, vagy milyen időszakban jöttünk, voltunk itt nyáron, voltunk itt télen, semmit nem láttunk, hogy itt olyan mozgás lett volna.
5: Igen.
4: Tehát örülök én neki, hogy jött a beruházás Kisvárdára, hát jön ez nem is Kisvárdára, de környékére, de mire? Hát ennek mi értelme van?
5: Ebben a városból kioszták volna a gyerekeket, és
4: igen,
5: akkor megszerettették volna, vagy legalább felhívták volna a figyelmet, hogy próbálják meg, hogy tetszik-e valakinek. Mert igazából arra épült ez, hogy gyerekeket beintegráljanak, hogy megtanuljanak teniszezni, hogy sportolni. Arra készült, aztán gyakorlatilag évek óta itt van kihasználatlanul.
4: 44 település van a választókerületben. 44. Ugye, ha a Kisvárdán nem veszük, ugye ahol több iskola is van, de akkor is a többi településen 43 iskola. Plusz a kisvárdai iskolák, plusz a középiskolák, amik vannak a választókerületben. Hát gyakorlatilag az év minden napjára lehetne hozni egy iskolai osztályt ide. Minden egyes nyomorult napra. És miért nem? Tehát akkor mire ment el a pénz? Tehát mi haszna van az itt élő embereknek, bárkinek, jó, tudjuk, hogy kinek, de az emberek többségének ebből semmilyen haszna nem volt.
3: A teniszakadémia mögött van a 400 hektáros rétközi tó. Az elmúlt években több projektben is 5-6 milliárd forintnyi hazai és uniós támogatás landolt a partján. Végül lettek itt hobbit házak, de még elveszett folyó is. Mondjuk azt mi is kerestük, de azt nem találtuk meg, olyan jól sikerült megvalósítani. Cserébe viszont van tanösvény, amire azt hittük, hogy nem is az.
4: Hát 2021-ben voltunk körbe a tavon. Akkor körülbelül egy 10 milliárd forintnyit számoltunk össze. Akkor. Tehát a tanösvény, ugye tudni kell, hogy ez nem csak a Veresmarty-tóról szól, hanem átnyúlik egészen Kisvárdáig a filmparkig. Ugye olyan tervek voltak, hogy hajózható csatornát fognak nyitni, a tótól a Kisvárdai filmparkig, amit akkor végig mentünk, és gyakorlatilag, hogy mitől volt hajózható, az nem tudjuk, mert egy kenu nem fért volna el benne, meg a végén egy zsilip van, tehát hogy lehet hajózni, azon azt nem tudom. Találtunk olyan tanösvényt, aminek megtaláltuk az elét, tehát gyakorlatilag azt a csatornát tényleg mélyítették, az abból kiszedett földből csináltak egy kis töltést mellé, és ráfogták, hogy az egy tanösvény, nem tudom én hány millióért. De gyakorlatilag annak a tanösvénynek megtaláltuk Kisvárda mellett a négyes út mellett a kezdőtábláját, meg megtaláltuk, hogy itt van a vége. De a kettő között gyakorlatilag egy ilyen egy lábnyom szélességű, kitaposott valami volt, az volt az, azt hiszem, hogy 22 millió volt akkor az a tanösvény. Amiből gyakorlatilag két táblát csináltak. És azóta még több fejlesztés jött ide.
3: Kisvárdán épült lówellness is, több mint 2 milliárdból. Olyan, ami sosem látott lovat, magyarázza az önkormányzati képviselő.
6: Ez 2,2 milliárd forintért épült meg. Hát ezen a területen itt lovat még nem lehetett látni. Nem is gondolom, hogy arra építették. Felépítették, már most látjuk, hogy átalakítás alatt van, hogy belül mi fog ebből kisülni, azt nem tudjuk. Hallomásból azt mondták, akik itt dolgoznak, hogy talán focipályákat szeretnének kialakítani itt a belső részen, tehát a fakkokat már kiszedték, ahova a lovakat állították volna be. Hát nem gondolom, hogy arra épült volna, hogy itt 50 méter a luxus lakóparkon a lautrágyát szagolják, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a funkcióját nem fogja soha ellátni.
3: Volt erre példa, mert csak nem 10 évvel ezelőttről. Kisvárda nyert 700 millió forintot az Uniótól egy roma módszertani központra. Pályáztak, nyertek, megépítették. A romákra szánt uniós pénz kellett Kisvárdának, de a végén kiderült, a romák nem. A központba 2017 elején mentem, miután kaptam egy fülest, hogy valójában nem is arra használják, aminek építették, és azok be sem mehetnek, akiknek valójában az unió szánta. Amikor teszteltem, hogy valóban így van-e, fél perc alatt ki is terült.
7: Jó napot, a Bátori Róbert vagyok, csak érdeklődni szeretnek, hogy a módszertani központ az nyitva van most?
8: Most nincs.
7: Mikor lesz nyitva? Mert hogy az van kírva, hogy nyitva van?
8: Nem tudom, ki írta ki. A megadott napok azok a délutánonként vannak.
7: És itt fejlesztések zajlanak?
3: Ezek után pedig úgy dobtak ki az épületből, hogy szinte a lábam is alig érte a földet, és aki kidobott, az nem volt más, mint a kisvárdai kézilabda csapat edzője.
8: Örüljön, nem tudom, kicsoda, fáradjon ki, legyen szíves, jó?
7: Ön kicsoda?
8: Teljesen mindegy, hogy fáradjon ki, jó?
7: De miért fáradnék ki, ha én azt nem tudom, hogy
8: kibezárom kapit, jó? Szevasz.
3: Kisvárdán a roma módszertani központot valójában fitnessteremnek használta a város kézilabda és foci csapata. Akkor azt is kiderítettem, hogy mindenről az akkori ellenzék országgyűlési képviselői is tudtak, mégsem tettek semmit. Az MSZP-s Legény Zsolt ezt egy rejtett kamerás felvételen vallotta be. Tudott arról, hogy az épületből kisporolták a pénzt, hogy a művház felújítására is jusson. Tudott a csalásról, de arra próbált rávenni, hogy inkább hallgassak róla, mint a sír. És hogy miért? A szavazatok miatt.
9: Ebből a pénzből, ez több 100 millió forint,
3: igazából
9: a művelődési ház került felújításra. Nekik nem az a lényeg, hogy milyen pénzből újították fel, hanem hogy nagyon szép és jó és új a művelődési ház. Az a gond, hogy a városban ezt szeretik, ezt a történet.
7: De mitől féltek? Vagy te mitől féltek?
9: Én nem félek semmitől, én megkérdeztem az enyémeket, hogy mi van ilyenkor. Mi az, amit üthetünk, nem üthetünk, azt mondták, hogy hát ütni bármikor lehetne, csak éppen az a gond, hogy ezt a városban most szeretik. Tehát, hogy ezt nem akarnak maguknak.
7: Attól félnek, hogy szavazókat veszítetek?
9: Szerintem.
3: Gyüre Csaba akkori jobbikos honatja is bevallotta, megérti a szocialista politikus félelmeit, ő is tudott mindenről, de inkább lapított.
10: Azt gondolják, hogy sesztákat nem merik bántani egyrésztről, másrészt, hogy én meg azért nem merem bántani, mert hogy rosszul fogok belőle kijönni. Aha. És ezért nem fogom bántani. Mert nekem nem érdekem, hogy ez borolja.
7: Még csak ellenzékben vagytok, hát nem viccből vagytok ellenzékben.
10: Igen, de öntökön szorás. Bizonyos esetben aleplezés. Tehát például, mondok egy esetet, valaki azt mondja egy önkormányzatra, feljelenti, hogy szabálytalanul használta az EU-s pénzt, a pénz visszafizetésére kötelik az önkormányzatot, az önkormányzat pedig kihozza azt a képviselőt, hogy ő miatta vissza kell fizetnünk. Sokan szeretik a kézilabdát, sokan járnak kézilabdameccsekre, jó, hogy jó NB1-es csapata a városnak, hogy hát már inkább odaadjuk a pénzt, mint a cigány integrációra, hát sokan ezt mondják, és hogyha én ebbe belenyúlok, akkor én vagyok a rossz fiú.
3: Kisvárdán tehát nem újdonság az uniós pályázatokkal való bűvészkedés, miután kiderült, hogy az unió romákra szánt pénzét gyakorlatilag lenyúlta a város, az akkori emberminisztérium vizsgálatot indított. Aztán az évek múltán feledésbe merült a 700 milliónyi kótyavatje, meg a romák felzárkóztatása. Annyi hozadéka volt, hogy a helyi roma önkormányzat kapott egy kis irodát az épületben. Az pedig tavaly derült ki, hogy a kisvárdai polgármester fiához köthető egyesület azóta már boxklubként használja a romáknak szánt épületet. Ez volt a múlt, de a jelen sem sokkal fényesebb Kisvárdán. Az átlátszó becslése szerint az elmúlt 16 évben minimum 20 milliárd forint uniós és hazai forrás érkezett a városba. Látványberuházások, sosem megvalósult projektek lettek belőlük. A Lowellness-t csupa ilyen beruházás karolja át, magyarázza Horváth Attila. Kisvárda független önkormányzati képviselője satszolni sem tudja, hogy a kisvárdai élményparkra mennyi pénzt locsolhattak rá. Azt viszont tudja, hogy mi az, ami működik, mert nemrég elkezdte az önkormányzat az átvilágítást.
6: Ezt konkrétan nem lehet lebontani, mert itt gyakorlatilag ez a terület, ez 13 hektár. Ebben van tó, van és itt vannak különböző elemek. És akkor itt gyakorlatilag a várfürdő élménypark az egy. És akkor ez egybe kapta, tehát hogy kapta a pályázatot, akkor pályázati elemeknek a külön-külön megvalósulására kapta lebontva. Tehát konkrétan nem tudom megmondani, hogy mennyi pénz, de töménytelen mennyiségű toppos pályázat, és most már, hogy elkezdtük átvilágítani, meg megnézni ezeket a pályázatokat, nagyon sok elem van, ami meg se épült, vagy pedig eltűnt már azóta, Vagy olyan rossz állapotban van, hogy gyakorlatilag használhatatlan, de hát ezeknek van egy kihordás ideje, ameddig működtetni kell. Tehát 5 év, tehát addig ezt működtetni kellene. Vannak olyan elemek, hogy meg se találtuk. Gyakorlatilag a leltárt megnézve, én megnéztem itt a Várfürdő élményportnak a leltárját, nincs egy 4 cm benne, ami használható lenne.
3: A Lowellness előtt parkoló is van, nem is akármilyen, zúzott köves 1 milliárdból.
4: Ez egy 1 milliárd forintos parkoló, körül lehet nézni. Tehát ez a stadion projekthez kapcsolódó plusz parkoló 1 milliárd forintért. Nem tudom, én nem vagyok szakértő, nem vagyok építési szakértő, de nem hiszem el, hogy ez egy 1 milliárd forintot érő beruházás lett volna, ugye nem is most, hanem az évekkel ezelőtt. Körbe lehet nézni, tehát gyakorlatilag iszonyat, hol van inde a stadion? Meg kellett építeni, kellett egy projekt. Itt gyakorlatilag, ha visszakeresgéljük, ugye ha átjutunk ezen a szövevényes céghálózaton, ami itt tevékenykedett, nagyon jó példa rá a lórehabilitációs, nem tudom mi. Tehát ugye ez körülbelül 3-4 éven keresztül keresték a pénzt, tehát parlamenti kérdéseket tettek fel. Éveken keresztül az a 2,2 milliárd nem volt meg.
3: A beton a politikus legjobb barátja, tartja errefelé a mondás. Nem csak elfed és eltakar, hanem embereket is összeköt, magyarázza Tóth Viktor.
4: Itt most én nem is akarok egyetlen személyt megnevezni, ez egy bűnszövetkezet volt. Tehát ennek a tagjai loptak, mondjuk ki, loptak. Tehát itt nem egy emberről beszélünk, itt a NER nevű szervezetről beszélünk, amelyik ezt felépítette gyönyörűen, és szépen törvényi, hogy mondjam, látszólag törvényes keretek között mentek a dolgok. Ez állítólag egy Szabolcs megyei fideszes országgyűlésétől képviselőtől származik az a mondat, hogy a beton a politikus legjobb barátja. Nem látod? Nem látod, hogy mi van abba az alapba benne? Mi van abba az útba benne? Mi van egy mocsárra épült stadionnak a cölöp, mennyi cölöp van alatta, mint itt Kisvárdán, mert az egy mocsárra épült rá? Nem tudod, ez egy olyan rendszer, amivel gyakorlatilag meglopták az országot és minden egyes állampolgárt.
3: De lett itt Éticsiga feldolgozógyár is. 2019 őszén már át is adták az üzemet. A magyar adófizetők pedig 6,6 milliárdból felhúzott üzem 80%-át finanszírozták, vagyis a magyar állam nagyságrendileg 5 milliárd forintnyi támogatást adott a gyárhoz. A bizniszt nagyon nem jött be. A cég 2 év múlva becsődölt.
4: Gyakorlatilag ez megint egy újabb olyan beruházás volt, ami jó hangzott, hogy munkahelyet fog teremteni. Tudtunk a csúcsidőszakban maximum 300 ember dolgozott itt, akik ugye, mint tudjuk, nem igazán kapták meg a fizetésüket, vagy nagyon késve. Tehát ez munkahelyteremtésnek gyenge volt, olyan beruházásnak is gyenge volt, ami pénzt termelne, tehát még saját magát se tudta fenntartani a gyár, megint egy felesleges közpénzkidobás volt.
11: De ti személy szerint hozzászoktatok ahhoz, hogy Kisvárdán nagyon furcsa projektek, nagyon életszerű beruházások bukkannak fel a semmiből?
4: Hát majd 16 éve ebbe élünk. Csak a nagy közönség nem igazán hitte el ezeket a dolgokat. Tehát hiába mondtuk éveken keresztül, nyilvánosságra hoztuk. Sőt, volt olyan, hogy feljelentéseket tettünk, bejelentéseket tettünk. Én még személy szerint, tehát még a Miskolci bányafelügyeletnél is tettem bejelentést egy ügy miatt, és gyakorlatilag semmiből nem lett semmi. Semmilyen eljárás nem indult, semmilyen vizsgálat nem indult. Amikor már, ugye itt a Csigaház nagyon szépen példa az, hogy amikor már összezuhant az egész, bezuhant az egész, akkor elkezdtek kapkodni, de felelősökről nem tudunk. Tehát nekem nem mondja senki, hogy ez valaki komolyan vette egyetlen pillanatig is, hogy Kisvárdán egy csiga feldolgozó, egy bevételt termelő cég lesz, hogy ez hosszú távon működni fog. Tehát aki ilyet elhitt, az vagy hazudik, vagy buta. Tehát ez megint egy átverés volt, egy szemfényvesztés volt.
3: A kisvárdai vár rekonstrukciója még 2021 nyarán kezdődött el, kissé döcögősen. Összesen 2,2 milliárdnyi uniós pénz volt rá. A munkát a Korintosz Kft. Nyerte el, de a kivitelezési munkálatokat folyamatosan csuklóztatta az önkormányzat megrendelő cége. Ráadásul valaki időközben fel is gyújtotta a várat. A végén a Korintosz Kft.-t kirakták a projektből egészen furcsa körülmények között. A jelek szerint nem véletlenül. Bácskai Szarvas Mónika, a cég építésvezetője szerint Kisvárda meghatározó alakjai már évekkel ezelőtt azt mondták nekik, jobb lenne, ha levonulnának a területről és átadnák más vállalkozónak a vár felújítását. De nem tették.
11: Nehezen indult, de gondoltatok arra, hogy ez nem véletlenül ennyire nehéz?
12: Nem. Azért sem, mert a Korintosz Kft.-nek még egyetlen olyan munkája sem volt, amit nem fejezett volna be. És mindannyian mindig azt tanultuk a főnökünktől, hogy olyan nincs, hogy lehetetlen, csak a tehetetlen, és végig kell vinni, és be kell fejezni, mert egyrészt ugye elkezdtük, műemlék meg kell őrizni, másrészt pedig tényleg, tehát nagyon-nagyon sok munkánk volt már, és ilyet, hogy mi valamit félben hagyjunk, tehát ez nem, nem gondoltuk volna, hogy nem fogjuk befejezni. Tehát mi tényleg jó hiszeműen álltunk hozzá, és nem is tudom, tényleg annyira naivak voltunk, hogy 23 volt az a pont, amikor úgy elkezdtünk gondolkodni, tényleg ez az ominózus beszélgetés, akkor, mintha egy pofon vertek volna, hogy mi van? És hogy a Lacit mindig kérdezték, hogy Lacikám, meddig bírod még anyagilag, meddig bírod még anyagilag? És a Laci mindig elmondta, hogy ő erre hitelt vett fel, hogy tudja forgatni ugye a két havontai számlázás miatt a dolgokat, és ezzel is tisztában voltak. Tehát ebben az egészben ez a nagyon mocsokság, és elnézést a szó használatért, hogy tudtak róla, hogy neki ez a hitel ott van. És akkor utána ezzel jönnek, hogy mentsél ki mindent a cégedből, úgyis fel fogják számolni.
11: Miközben ugye Sesztek Miklós mondta?
12: Ezt ő mondta, igen.
11: Mit
12: igen.
11: Keresett ő ezen az egyeztetésen?
12: Ezen az egyeztetésen? Tehát Kisvárdán nagyon jól tudjuk, hogy minden projekt az ő nevével van fémjelezve, és ő az, aki ezeket a dolgokat, ugye, hogy is szokták ezt mondani, szívén viseli ezeknek a műemlékeknek, az épületeknek, és nagyon sok mindennek a sorsát. És ő az, aki nagyon sok mindenben dönt. Sőt, azt tudnám mondani kisvárdaiként, hogy ő dönt.
3: Pozák László, a Korintosz ügyvezetője is ezt mondja, sőt, ennél durvábbat is.
13: Ha egyszer és megjelent egy kooperáción, három konténer egybe. Gödör, kéne száz miska. Így. Azt se tudtuk, hogy lenyeljük, vagy ne az Ádám csutkánkat. Hát ilyen még nem volt.
3: A cég becslése szerint nagyjából 1 milliárd forinttal tartoznak nekik az elvégzett munkákért. Kisvárdán mindenki ismer mindenkit, mondja Tóth Viktor. Szerinte azzal, hogy Sesztek Miklóst és néhány hozzáköthető embert elvittek a nyomozók, még nem ért véget a letartóztatási hullám.
4: Mindenki egy emberről beszél. Vegyük már tudomásul, hogy ez nem egy magányos műfaj volt. Tehát itt nem arról volt szó, hogy valaki zsarnoki módon egyedül rákényszerítette az akaratát mindenkire. Nem. Itt neki voltak segítői. Voltak szolgalelkű emberek, akik anyagi haszonból, megfelelési kényszerből alkottak egy csapatot. Voltak, akit szorítottak, akire Egy idő után már tényleg muszáj volt neki, mert nem hagyták, hogy kiszálljon belőle, de volt olyan, aki önként csinálta. Tehát itt még semmi nem ért véget. Akkor ér véget, ha mindenki a megfelelő, tehát elszámol azzal, amit az elmúlt 16 évben csinált. És itt tényleg nem egy emberről szól. Meglátjuk, hogy mi lesz a folytatása, tehát itt még nem ért véget semmi.
3: A független önkormányzati képviselő azt mondja, kormányváltás óta az önkormányzatban is már többen átfordultak. Aki eddig fideszes vagy KDNP-s volt, most inkább elkezdett a Tisza felé húzni. Szokatlan dolog ez erre felé.
14: Hát ha megállt volna az élet, felszabadultak az emberek, önkormányzatnál biztos, hogy egy hatalmas teher polgármester úrról, képviselőkről, jegyzőasszonyról, önkormányzati dolgozókról egy hatalmas teher szakadt le, ezt lehet látni. Teljesen másféleképpen állnak a dolgokhoz hozzá, tehát biztos, hogy egy szabadság, egy békjó volt Sesták Miklós, de viszont a városnak meg anyagilag, tehát temérdek beruházás hozott, tehát megszámolt. Most, hogyha megnézzük Kisvárán a közbeszerzéseket, gyakorlatilag szinte nulla. Tehát az elmúlt években közbeszerzéseknek a sorozata volt, tehát mindig voltak útfelújítások, csapadékvize, tehát attól függetlenül, hogy történtek ezek a látványberuházások, meg ezek a teljesen átláthatatlan beruházások, attól függetlenül azért a városnak is jutott pénz, és a város is haladt előre. Tehát ezt nem lehet letagadni.
3: Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt az ügyészség több mint 11 milliárd forintnyi kenőpénz elfogadásával gyanúsítja. A politikus ártatlannak vallja magát.
0: Sesták Miklós tehát mindent ellenőrzött, mindenből levette a részét. Különös uralkodásának tapasztalatairól Dicső Viktóriát, a Tisza parlamenti képviselőjét kérdeztem. Ő győzte le Sesták Miklóst a tavaszi választáson.
15: Nekem úgy tűnik ebből, amit eddig megtudtunk, hogy azért több mint egy képviselő, valamiféle intézmény volt a régióban. Hogyan lett ilyen nagyjá?
16: Hát ez a most kezdődött, ugye 1998-tól politikus, én úgy tudom, hogy akkor be is jutott a kisvárdai képviselőtestületbe, akkor még nem KDNP színebeiben, hanem valamilyen helyi civil szervezetként, és ő már 2010 előtt, mielőtt egyéni országgyűlési képviselő volt, ugye egyéni ügyvédi irodája volt Kisvárdán, és már akkor voltak, már több újságíró is veszegette ezeket az offshore cégeket, ez az ukrán-orosz bejelentett cégek, akiknek különböző adótartozásokat halmoztak fel, és akkor szép lassan eltűntek, de igazából ő ott volt a helyi életben, a helyi önkormányzati politikai életben az első, vagy nagyon, tehát már ez majdnem egy 30 éves múlt, ha úgy vesszük. És innen építkezett, és akkor majd jött a 2010-es országgyűlési választás, akkor egyéni képviselő lett, majd 14 és 18-kor, mint fejlesztési miniszter jutott el a csúcsra, ha ezt így fogalmazhatom meg.
15: Ez minek lehetett köszönhető, hogy...
16: Ő lett a fejlesztési
15: miniszter. Rengeteg pénz és rengeteg befolyás, abban a korban szerintem az volt a legerősebb miniszter.
16: Igen. Ezt hogy sikerült elérnie, ezt szerintem a Fidesz berkein belül kell kideríteni, tehát KDNP-sként megkapni egy ilyen pozíciót, biztos, hogy volt valami háttere, tehát hogy így valaki, mint ahogy ön is utal rá, ez egyik napról nem történik meg, mint hogy utána szinte egyik napról a másik, a következő ciklusban meg azt hiszem még bizottsági tag is alig volt, tehát hogy aztán megint egy éles váltás, ha innen veszem.
15: Helyi szinten hogy lehet leírni azt, hogy ő hogyan alakította ki azt, amit egyesek úgy határoztak meg, mint ahogy kis királyságot vitt volna a régióban, a választókerületben? Hogyan épül fel a gyakorlatba? Miért féltek tőle az emberek?
16: Azért, mert minden egyes fontos pozícióra az ő kiválasztottjai kerültek. Tehát ő ezt el tudta intézni, hogy nem szakmai alapon, sokszor, nem azt mondom, hogy nem volt szakmai alapú döntés, de az esetek nagy többségében nem ugyanúgy, ahogy az ország is működött, nem szakmai alapon, hanem hűség és egyfajta lojalitás alapján választotta ki, hogy ki fog megkapni pozíciókat, legyen az egy iskolaigazgató, mondom, tehát az utolsó karbantartóig is jóvá kellett hagyni. Tehát, hogy ezek az információk néha az ember fenntartással kezeli, mert annyira hihetetlen, de én így voltam a kávé. Tehát én megmondom őszintén, nekem a kávé volt ez, amikor azt mondták, hogy nem lehet árulni kávét a Kisvárdai strandon, és azt mondtam, hogy ez nem egy mostani dolog, tehát nem egy éves dolog, és amikor elsőt meghallottam, azt mondtam, hogy jó, hát ez már ilyen városi legenda. Egészen addig, amíg tényleg ott volt előttem, hogy nem lehet árulni kávét a városban, és ugyanilyen, amikor elmondták, hogy ha volt egy karbantartói vagy egy takarítói állást, azért jó, mondták, hogy jó, meg fogja kapni, de várjuk meg, míg Miklós hazajön, és rámondja az áment.
15: Ez mit jelent az, hogy nem lehet kávét árulni?
16: Nem lehet, volt egy, ugye ott vagyunk a strandon, vannak büfék, mindenféle pizzázó helyek, tehát étkezni lehet, és megmutatta az egyik, hogy benne volt az üzemeltetésben, hogy nem lehet kávét árulni, már nem tudom, hogy van megfogalmazva, és volt egy másik hely, ami a családjához köthető, egy kávézó, és ott kellett meginni a kávét a esetleg az elfogyasztott ebéd után. Tehát ez nonsens. Tehát nem ez mutatja, én nekem mindig azért hangsúlyozom ki ezt a kávét, mert ez annyira pitiáner. Én azt nem tudom másképp megfogalmazni, ez pitiáner. Valaki ellopott előtte 12 milliárdot, mert bocsánat, tehát az, hogy most valamit úgy hívok, hogy költségvetési csalás, sikkasztás, hűtlenkezelés, a magyar emberek és adófizetők számára ez egyszerűen lefordítom, lopás. Tehát ez kétség ne legyen, és utána még lenyúlok egy 300 vagy 400 forintos kávér.
15: Vannak olyan történetek, fenyegetett is embereket, tehát nem csak elintézte, hogy az ő emberei legyenek helyzetben, hanem ezen túlmenőleg is.
16: Hát ilyen pszichológiai megfélemlítést hallottam, hogy ukrán rendszámú kocsikkal járkáltak ott a ház környékén, tehát hogy nem fizikai bántalmazással, inkább ez a lelki megfélemlítés, ami szerintem sokkal rosszabb. Mert néha jobb, azt mondanám, hogy talán, hogyha valaki egy berekedésbe keveredik, akkor tudom, hogy túl vagyok rajta, de ez a pszichológiai megfélemlítés szerintem attól nincs szörnyűbb, amikor nem tudod, hogy mikor jelennek meg, mit szeretnének, hol bukkannak fel.
15: Önt jelöltként akár a kampány idején, akár előtte az előválasztási időben érezte azt, hogy itt egy különlegesen erős ember ellen kell
16: menni.
15: Azt
16: érezt, volt olyan pultozásom, nem is, nem egy, nem kettő. Az egyik, kettőre emlékszek határozottan, az egyik Kisvárdán volt az egyik bankkal szemben, nem mondom ki a nevét. Pultoztunk, oda jött egy kocsi, lehúzta az ablakot, és mondta, hogy velünk vagyunk. De ő nem mer. Nem mir alá semmit, nem támogat. És mondom meg, hogy egy újságot adhatok, és annyit mondott, hogy benne tegyen ide. Egy újságot, egy tiszás újságot, azt mondta, hogy ő nem vesz át.
15: Ez azt jelenti, hogy létezett valamiféle informális, tehát hogy túlzás a szó, de besúgó hálózat?
16: Nem informális, ez nyílt titok volt. A másik ilyen, egy faluba, pont egy Kékcsén, mikor megálltam pultozni, mondták, hogy ide nem fog idejönni senki. Mondtam, hogy jó, mindig megmondják, hogy szeretek mindig fideszes faluba menni, mondták, hogy ez nagyon fideszes falu mindegyikről, és hogy nem fog idejönni. Mindig oda jött valaki, mindig lehetett valakivel beszélgetni, de Kékcsén tényleg nem jött oda senki. Tehát aki elment, az maximum csak ennyit, hogy ide nem fog idejönni senki. És volt ott is egy kocsi ment, és mondja, hogy figyeljen, itt járkálnak a polgármester asszonynak a emberei, és azt nézik, hogy ki merre halál meg. És ez ott nagyon kirívott, mondom, azért maradt meg bennem, mert ott tényleg nem állt meg, mert volt olyan kisebb falu, egy másik, Berkeszen, mondták, hogy mi meg azért is ide jövünk.
15: És lehetett azt mondani, hogy Kisvárdán épültek dolgok, hogy ezek mennyire voltak fölöslegesek, vagy megalapozottak, meg mennyire nem, azt nyilván lehet utólag vitatni, lett első osztályú labdarúgó csapat. De mennyire volt az angol, hogy hát azért mégis ez egy kiemelt státuszú környék, lehet hozott pénzt a környékre. Ilyen típusú érveléssel találkozott?
16: Kinek hozott pénzt? Szerintem ez a kérdés. Kinek volt ez jó? Szerintem ez a legfőbb kérdés. Tehát, hogyha én úgy, azt én nem nevezem fejlesztésnek és beruházásnak, amiből egy szűk réteg gazdagodik. De az, hogy minden beruházás befutcsolt, akkor mindig felteszem a kérdést, hogy vagy nem ért hozzá, vagy más oka van. Tehát így vagy úgy, de akkor nincs létjogosultsága se az illetőnek, hogy ott legyen, se ezeknek a beruházásoknak. Én nem tudom elképzelni, hogy a beszédemben is kiemeltem az angol nyelvű bentlakásos teniszakadémiát, hogy mégis kigondoltak komolyan, hogy valaki Angliába felkel, vagy bárhol, és akkor hová menjek teniszezni? Hát hová mennék máshol, mint Szabolcs-Veresmardra? Azt se tudják, hol van? A semmi közepén. Tényleg szép az a tó, ami körül van, de azért annyira nem. Nem csak az angol nyelvű edzők hiányoznak, tehát gyerek, mert hogyha angol nyelvű, akkor nem tudok 10 embert felsorolni Kisvárdán, aki jól teniszezik.
15: Személyes vagyonát azt lehetett érzékelni? Lehetett valamiből látni, hogy olyan ember, akihez milliárdok vándoroltak?
16: Szerintem az egyik ilyen, hogy ugye az összes családtagjának New Jersey van bejelölve lakhelynek. Nagyon sok ingatlan köthető a nevéhez, de úgy szerintem a városban ezt így effektíve nem mutogatta, hogy ő most milyen kocsival, milyennel jár, de ha valaki egy kicsit ismert, azért összerakta magába ezt a képet.
15: És a hétfő óta kevés idő telt el, és az ott a parlament volt Budapesten, de van-e bármilyen benyomás arról, hogy ez a közhangulaton, vagy általában hangulaton most elindult eljárás változtatott-e valamit? Aggodalommal figyelik a választók a helyzetet, vagy megnyugvással?
16: Nem voltam még azóta otthon, de ugye azért tartom az emberekkel a kapcsolatot. Én azt érzem, hogy, és ami üzeneteket kapok én és a kollégáim, az inkább megnyugvás, és tényleg a felszabadulás. Tehát nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy elsírtam magam, hogy gratulálok, de a sírás az egy ilyen visszatérő elem, hogy ez a felszabadult sírás. Aki megtapasztalta, ő tudja, hogy miről beszélek. A kollégámnak írta egy ismerőse, hogy az anyukáját igenis azért rúgták ki x évvel ezelőtt, mert nem sezták, mikire szavazott. Most is szóltak neki, már mint a fiának, hogy vegye le a tiszás posztokat, mert megint baj lesz. Ez tényleg, tehát amikor még egyszer mondom, valaki egy KIV-ért lenyúl, az lenyúl bármiért. Ez egy maffia állam, vagy egy feudalizmus. Tényleg megvolt, hogy ő a fej, ugye a polgármesterek, és akkor a kiszolgáló személyzet.
0: Sezták Miklós nem a semmiből érkezett a nagypolitikába. Édesapja görögkatolikus pap volt, egyik nagybátyja a KDNP parlamenti képviselője lett 1990-ben, a másik nagybátyja pedig sikeres nagyvállalkozó volt a rendszerváltás után, többek között földgázt importált Oroszországból. Sezták Miklós ügyvédként praktizált Kisvárdán, 1998-ban még függetlenként indult a választáson, de akkor csak harmadik lett a szocialista és a fideszes indulók mögött. A megyei és a városi önkormányzatokban viszont fontos pozíciókat szerzett, és fokozatosan maga mellé állította a helyi Fideszt is. Gyanús ügyei addig is voltak, például a Dicső Viktória által említett cégtemető esete. Több száz ukrán és orosz tulajdonú cég tűnt el jelentős adótartozást hagyva maga után, amelyek alapításánál Sezták Miklós segédkezett. 2010-től lett tehát parlamenti képviselő, és akkoriban bízták rá a felszámolói névjegyzék összeállítását. Az is botrányosan alakult.
15: Hadházi Ákos parlamenti képviselőként foglalkozott a felszámolók körüli reformokkal, vagy új leosztással. Miről van szó? Mi volt ez az ügy annak idején?
17: Számomra meglepő volt, hogy mennyire nem volt egyébként visszhangja. Valószínűleg azért, mert a végrehajtók munkáját többen ismerik, a felszámoló cégeknek a munkáját azt jóval kevésbé. Hatalmas dolgokat lehet pedig itt is csalni, tehát hatalmas vagyon átrendezéseket, vagyon kimentéseket, vagyon átadásokat lehet itten intézni. Nagyon hasonló folyamat volt ez, mint a végrehajtóknál történt. Ugye itt is cégek vannak, akik abból élnek, hogy felszámolásokat végeznek, ugyanúgy, mint a végrehajtók is nagyon jól élnek ugye a végrehajtó munkából, de elvileg ez egy komoly és szükséges munka lenne. Egyik pillanatról a másikra gondolt egyet a kormány, és azt mondta, hogy akkor egyrészt elég lesz kevesebb felszámoló cég, mint eddig, talán 150-ből 90 helyet hirdetett meg, illetve mindenkinek újra kellett jelentkeznie, tehát azt mondta, hogy kevesebb lesz, de újra kell pályázni. A végeredmény az lett, hogy nagyon sok olyan cég, akik korábban ezzel foglalkoztak már évtizedek óta, ezek hiába pályáztak, nem jutottak lehetőséghez. Hasonló ez egyébként, még egy hasonlóság, ez a trafikoknak a újraosztása. Ott is az történt, hogy akik értettek hozzá, meg évtizedek óta ezzel foglalkoztak, egyik napról a másikra elvesztették a megélhetésüket, és annyiban is hasonló a trafikhoz is, meg a végrehajtói történethez is, hogy itt is lehetett pályázni, volt elvileg egy pontrendszer, volt bíráló bizottság, csak hát éppen az egész, ez semmit nem ért, az egész csak egy színjáték volt. És hát ahogy a Völner Sadl ügynek, ugye a tetején ott volt a Völner Pál a minisztérium részéről, itt pedig a felszámolóknál a Sesták miniszter volt, korábbi miniszter volt ezért felelős. Egészen elképesztő volt látni, ahogy lezajlott ez a folyamat, bár nem volt újdonság, mert mondom, ugyanaz történt, mint a trafikoknál például. A bíráló bizottságnak lett volna a feladata, hogy egyrészt a pontokat kiosztogassa, másrészt egy ilyen személyes meghallgatást kellett csinálni, ahol 40 pontot lehetett szerezni talán a 200-ból, és az a bíráló bizottság azt mondta, hogy hát ők nem szeretnének ott részt venni, megbízzuk az elnök urat, Sesták elnök urat, és majd ő akkor ezt a meghallgatásokat lebonyolítja. Semmilyen jegyzőkönyv, semmilyen felvétel, semmilyen feljegyzés nem történt ezekről a meghallgatásokról, csak ő a hasára ütött és adott egy pont számot. Azért tudjuk ezt ilyen biztosan, mert volt egy a 150 közül egy felszámoló cégnek a tulajdonosa, azt mondta, hogy ez akkora olyan felháborító, hogy ezt végigviszi, és megtámadta a közigazgatási bíróság előtt ezt a elutasító határozatot, és gyakorlatilag a bíróság, én ott voltam a tárgyaláson, és kimondta az ítéletében, hogy valóban nem történt semmilyen feljegyzés, hangfelvétel, pontozás, de aztán a hölgy mégsem kapta meg, vagy az ő családi vállalkozások mégsem kapta meg végül vissza a jogot, mert azt mondta a bíró, hogy igen, azt bizonyították, hogy az ő esetében visszaélés volt, és nem történt meg az objektív pontozás, de ő ebben a perben csak ezt az egy pályázatot vizsgálhatta, a többit nem, úgyhogy nem tudja, hogy a többi az mennyi pontot kapott volna.
0: Arról volt esetleg információja annak idején, hogy Sesták Miklós túl azon, hogy szubjektív módon dönthetett, ezzel milyen előnyt érhetett el, vagy milyen érdekeltsége lehetett ebben a folyamatban?
17: Hogy ezen ő konkrétan mit keresett és hogyan keresett, ezt nem tudom. A végeredményt lehetett látni, mert voltak, akik megnézegették a nyertes cégeket, hogy kik nyertek aztán. Ahogy mondtam, többsége életében nem foglalkozott ilyen tevékenységgel. A legtöbb cég az utolsó egy-két hétben alakult, tehát sőt olyan is volt, aki amikor pályázott vagy nyert, akkor még nem is voltam bejegyezve. Ezek azért lehettek fontosak a Fidesznek, úgymond a NER rendszerének, mert hát egyrészt ezekből is nagyon sokat lehet keresni, tehát maguk ezek a cégek is sokat kereshettek, másrészt viszont egy-egy cégnek a felszámolásával óriási dolgokat lehet csalni, hogy most akkor kit mennyire adnak, ugye a felszámolt vagyont esetleg odaadják utána bagóért, esetleg a felszámolt cég visszaszerezheti a vagyonát, tehát nagyon sok minden visszaélésre ad ez lehetőséget, hogyha nem tisztességes cégekkel csinálják.
0: Sokak meglepetésére Orbán Viktor 2014-ben fejlesztési miniszterré nevezte ki Sesták Miklóst. Visszaemlékezések szerint Simicska Lajos és Orbán Viktor háborújának lett a nyertese. Gyorsan kellett valaki Orbánnak, aki átveszi az állami cégeket és a fejlesztési pénzek elosztását, és kellőképpen dörzsölt és gátlástalan, de nem tartozott soha sem Simicska, sem pedig a nagy ambíciókkal erősödő Lázár János köreihez. Így került Sesták Miklóshoz többek között a Volán felügyelete, de az állami energetikai óriás, az MVM is. Ott is voltak bőven botrányok abban az időben, közülük a legismertebb egy szoftverbeszerzés különös története volt, amiről Brückner Gergely írt az Indexben akkoriban. Ő idézi fel a történetet.
18: Ha jól emlékszem, egy foci meccsen hallottam, gyakorlatilag egy ilyen üzletemberrel beszélgettem, és ő kérdezte, hogy hallottam-e azt, hogy nincs auditált beszámolója az MVM-nek. Nem hallottam, de elkezdett érdekelni a történet, mi lehet a háttérbe, és borzasztó nehezen haladtam, mert igazság szerint nem nagyon válaszolt a kérdéseimre se az MVM, a KPMG nem beszélhetett az ügyfeleiről, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint felügyelőtárca szintén nem nagyon válaszolt, de azért úgy gondoltam, hogy akár ez önmagában is érdekes lehet, hogy egy nagy állami cégnek nincs auditált beszámolója. És ahogy mentem előre a történet feltárásába, mindig végül azt hiszem 5 vagy 6 cikk született, sose terveztem többet, csak mindig, hogy egy megjelent, akkor elkezdtek jönni az információ különböző érintettektől, olvasóktól, és kiderült, hogy ez egy igen zavaros ügylet, egy nemzetközi, de valójában cégcsoporton belül zajló, csak nemzetközi esített informatikai beszerzésről volt szó, ami finoman szólva is bűzlött.
19: Az MVM közel 5 milliárd forintért rendelt meg egy szoftvert a saját svájci leányvállalatától. Mennyire bevett dolog ez?
18: Az MVM-nek valóban volt egy svájci cége, amennyire tudom, ennek valami olyasmi oka volt, hogy különböző közel-keleti projekteken jobban hangzik az, hogyha egy társaság svájci, nagyon megbízható országból származik, mint hogyha magyar, de hát fölébresztették ezt a némileg alvó céget, és valóban egy teljesen magyar ügyletbe, tehát egy ilyen működési, informatikai megoldáshoz, egy ilyen termelést összefoglaló rendszerhez vették igénybe a svájci céget. Hát utólag finoman szóval is gyanús az, hogy szándékosan rejtették el a közvélemény elől ezt a beszerzést. Volt egy MVM International AG nevű zürichi cég, ez rendelt 5 milliárd forintért nagyságrendileg egy ilyen megoldást, amire nem igazán volt szükség, nem igazán működött, és hát igazán akkor lett érdekes a dolog, amikor kiderült, hogy nagyon színes szereplők szállították. A társaság nagyon különleges volt. Egyrészt egy híd alá volt beegyezve Komárnóban, tehát a szlovákiai Komáromban. A tulajdonosok közül 15% egy magyar üzletember tulajdonában volt, 85% pedig egy panamai offshore társaság birtokában, nem volt egyáltalán ismert a piacon ez a cég, úgyhogy ez egy olyan különös körülmény volt, ami hát azt indokolta, hogy itt valakik nagyon el szerették volna rejteni a valódi haszonhúzóit ennek a történetnek, és ezt hát próbáltam minél részletesebben feltárni ezt az ügyet.
19: A KPMG azért nem írta alá a pénzügyi beszámolót, mert nem látta a teljesítését ennek az 5 milliárdos üzletnek. Tehát nem valósult, meg nem készült el ez a szoftver?
18: A KPMG azért nem írta alá, mert nem látta gazdaságilag indokoltnak ezt a furcsa történetet, hogy egy magyar közbeszerzés nélküli, de egy ilyen Svájcba kihelyezett szlovákiai társaság, aminek a tulajdonosa azért részben magyar volt, panamai másik tulajdonosa, tehát bűzlött, hogy itt valami nagyon azért lett megkavarva, hogy eltűnjön a számon kérhetőség elől ez az egész tranzakció. Az, hogy végül teljesült-e a szoftver, mondjuk úgy, hogy valami teljesült, már eleve az is kérdéses volt, hogy szükség volt-e rá, azt mondták az iparági források, hogy ez sokkal olcsóban elérhető volt a piacon. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor van egy jól eladható ötlet, hogy van informatikai megoldásra szüksége van egy cégnek, de mindenki bele akar szállni, én is hozok egy szállítót, aki beszámlázik, én is hozok, és így szokott lenni mondjuk egy két

0: tudható, hogy ez egy olyan tranzakciós sorozat volt, ami nem volt legfelső szinten jóváhagyatva. Többen is érintettek voltak, többen is távozni kényszerültek, és bár soha, tehát szabálytalanságokat megállapított egy belső vizsgálat, de nem tudok arról, hogy büntető feljelentést tettek volna, viszont a történetnek egy speciális vége az, hogy a hírek szerint azok, akik ebben érintettek voltak, végül kénytelenek voltak visszaadni valamennyit ebből a pénzből, tehát egyfajta ilyen belső elszámoltatás azért volt.
1: Hogyan jut el ez a történet szál egészen Sesztek Miklósig?
0: Ugye az MVM-nek egy ilyen társvezérigazgatói vezetése volt ebben az időszakban, a fölött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, illetve a fölött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állt, tehát pont azok a nevek, akiket mostanában egy másik, ugye Volánbusz ügy kapcsán hallottunk, ugye Szivek Norbert volt az MNV, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetője, és Sesztek Miklós volt a Nemzeti Fejlesztési Miniszter, a felügyelő miniszter.
1: Közvetlenül sosem merült fel a nevük?
0: Ugye ez egy olyan történés volt, amit mindenképpen jóvá kellett hagyni magasabb szinten, de azok, akik felbukkantak ebben a történetben, azok részben, hát mondjuk úgy, hogy közel is voltak az említett nevekhez, tehát ennek a MVM International nevű svájci cégnek, amelyik a konkrét megrendelő volt, ennek volt egy helyi, hát mondjuk úgy, hogy kihelyezett MVM-es vezetője, az MVM egyik vezérigazgatója volt, igazgatósági tag, és Sesztek Miklósnak a kabinet főnöke volt meg igazgatósági tag, tehát egy abszolút közvetlen bizalmas. Tehát túl azon, hogy a hierarchiában is nyilván felmerült ezeknek a döntéshozóknak a felelőssége, de úgy tűnt, hogy egészen közel is voltak ehhez a tranzakcióhoz.
2: A 2018-as választás után Sesztek Miklós már nem maradhatott miniszter, és akkori pletykák szerint ebben része volt az MVM-es botránynak is, amit nem egyeztetett megfelelően a fideszes vezetéssel. Pedig azt hallottuk, hogy Sesztek Miklós a MOL vezetését is kinézte magának, és erősen küzdött Hernádi Zsolt székéért, de az a művelete már nem sikerült. Bár kikerült a politika első vonalából, de kisvárdai kiskirályságát megtarthatta, ahogy parlamenti mandátumát is. Listáról szerzett idén mandátumot, és amikor Orbán Viktor lecserélte a nyáron a Fidesz-KDNP képviselőinek jelentős részét, akkor sem nyúlt hozzá. Pedig a Valán ügyben már 2021 óta nyomoztak ellene. Viszont szemben Hankó Balázzsal, a másik letartóztatott volt miniszterrel, mellette nem állt ki hangosan a Fidesz. Magyar Péter miniszterelnök pedig kifejezetten élcelődik rajta. Október 2-án Kisvárdán tartott lakossági fórumán többek között ezt mondta.
3: Ugye mindig az első az mindig fontos a családban, és az első gyerek. Meg úgy általában, hogyha valahogy először vagyunk olimpiai bajnokok egy sportágban, és hát ezt már nem veheti el senki Sesztek Miklóstól, hogy ő lett az első ügyfele az Öltönyben, a Börtönben programnak.
2: Ez volt a Nyílt Titok 6. adása. Köszönöm a figyelmüket szerkesztőriporter kollégáim Bátori Robert és Kovács Áron nevében is. Magyari Pétert hallották.

0: 17 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Gazdasági kérdésekről tárgyaltak a kihelyezett kormányülés második napján. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Derült, száraz idő lesz a folytatásban is. Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi között a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztés lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. Irán csak akkor nyitja meg újra a hormúzi szorost, ha az Egyesült Államok teljesíti a júniusi megállapodásban rögzített iráni feltételeket. Teherán egyebek mellett azt követeli, hogy a washingtoni kormányzat oldja fel a befagyasztott iráni vagyonokat, valamint az iráni kikötők és hajók blokkádját. Az iráni külügyminiszter szerint a feltételek teljesülése esetén egy héten belül újraindulhatna a normális tengeri közlekedés a hormúzi szorosban. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A táborban egy gázpalack is felrobbant, a tüzet azóta megfékezték. Heves esőzések pusztítanak Katalóniában. Az északkelet-spanyolországi régióban két ember meghalt, egy eltűnt. Az egyik férfire egy kempingben dőlt rá egy fal, a másik áldozat holttestét pedig egy elárasztott garázsban találták meg a tűzoltók. Barcelonában és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedés. Az időjárásról: jelenleg 19 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-24 fokot mérnek, mindenhol derült az ég. Estétől helyenként fátyol felhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan napos száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski,
6: megsebesült?
4: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
8: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
1: Létezik különleges kapcsolat az ikrek között?
6: Csörög a telefon, és tudom, hogy ő van a vonal végén.
9: Egyformát álmodtunk, teljesen egyformát.
1: Két fiatal ikerorvos tudományos kutatásokkal keresi a választ.
10: Hogy valaki hisz az örökletet?
1: És két testvér, akiket még az idő és a távolság sem tudott elszakítani. Bábel. Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörlden.
11: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Itthon nincs munkám.
14: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
12: A Cinefest közönség díjas filmje.
15: Az akarok lenni, aki voltam, azt akarom visszakapni.
16: Azt már nem fogod.
12: Főszerepben Fűranikó és Vilmányi Benett.
17: Mármi táncolunk?
12: Mami Blue. A mozikban.
2: Reklámot hallottak. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
18: Dévleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Új albummal jelentkezett ifjabb Egri János. Szeptember 11-én jelent meg a God Shows the Way, amelyet saját triójával készített. A jazz zongora művésszel a friss album mellett az idei versenygyőzelméről és a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjról is beszélgettünk. Fontos szakmai sikereket tudhat maga mögött az idei évben ifjabb Egri János, junior prímadíjas jazz-zongora művész. Eredményekről, az új lemezről, annak zenei világáról, valamint az elmúlt időszak szakmai tapasztalatairól beszélgetünk. Köszöntelek téged a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
19: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
18: Aminek kapcsán most beszélgetni fogunk, ugye ez a 2026-os éved, amiben elég sok minden történt, és nagyon tartalmas és eredményes volt. Többek között ugye áprilisban elnyerted az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora verseny első helyezését, megosztva Farkas Zsolt zongoraművésszel, aztán a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjat is elnyerted, és most szeptemberben pedig megjelent a Trió formációd új albuma. Tehát egy nagyon-nagyon tartalmas év van, hát még nem mögötted, de tartalmas évben vagyunk benne. Te hogyan értékeled a 2026-os évet?
19: Igen, így van, ahogy mondod, ez egy nagyon színes esztendő számomra, mint zenéleg, mint magánéletben is, mivel a második kislányom idén lett egy éves.
18: Isten éltesse sokáig.
19: Köszönöm szépen. És amilyen sorrendben mondtad, úgy beszélnék ezekről az eseményekről. Ugye az áprilisi verseny a számomra az idei legnagyobb megmérettetésem volt, és hát mai napig nehezen tudom felfogni, hogy egy ilyen nívós, színvonalas, jelentős versenyt meg tudtam nyerni megosztva Zsoltival. Ugye azt meg kell említenem, hogy Szakcsillakatos Béla az egyik legnagyobb példaképem. Rajta nőttem föl, az ő lemezét hallgattam, felvételeit. Tehát tényleg ez akkora megtiszteltetés számomra, hogy az ő neve alatt lévő versenyen még nem is az, hogy sikerült elérnem az első helyezést, hanem hogy részt tudtam venni és bekerültem a versenyre.
18: Hogyan készültél a versenyre egyébként?
19: Megmondom őszintén, hogy nem volt annyi időm sajnos, ugye én tanítok egy zeneiskolában. A verseny idejében két zeneiskolában tanítottam, plusz ugye a családdal is foglalkoztam, illetve koncertjeim is voltak koriban is. De igyekeztem készülni, voltak kötelező darabok, és volt egy szabadon választott saját kompozícióm is, az a Spontaneology, melyet játszottam is saját kompozíciót, egyébként az az album első dala, és volt egy kötelező jazz standard, Thelonious Monk-tól a Round About Midnight-ot kellett játszani, ez egy híres jazz ballada, és volt egy kötelező szakcsi kompozíció, ami nem volt nem egy könnyű darab volt, de igyekeztünk mindjárt legtöbbet hozni, és hát én úgy gondolom, hogy a ballada sikerült szerintem a legjobban, és a saját kompozícióban éreztem azt, hogy ezt már eljátszottam jobban is többször, nem tudom, hogy miért, de hát van ilyen, de úgy gondolom, hogy kereken szerintem jól sikerült, és rengeteg gratulációt kaptam, szóval a visszajelzések is jók voltak, és számomra nagyon fontos a visszajelzés.
18: Ugye te olyan családban és olyan zenei közegben nőttél fel, ahol Szakcsilakatos Bélát ismerték, játszottak is vele személyesen, tehát neked így személy szerint mit jelent az ő zenei öröksége? Vagy van-e olyan kompozíciója, amihez időről időre visszatérsz?
19: Abszolút, abszolút. Van egy olyan kompozíció, angol fordításban The Nocturne, magyarul pedig Chopin után szabadon, ez a címe. Ez a kedvenc darabom Béla bácsitól. Ugye benne van a darab címben is, hogy Chopin, tehát ő Friedrich Chopin volt rá nagy hatással, ami Chopin is, tehát rengeteg zeneszerű volt rá nagy hatással, mivel szinte nincs olyan zenetörténeti korszak, melyet nem éreztem Szakcsiról. Tehát minden zenei stílust meg tud mutatni egy darabon belül is, vagy egy pár perces improvizációban is meg tudott mutatni bármilyen stílusjegyet. Szóval itt a romantikus világ észlelhető ebben a darabjában, melyet gyerekkorom óta hallgatok, és mindig valahogy visszajön, hogy most ezt meg kell hallgatnom. Mert zseniális, gyönyörű téma, és jól lehet rá játszani egyébként.

0: egy jazz verseny, ahogy ugye említetted is, hogy egy hatalmas szakmai elismerés és visszaigazolás, de egyfajta megmérettetés is magad számára, hogy megnézd, hogy most hol tartasz szakmailag, vagy az életben, tehát hogy amiatt is fontos, mert nyilván persze a szakmai rész az első, hogy a szakma visszaigazolja és megerősítse azt, hogy mik az érdemei, de azért ez így egyénileg is fontos.
1: Gondolom. Abszolút, abszolút. És azért is volt nagy megmérettetés, mivel tehát volt egy zsűri, tehát nem minden nap játszom ilyen nevek előtt, akik egymás mellett ültek, mint ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Szakcsi Lakatos Robert, Olá Kálmán, Gályel Ferenc, Kolman Gábor. Tehát ott ültek az első sorban, és értelemszerűen értékelték a versenyzőket. Plusz ez egy ingyenes koncertnek volt meghirdetve a Budapest Jazz Club által, és ez egy teltházas koncert volt, tehát rengetegen voltak. Nagyon sok jazz rajongó, nagyon sok szakmabeli, nagyon sok ismerős, plusz a zsűri.
0: Akkor azért ez egy hatalmas visszaigazolás, így ahogy mondod, az eddigi pályádról. És aztán nem sokkal ezután ugye bekerültél a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíj programjába, vagyis hogy el is nyerted azt. Erre hogyan vagy miért jelentkeztél? Ugye te fiatalkorod ellenére már nagyon régóta a szakmában vagy. Hogyan jött ez az ötlet, hogy részt vegyél ebben?
1: Igen, én zongoristaként immáron 11 éve vagyok a szakmában, és ezt a Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó művészeti ösztöndíjra már több alkalommal pályáztam. Tehát ez egy olyan ösztöndíj, melyre nem is minden évben, de én úgy tudom, hogy két évente meg szokták hirdetni a Petőfi Kulturális Ügynökség lebonyolításával. Így minden 30 év alatti jazz zenész meg tudja ezt pályázni, és igazából olyan lehetőség is van, hogy egy ösztöndíjas még egyszer meg tudja pályázni, tehát kétszeres lehetőség adódik a számára.
0: És mivel jár maga ez az ösztöndíj? Mi az, amit tartalmaz?
1: Ez az ösztöndíj, ez havi 200 ezer forinttal jár, melyet a zenei, a szakmai dolgokra lehet felhasználni, mint például lemezfelvétel, zenekari próbák, hangszerek, illetve zenéhez, stúdiózáshoz fontos segédletek, eszközök megvásárlása, marketing, előfizetett hirdetésekre, tehát ilyesmire lehet ezeket az összegeket, ezt a díjat felhasználni. Ezt egy évig kapjuk. Idén én, Tüszkő Salamon trombitás és Siklós Kornél dobos, mi hárman kaptuk meg ezt az ösztöndíjat.
0: És mentort kaptuk magatok mellé?
1: Nem.
0: Tehát ez teljesen egyéni.
1: Igen, ez
0: felhasznál
1: abszolút.
0: Aki már azért úgy benne van a pályában, és tudja, hogy mit akar, és merre akar menni, akkor igen, inkább igen. Azoknak szól ez az ösztöndíj.
1: Igen, és plusz több fellépést kell vállalni. Ez még egy ilyen feltétel, hogy honorárium nélküli fellépéseket kell vállalni, és a díjat meg ugyanúgy kapjuk az összeget egy éven át havonta.
0: Aztán most a közelmúltban jelent meg a Trió formációd új albuma. Erre mióta készültél, mióta készültetek?
1: Én nagyon régóta tervezem, már évekkel ezelőtt több interjúban is megemlítettem, hogy szeretnék egy saját önálló triólemezt készíteni. És így évről évre növekedett a kompozícióim száma. Tehát elértem egy olyan mennyiséget, amely pont elég egy lemezre.
0: Akkor a lemezen csak a saját kompozícióid vannak.
1: Így van, kizárólag csak saját számaim szerepelnek, és eljött az az idő, hogy lehetőségem nyílt lemezt felvenni. Megvolt rá az anyagi kapacitás, és a zenésztársaim is pont ráértek, a Trium tagjai, édesapám Nagybőgön, Egri János, dobókon pedig Pecek Lakatos András. És a TomTom stúdióban vettük fel ezt a lemezt májusban. Megmondom őszintén, hogy az is egy elég stresszes időszak volt, mert akkoriban is több koncertem volt, nem ezzel a felállással, nem más formációkkal, illetve vizsgóidőszek előtt álltam a tanítás szempontjából, és egy napunk volt rá, hogy felvegyük az egész lemez, tehát délelőtt 10 órára bementünk, és akkor este 8-ra kész lett a lemez. Aztán volt egy kis utómunka, párnapos munkálatok voltak, más szerelés, keverés, mixelés volt. És aztán ugye a fotózás, a borítótervezés, és akkor szeptember 11-én megjelent számos digitális platformon a lemez, előző nap pedig megkaptam fizikai formában a CD-t.
0: Hát szokták mondani, ugye, hogy teher alatt nő a pálma, ez rád abszolút igaz. Az albummal kapcsolatban ugye mondtad, hogy csak saját kompozícióit szerepelnek, és hogy nagyon gyorsan rögzítettétek az anyagot. Hogy zajlik ez egy jazz lemez esetében? Mennyi az improvizáció, ami ott a stúdióban születik, vagy mi az az a kész zenei anyag, amivel bementek?
1: Hát ugye mi jazzzenészek úgy szoktunk előadni egy számot, akár jazz standard, akár saját kompozíció, hogy van egy téma, és a témának az akkord meneteire, a téma eljátszása után improvizálunk, mely több kört igényel, tehát koncerten nyilván több kört szoktunk játszani az akkordmenetekre, de lemezen kevesebbet nyilván, mert az megvan adva, adott idő van, hogy mennyit kell, tehát hány szám, ugye itt 8 szám van, például annak 45 percnek kell lennie, és akkor nyilván nem lehet 20 kört játszani egy számban, tehát körülbelül hát ilyen max 2-3 kör, ami még belefér egy számon belül lemezen. Tehát az improvizáció az ott születik meg, tehát ott született meg a lemezen, a stúdióban. Részemről is, illetve a zenekarom tagjainak is. A témákat azt megtanultuk, meg elpróbáltuk már többször, így a lemez felvétel előtt, de hát az után lévő rész, a téma után lévő rész, az improvizáció az ott született meg.

0: Ugye a zenei anyag az abszolút a te ötleted és a te szellemi tulajdonod, de maga a kivitelezés, a borítóterv, az is minden a te ötleted alapján készült. Volt, aki segített neked ebben, vagy ez minden a te elképzelésed szerint valósult meg?
1: Minden az én elképzelésem szerint. Egy fotós barátom készítette a borítókat, majd esetleg, ha kinyitod, nézd meg, mert bent is vannak többféle fotó a belső borítóval. Tehát mindent én terveztem meg, én képzeltem el, hogy milyen legyen a helyszín, milyen napszak legyen, milyen nézetben legyenek a fotók, és a borítót is, tehát én terveztem el, hogy milyen színek, árnyalatok és milyen stílus legyen. És mivel nagyon jó szakmai borítós, tervező, grafikus a TomTom Studio dolgozója, így amit elképzeltem, azt meg is tudta csinálni.
0: Hát igen, többek között ezért is érdemes még talán a mai napig is fizikai formában kiadni a lemezt, hogy az ember meg tudja nézni a borítót, a füzetet, a leírást, a szöveget, az információkat, ami kell egy lemezhez. Te hogyan jellemeznéd mondjuk egy szóval az albumodat, hogyha valakinek be kéne mutatni, hogy ez milyen ez az album?
1: Hát elég nehéz egy mondattal, de megpróbálom, tehát ami a legfontosabb és legjelentősebb megfogalmazás és kifejezés a lemezőről az, hogy próbálunk minél több stílusjegyet feleleveníteni a modern mainstream jazz műfajban. Tehát ugye ez a lemez, ez egy modern mainstream jazz műfajú album, melyben fel lehet ismerni különböző stílusjegyeket, mint például a populáris zenét és a klasszikus zenét is. Amellett, hogy ez egy jazz lemez. Mert arra próbálunk törekedni, hogy minél befogadóképesebb legyen a lemez, illetve a triónak a műsora, így ne csak a jazz közönségnek tetszen, hanem akár akik a könnyű zenét, vagy a klasszikus zenét szeretik.
0: Akkor ezt ugye széles körben ajánlod, vagy szánod igen, mindenkinek, igen. Ugye, tehát, hogy nem csak a jazz muzsika rajongóinak, hanem szélesebb körben is, hogy mindenki ezt megismerje és megszeresse, és igen, talán ez a legkönnyebb út hozzá, hogyha vegyítve vannak itt igen, a stílusok, és mindenki igen. Valamit talál, ami neki szimpatikus. Lemezbemutató koncerted mikor lesz, vagy tervezed-e?
1: Egyelőre még nincsen lefixálva, nincsen még fix dátum, időpont, de mindenképpen szeretnék, illetve tervezés és szervezés alatt van. Több helyszínen is szeretnék majd lemezbemutató koncertet tartani, budapesti klubokban, illetve több fellépési helyszín is, hogyha van rá lehetőség mindenképpen.
0: És emellett ugye, ahogy említetted is, rengeteget koncertezel, számos formációban láthatnak téged és megtalálhatnak. A következő koncert az hol lesz, ahol találkozhat veled a közönség?
1: Legközelebb október 29-én a Roma Önkormányzati Médiacentrumban, a Dohány utcában fog fellépni Farkas Mihálynak köszönhetően. Ez egy szóló zongorást lesz, ahol több olyan kompozíciómat is el fogom játszani, melyek a lemezen szerepelnek. Ez egy ingyenes koncert lesz, úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit. Ez egy nagyon hangulatos, szép, gyönyörű épület, és jó zongora van bent, jó az akusztika, úgyhogy aki szereti a jazz, szereti a szóló zongorát, szereti a családias hangulatot, a szeretettel várom.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál, és meséltél az évedről, a 2026-os évedről, aminek még nincs vége, és ugye még bármi történhet. Nagyon sok sikert kívánok a lemez bemutatóhoz, és köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!
1: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Először jöjjenek legfontosabb híreink röviden.
3: Ismét voltak gondok az időközi választásokon, beszámoló a figyelő őrszemek tapasztalatairól.
2: Magyar Péter szerint Orbán Viktor maga döntötte be Hankó Balázs eddigi védekezését. A Fidesz szerint elnöke semmi újat nem mondott.
3: Reagált a Medián arra, hogy a kormányfő bejelentette, egy reprezentatív felmérés szerint ismét nőtt a különbség a Tisza párt és a Fidesz között.
2: És csütörtökig tart a kellemes, kora őszi idő, utána lehűlés érkezik. És most a részletek, a szerkesztő Farkas György. 6 településen tartanak időközi választásokat, szavazni este 7-ig lehet.
3: A választások tisztaságáért küzdő De akció közösség megfigyelői a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyszínekre mentek. Porcsalmára, ahol azért tartanak választást, mert júniusban feloszlatta magát a képviselőtestület, a polgármesteri posztért 4 független jelölt indul, köztük a jelenlegi településvezető is, aki korábban a Fidesz-KDNP színeiben politizált. A 4 képviselő helyért 20 független jelölt versenyez. A szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján is jelen vannak a megfigyelők. Itt a polgármesteri tisztségért 6 független jelölt indul.
2: Most kapcsoljuk Timár Áront, a De akció közösség vezetőjét. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, köszönöm a hívást!
2: Még tart a szavazás, mit tapasztaltak eddig az őrszemeik?
4: Feszültség volt mind a két településen, és itt a Vajai volt igazán a kritikus. Mi eredetileg Porcsalmáról érkezett ugye a megkeresés, hogy segítsük a Tisza választást és a szavazatvásárlást, ugye a úgynevezett ráhordást megakadályozzuk, és aztán későn, tehát szombaton, a késő délután érkezett a kérés, hogy Vaján is segítsünk, hogy így utolsó pillanatban, és ez aztán szombat vagy vasárnap reggel, amikor ugye néhány őrszemünk itt volt Vaján, és gyakorlatilag azonnal ért őket egy inzultus és egy fenyegetés, akkor jöttünk rá, hogy itt igazából az események azok Vaján lesznek, úgyhogy akkor átcsoportosítottunk őrszemeket, és akkor inkább Porcsalmáról már Vajáról is pontosítottunk.
2: Milyen inzultust említ?
4: Hát ugye ez a valóban verbális fenyegető hangnem kiabálás, káromkodás, mit kerestek itt, takarodjatok, ez a lekiabálás esete, és mi vagy ezt hölgyekkel teszik, és nyilván akkor látom, hogy Porcsalmány viszonylag nyugodt a helyzet, legalábbis ami ezt a nyílt konfrontációt illeti, akkor átcsoportosítottunk.
2: Volt-e olyan helyzet, hogy közbe kellett avatkozni?
4: Tehát itt többszörös erősítés érkezett Vajára, mi is átjöttünk, én is, és ugye az illető úriembert, aki ezt megtette a őrszemeinkkel, erről megkérdeztem, illetve megkérdeztük őt, hogy mi történik itt a ráhordása, van erről bármilyen kommentje, tud erről valamit mesélni, és hát ugyanezt megpróbálta velünk is eljátszani, és a csapat egy néhány perces fennállás után mégis ők elhagyták a helyszínt, utána kijött a járőr, akinek nem tudja, mi történt, és akkor az úri emberek nyomába eredt, hogy akkor ezt ennek a végére járjon. Úgyhogy messze van ez az ideálistól, ahogy itt ebben a régióban, vagy ezekben a falvakban zajlik a szavazás.
2: Timár Áronnak, a De akció közösség vezetőinek köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Reagált a Medián arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a Tisza párt megrendelésére készített reprezentatív felmérés szerint múlt hét óta 6%-ponttal nőtt a különbség a Tisza párt és a Fidesz között. Papp Roland összeállítása.
5: Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délőtt azt írta a Facebook oldalán, hogy újra 65% felett áll a Tisza párt. Csak előre. fogalmazott. Biztató bejegyzésének előzménye, hogy az elmúlt napokban két közvéleménykutató intézet is olyan adatokat tett közzé, amelyek a kormánypárt támogatottságának enyhe csökkenését és az ellenzéki Fidesz kismértékű erősödését mutatták. A Republikon intézet szeptember végi felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza párt támogatottsága az augusztusi 68-ról 64%-ra csökkent, miközben a Fideszé 22-ről 25%-ra nőtt. Így a különbség 39% pont volt. Hasonló tendenciát mért a 21 kutatóközpont is. A szintén szeptember végén rögzített adataik alapján a választani tudók körében a Tisza párt a májusi 69%-ról 60%-ra esett vissza, míg a Fidesz 23-ról 26%-ra kapaszkodott fel. Magyar Péter júliusban egy akkori medián felmérés kapcsán, amely 73%-os támogatottságot mutatott, azt mondta, ez a történelmi mértékű felhatalmazás egyértelmű visszajelzés a megkezdett reformok és a felelős kormányzás iránt. A medián közvéleménykutató cég szintén a Facebookon reagált a miniszterelnök bejegyzésére. Azt írták, nincs azzal semmi baj, ha egy politikai párt közvéleménykutatást rendel. Azzal sincs, ha a kutatás eredményeit megtartja magának. Ha azonban úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza az eredményeket, akkor ugyanazok a szakmai etikai elvárások lépnek életbe, mint bármely más közvéleménykutatásnál. A publikációban fel kell tüntetni legalább a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét.
2: Magyar Péter szerint Orbán Viktor bedöntötte letartóztatott minisztere védekezését. A Fidesz elnöke a Hankó ügyet úgy keretezte, hogy a liberálisok bosszút állnak, amiért nem kaptak állami pénzt. Hankó Balázs korábban azt állította, a döntéseknél nem számított a párt szimpátia. A Fidesz nem lát ellentmondást a két nyilatkozat között. Dercsényi Dávid összeállítása.
6: Magyar Péter reagált arra, hogy Orbán Viktor szerint ismét az MSZP-SZDSZ kormányon a pesti liberálisok kulturális bosszúja, hogy Hankó Balást letartóztatták, mert nem juttatott nekik az állami támogatásokból. A Fidesz elnöke zárt körben beszélt a Hankó ügyről. Az október 1-én letartóztatott volt kulturális minisztert azzal gyanúsítják, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásait a 2026-os választás kampányköltségeire használta, amikor érdemi elbírálás nélkül ítélt meg pénzeket Fidesz közeli művészeknek, előadóknak. A volt kormányfő az egész ügyet kultúrharcnak látja.
7: Az egyetlen kultusminiszter 16 év alatt, aki nem adott neki támogatást, annak börtönbe kell végezni, ezért hitték el a Hankót. Minden korábbi kultuszminiszter olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abban az irányvonalban esik nagyjából a kultúra, azt támogatom, ami aberráció, szembe megy, hazafiatlan, meg a jóisten ellenvítik, ha nem tudom, az anyám kinyilván, bocsánat, azokat meg nem adok.
6: Ugyanakkor korábban Hankó Balázs a Hír TV-nek adott interjújában ezt mondta.
8: Ha meg valaki fideszes művésznek támogatást ad, kulturális támogatást, azért börtön jár. Ezt a világot éljük, holott minden jogszerű volt, és nem a párt preferencia alapján történtek kulturális támogatások, hanem a kulturális támogatás célszerűségének megfelelően.
6: A két nyilatkozat között feszülő ellentmondást tette szóvá Magyar Péter is. A miniszterelnök a Facebook oldalán úgy fogalmazott. Orbán Viktor bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését. Védjen meg téged az Orbán Viktor, írta. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy az Orbán Viktor által elmondottak tökéletesen egybevágnak a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével, amely szerint, idézem, Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket.
2: A kihelyezett kormányülésen tárgyaltak a leendő klímatörvényről is. Ezt az élő környezetért felelős miniszter jelentette be szombaton. Gajdos László azt írta, a társadalmi egyeztetés néhány napja lezárult, és bevonták a civil szervezeteket is. A Krónikának Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke azt mondta, ők még nem láttak semmit a törvénytervezetből. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
9: Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, közölte az élő környezetért felelős miniszter szombaton a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, ez lesz a hazai környezetvédelem bibliája, amit még idén benyújtanak az országgyűlésnek. A miniszter azt írta, A tervezésbe bevonták a civil szervezeteket is. A szeptemberi társadalmi egyeztetés is megtörtént.
10: Augusztus eleje óta zajlik ennek a törvénynek a kormányzati tervezése. Mi semmilyen dokumentumot nem láttunk, szóval a törvény tervezetét, egy betűt sem láttunk.
9: Mondta a Krónikának a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke. Farkas István hozzátette, azt az információt kapták, hogy a kormányülés után lesz társadalmi egyeztetése a törvénytervezetnek. Emlékeztetett, az érdeképviselet csak nem 200 szervezet nevében éppen néhány napja kereste meg azzal a környezetvédelmi minisztert, hogy legyen több idő, legalább 4 hét a véleményezésre.
10: Mi azt szeretnénk, hogy ez ne 8 napos legyen, mivel hogy egy olyan törvényről van szó, ami évtizedekre meghatározza Magyarország ügyeit. Ezért azt kértük Vajdas László miniszter úrtól, hogy legalább 28 napot adjon rendelkezésére a társadalmi és gazdasági szereplőnek, hogy véleményt mondjanak erről a tervezetről.
9: Hozzátette, a törvénytervezet megjelenésével belső egyeztetést tartanak, és közös álláspontban fogalmazzák meg javaslataikat. Farkas István szorgalmazta, hogy az önkormányzatok és a gazdasági szereplők is küldjék majd el véleményüket.
1: Kossuth Rádió. Újra. Újra. Mindenkié.
2: A közlekedési miniszter közölte, sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztelése.
3: Éjszaka a vonatok a tervezett nappali csúcsmenetrend alapján közlekedtek több órán át, de utasok nélkül. Vitézi Dávid megerősítette, a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha a szakemberek meggyőződtek arról, hogy az utasok biztonságát semmi sem veszélyezteti.
2: A KDNP frakció vezetője szerint a magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a tervezett vagyonadó.
3: Rétvári Bence annak bevezetését baloldali hozzáállásként jellemezte, azt mondta, azokat büntetik majd, akik magyar vállalkozóként másoknak munkát adnak.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A héten jelentették be, hogy megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. Azt Demeter Szilárd főigazgatóként még kultúrharcos célokkal felálló közgyűjteményi szervezetként jellemezte. Őt tavaly Zsigmond Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója váltotta. Dercsényi Dávidnak ő értékelte a központ tevékenységét.
11: Őszintén szólva, én ebben a pár hónapban nem láttam azt, hogy ennek bárhol, bármilyen pontján a rendszernek a hasznát élvezhettük volna.
6: A szervezet létrehozásától azt remélték, hogy több pénz jut majd például a 2019 óta bezárt iparművészeti múzeum felújítására. A Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint ezek a pénzek azonban nem érkeztek meg.
11: Eleve alulfinanszírozott intézményeket tereltek egybe, majd ez a teljes integráció aztán egyetlen egy fillér többet támogatást sem kapott a ígéretekkel és reményekkel szemben.
6: Ezzel szemben egymást érték a gondok. Központosítva volt a kommunikáció, a könyvkiadás, a rendezvényszervezés, aminek következménye is volt.
11: Ugye valamennyi intézményben leálltak a szakmai programok, megálltak a tudományos kiadványszerkesztési munkák, tehát nem jelentek meg azok a komoly tudományos kötetek, folyóiratok, amelyek jellemezték ezeket a nagy múltú intézményeket, leálltak a nemzetközi ügyek lényegében.
6: Zsigmond Gábor vezetésével a szervezet végül ezeket újra tudta indítani.
11: Néhány hónap alatt eljutottunk idáig, ahol most tartunk, egy hosszú rombolás után.
6: Emellett visszaadták az elvont jogköröket, tudtak némi pénzt adni a dolgozóknak, kutatóknak, hogy megtartsák őket. Az intézmények vezetői annak idején jelezték a problémákat, ám senki nem hallgatta meg őket. Demeter Szilárd leváltása sokat mondó lépés volt a fenntartó részéről, mondja Zsigmond Gábor. A főigazgató tapasztalatai szerint a kulturális intézmények integrációja általában kudarcos. A szakmai munka rovására megy, mert a fenntartó költségcsökkentést remél, de az ágazat évtizedek óta alulfinanszírozott, így már nem lehet spórolni. A héten jelentette be Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter, hogy a központot megszüntetik az év végén, az intézmények visszanyerik önállóságukat. A közgyűjtemények most a szaktárcával együtt dolgozzák ki saját 2027-es költségvetésüket, felkészülnek az önálló munkára. Zsigmond Gábor szerint ugyanakkor még a központ felszámolásával is sok munka lesz.
2: Vizsgálatot folytatnak Guy Verhofstadt korábbi belga miniszterelnök és volt európai parlamenti képviselő ügyében.
3: A belga szövetségi rendőrség és az Európai Ügyészség által indított vizsgálat azzal kapcsolatos, hogy miként menedzselték a gyakornokokat az Európai Parlament liberális frakciójában, amikor a belga politikus volt a képviselőcsoport vezetője. Ügyvédei a belga sajtónak úgy nyilatkoztak, hogy jelenleg nincsenek konkrét vádak Verhofstadt ellen, a politikus teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, köztük az Európai Csalás elleni hivatallal, az Olaffal.
2: Heves esőzések pusztítanak Katalóniában. Az észak-kelet-spanyolországi régióban két ember meghalt, egy pedig eltűnt.
3: Az egyik férfire egy kempingben dőlt rá egy fal, a másik áldozat holttestét egy elárasztott garázsban találták meg. A tegnap érkezett ciklon miatt több helyen rövid idő alatt minden eddiginél több eső esett. Barcelonában és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több járatot töröltek, jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben.
2: Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Több negatív rekord is megdőlt a nyáron. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint bár a következő napokban sem várható jelentős emelkedés, a paksi atomerőmű működése továbbra is biztosított. Kócán Dávid összefoglalója.
12: Az egész magyarországi szakaszon rendkívül alacsony vízállásokra számítunk a Dunánál, ugyanúgy Paksnál, mint az összes többi magyarországi vízmércénél,
13: mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt, ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek. Hangsúlyozta Siklós Gabriella, aki hozzátette, ez jelentős visszaesés az elmúlt hetekhez képest. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel.
12: Egész nyáron azt láttuk, hogy dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, így volt ez a fővárosi vízmércén is, és így volt ez az összes magyarországi vízmércén. 2018-ban születtek ezek a negatív vízállás rekordok, és most ezen a nyáron gyakorlatilag, ahogy említettem, folyamatosan dőlnek meg. Beavatkozásokra nincs szükség, egyszerűen nagyon-nagyon nagy szükség lenne már a vízgyűjtő területen is a csapadékra.
13: A szóvivő arról is beszélt, hogy a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszak is biztosított.
12: A fenékküszöb építési munkálatai továbbra is folyamatosak, tehát nyilvánvalóan a vízügyi szakemberek és a tervezők is 24 órában figyelik az érkező vízhozamokat, és hogyha kell, akkor az építésnek a menetén annak megfelelően változtatnak. Most azonban ezt a nagyon kicsi vízhozamot is szerencsére sikerül úgy megduzzasztani, hogy az elég legyen a paksi atomerőmű működéséhez.
13: Az alacsony vízállás miatt a Duna és több európai folyó esetében is korlátozták vagy leállították a hajók közlekedését.
2: Az állatok segítőtársként és barátként is gazdagítják mindennapjainkat, mégis sokan nem veszik komolyan a felelős állattartást. Erre hívják fel a figyelmet az állatokkal foglalkozó szervezetek az Állatok Világnapján. Nagy Viktória összeállítása.
9: Több százan vonultak végig Budapesten az Andrássy úton kutyáikkal a Noé állatotthon eseményén. A program célja az volt, hogy népszerűsítsék az örökbefogadást, mondta Nagy Levente, a menhely szóvivője.
14: Tavaly is érezhetően megugrott az örökbefogadások száma az Állatok Világnapi hétvége után, és most is nagyon ebben bízunk.
9: A budapesti Rex kutyaotthonban játékos bemutatókkal és előadásokkal várták az érdeklődőket. Király Péter állatorvos, a kutyaotthon alapítója azt mondta, ha bár az állatok évezredek óta velünk élnek, mégis cudarul bánunk velük. Szerinte a világnap jó lehetőség arra, hogy tudatosítsák az állattartókban, hogy felelősséggel tartoznak kis kedvenceikért.
15: Van egy olyan kutyus például, akit alig egy hete hoztunk el a Miskolci Állategészségi Telepről, ahová úgy vitték be, hogy egy hurkolt madzag belenőtt a nyakába ennek a szerencsétlen állatnak. Megoperáltuk, és most már lábadozik. Mi több jó hír, hogy én fogom örökbe fogadni, mert nagyon kedves kutya. És örök mementó lesz azoknak a gyerekeknek, akiknek bemutatom, hogy bizony nagyon sok ember felelőtlenül bánik az állatokkal.
9: Az állatvédelem volt a fókuszban ezen a hétvégén a fővárosi állatkertben is. Hanga Zoltán szóvivő elmondta, hogy ma az állatkerti nevelőszülőknek tartanak fogadónapot, tegnap pedig az Állatszeretet ünnepe nevű eseményen bemutatták egyebek mellett az állatkert hazai vadállatmentő tevékenységét.
16: A legnagyobb számban úgy kerülnek be a mentett állatok a vadállatmentő központunkba, hogy jó szándékú emberek, akik hát egy fészekből kiesett énekes madarat, egy törött szárnyú madarat, vagy egy telelésben megzavart denevért találnak, és akkor behozzák ide az állatkert vadállatmentő központjába, hogy egy olyan helyre kerüljön az állat, ahol szakértő segítséget tudnak nyújtani, és ahol a rehabilitáció végén aztán ezeket az állatokat vissza lehet engedni a szabad természetbe.
9: Az országgyűlés 2021-ben szigorított az állatvédelmi szabályokon, többek között kibővítve az állatkínzás minősített eseteinek körét. Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük október 4-én Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének napján.
1: Közlekedés.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé a 158-as kilométernél lévő Lajta pihenő és mérőállomásnál felborult korábban egy kamion, a sérült jármű miatt nem lehet lehajtani a pihenőbe. Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, a 19-es kilométernél a belső sávot lezárták, itt most 2-3 kilométeres a torlódás.
2: És mi a helyzet a főváros útjain?
17: Jó napot kívánok! A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, mert filmet forgatnak. A 15-ös autóbusz módosított útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Szép Csilla, BKK Info.
1: Időjárás.
2: Milyen idő várható a folytatásban, kérdezem Baszkó Andrást.
18: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Holnap estig semmilyen változás nem várható időjárásunkban, bár éjszakától éjszak felől fátyolfelhők érkeznek, amelyek a napsütést hétfőn kissé jobban szűrhetik, továbbra sem számíthatunk csapadékra. A légmozgás is gyenge marad, sőt, éjjel nagy területen szélcsend várható. A hőmérséklet késő este többnyire 8 és 15, hajnalban jobbára 2 és 10, hétfő délután általában 22 és 26 fok között valószínű.
2: Eddig tartott az Esti Krónika, kollégáim nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Teszári Nórát hallották, viszonthallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
19: Helyezetlenül zártak dzsúdósaink a világbajnokság nyitó napján. Max Verstappen idei első győzelmét aratta a Bahreini Grand Prix-n. A hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A holnap esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája összecsapás előtt megtartotta a magyar válogatott szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját Nagyszombatban. Ezen Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitánya elmondta, a grúzok elleni győzelem csak is akkor ér valamit, ha az ukránok ellen is jó eredményt érünk el. Rossi mellett Csinger Márk képviselte a csapatot, akit Péter Ágoston kérdezett.
20: Márk, három meccs, három kezdőcsapatbeli szereplés. Jöhet a negyedik?
21: Remélem, igen, meg lesz. Ezért köszönöm a bizalmat. Próbáltam mindig olyan teljesítmény nyújtani, hogy bent tudjak maradni, és szerencsére sikerült is.
20: Bírod a terelést? Mert azért elég sűrű a program.
21: Persze, azért szerintem mindenki megérzi fizikálisan, mert azért másfél idő alatt játszunk négy meccset, azért az nem kevés, de tudom mondani, hogy szerencsére jó vagyok, egészséges. Persze meglátszódik azért, hogy másokat játszottunk, szerintem mindenkin, de mindenki oda teszi 100%-osan magát.
20: Elég keszekuszán alakul a csoportunk. Hogyha az ellenfelek képességeit, játékát nézed, akkor melyik képes leginkább nyomást helyezni a mi kapunkra?
21: Azt mondom, szerintem minden ellenfél erős, mindegyik tudna nyomást helyezni, de azt tudom mondani, hogy a csapatként nagyon jól dolgozunk, főleg védekezésben. Most egy gólt kaptunk a három mérkőzésen, tudom mondani. Már csak ha előrefele a játékban jobbak leszünk, akkor szerintem nincs kérdés.
20: Pontosan egy gólt kaptunk, egyet is rúgtunk, de veled beszéljünk az előbbiről. Mitől működik ennyire jól ez a hátsó alakzat?
21: Mindenképpen lehet mondani, hogy az elején azért nem voltunk annyira összeszokva. Úgymond én is új vagyok, de jó társak mellé könnyű beilleszkedni, és tudom mondani, hogy nagyon jó a csapat összhang, ez nagyon fontos, és hogy megértjük egymást a pályán, meg az egész csapat együtt mozog. Ez a legfontosabb, nem csak a védő 4-es, az egész kezdő 11, és szerintem ezért vagyunk jók védekezésben.
20: Oké, a belső védőpáros tehát összecsiszolódott, a széleken viszont kényszerűségből kellett és kell változtatni. Csapatszinten, keretszinten mennyire automatikus ilyenkor az újra rendeződés?
21: Mindenképpen egy nagyon fontos játékos esett ki, de vannak olyan játékosok a csapatban, aki tudják helyettesíteni, mert mindenki úgy fog kérni a mérkőzés, hogy 100%-ot fog letenni. Ha elfáradt 60 perc, akkor van olyan cserénk, aki be tud állni helyette, és szerintem mindenképp jól fogunk szerepelni.
20: Milyen hangulatú összecsapásra számítasz, és milyen hangulatot hozott az öltözőbe az első három pont?
21: Örültünk neki, mert megküzdöttünk érte, ha tudom így mondani, minden mérkőzésen úgy mentünk bele, hogy nyerni szeretnénk. Most szerencsére szerencsénk is volt, és szerencsére tudtunk nyerni. Azt várom, ez a mérkőzés szintén sok néző előtt, sok magyar szurkolón, sokan fognak minket támogatni, és ugyanaz úgy fogunk kérni, hogy meg fogunk halni a pályán, minden megteszünk azért, hogy megnyerjük, és remélünk a szerencsés mellénkár, és akkor nyerni fogunk.
20: Nagyon friss tapasztalataink vannak az ukrán csapattal kapcsolatban. Mi mindent lehet felhasználni annak érdekében, hogy hogy most másként alakuljon.
21: Mindenképpen tudom mondani, az volt az első mérkőzés, de le tudtuk szűrni belőle, amit hibáztunk, mik voltak jók, és a jó dolgokat tudunk építeni, akár védekezésbe, akár támadásba. Az akarattal nem volt probléma, és azt ugyanúgy kihozzuk, és fölkészülünk az ukránokba, akkor nem lesz probléma.
19: A holnap 20 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna-Magyarország találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a Kossuth Rádió műsorán pedig 22 óra 15 perctől követhetik az eseményeket. A folytatásban Cselgáncs. Azerbajdzsánban ma megkezdődött a világbajnokság, Dedecsik Ferenc jelenti Bakuból.
0: Elkezdődött.

0: Ugyan tovább ment az első körön, méghozzá a pánamerikai játékokon idén ezüstérmet szerző szalvadori ellenfel ellen, de aztán a második körben jött a franciák VB ezüstérmese Valérie Picard, aki ellen intéskel három sidó után kikapott Andrássy Márton, így ő pedig a második körben búcsúzott a Cselgáncs világbajnokságtól. Holnap három magyar érdekelt lesz, a nőknél Tatamira lép majd a 2025-ös világbajnoki ezüstérmes Gertjás Róza, illetve a kétszeres olimpiai ötödik Pupréka, mellettük pedig a férfiaknál Bence lesz majd érdekelt. A délutáni érem döntőket, illetve a délutáni érem mérkőzéseket az N4 Sporton minden nap élőben nézhetik.
1: A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa, a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára hétszeres VB győztes Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótája állhatott. Jöjjenek a nyilatkozatok a pódiumról.
2: Max Verstappen, a 72. győzelmedet szerezted, és gondolom ez a legédesebb. Valóban ez egy nagyon szép győzelem volt, mert azért nem volt ez könnyű, és nagyon büszke vagyok mindenkire a csapatban. Nagyon jó érzés itt nyerni. Egészen hihetetlen bonyolult futam volt ez. Ugye te intereken átmeneti elsők, amikor rajtoltál, nem indultál jól, a Mercedes-ek átugrottak, erősnek tűntek. De mesélj, hogy milyen volt ez a futam a pilóta fülkében. Hát nagyon hektikus volt, nagyon sok különböző dolog. Történelem volt erről, mert eleinte várnom kellett arra, hogy megérkezzen, és aztán jó döntést hoztunk az átmeneti esőgumival. Utána pedig lépésről lépésre tudtam előzni és előrébb lépni, és utána pedig a saját futamomra tudtam koncentrálni a végig, aztán pedig jött a biztonsági autó, de mindent kontrolláltam. Kimi keményen küzdöttél, csatáztál, sok lehetőség volt, de Max végül talált némi tempót. Gondolom elégedett vagy a második helyen. Így van, szerintem ez a maximum, ami benne volt ebben a futamban. Természetesen gratulálok Maxnak és a Red Bullnak, mert egy nagyon jó hétvégét zártak. Sok munka vár ránk viszont. A szokottnál jobban szenvedtünk és küzdöttünk, de örülök, hogy ez a második helyen meg lett. Először vezettél itt a Malaj pályán. Ugye ez most a Bahrein nagy. Élvezted ezt a futamot? Így van, csodálatos ez a pálya, és a szurkolók is hihetetlenek. Egész hétvégén köszönöm szépen nekik. Bízom benne, hogy a jövőben visszatérünk ide, Malajziába. Lewis, te vagy az élő példája annak, hogy soha nem szabad feladni. Egy perces hátrányod volt a verseny egy pontján, és végig küzdötted magad a mezőnyön, és itt vagy a harmadik helyen.
3: Big congratulations to Max.
2: Gratulálok Maxnak. Elképesztően kemény futam volt. Rosszul döntöttünk az elején. Borzasztó nehéz volt. Láttam, hogy mindenki húz el előttünk. Tényleg én is láttam a kijelzőkön, hogy egy perces hátrányban vagyok, és azt hittem, hogy vége a versenyek, de leszeget fejjel mentem tovább, nagyon jó munkát végzett a csapat a kiállásoknál. Sokat kellett üldöznöm, zárkóznom, de amikor Malajziában voltam, ez a legjobb hétvége, és ez pedig a szurkolóknak köszönhető. Gratulálok a harmadik helyhez, Lewis!
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Sportműsorral legközelebb 22:15-től jelentkezünk, rövidesen következik az Anyanyelve még mindig magyar című műsorunk. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást, viszont hallásra!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádor zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Én Kristóf vagyok a Földszintről.
7: Parancsoljon.
6: Bocsánat, ez régóta van így?
8: Régi.
7: Beázás, biztos, hogy nem.
9: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
4: Reklámot hallottak.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Napos száraz idő lesz holnap is. Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, véli a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 kilométeres sebességnél is rendben működött. Az utas tájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. A politikus fogadása idején többször is légriadót rendeltek el a városban és környékén az orosz drón támadások miatt. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból holnap csaknem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak. Az összecsapásokban sokan megsérültek, a rendőrök már több mint 5000 tiltakozót vettek őrizetbe. Lövöldözés volt egy norvég erdőben. A tragédiában egy apa és a fia meghalt, egy másik ember életveszélyesen megsérült. Az áldozatok a beszámolók szerint a helyi vadásztársaság tagjai voltak. A rendőrök a helyszínen egy 30 év körüli férfit őrizetbe vettek. Jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenhol derült az ég. Estétől helyenként fátyol felhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan napos száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Csütörtökön egy hideg front érkezik esővel és lehűléssel. Kedves hallgatóink, hírekkel 19 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Abigail titkai. Szabó Magda születésnapján stúdió vendégünk Piros Ildikó Kossuth Díjas színművész. Az Abigail című musical Veszprémben ünnepel az 50 éves 100 Folk Celsius zenekar és a képregény reneszánsza.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: Előbb a bánatos Pálicsi szerelméért rajong, majd az alkoholista festőművészért, és persze David Bowieért. Flashback a színpadon. Vendégünk lesz a Pintér Béla társulat művésze, Messe Udi Emina. Erős nyugtató a bajnoki meccsek előtt. Mit vállalnak azok a szülők, akiknek a gyerekei élsportolók lesznek? Ésszel vagy ész nélkül? Életünk a gépek világában. Interjú Martin Korte neurobiológussal.
2: Necces. Holnap délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Anyanyelve még mindig magyar. Határon túlélő újságírók műsora.
5: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót. A Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Mai adásunkban egyebek mellett arról hallhatnak, mit gondolnak a kisebbségek a velük élő kisebbségekről, de szó lesz a magyarok által is lakott dél-szlovákiai régiók gazdasági sérülékenységéről, az érmelléki vízszennyezésről, valamint arról, milyen támogatási rendszert szeretnének szlovákiai magyar civilek. Műsorunkat azonban kezdjük azzal, hogyan viszonyulnak az erdélyi magyarok például a romákhoz, a zsidókhoz vagy a menekültekhez. Az észak-koreai hatalomgyakorlási receptet és a két világháború közötti román szélsőjobboldali ideológia elemeit kreatívan ötvöző Ceausescu rendszerben, illetve az azt követő átmenet legzavarosabb éveiben, romániai magyar körökben általánosnak, talán indokoltnak is számított, a mi nyitottabbak, elfogadóbbak, kevésbé előítéletesek vagyunk, mint a többségi társadalom kollektív érzete. Természetesen akkoriban a rendszer sajátosságaiból kifolyólag sem erről, sem a lakosság egészének viszonyulásairól nem készültek felmérések. Azóta viszont vannak, periódikusan újulnak, és bizony arról árulkodnak, hogy a mai kép nem így fest. Erről beszélgetett Pap Zakor András kollégánk Kis Tamás szociológussal, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőkutatójával.
6: Mit mutatnak a számok, a felmérések adatai? Mit gondolunk, vagy mit kezdtünk el gondolni a velünk élő kisebbségekről? Tekintsünk is el a többségtől, mert nyilván a többséggel kapcsolatosak az alapfrusztrációink, de itt vannak a velünk élő kisebbségek. Romák, zsidók, menekültek, vendégmunkások adott esetben, vagy akár a szexuális kisebbségek. Hogy viszonyulunk hozzájuk, és hogyan alakul viszonyulásunk, statisztikailag nyilván, mint erdélyi magyaroké? Kis Tamás.
7: Erre vonatkozóan elég sok vizsgálatunk volt, és el tudjuk helyezni ezeket a kérdéseket a nemzetközi összehasonlításban is, és időbeli trendeket is tudunk vázolni. Ezeket a dimenziókat, amiket így felsoroltál, ezeket úgy lehet összefoglalni, hogy ez a társadalmi szempontból alávetett csoportoknak az elismerése, kulturális, illetve társadalmi elismerése is. És ezeknek a csoportoknak egy jelentős része az belső alávetett csoport. Tehát mondjuk a szexuális kisebbségek esetében az egy belső alávetett csoport is. Most nemrégiben, ebben az évben volt először, hogy magyar meleg szervezetek azok nyíltan kiálltak és felvállalták, hogy akkor ők magyarként szeretnék ezt az identitásukat megélni, de a magyarul beszélő romák esetében is ez egy elég nyilvánvaló belső egyenlőtlenség, és annak a kérdése, hogy a kisebbségi intézményrendszerhez, ami egyébként közintézményeket is takar, tehát mondjuk a magyar nyelv oktatási rendszer az a kisebbségi intézményrendszernek is része, de egyben egy román közintézmény, hogy ehhez ezek a csoportok hogyan férnek hozzá, és hogyan tekintünk ezeknek a csoportoknak az egyenlő részvételére. Ami kirajzolódik, hogy gyakorlatilag minden ilyen dimenzióban, európai összehasonlításban az erdélyi magyarok a legelőítéletesebbek, vagy a leginkább egyenlőtlenség pártiak. Ezt az erdélyi magyar közbeszéd szereti úgy tálalni, hogy ugye értékkonzervatív. Itt nem értékkonzervativizmusról van szó, hanem itt kirekesztésről van szó. A European Value Study-nak a 2020-as adatfelvétele, ami egy nemzetközi adatfelvétel volt, és volt ennek erdélyi magyar mintája, ebből kiderült az, hogy minden résztvevő országnál kedvezőtlenebb itt ez a kép, és 2020-hoz viszonyítva itt még ráadásul volt egy jelentős romlás nagyon sok tekintetben, tehát a romákkal szembeni előítéletek növekedtek, a melegek szembeni előítéletek azok egyértelműen növekedtek. A bevándorlókkal szembeni előítéletek azok nem növekedtek, de azért nem növekedtek, mert itt a 2010-es évek végén ennek egy olyan felfutása volt a magyarországi gyűlöletpropaganda kapcsán, hogy már nem volt a hova, tehát hogy ehhez képest volt valami minimális csökkenés is, de hogy az egy ilyen extrém, hisztérikus, menekültellenes állapotból jött vissza valamennyire. Amikor, hogyha visszaemlékezünk, akkor olyan dolgok történt Székelyföldön, hogy mondjuk fekete bőrű motorosokra kihívták a rendőrt. És akkor érdemes itt is külön szálazni ezeket a különböző okokat, és megint ebben a külső és belső viszonyrendszerben nézni. Tehát az első dolog az az, hogy érdemes szerintem nevén nevezni, a rasszizmusról érdemes, az erdélyi magyaroknak a rasszizmusáról. Tehát ami a romákat érinti, és a bevándorláshoz való viszonyt is, vagy a bevándorlókhoz való viszonyt is nagyon nagy mértékben szerintem a rasszizmus kérdése mentén értelmezhetjük. A rasszizmus rasszizmusnak is különböző válfai vannak, már mondjuk van egyfajta strukturális rasszizmus, ami azt jelenti, hogy nem feltétlen vannak valakinek rasszista érzelmei, vagy egyéni szinten rasszista megnyilvánulásai, de az teljesen természetesnek veszi, hogy mondjuk a munkaerőpiaci pozíciói, a lakhatási pozíciói romáknak és nem romáknak, vagy bevándorlóknak és nem bevándorlóknak radikálisan különböznek. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon nagy egyenlőtlenség a hozzáférésben, és ezt így természetesnek veszi, tehát ez a strukturális rasszizmus, de itt nem erről beszélünk, hanem itt az explicit, tehát az egyéni attitűdök szintjén megnyilvánuló, kinyilvánított, helyenként büszkén vállalt rasszizmusról beszélünk, és itt ez egyértelműen minden egyes mérésben magasabb, mint a romániai átlag. És emögött, tehát most Orbán mellett, mert nyilván az orbáni propaganda, annak van a döntő hatása. De mégiscsak volt egy affinitása is az erdélyi magyar közösségnek, és ez abból adódott, hogy eleve, amikor ilyen fejlődési hierarchiákban gondolkodunk, akkor ezek ilyen nagyon eszencializált kategóriák, tehát amik nem változtathatóak. Mi erdélyi magyarként tudjuk, hogy milyenek az oltyánok, ők mindig is olyanok lesznek, ebből nem tudnak kijönni. Hát ez egy ilyen balkanizáló diskurzus, tehát ilyen nagyon állandó és a történelmi mély módban, vagy akár a genetikában gyökerező attribútumrendszert tulajdonítunk nekik, de ugyanígy tudjuk, hogy milyenek a németek, tehát ők is genetikájukban hordozzák magukba a pontosságot és ezt a fantasztikus munkatempót. Ugyanígy tudjuk, hogy a székelyek és a cigányok között, vagy a székelyek és a románok, vagy a magyarok és a románok között mik a különbségek, és általában, amikor a társadalmi hierarchiáinkat berendezzük, akkor ilyen eszencializált és megváltoztathatatlan kategóriákban gondolkodunk. Ez nem feltétlen biológiai, de nem nagyon tud változni ez a dolog. Román társadalomban nyilván a román társadalom se egységes, meg a magyar társadalom se egységes, de itt azért mégiscsak van egy nagy különbség, hogy a románoknál ez sokkal inkább változtatható, vagy sokkal inkább tud változni. Tehát az ő esetükben lehetséges az, hogy alárendelt kategóriák azok felfele lépnek. Tehát ez egyfajta ilyen modernizációs és mobilitási optimizmus is.
6: Tudati mobilitás, beszéltünk ilyenről.
7: Abszolút, abszolút, ennek ilyen szellemtörténeti gyökere is vannak. Ez azzal a hittel függ össze, hogy most akkor, hogyha Románia az így követi a nyugati modelleket, akkor Bukarestből lehet Párizs, vagy Bukarest lehet Berlin. A magyarok soha nem gondolkoznak így, vagy a magyaroknak a többsége soha nem gondolkozik így.
6: Mi magunk sem léphetünk feljebb, úgymond.
7: E szerint a hit szerint mi magunk sem léphetünk feljebb, de nekünk nem is szükséges feljebb lépni.
6: Mert mi legfelül
7: vagyunk. Nem vagyunk legfelül, ennyire nem vagyunk naívak, azt látjuk, hogy a nyugat-európai magországok azok fölöttünk vannak, de ezt a történelmi körülményeknek tulajdonítjuk. Nem azt gondoljuk, hogy ez azzal függ össze, hogy nekünk nem megfelelő intézményeink, vagy netalántán nem megfelelő kulturális berögződéseink lennének, amik visszahúznak bennünket, és amiktől meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Tehát mi a rasszizmus? A rasszizmus az azoknak a kutatásoknak a fényében, amik az elméleti keretét adják annak, ahogy gondolkodunk erről a dologról, az egy olyan ilyen hierarchikus osztályozási rendszer, ami azt mondja, hogy ezek a különbségek, ezek változtathatatlanok. Mert hogy genetikailag kódolt, vagy kulturálisan nagyon mélyen kódolt. Tehát, hogy ilyen az arab, olyan a fekete, olyan a muzulmán, ez a rasszizmus, ami a jelenlegi hierarchiát és a jelenlegi hozzáférési jogosultságokat, tehát hogy kinek milyen pozíciója van a hierarchiában, azt rögzíti és természetesnek tekinti, és azt lehet mondani, hogy ez a két fajta dolog, ez így nagyon klappol. Egyszerűen, ahogy gondolkodnak a társadalmi hierarchiáról az erdélyi magyarok, az nagyon-nagyon szépen összeér a rasszizmussal, tehát ahogy bejönnek új kategóriák, bejönnek bevándorlók például, azok már ebbe a meglévő klasszifikációs rendszerbe jönnek be, és innen adódik a rasszizmus iránti nagyobb affinitás. Most az nyilvánvaló, hogy ezekkel a kulturális mintázatokkal és ezekkel a politikai lehetőségekkel Orbán hát a saját szempontjából 15 éven keresztül kitűnően játszott. De nyilván, hogy Erdélyben már mindegy ilyen kész politikai termék is megérkezett ez a dolog, és ez volt, ami radikalizálta és politikai jelentőséggel töltötte fel ezeket az egyébként meglévő beállítottságokat.
6: Nincs ebben egy olyan vonzat is, hogy kisebbségi frusztrációinkból kifolyólag próbálkozunk próbálkozunk egy olyan átalakított normarendszert létrehozni, amelyben mi is többségiek leszünk több szempontból?
7: De szerintem van, tehát te ugye az egyén szintjén fogalmazod meg ezt, ilyen kognitív mechanizmusként. Engem kevésbé így érdekel, hanem az érdekel, hogy ez intézményesen, vagy közösségi szinten, vagy politikailag hogyan termelődik újra. És valóban ez van, hogy ugye van egy kisebbségi intézményrendszerünk, és van egy kisebbségi elitünk, amelyik abból él, hogy etnikai politikát folytat. Tehát azt mondja, hogy az egyetlen jelentős törésvonal az a románok és a magyarok közötti, ami valóban egy fontos törésvonal, mert hogy van egy sor olyan közpolitikai kérdés, amivel tartósan nem értünk egyet a román többséggel, és ezek általában az identitás újratermeléssel, nyelvhasználattal, a magyaroknak a Románián belüli pozíciójával kapcsolatosak, és ennek a mentén termeli újra folyamatosan a politikai cselekvőképességet, vagy hogyha úgy tetszik, a magyar egységet. És ez a magyar egység, ez azt mondja, hogy a magyar közösség az egységes, és nincsenek ezen belül törésvonalak. De ez valójában azt csinálja, hogy ezt a fajta ilyen külső nyomást, tehát ami a nemzetállam részéről a magyar kisebbségre nehezedik, ezt egy ilyen belső elnyomássá transformálja, és nem engedi ezeket az alávetett csoportokat megnyilvánulni. Ezeket az alávetett csoportokat gyakorlatilag egy olyan elit vezeti, ami fenntartja ezt a fajta románokkal szembeni magyar egységet. Miközben ugye a belső alávetett csoportoknak az intézményekhez való hozzáférése az nagyon korlátozott. Mert hogy az erőforrásokat, az intézményeket ez a politikai osztály, nem csak politikai osztály, mert ebben vannak vezető értelmiségek, az egyházat uraló elitek, de hogy társadalmilag valójában az van, hogy befele is, tehát hogy az erdély magyar közösségen belül is ezek az alávetett csoportok valójában többségben vannak. Mert hogyha megnézzük azt, hogy azért a politikai részvétele, vagy az intézményes részvétele azért a nőknek sem valósul meg. Tehát az, hogy van RMDSZ nőszövetség, az valójában azért mégiscsak egy homlokzat, nem több ennél. Nyilván a romák azok csak egy 9-10%-át teszik ki a népességnek, de mondjuk az is jelentős, de mondjuk így a munkásosztálynak, vagy az alsó rétegeknek sincsen egyenlő hozzáférésük sem a érdekképviseletnek sem, mondjuk a magyar intézményes hálózat gerincét alkotó oktatási rendszernek. Ez amellett, hogy ilyen egyéni mechanizmusként is megfogható, ahogy te mondod, ez megfogható társadalmilag is, és az, hogy ez a fajta ilyen kisebbségi közösség és magyar egység termelődik, az nem csak a fejünkben történik, hanem ez egy ilyen társadalmi vagy intézményes mechanizmus is, ami egy hatalomgyakorlási technika az elitünk részéről.
6: Megfogalmazhatunk egy olyan következtetést, hogy szemben a hagyományos értékrendszerekkel, amelyek elsősorban univerzális erkölcsi szempontokon alapulnak, sikerült egy olyan mindenek fölött álló kritériumot abszolutizálnunk, ami egyértelműen az etnikum. Magyarán mindennél fontosabb az, hogy magyarok vagyunk, és egyben ez fel is ment egy csomó dolog alól.
7: Igen, tehát azt hiszem, hogy részlegesen legalábbis igen. Ennek a jegyében működik az erdélyi magyar belső nyilvánosság, ennek a jegyében szerveződik meg az erdélyi magyaroknak a kollektív cselekvőképessége. Annyit érdemes hozzátenni, hogy ez azért szerintem az egyéni cselekvéseknek a szintjén, vagy a mindennapoknak a szintjén ez azért bonyolultabb, mert hogy közben meg egy román társadalomban is él az ember, és ott pedig nem tudja érvényesíteni ezeket a megfontolásokat.
6: Hát megvan nekünk a magunk párhuzamos rendszer.
7: Megvan egy párhuzamos rendszerünk, de ebből a párhuzamos rendszerből folyamatosan ki kell lépjünk. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen értelemadási határvidéken vagyunk folyamatosan. Mert hogy ez, hogy akkor csak az etnikum számít, vagy nem tudom, a magyarság az így bizonyos értelemben patológikusan felértékelődik más dimenzióknak a kárára, és tagad bármifajta univerzalizmust, az így a tágabb társadalomban annyira nem működtethető, mert hogy nekünk is szükségünk van az univerzalizmusra azért, hogy egy alávetett pozícióból kommunikatív viszonyban legyünk a többséggel. Tehát folyamatosan ez a tánc van, meg ez a kettős beszéd van, és ebben a fajta ilyen értelemadási határvidéken él szerintem az erdélyi magyar közösség. Nyilván, amikor egymással beszélünk, vagy egy zárt Facebook csoportban vagyunk, vagy pedig hát bizonyos értelemben az erdélyi magyar nyilvánosság az is egy ilyen zárt Facebook csoport, vagy egy zárt osztálynak is lehet nevezni, ott ez működik ez a dolog, és úgy teszünk, mintha csak ebben lennénk, de valójában nem csak ebben vagyunk.
6: Mintha ezt a, nem is tudom, kognitív diszonanciát fogalmazná meg, az a gyerekkoromban többször hallott megfogalmazás, hogy Egészen rendes ember, pedig román.
7: Igen, igen, igen. De ez megint egy ilyen befele forgalmazott megfogalmazás. Kognitív diszonancia, vagy pedig hát Lőrinc D. József sajnos pár évvel ezelőtt meghalt politológus kollégám, ő ezt ambivalens diskurzusnak nevezte. Vagy kettős beszédnek, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogyha egyszerűbben akarunk fogalmazni, akkor ez egy kettős beszéd. Ebben a kettős beszédben benne van a politikai elitünk is, tehát aki teljesen másként beszél Bukarestben, teljesen másként beszél Brüsszelben, teljesen másként beszél Budapesten, és benne van nagyon sok hétköznapi ember, aki teljesen másként beszél az árt osztályon belül, és másként beszél a román szomszédjával.
5: Kis Tamás szociológussal, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezető kutatójával Papszakor András beszélgetett. Az idei nyáron tapasztalt súlyos aszály újabb emlékeztetőként szolgált arra vonatkozóan, hogy mennyire sérülékenyek a magyar közösség által is lakott dél-szlovákiai régiók. A problémák azonban jócskán túlmutatnak az időjárás okozta károkon és az ebből adódó többletköltségeken. A déli területek ugyanis régóta fennálló gazdasági és társadalmi hátránnyal néznek szembe. Tirajcsik Dóra összefoglalója következik.
8: Az idei kétségkívül a rekordok nyara volt. A tartós hőség és az évtizedek óta nem látott csapadékhiány egész Szlovákiában súlyos aszályt okozott. A kialakult helyzet pedig ismét ráirányította a figyelmet a déli régiók sérülékenységére. Az elmúlt hónapok legfontosabb tapasztalatait Őri Péter, a Procivis és a Szlovákiai Magyar Önkormányzati Társulás elnöke, Csallóközs Csütörtök polgármestere összegzi.
9: Az idei aszályos év és az az extrém hőség, amely jellemző volt a Kárpát-medencére, a dél-szlovákiai régiókat is érintette. Én azt gondolom, hogy nem igazán tudok újat mondani, de három témakör szerintem kiemelt figyelmet kellene, hogy kapjon. Az egyik az öntözőrendszerek és az öntözés és a vízmegtartás problémájának köre. Itt Szlovákiában annak lehetünk tanúi, hogy immáron évtizedek óta az egész öntözési hálózat, mint olyan, az el van hanyagolva. Hogy konkrét adatot mondjak, a 90-es évek elején még több mint 300 ezer hektár öntözhető terület állt rendelkezésre, ma az az állami vállalat, amely ezt rendelkezésre bocsátja, 55 ezer hektárnyi területet ad bérbe, és ebből valójában csak 17 ezer hektárnyi területet tudnak öntözni. A következő problémakör az önkormányzatoknak az a feladatköre, mondom ezt gyakorló polgármesterként, amely arról szól, hogy a zöld területeket, mint olyanokat karba kell tartani. Hihetetlen, de tényleg hihetetlen volt figyelemmel kísérni azt, hogy közel 60 napnyi olyan napot számlált a szlovák meteorológia, amely korán a 20 fokot meghaladta a hőmérséklet az éjszaka folyamán, tehát ezt trópis napnak számítják, és több mint 42 fokot is mértek, minden meleg rekord megdőlt az országban. De ezzel sem mondtam újat, azzal viszont talán érdemes foglalkozni, hogy milyen költségeket jelent az önkormányzatok életében az, hogy a zöld területek karbatartásában az eddigi megszokott fűnyírás helyett öntözőrendszereket kell építeni, illetve vízmegtartó intézkedéseket kell hozni. A harmadik pedig az a probléma, amely az aszályból egyértelműen fakadt, az pedig a talajvíz szintjének a csökkenése, a folyók, a tavaknak a vízszintjének a csökkenése, és hát a látható nyomai annak, hogy az elkövetkező években vízmegtartási feladatokat kell majd állami, illetve önkormányzati szinten is megoldani.
8: A problémák azonban jócskán túlmutatnak az aszály okozta többletköltségek előteremtésén. A dél-szlovákiai önkormányzatok nehézségei főként abból a diszkriminatív képletből fakadnak, amit az állam használ a falvaknak és a városoknak járó támogatás meghatározásakor. Őri Péter folytatja.
9: A mai rendszer úgy néz ki, hogy a tengerszint feletti magasság az egyik meghatározó képletben szereplő tényezőknek, tehát egy önkormányzata szerint kap forrást, hogy milyen tengerszint felett helyezkedik el. A másik hasonló problémás tény, hogy a település mérete is, mint olyan, szintén hatást gyakorol arra, hogy ki milyen forráshoz jut. Ha a magassági kvóta rendszerét veszük figyelembe, akkor azt kell elmondani, hogy a 300 méter tengerszint felett lévő települések mindegyike pozitívan érintett, tehát plusz pénzt kap arra tevékenységre, amely azzal függ össze, hogy 300 méterre felett van. Ez pedig két tényező, az egyik tényező, amivel annó még 2006-ban, illetve az ezt követő években, évtizedekben mindenkori szlovák kormányok véleményt formáltak. Az egyik az az volt, hogy a tengerszint feletti magasság 300 méter fölött azt jelenti, hogy ott többletfűtési költségekre van szükségük, illetve hogy drágább a hóeltakarítás, mert ugye sokat havazik. Az összes magyar lakta település gyakorlatilag kárvallottjai az egész rendszernek, hiszen őtőlük veszik el azt a pénzt, minden egy egyes településnek saját szorzója van, amelyet ezt követően a 300 méter fölötti települések részére szétosztanak.
8: A kialakult helyzet megoldását a diszkrimináció megszüntetésével kellene kezdeni, ismét Őri Pétert hallják.
9: Egész kérdést egy rendszer szintű átalakítás alá kell vetni, és nem szabad sem magassági, sem nagysági szorzók alapján hátrányosan megkülönböztetni a kisebb, illetve alacsonyabban fekvő településeket. Egy országban mindenki a jog előtt, és hát az önkormányzatok is, mint olyanok a jog előtt, pénzügyi kereteket tekintve is egyforma adófizetői, legalábbis az ott lakó polgárok. Az országnak én azt gondolom, hogy az őket megillető visszajövő összeg is ennek megfelelő rendszerben kell, hogy működjön. Elengedhetetlen a teljes széles körű reforma.
8: Ahhoz azonban, hogy egy ilyen rendszer szintű átalakításra sor kerülhessen, ki kellene küszöbölni azt a történelmi csorbát, amely miatt a déli régiók az önkormányzatokat érintő kérdéseken túl több más területen is hátrányba kerültek. Véli Balik Péter volt beruházási, régiófejlesztési és informatizációért is felelős miniszter.
10: Először is fontos elmondani, hogy Dél-Szlovákia nem egyforma. Más a helyzet Csallóközben és más például Komáromban, Nagykürtösön vagy Rimaszombatban. A középső és keleti déli régiókban a hátrány hosszú idő alatt alakult ki. Kevés a jól fizető munkahely, kevés a beruházás, és sok helyen gyengébb a közlekedési infrastruktúra. A fiatalok elmennek, és utána még nehezebb új cégeket és szakembereket a régióba vonzani. De van ennek egy politikai és történelmi része is. A 90-es években alakították ki a mai megyerendszer alapját Szlovákiában. A déli, nagyrészt magyarok által lakott területeket nem egy természetes gazdasági régióként kezelték, hanem több észak-déli irányú megyére osztották szét. Ezt már akkor is sokan politikai döntésként bírálták. Ennek máig vannak következményei. Egy régiónak sokkal nehezebb közös fejlesztési érdeket képviselnie, ha gazdaságilag és közigazgatásilag több különböző központ között oszlik meg.
8: Mivel maguk a problémák is több területre korlátozódnak, így a volt tárcavezető szerint a megoldásnak is sokrétűnek kellene lennie.
10: Szerintem nem egy-egy projektban kell gondolkodni, hanem abban, hogy mire van szüksége egy térségnek ahhoz, hogy jól működjön, legyen ez egy teljes megyerendszer, reform is. Ugyanígy szükség van jobb utakra és vasútra, több munkahelyre, jobb oktatásra és egészségügyre, valamint olyan feltételekre, amelyek mellett a cégeknek is megéri ott beruházni. Fontos lenne a határmenti fekvést is lehetőségként kezelni. Magyarország közelsége nem hátrány. A határ két oldalán lévő városokat, gazdaságokat és munkaerőpiacokat sokkal jobban össze lehet kapcsolni. Emlékszem arra a pillanatra, amikor a Dunaradvány kompot nyitottam meg, vagy új hidakat építettünk az Ipolyon át.
8: Magyarország jelentősége azonban nem csak a földrajzi közelségben rejlik. Az anyaországból érkező támogatások kulcsfontosságúak a kisebbség megmaradása szempontjából. A korábbi rendszer azonban átalakításra szorul, amit felülvizsgálattal kellene kezdeni. Balik Péter folytatja.
10: És beszélni kell a Magyarországról érkező támogatásokról is. Az Orbán kormány alatt nagyon sok magyar közpénz érkezett Dél-Szlovákiába. Ebből természetesen sok hasznos dolog is megvalósult, de ezzel nem volt minden rendben. Meg kell nézni, ki kapta a pénzt, milyen szabályok alapján és milyen eredményt hozott.
8: A felhalmozott hátrány ledolgozása időigényes feladat, így a cél elérése érdekében egy kormányokon átívelő kompromisszumra lenne szükség, amely végrehajtásában Balik Péter szerint a szlovákiai magyar érdekképviseletnek is részt kellene vállalnia.
10: Ez nem 4 éves feladat. Ami 20 vagy 30 év alatt alakult ki, azt nem lehet egy választási ciklus alatt megoldani. Egy új út vagy vasút megépítése is évekig tart. Még több idő kell ahhoz, hogy új cégek jelenjenek meg, emelkedjenek a bérek és csökkenjen az elvándorlás. De az első eredmények már néhány éven belül láthatóak lehetnek. A valódi felzárkózás szerintem 10-15 éves munka. Ehhez viszont stabil irány kell, amit nem változtatunk meg minden választás után. És talán ami a legfontosabb, a szlovákiai magyar politikai képviseletnek végre egy konkrét és megvalósítható tervvel kellene foglalkoznia, és világos programot kellene letenni az asztala arra, hogyan akarja fejleszteni Dél-Szlovákiát. Sokkal többet kellene beszélni arról, ami közvetlenül meghatározza az itt élő emberek életét, a munkahelyek.
11: Úgyhogy ez önmagában szépen szemlélteti, hogy mekkora felelőtlenség így eljárni, hisz az ilyen jellegű beruházások, és van ebből bőven sajnos Romániában, gyakorlatilag úgy működnek, hogy bevezetjük az emberekhez szerez a faluba a vizet, és elvezetjük a szennyvízüket, mert ez a látványos része az ilyen beruházásoknak, viszont nem oldjuk meg a másik végén azt, hogy mi

0: történik azzal a szennyvízzel, és eleve azokat az embereket sújtjuk leginkább, akiknek megpróbálunk egy pozitív változást az életükbe bevinni.
1: Ugyan a szolgáltatóra kiszabtak egy 8000 eurós büntetést, Babos Krisztina nem gondolja, hogy a történet lezárult volna.
2: Kötelezték a céget, hogy ameddig nem teszi rendbe a tisztítóját, addig ne ürítsen a folyóba, hanem szállítsa el ajtós kocsikkal egy működő tisztítóállomásra szennyvizet, és kötelezték arra, hogy tegyen egy ilyen zárszerkezetet a cső végére, a kivezető cső végére. És ezt úgy oldották meg, hogy tettek oda egy műanyag dugót, és megtámasztották egy kővel, de úgy, hogy kifért mellett a víz, és folyt a víz, és hiába állítottam a környezetvédelmi hatóságnak, hogy de tovább folyik, ők azt mondták, hogy mikor kimentek, mindent rendben találtak, és nem voltak hajlandóak még egyszer megbüntetni. És kumulálódik a hatás, és ez a folyó Diószeg után egy olyan 8-9 kilométer átlépi a határt, ugye átfolyik Magyarországra, és Pocsajnál belömlik a Berettyóban, onnan a Körösben. De ez a cég a Berettyót is szennyezi egyébként, nem csak az Érmelléket, mert a Berettyó mentén is vannak települések, ott is vannak nagyobbak, és ott is súlyos a szennyezés, például Szalárdon, azt is bejelentettem, és ott is elvileg megtiltották, hogy a folyóba ürítsen a cég, de csak folytatja, mintha semmi nem történt volna.
1: A szemet hunyás pedig oda vezet, hogy egy olyan területet tesznek tönkre, mely élőhelyvédelmi és madárvédelmi szempontból is értékes, de felelhetne a víz természetes tisztításáért és visszatartásáért.
3: Mindenki felháborodva, pláne azóta, mióta ugye nem csak a víz köbméterenkénti árát számolja fel ez a szolgáltató cég, hanem a szennyvizet is leszámlálva. Tehát úgy, hogy akinek van víz bekötve, automatikusan oda számolják a szennyvizet is. És akkor persze gondolhatod, az emberek fizetik a szennyvízdíjat, és akkor ezek meg nem tisztítják a helyi vízszolgáltatót, hanem egyenesen engedi bele az érbe. Plusz mindenkit azt gondolom, hogy az élővilágot tönkre teszik. De nem csak az Ápakánál Norvesz ez a vízszolgáltató, ugyanaz a helyzet a termálvízszolgáltatóval, a Transgex-el is, hogy nem vezetik vissza egyszerűen a retúrt a talajba, nem pumpálják vissza, hanem ugyanúgy kiengedik a kis patakokba, az élővilágba, abszolút kijött minden élőlényt a patakból.
1: Boros Dávid szerint egy hatalmas fertővé változott az egykor gazdag élővilággal rendelkező terület. A rosszul működő rendszer kipusztította a halállományt, és amennyiben nem történik változás, a termálvízforrás kiapadása sem elkerülhető. Az idei asszályos évben pedig mindez egy hatalmas felkiáltó jel.
3: Például vannak idősebb traktoristáim, ilyen 65 évesek, és ők is azt mondják, hogy egyszerűen nem emlékeznek vissza, hogy valaha is lett volna ilyen szárazság. Amivel még példálozni tudnék mezőgazdászként olyan területeket, amiket 10-15 éve meg se tudtunk közelíteni, olyan víz állt rajta, olyan ilyen aljas területek voltak, azokat most sajnos vígan tudjuk művelni.
1: Megoldások azonban léteznek a problémára, amennyiben a vízminőség a megengedett érték közelébe kerül. Boros Dávid ezt a duzzasztó gátak létrehozásában és a gazdák összefogásában látja. Babos Krisztina pedig a gyökértéri tisztítók létrehozását javasolja. Szendőfi Balázs halkutató és filmrendező szerint pedig a biodiverzitás felélénkítésében a lápi póc halfajnak is szerepe lehet. Legújabb Ér című filmjében nagyobb történelmi távlatban foglalkozik a vidékkel, mely a Ceausescu diktatúra egyik legnagyobb mocsár lecsapolásának áldozata is volt, már a napjaink visszennyezése előtt is látványosan visszaszorítva a biodiverzitást.
4: Hát a biodiverzitás az egy bűvös szó, és tulajdonképpen a hozzávaló kapcsolódásunkat még ugye tanuljuk, de van erre külön tudományág tulajdonképpen. A biodiverzitást mint egy védőpajzsot szokták emlegetni, tehát minket, embereket is, minél fajgazdagabb, változatosabb környezet vesz körül, annál nagyobb biztonságban vagyunk, akár a járványoktól, akár a természeti katasztrófáktól, akár bármitől. Tehát egy faj szegény környezet, ami csak alig pár fajból áll, mondjuk, hogyha egy ilyen végletekig elvitt kultúrtájat nézünk, akkor ugye, ahol csak a saját kultúrnövényeink vannak és a saját haszonállataink, és nagyon kevés a vadon élő állat és növényfaj, akkor sokkal sebezhetőbbek vagyunk például olyan járványok ellen, amiket mondjuk a most beérkező inváziós szúnyogfajok hoznak, és mondjuk a lápipócot, ha itt behozhatom, a lápipóc az egy elég jeles szúnyogpusztító, tehát a szúnyoglárvákat eszi egész élete során. Ezért például ezek ellen, az inváziós szúnyogok ellen és az általuk terjesztett betegségek ellen nyújthat egyfajta védőpajzsot szintén.
1: A szakemberek szerint az érmenti vízrendszer helyreállítása nem lehetetlen, ehhez azonban összehangolt beavatkozásokra, a szennyvíztisztítás megfelelő működésére és a természetes élőhelyek rehabilitációra reakciójára van szükség. Az idei asszály és az évtizedek óta tartó környezetkárosítás következményei azonban már most jól láthatók. Hogy sikerül-e tehát megállítani a folyó pusztulását, az a következő évek döntésein és nemzetközi összefogáson is múlhat.
5: Szekernyés Tünde összeállítását hallották. Mire van szüksége a szlovákiai magyar közösségnek? Erről tartottak még májusban Révkomáromban szlovákiai magyar intézmények és szervezetek képviselői részvételével ötletbőrzét és workshopot a közügy civil kezdeményezés és platform szervezésében. A találkozón számos javaslat született az anyaországi támogatáspolitika át- és újragondolásával kapcsolatban. Egyebek mellett erről is kérdeztem Voda Zsófiát, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatóját. Milyen támogatási rendszert szeretnének a határon túl, konkrétan a szlovákiai magyarok?
6: A szlovákiai magyarok, vagy legalábbis az a csoport, aki részt vett ezen a májusi konferencián, egy közös brainstormingban és aztán közös elemzésben több mindent fogalmazott meg. Azt is, hogy a magyarországi támogatások miért különösen szükségesek, amellett, hogy léteznek nyilván szlovákiai vagy európai uniós alapok is, és emellett olyan támogatási rendszert szeretnének. Ezek voltak azok a hívó szók, amik leggyakrabban előjöttek, hogy legyen benne stratégia, legyen benne valamilyen valós szükségleteken alapuló, helyi szereplők bevonásával történő, kutatásokkal alátámasztott hosszú távú célok mentén a megfogalmazott stratégia. Ez legyen egy fenntartható rendszer, fókuszáljon ne csak arra, hogy egy-egy projektet honorálnak, hanem akár működést, szervezetfejlesztést, összehasonlítva akár kultminaros támogatásokkal, vagy...
5: Ugye Szlovákiában a kisebbségi kultúrára szánt pénzeket kezelő alap.
6: Igen, tehát a kultminoros támogatások szerintem a megítélésük vagy az elbírálásuk, a szakmai szervezetek működése egy meglehetősen demokratikusan kialakított rendszer, és hogy az elosztás az transzparens módon történik, viszont ott például működési költségekre, civil szervezetek vagy akár más szervezetek fenntartási költségeire is nincs lehetőség pályázni. És kimondottan fontosnak tartják ezeknek a szervezeteknek a képviselői. Hozhatok egy másik példát is, hogy ne csak szlovákiai magyar vizeken nevezzünk. A tegnapi napon voltam egy konferencián, a EduValue konferencián, ahol a innovátoroknak a szövetsége gyakorlatilag a szervezet, egy ernyőszervezet, és ott fogalmazta meg az egyik legnagyobb civil szervezet, a CESTAVON vezetője, ők roma felzárkóztatással foglalkoznak nagyon röviden, hogy ők arra jöttek rá az évek során, hogy például a roma kisebbség is önmaguk is megfogalmazzák azt, hogyha úgy mennek oda hozzájuk, hogy jöttünk projekt megvalósítani, hogy már ez is egyfajta bizalmatlanságot szül velük szemben, mert azt mondják, hogy jó, és akkor most egy és fél évre fölvesznek minket ide dolgozni, aztán megint elengednek, és megint bizonytalanná válik az életünk. És hogy ő is megfogalmazta ezt, hogy azokban a támogatási rendszerekben, amiben igazán fenntartható fejlődéssel számolnak mind a donorok, mind a haszonélvezők, ott szükség van arra, hogy ne csak projektek, hanem a működés is beállításra kerülhessen. És hogyha elindul valamilyen fenntartható akár program, mint például akár az iskoláknak a működése, hogy egy alapközépiskola működése sem projektekben mérhető, hogy ezért van állami vagy önkormányzati finanszírozása, hogy kiszámíthatóan, stabilan ott legyenek azok a munkavállalók, az a mind jogi, mind személyzeti környezet, amiben ők fejlődni tudnak. Úgyhogy ez egy óriási különbség, nagyon kevés pályázat, mi most az előző évet nagyon intenzív pályázatírással töltöttük a szakkollégiumban, és arra jöttünk rá, hogy ami például Európai Uniós és működésre vagy szervezetfejlesztésre szánt, hogy ott meg rögtön beleütközik az ember például olyan akadályokba, hogy egy 200 ezer eurós éves működést kíván meg. Most szerintem egymás között is erre ránézünk, ez már egy közepes méretű és attól nagyobb szervezetnek a működési költségvetése, és a szlovákiai magyar szinten megnézzük, ez az olló ugye egyre inkább a kis szervezetek felé nyílik el, vagy pedig aztán az egész országos hálózatok felé. Tehát itt is vannak különböző szükségletek, de teljesen biztos, hogy a stabil, kiszámítható támogatási rendszernek része kell, hogy legyen egyfajta hosszú távú tervezhetőség. És amit még megfogalmaztak ezek a szervezetek, és nekem talán az egyik kedvenc megfogalmazásom, hogy szükség van hálózatosodásra, mert hogy az előző rendszer több esetben személyes véleményem is az, és kutatásokban is visszakereshető, hogy egyfajta lojalitási versenyt indított a szervezetek felé, vagy a szervezetek egymás között is részt vettek ebben a versenyben, de hát nem is volt nagyon más választásuk, hogyha szerették volna elnyerni ezeket a támogatásokat, és megesett az, hogy én nem tudom, az egyik szervezet ennél a kormányzati aktőrnél, a másik a következőnél lobbizott, és hogy kvázi oda ment a legtöbb támogatás, akinek a legnagyobb lobby ereje volt, aki a leginkább hozzá tudott, vagy a közelébe tudott férkőzni egy-egy ilyen szereplőnek, és még ők is egymás között meg voltak versenyeztetve, úgyhogy ez szerintem a transzparens működésnek az ellentétje. És minél inkább kevésbé transzparens, vagy kevésbé tervezhető ez a folyamat, és most ezt a tegnapi konferenciát fogom hozni példának, mert
5: ez egy szeptember 30-i konferencia igen, köszönöm szépen.
6: Pozsonyban volt, és 200 szervezet kapott, vagy hát 200 fő kapott rá meghívást, uh-huh. Több mint 140 szervezet képviselője, akik a szlovákiai civil szférában és innovatív oktatási intézmények fejlesztésében vesznek részt, és nagyon inspiráló volt számomra, úgyhogy most sok gondolatot uh-huh. hozok innen, de hogy az egyik ilyen megfogalmazás volt, egy volt minisztériumi alkalmazott fogalmazta meg, hogy minél kevésbé átlátható a rendszer, és minél kevesebb kontroll van ernyő szervezetek, vagy watchdog szervezetek részéről, annál nagyobb teret ad arra, hogy egyfajta predátor szervezetek, vagy ezek az egyéni lobbik előtérbe kerüljenek, és az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ezek a szervezetek, vagy ezek számára hasznosul a leginkább, vagy legjobban az adott támogatás.
5: Sok fontos szempontot említett, belekapaszkodnék a hálózatosodásba, illetve említette az ernyőszervezetek szerepét is. Nem félő, hogy az ernyőszervezetek révén pontosan a valódi szükségleteken alapuló alulról jövő kezdeményezések kerülnének hátrányba?
6: Ezek nehéz kérdések, azért is, mert ilyenkor mindig felmerül az, hogy gondolkozunk a demokráciáról, hogy valami olyanról, amit a képviseleti demokráciánkban, hogy mi megszavaztuk ezeket a vezetőket, akik aztán felállítják a minisztériumokat, ahol a miniszterek, államtitkárok, főosztályvezetők, salala, megyünk tovább a ranglistán, szétosztják a pénzt, felállítanak mindenféle transzparens rendszereket, és nekünk nincsen semmi más dolgunk, mint kinyújtani a kezünket, és ezekért a támogatásokért versenyezni, vagy elindulni. Közben a demokrácia azon is múlik, hogy mi tagjai leszünk-e egy ilyen árnyőszervezetnek, vagy mi elmegyünk-e arra az adott konferenciára, és ott elmondjuk-e a véleményünket, vagy mi hangot adunk-e bizonyos embereknek, bizonyos vezetőknek. Úgyhogy szerintem nagyon, és hogy egyébként a mi konferenciánkkal kapcsolatban is feljött, és ez nem titok, hogy volt, aki nehezményezte, hogy nem tudom, miért nincsen lehetőség online bekapcsolódni egy-egy workshop, vagy miért nincs lehetőség arra, hogy mindenki egy hosszabb egyeztető fórumon ne egy helyben összegzett dokumentumot kapjon, egy PDF-et, hanem hogy erről miért nem indítunk egy hosszabb egyeztetést. És azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos érvek, amik feljönnek, és közben fontos azt is látnunk, hogy ki az, aki felelősséget vállal ezekért, vagy mi most azt mondtuk, mint közügy csoportosulás, hogy ezt a felelősséget tudjuk vállalni, ezt tudjuk megszervezni, és nagyon szívesen fogadjuk, hogyha ezt a stafétát valaki akár régiós, akár tematikus, akár szervezett típus szintjén tovább viszi, és szervez következő konferenciákat. Úgyhogy szerintem ez rajtunk is fog múlni a jövőben, hogy mennyire tudjuk mi is megfogni a munka végét. Közben nem akarok igazságtalan sem lenni a szervezetekkel, mert hogy az elmúlt évtizedekben bőven volt olyan példa, hogy magára a működésre, vagy a saját missziójuk betöltésére is nem éppen egyszerű volt a forrásszerzés, és ez nem csak mondjuk valamilyen rossz felelejtő gyakorlatok miatt, hanem egyszerűen lehet a háború, a Covid, egyszerűen a nehezített életkörülmények miatt, vagy Szlovákiában amiatt, hogy a konszolidációs intézkedések sok vállalkozó, kisvállalkozó, középvállalkozó életét megnehezítették, úgyhogy nem akarok valamiféle ilyen igazságosztó szerepbe helyezkedni, és szerintem a civil szervezetek meg egyéb oktatási, kulturális szervezetek számára én azt gondolom, hogy ez nem jó irány, hogy most sokan kiáltanak igazságosztásért, vagy valamiféle felülírásért az előző időszakért, hogy akinek nem jutott annyi, vagy a másik oldalon, hogyha valaki rosszul számolt el ezekkel, vagy szerintünk más szerint rossz célokra használta fel. Én azt gondolom, hogy ezekben viszont a főpályáztatónak, az adott minisztériumnak, testnek elbíráló szervezetnek van felelőssége.
5: Ha már ezt szóba hozta, mit vár a forrásátvilágításoktól?
6: A forrásátvilágításoktól azt várom, hogy lássuk meg azt, hogy rendszer szinten milyen hibák voltak, és hol lehetett volna transzparensebbé vagy demokratikusabbá tenni a folyamatot, és ezekre voltak ötletek itt a májusi konferencián is. Ami szerintem nem célra vezető, az, hogy egymás között szervezetvezetők, vagy a sajtó, vagy bárki más hadjáratokat indítson, vagy lejárató kampányokat személyekkel szemben. Szerintem ezekben azoknak a szerveknek van felelőssége, elsősorban, akik, vagy számon kérő felelőssége, akik ezeket az összegeket megítélték. Nyilván egymás között az, hogy kivel akarunk együttműködni, kit hívunk meg a következő projektünkbe, kivel hozunk létre konzorciumot, vagy partnerségi szerződést, az a mi felelősségünk, de én ennek a nyilvános megkövezés módszernek nem vagyok a híve, én nekem ez a kereszténységemből fakad, azt hiszem, de a másik oldalon szerintem az is egy keresztény erény, vagy egy keresztény elv, hogy azokat a forrásokat, amiket az adófizetők, mi mindannyian teszünk bele a közösbe, hogy azok valóban célszerűen, és valóban erények, és akár rászorulás alapján kerüljenek elosztás, hogy valóban oda kerüljön, ahol ennek helye van.
5: A forrásosztók felelősségét említi, de a kérelmezők, a pályázók nem tartoznak valamiféle belső számvetéssel, valamiféle önreflexióval? Sokat hangzik el ez a kifejezés, hogy vajon illene vagy kellene számot vetni a felhasznált anyagiakkal, illetve felhasznált támogatásokkal, hogy valóban jó célra fordították-e őket, valóban a megfelelő helyre vándoroltak, és hogy teljesítmény áll a háttérben.
6: Természetesen. Én ezt azért nem vettem egy külön tételnek, mert hogy számomra ez egy alapvetés, vagy valami olyan, amit megkérdőjelezhetetlen, hogy az embernek meg a saját szervezetének befelé kell ezekkel elsősorban elszámolni önmaga felé, önmaguk felé, hogyha szervezetnek van, nem tudom, felügyelőbizottsága, kuratóriuma, valamilyen polgári társulásnak fenntartó egysége. Úgyhogy ezt nem is említettem, mert hogy ez számomra annyira magától értetődő.
5: De ennek látja a jelét? Tehát beindult egy ilyen önreflexív folyamat?
6: Valamennyire igen, valamilyen másik esetben nem, de hogy ebben az a nehéz, hogy az elmúlt rendszerben is szerintem sokan voltunk, akik valamiféle belső iránytű elvek alapján működtünk, és hogy a belső jó érzésünk nem engedte, hogy nem tudom, átszámlázzuk, vagy kiszámlázzuk a szervezetből valamilyen, jó, meg se tehettük volna, mert hogy nem érkezett annyi forrás, de hogy aki akarta, az meg tudta tenni azt, hogy én nem tudom, baráti körét, ismerősi körét juttatta valamiféle előnyökhöz. Nálunk szerintem ez bizonyos módon már feltárásra került, a sajtóban is jönnek ki erről cikkek, hogy melyik szervezet mivel hogy gazdálkodott, de azt nagyon nehéz visszanyomozni, hogy most ha valaki kiszámlázott valamilyen tételt alvállalkozóknak, akkor az az alvállalkozó, ha egyébként ez a tevékenysége, de túláraszt, hogy ez hosszadalmas folyamat, ezt nem várhatjuk egyik napról a másikra, de hogy inkább azt akarom megfogalmazni, hogy ennek minden rendszerben jelen kell lennie, hogy az ember a saját lelki önismeretével elszámoljon és önreflexiót tartson. Én csak azt mondom, hogy a jól működő rendszerek úgy vannak felállítva, hogy egyszerre szorgalmazzák a kettőt. Hogy mi valahol nem tudunk a jó Isten helyébe lépni, ahol kellene lenni a lelki ismeretnek, meg ő neki annak a hangnak, hogy bánj a forrásokkal, hogy számolj el a dolgokkal, hogy a törvények pont arra vannak, és a jól felállított szabályrendszerek, vagy pályázati elszámolások, hogy abból, vagy akár hatásmérés, vagy a programoknak a meglátogatása, hogy abból kiderüljön, hogy az tényleg föl lett-e használva, mert hogyha az emberek belső megítélésére bízzuk, hogy igen, hogy a kettőnek egyszerre kellene működnie, hogy mi a lehető legjobbat akarjuk a közösségünknek, és a lehető leginkább legyünk felelősségteljesek a közös beérkező forrásokkal, és hogy párhuzamosan legyenek betartatva a szabályok, felülről legyenek betartatva a szabályok, a kettő egyszerre működik.
5: Fontos gyakorlati szempontokat is megfogalmaznak, ezek között említik a szakmai szempontrendszer érvényesülését, akkor a helyi döntéshozatalt is kiemelik, de hogy egy ilyen relatív kis közösség esetében, mint amilyen a szlovákiai magyar, függetleníthető a politikától a civil szféra? Tehát depolitizálható ez az egész kérdéskör?
6: Szerintem fontos megkülönböztetni szinteket. Például, ez az én véleményem, mint Voda Zsófiáé, de például az, hogy bizonyos embereknek, akik mondjuk akár a szlovákiai kultminor elbíráló bizottságban ülnek, vagy másfajta bizottságokban, például megköveteljük azt, hogy ne legyenek párttagok. Ne legyenek mondjuk Magyar Szövetség tagok. Hogy én ezt túl szigorúnak érezném, hogy már ez is politikának számít, hogy valaki annak a pártnak a tagja, és hogy én azt gondolom, hogy egyébként meg miért ne lehetne. Érdemes megnézni szerintem azt is, hogy nyugaton mik ebben a jó gyakorlatok, vagy más közösségekben, de én nekem például ez egy olyan kategória, amit még azt gondolnám, hogy belefér. Hogyha az az illető olyan pártak, hogy aktív elnökségi tag, felügyelőbizottsági tag, részt vesz valamilyen más pártokkal közös előkoalíciós tárgyalásokon, valamiféle aktív szerepet vállal, etikus ugyanezt megtenni? Nem. Azt gondolom, hogy nem. Akkor már nem kellene egy ilyen szervben ülni. De hogy ezeknél a szerveknél is fontos szerintem megkülönböztetni azt, hogy ez egy olyan szerv, amit mi magunk hozunk létre, mint ahogy a szlovákiai magyarok kerekasztala volt, hogy arra volt

0: hármat választanak a civil szervezetek, és azok a civil szervezetek azok előtte kell, hogy nem tudom, akkreditálják önmagukat, hogy ezek már annyira ilyen, nem tudom, apró pénzre váltott kérdések, hogy egyrészt nem is vagyok benne biztos, hogy egyébként fel vagyunk készülve arra, hogy ezekről vitázzunk, hogyha megnézzünk egy Facebook komment szekciót, vagy legrosszabb példát hozom, de hogy érti, mire gondolok, hogy kik azok az emberek, akik erről kell, hogy vitázzanak, mik azok a fórumok, ahol ezek meg kell, hogy történjenek. A miénk májusban egy ilyen kiindulási pont volt, de látszik az, hogy egyszerre kellene történni a kettőnek, hogy a miniszter ahogy említettem, a támogatási szervezetnek a jogutódjától is érkezzen egyfajta kezdeményezés vagy javaslattétel. De lehet, hogy nem fog érkezni, lehet, hogy ők ezt létrehozzák, kipróbálnak valamit, és a következő éven vagy a következő években lehet ezt majd javítani. És a másik oldalról meg nekünk is szerintem párhuzamosan kell arra törekednünk, hogy hallassuk a hangunkat, hogy itt az ernyőszervezetek kérdése feljött, de hogy kik legyenek azok a közösségnek a felkent papjai, akik ebben véleményt mondanak.
1: Buda Zsófiát, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatóját hallották.

Ennyi fért már a műsorunkba. Jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Rácz Vincét hallották.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itthon nincs munkám.
3: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
1: A Cinefest közönség díjas filmje.
2: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
4: Azt már nem fogod.
1: Főszerepben Fűronikó és Vilmányi Benett.
5: Mármi táncolunk?
1: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.

19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Katonai műveletet jelentett be a jemeni kormány a húszi lázadók ellen. Idehaza fokozott közúti ellenőrzést tartanak holnaptól a rendőrök. Napos, száraz idő lesz továbbra is. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd euró

0: annyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. A politikus fogadása idején többször is légiriadót rendeltek el a városban és környékén az orosz drón támadások miatt. Katonai műveletet jelentett be a jemeni kormány a huszi lázadók ellen. A közel-keleti ország elnöki tanácsának vezetője közölte, hogy az akció célja a köztársaság fennmaradó területeinek visszafoglalása és az állam egységének helyreállítása. A műveletet a hírek szerint a szövetséges szaúdi erőkkel közösen irányítják. Közben az Irán támogatását élvező húszik a hétvégén is folytatták az előrenyomulást, és további területeket foglaltak el a Taiz közelében lévő stratégiai fontosságú magaslatokon. Emellett rakéta és drón csapást mértek a szaúdi olaj- és gázipari vállalat Riádi és Huraiszi létesítményeire. Elkezdődött az elnökválasztás Brazíliában. A latin-amerikai országban csaknem 159 millió választópolgár adhatja le szavazatát. A közvéleménykutatások szerint szoros eredmény várható, a jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. Idehaza továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcs menetrendi tesztelése, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon több órán keresztül, utasokat azonban még nem szállítottak. A tesztelésen a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Fokozott közúti ellenőrzést tart holnaptól egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenhol derült az ég. Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan napos száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Hírekkel 22 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Heti szabad polc. Válogatás a hét legérdekesebb adásaiból.

0: lesznek jó fotóim, küldök. Csinszka összes fényképe egy kötetben. Kamaszbosszúból tragédia. Az iskolai bántalmazásról és a közösség felelősségéről is szól Mészöly Ágnes legújabb regénye. Továbbá immár 100 millió oldalon kutathatjuk a múltat az Arcanum adatbázisában. Ezt kínálom önöknek eheti válogatásunkban. Jó estét kívánok! Toldi Szabolcs vagyok. Ha lesznek jó fotóim, küldök. Csinszka összes fényképe. Ezzel a címmel jelent meg egy kötet a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában. A kiadványban Bonca Berta gyermekkorától egészen a temetéséig bezárólag láthatunk olyan fényképeket, amelyek különböző közgyűjteményekben, magángyűjteményekben fellelhetők, valamint egykor folyóiratokban, lapokban megjelentek. A fotók melletti leírást többnyire Csinszka leveleiből, memoárjaiból, verseiből és interjúiból származó idézet vagy a kortársak visszaemlékezéseinek részlete zárja. A főszerepben tehát Ady Endre, majd Márfi Ödön felesége 252 oldalon. A szerkesztővel, Zeke Zsuzsannával Kádár Dóra találkozott.
1: Hogyha Bonca Bertáról, tehát Csinszkáról, a fotóiról és a fotográfiához fűződő viszonyáról beszélünk, nem is kell nagyon messzire mennünk, hiszen Ady Endrével való kapcsolata is fényképekkel kezdődött. A többes szám helytálló, hiszen egy fényképcserebere ment az első levelezés alkalmával, ugye?
2: Igen, akkor Csinszka, Bonca Berta még Svájcban egy lánynevelő intézetben tanult, onnan írta első levelét Ady Endrének. A levélben verspróbálkozásokat küldött a költőnek, ahogy írja, szíves bírálása véget, és kíváncsi volt a véleményére, és ebből látni is, hogy Csinszka nem Ady feleségeként kezdett el verseket írni, hanem már korábban diáklányként próbálkozott versírással, és valóban rögtön az első levélváltásokkor küldött Adinak fotót, viszont Ady fotóját küldte el dedikálásra. De a levelezésüknek a kezdeti stádiumában Csinszka is küldött fotót önmagáról, és hajtincset is cseréltek a költővel. Ebben a könyvben, ami most megjelent, egészen Csinszkának a gyerekkorától láthatunk fotókat haláláig a temetéséig. Igyekeztünk összegyűjteni az összes fennmaradt felvételt, ami közgyűjteménybe került, vagy akár magánkézben fellelhető, és a folyóiratokban megjelent képek is helyet kaptak ebben a kiadványban.
1: Együtt vizsgáltad a kéziratos hagyatékot, a leveleket, a verseket, a memoárokat. Ezek voltak éppen összekapcsolódnak, hogyha Csinszkát idézzük.
2: Igen, azt gondolom, hogy Csinszkának az ego dokumentumai között elég könnyű átjárás van, hiszen memoáriaiban találhatók versek, levél is helyet kapott ezekben a füzetekben, volt, hogy levelét versbeszedve, rímelve írta meg a címzetnek, és valóban több alkalommal a borítékban ott volt egy-egy fotó önmagáról. Nagyon sokszor a fotó mellett szerepel Csinszkának a kommentárja is, ő hogy látja önmagát. Nagyon érdekes ezeket az írásokat megfigyelni, hiszen gyakori, amikor azt írja, hogy nincs jobb fotója, ezért nem küld képet, helyette inkább bemutatkozik, leírja, hogy ő most hogy néz ki.
1: Csúcsán, a gyermekkor helyszínén, ahol a nagymamával élt, ahol először Ady Endrével is találkozott, szívesen fényképezett maga Csinszka is, ugye?
2: Igen, amikor Ady Endre meglátogatta őt Csúcsán, akkor készített Adiról fényképfelvételeket, és erről a levelezésben olvashatunk Adinak, utal arra, hogy éppen kidolgozza ő maga ezeket a fotókat, és majd elküldi neki.
1: Mert hogy Ady szóvá tette, hogy még mindig nem kapta meg, még mindig nem érkeztek meg a képek.
2: Igen, Ady nagyon várta ezeket a felvételeket, de olvashatunk arról is, hogy éppen egy beteg kislányról készít felvételeket Csinszka, szóval volt fényképezőgép a családban, vagy lehet, hogy akár volt egy saját gépe is, amivel időnként készített felvételeket. És ezek a fotók bekerültek a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának a gyűjteményébe.
1: Odalapoztam egyébként a könyvben ahhoz a részhez, amely egy a Boncavárat megörökítő képes lapot idéz föl, üdvözletet Csúcsáról, és itt van egy kicsike írás Bonca Berta leveléből egy idézet 1913 végéről, hogy itt csodaszép az ősz, ilyenkor, ha eszközeim és hivatottságom lenne, tudnék művész lenni. Így azonban nem vagyok senki semmi. Ilyenkor vannak a igazibb érzéseim, ilyenkor vagyok beszámíthatatlan, szinte részeg a sok szépségtől, ami körülvesz.
2: Csinszka szeretett volna már diáklány korában, akár írónő, festőnő, színésznő, nagyon sok minden is ott volt előtérben, hogy mi minden szeretne lenni, és a barátnőinek be is számolt ezekről a vágyakról. Konkrétan ezen a felvételen, amit képeslapként küldtek el, látni, hogy Csinszka csúcsán a kertben, a kastély előtt, egy festőállvány előtt áll. Valószínűleg igen, már csúcsán is rajzolt, egy-két korai rajza is fennmaradt, de leginkább azt gondolom, hogy a szintén a leveleire visszatérve, a levelek azok, ahol legjobban megmaradt az ő képzőművészet iránti érzékenysége is, hiszen egy idő után nagyon sok apró rajz jelenik meg a sorok között, vagy sokszor akár egy-egy levelet illusztrálva küldött el a címzetnek. Több helyen is olvasható, hogy hogyan is tervezi a lakberendezést. Igyekszik saját ízlése alapján, a korabeli színpadképek alapján, olvasmányai alapján berendezni a lakást, akár bútortervekről ír, vagy a különböző drapériákról megfigyelhető, hogy mennyire tudott kapcsolódni akár Lesznai Annának a képzőművészetéhez.
1: És ezek az említett bútorok, egy részük eredetiben, egy részük rekonstruált változatban egyébként a most emlékmúzeumként működő Verespálné utcai lakásban is megnézhetőek, sőt ott egyébként te magad is szoktál tárlatvezetést tartani, de ezeknek a relikviáknak, kincseknek egy része a második férj Márfi Ödön későbbi feleségének jóvoltából kerültek ide a múzeumba?
2: Igen, a bútorok, a személyes tárgyak többsége, amit most a lakásban a Verespálné utcai Adi Emlék Múzeumban láthatunk, Márfi Ödön második feleségétől, Hakker Franciskától került a Petőfi Irodalmi Múzeumba, és látható ezen a kiállítóhelyen. Csinszka nagyon odafigyelt arra Adi halála után, hogy megőrizze azokat a tárgyakat, amelyek Adi Andréhez kötődnek. Megóvta ezeket a tárgyakat. Ilyen módon Hakker Franciskának lehetősége volt, hogy a 70-es években, amikor megnyílik az Adi Emlékmúzeum, átadhatta az Emlékmúzeumnak. De azt gondolom, hogy Vonyicának, Adi cselédlányának is nagy szerepe volt abban, hogy ezek a tárgyak megőrződtek. Ha csak a fotókra gondolunk, Bölöniéktől is kerültek fotók a múzeum gyűjteményébe, és a Márfi családtól is, Márfi Károlytól, Márfi Annától, Márfi Ödönnek a testvéreitől is kerültek felvételek a PIM gyűjteményébe.
1: Székely Aladárt már az imént említ. Ő nagyon híres portréfotós volt. Házaspárként is fotózta Adit és Bonca Bertát, sőt a nagymamát is megörökítette, de egyébként a Márfi Ödönnel kötött házassága idején is készültek műtermi képek.
2: Készültek felvételek Székely Aladár műtermében, akkor is, amikor Csinszka már Márfi Ödönnek volt a felesége, de azt gondolom, hogy a Székely Aladár fotók közül talán egyet emelnék ki, ami a könyv borítójára is került. Csinszka egy fehér ruhában látható ezen a felvételen, kalapot visel és zsebretett kézzel áll. Ez egy 1916-os felvétel. Nyakában egy színes kendő látható. Ez a felvételen nem látszik, hogy színes, hiszen fekete-fehér, viszont ez a kendő bekerült a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményébe, és ebből látható, hogy egy ilyen nagyon erős, rózsaszínes, magentás árnyalata van a kendőnek, és azért is emeltük ki borítóra ezt a felvételt, hiszen, ahogy említettem, Csinszka nagyon elégedetlen volt a fotóival. Amikor elküldte egy-egy ismerősének, akkor általában leírta, hogy ez nem jól sikerült kép, majd ha lesznek jobb fotóim, akkor küldök jobb fotókat, inkább most nem is küldök fotókat. Erről a képről írja azt a fennmaradt fotók közül, hogy ez jó, de nem mindig vagyok ilyen.
0: Ha lesznek jó fotóim, küldök. Csinszka összes fényképe. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványát ajánlottuk figyelmükbe.

0: Kamaszbosszúból tragédia. Az iskolai bántalmazásról és a közösség felelősségéről, a hatalomról és a felnőttek mulasztásairól is szól Mészöly Ágnes legújabb könyve. Hogyan válhat egy jogosnak érzett sérelem önigazolássá? És miként lesz a diákcsényből manipuláció? Hogyan válhatnak a tanulók kiszolgáltatottá egy olyan rendszerben, amelyben a pozíció nem feltétlenül jár együtt alkalmassággal? A Darwin játszma című regény főszereplői tehetségesek, összetartóak, magabiztosak, és elszántságuk veszélyessé válik. A szerzővel, Mészöly Ágnessel Olá Andrea beszélgetett.
1: Négy nagyon okos és nagyon tehetséges lány, akik egy elit gimnáziumban járnak, és van egy szerencsétlen lúzer osztályfőnökük, aki őket nagyon sok dologban akadályozza, illetve nem adja meg nekik, vagy nem hagyja meg nekik a lehetőséget, hogy ki a saját területén befussa azt az ívet, amit a lányok úgy gondolnak, hogy ők megérdemelnének. És hát gyakorlatilag arról szól a regény, hogy ők elhatározzák, hogy valahogy ráveszik ezt a tanárt, hogy adja le az osztályt, mert nagyon sok hátrány szemben, mert tényleg ez egy szerencsétlen, alkalmatlan ember ez a szegény kecskeméti tanár úr.
2: Hát igazából nem áll ki értük semmilyen helyzetben, nem tud megoldani konfliktusokat.
1: Tehát nem egy jó tanár, egy olyan semmilyen ember, tehát nem rossz, de talán nem is mondanánk rá azt, hogy jó ember. Azt semmiképpen nem mondanánk, hogy jó tanár, akire bármiért föl lehet nézni. De gyakorlatilag ők semmi más nem akarnak az elején, csak azt szeretnék, hogyha ez a tanár leadná őket. És akkor ezért elkezdenek mindenféle ilyen kicsit még elfogadható, aztán egyre kevésbé elfogadható dolgokat tenni, amit ők mint tanulók tudnak tenni.
2: Zavarják az órát,
1: aztán elkezdenek róla pletykákat terjeszteni, aztán bejutnak a lakásába, meg bejutnak az e-mail fiókjába, és akkor mindig csak egy picivel lépnek tovább, és amire feleszmélnek, addigra már régen túl vannak minden határon. Nem akarok nagyon sok a spoilerezni, tehát hogy erről szól, hogy négy nagyon-nagyon tehetséges, jóra való kamasz hogyan csúszik bele valami nagyon rosszba, és közben meg hogyan nem kapnak ők egyébként segítséget azoktól az emberektől, akiknek az lenne a dolguk, hogy figyeljenek rájuk, és megfelelő pillanatban azt mondják, hogy ácsi.
2: Hát szülő, másik pedagógus.
1: Másik tanárok, igen. Tehát, hogy itt gyakorlatilag mindenki ezzel a nem cselekvéssel mulaszt.
2: Érdekes az, ahogyan összecsúszik ebben a könyvben a te krimi szerző attitűdöd, vagy írásmódod, és ugye ez egy ifjúsági regény, mégis, miközben nagyon szórakoztató, ahogyan ők csetelnek egymással, meg az embert viszi ez a sok ötlet, hogy miket találnak ki, hogy hogyan lehetne borsot törni a tanár orra alá, de ugye végighúzódik egy napló a könyvön, amiből kiderül, hogy valami nagy baj lesz.
1: Ugye én akkor még nem voltam krimi író, amikor a Darwin kezdő, tehát úgy is lehet venni, hogyha akarjuk, hogy az első krimi az a Darwin játszma. És ez azért egy ilyen eléggé megszokott írói eszköz, hogy időnként így belengedjük, hogy van itt valami nagyon nyugtalanító, egy ilyen retrospektív elbeszélési helyzetet teremtek. Ugye Eper egyben narrálódik a regény az egyik szereplő szemszögéből, és akkor ilyenkor azért mindig érdemes elgondolkozni az ilyen egyeszem első személyes narrációknál, hogy is kerül abban a narrációs helyzetben az én narrátorom, és erre mondjuk ez a napló meg visszaemlékezés, és ez egy tök jó indok, és akkor már adta magát az is, hogy miért írjon naplót egyébként egy mai kamasz.
2: Vidékre elbújva, tulajdonképpen remetességet vállalva a nagyszülők vidéki házában.
1: Igen, hát nyilván ezek már felteszik azt a kérdést, hogy de miért. Így ezek az apróságok fokozzák azt hiszem a feszültséget, és nem is kell elmondani egészen az utolsó oldalakig, hogy mi is lett az a végső nagy tragédia, ami ekkora nagyot ütött mind a négy lányon.
2: Ebben a regényben számos olyan probléma fölvetődik, amivel ez a generáció, ez a gimnazista generáció találkozhat. Tehát osztálykiránduláson nagyon sokat isznak, probléma lesz belőle, vagy hogy egy fiú nem úgy közeledik a lányhoz, ahogyan ő azt gondolta, vagy elvárná, és akkor ki tud-e lépni abból a helyzetből, vagy nem. Ismerkedés, párkapcsolati problémák, traumák, szülők válása.
1: Szerintem ez az, amiben egyébként így élünk, tehát bár mindenki úgy gondolja, hogy ez a középiskolás korszak lenne, az, ami egyrészt szerintem személyiségfejlődésben nagyon-nagyon fontos minden ember életében, hogy ez mégiscsak egy ilyen felhőtlen és jó korszaknak kellene lenni, és én 10 éve ezt láttam, és nagyon reménykedtem abban, hogy ez így úgymond elveszíti ez a könyv az aktualitását, de sajnos nem így van. Tehát, hogy már 10 éves rettentő nagy nyomás volt ezen a korosztályon, tehát a túl sok lehetőség például. El sem tudjuk képzelni szinte szerintem, hogy milyen hatalmas nyomás ez, hogy annyira kitágult a világ, és hogy sokkal nehezebb a sok lehetőség közül választani, mint a, mit tudom én, egy 30-40 évvel korábban a lényegesen kevesebb közül. Tehát, hogy akár ez, akár az online jelenlét, és én tényleg azt gondoltam, hogy hát ezen így hip-hop túl leszünk, és marhára nem vagyunk túl. Nem látom azt, hogy a mostani generáció kevésbé lenne érintett mindenféle érzékenyítés és oktatás és edukáció ellenére. Közben meg ugye ezek az elvárások is, tehát ugye ezeken a gyerekeken, ezeken a tehetséges gyerekeken az elvárások is iszonyatosan nagyon nyomasztóak, rettenetesen nyomasztó lehet az, amikor mondjuk most tényleg ez a generáció azzal szembesül folyamatosan, hogy de hát neked mennyi lehetőséged van, de hát neked mindened adott, hogy hát tessék már valamit felmutatni, tessék már jól csinálni az életet, és akkor közben ott van az, hogy de egyébként így mire csináljuk jól az életet, amikor azt sem tudjuk, hogy milyen lesz a világ 20 év múlva, lesz-e még vízünk, lesz-e még friss levegőnk. Szóval, hogy nem könnyű most ennek a generációnak semmilyen szempontból.
0: Mészöly Ágnes Darwin játszma című könyvét lapoztuk fel.

0: feltárul a múlt, nem csak lelki szemeink előtt az Arcanum online archívumban, ahol az 1700-as évekig visszamenőleg számos magyar és idegen nyelvű folyóirat és gyűjteményi kiadás kutatható. A mintegy 12 éve folytatott, megfeszített munka eredményeként sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot. Így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. Biszak Sándort, az Arcanum alapító tulajdonosát, Völgyi Tóth Zsuzsa kérdezte.
1: Nagyon sok időt és egyéb energiát spórol meg a kutató, hogyha használja ezeket az oldalakat, de gondolom, hogy azért a nagy közönségre is számít.
2: Abszolút, abszolút.
1: Kiket érdekel ez?
2: Abszolút. Tehát,
1: na biztos van rálátása.
2: Persze, persze, persze. Az nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez forradalmi változás. Tehát nem arról van szó, hogy most nem kell lapozgatni az újságokat, mint eddig 100 évig, 200 évig lapozgattuk az újságokat, hanem keresni tudunk bele. Ugye nagyon fontos megérteni, hogy minden egyes szó, minden egyes név, minden egyes szerző kereshető az adatbázisban. Igen. Tehát eddig nem volt lehetőségünk. Oké, végignézhetjük a Pesti Naplót oldalról oldalra, de még ott van a Pesti Hírlap és ott van a Vasap. Tehát a kereséssel azt gondolom, hogy forradalmi helyzet van, vagy forradalom történt, vagy hogy fogalmazzak, az egész bölcsészettudományi kutatásokban, egy eldugott, vidéki, hát szóval a kereséssel egy új életre keltek ezek a lapok, és most már nem készülhet szakdolgozat, doktori disszertáció, bölcsészettudomány terén, sőt, most már föl kell hívni a figyelmet a kutatóknak, hogy azért nem csak az Arcanum van, tehát ettől még be kell menni a levéltárba természetesen. Tehát inkább egy kicsit most már megfordult a dolog, hogy megkeresik azt jót, pedig a kutatás. A kutatás az most is kutatás marad, csak az eszközeink, amiket használhatunk, azok sokkal-sokkal fejlettebb. És hát végtelen a történet, hogy mit találnak, meg hogyan, de az is végtelen, hogy megkeresnek valamit, ami őket érdekli, és akkor azon az oldalon 1000 millió egyéb bukkan fel. Tehát az, hogy olvasgatjuk az újságokat, az természetesen sose fog kimenni a divatból, és ami engem például meglep, hogy az íróink, Nádas Pétertől kezdve rengetegen használják a feelingért, hogy megérezzék, hogy milyen hirdetések
1: persze,
2: voltak.
1: Persze,
2: hogy
1: azért az kell hát az embernek, de az egy más célt szolgál.
2: Igen, szóval egészen igen. El vagyok képedve, hogy milyen széles kör, és itt visszacsatolnék, hogy természetesen a családunk kutatása, a felmenőink kutatása, a helytörténetünk, a környezetünk, a falunk és környezetének története, és hát a nosztalgia.
1: Igen.
2: Ugye nagyon érdekes az a nosztalgiázás, úgyhogy az én korosztályom a Pajtással, az Ifjúsági Magazinnal, a Magyar Ifjúsággal, meg talán a szüleink a Tükörrel és egyéb újságokkal, de már látom, hogy a gyermekeim korosztálya, tehát azok már olyan 40-esek, a Bravóval nosztalgiáznak, meg amikor sokáig kérték a Bravót, akkor megjelent, akkor iszonyú hype volt a dolog körül, a gyerekek már a Bravót is lehet nézegetni visszamenőlegesen. Tehát ez a fajta nosztalgia érzés, ez azért érzékelhető.
1: Azt is mondja el, mert engem borzasztóan furdal a kíváncsiság, többször említette, hogy ezek különleges gépek, amivel szkennelnek, hogy mekkora egy ilyen gép, vagy hány ilyen gépük van? Most tudom, hogy ez nem igazán, de mégiscsak a kultúra.
2: Nagyon-nagyon sok nagyméretű, A2-es, nem tudom, ez ismert
1: a fogalom, igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: Tehát ez a 60x80 centis óriási újságok, rengeteg szovjet újságot digitalizálják, a románoknál is csak ilyen nagy újságokat, a cseheknél is. Ilyen nagy újságokat adnak ki, Magyarországon nem volt sosem divat. És akkor van a világon egyetlen olyan, hát ilyen 1 méter széles nagy szkenner, ami egyszerre 2 oldalt tud beszkennelni. Uh-huh. Ugye, tehát nagyon fontos, hogy laponként szkenneljük be. Semmilyen módon ekkora újságot, higgyel nekem, 30 éve csinálom, semmilyen más módon nem lehet, mint egy ilyen áthúzós...
1: Nem akartam vitatkozni
2: ezzel. De nyugodtan áthúzó szkenneren szkenneljük be. A világ legfinomabb szkennere, tehát ezen hártyapapírt, bármit át lehet, és akkor mind a 2 oldalt beszkenneli, és ebből 4 van. A világon szerintem 10-nél többet nem gyártottak ebből, már a gyár föl is adta, azt mondta, hogy ez egy értelmetlen, a kutyának nem kell. Én még mondtam, hogy gyerekek, én még 5-öt szeretnék, mert igen. A világ legjobb szkennere, és le is ártak a gyártásra. Tehát csak imádkozni tudunk, hogy ez még jövőre is működjön, a 4-ből legalább 3 gép. Ezen kívül vannak úgynevezett dokumentumszkennerek, a kisebbek, az A3-asokra ilyen 2 oldalas dokumentumszkennerek. Hát ott nagyon halkan mondom, ott már egy ember már 2 szkenneren. Az annyira automatikus, hogy már egy ember 2 szkenneren dolgozik, így 10 szkennerrel dolgozunk, így napi 100 000 oldalt tudunk, hát nyilván nem a nagyokból, hanem ugye a vegyesen 100 000 oldalt tudunk beszkennelni, és ezek nagyon jó minőségben, nagyon finoman, és utána, ahogy mondtam, ha szükséges, már nagyon sok olyan újságot kapunk, amit leselejteztek a könyvtárak, hogyha vissza kell adni, akkor szépen visszakötjük, és gyakran jobb állapotban, borzalmas állapotban bírnak lenni a néha. Most éppen a nőklapja néhány év folyama hiányzik, és kaptunk egy példányt, de hát agyon van, rongyában olvasva, és ki vannak tépve a lapok. Szóval, de hát most mit csináljak? Tehát végre megtaláltam a 63-as nőklapját. Végre, de hát darabokra van esve.
1: Na de most összerakják.
2: Igen, de már le van szakadva a fél oldal, és az olvasó meg bosszankodni fog, hogy hát ezek milyen izék, hát igen, de hát most örülünk, hogy a fél oldalt meg.
1: Ki volt a 63-asnak a címlapokója?
2: Rutka Éva.
1: Gondoltam.
2: A kedvencem, úgyhogy hihetetlen. Ez az egyik fele. A másik fele pedig, hogy az a feldolgozási technológia, amit említettem az előbb, az, hát itt most nagyon szakmai kérdések, de a legfontosabb kérdés, hogy a legjobban mi tudjuk meghatározni egy oldalon a hasábokat, azoknak a sorrendjét, képaláírás, meg tudjuk különböztetni a hirdetésektől, és akkor ugye ezek után egyedi módon csak nálunk lehet képaláírásra keresni, vagy szerzőre például, mert az AI az meg tudja mondani, hogy ez egy szerző, ha megfelelően megtanítjuk, és megfelelően megtanítottuk, és olyan különleges funkciókat építettünk be, ami még az 1 milliárdos oldalú cégnél sincsen, hogy arcra lehet keresni, fel lehet tölteni az arcokat, a filmintézetbe megállítják a néma filmet, kivágják a színész arcát, feltöltik, és vagy a Déli Bábban, vagy a színház, illetve a filmszínház muzsikában, azért 90%-ban megtalálják, és akkor meg tudják határozni a színészt, de lehetőség van arra is, hogy ha nem tudjuk, hogy ki van a képen, és ez az volt, hanem amikor nem fordul elő a neve az újságban, csak egy csoportképen, azt is akkor meg tudjuk találni, és ezeket nagyon-nagyon jól tudják használni a kutatók.
0: 12 éve immár 100 000 000 oldalon kutathatjuk a múltat az Arcanum adatbázisában.

ennyi fért eheti válogatásunkba kötetlenül. Holnap este 8:30-tól újabb kulturális ajánlatokkal és érdekességekkel várja önöket a Szabadpolc itt a Kossuth Rádióban. A felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs. További szép estét kívánok!

0: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
1: Kedves gyerekek, Lázár Ervin meséjét Mácsai Pál

0: Én vagyok a legnagyobb király, kiáltotta Habci király. Te vagy a legnagyobb, zúgták az udvaroncok. Nem félek semmitől, folytatta Habci király. Nem félsz semmitől, bukták az udvaroncok. Csak a náthától, suttogta Habci király. Hesnátha, hesnátha, rivalták erre az udvaroncok, csapkodtak a levegőbe, hogy elijedjen az a fránya nátha. Borzasztó képet merezgettek a négy világtáj felé. Te, nátha, ide ne gyere! Ezzel a szertartással kezdődött a nap Habci király udvarában. Mert való igaz, Habci király ennyire félt a náthától. Jaj volt annak, aki Habci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú lándzsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és elindult a nátha menet. Elől egy kürtös fújta. Tratatatrutitű, mindenki félre az útból, búj, rejtőz, mert hozzuk a náthást. A kürtös után, persze tisztes távolban, szegény náthás, Habci. Utána meg még tisztesebb távolban a hosszú lándzsások. Így kísérték a birodalom széléig, és ott hip-hop átzsúppolták a határon. S hivatkozhatott ám szegény pára bármire. Jaj, nekem csak füst ment az orromba, azért tüsszentettem. Jaj, én meg borsot szagoltam. Jaj, én a napba néztem. Óvakodj a füsttől, ne szagolj borsot, ne nézz a napba, mondták neki a lándzsások. És már terelgették is a határ felé. Habci király birodalmában tilos a tüsszentés. Ám mi történt egy szép keddi napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy hesnátha, hesnátha, és akkor Habci! De akkora ám, hogy megremegtek bele a trónterem ablakai. A király egy nagyot tüsszentett. Megdermedtek a nátha hesegető karok, az udvaroncok báva képpel elhallgattak, még csak azt sem mondta senki, hogy egészségére, ami igaz-igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban, dermedt csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.
1: Jaj,
0: mondta síri hangon.
1: Jaj, náthás vagyok.
0: Nosza óbégattak, rohangáltak, kapkodtak az udvaroncok, senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen, mit kell ilyenkor csinálni. Ha most itt köztársaság volna, gondolta az udvari bolond, Habci királyt is ki kellene zsuppolni az országból. Persze annyi esze bolond létére is volt, hogy nem mondta ki a gondolatát, mert ez az ország nem köztársaság, királyság volt. Összedugták a fejüket az udvari bölcsek. De a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Habci királyt, hasas dunnák és pocakos párnák közé. A jó meleg ágy, az kell neki, mondták. Habci, válaszolt rá a király, és még egyszer. Habci, jaj, mit csináljunk? Jaj, mit csináljunk? Tanácstalankodtak a bölcsek. Küldjünk orvosért, javalta az udvari bolond. Kürtösök, hírvivők, dobosok, futárok és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat és hirdették országszerte. Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, lecserek, doktorok, faktorok, gyerünk mind a királyi palotába, tüsszög a király! Na, jöttek is. Elözönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyokér főzetet, inhalált kamillagőzben, iszappakolást kapott, kenegették galajjal, dörzsölték urtikával, pirulát, tablettát, port nyeldesett. De mind hiába. Habci, Habci, tüsszögött, csak úgy zengett. Megdühödött Habci király. Fürdet és izzasztás dögöny, ordította. De meggyógyítani azt aztán nem, majd adok én ennek a sok sarlatánnak. Ide most már csak az jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít, 100 aranyat kap, ha nem, a fejét vétetem. Behúzta a nyakát a sok felcser és a többi fent említett, és szép csöndeskén Lábújhegyen elsonfordált. 100 aranyunk bármikor lehet, gondolták, de fejünk csak egy van. Még ezer szerencse, hogy ott volt az udvari bolond. megteszi az orvosnak, ha más nem akad. Vagy a más semmiség, az a kis nátha, mondta az udvari bolond.
2: Semmiség, kis nátha,
0: háborgott a király. Mindjárt
2: szíjat hasítok a hátadból.
0: A bolond csitítóan emelte a kezét. Hallgass végig, uram, mondta. Ugye, ha egy nagy zsák kölest viszel a hátadon, és oda megy valaki hozzád, és magára vállalja a felecipelését, megkönnyebbülsz.
2: De még mennyire,
0: mondta a király.
2: Bár fél zsák is épp elég nehéz lehet.
0: De akkor jön egy másik ember, és magára vállalja a fél zsák kölesed felét.
2: Értem már,
0: mondta a király.
2: A végén annyi ember jön a segítségemre, hogy mindenkinek csak egy szem kölest kell cipelnie. Az aztán semmiség?
0: Itt elakadt.
2: De mire megyek én ezzel a históriával? Nem kölest kell nekem cipelnem, hallod? Hanem láthás vagyok, nem hallod? Láthás! Hapszi! Hapszi!
0: Épp ez az, mondta a bolond. A náthádat éppen úgy szét kell osztani, mint a kölest. Most egyedül cipeled az egészet, de ha szétosztanád alattvalóid között, mindenkire egy icinke-picinke nátha jutna csak. Nem igaz?
2: Hogy neked mennyi eszed van?
0: Kiáltott Habci király. És már is szóltak a dobok, harsogtak a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártéren. Reszketett a nép. Na, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódása. Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent közöttük Habci király, és Habci, Habci rájuk tüsszentett egyszer, rájuk százszor, rájuk ezerszer. Nem tudta a nép, mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múltán egy szegény koldus nem bírta tovább, ő is eltüsszentette magát. Na, megijedtem, most őt kitoloncolják, vége a jól jövedelmező, kellemes koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát, várta a lándzsásokat. De a lándzsások helyett a király rontott oda hozzá, keblére ölelte a koldust.
2: Már is jobban vagyok, mondta. Fele náthámat átvetted tőlem.
0: A koldusnak megvolt a magához való esze, átszellemült képpel suttogta.
2: Király náthám van,
0: az bizony, mondta a király. Ezennel kinevezlek udvari főtüsszögnökömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki. Na, több se kellett a népnek, tüsszögni kezdtek, mint a bolondóra. Király náthánk van, ordítozták. Király náthánk. A király meg ugrabugrált örömében.
2: Jaj, de megkönnyebbültem,
0: mondogatta. És Habci, Habci, Habci. De alig hallatszott a tüsszögése a nagy zajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül, 100 éve visszatartott tüsszögések durrogtak és burrogtak önfeledten. Tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette jobban ment a munka is. A királyi udvarban ettől kezdve megváltozott a reggeli szertartás. Nyoma sem maradt a nátha űzésnek. Belépett Habci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot tüsszentett.
2: Egészségedre!
0: Zúgták az udvaroncok, és utána kórusban tüsszentettek. Valamennyien, a fő udvarmestertől az utolsó kuktáig.
2: Egészségetekre!
0: Mondta leereszkedően Habci király, és lehuppant a trónusára. Ám egy szép napon, a közös tüsszentés után felcsattant a főporoszló hangja.
2: Felséges királyom,
0: árulkodott,
2: az udvari bolond nem tüsszentett.
0: Micsoda? Csattant fel a király, és a bolondhoz fordult.
2: Nem tüsszentettél?
3: Mit tegyek?
0: Vigyorgott a bolond kissé megszeppenten.
3: Elmúlt a náthám.
2: Neked csak úgy ukmukfuk elmúlt a király náthád?
0: Harsogott a király. Ennek fele sem tréfa, gondolta ilyetten a bolond.
3: Hát nem egészen múlt el, csak lanyhult,
0: hazudta.
3: S hogy bizonyítson, Habci egy nagyot tüsszentett.
0: Hát, így. A poroszlók újra járni kezdték az országot. Lábújhegyen osontak az emberek közelébe, füleltek, S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek és egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábalt már a királyi náthából, s ha nem náthás, minek tüsszentse, minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak rejtekükből a poroszlók.
4: Te már fél napja nem tüsszentettél, ordították. Hát ezért kaptad te a náthát felséges urunktól? Kitoloncolunk?
3: Még hogy én ne volnék náthás,
0: siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő és egyéb mindenrendű és rangú népség.
3: De mennyire, hogy az vagyok? Hapsi, hapsi,
0: hapsi! Tüsszentettek. A poroszlók kélyes arccal bólogattak. Azért. S nagyot tüsszentettek ők is. Azóta folyvást tüsszentget, az egész ország csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat lát közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkorát tüsszent, hogy szélkerekedik tőle. Ha meg egymagában gúnyaszt, azt hajtogatja.
3: Jaj, de bolond országban élek.
0: Neki könnyű, ő maga is bolond. De mit szóljanak a többiek?

Lázár Ervin Habci király című meséjét Mácsai Pál mondta el. A zenei szerkesztő Kakó Gyula, a szerkesztő Palotás Ágnes, a rendező Bognár Mónika volt. A hangfelvétel 2015-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Író, szerkesztő, szövegember. Magyar örökségdíjjal tüntették ki a felvidéki Tóth Lászlót. Otthona Európa volt, de honvágyat Kassa iránt érzett. Harmadik alkalommal rendezték meg a Radványi Géza filmszemlét. Hetet hét ország, zenés Kosztolányi est Kolozsváron. Ez a mai műsorunk kínálata. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl a szerkesztő Szerda T. Fanni nevében is. Kalocsai Andrea vagyok. Most jöjjenek a részletek. 115. alkalommal adományozta a Magyar Örökség és Európai Egyesület a magyarság számára példamutató életutat bejárt személyiségeknek a Magyar Örökség díjat. A kitüntetettek között van Tóth László, költő, író, szerkesztő, a felvidéki magyar irodalmi élet meghatározó alakja. Hogy ő maga minek tartja magát, azt Haják Szabó Máriának mondta el a díjátadót követően, éppen azon a napon, amikor a 77. születésnapját is ünnepelte.
2: Odafönt nagyon jó dramaturgok vannak, hogy a Magyar Örökség díjat éppen a születésnapomon vehetem át. 77. születésnapomon, tehát ez így szépen összejött, megtisztelő és megható.
3: Csak hogy utolsó fejezetről írt, miközben Tóth László rendkívül termékeny, rendkívül sokat ír, konferenciákra jár, eszét ír, verset ír, tanulmányokat ír. Mi motiválja így 77 évesen is, hogy ennyit dolgozzon?
2: Volt egy öreg barátunk, Gál Sándornak hívták, tőle olvastam először ezt az egyszerű bombot, hogy amíg élek, írok, s amíg írok, élek. Ettől eltekintve a géneknek a kérdése is, tehát én ezt kaptam örökül. Biztos vagyok benne, hogy a nagyapámtól, akit én pihenni nem láttam. Falusi ember volt télen, több a szabad ideje, akkor ő elkezdett naplót írni, és megírta az izsai árvíznak a történetét, és 4 füzetben van meg tőle, megörököltem.
3: A nagymamáját pedig az élet filozófiáját örökölte, ami úgy hangzik, hogy minden olyan, amilyen. De milyen?
2: Há, olyan.
3: Vagyis realistának kell lennünk, tehát a realitásokból kell kiindulni, ez azt jelenti?
2: Tudni kell mindig hány az óra. Az élet az embert válaszkényszerbe hozza, kérdéseket tesz fel neki, és ezeket a kérdéseket nem lehet úgy elütni. Ezek elől nem lehet kitérni, mert említette a nagyapámnak a újságkivágás gyűjteményét, meghalt anyám, mit találok utána? Újságkivágás, kedvenc verseit, kedvenc újságcikkeit, kedvenc...
3: Meg a fiáról a cikkeket?
2: Azt nem is annyira. 2 vagy 3 cikkemet találtam meg, keményen cenzúrázva, hogy ez nem így volt. Ez, amit említettél, cselekvés, vágy, ez lehet öröklött dolog is, meg lehet annak is a következménye, hogy az ember ember.
3: Nyomot akar hagyni, vagy nyomot kell?
2: Ami engem erre a sokféleségre ösztönzött, az a kulturális leletmentés. De ebben természetesen van egyfajta énmentés, és meg önmentés, énkeresés, és önkeresés is.
3: Már most a közélettől kicsit elfordulva, kicsit Tóth László felé fordul.
2: Igen, de ebben az az érdekes, hogy örökké közéleti problémákba ütközöm, mert hogy a Tóth László egyet jelentett érdeklődése, habitusa, írásai, gondolkodása a közéleti érdeklődéssel, a történelmi érdeklődéssel, a társadalmi kötődésekkel, az egyes művészeti ágak történéseinek az ismeretével.
3: És hogy mennyire színes ez? Hát gondoljunk, Tóth László még történelmi monográfiát is írt egy történésszel, Simon Attilával, igaz?
2: Igen, Szent Iványi Józsefről, de megírtam én a Konálomi Magyar Széjjátszás történetét, a Pozsonyi Magyar Széjjátszás történetének egy részét írtam, művelődés történetet. Azért csináltam kiadót, az Isztert szerkesztő olvassak egy csehszlovákiai magyar nővelődés történetet, ami akkor még nem volt. Már jóval túlment azon a világ, de egyetemisták, a korszak iránt érdeklődő emberek még ma is használják, mert ez egy autentikus és adekvált lenyomata volt a kornak.
3: Amikor bemutatjuk Tóth Lászlót, akkor ugye soroljuk, hogy költőíró, eszéíró, drámaíró, stb. Stb. De azért én hadd fejezem be ezt a beszélgetést azzal, hogy szövegember.
2: Ez igen, ez emberének találva megjellemez. Én egyszerűen azt szeretem ebben minden benne, hogy író, szerkesztő, kész. Amit nem én értem, azt összeszerkesztettem.
1: Harmadik alkalommal rendezték meg Kassán a Radványi Géza filmszemlét. A találkozó a felvidéki magyar mozgókép szakma friss alkotásait mutatja be, és közben Radványi Géza filmrendező emléke előtt is tiszteleg. A rendezvényről Gallai Nagy Emese és Struhár Izrael Diana készített összeállítást.
4: Évek óta koszorúzással emlékeznek Radványi Gézára születésének évfordulóján Kassán. A világhírű magyar filmrendező 1907. szeptember 26-án született, 19 évesen hagyta el szülővárosát.
5: Európa bármelyik fővárosából nézve Radványi Géza életműve, filmjei az európai értékeket is magukban hordozó és kifejező filmek.
4: Kollarik Tamás, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatudatossági és audiovizuális szakértője.
5: Nekünk magyarországi magyaroknak, akár csak a szlovákiai magyaroknak, vagy a szlovákiai szlovákoknak kötelessége ápolni Radványi Géza és akár Márai Sándor emlékét, és ennek a városnak meg kell őrizni az ő emléküket.
4: A megemlékezéseket a Márai Sándor emlékkiállításnak otthont adó Mészáros utcai polgárház előtt tartják, ami egy kultikus hely, hiszen a Grosmitként született Géza és testvére Sándor itt éltek gyermekkorukban. Ötvös Anna történész az emlékkiállítás kurátora folytatja.
6: Kassa volt számára is az egyik legfontosabb kötődési pont. 19 éves koráig élt a városban. Az emlékkiállításban is vannak hangfelvételeink Radványi Gézától, és akkor is ugye mesél a városról, a gyermekkoráról, erről a házról, itt a Mészáros utcáról, tehát hogy ő neki ez egy élő emlék volt, de valahogy soha nem került rá sor, hogy erről a gyermekkori emlékekről filmet forgasson.
4: A filmszemlének a Tália Színház márai stúdiója adott otthont. A rendezvény keretében vetítették Radványi legismertebb alkotását, a Valahol Európában című magyar filmdrámát, amely kapcsán kerekasztal beszélgetésre került sor a médiaértéstől és médiafogyasztási szokásokról. Bartók Csaba fesztiváligazgatót halljuk.
7: Nem csak egy fórumot hoztunk létre, hanem erősítjük együtt a márai kultuszt, a radványi kultuszt Kassán, és ebbe a szlovák tengerbe ez az új magyar rendezvény valamilyen szinten egy biztos pont lett. Jönnek diákok, jönnek kassai polgárok, és végigülik ezt a két napot. Az idén 56 alkotást mutatunk be.
4: Czajlik József, a Tália Színház igazgatója folytatja.
8: Ugye itt vagyunk a Márai stúdióban, és Radványi Géza és Márai kapcsolata az evidens, és ugyanúgy a kassai múlthoz és történelemhez tartozik. Nagyon örülünk, hogy egyáltalán van egy ilyen rendezvény, és hogy ennek mi részesei lehetünk.
4: A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szervezésében megvalósuló filmszemle a Szlovákiai Magyar Alkotók Seregszemléje.
9: Pozsontól Királyhelmecig dolgoznak a stábok, kevés alkalom van a találkozásra, ezért ez egy jó lehetőség arra, hogy most összejöjjenek. Másrészt pedig bemutatkozás is, hiszen láthatják egymás alkotásait.
4: Bíró Éva a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének elnöke.
9: Ez a rendezvény is bizonyítja azt, hogy a mozgóképnek még mindig van ereje, kvázi most is összehozza az embereket, és beszélgetünk róla, a gondolatokat ébreszt, kérdéseket is felvet, és remélem, hogy az alkotók igazából nem csak képeket, emberi történeteket, érdekes gondolatokat fognak hazavinni magukkal, ami aztán a következő évre is ad majd inspirációt.
4: A filmszemlén két kategóriában díjazták az alkotásokat. A televíziós magazin műsorok között a Tornaljai Majoros játékot, a 10 éves csodahegedűs című alkotása nyert. Őt halljuk.
10: Rengeteget vagyunk terepen, tehát járjuk a gömöri vidéket, sőt valamikor a régió határain túl is jelen vagyunk. Számos kisfilmet forgatunk, elsősorban persze televíziós magazin műsorokról van itt szó. És így kerültünk kapcsolatba ezzel a fiatal gömöri tehetséges fiúval is, aki mindössze 10 éves, de már most csodálkedősként tartják számon.
4: Kisfilm, dokumentumfilm kategóriában pedig Tomojka Vojtko Béla Újra gondolva című filmje lett a legjobb. Apó Jáni operatőr folytatja.
11: Nagyon örülök, hogy vannak ilyen lehetőségek egyáltalán. Sokáig csak Magyarországon tudtunk benevezni hasonló pályaművekkel. Szerintem a kulcsa talán az, hogy én szeretem ezt csinálni. És ha valaki valamit szeret csinálni, akkor ez úgy meglátszik aztán a munkáján. Bodrog közben nagyon sok református gyülekezet van. Ezekkel az emberekkel nagyon közelről megismerkedtünk. És mi úgy éreztük a párommal Tündével, hogy érdemes róluk is csinálni egy ilyen kis filmet, mert azt érzem, hogy nálunk is ugyanez jellemző, hogy a kitartó munkának meg a nagy gyümölcse.
4: Az egyre nagyobb érdeklődésnek és színvonalnak örvendő Radványi Géza filmszemle az 1980

0: Nagyon szerettem volna Kosztolányi Dezsőt is megmutatni úgy, ahogy én szeretem megmutatni a költő nagyjainkat, óriásainkat. Hát most itt ugye Petőfi Sándortól Radnóti Miklóson át Kosztolányiig és az erdélyi költők színejaváig terjed a skála. Több mint 20 előadóesten vagyunk túl, mind eredeti zenével mutattuk be őket, mind a zeneszerző barátaimmal készítettük őket, és ezek olyan előadások, ahol nincs vendégszöveg. Mert nem kell különösebben megmagyarázni egyik szerzőnket, egyik költőnket, egyik jeles prózai írónkat sem. A szövegek önmagukért beszélnek, és nem szeretnék mindenféle pletykákat és Pecsovics dolgokat behozni a költők élő szövegeinek a szövetébe, de a zene az mindig eredeti, mindig a miénk, és szolgáljuk vele a szöveget, és hát azért esett Kosztolányira talán a választás idén, mert egyrészt ugye a kerekéforduló miatt, másrészt mert azt hiszem, hogy olyan szövegeket, olyan történeteket fest föl, és annyira zeneien vetíti föl elénk ezeket a szövegeket, amelyek pontosan egy 40-es, 50-es éveiben járó férfi embert, egy színészt foglalkoztat.
1: Hogyan szemeztük, hogyan szemlézték ezeket a szövegeket?
0: Elsősorban, amit mi nagyon szeretünk. Ez az elsődleges szempont, hogy mindig találjuk meg benne önmagunkat. Találjunk olyan történeteket, olyan összetett mondatokat, amelyek minket is képviselnek, hiszen egy szöveget hogy tud az ember őszintén és érvényes módon előadni? Ez olyan, mint a színházi rendezés. Ha nincs mondani valód vele, akkor egy műanyagot teszel le az asztalra. Tehát valami olyan személyes történet is benne kell legyen, ami minket képvisel, és hát így válogatjuk össze a szöveget, és akkor egy közös ötletbörze, vagy talán a szerzemények, ahogy születnek egymás után, és nem sorrendben születnek, olyan, mint egy mozaik, kirakódik egy kép. És akkor már tudom, hogy ebben a történetben például egy kiöregedett kabaré énekesről van szó, aki eljön, hogy mutasson valamit, visszajön arra a helyszínre, ahol az ő valamikori egykori énjei ott lógnak egy kötélen, ugye, és megpróbálja eljátszani azt, amit ő hajdan eljátszott, de sosem az születik belőle, amit ő szeretne, hanem mindig az kerül előtérbe, ami vele azóta történt.
1: Itt ugye évről évre az történik, hogy kinyílik az ajtó, és egyszer csak sokkal több ember van, mint amennyit be tud fogadni a tér. Ez a hatalmas érdeklődés milyen felelősséggel jár?
0: Óriási felelősséggel, és nagyon készülünk, és nem tudom neked ábrázolni, hogy milyen az előtte való egy óra. Természetesen itt mi magunk vagyunk minden, hát leszámítva a barátainkat, akik segítenek mondjuk világítani, hangosítani, de mi magunk vagyunk minden, mi rakjuk a székeket, mi készítjük, vasaljuk a jelmezeinket, a díszletet mi rakjuk össze, akár a saját zsebünkből mi fizetjük ki, tehát ez teljesen önerőből készül el. Ezért azt gondolom, hogy a felelősség, amivel tartozunk a közönségünk, a számos közönségünk és a soha be nem férő közönségünk fele, az tulajdonképpen saját magunk fele is ugyanígy működik, hiszen mindenünket belepakoljuk, a szellemi tőkénket, az energiánkat, az eddig felhalmozott tapasztalatunkat, a szerelmeinket, az életünket, a keserűségeinket, a bosszúságainkat, tehát minden benne van, saját magamnak is ugyanakkor a felelősséggel tartozom, és természetesen a szerző fele, hiszen a szerzőnek mi egy olvasatát, egy kontextusát kínáljuk, de sosem szeretnénk a szerzőt is, és különösen a szerzők, akár élő, akár holt szerzők szövegeit sosem szeretnénk meglovagolni abban az értelemben, hogy a saját képünkre és hasonlatosságunkra alakítsuk. Nem, egy kontextust, egy olvasatot kínálunk, és nem szolgai értelemben, de szolgáljuk a közönségünket is.
2: Ezzel mai műsorunk végére értünk. Ismétlése hétfő hajnalban 4 óra 30 perckor lesz. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téf Anni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra határok nélkül.
3: Rádió Színház.
4: A 20. század nagy írói, Ernest Hemingway.
5: Azt akarom megmutatni, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit bír ki az ember.
4: Rend és kaland. Kompozíció az író műveiből és vallomásaiból. Összeállította Papp Zoltán.
6: Ernest Hemingway 1899. július 21-én született az Egyesült Államok beli Oak Parkban, meghalt 1961. július 2-án Ketchumban, ugyancsak az Egyesült Államokban. Életének főbb állomásai. Újságírónak áll 17 éves korában, 19, amikor súlyosan megsebesül az olasz fronton az első világháborúban, 38, amikor a spanyol polgárháború, 43, amikor a második világháború katonája.

0: 55 éves korában Nobel-díjat kap. 62. születésnapját már nem éri meg. Novellái mellett írt 5 regényt, egy színdarabot, egy kötet tanulmányt a nagyvadvadászatról, 2 másikat a bikaviadalról és egy negyediket pályakezdése éveiről Párizsban. Új elbeszélő stílus teremtett. Hatása a 20. század prózájára szinte példátlan.
1: Azt akarom megmutatni, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit bír ki az ember. A háború egyike a nagy témáknak, és kétség kívül egyike a legnehezebb feladatoknak igazat írni róla.
2: Nick a templomfalnak támaszkodva ült a földön. Oda vonszolták, hogy kikerüljön az utcai gépfegyvertűzből. 2 lábát esetlenül maga elé nyújtotta. A hátgerincébe ment a golyó. Arca izzadt volt, piszkos, a nap az arcára sütött. Nagyon meleg volt. A széles vállú Rinaldi arccal feküdt a földön a templomfal mellett, felszerelése szanaszéjjel dobálva. Nick lázasan ragyogó szemmel maga elé nézett. A szembe levő ház rózsaszín fala egész a tetőtől kezdve kidőlt. Egy elgörbült vaságy lógott ki az utcára. A ház árnyékában 2 halott osztrák feküdt a törmelék közt. Följebb az utcán is halottak. Fejlődött az ügy a városban. Jól mentek a dolgok. A szanítészek a hordágyokkal most már hamarosan itt lesznek. Nick óvatosan megfordította fejét, és Rinaldira nézett. Szente Rinaldi. Szente. Mi ketten, te meg én, külön békét kötöttünk. Rinaldi még mindig a napon feküdt, nehezen lélegzett. Nem vagyunk hazafiak. Nick óvatosan visszafordította fejét. Izzadtan mosolygott. Közönségének Rinaldi kiábrándító volt.
1: Megpróbáltam megtanulni írni azzal, hogy a legegyszerűbb dolgokkal kezdtem. És minden dolgok közül a legegyszerűbb és legalapvetőbb az erőszakos halál.
3: Nick?
2: Tessék!
3: Határoztál már, hogy mit fogsz itt csinálni?
2: Nem gondolkodtam rajta.
3: Mióta ebbe a városba jöttél, csak ülsz itt a pultnál és nem csinál semmit.
2: Kuncsapja egyöttek, George.
3: Mit adhatok?
4: Nem tudom. Mit akarsz enni, Al?
5: Nekem hozzon egy vesepecsenyét almamártással és burgonyapürével.
3: Még nem készült el.
4: Mi a fenének írja rá akkor az étlapra?
3: Az vacsorára van. 6 órakor lehet megrendelni, most 5 óra van.
5: Az órán már 20 perccel el is múlt.
3: 20 percet siet.
4: Menjen a fenébe az órával. Mit tud enni adni?
3: Adhatok valamilyen szendvicset. Kaphatnak sonkát tojással, szalonnát tojással, májat és szalonnát, vagy egyszer egy sült húst.
4: Maga jól kitolt velünk. Amire gusztusunk támad, az mind csak vacsorára van, mi?
5: Nekem hozzon sonkát tojással.
4: Nekem adjon szalonnát tojással.
3: Sam! Egy sonka tojással, egy szalonna tojással.
6: Igenis, főnök.
5: Van valami innivaló?
3: Sör.
5: Azt kérdeztem, innivaló van-e?
3: Csak amit mondtam, sör.
4: Klassz város ez. Hogy hívják?
3: Summit.
5: Ó, oh. Hallottál már róla?
4: Nem.
5: Mit csinálnak itt a népek esténként?
4: Vacsoráznak. Mind ide járnak, és megeszik a nagy vacsorát.
3: Helyes.
5: Szóval maga azt gondolja, hogy ez helyes?
3: Na persze.
4: Hát nem az. Vagy az, Al?
5: Hülye. Magát hogy hívják?
4: Nick Adams.
5: Maga egy nagy okos. Hát nem nagy okos, Max?
4: De ez a város tele van nagy okosokkal.
6: Egy sonka tojással, egy szalonna tojással.
3: Melyik a zené?
5: Nem emlékszik.
3: A sonka tojással.
4: Na látod, úgy emilyen nagy okos. Itt nézz.
3: Semmit.
4: De a fancsali szentségét igenis nézett. Engem nézett.
5: Lehet, hogy csak tréfál a fiú.
4: Ne nevessen! Maga egyáltalán ne nevessen, érti?
3: Rendben van.
4: Szóval ő azt hiszi, rendben van. Azt hiszi, rendben van. Jó, mi?
5: Felveti az ész. Mi annak a nagyokosnak a neve ott a pult végénél?
4: Hé, nagyokos! Menjen át a pult másik oldalára, oda a barátjához.
2: Mi ezt kérem?
5: Semmi.
3: De mi ezt kérem?
5: Semmi köze hozzá. Ki van kint a konyhába?
3: A néger.
5: Hogyhogy néger?
3: A néger, aki főz.
5: Na jó, szóljon neki, jöjjön be.
3: Mit gondolnak maguk, hol vannak?
4: Az csak bízza ránk, tudjuk mi jól hol vagyunk. Hülyének néz maga minket.
5: Te beszélsz hülyeséget, mi a francnak állsz levitatkozni ezzel a kölyökkel? Hajé, mondja a négernek, hogy jöjjön be ide.
3: Sam?
7: Igen?
3: Gyere be egy percre.
7: Mi az?
5: Rendben van, néger. Állj csak meg ott.
7: Igen, uram.
5: Hátra megyek a konyhába ezzel a négerrel, és ezzel a nagyokossal. Menj vissza a konyhába, néger. Maga is velem egy nagyokos. Na, gyerünk.
2: Na, mi van, nagyokos? Miért nem szól?
3: Nem értem, hogy mi ez.
4: Hallod? A nagyokos azt szeretné tudni, mi ez.
5: Miért nem mondod meg neki?
2: Maga mit gondol, miről van itt szó?
3: Nem tudom.
2: Mégis, mit gondol?
3: Nem akarom megmondani.
4: Hallod? A nagyokos nem akarja megmondani, hogy mit gondol, mi történik itt.
5: Hallom, jól, amit mondasz. Hallja, nagyokos, álljon egy kicsit odébb a söntéstől. Te pedig menj egy kicsit bal felé.
4: Na, nyissa ki a bagólesőjét, nagyokos.
2: Mit gondol, mi fog történni? He?
4: Na, majd én megmondom magának. Megölünk egy svédet. Ismer maga egy Ol Anderson nevű nagy darab svédet?
3: Ismerek.
4: Ide jár étkezni minden este, ugye?
3: Néha ide jár.
4: 6 órakor jön, ugye?
3: Már ha jön. Ő az ugye, aki azelőtt nehéz súlyú boxoló volt Chicagóban.
4: Ezt mi mind tudjuk, nagyokos. Beszéljen másról.
2: Jár moziba?
3: Néha.
2: Gyakrabban kellene moziba járnia. A mozi jót tesz az olyan nagyokosnak, mint maga.
3: Miért tölik meg Ol Andersont? Mit tett maguknak?
4: Nem is volt rá módja, hogy valamit tegyen. Soha nem is látott bennünket.
5: És nem is fog látni bennünket, csak egyetlen egyszer.
3: Akkor miért tölik meg?
4: Egy barátunk kérésére öljük meg, csak hogy szívességet tegyünk egy barátunknak, nagyokos.
5: Fogd már be a szádat! Átkozottul sokat beszélsz.
4: Hát valamivel szórakoztatnom kell ezt a nagyokost. Igaz-e, nagyokos?
5: Rémes, mennyit jár a szád. Ha bárki bejön, mondja meg neki, hogy a szakács elment, és ha nem tágít, mondja, hogy hátra megy a konyhába, és maga készíti el az ételt. Megértette, nagyokos?
3: Rendben van.
4: Derék is gentleman maga, nagyokos.
5: Tudja, hogy különben szétlocsantom a fejét.
4: Nem erről van szó. A nagyokos rendes gyerek. Helyes fiú. Tetszik nekem.
3: Utána mit csinálnak velünk?
4: Az attól függ. Az ilyesmit sohasem tudja az ember előre.
3: A barátjuk Ol Anderson már nem jön.
4: Adjunk még neki időt. Gyere, Al! Azt hiszem, jobb, ha megyünk.
5: Jó, nem mi jön. Legyen a két nagyokossal, meg a négerrel?
4: Felőlük nyugodtak lehetünk.
5: Gondolod?
4: Persze, ezzel végeztünk.
5: Nekem ez nem tetszik, lelkiismeret furdalásom van. Hanyag munka. Túl sokat beszél.
4: Ejj a pokolba! Szórakoznunk kell egy kicsit, nem igaz?
5: Mégiscsak sokat jár a szád, te. Na. Viszont látása, nagyokos. Nagy szerencséje van. Na.
4: Ez a helyzet. Lóversenyezni kellene magának, nagyokos.
7: Nekem ebből elég volt. Nekem ebből elég volt.
4: Még sohasem volt tördőruha a számba. Dörzsöd meg a csuklómat.
7: Mind a kettő elment.
3: Elmentek. Elmegy Ol Andersonhoz?
7: Jobb ebből kimaradni.
2: Elmegyek hozzá. Hol lakik?
7: Vannak, akik mindig mindent jobban tudnak.
3: A hírspenzióban.
2: Elmegyek oda.
7: Ki az?
2: Nick Adams vagyok.
1: Mi az?
2: A Henry büfében voltam, és bejött két alak. Megkötöztek engem meg a szakácsot, és azt mondták, megölik magát. Kiraktak minket a konyhába. Magát le akarták lőni, mikor bejön vacsorázni.
5: Nem tehetek semmit.
2: Elmondom, hogy néztek ki?
5: Nem akarom tudni, hogy néztek ki.
2: Nem akarja, hogy elmenjek a rendőrségre és szóljak nekik?
5: Nem. Nem lenne semmi értelme.
2: Tehetnék valamit?
5: Nem. Semmit se tehet.
2: Hát talán csak blöff volt.
5: Nem. Nem volt blöff. Csak arról van szó, nem bírom rászállni magam, hogy elmenjek hazúról.
2: Nem tudna eltűnni a városból?
5: Nem. Abból már elegem van, hogy a világban kószáljak szerte szét. Itt nincs mit tenni.
2: Nem tudom, mégis valamit?
5: Nem. Butaságot csináltam. Itt nincs mit tenni. Majd egy idő múlva rászánom magam, hogy elmenjek hazúról.
2: Hát, akkor én visszamegyek Georgehoz, és elmondom neki.
5: Viszontlátásra. Köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Beszéltél Ollal?
2: Beszéltem. A szobában van, és ruhástól fekszik a díványon. Nem akar elmenni az úrról.
7: Én még csak meg se hallgattam.
2: Egész idő alatt a falnak fordulva feküdt.
3: Mit szándékozik tenni?
2: Még csak rám sem nézett, amikor elmondtam neki. Egész idő alatt falnak fordulva feküdt a díványon.
3: Meg fogják ölni.
2: Én is azt hiszem. Vajon mi csinálhatott?
3: Valamiben belekeveredhetett Chicagóban. Átejtett valakit. Ezért szokták őket megölni.
2: Én eltűnök ebből a városból.
3: Helyes. Azt jól teszed.
2: Rá se bírok gondolni, hogy csak vár a szobájában a fal felé fordulva a díványon, és tudja, hogy bekapja. Nem. Ez szörnyű.
1: Spanyolországba mentem, hogy bikaviadalokat lássak, és írjak róluk magamnak. Azt hittem, a bikaviadalt egyszerűnek, barbárnak és kegyetlennek fogom találni, és nem fogom szeretni.
2: Manuel egyedül állt szemben a bikával. Megemelte előtte a mulétát. A bika nem mozdult, csak a szemei figyeltek. Tiszta ólom, gondolta Manuel. Mint a cövek. Jól tartja magát. Be fogja venni. Bika viadali kifejezésekben gondolkozott. Ha felmerült benne egy gondolat, s nem jutott eszébe a bika viadalok tolvajnyelvének megfelelő kifejezése, nem tudta megfogni a gondolatot. Ösztönei és tapasztalata automatikusan működött szavakban. Mindent tudott a bikáról, nem kellett gondolkoznia róluk. Úgyis azt csinálta, amit kellett. Szemei figyeltek, és teste végrehajtotta a szükséges mozdulatokat gondolatok nélkül. Ha gondolkozni kezdene, vége lenne. Most, ahogy szemben állt a bikával, egyszerre sok mindennek volt a tudatában. Ott vannak a szarvak. Az egyik megsérült, a másik sima és hegyes. A baloldali szarval kell fedeznie magát, aztán egy rövid, egyenes mozdulattal meglendül, leengedi a mulétát, hogy a bika kövesse, aztán a szarvak fölött behajol, és markolatig döfi a kardot a nyakszírten, abba az ötpezétás nagyságú kis területbe, a lapockák éles hajlatában. Mindezt meg kell tennie, és azután még ki kell kerülnie a szarvak közül. Tudta, hogy mindezt meg kell tennie, de szavakban csak annyit gondolt. Corto y derecho. Röviden és egyenesen. Corto y derecho rávetette magát a bikára. Összeütköztek, és érezte, hogy felrepül a levegőbe. Ahogy repült át a túlsó oldalra, megnyomta a kardot, s az kiszaladt a kezéből. Aztán földet ért, és a bika már is rajta volt. Manuel úgy feküdt, mint egy hulla, fejét a karjára fektetve, és a bika egyre döngette a hátát, az arcát be a homokba. Manuel érezte, amit összefont karjai között a szarva a homokba fúródik. A bika most a veséjét találta el. Arca belesüppett a homokba. A szarv belefúrodott egyik ingujjába, a bika feltépte. Aztán Manuelt elhúzták, s a bika a köpenyek után futott. Manuel felállt, megtalálta a kardot meg a mulétát. Visszafutott a bika felé, és közben zsebkendőjével megtörölte véres arcát. Oldalvást közelítette meg a bikát, összehajtotta maga előtt a mulétát, és támadott. Ahogy beszúrta a kardot, a testét balra rántotta, hogy elkerülje a szarvát. A bika elzúgott mellette. A kard felrepült a levegőbe, megcsillant az ívlámpák alatt, majd lehult vörös markolatával a homokba. Manuel odarohant és felkapta. Az első párnák, amelyeket a sötétből dobtak le, nem találták el. Az egyik belecsapott az arcába, véres arcába, amellyel a tömeg felé fordult. Most már sűrűn hullottak, teleszúrták a homokot. Valaki egy üres pezsgős palackot dobott egészen közelről. A lábán talált el Manuelt. Ó, mocskos disznók. Ó, mocskos, rohadt disznók. Futtában belerúgott egy párnába. Ott állt a bika. Ugyanúgy, még mindig. Jól van te, rohadt mocskos disznó. Manuel elhúzta a mulétát a bika fekete pofája előtt. Hiába. Nem akarsz. Jó. Egészen közel lépett, és belenyomta a mulét a szúrós hegyét a bika nedves pofájába. A bika már rajta is volt. Amit hátraugrott, s ahogy rálépett egy párnára, érezte, hogy a szarv belefúródik az oldalába. Két kézzel megragadta a szarvat, és hátra lökte magát, keményen megvetve a lábát. A bika lódított egyet rajta, s ő megszabadult tőle. Mozdulatlanul elterült. Nincs semmi baj. A bika elment. Felkelt. Köhögött. Úgy érezte, hogy összetörték, s vége van. A mocskos disznók. Ott állt a bika. Nagy, nehéz bika, szilárdan a négy lábán. Jól van, te mocsuk. Manuel célzott, és ugyanazzal a mozdulattal rá is vetette magát a bikára. Érezte, hogy a kard végig behatol, egészen a markolatig. Négy ujja és a hüvelyke is benne a bikában. Érezte új percein a forró vért. Fent volt a bika hátán. A bika megtántorodott alatta, s mint a süllyedni kezdett volna. Aztán Manuel szabadon állt. Nézte a bikát, amit lassan összecsuklik, oldalára fordul, s hirtelen égnek nyújtja a négy lábát. Aztán tisztelgett a tömeg felé. Keze még meleg volt a bika vérétől. Jól van, disznók. Szeretett volna mondani valamit, de elfogta a köhögés. Valami forró, fullasztó érzés. Aztán leült, és bámult valamire. A bika. Négy lába felfelé. Vastag nyelve kilóg. Manuel fel akart állni, és megint elfogta a köhögés. Leült. Köhögött.
1: Az író problémája nem változik. Az író problémája mindig az, hogy hogyan írjon igazán, s ha megtalálja azt, ami igaz, úgy tárja fel, hogy az olvasó személyes tapasztalatává legyen. Iszik egyet? Hemingway-nak hívnak.
8: Hemingway? Ezt a nevet már hallottam. De hol? Hol is hallottam? Ja, igen. A Dichter. Ismeri Hemingway-t, a költőt?
1: Hol olvasott tőle?
8: A Querschnittben.
1: Jó régen lehetett. Abban a német folyóiratban közöltek tőlem néhány obszén verset, meg egy hosszú novellát, mielőtt még Amerikában bármit is el tudtam volna helyezni. Jó régen volt.
8: Hát ez érdekes. Mit keres itt Afrikában?
1: Kudura vadászom.
8: A legjobb, ha egyáltalán nem vadászik rájuk.
1: Vadászni addig kell, amíg él az ember, és amíg ilyen és ilyen állat van. És írni is addig kell, amíg él az ember, és van ceruza, és papír, és tinta, vagy bármi más. A célnak megfelelő gép, vagy bármi, amiről írni akar az ember, és boldoggá teszi, ha másképp csinálhatja.
8: Hogy függ ez össze a kudúval?
1: Írnom kell, mert ha nem írok meg bizonyos mennyiséget, nem élvezem az élet többi részét.
8: Úgy gondolja, érdemes írnia magát az írást, mint célt tekintve?
1: Igen.
8: Biztos ebben?
1: Nagyon biztos.
8: Ez nagyon kellemes lehet.
1: Ez az egyetlen igazán kellemes dolog az egészben.
8: Érdekes, amit mond. És maga hogy ír?
1: Én mindig a jéghegy elv szerint igyekszem írni. Minden kiemelkedő résznek 7/8 rész felel meg a víz alatt. Az ember mindazt elsüllyesztheti, amit tud, és ez csak erősíti jéghegyét. Ez az a rész, ami nem látszik. Ha az író eléggé ismeri azt, amiről ír, elhagyhat olyan dolgokat, amiket tud, és ha eléggé igazán ír, az olvasó épp oly erővel megérzi azokat a dolgokat, mintha az író leírta volna őket. Vonuló jéghegy azért olyan méltóságos, mert csak 1/8 emelkedik a víz felé. Beszéljünk másról. Mit szólna egy pofa pálinkához?
8: Az ivást mindig ostobaságnak éreztem, akárcsak ezt a kudu dolgot. Gondoljon arra a büntetésre, ami előbb-utóbb utolérje az iszákosokat meg a vadászokat.
1: Nem tettem semmi olyat, amit ellenem nem tettek. Meglőttek már, és megnyomorítottak, és megmenekültem. Mindig számítottam rá, hogy ez vagy az megöl, és nem törődtem vele. Mivel szeretek vadászni, elhatároztam, hogy csak addig puskázok, amíg sebzés nélkül tisztán tudok lőni, és mihelyt elvesztettem ezt a képességemet, abba hagyom.
8: És tudja, mit akar?
1: Tökéletesen. És állandóan meg is kapom.
8: Akkor tehát boldog.
1: Kivéve, mikor más emberekre gondolok.
8: Gondol tehát más emberekre.
1: Persze, hogy gondolok.
8: De nem tesz értük semmit.
1: Nem.
8: Semmit?
1: Talán egy keveset. Ha az ember egészen fiatalon leszolgálta idejét a társadalomért, demokráciáért, és már nem hajlandó semmilyen ügylászlaj alá állni, csak önmagának akar felelősséggel tartozni, akkor felcseréli a bajtársak kellemes, megnyugtató bűzét valamire, amit soha másképp nem érezhet, csak egyedül.
0: Senki sem külön sziget. Minden ember egy rész a kontinensből, a szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb épp úgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel. Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang. Érted szól.
1: Az 5. hadoszlopot 1937 őszén és koratelén írtam az ostromlott Madridban. Van benne egy lány. A neve Dorotti, de lehetne a neve akár Nosztalgia is.
2: Dorotti, alszol?
9: Nem, drágám, nem.
2: De én mondani akarok valamit.
9: Akarj, drága, drágám.
2: Két dolgot akarok mondani neked. Azt, hogy iszonyodom, és azt, hogy szeretlek.
9: Drágám.
2: Soha nem mondom senkinek, amikor iszonyodom, és soha nem mondom senkinek, amikor szeretek valakit. De téged szeretlek, érted? Hallod? Érzed? Hallod, hogy mondom?
9: Nem szeretlek én is egész idő alatt. És nagyon szeretlek érezni. Olyan forma, mint a hóvihar. Ha a hó nem lenne hideg, és nem olvadna el.
2: Nappal nem szeretek semmit. Várj, figyelj csak. Még akarok valamit mondani. Te szeretnél a feleségem lenni? Hm? Vagy végig velem maradni? Vagy velem jönni, bárhová is megyek? Vagy szeretnél a szeretőm lenni? Hallod, hogy mondom? Én mondtam ki, látod?
9: Drágaságom, a feleséged szeretnék lenni.
2: Éjszakánként fura dolgokat mondok, mi?
9: Azt szeretném, ha mi ketten összeházasodnánk, keményen dolgoznánk, és jó életet csinálnánk magunknak, és lenne egy csomó gyerekünk. Na, nem vagy jobban az iszonyoddal, drágám? Nem akarsz beszélni róla?
2: Hegye meg a fene az iszonyomat. Olyan régen van bennem, hogy már hiányzik a jel, hogy... Nem, hadd mondjak neked még valamit. Még egyet, te. Szeretnélek feleségül venni. És szeretnék elmenni innen. És kikerülni ebből az egészből. Csak ugyanezt mondtam. Hallottad, hogy ezt mondtam?
9: Persze, drágám. Így lesz.
2: Nem. Nem lesz így. Még így elnyúlva az éjszakában, még így is tudom, hogy nem lesz így. De szeretem mondani, hogy így lesz. Szeretlek. A fene egye meg, a fene egye meg. Szeretlek. Hallod, hogy mondom?
9: Igen, édesem. És beszélj csak az iszonyodról. És akkor lehet, hogy az elhagy.
2: Nem. Mindenkinek megvan a magáé. És az ember ne akarja átrakni a magáét másokra.
9: Oh, ne próbáljunk aludni, kedves kis óriásom. Én hóviharom.
2: Már majdnem nappal van, és én már megint majdnem józan vagyok.
9: Próbálj meg aludni, kérlek.
10: Igen?
9: Ide nézz! Még távol voltál, én átváltoztam. Mit szólsz az új kosztümömhöz? Ha? És a sapka? Na, Filip, azt hitte. Te csupa ezüstróka, tudod?
10: Honnan vetted?
9: Vettem, drágám.
10: Miért?
9: Pezetáért.
10: Nagyon csinos.
9: Na, nem tetszik neked?
10: Nagyon csinos.
9: Mi bajod van, Filip?
10: Semmi.
9: Vagy azt akarod, hogy rajtam ne legyen soha semmi olyasmi, ami csinos és jól néz ki?
10: Ez kizárólag a te dolgod.
9: De drágám, amikor olyan olcsó. Ezeknek a rukáknak darabja 1200 pezeta.
10: Egy ember 120 napi zsoldja a nemzetközi brigádon. Lássuk csak. Ez 4 hónap. Nem hiszem, hogy ismernék bárkit is, aki 4 hónapig kint volna, és ne lenne sebesült, vagy ne lenne halott.
9: De drágám, ennek semmi köze a brigádhoz. Párizsba vettem a pezetát 57 dollárjával.
10: Tényleg?
9: Tényleg, drágám. És miért ne vegyek rókát, ha kell nekem a róka? Valakinek csak meg kell venni. Azért van ott, hogy el kelljen, nem?
10: Hogy csempészted be a pezetáidat?
9: Egy konzervsör dobozában.
10: És a konzervsör doboza nem vette el a szagukat?
9: Filip, ne játszd ilyen félelmetesen az erkölcsöst.
10: Tegyük fel, hogy félelmetesen erkölcsös vagyok pénzügyekben. Nem hiszem, hogy bármilyen sör is elvenni a rohadt szagát azoknak a fekete piaci pezetáidat.
9: Ha most elkezdesz nekem kellemetlenkedni, emiatt itt hagylak.
10: Jó.
9: De ne kezdj el kellemetlenkedni emiatt. Tudod, mit csináltam, amikor jöttem befelé? Éppen azon gondolkodtam, mit csinálhatnánk Párizsban ebben az időszakban.
10: Párizsban?
9: Találkozhatnánk a Ritz bárban, már alkonyodna, és éppen ez a ruha lehetne rajtam. Ott ülök és várlak. Te jönnél jól szabott ruhában, kemény kalapban, és a kezedbe sétapálca volna.
10: Te meg éppen azt az amerikai képeslapot olvasgatnád, az Esquire-t. Ne tételezzük fel, hogy el is olvasod. Tételezzük fel, hogy csak a képeket nézegeted.
9: Te rendelnél egy viszkit Perrivel, én meg champagne koktélt innék.
10: Nem szeretem.
9: Mit?
10: Ezt a történetet. Ha már muszáj álmodoznod, hagyd csak ki engem belőle, jó?
9: Csak játszadozok, drágám.
10: Hát én nem játszok tovább.
9: De hát nem vagyunk barátok.
10: Ó, persze, háborúban kerül az embernek mindenféle barátja.
9: De kérlek, drágám, hagyd ezt abba. Nem vagyok a szerető.
10: Ó, szóval így. Biztosan, hát persze. Miért ne lennél?
9: No, tehát nem akartunk elmenni és együtt élni, és jó életet csinálni magunknak, és boldogok lenni, ahogy éjszaka mondod mindig.
10: Nem. Nem és nem. 100 000 rohadt éven belül nem. Benne vagyok egy 50 esztendeje folyó hadüzenet nélküli háborúban. És én aláírtam, hogy amíg tart, benne is maradok. Nem emlékszem, hogy ez mikor volt, de annak rendje és módja szerint aláírtam. És ne higgy annak, amit éjszaka mondok. Éjszaka hazudok, mint a fene.
9: De miért ne tudnánk megcsinálni azt, amiről éjszaka azt mondott, hogy meg fogjuk csinálni?
10: Mert ahol én vagyok, az ember ott nem áll neki együtt élni valakivel is, jó életet csinálni és boldognak lenni.
9: Én nem értem.
10: És mert nem érted, és sohasem is fogod megérteni, éppen ezért nem állunk neki együtt élni, és jó életet csinálni, és a többizni. És ahova most megyek, oda egyedül megyek. Vagy másokkal, akik ugyanazért mennek oda, amiért én megyek.
1: Keresztes vitézek. Jobb szóval sem lehetne jellemezni őket, bár már úgy elcsépelték a szót, hogy valódi jelentése szinte kiveszed belőle. Az ember hitt a hivatásában teljes lélekkel. A lélek szerint testvérének tekintette valamennyi társát a küzdelemben.
2: Embert nem szeretek ölni.
10: Senki sem szeret, aki épp elmélyű. De szavam sincs ellene, ha valóban szükség van rá. Ha az ügyért történik. Te már öltél embert?
2: Öltem, többször is. De nem szívesen. A gyilkosságot bűnnek tartom még akkor is, ha a fasisztákat írtjuk. Nem. Én ellene vagyok, hogy embereket gyilkoljanak.
10: Mégis gyilkoltál.
2: Megtettem, és ezután is megteszem. De ha megérem, megpróbálok majd ártatlanul élni, hogy bűnbocsánatot nyerjek. Én így gondolom. Mindig nagyon nehezen szántam rá magam arra, hogy elvegyem a másik ember életét.
10: Meg kell ölnünk ellenségeinket, hogy megnyerjük a háborút. Ez mindig is így volt. És ez az igazság.
2: Igaz. Háborúba ölni kell. De én ebben még mindig újonc vagyok.
10: De azért mégis öltél embert.
2: Öltem. Nem is egyszer, s még fogok is ölni, de... De nem szívesen, mert bűn.
10: Azt hiszed, jogod van ölni? Nincs. Hány igazi fasiszta volt azok között, akiket megöltél? Nagyon kevés. De valamennyien ellenségek voltak, akiknek ereje szembeszegült a mi erőnkkel. Nem tudod, hogy a gyilkosság bűn? De, tudom. És mégis megteszed? Igen. És még mindig bizonyos vagy benne, hogy igaz ügyért harcolsz? Igen. De azért nem kellene a gyilkosságban is hinned. Vállalnod kell, mert elkerülhetetlen, de hinned nem kell benne. Ha hiszel benne, mindent elrontottál. Ide figyelj, jobban tennéd, ha felhagynál ezzel a töprengéssel. Nem használsz vele sem magadnak, sem munkádnak. Figyelj jobban. Vigyázz, hogy mindig tiszta legyen a fejed. Mert ha nem egészen tiszta a fejed, nincs jogod, hogy megtedd, amit megteszel. Mert nagy bűn az. És senkinek sincs joga, hogy kioltsa a másik életét, ha csak azért nem teszi, hogy még több embert óvjon meg a pusztulástól. Tartsd tisztán a fejed, és ne hazudj önmagadnak. Hiszek a szabadságban, az egyenlőségben és a testvériségben. Hiszek az életben, a szabadságban és a boldogság vágyában. Soha se gyötörd magad ilyen elméletekkel. Nem neked találták ki őket. De ismerned kell őket. Nehogy parazitává válj. Sok mindent tettél kockára e háború érdekében. Ha elvész ez a háború, minden elvész vele együtt.
2: Te nem félsz, ugye?
10: A haláltól nem.
2: Mástól sem.
10: Csak attól, hogy nem végezhetem el a feladatomat úgy, ahogy kell.
2: A fogságtól se félsz?
10: Nem, az ilyen félelem annyira megbénítana, hogy használhatatlan lennék.
2: Hidegvérű legény vagy.
10: Azt nem hiszem.
2: Pedig az vagy.
10: De csak azért, mert teljesen leköt a munkám.
2: És nem érdekelnek az életörömei?
10: Dehogy nem, nagyon is. Csak nem tűröm, hogy megzavarják a munkámat.
2: Te ugye kommunista vagy?
10: Nem. Antifasiszta.
2: Régóta?
10: Amióta megismertem és megértettem a fasizmust.
0: október 28. Az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia Ernst Hemingway-nek ítéli, aki a modern elbeszélés műfajának erőteljes stílusteremtő mestere, mit a közeli múltban megjelent Öreg halász és a tenger is tanúsít. Hemingway korábbi írásainak brutális, cinikus és faragatlan vonásait a Nobel-díjnak az eszményi tendenciára vonatkozó követelményeitől eltérőknek kell értékelni. Ugyanakkor az a fajta hősi pátosz is sajátja, mely alapvetően magába foglalja életrajongását, férfias veszély és kaland szeretetét, s természetes csodálatát minden emberi lény iránt, aki a jó ügyért vívja harcát egy olyan való világban, melyet az erőszak és a halál árnyéka borít.
1: Írni a legjobb esetben is egyenlő a magánnyal. A ma írójának messzire kell elmerészkednie, ahol már senki sem segíthet neki. Az öreg halász és a tengerben megkíséreltem valódi öreg halászt, valódi fiút, valódi tengert, valódi halat és valódi cápát alkotni. De ha elég jól és igaznak alkottam meg őket, sok mindent jelenthetnek.
2: Mikor az öreg halász messziről meglátta a cápát, tisztában volt vele, hogy a cápa nem fél semmitől a világon, és pontosan azt fogja tenni, amihez kedve van. Túl szép volna, ha kitartott volna a szerencsém. Most már inkább azt kívánom, bárcsak ne fogtam volna soha ezt a nagy halat. Tehát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. Ne töpreng, öreg, vitorlázz tovább hazafelé, és nézz szembe a dolgokkal, ha egyszer rákerül a sor. Szamárság feladni a reményt. Azon kívül bűn is, azt hiszem. Lehet, hogy bűn volt megölni azt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam magam, és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn, szerintem. De hát minden bűn. Minden a világon. De most ne gondolkozz ezen. Te arra születtél, hogy halász légy, mint ahogy a hal arra született, hogy hal legyen. Nem azért öltem meg a halat, hogy kenyerem legyen és eladjam eleségnek. A dicsőségért öltem, és azért, mert halász vagyok. 2 óra hosszat vitorlázott itt csöndesen hazafelé, hátradőlve a tatnak, olykor-olykor elrágott néhány falatot a Marlin húsából, igyekezett kipihenni magát és erőt gyűjteni. 2 órája vitorlázott már így, amikor újra megpillantotta a cápák. Mondta hangosan. Spanyolul mondta ezt az ájt, de nem lehet lefordítani semmiféle nyelvre. Talán csak egy akkora sóhajtás az egész, amilyen akaratlanul is kiszalad az ember száján, ha éppen azt érzi, hogy a szögek átfúródnak a 2 tenyerén, és belemennek a fába. Nem tudott beszélgetni a hallal, mert a halat már félig elpusztították a cápák. De azért támadt egy ötlete. Te fél hal, te volt hal. Sajnálom, hogy túl messzire kimentem a tengerre. Mind a ketten ráfizettünk. De legalább megöltünk sok-sok cápát, mi ketten, te meg én. És néhánynak elláttuk a baját.
1: Azt akarom megmutatni, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit bír ki az ember.
11: Rend és kaland. A 20. század nagy írói című sorozatunkban kompozíció hangzott el Ernest Hemingway műveiből és vallomásaiból. Összeállította Papp Zoltán. Fordítók Déri Tibor, Máté Elek, Ottlik Géza, Papp Zoltán, Réz Ádám, Sőtér István, Szász Imre. Közreműködött Barsi Béla, Bálint György, Bárdi György, Bus Gyula, Gábor Miklós, Gordon Zsuzsa, Mécs Károly, Pálos György, Polonyi Gyöngyi, Váradi György. Rendezte Csajági János.
12: A hangfelvétel 1967-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A zene után folytatjuk a Rádiószínház műsorát.

Rádió Színház. Búcsú a fegyverektől. Ernest Hemingway regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Ismertetjük a szereposztást. Frederick Henry, Mécs Károly. Catherine Barclay, Bara Margit. Rinaldi, Velencei István. Kapitány, Tomanek Nándor. Őrnagy, Deák Sándor. Piáni, Sós Lajos. Ferguson, Gordon Zsuzsa. Törzsorvos, Petes Sándor. Főorvos, Győző László. Portás, Fenyő Aladár. Miss Walker, Kőműves Erzsi. Tábori csendőr, Andres Vilmos. Csendőrtiszt, Gál Sándor. Joe, Gera Zoltán. Hadnagy, Budai István. Orvos, Zács János. Felcser, Baksai Miklós. A hangjáték zenéjét Trost Margit állította össze.

0: És ha jó nőket akarsz nálunk látni, főhadnagyom, majd felírok néhány címet.
1: Ne higgyen a doktornak, Henry. A címeket megkapja, de a nők azokért nem volt érdemes átkelni az óceánon.
2: Nem azért hajóztam ide. Azt hittem, hogy maguknál majd szagolhatok egy kis puskaport.
0: Puskaport szagolni? Azt már nem, barátocskám. Az éjjel leesett az első hó, itt nem lesz több offenzíva.
1: Nekem is ez a véleményem, doktor. Itt rohadunk harmadik hónapja az állásokban. De hallom, fönt a csúcson a legénység már kezd jóba lenni az osztrákokkal.
0: Szóval, Harry, te rosszul számítottál. Azt hitted, mint amerikai önkéntes belépsz az olasz hadseregbe, reggel kimész a frontra, délben az embereid élén megrohamozod az osztrákokat, este feltűzik a zubbonyodra a vitézségi érmet, és másnap reggel hősként visszahajózol New Yorkba szédíteni a lányokat a csilingelő érmeiddel.
1: Ne bántsolj, doktor! Mi büszkék vagyunk Henryre. Amerikai tiszt az ezredünkben.
2: Ugyan, zavarba hoz, kapitány úr. Az én szerény szolgálatai
0: egyet sajnos. Tudok javasolni. Kérj szabadságot, menj el Rómába, Nápolyba, Szicíliába.
1: Kapriba kell mennie. Írok is a szüleimnek. Úgy fogadják majd, mint az édes fiúkat.
0: És ha visszajössz, hozzál opera lemezeket. Caruzót hozzá.
1: Ne, Caruzót ne. Caruzó vonít.
0: Szeretnél te úgy vonítani.
3: Jó estét, tiszt urak.
0: Ernagy úr.
3: Jó hírem van az önök számára. Támadni fogunk.
1: Támadunk! Éjjel!
0: Óriás.
4: Na végre!
3: Az időpontot és a részleteket titkos parancs tartalmazza. Az egységeket holnap hajnaltól készültségbe helyezzük. Önt, Henry főhadnagy úr, a hárma sebesült szállító oszlop parancsnokságával bízom meg.
4: Parancsára!
3: A kocsikat reggel megkapja. Vegye át a parancsnokságot.
4: Parancsára!

0: Itt maguknál milyen a helyzet?
1: Nem a legrosszabb. Ez a kocsi nem ér semmit, de a többi jól bírja.
0: A kocsi állásokat tudják lőni oda átról?
1: Nem főhadnagy úr. A kisdom teljesen eltakarja.
0: Benzint hol vételezünk?
1: Ott a fenyves szélén települt a benzinraktár.
0: A kötöző helyet a folyóparton állították fel? É. Valami nem tetszik nekem.
1: Mi a szabad kérdelem?
0: A sebesülteket hordágyon kell majd cipelnünk a hídon. Akkor is, ha a javában özönlik rajta a támadó katonaság. Aztán az út második szakaszát az osztrák tűzérség zavartalanul belőhet.
1: Azt álcázni fogjuk magas szalmafalakkal.
0: Na jó, indulhatunk.
1: Parancsára félre jó.
2: Jószágos ég, hát mi történt veled? Hogy nézel ki? Csupa por és piszok vagy.
0: Kint jártam az állásokban, megnéztem a terepet. Mm.
2: Úgy hallottam, a támadást holnap utánra halasztották.
0: Hát rá is fér egy-két nap az előkészületekre.
2: Hanem gyorsan mosakodj, öltözz át, mert elviszlek Miss Barclayhoz.
0: Kihez?
2: Jaj, nem mondtam még?
0: Ne.
2: Ha, gyönyörű szép angol lányok érkeztek a városba, önkéntes ápolónők. Én most Miss Barclayba vagyok szerelmes. Elviszlek és bemutatlak téged is. Ezzel emelem megjelenésem fényét.
0: Hát nem bánom, valamivel úgy is agyon kell csapni az időt.
2: Te, Harry, van egy kis pénzed?
0: Van.
2: Adj kölcsön pár lirát. Ugyanis fontos, hogy Miss Barclay a jó módú férfit lássa bennem.
0: Na, 50 elég lesz?
2: Te vagy az én legjobb, legigazibb barátom.
0: Na, menj a fenébe.
2: Mit tanácsolsz? Ha vége a háborúnak, elvegyem Miss Barclayt feleségül?
0: Vedd el! Feltétlenül vedd el!
2: Engedjék meg, hölgyeim, hogy bemutassam barátomat, Frederico Henry.
3: Jó estét!
0: Frederick Henry.
3: Örvendek.
2: Ferguson kisasszony, tegnap azt ígérte, hogy megtanít néhány kártyatrükkre.
3: Ha segít, kihozhatjuk a kis asztalt, itt a fák alatt kellemes lesz.
2: Parancsára, hölgyem, keressük meg azt a kis asztalt, jó? Frederico majd addig elszórakoztatja Miss Barclayt. Arrivederci!
3: Arrivederla!
4: Maga amerikai, ugye?
0: Igen.
4: Furcsa dolog, hogy maga az olasz hadseregben szolgál.
0: Hát voltak éppen nem is a hadseregben, csak az egészségügyieknél.
4: Akkor is furcsa. Miért csinálja?
0: Magam sem tudom. Tudja, nincs mindig mindenre magyarázat.
4: Miért nincs? Engem arra tanítottak, hogy van?
0: Ennek nagyon örvendek.
4: Maga szeret ilyen hangnemben társalogni?
0: Én nem.
4: Akkor jó. Már is jobban érzem magam.
0: Milyen pálca ez a kezében?
4: Aké, ez volt, tavaly elesett. Oh. Nagyon kedves fiú volt. Már jegyben jártunk, de a szomnál meghalt.
0: Pokoli cécó volt oda át.
4: Járt ott?
0: Nem.
4: Én is csak hallottam róla. Itt egészen másféle háború folyik. Ezt a pálcát az édesanyja küldte el. A többi holmiával került haza.
0: Sokáig jártak jegyben?
4: 8 évig. Együtt nőttünk fel.
0: De miért nem házasodtak össze?
4: Nem tudom. Talán mert buta voltam. Pedig ezt mindenképpen megtehettem volna neki. Csak féltem, hogy még rosszabb lesz azután.
0: Talán igaza volt.
4: Maga volt már szerelmes?
0: Még nem. Üljünk ide a padra, jó? Gyönyörű haja van.
4: Tetszik magának?
0: Nagyon.
4: Tövig le akartam vágni, amikor meghalt.
0: Mi jutott eszébe?
4: Tenni akartam érte valamit. Most már tudom, hogy mit kellett volna csinálnom. De akkor ő nagyon kívánkozott a frontra, és én nem gondoltam semmire. Akkor nem tudtam, mit csináljak. Attól féltem, hogy még ártanék is neki. Azt hittem, úgy még nehezebb lesz. De ő szegény, elesett, és ezzel vége.
0: Mikor lett magából ápolónő?
4: 1915 végén, amikor ő bevonult. Emlékszem, az a buta gondolat járt a fejemben. Hát, ha épp abba a kórházba hozzák, ahol én dolgozom. Kardvágással, fehér kötéssel a homlokán. Ilyen festő, ilyen képzeltem. De nem kardvágást kapott. Darabokra tépte szét egy akna. Maga is azt hiszi, hogy a háború örökké tart.
0: Ne beszéljünk most a háborúról. Én most azért jöttem, hogy megmondjam, tetszik nekem.
4: Ne, ereszem.
0: Hogy megmondjam maga.
4: Ne, kérem. Bocsásson meg.
0: Magának volt igaza.
4: Sajnálom, nem akartam, hogy fájjon. de nem tudnék elviselni egy ilyen a nővérnek kimenője van históriát.
1: Nagyon helyesen cselekedett.
4: Jaj, szegényke, biztosan fáj.
1: Már el is felejtettem az egészet. Tudja, az én életem csupa zűrzavar volt, és maga nagyon szép.
4: Nem mondjon ilyet.
1: De mondom, maga nagyon kedves, és szívesen megcsókolnám most, ha maga is úgy akarja.
4: Henry, te jó leszel hozzám, ugye? Mindig jó leszel.

0: Jó estét, Mr. Henry. Ilyenkor kell hazajönni?
1: Ciao, Rini.
0: Látom, szépen alasz Miss Barclay-nél.
1: Barátok vagyunk.
0: Barátok, barátok, és közben olyan ragyogó a pofád, mint egy tüzelő szukán.
1: Na és neked? Neked meg olyan pofád van, mint egy kutyának, amikor...
0: Te fogd be a szád! Ez így megy tovább, még valami sértőt találunk mondani egymásnak.
1: Jól van, na. Inkább ígyunk egyet.
0: Nem bánom. Pá, kutyus. Pá, béküljünk ki. Te, kutyus. Mondd, de most komolyan. Beleestél?
1: Nem. Nem vagyok szerelmes Catherine Barclay-ba, és nem is akarok beleszeretni.
0: Hát akkor?
1: Szórakozás. Olyan, mint a bridge. Csak itt számok helyett szavakat kell mondani.
0: Vigyázz, amikor az ember leül bridge-ezni, elhiteti magával, hogy megnyeri a tétet.

0: Semmi okot, hogy úgy tegyél, mintha szeretnél engem. Beszéljünk másról, jó?
1: Szeretlek.
0: Kérlek, Henry. Lásd be, ez egy kis színház volt az előbb, de az előadásnak már vége. Tudod, én csacsi vagyok. Néha rám jön valami, nem is tudom mi is. Szamárságokat beszélek.
1: Édes kis Catherine.
0: Catherine? Milyen furcsán hangzik ez a te szádból. Egészen másként mondod, mint ő. Azért te is kedves vagy. Eljössz máskor is?
1: Igen, eljövök hozzád.
0: De akkor már nem kell mondanod, hogy szeretsz.
1: Jó, nem mondom.
0: Jó éjszakát!
1: Jó éjszakát, Catherine!
2: Tá, jó estét! Jó estét, uraim! Na nézze csak, Filippo, itt van Henry, a mi amerikaink. Hallom, reggel a tűzvonalba megy. Azt is hallottam, hogy félelmetesen jó ívó.
3: Meghiszem azt, Örnagy úr, Henry mindenkit asztal alá küld.
4: Á, nem vagyok jó ívó.
2: Te igenis, jó ívó vagy. És Bacchusra esküszöm, ezt mindjárt kis próbáljuk. Mégpedig úgy, hogy Filippo Vicenzával páros versenyben isztok egyik poharat a másik után. Meglátjuk, ki bírja tovább.
3: Meglátjuk, mit bír Henry.
2: Na, itt van ez a két korsó vörösbor. Bacchus nevében lássuk, ki bírja tovább.
4: Rendben, ex.
2: Ex? Ez már beszéd.
4: Nem, uraim, mégsem. Filippo Vicenza a győztes. Ő különb ember, mint én.
5: De főhadnagy úr, mi történt magával?
2: Nem értem. Milyen hirtelen?
4: Ő a győztes. Nekem el kell mennem.
3: Jaj, persze, igazad, el kell mennie. A randevúja van, minden tudom.
2: Sajnálom, akkor legközelebb, majd legközelebb kipróbáljuk.
4: Jó éjszakát, uraim!
6: Jó éjszakát! Jó éjszakát.
3: Harry! Harry, várjál!
4: Mit akarsz?
3: Harry, részeg vagy. Nem menj most oda. Mit gondol rólad, Miss Buckley?
4: Ah, ne férj, én nem vagyok részeg.
3: Jó. Hát legalább harap szét néhány kávészint.
4: Á, marhaság.
3: Nesze, én mindig itt hordok magamnál a zsebemben.
4: De minek ez?
3: Elveszi a bor szagát. Rágd, kutyus, rágd. Aztán Isten veled. Sok sikert a Missnél, ha? Sok sikert a Missnél.
1: Catherine, bocsáss meg, hogy ilyen későn jövök, de látni akartam.
0: Mi történt? Miért vagy ilyen különös?
1: Semmi, valami hülye baka hangulat jött rám. Holnap elkezdődik.
0: Mi kezdődik? Nem értem.
1: Kezdődik a tánc. A frontra megyek, és látni akartalak. Tulajdonképpen nincs itt senkim is. És te...
0: Henry, búcsúzni, eljöttél hozzá.
1: Igen, hozzád, Catherine, hogy magammal vihessem az emlékedet.
0: Itt ez a kis érem, Szent Antal.
1: Szent Antal? De szerintem nem is vagy katolikus.
0: Nem, de azt mondják, a fronton Szent Antalnak nincs párja. Vigyázz rá, megvéd téged.
1: Nagyon vigyázok rá, a te kedvedért. Hát akkor Isten veled, Catherine.
0: Nem, ilyen nagyon ne búcsúzz el, nem Isten veled.
1: Rendben van, nem mondom többé.
0: Légy jó fiú. Nem csókolhatsz meg. Itt nem szabad, bejöhet valaki.
1: Rendben van. Catherine.

0: Milyen csapatok támadnak föl, nagyon?
1: Azt hiszem a Versailles-iek.
0: Nincs itt annyi erő, hogy egy jó támadás lehetne végrehajtani.
1: Ja, lehet, hogy más út akarunk áttörni, csak színlejük, hogy megtévesszük őket.
0: Viszok világ lesz itt nem sokára, az ágyukkal pont a hasunkba fognak lőni.
1: Ha nem hülyék.
0: Jó volna egy kis harapnivaló, egyszer rákezdik, megette a fene a vacsorát.
1: Na. Úgy hallom, megindult a tűzérségi előkészítés a rohamhoz.
0: Roham? Én mondom, soha senki nem menne rohamra, ha nem félne, hogy otthon elbánnak a családjával. Kényszeriségből megy az egész, mindenki utálja ezt a háborút.
1: Tudja Piáni, hogy én mint tiszt nem tűrhetném ezt a hangot. De ha rendesen bánik az autókkal és tisztességesen viselkedik, tőlem beszélhet, amit akar.
0: Nincs rosszabb, mint egy háború.
1: De van. A vereség.
0: Miért? Mit jelent a vereség? Az ember mehet haza?
1: Az ellenség utána megy, elveszi a házát, elviszi a nővére.
0: Mindenki meg tudja védeni a házát. A nővéreire meg rázárja az ajtót.
1: Fel is akaszthatja.
0: Mindenkit nem lehet felakasztani.
1: Ez mi volt?
0: 42-es.
1: Hegyekben nem tudnak felhozni 42-eseket.
0: Vannak Skoda lövegeik is, azok feljönnek. 30 és feles. A fene egye meg. Most már futsa vacsorának.
1: Átmegyek a törzshöz, kérek egy karika sajtot tőlük.
0: Ki ne menjen, főhadnagyúr, a fedezékből. Ki ne menjen, a tűzérség bármikor rákapcsolhat.

0: perc, az egész éjjel nem haladhatunk.
1: Maradjon! Maradjon, félhatagy! Dobja el magát!
2: Vágjátok fel a zubbonyát.
3: A lábom sérült meg. A térdemnél.
2: Mindjárt megnézzük.
3: Én szívesen várok. Vannak itt súlyosabb sebesültek is, mint én.
4: Maradjon, főhadnagyúr. Mire való ez a hősködés? Hiszen egy elvérezhet.
0: Hé, aki a főhadnagyhoz nyúl, nagyon vigyázzon. Ő az amerikai nagykövet fia.
2: Az amerikai nagyköveté? Látja. Vigyétek be.
4: Így kell ezt csinálni. Na, kapaszkodjék a nyakamba.
5: A lábam.
4: Csak még egy kicsit tartson ki.
5: Hová viszik azt a sebesültet?
0: Törzsorvos úr, alázatosan jelentem, azért hoztam be a főhadnagy urat, mert ő a Wilson elnök egyetlen fia.
5: Mit beszél? Én veszem fel az amerikai főhadnagyot. Írnok, írja. A jobb térdüzelet és lábszár súlyos sérülése. Zúzott sebek a fejbőrön. Fáj ez? Feltehetően koponyacsöntörés, és mondja, hol a csodába szedte össze, hát hol járt maga? Öngyilkos akart lenni? Tetanuszoltást kérek, és keresztjelzést mindkét lábra. Ellenséges mozsán lövedék szilánkjai. Egy csomót ki tudnék alázni a sebből, de nem élet kérdése. Fogadni mernék, most szúró fájdalmat érez. De ez még semmi, majd később. Tudnék, a sok egyelőre elnyomja a fájdalmat. Nem itt beszélek annyit. Nincs ok aggódni, kivéve persze, ha a vérmérgezést kap. Ja, majd elfelejtettem. Írjuk a végére, a hadszintéren sebesültnek szolgálat közben. Ezért van szükségne, hogy öncsonkítás miatt hadbíróság elé állítsák. Na Isten, önnel főadnagy. Vive la France!
0: A főadnagy nem francia, amerikai.
5: Ja persze, amerikai, igen. Na jöhet a következő, igen. A legsúlyosabbakat kérem, és sok tetanusz szérumot.
3: Piani.
4: Parancsára, főhadnagyúr.
3: Nagyon itt a sintérkezekben. Vissza kell jutnom a városba. Minden áron. Még ma vissza kell jutnom.
4: A szállításhoz a törzsorvos engedélye kell.
3: Ne törődjön vele, az én felelősségemre.
4: Bírja a rázkódást az autón.
3: Én mindent bírok.
4: Jó, ha megrakták a kocsimat, majd becsempészem valahogy a főhadnagyurat.
3: És a városba hová vigyem? Az angol kórházba. Vacsora után átmegyek Catherinehez. Milyen jó volna Milánóba utazni vele. A forró estében a csatorna partján. A kovában vacsoráznánk, aztán elmennénk a szállodába. Én lennék a vőlegény, aki hősi halált halt.
4: Főhadnagyúr! Főhadnagyúr! Ne halljon meg az ég szerelmére, akkor engem lecsuknak. Nézzen rá!
3: Nem bírom, Piani! Megőrülök a fájdalomtól. Pincér! Fehér kaprit jéggel!
4: Félrebeszél.
3: Sok jéggel!
4: Félrebeszél, szegény. Csak egyszer odaérjünk.
3: Catherine biztos eljön hozzám. Fecskék csik-cik lesznek a háztető fölött. Jégdarabok oda kuccannak a vödör falához. Szeretsz, Catherine. Őrülten kiválok.
4: Vigyázzunk! Vigyázzunk itt a liftnél, csak óvatosan.
6: Egyetlen szobánk sincs rendben, még nem vártunk betegeket. Akárhová mégse fektethetem.
3: Az Isten szerelmére mindegy, nekem csak fektessen le már valahol.
6: Na, itt jön már a nővér.
7: Henry! Szörnyűség! Tudtam, megéreztem. Kedvesem, mi történt veled?
3: Catherine, milyen jó, hogy itt vagy. Bolondulok érted, gyere ide hozzá.
7: Nem szabad, nyugodj meg. A főnök asszony.
8: Honnan hozták a sebesültet?
7: Amerikai, Henry, Frederick Henry, az isonzónál sebesült meg.
8: Nem is sejtettük, hogy ma beteget kapunk. El kell küldenem az orvosért. Miss Bartley, addig vigyék be egy szobába, és mosdassa meg.
7: Igenis.
3: Piani.
4: Parancsára.
3: A zubbony zsebemből vegye ki a pénzem. 5 lírát adjon a portásnak, 50-et vegyen magának. Még egy. A tiszti étkezdében este megtalálja Rinaldi doktor urat. Mondja el neki, mi történt velem.
4: Parancsára.

0: Harry! Kutyusom!
1: Rinaldi, már 3 napja várlak.
0: Kint voltam az egyik kötöző helyen, csak ma kaptam hírt rólad. A korlapodat már ismerem. Na? Hogy vagy?
1: Tűhetően.
0: Te tudod, hogy kitüntetnek? Ezüstéremre vagy felterjesztve.
1: Hát miért tüntetnek?
0: Mert súlyosan megsebesültél. Ha igazolni tudod, hogy véghez vittél valami őstettet, na, mondd el részletesen, mi történt, milyen őstettet vittél végbe.
1: Semmiet, belénk csapott egy bomba, amikor sajtért akartam menni.
0: Ne hülyéskedj, hát szedd össze az eszed, se előtte, se utána nem követtél el valami hősi dolgot?
1: Nem.
0: Hány sebesültet vittél a hátadon?
1: Egyet se.
0: Na, ne félj, azért megkapod az ezüstöt. Amikor kötözni vittek, ugye tiltakoztál, hogy vigyék előbb a többieket?
1: Hát az nagyon gyenge tiltakozás.
0: Nem számít, talán még egy angol kitüntetést is kapsz. Na, erre iszunk. Hoztam neked egy üveg konyakot, egy csillagos francia. Vitézi seveidre.
1: Egészségedre. Hát ez már beszéd.
0: Te... Egyébként rém hiányzol ám. Nincs, aki késő éjjel járjon haza, aki a kalandjairól meséljen. Nincs, aki ugrassak, és akitől pénzt kérjek kölcsön.
1: Ha viselkedj tisztességesen, amíg haza nem megyek.
0: Mikor lesz még az? Miss Buckley-t nem hagyod itt olyan könnyen. Hát nem azért szebesültél meg, hogy ide kerülhess a te bájos, de annál hűvösebb istennőt.
1: Menj a fenébe.
0: A hős és istennője. Nem is rossz így együtt. Bár ami azt illeti, ilyen angol szűzzel nem sokra mész.
1: Na fogd be a szád.
0: Milyen üde és erkölcsös lettél egyszerre. Úristen, te? Hát te beleestél. Harry, neked véged van. Te szerelmes vagy Miss Buckley-be. De hiába, egy ilyen nővel úgy se lehet más csinálni, csak leborhulni elébe is, imádni, mert ezek olyanok...
1: Na, elhallgass, te mocskos szájú digó.
0: Mit mondtál? Digó? Ha, digó! Hiába tagadnád, már olasz vagy te is, szőröstől, bőröstől, csak láng és füst belül, meg semmi.
1: Én amerikai vagyok.
0: Csak hetszeksz vele. Mi testvérek vagyunk, és ne tagad, szeretjük egymást.
1: Milyen szép tőled, hogy ennyit foglalkozol velem.
0: Hát nem is fogunk összeveszni. Na, ígyunk erre egyet. Ígyunk erre a piszkos háborúra.
2: Itt vannak a röntgenleletek a térdedről. Ha az ablak felé fordítod, jól látni a repeszeket.
1: Úristen, nem is repeszek ezek, hanem... srófok meg díványrugók.
2: Hát te tudod, hogy merre jártál.
1: Mind ki akarják szedegetni?
2: Igen, türelmesnek kell lenned. Minden idegen test gyulladást okoz a szervezetben, meg szepszis lehet belőle.
1: Nem rajongok érte.
2: A főorvos konziliumot hívott össze, minden percben itt lehetnek.
1: Nem érdekel a konzilium.
2: Henry, miket beszélsz?
1: Nagyon szeretlek, megőrülök, érted?
2: Nem, Henry, nem lehet. Csak egy pillanatra szaladtam be hozzád, hogy lásd a képeket.
1: Gyere, gyere már, édes, ha érzel irántam egy kis szánalmat.
2: Nem, nem szabad. Beteg vagy, még nem vagy egészséges.
1: Meg egészséges vagyok, csak gyere már.
2: Te drága vagy.
1: Hallod? Hallod, hogy dobog a szívünk? Maradj itt.
2: Vigyáznom kell, Henry. Ha a főnök azt, hogy megsejt valamit, én repülök.
1: Semmit se bánok, az életemet odaadnám, csak maradj itt velem.

0: A konzílium eredményét a következőkben foglalhatom össze. A térd izületben részleges merevség. Az egész csak idő kérdése. A magam részéről nem is nyitnék fel egy térdet nyugodt lelkiismerettel, míg a benne lévő repesz darabok el nem tokosodtak. Szerintem 3 hónap, legfeljebb 6, amíg az izületi nedv regenerálódik, és...
1: Mi az, ami 6 hónapig tart?
0: Az eltokosodás. Aztán már simán megnyitható a térd.
1: Én ezt nem hiszem.
0: Mit nem hisz? Akarja, hogy megmaradjon a térde?
1: Azt akarom, hogy vágják fel. Én nem bírok ki 6 hónapot az operációig. Főorvos úr, feküdt már maga 6 hónapot ágyban. Maga sem hiheti, hogy én ezt fekve kibírom.
0: Viccel. Tudom, hogy viccel. Maga nagyon bátor ember. Felterjesztették ezüstvitésségére. Szóval türelem, fiatal barátom. Sok türelem. Nekem mennem kell. Minden jó.
1: Catherine! Catherine!
2: Itt vagyok, szívem. Mit mondott az orvos?
1: El akarják puskázni a lábamat, de én nem hagyom. Azonnal üzenj Rinaldiért, csak benne bízom.
3: Bárhogy érzéstelenítek, ez most fájni fog. Fájni fog bizony, kutyuskám.
1: Te disznóhentes!
3: Az bizony. 2 hónapja reggeltől estig operálok, mint a hentes. Karok, lábak, hasak, térdek. Minden nehéz esetet átpasszolnak nekem. Mecsület szavamra Isten sebész lesz belőle.
1: Végre, hogy valami jót is hallok rólad.
3: Tampont kérek. Csipeszeket. Na. Jó. Így ne? Ez volt az utolsó az ócskavasakból. Jobb lesz a lábad, kutyus, mint újkorában.
1: Ezt el is várom egy ilyen világhírű sebésztől.
3: 6 hét múlva szaladni fogsz, ha gondosan ápolnak. Apropó, Miss Buckley-t láttam az imént. Milyen bájos te. Megszépült. Ami azt illeti, de én is szívesen befeküdnék betegnek.
1: Hát ez roppant egyszerű, löves magadra mozsárágyúval.
3: Minden esetre ezen még majd gondolkozom, jó? De ami a Miss Buckley-val való dolgodat illeti, egy kikötésem lenne.
1: Micsoda?
3: Én fogom levezetni majd a szülést is nálatok. Csupa barátságból.
2: És most mondd meg nekem, hányszor voltál már szerelmes?
4: Soha. Senkibe.
2: Belém se?
4: De igen, csak beléd.
2: És rajtam kívül?
4: Senkibe.
2: És hánnyal voltál együtt?
4: Senkivel.
2: Most hazudtál?
4: Hazudtam.
2: Jól tetted. Olyankor nem hazudnál, azt hiszem ki sem bírnám.
4: Nagyon szeretlek téged.
2: Én már nem is vagyok többé. Mindig azt fogom tenni, amit akarsz. És mindig azt akarom, amit te akarsz.
4: Szeretnélek feleségül venni.
2: De akkor engem azonnal kidobnak innen.
4: Talán nem dobnak ki.
2: Ki kell dobniuk már akkor, amikor a házassági engedély után járkálsz. És ha nekem haza kell mennem, nem találkozhatunk a háború végéig.
4: Miattad szeretném.
2: Én már nem vagyok én. Én te vagyok. Ne akarj belőlem külön én csinálni. Különben is én már a feleséged vagyok. Hozzád mentem. Nem vagyok jó feleséged talán.
4: Te vagy a világ legjobb felesége.
2: Hát akkor mondjuk, hogy azon a napon, amikor megismertük egymást, összeházasodtunk.
4: Nem bánom, de csak szólj egy szót, és már is összeházasodunk.
2: Úgy beszélsz, mint a tisztességes asszony kellene belőlem faragnod. Csak hogy én nagyon tisztességes vagyok, szívem. Az ember nem szégyenkezhetik azért, amiért csak büszkeséget és boldogságot érez.
4: Olyan szépen gyógyul a lábam, nem sokára vissza kell mennem a frontra.
2: Mert nem szabad gondolnod az indulásod napjáig. Most mind a ketten boldogok vagyunk, és szeretjük egymást. Holnaptól kilépőt kapsz a városba. Majd hozok konflist, és elmegyünk ebédelni. Mankóval be tudsz jönni az étterembe.
4: Holnaptól új életet kezdünk.
2: A jövő hét minden éjszakájára elvállaltam az ügyeletet.
4: Ó, Kett.
2: És most... Mit tegyek, hogy még jobban szeress? Nem akarod lebontani a hajam?
4: De igen. Gyere ide. Egészen hozzám.

0: Ez a Rinaldi igazi mestermunkát végzett a lábán. Láttam, a Mankóval már egészen szépen halad.
1: Igen, ma már a városban ebédeltem.
0: A feje nem fáj? Itt a tetején, ha megérintem.
1: Kis zsibbasztó érzés, egyéb semmi.
0: Szerencsés fickó, másnak ilyen koponya sérüléstől elborul az elméje.
1: Két napig szédültem, aztán semmi.
0: Szólhatna neki, hogy egy ideig ne vállaljon éjszakai ügyeletet.
1: Kicsoda? Nem értem.
0: Én jó barátja vagyok magának, ne beszéljen így. A többiek persze örülnek, hogy leveszi a vállukról a munkát. Csak így feltűnő. Kisé nagyon is feltűnő. Arról nem beszélve, hogy Kettnek is pihennie kell.
1: Hát én is azt szeretném.
0: Az a baj, hogy nem szeretné. És ez így nem is mehet sokáig. A lányok beszélnek, Kett megjárhatja.
1: Eljön majd az esküvőnkre, Felcsi.
0: Maguk sohasem fognak összeházasodni.
1: Amint vége a háborúnak.
0: Soha.
1: Miért gondolja?
0: Hajba kapnak az esküvő előtt.
1: Mi sose veszekszünk.
0: Majd rájönnek az ízére.
1: Nem vagyunk veszekedősek.
0: Figyelj rám, Henry. Meg lehet, hogy maguk véletlenül csak ugyan egymásra találtak. De vigyázzon. Nehogy bajba hozza Catherine-t.
1: Nem hozom bajba.
0: Rémes volna, ha Kett egy olyan hadi gyereket hozna a világra. Én akkor megölöm magát.
1: Magának nagyon jó a szíve, Fergie.
0: Nincs jó szívem, és ne is próbáljon nekem hizelegni. Különben kívánom, hogy legyenek boldogok, mint most.
1: Igen, most nagyon-nagyon boldogok vagyunk.

0: Pompás volt ez a pulykasült.
1: Gesztenye mártással a legfinomabb.
0: Erre most valami nehéz vörösbort iszunk a parfé előtt.
1: Parfé? Béke a háború kellős közepén.
0: Hiába háborúznak, a kovában még lehet enni, inni tisztességesen. És itt még zene is szól.
2: Harry! A mi derék főhadnagyunk.
3: Kapitány úr.
2: Pardon, kezét csókolom, ha megengedi Gordoni kapitány.
1: Örvendek.
3: Tudod, szívem, mi egy ezredből vagyunk.
2: Igen, együtt verekedtünk az Isonzónál. Amit látom, szépen gyógyul, Henry. Mm. Sokat emlegettük magát. Úgy tudom, felterjesztették kitüntetésre is. Bár, azzal most egy kicsit várnunk kell. Én is megsebesültem akkor a támadásnál. Ma jöttem ki a kórházból.
3: Úgy, erről nem is tudtam.
2: Ó, nagy hec volt. Csak tudja, visszaverték a támadásunkat, és ezért a kitüntetéseket is visszatartják. Pedig járna nekem is érem meg sebesülési szalag. Az még többet ér, mint a kitüntetés.
3: Mitől sebesült meg?
2: Mitől? Kézigránáttól. Egy ilyen vacak krumplinyomó is valósággal leszakította a fél lábfejemet. Ismeri ezeket a krumplinyomókat?
3: Hát persze.
2: Jól láttam a nyavajást, amikor megcélzott vele. Úgy odavágott a földhöz, hogy azt hittem, nem kelek fel többé. Fogtam a puskámat, és szépen lelőttem a fiút. Én mindig puskát hordok, hogy ne lehessen észrevenni, hogy tiszt vagyok.
3: Milyen volt az illető?
2: Szőke volt. És képzelje, nem is volt több kézigránátja, csak ez az egy. Nem is tudom, miért dobta rám. Talán gyerekkora óta erre vágyott. Talán aznap szagolt először puskaport. Gyönyörűen lelőttem a nyavajást.
3: Na és milyen arcot vágott, amikor
2: belőtt? Mit tudom én, milyen arcot vágott? Hasba lőttem. Attól féltem, eltévesztem, a fejére célzok. Hamarosan őrnagy leszek, de mire vége lesz a háborúnak, ezredes is lehetek.
3: Aki nem készítik.
2: Engem ne féltsen, engem nem lehet kikészíteni.
3: Hát azért ne játsszon a tűzzel.
2: Na jó, majd vigyázott magamra. Nagyon örültem, hogy találkoztunk. Holnap talán már újra fronta leszek. Majd elmesélem a fiúknak, hogy láttam magukat.
3: Mindenkit ölelek. Rinaldit külön is.
2: Átadom. Arrivederci.
3: Arrivederla. Hát ez volt a hős kapitány, aki azért szurkolott, csak addig tartson ki a háború, amíg belőle ezredes lesz.
1: Nálunk is vannak hősök, de azok kedvesem sokkal kevesebbet járatják a szájukat.
3: Te nem örülnél, ha nekem is magasabb rangom volna?
1: Nem, szívem. Én azt akarom, hogy épp csak annyi rangod legyen, amivel beengednek a jobb vendéglőkbe.
3: Hát az én rangom éppen ilyen.
1: Imádom a rangodat. Nem is örülnék neki, ha magasabb rangú volnál. Biztosan a fejedbe szállna. Persze, akkor is hozzád mentem volna, ha elbizakodott volnál. De sokkal jobb érzés, ha olyan férje van az embernek, aki szerény, nem beképzelt. Hallod? Kint esik az eső. Tavaszi zápor.
3: Csak úgy szakad.
1: És te mindig engem fogsz szeretni.
3: Igen.
1: Akár esik az eső, akár nem.
3: Mindig.
1: Akkor jó. Mert én nagyon félek az esőtől. Menjünk haza.
3: De komolyan félsz az esőtől?
1: Ha veled vagyok, akkor nem.
3: De miért félsz tőle?
1: Nem tudom.
3: Mondd meg, kérlek.
1: Talán azért, mert néha magamat látom az esőben, holtan.
3: Ugyan, miket beszélsz?
1: És néha téged is holtan látlak benne.
3: Na, hát ez már valószínű.
1: Nem, nem valószínű, szívem. Mert én meg tudlak védeni mindentől. Ezt érzem. De senki sem bírja megvédeni saját magát.
3: Kérlek, most már hallgass. Megint rád jöttek a skót lázálmai.
1: Igenis. Skót vagyok, és bolond vagyok. De ha akarod, akkor hallgatok. Ez mind csupa butaság.
3: Hát persze, hogy butaság.
1: Butaság, butaság. Nem is félek az esőtől. Nem is félek az esőtől. Istenem, add, hogy ne kelljen tőle félnem. Istenem...
4: Itt a kórházi elbocsátója az aláírásokkal.
3: Köszönöm, Fergyi. Csapatszolgálatra alkalmas. Vagyis, hogy tökéletesen meggyógyultam.
1: Azért a lábad csak mutasd meg Rinaldinak.
4: Hánykor indul a vonata?
3: Délután 5-kor.
4: Catherine kimenőt kapott. Gondolom, együtt ebédelnek.
1: Majd keresünk valami egyszerűbb helyet. Harry most csöndre vágyik.
4: Akkor Isten vele, Henry. Vigyázzon magára, és majd írjon nekünk a frontról. Sok-sok levelet.
3: Majd írok. Isten vele, Fergyi.
1: Mit mondtál, hova hajtson?
3: A vasútra. Nem árt, ha előbb kiérek helyet foglalni. Nagyon megszerettem ezt a várost veled. Majd ha vége lesz a háborúnak, eljövünk néhány hétre. Emlékezni. Jó?
1: Henry. Hm? Olyan furcsa.
3: Mi történt, szívem? Egész elsápadtál.
1: Semmi. Semmi már jobb. Kicsit megszédültem.
3: Aj, csacsi. Nem kell ennyire szívedre venni a dolgot. Hát pár hét és újra nálad vagyok.
1: Ne gyújts rá, nagyon kérlek. Nem bírom a cigarettafüstöt. Nem bírom.
3: Catherine, te...
1: Igen. Gyerekem lesz. Nem akartam megmondani. Féltem, hogy gondot okozok vele. Hogy szomorú leszel, és aggódni fogsz értem. Pedig semmi okod aggodalomra. És nagyon kérlek, ne bántson a dolog. Engem egy cseppet se bánt.
3: Csak érted, aggódom.
1: Értem. Mire való ez? Mindenkinek van gyereke. Nincs ebben semmi különös.
3: Te vagy a legbátrabb és a legszebb a világon.
1: Ugyan, minek mondasz ilyeneket? Féltem, hogy úgy érzed, majd egy kicsit csapdába estél.
3: Hát az ember mindig csapdába esik. Biológiai értelemben.
1: Mindig? Ez nem valami szépen hangzott.
3: Bocsáss meg. Ki tudnám vágni a nyelvemet.
1: Nem szabad, hogy félreértés támadjon köztünk. Ugye, mi sose fogunk veszekedni.
3: Nem, soha. Nem szabad. Úgyis csak mi ketten állunk egymás mellett a világon, és a többiek külön.
1: De ha csak egy kis egyenetlenség támad köztünk, akkor végünk van, és lecsapnak ránk a többiek.
3: Ránk nem csaphatnak le, mert te is bátor vagy. Bátor embereket nem érhet baj.
1: Nem bizony, és ennek köszönhetik, hogy tisztelik őket.
3: Te nagyon bátor vagy, Kett.
1: Nem igaz, csak azt szeretnék lenni.
3: Én nem vagyok bátor. Tudom, hányadán állok. Elég ideig voltam a fronton, hogy megismerjem magam.
1: Mondd, drágám, hol fogunk élni, ha vége lesz a háborúnak?
3: Alig, ha nem az aggók házában.
1: 3 évig gyerekes módon mindig elhitettem magammal, hogy karácsonyra vége lesz a háborúnak. De most már kezdem hinni, hogy a fiunk admirális lesz, mire befejezik.
3: Vagy pedig tábornok a gyalogságnál.
1: Ha 100 éves háború lesz, akkor kipróbálhatja mindkét fegyvernemet.
3: A pályaudvar. Megérkeztünk. Én kiszállok, te maradj, a kocsi visszavisz.
1: Ahogy akarod, szívem.
3: Catherine, hol akarod megszülni a gyereket?
1: Majd kitalálok valamit, csak te ne aggódj. Ugye, sokat írsz majd nekem.
3: Minden nap. Elolvassák a postát?
1: Ezzel ne törődj, nagyon keveset értenek angolul.
3: Majd össze-vissza.
1: Csak ne olyan össze-vissza, hogy én se értsem.
3: Nem, csak kicsit össze-vissza.
1: Mire visszajössz, berendezek neked egy szép otthon.
3: Talán azonnal visszajövök.
1: Hát, ha sikerült megint egy picike sebet kapni a lábadon.
3: Vagy a fülcimpában.
1: Azt már nem. Olyannak szeretem a füled, amilyen.
3: Isten veled, Kett, drágám.
1: Isten veled, Henry.
3: Én most egyenesen bemegyek a várócsarnokba. Ugye nem kell közben visszaintegetnem?
1: Nem, szívem. Mi nem búcsúzunk. Veled maradok.

0: Isten hozta fő a nagyúr. Meggyógyult?
1: Egészséges vagyok. Itt hogy állnak a dolgok?
0: Tegye le a szerelvényét és foglaljon helyet. Nagyon rossz nyarunk volt. Megerősödött valamennyire?
1: Oh, teljesen. Mi lesz a beosztásom?
0: A kocsik mind odakint vannak a vonalban. Ha kedve van, menjen föl a Banzicára és vegye át az embereit.
1: Nagyon örülök, hogy fölmehetek, és hogy újra itt lehetek magukkal, Signor Maggiore.
0: Kedves magától. Nagyon csúnya világ volt arra felé. Elvesztettünk 3 kocsit.
1: Erről hallottam. Rinaldit hol találom?
0: Itt a kórházban. Végdolgozta a nyarat és az őszt.
1: Nem csekéség.
0: Nagyon melegünk volt. El sem tudja képzelni, milyen melegünk. Gyakran gondoltam, hogy magának szerencséje volt. Jókor sebesült.
1: Én is azt hiszem.
0: És jövőre még rosszabb lesz. Sőt, azt beszélik, hogy az osztrákok most akarnak támadni. Egy kicsit elkéstek vele. Látta folyót?
1: Láttam. Nagyon meg van duzzadva.
0: Kötve hiszem, hogy támadni próbálnának, amikor már megindultak az őszi esőzések, és nem sokára leesik a hó.
2: Kurtius! Kurtius!
3: Rini! Visszajöttél. Alig akartam hinni a fülemnek, amikor mondták. Na, legelőször is mutasd a lábad.
1: Tessék!
3: Na mi az? Nem bírod jobban behajlítani?
1: Nem.
3: Disznóság, hogy így visszaküldtek. Villanykezelésre lenne szükséged. Na, mindegy. Lassanként így is rendbe jön, te. Most aztán mesélj szép sorjában, mondj el mindent.
1: Hát nincs mit elmondanom. Épp csak megvoltam csendesen.
3: Csendesen úgy beszélsz, mint valami öreg férj. Történt veled valami?
1: Velem? Semmi. És veled?
3: Engem megöl ez a háború. Teljesen torkig lettem vele.
1: Na, tehát csak nem.
3: Ha én mondom, elhiheted. Jó, most pedig vidíts fel. Mondd, hoztál lemezeket?
1: Jaj, hoztam.
3: Nagyszerű, na gyere a szobámba, ígyük le magunkat, és legyünk jó kedvűek.
2: Te, ez Caruso.
1: Igen.
3: Ez meg osztrák konyak. Hét csillagos. Ennyi volt a hadizsákmány a Monte Gabrielén.
1: Egészségedre.
3: Most leitatlak, és kivágom a májadat, és beteszek a helyébe egy jó olasz májacskát, és új embert csinálok belőled.
1: Hát nekem megteszi a régi is.
3: Megnősültél?
1: Még nem.
3: De szerelmes vagy?
1: Igen.
3: Az angol lányba?
1: Igen.
3: Hé, szegény kis kutya. És jó volt hozzád?
1: Nagyon.
3: Úgy értem, hogy minden tekintetben jó volt.
1: Fogd be a szád. Ha barátom akarsz lenni, akkor hallgass.
3: Én nem akarok a barátod lenni. Én a barátod vagyok.
1: Na, hát akkor pláne fogd be a szád.
3: Rendben van. Akkor ígyunk arra a lányra. És ígérem, hogy nem teszek rá többé piszkos célzásokat.
1: Csak meg ne erőltesd magad.
3: De én is tiszta vagyok ám. Olyan, mint te, kutyus. Majd szerzek én is egy angol lányt magamnak. Egyébként, ha a mennyasszonyodat én ismertem előbb, csak túl magas volt hozzá.
1: Leborulok a lelked tisztaságra.
3: Ezt el is várom tőled.
1: Te mondd, mi a helyzet most a fronton? Az őrnagy az imént újabb osztrák támadásról beszélt.
3: Igen, úgy hírlik, támadásra készülnek.
1: Tudod, én sokáig reménykedtem a győzelemben.
3: Én is.
1: Na most már azt se tudom, mit reméljek.
3: Csak kettő lehet. Vagy az egyik, vagy a másik.
1: Most már nem bízom a győzelemben.
3: Én sem, de még a vereségbe se bízom. Már ez még mindig a jobbik megoldás.
1: Hát miben hiszel?
3: Én? Az alvásban.
1: Az alvásban. Igazad van. Még én sem láttam semmi szentet és dicsőt ebben a háborúban. Az áldozatok a chicagói vágóhidat juttatják eszembe. Azzal a különbséggel, hogy itt a levágott húst elássák, mert nem lehet felhasználni semmire.
3: Pontosan így van, kutyus. Itt a fronton az ilyen elvont kifejezések, mint dicsőség, becsület, úgy hatnak, mint a legocsmányabb káromkodás.
1: Holnap újra kimegyek a vonalba az embereimhez.
3: Te... Kutyus?
1: Mi?
3: Nem akartam neked mondani, most már úgyis mindegy. 15 német hadosztály állod át. Bármelyik pillanatban megindulhatnak.
1: Értem.
3: És a parancs úgy szól, ki kell tartani az utolsó töltényig.
0: Mennyi sebesült? Igaz, hogy éjszaka megindult a támadás?
4: Igen, azt rebesgetik.
0: Csak úgy ne járjunk, mint az ősszel. Kis híja, hogy ott nem hagytuk a fogunkat.
4: A kocsikat a legjobb állapotba kell tartanunk. Bármikor szükség lehet rájuk.
0: Úgy mondják, németek is vannak odafönt hajóágyukkal. Nem túl veszélyesek, de átkozottul célba találnak.
5: Hol a parancsnok?
6: Főhadnagy úr, üdvözlöm.
4: Kapitány úr, várom parancsait.
6: Jöjjön egy kicsit, kísérjen el.
4: Parancsára.
6: Szörnyű dolog történt. Az éjszaka áttörték a frontot. 15 német hadosztály rohant le délnek. Körül vagyunk zárva.
1: Szép kilátások.
6: A parancs egyelőre úgy szól, hogy kik kell tartani. Az ön dolga, hogy innen hátra szállítsa a kórház felszerelését.
4: És a sebesültek?
6: Aki belefér a kocsiba, azt elviszik, a többit marad.
4: Értem.
6: Pár hete még együtt ebédeltünk a kóvában. Maga ott ült a mennyasszonyával. Emlékszik?
1: Hát hogy nem emlékeznék?
6: Most meg? Ezek a disznó németek. De csak jöjjenek le a hegyekből, majd megtudják, mit ér az olasz katona. A síkon ellátjuk a bajukat. Szavamra ellátjuk.

0: Ott a villa előtt álljon meg.
1: Igenis.
0: Úgy látom, a lakók elhagyták. Teljesen üres a ház.
2: Nem bánom én. Lefekszem a padlóra, és borzasztó álmos vagyok.
3: Háromszor elaludtam a volán mellett.
0: Olajat cserélünk, benzint töltünk.
2: És az alvás.
0: Mennyi ennivalónk van még?
2: Egy darab sajt, két kenyér, pár üveg bor. Hát itt minden üres. A tulaj alaposan kitakarított, mielőtt olajra lépett.
0: Sürgősen szereznünk kell ennivalót.
2: Ezt szeretem hallani, mert tudja, főadnagy úr, egy hadsereg a hasával masíroz.
0: Csak elérjük Udinét, ott rendezett viszonyok közé kerülünk.
2: Oda nézem, főadnagyőr, az országúton ott lent. Előttünk menekülők áradata.
0: Mint egy karnevál. Tank, gyerekkocsi, tehenek, lövegek. Ez egész egy nagy hömpölygő áradat.
2: Ebbe belekerülünk, végünk van. Se megállni, se előzni.
0: Nem, várjon. Vágjon itt le a dűlőúton. Az irány jó, majd elébük kerülünk valahogy.
1: Micsoda út, majd elharaptam a nyelven.
0: Nézze, repülőgépek.
2: Elkanyarodnak az országút felé.
0: Hát zúglak is a bombák.
1: Az anyát. Megfogott bennünket a sár. Átpörögnek a kerekek.
0: Hintáztassa előre hátra.
1: Hintáztassa, nem megy.
0: Dobjon alá gajat.
1: Na, vegy át a volán, majd én kiszállok. Ha szólok, akkor adjon teljes gáz.
0: El kell jutnunk még ma Udinébe különben.
1: Gáz neki, főhadnagy úr!
0: Mi baj, miért integet?
1: Tiávad gáz, vége. A differenciálon ül az egész kocsi. Ezt ki nem emeljük innen, ha csak utat nem építünk hozzá.
0: Na, fogja a hátizsákját, és ahogy bírunk, gyalog előre.
2: Mit szól hozzá a lába, főadnagyor?
0: Az most nem számít, gyerünk.
2: Az Isten, de jó volna egy bicikli. Amerikában is bicikliznek?
0: Sokan.
2: Nálunk nagy dolgám a bicikli. Utálok gyalogolni.
0: Várjon. Csak nem lövöldöznek itt valahol.
2: Nem hallottam semmit. Micsoda gyönyörű ez a híd a folyó felett.
0: Jó lesz átsietni rajta, még mielőtt felrobbantják.
2: Aláoknázták?
0: Kettőnk alatt akkor se robban fel.
2: Oda nézem, miféle autó száguld rajta?
0: Na mindjárt távcsővel.
2: Hát ilyen autót még soha se láttam.
0: Úgy látom, német vezérkari autó.
2: Németek? A szentségét. Mit gondol, körül vagyunk már zárva?
0: Nem tudom. De miért nem röpítették levegőbe a hidakat? De miért nincsenek itt géppuskások végig a parton? Miért tudnak így lefelszáguldozni a németek?
2: Ezt magának kellene tudni, főadnagyom.
0: Egy balondok háza az egész. Na mindegy, a mi dolgunk most az, hogy a leggyorsabban elérjük Udinét. Kéznél van a kulacs. Adja ide, hadd húzzak egyet belőle.
2: Tessék. A hídfőnél német sisakok.
0: Látom. És senki sincs, aki oda pörkölne nekik.
2: Megláttak minket. Tovább mentek. Húzódjuk le a töltés aljába.
0: Egyen, maradjon csak ide fönt. Nem ránk fáj a foguk. Nagyobb dologra vadásznak ezek.
2: Át tudunk csúszni köztük?
0: Persze. Ha besötétedik, szépen elsétálunk mellettük. Aztán tovább. Mindig csak dél felé.

0: Hát a németektől sikerült meglógni, de ez a menekülő hadsereg nem valami szívderítő látvány.
1: Hogy van a lába?
0: Hát, ami azt illeti, eléggé fáj.
1: Ha itt menjünk tovább a Tagliamento partján. Ezt a folyót már tartani fogják, amilyenik meglátja.
0: Örökké nem tarthat a visszavonulás.
2: Nézze ezt a csapat katonát. Eldobálják a puskájukat.
0: Pedig a puskát nem szabad eldobni.
1: Azt hiszik, ha nincs puska, akkor nincs háború.
3: Állj! Megállni!
0: Mit akarsz tőlem?
3: Tábori csendőrség. Megállni, hé!
0: Hogy mersz kezet emelni egy tisztre?
4: Mi van ott? Lőjétek agyon, ha ellenáll.
0: Kicsodák maguk, és mit akarnak tőlem?
4: Vigyétek hátra többihez.
3: Na, mozgás, mozgás.
5: Harry! Harry!
0: Kapitány úr! Maga is? Hogy került ide?
6: Harmadik napja keresem az ezredünket. A repülők teljesen szétszórtak bennünket. Maga meddig jutott a kocsikkal?
4: Kapitány!
6: Parancs!
4: Miért szakadt el a csapat testétől?
6: A légitámadáskor a folyónál...
4: Nem tudja, hogy a tisztnek a katonái mellett van a helye.
6: De igen.
4: A magához hasonló árulóknak köszönhetjük, hogy kiesett kezünkből a győzelem gyümölcse.
6: Bocsánatot kérek, ha visszavonulás...
4: Itália nem vonulhat vissza soha. Cserbe hagyta a csapatát. Golyó általi halál. Vigyétek!
0: Vége. Pedig hogy szeretett volna ezredes lenni?
4: Így bánunk el azokkal, akik beengedik az ellenséget a haza szent földjére. Alezredes, lépjen elő. Hányadik dandár? Miért szakadt el?
2: Három nagy ugrással elérem a folyót. Mit tétovázom, ha várok, végem van. Senki sem hiszi el rólam, hogy nem németkém vagyok. A vízben nem találnak el olyan könnyen. Gyerünk!
4: Állj! Ne hagyjátok megszökni! Utána!
2: Milyen sodrása van a víznek. Száguld velem. Ha nincs ez a tuskó, elmerülök. A partot el kell érnem. Nem bírom sokáig. Nem fulladhatok meg. Milyen üres a gyomrom. A fejem, a mellkosom majd szétpattan. Úristen, milyen nehéz a csizmám. Kapaszkodj, Henry! Ne mondj le az életedről! Közeledik a part. Valami forgóba kerülettem. Ha kidob, megmenekülök. Fűszva. Fűszvák. A part. Itt a part.
0: Már leír a lábam.
2: Homok. Homok ágy, sejem ágy. Milyen jó elnyúlni a semmiben. Catherine, te is ágyban fekszel most. Érdekes, nem tudom, melyik oldaladon szoktál aludni. Jó éjszakát, Catherine.
0: Remélem, jól alszol.
2: Hát én mindjárt hozok neked egy pohár vizet, szerelmem. Nem sokára virrad, és meglásd, akkor jobb lesz minden. Csukd be a szemed, és próbálj aludni, kedvesem. Nem megyek el. Csak kiálts nekem. Már is ott vagyok. Mindig veled maradok.
0: Már nem is haragszom senkire. Nem a tábori csendőr, a háború ragadott galléron. Mindegy, túl vagyok rajta. Most már nincs semmiféle kötelezettségem. Az olaszok, végeztem velük. Sok szerencsét kívánok nekik, mert vannak köztük jók és bátrak és csendesek, akik meg is érdemlik a szerencsét. De egyék meg, amit főztek. Semmi közön többé az egészhez. Most ki kell öntenem a vizet a csizmámból. Meg kell szárítanom a ruhámat.
2: Vonatfütty! A közelben vasútnak kell lenni. Gyerünk, Henry, vissza az életbe. Ha ügyes vagy és bátor, holnap már nála lehetsz. Együtt megyünk vacsorázni. Fehér ágyban fekszünk, és nem megyek többé sehová nélküle.
7: Istenem, Henry!
0: Jó estét, kedvesem!
7: Te vagy az, igazán te. Hogy kerülsz ide? Civil ruhában?
0: Elég volt. Különbékét kötöttem.
7: No, de drágám!
0: Több tucat puskából lőttek rám, akikért az életemet is. Na, de mindegy. Most már tudom, mit kell tennem.
7: Én felmentést kértem a szolgálat alól, de téged letartóztatnak.
0: Ha el fognak kivégezni.
7: Szörnyűségeket beszélsz. Akkor miért maradunk itt? Menjünk el ebből az országból. Menjünk el azonnal.
0: Nekem is ez jár a fejemben.
8: Hogy bírod magad, Kett?
7: Ó, remekül. Nincsenek émegéseim, és látod, milyen könnyen mozgok. Mm. Tulajdonképpen semmi az egész.
2: Nekem szebb és kedvesebb vagy, mint valaha.
7: Menjünk el minél előbb, oda, ahol senki sem bánthat, és nyugodtan élhetünk.
2: Hajnalban, amikor leléptem a tehervonatról, egy taxissal beszélgettem. Az aranyórámért elvinne bennünket Strézába. Az útlevelem megvan, és a tavon átjutatnánk Svájcba.
7: És ott mit csinálnak veled?
2: Mint amerikai állampolgárt nem dobhatnak vissza. Felügyelet alá helyeznek, vagy efféle.
7: Hát akkor gyerünk. Nem szabad a sorssal játszani. Téged itt minden percben elfoghatnak, és ebből én nem kérek.
2: Ne is említsd. 3 napja csak arra gondolok, hogy katonaszökevény vagyok, és gonosztevőnek érzem magam.
7: Á, te nem a hadseregtől szöktél meg. Te csak az olaszokat hagytad ott.
2: Milyen édes teremtés vagy te, Catherine. Nekem már csak te jelented az életet.

0: Szomorú ez a tópart lombja vesztett fasoraival.
1: Ha csak kinézek az ablakon, vacog a fogam.
0: Majd egyszer megmutatom neked nyáron, milyen ez a szálló békében.
1: Ó, sok felé el kell vinned majd. Még Párizsban sem voltam.
0: Gyere csak, innen az ablakból jól látni azt a szigetet. Az ott Isola Bella. Attól északra a tó csücske már Svájc.
1: Hű, de messze van. Ki volt az az ember, akivel az imént beszéltél?
0: Jó a mixer. Nagyon rendes fickó. Még tavalyról ismerem. Megbízhatunk benne.
1: Beszélek vele. Holnap kell szereznünk neked néhány inget és nyakkendőt.
0: Alaposan elszoktam ezektől a civil dolgoktól.
1: Felhozzák a vacsorát?
0: Igen, már szóltam. Ki az?
2: Joe vagyok. A vacsorát hoztam, uram.
0: Tessék, jöjjön be!
2: Nagy baj van, Mr. Henry. Holnap reggel letartóztatják.
0: Mit beszél?
2: Ma délben érdeklődtek az irodában maga után. Kihallgattam a beszélgetésüket.
0: Miért akarnak lefogni?
2: Valami háborús história lehet az oka. Ha nem követett el semmit, akkor se jó, ha elviszik.
0: Igaza van.
2: Akkor szökjön át Svájcba.
0: Hogyan gondolja?
2: Lent a csónakom a parton. Hátul ki tudunk menni észrevétlenül. Csomagolja össze a podgyászt és leviszem.
0: Vihar van.
2: Már alább hagyott. Kicsit még esik, de attól át lehet menni.
0: Kett, nincs kedved vacsora helyett átevezni Svájcba egy csónakon?
1: Neked volna kedved?
0: Nekem semmi kedvem hozzá, szeretnék visszafeküdni az álomba.
1: Hát akkor öltözünk, és induljunk minél hamarabb.

0: Joe azt mondta, hogy tartsuk mindig a szél irányát.
1: Pokolja ez a sötét ég, a vágtató felhőkkel.
0: Most lehetünk a tó közepén.
1: De hiszen Palánzát se láttuk még.
0: Vagy nem vettük észre.
1: Nem vagy fáradt szívem.
0: Nem.
1: Szeretnék én is evezni egy kicsit.
0: Á, szó se lehet róla.
1: Azt mondtad, hogy még viradat előtt át kell érnünk.
0: Igen, különben elkap a határrendőrség.
1: Mennyit kell eveznünk?
0: Még vagy 15 kilométert.
1: Mennyivel jobb, hogy feljött a hold, mintha egy helyben állnánk. Van még benned élet, drága?
0: Á, nincs semmi bajom, csak a tenyerem. Cafatokban jön róla a bőr.
1: Tudod, mit gondoltam? Hmm? Itt az ernyőm. Kinyitom. Azzal vitorlázhatnánk. Akkor csak kormányoznunk kell.
0: Megpróbálhatjuk, várjál. Beakasztom az ülésdeszkába.
1: Nagyszerű! Repülünk, mint a nyíl.
0: Ó, elviszi a szél!
1: Ha láttad volna magad a kifordult ernyővel a kezedben, mint egy szárnyas fantom a tó felett.
0: Aj, borzasztó, még mennyit kell evezni.
1: Nem vagy szomjas.
0: De igen, a táskában találsz konyakot.
1: Hallod ezt?
0: Mi ez?
1: Motorcsónak.
0: Várj, a part mellett meglapulunk. Olaszok, határrendőrök, a lámpafényben látom a köpenyük színét.
1: Ezt megúsztuk.
0: Na most aztán neki. Már nem lehetünk messze a svájci vizektől. Lépj ki, Svájcban vagyunk. Jaj, csodálatos érzés.
1: El se tudom hinni, hogy megszabadultunk abból a pokolból.
2: Önöké ez a csónak?
0: A miénk.
2: Honnan jöttek?
0: Föleresztünk a tavon.
2: Milyen nemzetiségűek?
0: Amerikai és angol.
2: Miért csónakkal lépték át a svájci határt?
0: Tudja, sportember vagyok, az evező sportért egyenesen rajongok. Ha mód van egy kis evezése, nem bírok ellenállni.
2: Miért jött ide?
0: Téli sportot akarunk űzni. Turisták vagyunk, és szenvedélyünk a téli sport.
2: Ez a hely semmiféle téli sportra nem alkalmas.
0: Azt tudjuk. Most keresünk egy olyan helyet, ami téli sportolásra alkalmas.
2: Mit csinált ön Olaszországban?
0: Építészetet tanultam, az unokahúgom pedig művészettörténész.
2: És miért jöttek el onnan?
0: Nagyon vágyottunk egy kis téli sportra. És amíg a háború tart, addig úgysem tanulhatok építészetet.
2: Kénytelen vagyok megkérni önöket, hogy adják át az útlevelüket.
0: Ja, természetes. Tessék.
2: Igen?
1: Tessék.
2: Igen, köszönöm. Mennyi pénzük van?
0: 3500 lira.
2: Ha önök téli sportot akarnak űzni, Wendgenbe kell menniük. Apámnak ott nagyon szép szállodája van.
0: Ó, milyen szerencse. Szabad kérnem a címet.
2: Majd felírom egy cédulára.
0: Köszönöm.
2: Most menjenek el egy szállóba. Kicsit pihenhetnek, amíg intézkedem. Egy katona átkíséri önöket Locarnóba, ő nála lesznek az útleveleik is.
0: Igen.
2: Nagyon sajnálom, de ez az előírás. Biztos vagyok benne, hogy Locarnóban megkapják a tartózkodási engedélyt. Sok szerencsét!
0: Köszönjük, nagyon köszönjük!
1: Remek voltál, drágám. Csak maradj meg emellett. Téri sportot akarsz űzni, és kész.
0: Ezt szeretem benne, ezt az örök vidámságot, bájt és erőt.
1: És még mi mindent, te csacsi?
0: A kezem.
1: Ó, szegény kis kezed, ezekkel a szörnyű vérhólyagokkal. A legszívesebben végig csókolnám valamennyit.
0: Hát, ha csak ez volt az ára, megérte. Tudod, egyszer géppuskás koromban menet gyakorlaton. Kett, te nem figyelsz rám.
1: Bocsáss meg, szédülök. Olyan különös érzés. Úgy érzem magam, mint valami vígópera szereplője lennék. Pedig lehet, hogy csak ő rendetlenkedik.
0: A legjobbkor érünk a szállodához. Te azonnal feküdj le egy kicsit. Hívjak orvost?
1: Nem, már is jobban vagyok.
0: Kett, tudod, mire gondoltam abban a vadevezésben a tó közepén? Hogy itt Svájcban rögtön összeházasodhatnak.
1: Nem, drágám. Ne akart, hogy ilyen családanyai külsővel álljak az anyakönyvvezető elé.
0: Hát mikor akarod?
1: Majd, ha újra karcsú leszek. Azt szeretném, hogy az esküvőnkön az emberek összemosolyogjanak. Milyen szép fiatal pár.
0: Most hogy érzed magad?
1: Azt hiszem, felhívhatod az orvost.

0: Jobbnak láttam, ha a kórházba hozzuk.
1: Komplikációktól tart?
0: Még nem tudom biztosan. Sajnos a tünetek nem a legjobbak.
1: Bemetek hozzá?
0: Tessék, csak néhány percre.
1: Catherine, drágám.
2: Henry.
1: Nem sokára túl leszel az egészen. Az orvos érti a dolgát, ne félj.
2: Nem félek. Tudod, előbb arra gondoltam, milyen őrülten viselkedtem, mikor először találkoztunk. Emlékszel?
1: No, hát csak egy icipicit voltál őrült.
2: Most már sohasem leszek olyan. Most már nagyszerűen tudok viselkedni.
0: Meg kell vizsgálnom a feleségét, kérem, hagyjon magunkra néhány percre, Mr. Henry.
2: Csak azt akarja megnézni, meddig tart még. Aztán visszajöhet szívem.
0: Majd szólok.
1: Szegény kicsiket, most fizetned kell. Így bűnődnek azok, akik szeretik egymást. Senki sem bújhat el a sorsa elől. Az ördög vigyel a sorsot. Nem halhat meg. Ebben nem szoktak belehalni az asszonyok. Ő csak szenved. Keservesen szenved, ez vele jár. De ha mégis, akkor mi lesz? Hé, doktor, mi lesz, ha mégis meghal? Emberek, mi lesz? Hogy haladnak, doktor úr?
0: Sehogy se haladunk.
1: Hogy érti ezt?
0: Szó szerint. A gyerek már nem él. Műtétet kell csinálnunk. Mr. Henry!
1: Mi történt?
0: Vérömlést kapott.
1: Bemehetek hozzá?
0: Még nem.
1: Súlyos.
0: Elég súlyos.
1: Catherine, te mosolyogsz.
2: Szegény szívem, mennyit aggódhatsz, értem.
1: Meggyógyulsz, Catherine. Hamarosan egészséges leszel, és minden szép lesz újra.
2: Meghalok. Pedig gyűlölöm a halált.
1: Meggyógyulsz. Tudom, hogy meggyógyulsz.
2: Nem félek tőle. Csak gyűlölöm. Henry!
1: Tessék, szívem!
2: Ugye, ahogy velem voltál, úgy nem leszel soha mással. És ugye, nem mondod más lánynak azt, amit nekem.
1: Soha.
0: Túl sokat beszélnek. Jobb, ha most kimegy a szobából, Mr. Henry.
1: Mit tud mondani, doktor?
0: Semmit. Nem volt más lehetőség, higgy el. A műtét is azt bizonyítja.
1: Ne beszéljünk róla. Van még valami teendőm ma este?
0: Nincs. Szeretném magát haza kísérni.
1: Nem, köszönöm. Jobb szeretnék még itt maradni egy kicsit.
0: Ilyenkor az ember nem tud mit mondani. Én sem tudok.
1: Ilyenkor nem lehet mondani semmit. Catherine! Te édes!

Elhangzott Búcsú a fegyverektől. Ernest Hemingway regényének rádióváltozata Örkény István fordításában. Közreműködött Mécs Károly, Bora Margit, Velencei István, Tomanek Nándor, Deák Sándor, Sós Lajos, Gordon Zsuzsa, Petes Sándor, Győző László, Fenyő Aladár, Kőmíves Erzsi, Andrész Vilmos, Gál Sándor, Gera Zoltán, Budai István, Záh János, Baksai Miklós. Zenei szerkesztő Troszt Margit, szerkesztő Gyenes György. Rádióra alkalmazta Moravec Imre, rendezte Cserés Miklós doktor. A hangfelvétel 1963-ban készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Késő esti krónika.
1: A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Huszonkét óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Mikhia György. Főbb híreink először röviden. Önkormányzati választást tartottak 6 településen, a szavazás szabályosságát civil megfigyelők is biztosították. Gazdasági kérdésekről tárgyalt kihelyezett ülésén a kormány Erdőbényén. Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani holnaptól az utakon. Folytatódik a napos, száraz idő. Következnek a részletek, a szerkesztő Kócán Dávid. Önkormányzati választást tartottak 6 településen, Budaörsön, Nagykátán és Kunbaracson egyéni képviselőt, Vaján polgármestert, Porcsalmán és Gerzsekaráton polgármestert és képviselőket is választottak. Tímár Áron, a DE akció közösség elnöke, az esti krónikában arról beszélt, hogy a szavazás szabályosságának biztosítása érdekében választási megfigyelésre szakosodott civilek is jelen voltak a településeken. Tímár Áron azt mondta, eredetileg Porcsalmáról kaptak jelzést, hogy segítsenek megakadályozni a szavazatvásárlást, de később Vajára is áthívták őket. Hozzátette, mindkét településen feszültséget tapasztaltak, Vajára azonban úgynevezett őrszemeket is át kellett csoportosítani.
3: Többszörös erősítés érkezett Vajára, mi is átjöttünk, én is, és az illető úriembert, aki ezt megtette az őrszemeinkkel, erről megkérdeztem, illetve megkérdeztük őt, hogy mi történik itt a ráhordásra, van erről bármilyen kommentje, tud erről valamit mesélni, és hát ugyanezt megpróbálta velünk is eljátszani, és a csapat egy néhány perces fennállás után mégis csak elhagyták a helyszínt, utána kijött a járőr, akinek elmondta, hogy mi történt, és akkor az úriember nyomába eredt, hogy akkor ennek a végére járjon. Úgyhogy messze van ez az ideálistól, hogy itt ebben a régióban, hogy ezekben a falvakban zajlik a szavazás.
2: Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor bedöntötte letartóztatott minisztere védekezését. A Fidesz elnöke a hangúügyet úgy keretezte, hogy a liberálisok bosszút állnak, amiért nem kaptak állami pénzt. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, korábban azt állította, a döntéseknél nem számított a párt szimpátia. A Fidesz nem lát ellentmondást a két nyilatkozat között, Dercsényi Dávid összeállítása.
4: Magyar Péter reagált arra, hogy Orbán Viktor szerint ismét az MSZP-SZ

0: DSZ-on kormányon, a pesti liberálisok kulturális bosszúja, hogy Hankó Balást letartóztatták, mert nem juttatott nekik az állami támogatásokból. A Fidesz elnöke zárt körben beszélt a Hankó ügyről. Az október 1-én letartóztatott volt kulturális minisztert azzal gyanúsítják, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásait a 2026-os választás kampányköltségeire használta, amikor érdemi elbírálás nélkül ítélt meg pénzeket Fidesz közeli művészeknek, előadóknak. A volt kormányfő az egész ügyet kultúrharcnak látja.
1: Az egyetlen kultusminiszternek 16 év alatt, aki nem adott neki támogatást, annak börtönbe kell végezni, ezért vitték el a Hankót. Minden korábbi kultuszminisztere olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abban az irányvonalban esik nagyjából a kultúra, azt támogatom, ami aberráció, szembe megy, hazafiatlan, meg a jóisten ellenvítik, nem tudom, az anyám kinyilván, bocsánat, azokat meg nem adok.
0: Ugyanakkor korábban Hankó Balázs a Hír TV-nek adott interjújában ezt mondta.
2: Ha meg valaki fideszes művésznek támogatást ad, kulturális támogatást, azért börtön jár. Ezt a világot éljük, holott minden jogszerű volt, és nem a párt preferencia alapján történtek kulturális támogatások, hanem a kulturális támogatás célszerűségének megfelelően.
0: A két nyilatkozat között feszülő ellentmondást tett szóvá Magyar Péter is. A miniszterelnök a Facebook oldalán úgy fogalmazott. Orbán Viktor bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését. Védjen meg téged az Orbán Viktor, írta. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy az Orbán Viktor által elmondottak tökéletesen egybevágnak a párt elnökségének egy héttel ezelőtt közzétett sajtóközleményével, amely szerint, idézem, Hankó Balázs meggyanúsításának oka az új kommunista önkény politikai leszámolási szándéka. Egyben a belpesti kulturális elit bosszúja is, amit az váltott ki, hogy Hankó Balázs a kormány kultúrpolitikájának megfelelően nem támogatta az értéktelen és az aberrációt népszerűsítő műveket.
3: Reagált a Medián arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a Tisza párt megrendelésére készített reprezentatív felmérés szerint múlt hét óta 6% ponttal nőtt a különbség a kormánypárt és a Fidesz között. Papról Andi összeállítása.
4: Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délőtt azt írta a Facebook oldalán, hogy újra 65% felett áll a Tisza párt. Csak előre. Fogalmazott. Biztató bejegyzésének előzménye, hogy az elmúlt napokban két közvéleménykutató intézet is olyan adatokat tett közzé, amelyek a kormánypárt támogatottságának enyhe csökkenését és az ellenzéki Fidesz kismértékű erősödését mutatták. A Republikon intézet szeptember végi felmérése szerint a biztos szavazó párt választók körében a Tisza párt támogatottsága az augusztusi 68-ról 64%-ra csökkent, miközben a Fideszé 22-ről 25%-ra nőtt. Így a különbség 39% pont volt. Hasonló tendenciát mért a 21 kutatóközpont is. A szintén szeptember végén rögzített adataik alapján a választani tudók körében a Tisza párt a májusi 69%-ról 60%-ra esett vissza, míg a Fidesz 23-ról 26%-ra kapaszkodott fel. Magyar Péter júliusban egy akkori Medián felmérés kapcsán, amely 73%-os támogatottságot mutatott, azt mondta, ez a történelmi mértékű felhatalmazás egyértelmű visszajelzés a megkezdett reformok és a felelős kormányzás iránt. A Medián közvéleménykutató cég szintén a Facebookon reagált a miniszterelnök bejegyzésére. Azt írták, nincs azzal semmi baj, ha egy politikai párt közvéleménykutatást rendel. Azzal sincs, ha a kutatás eredményeit megtartja magának. Ha azonban úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza az eredményeket, akkor ugyanazok a szakmai etikai elvárások lépnek életbe, mint bármely más közvéleménykutatásnál. A publikációban fel kell tüntetni legalább a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A résztvevők a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. Az eseményen emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter tegnap a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről beszélt. Az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik témája a készülő klímatörvény volt, közölt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogszabály a hazai környezetvédelem alapvető kereteit határozná meg, és még idén az országgyűlés elé kerülhet. A miniszter szerint az előkészítésbe civil szervezeteket is bevontak. A Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke azonban azt mondta a Krónikának, egyelőre nem látták a törvénytervezetet. Farkas István emlékeztetett, az érdekképviselet csak nem 200 szervezet nevében néhány napja kereste meg a környezetvédelmi minisztert azzal, hogy legyen több idő, legalább 4 hét a véleményezésre.
6: Mi azt szeretnénk, hogy ez ne 8 napos legyen, mivel hogy egy olyan törvényről van szó, ami évtizedekre meghatározza Magyarország ügyeit, ezért azt kértük Gajdos László miniszter úrtól, hogy legalább 28 napot adjon rendelkezésére a társadalmi és gazdasági szereplőnek, hogy véleményt mondjanak erről a tervezetről.
3: Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása a folyó magyarországi szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, szeptember közepén a Duna vízhozama Budapestnél még 800-1100 köbméter között volt. Ezzel szemben a következő napokban 600-700 köbméter per szekundum vízhozamra számítanak a szakemberek, ami jelentős visszaesésnek számít. Az előző hónapban a vízállás a budapesti vízmérce nullpontjához viszonyítva 83 cm körül alakult, szemben a jelenlegi 2-3 cm-rel. Siklós Gabriella hozzátette, a paksi atomerőmű működése az alacsony vízállás mellett a következő időszakban is biztosított.
7: A fenékküszöb építési munkálatai továbbra is folyamatosak, tehát nyilvánvalóan a vízügyi szakemberek és a tervezők is 24 órában figyelik az érkező vízhozamokat, és hogyha kell, akkor az építésnek a menetén annak megfelelően változtatnak. Most azonban ezt a nagyon kicsi vízhozamot is szerencsére sikerül úgy megduzzasztani, hogy az elég legyen a paksi atomerőmű működéséhez.
3: Megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az intézményt Demeter Szilárd főigazgatóként még kultúrharcos célokkal felálló közgyűjteményi szervezetként jellemezte. Őt tavaly Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója váltotta. Dercsényi Dávidnak ő értékelte a központ tevékenységét.
8: Őszintén szólva, én ebben a pár hónapban nem láttam azt, hogy ennek bárhol, bármilyen pontján a rendszernek a hasznát élvezhettük volna.
0: A szervezet létrehozásától azt remélték, hogy több pénz jut majd például a 2019 óta bezárt Iparművészeti Múzeum felújítására. A Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint ezek a pénzek azonban nem érkeztek meg.
8: Eleve alulfinanszírozott intézményeket tereltek egybe, majd ez a teljes integráció aztán egyetlen egy fillér többet támogatást sem kapott a ígéretekkel és reményekkel szemben.
0: Ezzel szemben egymást érték a gondok. Központosítva volt a kommunikáció, a könyvkiadás, a rendezvényszervezés, aminek következménye is volt.
8: Ugye valamennyi intézményben leálltak a szakmai programok, megálltak a tudományos kiadványszerkesztési munkák, tehát nem jelentek meg azok a komoly tudományos kötetek, folyóiratok, amelyek jellemezték ezeket a nagy múltú intézményeket, leálltak a nemzetközi ügyek lényegében.
0: Zsigmond Gábor vezetésével a szervezet végül ezeket újra tudta indítani.
8: Néhány hónap alatt eljutottunk idáig, ahol most tartunk, egy hosszú rombolás után.
0: Emellett visszaadták az elvont jogköröket, tudtak némi pénzt adni a dolgozóknak, kutatóknak, hogy megtartsák őket. Az intézmények vezetői annak idején jelezték a problémákat, ám senki nem hallgatta meg őket. Demeter Szilárd leváltása sokat mondó lépés volt a fenntartó részéről, mondja Zsigmond Gábor. A főigazgató tapasztalatai szerint a kulturális intézmények integrációja általában kudarcos. A szakmai munka rovására megy, mert a fenntartó költségcsökkentést remél, de az ágazat évtizedek óta alulfinanszírozott, így már nem lehet spórolni. A héten jelentette be Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter, hogy a központot megszüntetik az év végén, az intézmények visszanyerik önállóságukat. A közgyűjtemények most a szaktárcával együtt dolgozzák ki saját 2027-es költségvetésüket, felkészülnek az önálló munkára. Zsigmond Gábor szerint ugyanakkor még a központ felszámolásával is sok munka lesz.
3: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. Az elmúlt éjszaka vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon több órán keresztül, utasokat azonban még nem szállítottak. A tesztelésen a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Fokozott közúti ellenőrzést tart holnaptól egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Csiki Laura elsőként ért célba a döntőn Jimmy nevű lovával. A győztes egy huszárszabját, valamint egy herendi huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A második helyezett Dunaszerdahely, a harmadik pedig Ácsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és a kis huszárvágtán vasad lovasai győztek, a fogatvágtában egy új kígyósi ménes lett a legjobb. Az állatok védelmére hívták fel a figyelmet a szervezetek ma az Állatok Világnapján. Több százan vonultak végig kutyáikkal Budapesten, az Andrássy úton, a Noé állatotthon eseményén, hogy népszerűsítsék az örökbefogadást. A fővárosi állatkertben fogadónapot tartottak az állatkerti nevelőszülőknek, a budapesti Rex kutya otthonban pedig játékos bemutatókkal és előadásokkal várták az érdeklődőket. Király Péter állatorvos, a kutya otthon alapítója azt mondta, a világnap jó lehetőség arra, hogy tudatosítsák az állattartókban, felelősséggel tartoznak kis kedvenceikért.
9: Van egy olyan kutyus például, akit alig egy hete hoztunk el a miskolci állategészségi telepről, ahová úgy vitték be, hogy egy hurkolt madzak belenőtt a nyakába ennek a szerencsétlen állatnak. Megoperáltuk, és most már lábadozik. Mi több jó hír, hogy én fogom örökbe fogadni, mert nagyon kedves kutya. És örök mementó lesz azoknak a gyerekeknek, akiknek bemutatom, hogy bizony nagyon sok ember felelőtlenül bánik az állatokkal.
3: Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy Sharjahból Bécsbe tartó repülő. Az egyik utas rosszul lett. A Budapest Airport megerősítette, hogy az érintett menetrend szerinti járat 76 percet töltött Budapesten, majd folytatta útját. Németországban lezuhant egy kis repülőgép, többen meghaltak. A tragédia Baden-Württemberg tartomány Gundelsheim települése mellett történt, a kiégett roncsban két holttestet találtak. A hatóságok közölték, a leszállni készült kisgép egy szőlőültetvényen csapódott a földbe. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a balesetet.
10: Időjárás.
3: Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. A késő esti krónika véget ért, a szerkesztő Kócán Dávid, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Seres Beáta és Lajer Rita nevében is köszöni a figyelmüket Mikja György. Most következik a Sportvilág, hírekkel legközelebb 23 órakor jelentkezünk, viszont hallásra.
10: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
11: Rossi szerint az eddigi összkép pozitív, holnap jöhet ismét Ukrajna. Helyezetlenül zártak dzsúdósaink a világbajnokság nyitónapján. Max Verstappen idei első győzelmét aratta a Bahreini Grand Prix. A hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A holnap esti Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája összecsapás felvezetéseként megtartotta a magyar válogatott szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját Nagyszombatban. Ezen Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitánya elmondta, az összkép pozitív a válogatott eddigi szereplését illetően, ám ez csak akkor ér valamit, ha az ukránok ellen is jó eredményt érünk el. Rossi mellett Csinger Márk képviselte a csapatot, melynek keretét már el is hagyta a sárgalapok miatt eltiltását törtő Kerkez Miros. Többek között erről is kérdezte Péter Ágoston.
12: Márk, 3 meccs, 3 kezdőcsapatbeli szereplés. Jöhet a negyedik?
13: Remélem, igen, meg lesz. Köszönöm a bizalmat. Próbáltam mindig olyan teljesítményt nyújtani, hogy bent tudjak maradni, és szerencsére sikerült is.
12: Bírod a terelést? Mert azért elég sűrű a program.
13: Persze, azért szerintem mindenki megérzi fizikálisan, mert azért másfél hét alatt játszunk 4 meccset, azért az nem kevés, de tudom mondani, hogy szerencsére jó vagyok, egészséges. Persze meglátszódik azért, hogy másokat játszottunk, szerintem mindenkin, de mindenki oda teszi 100%-osan magát.
12: Kulcs szerep hárul rád ebben a két hétben, nem is kérdés. Érvezed?
13: Mindenképpen szeretem ezt, nem tagadom. Lehet mondani, hogy nehéz, de másképp nem lehet fejlődni, vagyis állok elébe.
12: Elég keszekuszán alakul a csoportunk. Hogyha az ellenfelek képességeit, játékát nézed, akkor melyik képes leginkább nyomást helyezni a mi kapunkra?
13: Azt mondom, szerintem minden ellenfél erős, mindegyik tudna nyomást helyezni, de azt tudom mondani, hogy a csapatként nagyon jól dolgozunk, főleg védekezésben. Most egy gólt kaptunk a 3 mérkőzésen, tudom mondani. Már csak ha előrefele a játékban jobbak leszünk, akkor szerintem nincs kérdés.
12: Pontosan egy gólt kaptunk, Egyet is rúgtunk, de veled beszéljünk az előbbiről. Mitől működik ennyire jól ez a hátsó alakzat?
13: Mindenképpen lehet mondani, hogy az elején azért nem voltunk annyira összeszokva. Úgymond én is új vagyok, de jó társak mellé könnyű beilleszkedni, és tudom mondani, hogy nagyon jó a csapat összhang, ez nagyon fontos, és hogy megértjük egymást a pályán, meg az egész csapat együtt mozog, ez a legfontosabb, nem csak a védő 4, az egész kezdő 11, és szerintem ezért vagyunk jók védekezésben.
12: Hogy érzed magad Vili Orbán mellett, körül, mert elég sokat töltötök mostanában együtt?
13: Tudom mondani, hogy jól érzem magam. El lehet mondani, hogy ilyen játékos mellett nem nehéz kihozni magadból a maximumot, de mindenképpen meg kellett ismernem nekem is őt, őnek is engem, de azt tudom mondani ezzel az eltelt idővel, hogy jó teljesítünk együtt.
12: Oké, a belső védőpáros tehát összecsiszolódott, a széleken viszont kényszerűségből kellett és kell változtatni. Csapatszinten, keretszinten mennyire automatikus ilyenkor az újra rendeződés?
13: Mindenképpen egy nagyon fontos játékos esett ki, de vannak olyan játékosok a csapatban, aki tudják helyettesíteni, mert mindenki úgy fog kérni a mérkőzés, hogy 100%-ot fog letenni. Ha elfáradt 60 perc, akkor van olyan cserénk, aki be tud állni helyette, és szerintem mindenképp jól fogunk szerepelni.
12: Milyen hangulatú összecsapásra számítasz, és milyen hangulatot hozott az öltözőbe az első 3 pont?
13: Örültünk neki, mert megküzdöttünk érte, ha tudom így mondani, minden mérkőzésen úgy mentünk bele, hogy nyerni szeretnénk. Most szerencsére szerencsénk is volt, és szerencsére tudtunk nyerni. Azt várom, ez a mérkőzés szintén sok néző előtt, sok magyar szurkolón, sokan fognak minket támogatni, és ugyanaz úgy fogunk kérni, hogy meg fogunk halni a pályán, minden megteszünk azért, hogy megnyerjük, és remélünk a szerencsés mellénk áll, és akkor nyerni fogunk.
12: Nagyon friss tapasztalataink vannak az ukrán csapattal kapcsolatban. Mi mindent lehet felhasználni annak érdekében, hogy most másként alakuljon.
13: Mindenképpen tudom mondani, az volt az első mérkőzés, de le tudtuk szűrni belőle, amit hibáztunk, mik voltak jók, és a jó dolgokat tudunk építeni, akár védekezésbe, akár támadásba. Az akarattal nem volt probléma, és azt ugyanúgy kihozzuk, és fölkészülünk az ukránokba, akkor nem lesz probléma.
12: Erre az tényleg egyetlen hibára azért rákérdeznék, a kapott gólra. Mennyit foglalkoztatok azzal a szituációval, milyen tanulságai voltak, akár egymás között, akár a stábban?
13: Megnéztük mérkőzés után, megbeszéltük, hogy ki hibázott, ki hogy hibázott, meg mi volt. Mondták, hogy mérkőzésben benne van, nincs vele probléma, 90 percig kell koncentrálni, és akkor nincs semmi probléma utána.
11: A válogatott jelenlegi keretének mindhárom kapusa a Puskás Akadémia jelenlegi kapusedzőjének, Mitring Istvánnak a keze alatt dolgozott korábban. Többek között erről is kérdezte őt Németh Kornél.
14: A büszkeség, az elégedettség, de nem megelégedettség. Mi az, ami ilyenkor az emberben munkálkodik? Megéltél egy csomó mindent játékosként is, nyilván edzőként, amikor dolgozol, vagy nevelőként, sokkal inkább szerintem talán ez lesz a jó kifejezés. Ennél jobb visszaigazolás alig, ha kell, hogy ott vannak címeresben, és mind a három kisebb-nagyobb időt eltöltött a kezed alatt.
15: Természetesen a büszkeség az első, amire az ember ilyenkor gondol. Látom a posztokat, látom a három kapust Puskásmezben. Nem vagyok az a típus, aki nekiáll ezekkel mindenféle csodát tenni.
14: Én viszont most szent szándékkal elkérdeztem, úgyhogy légy szíves.
15: Köszönöm. Mindenféleképpen az ember természetesen ilyenkor üzen neki, ugye gondolta, Ács Bencének ez volt az első alkalom, hogy meghívták. Rögtön üzentem neki, miután a keretet megláttam, kihirdették. Szerintem legyünk büszkék azokra, akiket beválogatnak. Hát természetesen, aki ismeri a Bencét, az tudja, hogy milyen emberrel állunk szemben. Ő is helyén kezeli a dolgokat. Fiatal kora óta, amikor oda került hozzánk, akkor is még egy gyenge szárnyakon álló kis madár volt, akinek azért a testalkatát nagyon át kellett dolgozni, meg hosszú időnek kell eltenni ahhoz, hogy ilyen szinten tudjon védeni, amilyen teljesítményeket mostanában nyújt. Ez azért nagyon sok munkának a gyümölcse, ez azóta alakult ki, és azokkal a lehetőségekkel, ahol őt mindig ellátták a mérkőzés percekkel, onnantól jött. Én ezt elővetítettem már, tehát beszélgettünk már a Gergővel elég sokat erről, Olasz Gerivel, és már
14: mai
15: akkor...
14: Mai műsorunk szerkesztője, igen?
15: Igen. Korábban, tehát már majdnem egy évvel ezelőtt, amikor az Zalaegerszegben futott egy fél évvel ezelőtt, és akkor futott egy jó kört, akkor mentek itt a húzavonák, én azt mondtam, akkor, hogy egyáltalán nem fog meglepődni, ha a közeljövőben meghívót fog kapni. Most ez természetesen megtörtént, az ember boldog, kihúzza magát, mert azért mégiscsak egy Tóth Balázs, Mécsi Ármin és egy Gundel Takács Bence időszakosan, hosszabb, rövidebb ideig azért a kezünk alatt pallérozódott. Örülünk neki, kirakjuk az ablakba, de ettől még a holnapi munka nem lesz könnyebb.
14: mind a három kapus részben, egészben, rövidebb, hosszabb ideig, de Puskás Akadémia nevelés. Pécsi Ármin természetesen, amikor Liverpoolba került, akkor egyik pillanatról a másikra nagyon nagy sztár lett. Mindenki kíváncsi volt arra, hogy Pécsi Ármin honnan indult, hogy indult. Én most azt látom azért, és nem csak Pécsi Árminról szól ez a történet, de akkor, amikor mondjuk jött a grúzok elleni mérkőzés Szoboszlai Dominikkal, Kerkezzel, hogy azért csak volt nálunk három, oké, hogy náluk is volt egy, aki egyébként sajnos most pont még jelen pillanatban Ármin előtt van a sorban, ugye Mamardasvili személyében. Úgy nőttem fel a korosztályomnak ez a sajátja, hogy nem nagyon, nem az, hogy három, hát egy sem nagyon. Tehát amikor Németh Krisztián, Gulácsi Péter oda került, messze nem kaptak ekkora szerepet, vagy ilyen lehetőséget, mint ami Kerkeznek vagy Szoboszlainak jut. Szóval én inkább innen közelítem meg ezt a dolgot. Hogyan nézette ezt, mennyire lehet ezt így nézni, kell így nézni, nem így kell nézni? Tehát, hogy persze ez egy nagyon nagy dolog, hogy ott van, de a teljesen természetes fejlődési folyamat, hogy most per pillanat a Liverpool kötelékéhez tartozik, de nem ott, hanem ugye Ausztriában szerepel.
15: Ugye ez indul onnan, hogy mibe gondolkodtak a szerződéskötéskor. Ugye 5 éves szerződésről beszélünk, amiben ennek teljesen a fázisai le voltak előre vetítve. Tehát oda volt írva. Mi is kimentünk, volt kapusedző kollégáimmal, a mostaniakkal is. Kimentünk, szépen fölültünk a repülőre, elmentünk, Ármin, Tóth Balázs, Manchester, mind a kettő ott lakik, meglátogattuk őket, és beszélgettünk bizonyos dolgokról. Persze, akkor is a büszkeség vezérelt minket, de azért tudtuk azt, hogy milyen helyre megy, mi az a nagyságrend, amit neki majd ott munkával el kell érnie, és hogy ez a projekt, amit ugye a menedzsment tett neki az asztalra, ugye én beszélek mindegyik játékosnak a szüleivel is néha, és ugye rákérdez az ember, akkor a realitások talaján van mindenki.
14: Két kapusról ejtettünk már szót, Gundel Takács Bencéről, illetve Pécsi Árminról, jöjjön most a magyar, illetve hát érintőlegesen a magyar csapat jelenlegi első számú kapusáról, Tóth Balázsról is. Ami engem most nagyon foglalkoztat, mit tudsz arról, mennyit beszéltetek-e, Balázs hogy éli meg az elmúlt helyzet, az elmúlt időszakból azt a helyzetet, hogy késztényként kezelték, nagyon sokan összeboronálták a Celticekkel, arról szóltak a sajtóhírek, hogy ha és amennyiben a BL főtáblára a liga szakaszba jut a Celtic, akkor megy. Mindenki ismeri a forgatókönyvet. A Linz ellen a 4 gólos összesített előny is kevés volt a skót csapat számára. Ez a húzavona, anélkül, hogy most csapatnevekbe belemennénk, szóval ezt kívülállóként végig sorolni is nehéz volt, hogy minden csapatnevet jókor mondjak meg, jó helyre tegyek. Hát még, ha ez tényleg igaz, és ezt át kellett élnie, meg kellett élnie, volt-e bármilyen megpróbáltatása, mondom, csapatneveket Isten őriz, hogy bármit mondjál az elmúlt időszakból, mert a teljesítményen szerencsére semmi nem érződik, vagy látszódik.
15: Ezek a srácok profik, tehát tisztában vannak vele, hogy mik történhetnek, mik azok a lehetőségek, amik az ő életükbe jöhetnek. Természetesen a média feldobja ezeket, a média felkarolja a témát, a média lehetőségekről beszél, aztán csak akkor tényekről, amikor már tényleg oda kerül a sor. Erről nem beszéltünk, de tudatosan nem beszélek ebbe az időszakba velük, mert nem kérdezek, tájékozódom, olyan embereknek a véleményét kérem ki, akik ebben aktuálisan tudnak valami információt mondani, csúnyán fogom mondani, semmi közöm hozzá. Annyi, hogy ugye az ember azért a lelkét ápolgatja, meg simogatja az, hogy milyen lehetőségeket tartogat neki még az élet, de itt ügynökségek munkájáról, lehetőségek, csapatnevek, úgy, hogy te is mondod, nem fogom megkérdezni, nem, ez nem az én dolgom. Én érzésekről szoktam velük beszélgetni, lehetőségekről, amik aztán utána feldobják úgyis azt a témát, hogy amerre a beszélgetés mindig el szokott kanyarodni.
14: Az meg aztán gondolom pláne, hogy a grúzok ellen kapott gól nélkül sikerült lehozni. Sőt, hogyha az északírek elleni pontszerzést nézem, akkor 2 mérkőzés sikerült kapott gól nélkül lehozni, és az ukránok ellen is ugye nagyon egy ilyen egygólos meccs volt. Mit jelent egy kapus lelkének? nem csak Tóth Balázsnak, nyilván ha egy kicsit mesélsz róla, azt megköszönöm, hogy esetleg ő mennyire lelkis, nem lelkis, de úgy általánosságban az edzők szeretik ezt hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogyha kapott gól nélkül lehozunk egy meccset. Itt azért szerintem ezen belül a kapus, ami mindig egy speciális pozíció, azokban a csapatsportágokban, ahol van kapus, hatványozottan. Mit jelent az, hogy tényleg két meccs lement, most kapott gól nélkül, és ezen a két meccsen 4 pont?
15: Itt én kiegészíteném avval, hogy 3 mérkőzés, 1 kapott gólt. Tehát azért, ha a felnőtt szintet nézzük, ezeket a válogatott statisztikákat, akkor 3 nemzetközi mérkőzés, 1 kapott góllal, az rettentő jó statisztika. Ugye ez dicséri azért az egész csapatot, dicséri azokat, akik játszottak ezeken a mérkőzéseken. A kapus persze mindenféleképpen ebből a szempontból örül. Bosszankodik, hogy ez az egy gól, az miért tudott bemenni, megvan az oka, szerintem túllépnek rajta, ők ennél sokkal komolyabb játékosok, hogy rágódjanak rajta. A 2 kapott gól nélküli meccs, az pedig mondjuk nagyon jó jel a következő mérkőzésekre. Természetesen ugye tudjuk, Márton Gabi hallottam útközben, szépen kifejtette, hogy hány játékos, hogy forgatják őket. A válogatott szinten egy olyan, mintha egy csapat, egy klubcsapat elmenne egy tornára, és 2 naponta játszaná a mérkőzéseket, és ugye ennek természetesen tétje van, mert csoportban olyan helyen kell lenni, átsorsolnak egyikkel, másikba, keresztbe kell játszani, aztán utána döntő, helyosztó, etc. etc. Tehát ez egy kicsit így néz ki. Az én szememmel teljesíteni kell, eredményt kell hozni, és ebben a kapott gólok száma nagyon sokat befolyásol. Most ugye itt tudunk beszélni 3 meccsből 1, én nagyon bízom benne, hogy megmarad ez a tendencia, azért látni a csapaton azt az agilitást, azt a védekezési struktúrát, amivel szerintem egy ilyen hatékony védekezési rendszerben óriási szerepe van a Balázsnak, mivel őneki vannak kifejezetten jó tulajdonságai, ez a magasan védekező és hosszú labdára kiéről, tehát láttuk. Én mintának beküldtem a gyerekeknek a csoportokba, korosztályos csoportokba, hogy tessék megnézni a visszajátszást, tessék ebből tanulni valamit, hogy milyen pozícióba, hol kell állni, milyen labdákra, hogy lehet kiérni. Amikor nem érek ki a labdára, a védésre utalok, akkor milyen pozíciót veszek fel, és abból hogy tudok hárítani. Tehát ezek egy rettentő jó oktatófilmek. Tehát ennél nincs jobb. Az a mérkőzés jeleneteknél, kapus jeleneteknél az én szakmában nincsen jobb oktatóanyag. Tehát gyakorolhatunk bármit, de amikor mérkőzés helyzetben, téthelyzetben valaki megvalósít egy olyat, amit különböző helyzetekben próbálunk gyakorlattá tenni, az a világ legjobb oktatófilm.
11: És még mindig maradjunk egy kicsit a holnapi ukrán-magyarnál, Mitring István után hallgassák meg, hogy a korábbi válogatott labdarúgó, a Kozár Mislen jelenlegi vezetőedzője, Márton Gábor hogyan értékeli az eddigi Nemzetek Ligája szereplést, különösen az utolsó mérkőzést. A riporter ezúttal is Németh Kornél.
16: Teljesen más Magyarországot láttunk, azt hiszem, a Gurzi ellen, mint az előző 2 meccsen. Konkrétan az ukránok ellen, ugye a hazai meccset tekintve, engem az ukránok lettek meg igazán, a magyarok is azzal, hogy nagyon előrefelé nem voltunk túl veszélyesek, viszont az ukránok nagyon veszélyesek voltak az átmenetben, az engem meglepett, nyilvánvalóan annyira nem ismerem őket, ugye ott azért nem egyszerű a helyzet, de a Grúzia ellen már azt gondolom, hogy nagyon agresszív volt a csapat, rengeteg összepróbálkoztak akár átlövéssel, akár akciókkal, úgyhogy az mindenképpen bizalomra ad okot.
14: Az első fél időben kifejezetten tetszett nekem, én a helyszíni kommentátorként azt mondtam a hallgatóknak is, hogy arról tudok beszámolni, hogy jó érzés volt látni azt, hogy nagyon hamar, nagyon magasan letámadtak a miénk, és tényleg hiába, hogy idézőjelben csak 1 gólos mérkőzés volt, azért látva a korábbi eredményeket ebben a csoportban, vagy éppen azt, hogy a grúzoknak egyébként hozzánk hasonlóan nagyon komoly téttel bírt ugyanez a mérkőzés, én ezen nem csodálkozom. Mekkora önbizalmat, mit adhat ez a magyar srácoknak szerinted? Ugye a 4. mérkőzés jön ebben az úgynevezett válogatott ablakban, itt azért én azt feltételezem kívülről, hogy ez kell, hogy megerősítse a hitüket abban, hogy nem felejtettek el focizni, és tudják ők ezt jól csinálni.
16: Igen, talán mondjuk most konkrétan az első ukrán meccset veszük, most én a második meccsről, az északi meccsről annyira nem beszélnék. A Grúzia meccsen a nagy különbség az volt, hogy ott azért az ukránok, mondom, nagyon gyorsan voltak az átmenetek, és azért voltak lehetőség és helyzeteik is. A Grúzia ellen ugye, hát most arra ugyan senki, de Kvarcelia,
14: igen, ilyen kommentátor barát neve van. Igen.
16: Így van, tehát nagyon nehéz kimondani a nevét, viszont egy rendkívül jó játékosról beszélünk, és azt gondolom, hogy az egyik meghatározó játékos a grúz válogatottnak, főleg a támadásokban. Ő relatíve nagyon jól ki lett kapcsolva, tehát nagyon kevés lehetőséget adtak a grúzoknak. Előre viszont én sem mondom, azt nem lehet azért mondani, hogy a magyaroknak rengeteg helyzete volt, de az abszolút uralták a meccset, tehát igazából én azt gondolom, hogy a gól után nem nagyon forgott veszélyben a győzelem, talán a második félre volt egy kisebb időszak, amikor egy kicsit a grúzok úgy nyomtak, megpróbálkoztak, de igazából nem nagy lehetőségeik voltak. Úgyhogy ha a formát nézzük, akkor nyilván mindenképpen ez a grúz volt a három meccsből a legjobb. Nyilván nem csak azért, mert győzelem volt, hanem hogy a játék, meg a meggyőződés, tehát meggyőző volt a játék, inkább úgy mondom. Hát nem lesz könnyű ez az ukránok elleni meccse, mert ők is ugye most éppen egy eléggé sima vereség után vannak, úgyhogy ez nem biztos, hogy jó a válogatottnak, most biztos, hogy ők is jobban odafigyelnek, úgyhogy hát érdekes meccs lesz, azt gondolom, de hát nyilván magyarként magyar győzelmet várunk, ez nem kérdés.
14: Így bizony, gyakorló edzőként hogy állsz ahhoz a kérdéshez, és most egy picit, nyilván nem Marco Rossi helyett akarom, hogy mondd meg, vagy hogy bele szólj, akár te, vagy akár én bármilyen álláspontot megfogalmazzak, de mondjuk, hogy ha van egy olyan meccs, ahol nem kap gólt a védelem, akkor gondolom a lehető legkevésbé szívesen nyúl bele az ember, tehát ha már Kvaratskheliát említetted, Osvát kifejezetten jól muzsikált azon az oldalon, a Fradi jobb hátvédje, ugye, hogy levette a grúzok legnagyobb sztárját, ha lehet így fogalmazni, ugye Tóth Balázs szerepe adott a kapuban, de egy helyen biztos, hogy bele kell nyúlnia majd Marco Rossinak, hiszen Kerkez eltiltás miatt a győztes gólt szerző Kerkez nincs, nem áll rendelkezésre, ő el is hagyta a válogatott edzőtáborát. Adja magát nagyon kézenfekvő, hogy oda akkor Nagy Zsolt, aki most egy sorral előrébb játszott a grúzok ellen, hogy ő kerülhet oda, abba a pozícióba?
16: Igen, hát ez ilyenkor mindig elgondolkodott, hogy edző számára, hogy nyilván ugye van másik bal hátvéd is, ugye a Vasasból a doktori, csak aki fiatal, tehát hogy ilyenkor ilyen helyzetben az edző kinek szavaz bizalmat, nyilván kívülről más mindig mondani valamit, mert nem vagy velük, tehát aki velük van, az nyilván jobban látja, hogy az adott meccsen melyik játékos lenne hatékonyabb, de hát most, hogyha a rutin mellett szólunk, akkor egyértelműen a Nagy Zsolt a legegyszerűbb megoldás. De hát majd a szövetségi kapitány eldönti, hogy ki mellett dönt, mondom. Kívülről én már ezt megtanultam, ahogy te is mondtad, gyakorló edzőként, hogy amikor néz egy másik csapatot, és kívülről nem értesz dolgokat, akkor utána mondjuk adott esetben azzal a csapattal utána dolgozol egyszer te is, akkor néha meg akkor máshogy látod a dolgokat. Tehát belülről azért teljesen máshogy érik meg az edzők a... jobban ismerik a játékosokat, adott mérkőzés, ugye ki van elemezve, ki az, aki hatékonyabb tud lenni, nyilván akár a védekezésnél, akár a támadásnál, tehát sokféle szempont van. Én azt gondolom, hogy van alternatívája az edzőnek most Rossinak, úgyhogy majd ő meg eldönti, hogy ki. Én azt gondolom, hogy a Nagy Zsolt a kézenfekvő, mint kívülálló, de hát egy ilyen meccsen azért ez egy fontos meccs, hogyha itt azért nyerni tud a csapat, akkor meg tudja előzni az ukrán válogatott, másrészt van egy marad esélye az első helyre. De hát lehet, attól fiataloktól se kell félni. Nekem egy picit gyors volt a pár NB1-es meccs után beválogatni játékosokat, de hát én vagyok a szövetségi kapitány, úgyhogy biztos, hogy vele se tudnának rosszat húzni. Egy jó képességű futballistáról van szó. Tehát mondom még egyszer, nem mi vagyunk az edzők.
11: A holnap 20 óra 45 perckor kezdődő Ukrajna-Magyarország találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, a Kossuth Rádió műsorán pedig 22 óra 15 perctől követhetik az eseményeket. Ma egyébként 8 mérkőzés rendeztek, illetve rendeznek a Nemzetek Ligája különböző divízióiban. Az A ligában Görögország-Németország a 92. percben 0-0, Hollandia-Szerbia 95. percben 2-1, 89 perc után Portugália-Norvégia 2-1, illetve a 94. percben Wales-Dánia 0-1. A B-ligában Koszovó-Ausztria 1-1, Írország-Izrael jelenleg 1-1, itt is a 94. percben járunk, míg a D-ben Azerbajdzsán-Litvánia 1-0 és Málta-Andorra 1-0. A folytatásban kosárlabda. Egy mérkőzést maradt már a női NB1-ben, a Diósgyőr-a Szekszárdot fogadta. Mindkét gárda győzelemmel kezdte a bajnokságot, hogy ezúttal kiörülhetett, arról Balogh Balázs számol be önöknek.
17: A Diósgyőr nyerte a rangadót, Diósgyőr-Szekszárd 74-57. A vendégcsapat kezdett jobban egy 5-0-ás szériával, de utána Diósgyőr átvette az irányítást, Enabosi volt az, aki remekelt az első játékrészben, ennek is köszönhetően 23-14-re az első negyedet megnyerte a hazai gárda. Azonban hiába volt a 11 pontos előny a hazai csapatnál, a vendégek 33-31-re felzárkóztak, és szoros volt a második negyed. A szünetben 38-36 volt az állás, Enabosi 16, Jányi pedig 14 pontig jutott a hazai, illetve a vendégcsapatnál. Aztán a harmadik negyed álomszerű vendégkezdést hozott, hiszen Dombolya és Tóth is elhelyezett egy-egy triplát a hazaiak gyűrűjében, és megfordították a mérkőzés állását, 42-38 volt ekkor a vendégeknek. Azonban a Diósgyőr nagyon szívósan követte a Szekszárdot, majd meg is fordította ismét a saját javára, a találkozott 51-41 volt, ezt követően pedig fokozatosan húzott el a hazai csapat, köszönhetően annak is, hogy a szekszárdi játékosok talán egy kicsit többet vállalva sorra hagyták ki a tripláikat, ennek köszönhető, hogy a Diósgyőr végül is nagy különbséggel tudott nyerni. A mérkőzésen több jó teljesítményt is láttunk, Enabosi 20 pontot szerzett a találkozón, de a második félidőben Kányási, aki 13 pontig jutott, nyerőembernek bizonyult hazai részről, de Ahotájra is 12 pontot szerzett. Még a vendégeknél Jányi 20 pontot dobott úgy, hogy legalább 6 zicsert kihagyott. Összességében a Diósgyőr a hajrában mutatott remek játékának köszönhetően talán ilyen arányban is megérdemelten nyert. Még egyszer a végeredmény, Diósgyőr Szekszárd 74-57.
11: A mérkőzést követően a hazaiaktól a 12 pontig jutó Ahotájra értékelt Kulcsár Andrásnak.
18: Tudtuk, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés, és szerintem egy nagyon jó lendülettel kezdtük meg a mérkőzést. Ugye kialakítottunk egy nagyobb előnyt, amit sajnos el is vesztettünk, mert a védekezésünk az teljesen összeesett. Viszont a fél időben úgy gondolom, hogy átbeszéltük azt, amit ki kell javítanunk. Összeszedtük magunkat, és szerencsére a negyedik negyedre ismét ki tudtunk alakítani egy kis előnyt, és búzni ezt a győzelmet.
19: A fél időben lehet, hogy átbeszéltétek, de aztán a harmadik negyed eleje az borzasztóan sikerült. Utána viszont csináltatok egy 18-1-es rohanást. Mit sikerült ott megtalálni végül is a harmadik negyedben?
18: Úgy gondolom, hogy csak azt a lendületet kellett megint elkapnunk, amit a meccs elén tudtunk hozni, és a szív és az akarat.
19: Milyen a munka Magyar Gergellyel, milyen ez az átalakuló DVTK, és milyen neked ez az új szerepkör, jóval több játékperc?
18: Én már dolgoztam ugye Gerivel együtt tavaly nyáron, szóval én nagyon izgatottan vártam a közös munkát. Nyilván még nagyon az elején vagyunk, de egyelőre szerintem tök pozitív a munka, és majd alakul még a szezon során.
19: És hogyan tudtátok azt feldolgozni, hogy ezúttal nem lesz meg az Euróliga főtábla, hanem idézőjelben csak Európa Kupa?
18: Nyilván nagyon akartuk, és mindent beletettünk, amit tudtunk, és ami volt bennünk aznap, de úgy dölt el, hogy nem nekünk kell az Euróligába menni. Ugyanilyen akarattal fogunk az Európa Kupába is játszani, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle.
11: Ahotájra után most pedig következzen a vendégektől a dupla-dupláig jutó Jáni Zsófia.
19: Nagyon érdekes mérkőzést játszottatok, az első fél időben 30-16-ról még visszajöttetek, sőt fordítottatok is, a végén mégis 17 pontos vereség lett. Miért?
18: Szerintem sajnos nagyon elfáradtunk, mint védekezésben és mint támadásban, sajnos könnyű zicsereket kihagytunk, amiket érvényesítenünk kellett volna, és utána a védekezésben nem álltunk fel rendesen, meg szerintem néha a kizárás is problémánk volt, és ezért könnyű kosarat kaptunk.
19: Kizárás, óriásit kellett birkóznotok a palánk alatt, például Enabosival, aki szintén csak úgy, mint elérte a 20 pontot. Ez a palánk alatti csata, ez mennyire volt döntő?
18: Nyilván tudtuk, hogy mire kell számítanunk, hogy egy nagyon kemény és fizikális centereik vannak a Miskolcnak, szóval erre készültünk, nyilván próbáltuk felvenni velük a harcot, kisebb nagyobb sikerrel sikerült is szerintem.
19: És a második negyed végén és a harmadik negyed elején mit találtatok meg, mert ott nagyon sültek a kezeitek, hullottak a triplák?
18: Igen, nyilván az öltözőből úgy jöttünk vissza, hogy aki jobban akar, az fog nyerni. Szerintem bennünk volt ez, de sajnos nem sikerült átlendülnünk ezen végig, teljesen a meccs végéig, szóval nyilván egy csapatként játszottunk, de a végére sajnos elfáradtunk szerintem.
19: És hogyan látod ezt az újjáalakuló Szekszárdot? Az látszik, hogy itt az egész bajnokságban új lapokat osztunk.
20: Igen, szerintem egy nagyon jó csapatunk lesz, nagyon jól összeállunk majd, még egy picit javítanunk el pár hibánkon, de szerintem nagyon jó csapat fogunk alkotni, és sikeres szezonunk lehet.
11: Diós Győr Szekszár, tehát 74-57, a hazaiak továbbra is hibátlanok, a tolnaiak pedig egy-egy győzelemmel, illetve vereséggel állnak. A női kézilabda NB1-ben ma egy mérkőzésre került sor, ezen az Újonc MTK hazai pályán simán 41-19-re verte az ugyancsak Újonc vendég Eger együttesét. Az osztrák jégkorongligában az FTC Telekom szétlövés után 4-3-ra kikapott a Bolzánó vendégeként. Az utolsó előtti helyen álló Ferencváros a hatodik idei fellépésén a negyedik vereségét szenvedte el, míg a Bolzánó vezeti a tabellát. A Fehérvár AV19 szintén kikapott, méghozzá 2-0-as előnyről hosszabbítás után 3-2-re a Pusztertal Völfe otthonában. A székesfehérváriak tizedikek. A jégkorong Erste Ligában Brassó Gyergyói Hoki Klub 3-1, Dunaújváros Budapest Jégkorong Akadémia HC 2-6, Feha 19 Újpest 3-9, DVTK Debrecen büntetők után 4-3. Utóbbi mérkőzés után a két vezetőedzőt, sorrendben a diósgyőri ládobolást, majd a debreceni Vasztyunyin Artomint Török Oliver kérdezte.
21: Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani az utolsó harmadban, egy picit talán leült az együtt, és elhitte, hogy meg lesz ez a találkozó?
22: Nem, egyáltalán nem gondolom így, és szerintem is volt így. Igaz, az történt, hogy mi megdolgoztunk minden gólunkért, küzdöttünk szívvel, lélekkel, és tényleg megérdemelten lőttük a gólt, de nagyon erős ez a Debrecen, és a második gól pont tükrözi azt, hogy szinte óramű pontossággal ők nyomás alatt is a begyakorolt figurákat megjátszák, és elég volt egy-két egyéni hiba. Tehát így azt kell mondanom, hogy ezt a két pontot így megnyertük. Mi nem vártuk azt, hogy itt majd 4-5 góllal megverik ezt a Debrecent, mert elég jó csapat, de tényleg szerintem nagyon jól játszottunk ismét, ez örömteli, és tényleg erre lehet építeni. Amit kértünk és elvártunk, azt megcsináltuk. Úgyhogy kifejezetten közönségszórakoztató mérkőzés volt, reméljük legközelebb még többen jönnek ki, úgyhogy mi nagyon örülünk most ennek a két pontnak.
21: Beszéltünk a mérkőzés elején, hogy nehéz helyzetben van a csapat, a találkozó közben még nehezebb helyzetbe kerül, de ezzel együtt az, hogy pontot sikerül hazavinni, nem Miskolcról, gondolom az örömmel tölti el a vezetőedzőt.
23: Így is fel lehet fogni, hogy nem kettőt buktunk el, hanem egyet nyertünk. Ráadásul az egész meccset nézzük, az első harmadot főleg, akkor egyik oldalra örülhetünk ennek az egy pontnak. Ha meg a harmadik harmadot nézzük, akkor kicsit szomorúak lehetünk. Meg a hosszabbítás talán, hogy csak egyet távozunk.
21: Várt valamelyebb állapotáról tud-e valamit mondani így gyorsan?
23: Azt mondták, hogy a térde sérült meg, eltört talán. Nyilván nem két percet érő ütközés volt, de hát a bírók mindig jobban látják.
21: Ez azt jelenti, hogy tovább nehezedik a csapat dolga, de mi a közvetítés alatt beszéltünk arról, hogy lehet, hogy ez egy picit összerántja az együttes, még összekovácsolja a csapatot, a sok nehézség?
23: Biztos, hogy összekovácsolja, viszont valakinek játszani is kell. Most a két fiatal játékosunk nem akartunk bedobni 10 perccel a vége előtt egy ilyen szoros mérkőzésen, ráadásul amikor hátrányban voltunk először, úgyhogy 8 csatára fejeztük be a mérkőzést. Nyilván összerántja, mert nagyot meloztak a végén. Szerintem, ha 8 csatár beszorítja az ellenfelet, a harmadik harmad második felébe az azt jelenti, hogy valami tényleg történt, de azért mi hosszabb távon próbálunk gondolkodni, és nyilván nem könnyű a mostani helyzetünk.
11: Most pedig Cselgáncs. Azerbajdzsánban ma elkezdődött a judó világbajnokság. Dedecsik Ferenc jelenti Bakuból.
24: Elkezdődött, és elég hamar véget is ért magyar szempontból. A Cselgáncs világbajnokság első napja. Köszöntöm Önöket Azerbajdzsánból, Bakuból. A judó világbajnokságon a két legkisebb súlycsoport kezdett hivatalosan. A nőknél nem volt magyar érdekelt, a férfiaknál viszont Feckó Csanád és Andrási Márton is tatamira lépett. Feckó Csanád rögtön az első körben kiesett a spanyol López ellen hosszabbításban Jukóval. Érdekesség, hogy ők egyébként összecsaptak egymással nagyjából 3 héttel ezelőtt Budapesten, a budapesti Grand Slamen. Akkor szintén hosszabbításban, de Feckó Csanád nyert, most viszont kikapott és kiesett az első körben a magyar versenyző. Andrási Márton ugyan tovább ment az első körön, méghozzá a pánamerikai játékokon idén ezüstérmet szerző salvadori ellenfele ellen, de aztán a második körben jött a franciák VB ezüstérmese Valadier Picard, aki ellen intés kell 3 sidó után kikapott Andrási Márton, így ő pedig a második körben búcsúzott a Cselgáncs világbajnokságtól. Holnap 3 magyar érdekelt lesz, a nőknél tatamira lép majd a 2025-ös világbajnoki ezüstérmes Gertjás Róza, illetve a kétszeres olimpiai 5. Pupréka, mellettük pedig a férfiaknál Pongrácz Bence lesz majd érdekelt. A délutáni érem döntőket, illetve a délutáni érem mérkőzéseket az N4 Sporton minden nap élőben nézhetik.
11: És a nyitó napon egyébként Koga Wakana, illetve Ahmad Yusifov révén japán, illetve azeri aranyérem született. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és ma a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves versenyzőnek ez volt pályafutása 72. és idei első futamgyőzelme. Verstappen mögött a Mercedes-es Kimi Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. A heves esőzés és a mezőny nagy részét sújtó műszaki probléma miatt a verseny egyébként több mint másfél órás késéssel kezdődött. Az első futamon rajtszélgyőzelmet aratott, a másodikon pedig hetedik lett a friss Európa-bajnok Kis Norbert, a Revis Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB idén záró Háramai hétvégének vasárnapi napján. A 41 éves szombathelyi pilóta ezzel 2014 és 2015 után 2021 óta sorozatban hatodik EB címét gyűjtötte be. Az első és a harmadik futamon is dobogóra állt Mihelis Norbert a túraautós TCR World Tour délkorai verseny hétvégéjén, és ez összetettben a második helyre léptette őt elő. A Hyundai gyári csapatának magyar versenyzője a második viadalon hatodikként ért célba. A 42 éves Mihelis márkatársa, a spanyol Miker Ascona az első és a harmadik futamot is megnyerte, ezzel így ő áll az élen összetettben, előnye éppen Mihelis előtt 41 pont. A World Tour idei szezonjának következő fordulóját két hét múlva Kínában rendezik meg. A brit Elvin Evans nyerte a rali világbajnokság idei szezonját, miután az idén záró Sardinia-din ötödik lett, ezzel az összetettben 5 ponttal a Toyotás márkatársa a svéd Oliver Solberg előtt végzett. A 37 éves Velszi pilóta első VB elsőségét szerezte, az előző 6 szezonban 5-ször másodikként végzett a pontversenyben. Szentkirály lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta fináléját a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban. A döntők napján, vasárnap, további 4 versenyszámban hirdettek győzteseket, a Huszár gyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A kis Huszár vágtában szintén Vasad diadalmaskodott, fogatvágtában az új kígyósi ménes győzött, míg a kocsitoló versenyt a hazai színeket képviselő Szilvásvárad nyerte. De hogy pontosan mi is az a nemzeti vágta, és hogy milyen jelenleg a magyar lósport helyzete, arról Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató, a Magyar Lovasport Szövetség elnöke beszélt a Nemzeti Sportrádiónak.
1: A nemzeti vágta túlmutat magán a versenysporton. Ugye a lósport és a lovasport az egy egész évben működő sportszövetség és egy sportversenyek világa, a bajnokságok, fordulók, amiben szintén Szilvásvárad egy főszerepet játszik, de maga a nemzeti vágta az egy egyedülálló dolog, és hát azt lehet mondani, hogy egész Európában, talán Közép-Európában mindenképpen az egyetlen olyan amatőr lovasverseny, ami túlmutat magán a lovas versenyen. Ugye a lovas hagyományainkat próbáljuk feleleveníteni, de egy modern tartalommal megtölteni. Eltérve a lósporttól, ahol a lovak versenyeznek, és a lovassporttól, ahol a lovasok versenyeznek, itt települések versengenek. Települések határon túl és határon belül elküldik lovaikat, lovasaikat, és így áll össze a mezőny. Az országban májustól elővágtákat rendeznek, az elővágtákon fel tudjuk mérni, hogy kinek milyen a tudása, képessége, alkalmas arra, hogy egy ilyen színvonalas helyen viszonylag nagy közönség előtt komoly hangulatban hogy tudnak szerepelni, és itt tudják megmérettetni magukat. És olyanok, akik esetleg a lovasport különböző élsportjában nem tudnak bekerülni, itt tudnak úgymond dicsőséget szerezni, föl tudnak állni a végén, a rendezvény végén, a tér közepén fölépített vágtadombra, és a tiszteletére szól majd a himnusz annak a települést, aki nyerni fogja a nemzeti vágtát. Ugye annak idején Geszti Péter gondolata volt ez, hogy egy hagyományteremtő, tradicionális olyan eseményt csináljunk, ami túlmutat a sportot. Tehát ez egy olyan kulturális sportesemény, ami Magyarország hírnevét viszi, és ezt a huszárságot, ami egyedülálló és mindig a magyar nép velejárója volt, és az, hogy lovas nemzet vagyunk, és a ló mindennapjainkban egy főszereplő volt, ezt próbálja együtt megmutatni. Az értéke talán pedig az, amivel itt szoktam találkozni a közönség soraiban, hogy az egész világban lévő magyarok, magyarsághoz tartozók itt eljönnek, és az itt élőkkel együtt élvezik ezt a látható és érthető sportot, hiszen ki lesz a leggyorsabb, ki megy elsőleg a célvonalát, ez egy látható dolog, ugye gyorsan történnek az események, maga egy megragadó adrenalin termelő érzetet ad, ezért van az, hogy tényleg országon túl is mindenki ismeri a nemzeti vágtát, és ha akármelyik megyébe megyek, Zalától Szabolcsig, mindenhol tudják mi ez, ott mindenkinek van egy kapcsolódási pontja, és hát ezt szoktam mondani, aki még nem volt, jöjjön el és élje meg ezt az élményt.
2: Egy nagyon-nagyon szép stadionban, mondjuk ugye Szilvásváradon, és egy picit hozzuk ide a hallgatót, hány néző fér itt el egyébként, mert azért egy nagyon szépen kialakított stadion, és van egy jó 400 méteres homokos pálya?
1: 6500 néző fér el, természetesen ebbe benne vannak a szervezők, rendezők, hozzátartozók is. 4 éve vagyunk itt Szilvásváradon, hiszen korábban a Hősök terén 15 alkalommal szerveztük az eseményt. Az első évben teljesen meg volt elve a stadion, nem is tudtunk jegyeket eladni. Tavaly kicsit az időjárás közbeszólt, de most gyönyörű idő vár ránk, és reméljük, hogy telt ház lesz. Maga a pálya, a belső íven lévő mért távolság az körülbelül 250 méter, tehát ez egy szűkebb pálya, mint ami a Hősök terén volt korábban. 4 település verseng egyszerre, tehát 4-en férnek el, 60 település lovasai jönnek, és hát a gyerekek az utánpótlás főszerepet kap, hiszen pónilovakkal a huszár gyerekek is, huszárok is itt szerepelnek, és még talán a magyar Ben Hurt említeném meg a fogatvágtát, ahol a magyar ménesek küldik el 2-es fogataikat, hajtóikat, és szintén egy látványos versennyel eldöntik, hogy 2026-ban kinyeri meg a fogatvágtát.
2: Magyar Lovas Szövetség elnökeként is nagyon-nagyon sok lovas eseményt szerveztek, és hát ugye ez lenne a cél, hogy minél többen megismerjék, kipróbálják, oda menjenek, és tényleg akár nézőként, akár mondjuk a gyerekek vagy felnőttként lovagoljanak, és minél sportosabb és egészségesebb életet éljenek.
1: Talán az egyetlen sport, ami kortalan, és a férfiak és a hölgyek egy értékelésére versengenek. Ugye maga a lovaglás az egy olimpiai sport, és a Párizsi olimpián is a legidősebb magyar versenyző az a lovastusázó lovasunk volt. Azt tudom mondani, hogy az országban nem kap a főváros akkora főszerepet talán, mint más sportban, mint a lovasportban, tehát ez egy vidékcentrikus dolog, és a Hősök terére azért volt egy kuriózum elvinni, hogy az országunk legszebb terén tudunk lovasversenyt, ez ne onnan a ló már 100 éve talán kiszorult. Abban az volt a szépség. Itt Szilvásváradban meg maga ez a Bükkhegység, és ez a turisztikai látványosság, mert aki Szilvásváradra eljön, az látja, hogy Magyarország egyik gyöngyszemére jön ide, és itt lovas szempontból minden megvan, és hát lovas fővárosnak szoktam én nevezni magát Szilvásvárat, tehát itt adott a lovak elhelyezése, nagyon nagy a melegítő pálya, kiválók a talajviszonyok, a nézőknek, a technikai személyzetnek megvan a megfelelő hely, tehát egy élvezhető rendezvényt tudunk akármi ilyen szakákban rendezünk. Ugye a díjugratás az talán a legnépszerűbb szakák, többször volt itt hatalmas nemzetközi olimpiai kvótaszerző verseny, országos bajnokság, és itt nem csak a szabadtérről beszélek, hanem a fedett pályáról is, hiszen fedett pályán is megvan erre a lehetőség, hát is a fogadhajtás, ugye, ami mindig Szilvásvárat kötődött, 1984-ben és 2024-ben is itt volt Szilvásváradon a 4-es fogadhajtó világbajnokság, ugye a lipicai ló, amit itt tenyésztenek, az a fogadhajtásra termet, és ezért a fogadhajtásnak is egy fellegvára ez, de a szabadidős területünket is, a mond Laos szagág, lovasport, amatőr és utánpótlás szakágnak is a szereplőit is ide hívtuk, és augusztusban például itt egy Nemzetek Viadala versenyt rendeztünk, és tényleg az ország minden pontjáról lévő lovasiskolára ide eljöttek, a legfiatalabbak is az edzőikkel, és egy igazán komoly versenyt tudtunk ott rendezni, és több szakág szerepel itt még, hiszen a díjlovaglásnak is van itt felülete, és azt gondolom, hogy Szilvásvárad tényleg betölti azt a szerepet, amit szántak neki, hiszen az elmúlt 50 évben bármilyen helyzetben volt az ország, mindig Szilvásváradra lehetett számítani. Most tényleg ez a stadion és ez a komplexum, ez elkészült, ezt próbáljuk kihasználni és tartalommal megtölteni, de tényleg azért az egy nagyon lényeges dolog a nemzeti vágta, annyit mindenki ismer, az erre a hétvégére fókuszba hozza Szilvásváradot.
2: Mindenki emlékezhet a közelmúltból, ha már versenyokról beszélünk, Overdose-ra, visszametünk egészen Kincsemig, vagy visszametünk egészen Kisbérig, ki nem emlékezne a Lázár testvérekre, különböző műfajokról beszélünk. Milyenek most a magyar lovak, hiszen azért ugye a magyar lovak évszázadokon keresztül legendásak voltak.
1: Igen, Kincsem legendáját mindenki ismeri. Az 1800-as évek végén volt, az felülmúlni nem nagyon reális a mai modern világban. Magában a ló versenyben talán a mi régiónkban erősek vagyunk. Ebben sokat dolgozunk, hogy legyenek olyan lovaink, mint Overdose. De magában a lovas sportok világában talán közelebb állunk a világ elithez, hiszen diuratásban mondjuk az utánpótlások nyert az elmúlt évtizedben Európa bajnoki aranyérmeket, ezüst és bronzérmeket. Ebből a régióban Lengyelországtól Törökországig azt kell mondanom, hogy az egyik legerősebbek vagyunk. Célja is a magyar lovas sportnak, hogy a Los Angeles-i 28-as olimpiára csapatban, egyéniben kvótákat szerezzünk. Ez az élsport része. De talán azt gondolom, hogy az erősségünk magyar

0: Nek ilyen helyek, mint Szilvásvárad, ami tényleg jött gyöngyszem itt a Bükk-hegység lábánál, már sokkal könnyebb ide jutni, gyalogosan, lószállítóval, bárhogyan, és meg tudjuk érezni ehhez a semmi máshoz hasonlítható élményt, hiszen két élőlény közös teljesítményéből, munkájából jön ki az, hogy a lovasport él és virul.
1: A férfiaknál Szollár Zsolt, a nőknél pedig Nyilas Zsuzsanna nyerte a középtávú duatlon országos bajnokságot Balatonszemesen. A versenyzőknek 2x10 km futást, valamint a kettő között 60 km kerékpározást kellett teljesíteniük. Szollár 2 óra 44 perc 54 másodperces idővel diadalmaskodott a férfiaknál, míg a nőknél Nyilas győztes ideje 3 óra 21 perc 32 másodperc volt. Az első helyen kiemelt Kis Antal Boton nyerte meg a férfi egyest a tenisz országos bajnokságon. A vasas sportolója a döntőben 6-4-6-3-ra verte a 7-szeres bajnok Balázs Attilát. A 21 éves játékos a későbbiekben duplázott, ugyanis Kovács Marcell Benyáminnyan az oldalán a férfi párosok fináléjában is nyerni tudott. Novák Djokovic az első helyen kiemelt Alexander Zverevet is legyőzte a pekingi tenisztorna negyed döntőjében, amelyen még soha nem kapott ki, s veretlenségi sorozata ezzel már 32 mérkőzésen nőtt, amivel abszolút rekorderré vált. Az Open érában eddig Rafael Nadal volt a vonatkozó csúcs birtokosa, a már visszavonult spanyol legenda Roland Garroson 31 győztes meccset nyert meg egymás után. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen következik az Anyanyelve még mindig magyar című műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra, további jó rádiózást kívánok!

Elsősorban gazdasági kérdésekről tárgyalt a kormány Erdőbényén. Szent Király lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. A következő napokban még nem várható eső. 23 óra van. Híreink következnek itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A résztvevők ma többé közt a gazdasági növekedési pályára állításának lehetőségéről tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. Az eseményen emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter tegnap a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50 százalékos tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. A napjainkban tapasztalható globális lakásválságra, valamint a lakhatásra, mint legfontosabb emberi jogra irányítják a figyelmet idén az építészet világnapján. A kezdeményezést a Nemzetközi Építész Szövetség 1985-ös határozata alapján minden év októberének első hétfőjén tartják. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége ez alkalomból arra szólítja fel az építészeket, hogy a tervezés, kutatás és pártfogás során segítsék a lakhatáshoz való egyenlő hozzáférést. Holnap lesz a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. A világnapot 1994 óta minden évben megrendezik annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1966-ban október 5-én fogadta el a tanárok jogairól és helyzetéről szóló nemzetközi ajánlást. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a Nemzetközi Világnapról is megemlékeznek a különböző

0: szakmai rendezvényekkel. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát, a győztes egy huszárszabját, valamint egy herendi huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Másodikként Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett pedig Ács Teszér versenyzője lett. A huszárgyerek és a kis huszár vágtán vasad lovasai győztek, a fogatvágtában egy új kígyósi ménes lett a legjobb, míg a kocsitoló versenyt a hazai színekben induló szilvásváradi csapat nyerte. Végül az időjárásról is néhány szóban. Holnap is folytatódik a többnyire zavartalan napos, száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Addig is éjjel általában 2-8 fok valószínű, néhol gyenge fagy is előfordulhat. Majd holnap napközben 22-26 fok várható a folytatásban.
1: Műsorajánló.
2: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét. Szóda.
1: Abigail titkai. Szabó Magda születésnapján stúdió vendégünk Piros Ildikó Kossuth díjas színművész. Az Abigail című musical Veszprémben ünnepel az 50 éves 100 Folk Celsius zenekar és a képregény reneszánsza.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Egy hazába.

0: Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Október 4-én ebben a hónapban először jelentkezünk. Assisi Szent Ferenc a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepén. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. 3 évtizeddel ezelőtt alakult meg a fővárosi szlovák önkormányzat, a budapesti szlovák közösség érdekképviseletéért dolgoznak. Még 2 hétig jelentkezhetnek ösztöndíj programra a pedagógus képzésre járó nemzetiségi hallgatók. Már 10 éve támogatják a fiatalokat. Időközi nemzetiségi választást tartottak Siklóson. Megalakult és munkához is látott az új helyi szerb nemzetiségi önkormányzat. A tettek többet érnek a szavaknál. Emléktáblát avattak Vujic István, a budapesti horvát iskolaközpont legendás igazgatója tiszteletére. Sűrű programmal indult a szeptember. Az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület minden hétvégén más-más városban lépett fel. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk 1 órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Örményország függetlenségének 35. évfordulója alkalmából az Országházban adták át az idei Ararat Örménységért díjat, melyet ezúttal 2 érdemeltek ki. Dr. Isekuc Sarolta, az Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület alapítója, korábbi elnöke, és Avanesyan Alex, az Országos Örmény Önkormányzat első elnöke, több örmény kulturális egyesület vezetője, valamint a Nemzetiségi Rádió szerkesztő munkatársa. A díjátadó után a rendezvény a Kossuth téren folytatódott, ahol az Urátru Örmény Színház műsorát követően a Lev Eli zenekar adott koncertet. Gazdálkodásról, oktatási és kulturális intézmények eredményeiről, parlamenti érdekképviseletről és a választási kampány tanulságairól is tárgyalt szeptember 26-ai budapesti ülésén a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése. A megbeszélésen elhangzott, hogy a teljesen, illetve részben saját fenntartású intézményekben több ezer gyermek és fiatal tanul, a magas szintű német nyelvoktatást pedig mindenütt a magyarországi német kultúra és identitás továbbadása egészíti ki. A horvát idegenforgalmi közösség október 8-án délután 3:30-tól őszi sajtótájékoztatót tart a budapesti Pullman szállodában. Herceg Ivana igazgató ismerteti a turisztikai szezon eredményeit, majd a magyar újságírók Gorszki Kotárral és a térség helyi termékeivel ismerkedhetnek meg. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata idén is várja a javaslatokat a magyarországi németségért aranydísztű kitüntetésre. A hazai németség legmagasabb elismerését minden évben azok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a nyelv, az anyagi és szellemi kulturális örökség, a hazai németség történelmi hagyományainak megőrzéséhez, illetve más módon segítették elő a német nemzetiség fennmaradását. További tudnivalók a kitüntetéssel kapcsolatban a www.ldu.hu oldalon találhatók. Kerekasztal beszélgetést tartanak Mohácson október 8-án arról, miként ismertethető meg a busójárás hagyománya a fiatalabb nemzedékekkel. A résztvevők az iskolai oktatás lehetőségeiről beszélgetnek, és bemutatják a Busók 7 pecsétes titkai című új illusztrált mesekönyvet is. Az érdeklődőket délután 17:30-ra várják a Szent Háromság utca 13 szám alatti kultúrkikötőbe. Kivégzett városok Poznán, Budapest 1956 és 1956 Lengyelország, Magyarország történelem és emlékezet címmel kiállítás nyílik október 9-én délután 17:30-kor a Kőbányai Lengyel Házban a 10. kerület Óhegy utca 11 szám alatt. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös találkozásra, emlékezésre és gondolatébresztő beszélgetésre arról a történelemről, amely örökre összekötötte a lengyel és a magyar nemzetet. Pataki Béla a Gyermekorvos című könyvét mutatják be a Hódmezővásárhelyi Besenyei Ferenc Kulturális Központban október 9-én 18 órától. A kötet dr. Kozma János mékeréki román származású gyermekorvos életét és 62 éves szakmai tevékenységét mutatja be. A 2020-ban elhunyt Kozma János megkapta a Pro Urbe díjat és páciensei szavazatai alapján 2017-ben a Kárpát-medence házi gyermekorvosa címet. Is. In Memoriam Fuzik János címmel megemlékezést tartanak Budapesten október 10-én 10 órától. Egykori kollégánk a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójában közreműködött az első szlovák televíziós magazin elindításában. 1999-ben az országos szlovák önkormányzat elnökévé választották. 2014-ben ő lett a szlovák nemzetiség első szószólója, egyben az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnöke. Később eszéki főkonzulként tevékenykedett. Újságírói, közéleti és diplomáciai munkássága mellett publicisztikával, szépirodalommal és fordítással is foglalkozott. Fuzik János kétnyelvű emléktábláját születésének 69. évfordulóján avatják fel az Országos Szlovák Önkormányzat budapesti székházán. A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye idén is megszervezi a Szerb Kultúra Hónapját Magyarországon. A fesztivál október 10-én tudományos tanácskozással indul. A budapesti Tököljánumban 11 órakor kezdődő fórumon számos hazai és szerbiai előadót hallgathatunk majd az 1826-ban Pesten megalakult Matica Srpskáról, a szerb nép legrégebbi irodalmi, kulturális és tudományos intézményéről. Este 19 órától a budapesti Szép Művészeti Múzeumban koncertet ad Divna Ljubojevic, aki a Melodi kórussal több mint 3 évtizede lép fel, bemutatva a szerb, bizánci és az ortodox zenei örökség legértékesebb műveit. A koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, nagyszabású ünnepséget szerveztek a fővárosi szlovák önkormányzat megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, szeptember 23-án Budapesten. A szervezet 22 kerületi szlovák önkormányzat tevékenységét fogja össze, emellett kiadója a Budapesti Szlovák című folyóiratnak. Szárnyai alatt működik kórus, folklór egyesület és nyugdíjas klub is. Emellett feladatai közé tartozik a szlovák nemzetiségű polgárok jogainak és érdekeinek védelme, kultúrájának támogatása, anyanyelvének, valamint az elődöktől örökölt szellemi örökség ápolása. A jubileumi rendezvényre ellátogatott kolléganőnk Makai Ildikó is, aki elsőként a testület elnökét kérdezte.
1: Horthy Andrásné már a harmadik ciklusban elnöke a fővárosi szlovák önkormányzatnak. Mit jelent az ön számára ez a megbízatás?
2: Elsősorban az éves programok szervezése, a budapesti szlovákok összefogása, az összetartozás erősítése, közös programok, kulturális rendezvények, a fővárosi szlovákok napja rendezvényének, meg egy ilyen rendezvény megrendezésével, mint a mai, amit a 3. kerületi szlovák önkormányzattal és a 12.-13. kerületi szlovák önkormányzattal közösen szerveztünk. És hát a mai nap ünnepeltük a szlovák önkormányzatiság 30. évfordulóját egy nagyon gazdag programmal, mert meghívtunk egy színjátszó csoportot Szlovákiából, akik Ú, azok a nők címmel egy komédiát adtak elő, énekelt az Ozvana kórus, táncolt a Lipatánc együttes, meghallgattuk Hrivnák Mihály életéről szóló könyvnek a bemutatását, tevékenységének az összefoglalását, és a napot most egy közös vacsorával fogjuk zárni.
1: Holosi Tiborné hosszú éveken át vezette a fővárosi szlovák önkormányzatot. Hogyan emlékszik a kezdetekre?
3: Hát megalakuláskor nagy örömünkre olyan tagok jelentkeztek, és kérték, hogy alakítsunk ki önkormányzatot, akik jól ismerték a törvényt, hiszen a törvényhozásnál is már aktívan szerepeltünk, tehát felülvizsgáltuk, véleményeztük a nemzetiségi törvényt, és nagyon jól ismertük, hogy mik a feltételek ahhoz, hogy önkormányzatot hozunk létre. Nagyon nagy lelkesedéssel állt mindenki a témához, senkinek nem volt probléma, hogy estig dolgozni kell. Mindegyikünknek volt egy reszortja. Egyik a konferenciát szervezte meg, a másik a nyugdíjasokat vezette, a harmadik az énekart vezette, a negyedik az újságot írta. És nem volt probléma az, hogy lektorálni kell esetleg nyelvi lektorként, végigolvasni az egész újságot, mielőtt megjelenik, és rögtön első évben újságot jelentettünk meg, következő évben meg szerveztük a konferenciát, és olyan lelkesedéssel dolgozott mindenki. Nagyon aktív élet folyt annak idején a szlovák önkormányzatban, ifjúság ösztöndíjasait támogatva. Kineveltünk magunk mögött egy olyan generációt, akik közül most nagyon sokan önkormányzati képviselők vagy elnökök a budapesti kerületekben.
4: A fővárosi szlovák önkormányzat jubileumi rendezvényén jelen volt az országos szlovák önkormányzat elnöke Hollerné Racskó Erzsébet is, aki egyben a terézvárosi szlovák önkormányzat elnöke.
1: Milyen kapcsolatuk van az egyes kerületi szlovák önkormányzatoknak itt Budapesten a fővárosi szlovák önkormányzattal?
5: Akkor, amikor a kerületi szlovák önkormányzatok megalakultak, így a 6. kerületben is a terézvárosi szlovák önkormányzat, akkor nagyon rövid idő alatt rájöttünk arra, hogy akkor tudunk eredményesen működni, hogyha együttműködünk a többi kerületi szlovák önkormányzattal, és a fővárosi szlovák önkormányzat is akkor tud sikeres lenni, és akkor lesz képes megszervezni a rendezvényeit, és megvalósítani a célokat, amelyeket kitűz magának, hogyha együttműködünk, és hogyha azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, ezeknek a közös céloknak a szolgálatába állítjuk. Így van az, hogy például a terézvárosi szlovák önkormányzat rendszeres támogatója a Budapesti Szlovák című lap kiadásának, vagy a Budapesti Szlovákok napja rendezvénynek, vagy akár korábban a széleses részvétellel megszervezett budapesti szlovák báloknak. Ez a véleményem szerint nagyon fontos, és itt Budapesten különösen, mert teljesen más feltételei vannak a működésnek és a létezésnek, mint egy települési önkormányzat esetében, egy kisebb községben vagy városban.
1: Garda Levente a fővárosi szlovák önkormányzat alelnöke. Mit jelent számodra ez a funkció, ez a feladat?
6: Őszinte megtiszteltetés számomra, hogy két ciklus után mint képviselő tagja a Fővárosi Szlovák Önkormányzatnak 2024. októberétől már alelnökeként képviselhettem szlovák közösségünket Budapesten, abban a történelmi pillanatban, amikor is 22 nemzetiségi szlovák önkormányzat jöhetett létre. A 22 önkormányzattal, illetve a fővárosi önkormányzattal és az országossal együtt gyakorlatilag 24 testület dolgozik a fővárosi szlovákok érdekképviseletéért és hagyományainak megőrzéséért.
4: Itt az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ aulájában egy kiállítás látható, mely bemutatja a budapestjánszki szlovák, a budapesti szlovák folyóirat egyes számait.
6: Igyekeztünk a 30 évre visszatekintő széles spektrumot itt ezen a panelkiállításon bemutatni a kedves vendégeknek, érdeklődőknek, egészen a kezdetektől napjainkig. Kiemeltük a budapesti szlovák című folyóiratból azokat az eseményeket, amelyek évről évre megrendezésre kerülnek általunk, és egyéb iránt nagyon fontos azt kiemelnünk, hogy a budapestjánszki szlovák című folyóiratunk egyedülálló a fővárosi szintű nemzetiségi önkormányzatok életében, tehát egyetlen más közösségnek sincs a nemzetiségi területen az országos lapján kívül saját nemzetiségi nyelvű folyóirata Budapesten, és ugye ez egy páratlan lehetőség a tekintetben is, hogy megszólítsuk közvetlenül azokat a választópolgárokat, akik a bizalmukról biztosítottak bennünket, és lehetővé teszik számunkra ezt a kontinuitást a szlovák közösség fennmaradásának érdekében a fővárosban.

0: Október 21-éig jelentkezhetnek ösztöndíjra azok a nemzetiségi hallgatók, akik pedagógus képzésre járnak, és később nemzetiségi oktatási intézményben szeretnének elhelyezkedni. Már 10 éve részesülhetnek havi támogatásban a nemzetiségi hallgatók, hogy minél többen válasszák ezt a pályát. Weigert József, a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ vezetője, a kezdetektől a projekt egyik lebonyolítója, Arnold Krisztina riportja következik.
1: Az ösztöndíjprogram 2018-ban indult visszamenőlegesen a 2017-18-es tanév első fél évére, mert a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetése, az Oktatási Bizottság és az akkori szószólónk, illetve a későbbi parlamenti képviselőnk Ritter Imre javaslatára megvizsgáltuk az óvodai szakos ellátottságot, tehát mennyi nemzetiség, német nemzetiség is pedagógus, óvónő van az óvodákban. És azt tapasztaltuk, hogy itt jelentős hiány van, és a hiányt abban gondoltuk megoldani, vagy segíteni ennek a leküzdésében, hogy egy ösztöndíjprogramot indítottunk. Az akkori elsőéves hallgatók, óvodapedagógus elsőéves hallgatók jelentkezhettek, 93-an voltak, ez nem csak a német nemzetiségi óvónőkre vonatkozott, mert közben megkérdeztük a más nemzetiségeket is, hogy ők hogy állnak ezzel a dologgal, milyen az ellátottságuk, és ők is jelezték, hogy itt bizony már vészharangot kell kongatni. Így 7 társ önkormányzat, 7 nemzetiségi országos önkormányzat hallgatói vannak a programban. Jól lehet annak a 7-nek, amelynek van egyetemi, illetve főiskolai pedagógus képzése. Ez a program évről évre kitágult, és egyre több jelentkezőnek adtunk lehetőséget. Az első az volt, hogy az óvodapedagógusok mindhárom év folyamára, aztán az tanítóképzőkben tanulók jelentkezhettek. Most ez kitárult mindenkire, az óvodapedagógus alsó tagozatos, a tanítóképzés, illetve a tanárképzés minden nemzetiségi szakára, nappali tagozatos hallgatók, illetve levelező hallgatók részére is. Ez a program gyakorlatilag ott tart most közel 10 év távlatából, hogy közel 1000 szerződést kötöttünk a hallgatókkal, jelenleg több mint 200 aktív hallgatóval állunk jogviszonyban. Ez nem kevés, most egy picit itt szeptemberben azért kevesebb a számuk, mert ugye ezek a hallgatók az elmúlt tanévnek a végén diplomáztak, és ők átkerültek abba a státuszba, hogy ő nekik most mint egy teljesítési szakasz indul. Ezeknek a száma 400 körül van. Alapvetően az ösztöndíjprogram azt vallja, hogy azok a hallgatók, akik ösztöndíjba részesülnek, legalább annyi ideig helyezkedjenek el nemzetiségi köznevelési intézményekben, amennyi ideig ők az ösztöndíjat kap.
2: Eltelt 10 év, van már látszata annak, több elegendő, vagy ebbe az irányba indult el a pedagógus ellátottság?
1: Ez önmagában egy sikertörténet, főleg az óvodában látjuk azt, hogy telítődik a piac, ha úgy tetszik. Volt már olyan nemzetiségi önkormányzat, ahol szólnom kellett, hogy betellett a hely, tehát több ösztöndíjasunk van, mint ami álláshelyük van. Ez jobbára azzal függ össze, hogy a kisebb nemzetiségeknek jóval kisebb az oktatási intézmények száma, ha így tetszik, itt az óvoda és az általánoskolára gondolok, és itt a felvevő piac gyakorlatilag betelítődik.
2: Mit tudnak tenni a diákok, ha nem találnak munkát?
1: Én azt gondolom, hogy a diákok, akik most például ebben a jelentkezési szakaszban jönnek és jelentkeznek a pályázati felületünkön keresztül, már most tájékozódjanak arról, hogy 3, 4, 5 év után van-e lehetőség a környezetükben, szülőhelyükön, városokban, közeli városban arra, hogy ők majd valamikor elhelyezkedjenek. Akik a programban vannak, és nagyon már a program végén vannak, tehát a tanulmányaik végén vannak, azoknak azt javaslom, hogy kezdjék el megkeresni a potenciális helyeket, ahol őket alkalmazni tudják.
2: Mi a feladat évközben ezzel az egész projekttel?
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a programnak a gondozója. A pénzügyi apparátusa intézi mindig az utalásokat. De a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ munkatársai végzik az adminisztratív felületen a munkát, folyamatos kapcsolatot tartanak a hallgatókkal, mindig van valami, amivel megkeresnek a hallgatók, hogy lehet szüneteltetni, megszüntetni, mit kell most csinálni, jaj, elfelejtettem, most például hiánypótlások, hogyha nem nyújtották be a megfelelő dokumentumokat, vagy nem jól töltött töltötték, rossz helyre töltötték föl, akkor jön nekik segítünk ebben a dologban. Most nagyon intenzív szakasz jön október 22-ig, az a jelentkezési határidőnek a vége. Itt a társ önkormányzatokat is megkeressük, mert őnekik hozzá kell járulni, hogy a hallgató kapjon ösztöndíjat, meg hogy tudjanak is róla. A hallgatónak viszont az a feladata, hogy lehető legjobb átlagot produkálja, hiszen az átlaghoz mérjük az ösztöndíj, a havi ösztöndíj mennyiségét is. Nagyon sokan azt mondták, hogy az ösztöndíj nagysága, tehát a havi pénzösszeg, az arra motiválja őket, hogy minél jobb átlagot érjenek el. 4,5 felett jelentős a havi mennyisége az ösztöndíjnak. A 2,5 alatti átlaga rendelkező hallgatók átmentileg nem kapnak ösztöndíjat. Ezzel is azt szeretnénk motiválni, hogy képzett, elhivatott, módszertanilag, nyelvileg jól képzett hallgatók kerüljenek ki, mondjuk azt, hogy a katedrára, mert a jövő generációja függ ettől. Azt is elvárjuk, amennyiben kapcsolatban van a helyi önkormányzattal, hogy vegyenek részt ezek a hallgatók helyi nemzetiségi programokon, mint például a születi fesztivál, egy sváb bál szervezése, bármi, akár háttér, nem kell, hogy konferáljon, de az, annak is örülnénk, hogyha ha a nyelvet használnák, és akkor így demonstrálnák, hogy pedagógusok, nyelvileg jól képzett pedagógusok.

0: Időközi nemzetiségi választást tartottak szeptember 13-án Siklóson, miután a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat korábbi képviselőtestülete a nyáron feloszlott. A kiírt választás sikeres volt. Az új összetételű szerbek siklósi önkormányzatának alakulóülését szeptember 23-án rendezték a helyi polgármesteri hivatalban, amelyen ott járt kollégánk Mándi Predrág is.
1: Én. Mint a nemzetiségek jogairól, szóló törvény szerinti, szerb nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek.
2: Esküdtesznek az időközi választáson mandátumot nyert szerbek siklósi önkormányzatának új tagjai. A választásokra azért volt szükség, mert nyáron mindhárom nemzetiségi képviselő, Jánosov Milán, Tóth Angéla és Jánosov Iván lemondott mandátumáról, rajtuk kívül pedig 2024-ben nem indult más, aki a helyükbe léphetett volna. Dr. Markovics Boglárkát, Siklósváros jegyzőjét hallják.
3: Az időközi választásra azért került sor, mert a szerbek siklósi önkormányzatának a képviselőtestületi tagjai lemondásokat jelentették be, lemondó nyilatkozataikat nyújtották be. Ezt követően, mivel az előző választáson nem volt több jelölt, akikkel fel lehetett volna tölteni a megüresedett mandátumokat, erre tekintettel időközi választás kiírása vált szükségessé. Ennek az időpontját a helyi választási bizottság tűzte ki szeptember 13-ra. Szeptember 13-án meg is tartották a választást, annak rendes módja szerint ez egy szavazókörben történt, tehát egész településen egy szavazókörben vártuk a választópolgárokat. A névjegyzék, ugye központi névjegyzék szinten folyamatosan vezetve volt, és amikor a választás megtörtént, akkor megképződött a nemzeti választási rendszerben egy szavazóköri névjegyzék, akik a szavazóköri névjegyzéken szerepeltek, ők vehettek részt a szeptember 13-ai választáson.
2: Az időközi választás eredményeit dr. Gál Andrea, a Siklósi Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette.
1: A névjegyzékben lévő választópolgárok 30-an voltak, ebből 18-an jelentek meg a szavazáson, 18 érvényes szavazatot számláltunk össze, 60%-os részvételi arány volt így a választáson, mindent rendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánov Szlobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovic Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerb kisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel gratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
2: Az eskütételt követően a szerbek siklósi önkormányzatának elnökévé Pandur Ránka Radovánkát, alelnökévé pedig Vecserinovic Szrétót választották. Az önkormányzati ülések jegyzőkönyveinek hitelesítője pedig Bacsvanin Szlobodán lesz. Az új testület tagjai egyhangulag úgy döntöttek, hogy munkájukat a siklósi szerb közösség érdekében végzik, és tisztségük ellátásáért nem vesznek fel tiszteletdíjat. Az alakulóülés végén Pandur Ránka Radovánka, a szerbek siklósi önkormányzatának elnöke, a város vezetésének támogatását kérte, és abbéli reményét fejezte ki, hogy a települési önkormányzat és a szerb nemzetiségi önkormányzat között eredményes együttműködés alakul ki. Ami pedig a célokat illeti, az elnökasszony a következőket emelte ki.
4: A 2026-os évben nagy terveink még annyira nincsenek. Vannak pályázati céljaink, amit szeretnénk megpályázni, tehát LIDER pályázatban, mihez már most is jeleztem az önkormányzatnak, hogy kérnénk szépen a segítségüket a háttértámogatásba, illetőlegesen szeretnénk ugye a Göntérhegyen a Sztáván Siljávanovicsnak a síremlékét ezt rendezni, a tulajdonjogviszonyokat, hogy az visszakerüljön a méltó tulajdonossához, tehát vagy az egyházhoz, vagy a szerb kisebbségi önkormányzat tulajdon jogába. Ezek egyelőre a céljaink. Ezen kívül távlati célokat még nem tudok meghatározni, mert még nem látok költségvetést, illetőleg ténylegesen nem tudom, hogy mit hagytak az elődeink ránk.
2: A göntéri zarándok helyet szeretnék megmenteni a szerbség részére. Nem lesz könnyű feladat, de az elhivatottságot, a határozottságot látom önöknél.
4: Próbálkozunk a lehetőségeinkhez mérten, tehát igen, megvan a cél, megvan, hogy megtörténjen ez az adott folyamat. Reménykedünk benne, hogy a jelenlegi tulajpartner lesz benben. Már egy pár követ megmozgattam ez ügyben, mint magánszemély, remélhetőleg, hogy ez mint a kisebbség részéről nem fogunk visszautasítást kapni, illetőlegesen az önkormányzat is adta háttértámogatást, hogy segítenek minket ebben, hogy ezt a célt végigvigyük.
2: A siklósiak is sokat várnak önöktől, főleg mondjuk a szerb kultúra, illetve a szentszávai szerb ortodoxia bemutatása, illetve népszerűsítése területén.
4: Próbálkozni fogunk ebbennek a kiterjesztésében is, próbálkozunk az, hogy bemutassuk a kultúránkat. Az idejében ugye az augusztusi göntéri Sztevan Siljanovicsos ünnepséget is ezért vállaltuk be a férjemmel, hogy lássák, hogy vagyunk, tehát kevesen vagyunk, de vagyunk. Próbáljuk fönntartani azt, amink van. Remélhetőleg ez majd kibővül a jövő évben, az idejében még nem tudom, hogy mi fog történni, mint mondtam is, tehát az anyagi keretek szerintem eléggé mértek meg alacsonyak ahhoz, hogy én itt nagy terveket szőjek, főleg, hogyha esetlegesen ezek a tervek, amik ugye a kivásárlással kapcsolatban végez mennek, mert lehet, hogy egy kicsit megmozgatja az anyagi kereteinket is. Úgyhogy próbálkozunk benne, hogy minden jobban be tudjuk mutatni a kultúránkat, a hagyományainkat, illetőlegesen, ha már van például a várban is egy szobánk, hogy azt is felújításra szeretnénk szánni. A Szrétó ebben nagyon szeretne részt venni, és mondta, hogy ennek a megmozgatója, ha már egyszer kaptunk lehetőséget, mutatkozzunk be ott is.
2: Az alakuló ülésen külön hangsúlyozta, hogy szeretnének egy eredményes együttműködést a siklósi önkormányzattal, de feltételezem, hogy ugyanez vonatkozik a Baranya vármegyében, Baranya megyében működő többi szerb nemzetiségű önkormányzatra is.
4: Természetesen szeretnénk partneri kapcsolatot fenntartani a többi önkormányzatunkkal is, tehát a szerbekkel együtt. Nem határolódunk el semmitől, sőt, hogyha a programok által mondjuk, hogy összetudnánk kapcsolódni, annak is nagyon örülnénk. Az önkormányzatot azért mondtam, mert ők már fölkerestek minket akkor, amikor az egész választásos dolog megtörtént, tehát hogy megmondták, hogy háttértámogatást eddig is és ezután is hajlandóak nyújtani, úgyhogy bízunk benne a partneri kapcsolatnak a széles körülbelül együttműködésében.
2: Következő feladat?
4: Hát azt majd meglátjuk, mint mondtam is, az anyagi keretek nehezek, úgyhogy a következő feladat, hogy ez a pályázat be legyen adva, mert ez november elejei, és ez sürget minket, főleg, hogy építéssel járó, tehát nekem ezt elég rendesen ütni kell ahhoz, hogy ezt be tudjuk adni, ha már egyszer lehetőség lenne rá, használjuk ki, illetve ez is, hogy az a tulajdonjog megváltozás, ez megtörténjen és visszakerüljön a méltó helyére, aminek ott a helye.
2: Örvendetes, hogy nagyon optimistán indultak el ezen az úton. Reméljük nem lesz köröngyös, sikeres lesz.
4: Bízunk benne.

0: Emléktáblát avattak Budapesten Vujic István, a Horvát Iskola Központ egykori igazgatója tiszteletére, aki meghatározó szerepet játszott a hazai horvát nemzetiségi oktatás és önkormányzatiság alakításában. Az ünnepségen fellépett a horvát hagyományőrző együttes énekkara és a Hosig zenekara. A következőkben Osztrogonácz Józsefet, a Magyarországi Horvátok Szövetségének elnökét, és Vujic István unokáját, Vujic Mirát hallják. A riporter Pavlekovics András.
1: Az idén ünnepeljük a horvát oktatás nevelés 80. évfordulóját. 1940 után ugye megjelentek az első tanáraink, akik járták az országot, megkezdték a horvát nyelv oktatását falvakban, városokban, és ugyanúgy Pécset az első gimnáziumban, és Vujic István volt az a személyiség, akik sokunknak, nekem is, mint faluról jött fiatal gyerekek, akik Budapesten az akkori horvát szerb gimnáziumban tanultunk, érettségiztünk, ő volt az igazgató, aki több mint 2 évtizeden keresztül vezette ezt a neves rózsák terén lévő épületben volt akkor az oktatás, ezt a nemes iskolát, és hát az ő tiszteletére 80. évforduló alapján gondoltuk, hogy egy emléktáblát avatunk neki itt a Hosigban, most már egy új horvát épületben.
2: Az emléktáblán az áll, hogy a tettek többet érnek a szavaknál.
1: Hát igen, azt hiszem ez egy régi jó mondás, valóban ő ilyen ember volt, tettek embere volt, azt nem jelenti azt, hogy nem tudott szépen beszélni, ízes munyavász horvát nyelven, de nagyon sokat tehet a valóban nem csak az oktatásért, hanem különben is a mi nemzetiségünkért több évtizeden keresztül.
2: Többen is megérdemelnének egy ilyen emlékezést, egy ilyen örök emléket.
1: Én azért is fejeztem be mai köszöntőmet, hogy ez legyen egy kezdet Budapesten, hiszen számtalan olyan professzorok van, akik legendárisak, ismertek voltak, sokat tettek, és amit hangsúlyoztam, ők maguk is faluról származtak. Aki faluról jöttünk a fővárosba, arról eleve úgy fogadtak minket, hogy tudták, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és nem csak a szakmai tudást, hanem az emberiségre is tanítottak minket.
2: Hogy élte meg ezeket a pillanatokat itt az emléktábla avatás során?
3: Ez számomra igazán lélekemelő volt, és őszintén szóval az utolsó ilyen alkalom, hogy így együtt emlékezhettünk rá, az sajnos a temetése volt 4 évvel ezelőtt, és ezzel szemben viszont most egy kifejezetten örömteli pillanat volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az összes szervezőnek, a Budapesti Horvát Önkormányzatnak és az iskolának is, hogy ezt lehetővé tették.
2: Ön is a diákja volt?
3: Én nem voltam a diákja, úgyhogy én általános iskolába jártam ide, akkor ő engem nem tanított, úgyhogy de természetesen a vigyázó szeme az rám is kiterjedt az iskola keretein belül.
2: Mint nagypapa milyen volt?
3: Mint nagypapa kifejezetten engedékeny, lágyszívű, és nyilvánvalóan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy otthon minél többet beszéljünk horvátul, és hogy ápoljuk a hagyományainkat, ez neki nagyon fontos volt.
2: Volt egy sajátos humora, hogy itt hallottuk.
3: Igen.
2: Igazán nem tekintélyelvű iskolát vezetett.
3: Azt mondanám, hogy gyakran megvolt a helye annak, hogy tehát a szórakozásnak, a megértésnek, de azért bizonyos helyzetekben én úgy hallottam, hogy elég szigorú is tudott lenni. Én ezt annyira személyesen nem éltem meg, csak elmondásokból.
2: Ahogy itt írja, a tettek többet érnek a szavaknál. Ő tett a családjáért, a közösségért.
3: Ez így van, tehát kifejezetten, ahogy itt elhangzott a beszédekben is, ő nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a közösség épüljön, hogy a horvát hagyományokat ápolják, és ebből kifolyólag egyébként nyilvánvalóan sokkal nagyobb gonddal vezette az iskolát, mint mondjuk átlagosan egy iskolaigazgató ezt tenni.
2: Önt köti valami még Kocsmárhoz?
3: Őszintén szólva nem szoktunk már arra járni, mert nem fér bele sajnos az időmbe, de vannak még bizonyos földjeink ott, de nagyon, nagyon rég voltam arra személyesen.

0: Szeptember 4-én és 5-én rendezték Békés Csabán a Vármegye napokat, a megyei összetartozás ünnepén a helyi értékeket, hagyományokat és közösségeket mutatták be. Színpadra léptek az eleki román táncosok is, akik szeptember első 3 hetében minden hétvégén szerepeltek valamilyen programon, így az Országos Román Gasztronómiai Fesztiválon, valamint az eleki román nemzetiségi napon is. Bágy Györgyöt, az eleki román hagyományőrző egyesület vezetőjét, Bauer Ádám kérdezte.
1: Sűrű volt a program? Hogy bírták?
2: Hát mi mindig boldogok vagyunk, hogyha szerepelhetünk, és ugye kezdődött a megye nappal, és ott szerepeltünk, ott voltak az egyesületek, a megyei egyesületek, a megyei nemzetiségi önkormányzatok, és ott sátrakat kaptak, ahol ők bemutatták az ő termékeiket, és hoztak olyan ételt, olyan süteményeket, ami arra a nemzetiségre jellemző, és akkor ott bárki oda mehetett a sátorhoz, és megkóstolhatta ezeket a finom dolgokat. Természetesen délután elkezdődött a folkloműsor, ahol a megye különböző együttesei szerepeltek, többek között a Balasi, aztán a Tabán, aztán a szakiskolának a Harukernek a táncosai, a Kalád is, mi is szerepeltünk, és még voltak ott többen is, akik megmutatták, hogy ők milyen műsorra készültek erre a rendezvényre.
3: Szeptember 12-én Gyulán rendezték meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált, amely immár 6. alkalommal volt a Várkertben, ahol a többségi társadalom és a városban látogató turisták is megismerhették a hazai román nemzetiség értékeit.
2: Rengetegen voltak. Egy csodálatos rendezvényen vettünk részt. Nagyon-nagyon sokan főztek, rengeteg ember összejött. Nagyon-nagyon sokan ott volt a szegedi konzul, ott volt a gyulai konzul, aztán eljöttek Romániából szerepelni, énekesek voltak, táncosok voltak, és természetesen mi is fönt voltunk a színpadon, bemutattuk az eleki hagyományokat, és nagyon boldogok voltunk, hogy nagyon jól sikerült, és az emberek kíváncsiak voltak rá, rengeteg turista van Gyulán, és jöttek, és boldogok voltak, hogy ilyen műsort láthattak, mert az ország részeiből nyaralnak Gyulán, és hát ők látták ezeket a táncokat, sőt, még Sepsszentgyörgyről is voltak, hát gondolom ők is itt voltak a strandon, és hát itt töltöttek egy pár napot, és nagyon-nagyon tetszett nekik. Úgy a román tánc, a magyar tánc, tehát maga az egész műsor. Nagyon szépen meg volt szervezve, nagyon jó visszhangja volt az egésznek, úgyhogy örülünk meg, hogy megint részt vehetünk ezen a rendezvényen, amit az Országos Román Önkormányzat szervezett, és mi is ugye természetesen kaptunk meghívást, és elmentünk, és jól éreztük magunkat.
1: Egy héttel később, szeptember 19-én már otthon eleken táncoltak egy helyi rendezvényen, ahol az eleki román nemzetiség napja volt.
2: Az eleki román önkormányzat és természetesen a polgármesteri hivatal is segítette őket. Ők tervezték meg ezt a román napot. Nagyon örültünk neki, hogy ez is van, mert évente egyszer szokott lenni ételeken. Megtisztelt bennünket dr. Szucsigán László, a románok parlamenti szószólója. Ő is itt volt, aztán voltunk itt ugye Mátáról, román együttes, akik szerepeltek. Eljött, ha nem is a polgármester úr, de valaki az önkormányzattól tiszteletét tette. Úgyhogy nagyon szép műsor volt az óvodásoktól kezdve a román iskolán keresztül, aztán a pacsirta, aztán az elektánc együttes. Az elektánc együttes fiataljai 4 kantákkal ilyen ritmusgyakorlatokat végeztek, de csodálatos volt, nagyon tetszett a közönségnek. És akkor utána jött az eleki román hagyományőrző tánc egyesület, mi szerepeltünk, és a legvégén pedig a mácsai együttes táncolt, és utána mindenki elfogyasztotta a finom babgulyást, amit ott főztek bográsba, és nagyon jól éreztük magunkat.
1: Szeptember hónapban nagyon sok eseményen vettek részt. Mi következik most? Lehet tudni már valamit a elkövetkezendő hetek fellépéseiről?
2: Megmondom őszintén, egy szünet lesz, mert nem úgy alakultak a dolgok, táncház lett volna, műrdisi házba is, de különböző technikai dolgok miatt el fog maradni, de utána úgy is jönnek a többi fellépések. Aztán szeretnénk egy napot valahova az országba elmenni, ami közelebb van, kirándulni az Egyesülettel, és szeretnénk megnézni azokat a nevezetességeket, amik arra részre jellemzőek,

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Októberben az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a 30 éves fővárosi szlovák önkormányzat ünnepéről, a pedagógus képzésre járó nemzetiségi diákok ösztöndíj lehetőségéről, a siklósi szerb időközi nemzetiségi választásról, a budapesti horvát iskolaközpont egykori igazgatójáról, Vujic Istvánról, valamint az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület legutóbbi fellépéseiről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallottam.

0: Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Éjfél van.

Elsősorban gazdasági kérdésekről tárgyalt a kormány Erdőbényén. Szent Király lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. A következő napokban még nem várható eső. Éjfél múlt 2 perccel hírösszefoglaló következik itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Véget ért a kormány 2 napos kihelyezett ülése. A résztvevők a többi közt a gazdasági növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Az eseményen emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter még szombaton a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

0: A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. A napjainkban tapasztalható globális lakásválságra, valamint a lakhatásra, mint legfontosabb emberi jogra irányítják a figyelmet idén az építészet világnapján. A kezdeményezést a Nemzetközi Építész Szövetség 1985-ös határozat alapján minden év októberének első hétfőjén tartják. Az Építészek Nemzetközi Szövetsége ez alkalomból arra szólítja fel az építészeket, hogy a tervezés, kutatás és pártfogás során segítsék a lakhatáshoz való egyenlő hozzáférést. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. A világnapot 1994 óta minden évben megrendezik, annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1966-ban október 5-én fogadta el a tanárok jogáról és helyzetéről szóló nemzetközi ajánlást. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a Nemzetközi Világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Szent Király lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát, a győztes egy huszárszabját, valamint egy herendi huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Másodikként Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett pedig Ács Teszér versenyzője lett. A huszárgyerek és a kis huszárvágtán vasad lovasai győztek, a fogatvágtában egy új kígyósi ménes lett a legjobb, míg a kocsitoló versenyt a hazai színekben induló szilvásváradi csapat nyerte. Ma is folytatódik a többnyire zavartalan napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők, éjjel általában 2-8 fok valószínű, majd napközben a folytatásban 22-26 fok várható.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Rákóczi 350.
2: Emlékműsor.
3: Nem félek kinyilatkoztatni, hogy egyedül a szabadság szeretete és a vágy hazámat az idegen járom alól fölmenteni volt célja minden tetteimnek. Nem vezérlet bosszúvágy, nem a koronára vagy fejedelemségre törekvő nagyravágyás, sem uralkodási ösztön, hanem egyedül a ma hívságos dicsőség, eleget tenni hazám iránti kötelességemnek. Emlékiratok című művében fogalmazott így, aki e sorokat írta. A korabeli Magyar Királyság leggazdagabb családjának fiaként született 1676-ban. Látszólag minden adott volt ahhoz, hogy a török uralom alól felszabadított ország nagyuraként, a Habsburgok szövetségeseként fényes európai arisztokrata karriert fusson be. De ha valaki erdélyi fejedelmek utóda, ha édesanyját Zrínyinek, édesapját Rákócinak hívják, korántsem bizonyos, hogy útja a Habsburg udvarba vezet. Második Rákóczi Ferencről és szabadságharcáról a Kossuth Rádióban, Rákóczi születése 350. évfordulós esztendejében. Köszöntöm Önöket, Kispéter Ernő vagyok. Három részes sorozatunk első műsorát hallják, második Rákóczi Ferenc családi, politikai öröksége és értékválasztásai 1703-ig. Milyen az a korszak, amelybe beleszületik? Ez a csecsemő, kik veszik körül, mit örököl? Gondolkodásban milyen szempontok szerint irányítják a nevelését.
4: Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született az Zemplén vármegyei Borsiban, a roppant kiterjedésű Rákóczi birtokok egyik kis kastélyában, amelyet a dédnagymamája Lorántfi Zsuzsanna épített ki lakásos reneszánsz várkastélyá.
3: Mészáros Kálmán történész.
4: II. Rákóczi Ferenc születésekor az Oszmán Birodalom még terjeszkedőben van, a török barát orientációjú Tököl Imre. Lesz majd II. Rákóczi Ferenc mostoha apja, létrehozza a saját felső magyarországi fejedelemségét, és ez még mind török protektorátus alatt van, az 1680-as évek első felében. Néhány hónapos volt még csak a csecsemő, amikor első Rákóczi Ferenc egy gyors lefolyású betegségben életét vesztette. Így aztán az édesanyja és a nagymama az, aki gondját viseli a gyermeknek.
3: Két erős asszony.
4: Két erős asszony, egy anyós és menny kapcsolata nem volt konfliktusmentes. Báthori Zsófia nem is szívesen vette volna, ha bárki a fia helyére lép, de hogy aztán a végén egy Tököli Imre lépjen a helyére, meg is kellett várni, hogy a nagymama meghalljon. 1680-ban, 82 lesz, mire Tököli Imre oltár elé vezetheti Zrínyi Ilonát.
3: Rákóczi Ferenc ekkor még nagyon kicsi, 6 esztendős. Milyen módon történik a gyermek nevelkedése?
4: A Rákóczi ház familiárisai között még igen sokan vannak olyanok, és nem is biztos, hogy csak a Báthori Zsófia környezete, hanem valószínűleg a Zrínyi Ilona udvartartásában is, akik úgy gondolták, hogy Tököli nem a legjobb választás volt Zrínyi Ilona részéről. 1683-at írunk. Tököli machinációinak következtében is Bécs ellen vonul a nagyvezér, és csak ekkor derül ki majd a Bécs alatti oszmán vereség hatására, hogy az addig megállíthatatlannak vélt Oszmán Birodalom immár nem is tud feltétlenül felülkerekedni. És az 1683-as Kálembergi csata után szinte folyamatosan sikerült a törököt visszaszorítani, és ez megpecsételte Tököl Imre sorsát is. Az egykori kurucok mind-mind átpártolnak a császár, illetve mondjuk úgy, hogy a magyar király oldalára, és Tököli vitézei 1686-ban már Buda visszavívásánál jeleskednek, tehát az addigi szövetséges ellen, de Tököli nélkül. A legtovább a felesége tartott ki az oldalán Munkács várában, ahol a gyermekeivel, Rákóczi Ferenccel is nem esett még szóról, hogy volt egy nővére, Rákóczi Julianna is, tehát ők védelmezték Munkács várát.
3: Milyen hatások vannak gyermekkorában, a korai esztendőkben 6-8 évig éppen a munkácsi ostromig, hiszen utána szakad a család?
4: Ez is egy meghatározó élmény lehetett a gyermek számára, egy ostromlott várban élni jó 2 évén keresztül.
3: Munkács után szakad a család.
4: A munkácsi vár feladása okoz óriási törést a család életében. Zrínyi Ilonát gyermekeivel együtt Bécsbe kísérik, és ott elszakítják tőle a fiát, aki Csehországba, Neuhausba, jezsuita kollégiumba nevelkedik.
3: Gyakorlatilag fogság?
4: Gyakorlatilag tisztes felügyelet. Az édesanyja és a nővére Bécsben, az egyik kolostorban viszonylag szabad mozgástérrel, de szigorú felügyelet alatt van, és amikor a nővére férjhez megy, Aspremont Reckheim grófjához, egy császári altábornagyhoz, aki a török elleni küzdelmekből is kivette a részét, akkor Zrínyi Ilona úgy találta már, hogy a fiával nem tud kapcsolatot tartani, a lánya sorsa már elrendeződött, ő pedig élt azzal a lehetőséggel, amelyet Tököli 1690. évi pünkösdi királysága néhány hónapra elnyerte az erdélyi fejedelemséget eredményezett. Ő ugyanis ekkor az ernyesti csatában elfogott 2 magasrangú császári tisztet, és általuk ki tudta váltani a feleségét.
3: Tököli Imre és Zrínyi Ilona sorsa a továbbiakban együtt fut, örökre elszakadva a gyermekeiktől.
4: Így van. Zrínyi Ilonának még egy megható búcsúlevele maradt fenn, nem tudjuk, hogy a fia megkapta-e egyáltalán, de nem volt a kapcsolatban később már, a szabadságharc megindítás előtt néhány hónappal, 1703. februárjában Zrínyi Ilona elhunyt.
3: A Sárospataki Rákóczi Múzeum erekjéiből Tomás Edit, történész, muzeológus.
5: Látszólag a történelmi levelek nem olyan izgalmasak egy látogatónak a kiállításon. Én több évtizedes tapasztalattal egyébként ellent mondanék ennek a közhiedelemnek. Az a levél, amelyet most ajánlok figyelmükbe, nemrég került a Rákóczi Múzeum gyűjteményébe. Zrínyi Ilona és első Rákóczi Ferenc esküvőjére invitál, és a levelet Báthori Zsófia küldte ki. Első Rákóczi Ferenc édesanyja az egyik örömszülő. 1666. március 1-én tartották első Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona esküvőjét. És a korabeli szokás szerint erre az eseményre, mint a leány, tehát a menyasszony, mint a vőlegény szülei külön-külön küldtek ki esküvői meghívókat. Ez, ami a Sárospataki Múzeum gyűjteményébe került, ez Eszterházy Jánosnak ment. De tudom, hogy van van ilyen meghívó az országos levéltárban Budapesten, vármegyéknél is, például Sátorai új helyen a levéltárban is, hiszen Báthori Zsófia meghívta az érintett vármegyéket is, például Zemplén vármegyét is. És maga az esküvő is egy különleges volt, hiszen az északkeleti leggazdagabb család sarja, az erdélyi fejedelmek leszármazottja, akit tudjuk, hogy gyermekként már erdélyi fejedelemmé is választottak, első Rákóczi Ferenc köt házasságot, a délvidéki legnagyobb családok, az Zrínyiek, de ne felejtsük el a frangepánokat is, akik ősi, horvát, gazdag, befolyásos család volt, és ezeknek a leszármazottja Ilona köt házasságot, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy együtt dobbant a szív, együtt gondolkodott a történelmi Magyarországot, Észak és Horvátország, egy történelem kötötte össze őket. Tehát itt is megtalálja a helyét ez a neveltetés. És ez az a közeg, ez az a mentalitás, amelyben megszületik második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én Zrínyi Ilona és Báthori Zsófia feladata, felelőssége az, hogy felnevelje, és azt az örökséget, amit a bátoriak, rákóciak, zrényiek, frangepánok, loránfiak örökül hagytak, azt át is adják, és tudjuk, hogy átadták ezt az örökséget.
3: Hogyan fordul mégiscsak ez a császárhű környezetben nevelkedett fiatalember a Habsburg ház ellen? Gondolatban és aztán később tettekben is.
4: A jezsuita kollégium elvégzése után Rákóczi a Prágai Egyetem hallgatója lesz.
3: Mészáros Kálmán történész.
4: Egyszerűen jó alattvalót szerettek volna nevelni belőle, és úgy nézett ki, hogy ez sikerült is. Sógora kijárta számára a nagykorúságot, szerveztek neki jó partit is a birodalomból. Tehát egy birodalmi hercegnőt választottak Rákóczi számára, aki az udvar megkérdezése nélkül kötött házasságot 1694-ben a kölni domban. A feleség Hessen-Reifenszi Sarolta Amália, egy birodalmi tartománygrófnak a leánya.
3: Szerelmi házasság volt?
4: Semmiképpen sem, politikai házasság volt. Tulajdonképpen a szobafogság gyorsan véget ér azzal, hogy a sógor bemutatja a nagykorúsítási oklevelet, amiről a császár úgy látszik megfeledkezett, és ezek után már meg a kész, a házasság késztényje után már nehéz lett volna nem tudomásul venni, és azért annyira nem volt rossz választás ez Rákóczi részéről, hogy az udvar ne nyugodjék bele. Igaz, hogy a fejedelemasszony, most már nevezzük így Sarolta Amáliát, a francia királlyal is rokonságban állt, egyik unokanővére ugyanis a napkirály sógornője volt.
3: Hát kérem, azért ez a házasság az udvarban mindenféleképpen gyanús lehet.
4: Így van, tehát ezt a részét lehet, hogy nem nézték jó szemmel.
3: Elindul egy közös élet, néhány évig igen, hiszen gyermekek születnek.
4: Ugye Rákóczi a feleségével együtt magyarországi birtokain telepedik le, átveszi a Sáros megyei főispánságot, illetve ez talán már az esküvő előtt megtörtént, és felváltva Sárospatakon, Szerencsen, Munkácson, Makovica, illetve az Borói kastélyban, a Nagysárosi kastélyban élik életüket, nagyon sok időt időznek Bécsben is. A szomszéd birtokosok egyike, a Munkácsra szomszédos ungvári uradalom birtokosa volt Bercsényi Miklós, és a vele kötött barátság lesz az, amely Rákóczit az udvarhű arisztokratából a magyar elégedetlenek vezér alakjává teszi. Bercsényi gróf volt az, aki felismerte, hogy a német ruha alatt hazafiúi szív dobog.
3: És akkor most itt teszünk egy pontot. Ki ez a Bercsényi Miklós? Milyen fontosabb szempontrendszer az, aminek jegyében Bercsényi, hát finoman szólva, udvarkritikus magatartást tanúsít, és ennek az érvrendszerét ismerteti meg a fiatal Rákóczi Ferenccel.
4: Bercsényi Miklós, az édesapja, udvarhű katonaember volt, az egyik kerületi főkapitányság vicegenerálisi tisztségét töltötte be, tehát a török elleni küzdelmek rendi haderejének volt az egyik főtisztje. Maga Bercsényi is kivette a részét a török elleni küzdelmekből, szegedi magyar katonaság főkapitánya volt, felső magyarországi főhadbiztosi címet is szerzett az 1690-es években. A török Bécs alatti veresége után ugyan lendületesen megindult az oszmánok kiszorítása a magyar királyság területéről,
3: de aztán az a lendület,
4: így van, de ez a lendület aztán megtorpant, és egy második 15 éves háború kezdődött tulajdonképpen, tehát a visszafoglaló háború 15 évig tartott. Most egy 15 évig tartó háborúskodás, annak megvannak a súlyos problémái, a társadalmi-gazdasági következményei, tehát nem véletlen, hogy az 1697. évi hegyaljai felkelés, amely még Tököli nevében robban ki, és épp a Rákóczi birtokokon, akkor Rákóczi még elzárkózik attól, hogy a felkelők élére álljon. Nem csak az udvarhű neveltetése tántorítja el attól, hogy elfogadja a hegyaljai felkelők kérését, és az élükre álljon, hanem a török ódiuma is, hiszen ha most a hegyaljai felkelők élére áll, akik Tököli nevében bontanak zászlót, és még zajlik a visszafoglaló háború, akkor az a török melletti elköteleződést jelenti akkor, amikor küszöbön áll a török teljes kiszorítása Magyarországról. A hegyaljai felkelés éve az egyúttal Savoyai Eugén legjelentősebb győzelmének az éve is, a hegyaljai felkelés leverése után van a zentai csata. És ugye ez pecsételi meg aztán végérvényesen a törökök sorsát, ezért kényszerülnek rá az 1699. évi karlócai békére. Nem csak Rákóczi nem áll a hegyaljai felkelék élére, Bercsényi Miklós sem, vagy a vármegyék nemessége sem, ők is fegyverkeznek a felkelők ellen, mert ekkor a összmagyar érdek nem az uralkodóházzal való szembefordulás, nem a helyi problémák fegyveres közdelemben való elégtételvétele a megoldás, hanem arra kell koncentrálni, hogy a Magyar Királyság területi integritása végre 150 év oszmán hódoltság után helyreállhat, csupán a Temesköz maradt török kézen 1699-ben.
3: A hegyaljai felkelés időpontja 1697, egyúttal az oszmán-török birodalom elleni egyik legnagyobb magyarországi győzelem, a zentai csata éve is. Hamarosan békekötés következik az oszmán-török birodalom és a Habsburg birodalom között, 1699-ben Karlócán. Kossuth Rádió 2024. Egyszer volt. Tudomásul szolgáljon mindenkinek. Miután eddig 16 esztendőn át oly kegyetlen vészt hozó, sok ember vér kiontásával és sok tartomány elpusztításával járó háború folyt, egyfelől a felséges és hatalmas Habsburg Lipót, választott római császár, másfelől a felséges és hatalmas fejedelem, Mustafa Kán szultán, a törökök császára és dicsőséges elődeik között, végül is szánalomra indulva az alattvalók szerencsétlen sorsán, a két hatalmas császár eltökélte lelkében, hogy az emberi nem veszedelmére napról napra növekvő nagy bajoknak véget vet. Hivatalos tárgyalást tűztek ki és folytattak le Karlócán, a két birodalom határához közel, az 1699. év január hó 26. napján. A karlócai béke szövegéből hallottak részletet. A dokumentum jelentőségéről 2009-ben a Magyar Történelmi Archívumban megjelent tanulmányában Orosz András levéltáros történész egyebek mellett ezt írja. Minden bizonnyal ismert a rólunk, de nélkülünk mondás, amely éppen a karlócai béke megkötése kapcsán terjedt el a magyar történeti köztudatban. Az 1699. január 26-án egyrészről az oszmán birodalom, másrészről a Habsburg monarchia és több európai hatalom képviselői által aláírt béke korszakos jelentőségű a Magyar Királyság történetében. Véget vetett a Magyarország területén a két birodalom között másfél évszázada zajló küzdelemnek. A béke egyúttal lezárta az 1683 óta a Magyar Királyság területén zajlott osztrák-oszmán háborút, amely az oszmánok vereségével végződött.
6: Az oszmán birodalom, Habsburg birodalom két nagyhatalom, világbirodalom közötti konfliktus, és ebből egy markáns 150 év, 5-6 generációnyi idő, a magyarországi hadszíntérnek az időszaka, ez az, amit mi úgy nevezzünk, hogy a török hódoltság nagyjából az 1520-as, 30-as, 40-es évektől az 1690-es, 1710-es éveket öleli fel.
3: Orosz András, levéltáros, történész.
6: Ezt a konfliktust, ezt valójában ezt a karlócai béke zárja le. Azt a hadi állapotot, ami nemcsak, hogy fönnáll 150 éven keresztül, de az utolsó 17 éve, 1683 óta egy nyílt hadi konfliktus a két világbirodalom között. Bécset ostromolja az oszmán birodalom hadserege sikertelenül, majd a visszavonulást kihasználja a Habsburg monarchia hadereje. 1683 Esztergomot visszafoglalják, 1686-ban visszafoglalja a keresztény hadsereg Magyarország egykori és leendő fővárosát, Budát. A magyarországi hadszíntéren Szentliga szövetségébe tömörült államok, Velence, Lengyelország, Oroszország, Habsburg monarchia veszi fel a harcot Bécs felmentése után, 1683 után.
3: Ez egy valóban, ahogy ön mondta, folyamat. Gyakorlatilag az oszmán birodalom seregének kiszorítása történik a Magyar Királyság területének nagy részéről. A
6: keresztény hadseregben egy nemzetközi európai hadsereg vesz részt. Ott vannak a lengyelek, Szobieszki János vezetésével, tehát egy nemzetközi haderő segített Bécs felmentésében, és ugyanígy egy nemzetközi európai hadsereg vitte tovább minden évben a hadjáratokat Magyarország területén, 1685-ben Érsekújvár felszabadításánál, 1686-ban Budánál, 1697, amikor a szultáni fősereg újra támad Magyarország ellen, Zentánál Szavolyai Eugén által vezetett haderő a szultáni hadsereget legyőzte.
1: Kossuth Rádió 2012. Téridő. Vargai J. János történész.
7: Szavolyai Jenő a zentai csata után írt jelentésében csodálattal adózik a saját katonáinak.
8: Alig foghatom föl, hogy a gyalogság miként mászhatta meg olyan könnyen a sáncokat, mert azok roppant magasak és erősek voltak. A lovasság azt művelte, amit még soha életemben nem láttam. Még a sánc árkában is kísérte és támogatta a gyalogságot. Ott az ellenség tüzét hasonlóképpen állta és viszonozta, mint a gyaloghadak.
7: A zentai csata katonai szempontból a kegyelem döfés volt az oszmán birodalomnak, már ami a magyarországi eseményeket és a felszabadító háborút illeti. Ez volt az 1683 óta tartó nagy felszabadító háborúnak az utolsó akkordja, utolsó mozzanata. Egyértelműen megmutatkozott, hogy ekkorra már a hadügyi forradalom révén a Habsburg haderő Európa a francia után második legerősebb hadserege volt, taktikailag is fegyelmezett és fegyverzet szempontjából is. Innentől kezdve puhatolódzó tárgyalásokat lehet figyelemmel kísérni. A tárgyalások 1698. októberére odajutnak, hogy fegyverszünetet rendelnek el. Megkezdődnek Karlócán a nagyon komoly tárgyalások. Nem csak a Habsburgok és az oszmánok között, hanem megjelenik a Szentliga alapokmányának megfelelően a Liga valamennyi tagja. Ott van a Velencei Dózse, a lengyel király, az orosz cár és Lipót képviselője, és 1699. január 26-án aláírják a békeokmányt, pontosabban a fegyverszüneti megállapodást, mert ez 25 évre szólt.
3: A zentai csata különösen véres, fordulatos volt, de mi volt a korszakban az üzenete ennek a csatának?
6: Gyakorlatilag ez volt az a pont, amikor azt a, akkor már ugye Bécs ostroma óta fennálló hadi állapotban elbillent véglegesen a Habsburgok felé a mérleg nyelve.
1: Orosz András, levéltáros történész.
6: Van egy mondás, Bécset Zentánál mentették meg. Mérhetetlenül fontos haditett volt, hiszen ez nyitotta meg ténylegesen az utat a béketárgyalásokhoz. Az 1698-as év már gyakorlatilag a béke előkészítésének a jegyében zajlik. Ekkoriban formálódik ki az európai egyensúly elve, amit próbálnak a nagyhatalmak egymás között betartani, és nem egy folyamatos háborúzásba szorítani a kontinenst, ez többé-kevésbé sikerül.
3: Mi teszi mégis rendszerkritikussá és a Habsburg ház kritikusaivá ezt a két embert?
4: A probléma politikai jellegű volt.
3: Mészáros Kálmán történész.
4: A magyar nemesség kiszorítása a hatalomból. Ez történt meg az 1687-es országgyűlésen, illetve a Karaffa féle eperjesi vérpadon.
3: Hiszen ezt hozzá kell tennünk, hogy mindenféleképpen az történik, hogy újraosztás van. Az udvar bizonyos jogokat, bizonyos lehetőségeket és nem utolsó sorban birtokokat újraoszt a Magyar Királyság területén, miután a töröktől megtisztította az országot a nemzetközi sereg.
4: Pontosan arról van szó, hogy Tököli utolsó próbálkozása idején a magyar társadalom rosszkor a rossz oldalra állt. 1683-ban, tehát amikor azt hitték, hogy minden összeomlik, akkor az udvarhű arisztokraták egy része is Tököli mellé áll. Tehát egy Batthyány vagy egy Erdődy, akik addig mindig királypártiak voltak, azok is úgy gondolták, hogy eljött a világvége, jobb most elfogadni Tököli uralmát. Ő felsőmagyarországi fejedelem volt. A török ugyan királynak címezte, de felsőmagyarország fejedelme volt.
3: Akkor Rákóczi és Bercsényi ebben a helyzetben hogy gondolkodik?
4: Ugye az 1687. évi országgyűlés volt az, ahol a Habsburgok örökös fiági trónöröklését kimondták. Az országgyűlés viszont ezután már nem hívták többé össze, tehát tulajdonképpen megkezdődött a rendek nélküli kormányzás újra.
3: Abszolútista szempontrendszer szerint.
4: Nem utolsó sorban azért, mert a fegyverrel visszafoglalt területeken új berendezkedésre volt szükség, és a háború anyagi fedezetét is meg kellett teremteni. Tehát nyilván az udvar a birtokok eladományozásával, eladásával anyagi helyzetét is stabilizálni szerette volna. A magyarországi adók nem voltak elégségesek a török kiűzésére szükséges erőforrásokhoz.
3: Hát nyilván akkor ezért is történik az újraosztás. A háborús folyamatokban fontos szerepet játszó katonai, illetve gazdasági háttérembereknek meg kellett köszönni a szolgálataikat. És ezt a Magyar Királyság társadalmának jövedelmeiből kívánta jelentősen finanszírozni az udvar.
4: Így van, hát a töröktől visszafoglalt területek óriási pusztaságot jelentettek, teljesen újra kellett szervezni az életet, a település hálózatot, a közigazgatást.
3: A 20. század második felének történészei Rákócziról és harcáról. Petőfi Rádió, 1976. Rákóczi születésének 300. évfordulós esztendejében. Pro Patria et Libertate. Benda Kálmán, történész, műsorvezető, Ervárkonyi Ágnes, történész, Köpeci Béla, művelődéstörténész.
9: Mi jellemezte első Lipót császár király magyarországi politikáját a török kiűzése utáni évtizedekben? Mi volt a bécsi abszolutizmus politikája és módszere, vele szemben a magyar nemesség magatartása és törekvése, azaz, hogy mi váltotta ki a Rákóczi szabadságharcot 1703-ban? És hogy Rákóczi szavait idézzük, világ elejében igaz ügyünk, hogyan viszonyult egymáshoz az általános európai és a magyar fejlődés.
10: Mikor Rákóczi megszületett, már harcolnak a kuruc csapatok, amint ők mondják, a testi-lelki szabadságért. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a Habsburg állam valláspolitikája ellen és a hatalmas adóterhek ellen akarnak küzdeni. A katonaság élelmezése, eltartása a falvak, mezővárosok, városok népére hárult. A török alól felszabadult területeken a nemesség nem kapta vissza birtokait, csak akkor, hogyha lefizette a magas válságdíjat. Viszont a császári tábornokok, udvari hivatalnokok kaptak itt hatalmas földbirtokokat. A Habsburg állam kisajátította a bányakincseket, monopolizálta a kereskedelmet, a sókereskedelmet, a borral való kereskedést. Gondoljuk meg, hogy Esze Tamás sem az Eke szarvától ment ki a hegyekbe és szervezte a hegyaljai felkelést, hanem sóval kereskedő jobbágy volt.
9: A történész sem foglalhatná jobban össze ezeket a sérelmeket, mint Rákóczi 1703. júniusában a brezáni kiáltványban.
11: Minden igaz hazaszerető, országunk régi dicsősége szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakó, egy szóval mindenrendű igaz magyarokat hazafiúságukra intjük és kényszerítjük, és kérjük, hogy amint már Isten némelyeknek szíveket az hazáért felgerjesztette, s egyben hozta, úgy kiki édes hazája, szabadsága, nemzete mellett az Isten és törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, porcióztató, adóztató, nemesi szabadságunkat hatalmasan foglalós, fogyató, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő, életünkön uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert.
9: Rákóczi, és azt mondhatjuk magyar kortársainak óriási többsége meg volt arról győződve, hogy Bécset ebben a politikában a magyarok iránti gyűlölet vezeti. Nyilván volt bizonyos elfogultság, de talán azért a birodalmi politikának volt egy távolabbi célja is.
10: Távolabbi célja? Ha megnézzük a korabeli jegyzőkönyveket, a megyei iratokat, a császári rendeleteket, bizony azt kell látni, hogy itt átfogó távolabbi célokról alig, ha beszélhetünk. A császári rendeletek egymásnak ellent mondtak, nem volt átfogó, összehangolt politika. Kolonics például nagyon sokszor hangoztatta, hogy Magyarország az akkori Európa egyik leggazdagabb országa. Igen ám, de gyakorlatilag mégis nagyon kevés volt mindaz, amit az országba be tudtak szedni. És egy irtózatos anarchia bontakozott ki az országban.
12: Az igaz, hogy ami Magyarországot illeti, amelyet fegyver által visszahódított országnak tekintettek, nem olyan világos, hogy melyek a Habsburg politikának a célkitűzései. Azonban a Habsburg politikának voltak összeurópai elképzelései, tervei, szándékai. A Habsburg birodalom tulajdonképpen a törökök kiűzése után lett igazán európai nagyhatalom. Ahhoz, hogy azonban ezt a nagyhatalmi helyzetét megtarthassa, sőt megerősíthesse, ehhez két dologra volt szükség. Az egyik az, hogy nyugat fele is képes legyen terjeszkedni, és a másik, hogy az országon belül, tehát a birodalmon belül bizonyos korszerűsítést mégiscsak elvégezzen. És itt elérkeztünk a Habsburg abszolutizmus kérdéséhez. Én azt hiszem, hogy a magyar politikáját a Habsburgoknak ettől az általános birodalmi politikától nehéz elválasztani.
10: Hát ez bizonyos, hogy nem lehet elválasztani, de hogyha az ország gazdasági helyzetét nézzük, hiszen ez nem a késői történésznek a véleménye, hanem azoknak a kortársaknak a véleménye, akik éppen a korabeli európai államelméleti írásoknak a tanulmányozása alapján jutottak el oda, hogy például, hogyha a magyarokat akkor a 17. század végén elzárják a világkereskedelemtől, ezt nem fogják hagyni. Nagyon nehéz világosan látni, hogy milyen is volt ebben az időben a Habsburg állam jellege.
12: Rákóczi meg volt győződve arról, hogy amennyiben 14. Lajos unokája lesz a spanyol király, Franciaország olyan hegemon helyzetbe kerül Európába, ami lehetővé teszi Magyarország számára is, hogy kiváljék a Habsburg birodalom kötelékéből. Kezdetben Franciaországnak egy-két szövetségese akadt, de ezek is lemorzsolódtak. Ilyen körülmények között tulajdonképpen a spanyol örökösödési háborúban 14. Lajosnak egyetlen szövetségese maradt, Rákóczi. Ez egyben jelenti azt is, hogy mi volt a gyenge pontja, mégpedig alapvető gyenge pontja a Rákóczi szabadságharcnak a nemzetközi helyzet szempontjából. Változtatni kell. A Habsburg hatalom nem tudja biztosítani a céloknak a megvalósítását. Itt nem egyedül a nemesség kérdéséről és a nemesség szabadságjogairól vagy kiváltságairól volt szó, hanem egy egész ország problémáiról, amelyek érintették a polgárságot is, és érdekelték a jobbágyokat is.
9: Azt mondhatjuk tehát, hogy a Rákóczi szabadságharc lényege ebből a szempontból az volt, hogy a bécsi Habsburg politikai koncepcióval szemben egy más koncepciót, azt mondhatjuk, a birodalmival szembe a nemzeti államnak a koncepcióját állította.
12: Azzal a korrekcióval talán, hogy ez a nemzeti állam, ez egy sok nemzetiségű állam volt.
8: Rákóczi és Bercsényi miképpen foglal állást ebben a helyzetben? 1697 után?
4: 14. Lajos pártfogását keresi II. Rákóczi Ferenc 1700-ban.
8: Ez a fajta úgymond pártfogás keresés, amit Rákóczi megvalósít, esetleg nem tűnhet úgy, hogy jogos a Habsburgok megsértődése? Adott esetben nem vetül fel Rákóczival kapcsolatban az árulás gyanúja?
4: Éppen ezzel a váddal állítják Rákóczit bíróság elé.
8: Mészáros Kálmán, történész.
4: tulajdonképpen ezért tartóztatják le, hogy felség áruló 1701. április 18-án Nagysárosi kastélyában.
3: 14. Lajos milyen választ ad Rákóczinak?
4: A hadügyminisztere udvariasan elutasítót.
3: Tehát, mert hogy nem fognak a nemzetközi politikai státuszkót felborító lépést tenni Rákóczi kedvéért?
4: Nem beszélve arról, hogy a napkirály nem fog alattvalói lázadást csak úgy támogatni. Függetlenül attól, hogy a francia udvarban milyen válasz született Rákóczi nagyon udvarias, nagyon általános, puhatolozó leveleire, a lényeg az volt, hogy Rákóczi levélvívője áruló volt, a két levelet és az arra érkezett válaszokat azonnal bemutatta Bécsben. Egy Longval nevű fickóról van szó, császári kapitányról, vádló és tanú is volt Rákóczi perébe. Bercsényinek sikerült elmenekülnie, Rákóczi mellett a nádori ítélőmester Cirmai István tartóztatták le, a Vai család három tagját, Ádámot, Mihályt és Lászlót. Rákóczinak sikerül megmenekülnie a börtönből. A fő változást a politikai téren az jelenti, hogy meghal II. Károly spanyol király. A Habsburgok spanyol ága ezzel kihal.
3: Ugye ez a spanyol örökösödési háború, Európa nagyhatalmai bekapcsolódnak ebbe a spanyol trónért való versengésbe. Miképpen érinti ez a Habsburgokat, a bécsi ágat, illetve Rákóczi sorsát és lehetőségrendszerét?
4: A Habsburgok osztrák ága és a Bourbon ház között robban ki a háború. Maga Rákóczi ekkor már ugye börtönben ül, felesége szervezkedése és a börtönparancsnok jóindulatú magatartása teszi lehetővé, hogy 1701. novemberében megszökjön a börtönből. Lehmann Gottfried kapitány, császári tiszt volt az, aki lehetővé tette a szökést, és azután föl is áldozta ezzel önmagát, hiszen őt aztán kivégezték.
1: A Sárospataki Rákóczi Múzeum erekjéiből Tamás Edit, történész, muzeológus.
5: Mindennyian tanultuk, tudjuk, hogy cum deo pro patria et libertate szerepelt Rákóczi zászlaján. Istennel a hazáért és a szabadságért. Megtanulta mindenki az iskolában. De vajon látott-e ilyen zászlót? Most egyébként két eredeti zászló látható Sárospatakon, ami jó 10 évente fordul elő. Hát ez mindenképpen a 350. évfordulónak tudható, hiszen itt van az állandó kiállításban a Sárospataki zászló, és itt van a hat történeti múzeumnak a zászlaja, az egy viszonylag kisméretű lovassági zászló. Azért mondom, hogy kisméretű lovassági, hiszen mindenki el tudja képzelni, ha valaki lóval rohangász, akkor nem tud egy hatalmas lobogót vinni magával. És ezen a hat történeti múzeum zászlaján pro libertate felirat olvasható a szabadságért, viszont amit pataki zászlóként említettem, ez a Tiszán inneni református egyházkerület tudományos gyűjteményeinek zászlaja. A Sárospataki református kollégiumnak ez a 60-as évek óta folyamatosan itt van a Rákóczi Múzeum állandó kiállításán, és érdekes, hogy ezen se a megtanult mondatot olvashatjuk, hanem cum deo et patria, tehát Istenért és a hazáért.
3: Mi lehet a különbségek oka?
5: Ez a felirat a tököli féle korszakra emlékeztet, de kizárja az évszáma ezt az, hogy ez tököli korabeli zászló lenne. Nagyon szép ekrű színű zászló közepén a felirata alatta az évszáma. Nem így képzelik el általában a Rákóczi korabeli zászlókat, hiszen amikor a történelmi zászlók felvonulnak, akkor a vörös ezüst színű zászló, amin Isten az igaz ügyet el nem hagyja, vagy úgy szintén a zöld színű lovassági zászlót láthatjuk a Rákóczi címerrel, és kevesen ismerik ezt a Sárospatakon őrzött zászlót, tehát fontos, hogy minél többen ismerjék, rácsodálkozzanak.
4: Rákóczi Lengyelországban menekült, ahová korábban Bercsényinek is sikerült a letartóztatás elől menekülnie.
1: Mészáros Kálmán, történész.
4: Magyarországon is megváltozik a helyzet, ismét katonákra van szüksége az uralkodónak, a fegyveres erők zömét a nyugati hadszíntérre vezénylik. És ezt használják ki a bújdosók, szegény legények, akiknek a legtiszteletre méltóbb vezér alakja Esze Tamás, Rákóczi tarpai jobbágya volt. Rákóczi felé fordul a figyelem, követeket küldenek, és sikerül nekik fölelni Brezán várában Rákóczit és Bercsényit.
3: 1703. Ki ekkor II. Rákóczi Ferenc? Kinek gondolják őt? ki miben reménykedik vele kapcsolatban?
4: Elsősorban a Rákóczi birtokok azok az érintettek a szervezkedésben. A saját emberei, a saját urukat látják benne, ugyanazzal az elképzeléssel fordulnak hozzá, amivel 1697-ben a hegyaljai felkelők. Tehát úgy gondolták, hogy most már talán belátja, hogy amit 1697-ben elmulasztott, annak most eljött az ideje. És a spanyol örökösödési háború egyik mellékhadszínterét nyithatja meg második Rákóczi Ferenc. Hát Tököli minden követ megmozgat, hogy hazatérhessen, majd már a szabadságharc első éveiben is. De a török mindenképpen a békére törekszik, a karlócai béke fenntartására, ugye, amit 20 évre kötnek meg, a Rákóczi szabadságharchoz sem nyújt támogatást. Szerelmi szál is szövődik Rákóczi Senyavszkinét, Lubomirska Esbetát kedvesének tudhatja már ezekben az években, és ez egy hosszantartó kapcsolat lesz majd a szabadságharc utánig. A Lubomirska hercegnőnek 1704-ben született gyermeke valójában Rákóczitól van. Itt rögtön tegyük hozzá, hogy 1706-ban Rákócziné is szül egy olyan gyermeket, akinek nem lehet második Rákóczi Ferenc a természetes apja. Tehát itt bizony a házasság megromlásával is szembesülnünk kell. Rákóczi letartóztatásakor a felesége még minden követ megmozgatott a férje kiszabadítása érdekében, de azután a tartós különélés tulajdonképpen el is idegeníti őket.
3: A Sárospataki Rákóczi Múzeum erekjéiből Tomás Edit, történész, muzeológus.
5: Második Rákóczi Ferencről egy festményt, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma őriz, a mi gyűjteményünkben van, ugyanaz a festő készített, aki a 19. század végétől a 20. század első feléig megörökítette az angol királyi család tagjait, utoljára például a gyermek Erzsébet királynőt. Ez a festő László Fülöp volt, nem teljesen angol hangzású név, leszármazottai már valóban angolok. A 350. év esztendejében el is látogatott hozzánk Nagy-Britanniából László Fülöpnek az unokája, aki egy igazi angol úr, jött meglátogatni a nagypapa képét. Hogy is néz ki ez a nagypapa kép? 1896-ban festette meg László Fülöp második Rákóczi Ferencet. Az év szám az jól cseng. A honfoglalás 1000 éves évfordulójára emlékezik az ország, és szerte születnek történelmi ábrázolások. László Fülöp egyébként európai rangú festőművész volt, és természetesen a megszokott Rákóczit festette meg. Mire mondom én azt, hogy a megszokott? Hát az átlag embernek a Mányoki féle ábrázolás jelenti Rákóczit. Úgy ismerik fel. Ezt 1712-ben festette Mányoki Ádám, és tudjuk, hogy Mányoki Ádámnak van szintén egy nagyszerű festménye, egy portréja Rákócziról, kevesebben ismerik a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán. Tehát ezek a korabeli képek alapján készültek ezek a 200 évvel későbbi festmények, köztük a László Fülöp festmény is.
3: Mi lett a sorsa ennek a képnek?
5: Hát ez a második világháború után bekerült a múzeum gyűjteményébe, és azóta is állandó kiállításunkon van, és 2003-ban nyílt új állandó kiállításunknak ez lett az arca, tehát akkor kezdtük el ennek a valódi értékét felmérni. És tudni kell még László Fülöp, hogy neki van egy nagy európai katalógusa. Egy nagyon termékeny festő volt, akivel ő kortárs volt minden pápát, minden amerikai elnököt, minden német uralkodó családot, mindenkit megfestett. Tehát ebbe az előkelő sorba van benne második Rákóczi Ferencről az ő festménye, és van még egy festmény egyébként nálunk, a Mányoki képnek megfestette a másolatát is. És ez a két festmény valóban egy olyan művésztől származik, aki világhírű művész.
3: Vissza Brezánhoz, Rákóczi miképpen foglal állást, milyen politikát kell követniük?
4: Bizalmatlanok a lehetőségek tekintetében, a parasztkövetekhez odaadják a saját emberüket, Bercsinyinek a lovászát, egy Barvinszky Gál nevű fiatal nemesembert, és amikor az ő jelentéséből meggyőződnek róla, hogy Magyarországon fogják majd itthon várni Rákóczit, legalábbis úgymond a föld népe, a szegénység, akkor elhatározzák, hogy ebbe a nagy fába belevágják a fejszélyüket. Nagyon bíztak abba, hogy francia támogatás érkezik, de végül Rákóczi a nélkül is megindította a felkelést. A tiszaháti felkelők második, harmadik követségének már kiáltványt szövegeztek.
13: A tiszaháti felkelés mikor indult el?
4: Ugye a szervezkedés az már a korai hónapokban, tehát az 1703 éppen csak tavaszodni, ahogy kezdett, és 1703 májusában vagyunk, amikor Rákóczi május 6-ai és 12-ei keltezési példányai maradtak fenn a brezáni kiáltványnak, és ezeket bontják ki, illetve Rákóczi zászlait bontja ki Esze Tamás 1703 május 21-22-én Tarpa, Vári és Beregszász piac terén. Ezzel veszi kezdetét a tiszaháti felkelés, illetve ezzel együtt a Rákóczi szabadságharc.
3: Mészáros Kálmán történész.
4: A brezáni kiáltvány jelentősége, hogy Rákóczi egyöntetően fegyverbe hívja Magyarország nemes és nemtelen lakosságát, a sónkat, kenyerünket elvevő, szabadságunkat lábbal tipró ausztriai ház ellen. A tiszaháti felkelőket éppen a szatmári főispán Károly Sándor fogja leverni 1703. június elején Dolhánál, tehát tulajdonképpen magyar rendi haderő némi császári támogatással, de amikor Károlyi győzelmet arat a tiszaháti felkelők fölött, akkor a maradékaikat futni hagyja, ő pedig Bécsbe siet részben a diadaljelekkel, részben pedig azzal a tervvel, hogy rávegye az uralkodót adócsökkentésekre, engedményekre, hogy elejét vegyék egy nagyobb bajnak, mert Károlyi már attól félt, hogy egy országos méretű mozgalom, fegyveres felkelés bontakozhat ki, hogyha nem orvosolják azokat a sérelmeket, amelyek miatt ez a felkelés is kitört.
3: A Rákóczi kultusz Sárospatakon. Második Rákóczi Ferenc 1906-os kassai újratemetéséig. Tamás Edit, történész, muzeológus.
5: Sárospatakon két nagy pillére van a Rákóczi örökségnek. Az egyik inkább épület, a másik mondjuk azt, hogy egy intézményt jelent. De egyébként a sárospataki kultusz mellett nagyon erősen begyökeresedett a társadalom szövetébe a Rákóczi család és a szabadságharc öröksége országosan. És ez ugyanúgy megvolt Sárospatakon is, de épületileg itt volt a Rákóczi vár, ami nap mint nap a városi, vagy hát ez egy mezőváros volt. És ne felejtsük el, a Sárospataki református kollégium a szabadságharc után már hál' Istennek menekülni nem kényszerült, tehát egy stabilitás jelentett, és az is egy fontos fogódzó, hogy a szabadságharc első napjaiban Csicseri Orosz Pál visszaengedi a református kollégiumot Sárospatakra, és visszakapják Sárospatakot, és többet már nem kell menekülniük. És a fejedelem érdeklődést tanúsít, támogatja a Sárospataki református kollégiumot, és ez a kollégium, ez nem elsősorban a pataki diákoknak a iskolája, hanem nagyon sok helyről jött diákoknak, a köznemesség gyerekeinek a iskolahelye. Itt vannak az abaújiak, a zempléniek, Gömör megye, Ugocsa, Bereg megye, tehát a kárpátaljai irány, és a felvidék lengyel határig, tehát a történelmi megye határokba gondolkodjuk. Ez egy nagy hátországot jelentett, és ezek a diákok utána hazamennek, és ugyanúgy viszik tovább ezt az örökséget, és ez sejtenként, személyenként, területenként él, és ezért mondom, hogy a társadalom szövetében nem csak Sárospatakon, hanem azokon a területeken, és a pataki kollégium a református vidékekre terjeszti. Benne van a Rákóczi kultusz ezekben a református közösségekben. De ne felejtsük el, hogy második Rákóczi Ferenc, illetve édesapja első Ferenc, Rényi Ilona, Bátori Zsófia, katolikus egyháznak a nagy támogatói voltak.
3: Bátori Zsófia rekatolizált tulajdonképpen.
5: Igen, Bátori Zsófia katolikusnak született, és a özvegysége idején visszatér katolikus ősei hitére, viszi magával fiát, fiatal első Ferencet, és ekkortól a rákóciak katolikusak. És ugyanígy a katolikus egyházban ott vannak azok az emlékek. Patak még ekkor református többségű. Az újra erősödő vagy terjeszkedő, erőre kapó katolikus egyházban nagyon fontos elem a rákóciak, most már ezek a rákóciak, Báthori Zsófia, Zrínyi Ilona, első Ferenc, második Rákóczi Ferenc támogatása, ami mind itt Patakon a templom, a plébánia épülete, a ide települő trinitárius atyák, Sátoralja új helyen ott vannak a pálosok, akikből aztán a piaristák József idejében. Tehát, hogy ezek mind viszik tovább, hiszen
3: a Rákóczi
5: emlékeket, Rákóczi tárgyakat, a Rákóczi könyvtár elemeit őrzik ezek az egységek. De hát Rákóczi ABC-s könyve is itt őrződik Patakon. Utána a pálos piaristák révén Sátoralja új helye. Tehát ezek olyan momentumok, olyan féltve őrzött elemek, gondoljunk bele, hogy a trinitáriusokat kihozza ide Rákóczi. Természetesen, amíg ők itt vannak, ezt a Rákóczi örökséget őrzik. Tehát beleépül a társadalom különböző szegletébe. És hát ne felejtsük el, hogy még a görög katolikusság is, pedig a Rákóczi kapcsolata a gens fidelissima, a leghűségesebb nép. Keleti keresztények, akik jönnek, és utána majd görög katolikussá válnak a 18. században az egyház rendezés révén. Tehát Patak társadalmában sokféle módon, de benne van. Ezért mondom, leginkább intézményesülten a Sárospataki Református Kollégium, illetve a Patakon jelenlévő katolikus egyház révén, de hát amit nem lehet elbontani, bár azért gondolkodnak rajta a Vöröstorony elbontásán a 18. században, itt van a Rákóczi vár, és ez a közvélekedésben, a köztudatban, ezt nem lehet kitörölni. Tehát nem fogják azt mondani, mert lehet, hogy ki se tudja mondani, hogy Trócon, Brecemhely, Windischgrätz idegen hangzású, idegen kiejtésű nehézséget okoz.
3: És ezek a vár tulajdonosai a rákóciak után?
5: Igen, hiszen osztrák-német eredetűek és kerülnek ide Sárospatakra, és a közvélekedésben Rákóczi várként. Hogyha beszámol egy korabeli újság a 19. századról, Sárospatakról, akár a Windischgrätzek, vagy akár a Brecemhelyek idejében, Rákóczi várként tud hivatkozni rá. Vagy hát Petőfi Sándor, aki itt jár a 19. században, az úti leveleiben, ő is azt mondja, hogy valami Brecemhely féléjé, tehát ő sem mondja helyesen, nem írja le helyesen, és a Szabadság oroszlányainak nevezi, és a Rákóczi váraként emlegeti, tehát a 19. században is természetes, és nem csak Patak, hanem egy nagyobb közeg. Gondoljunk arra, hogy 1848-49 a Kossuth-féle szabadságharc előbukása, leverése után mindenféle nemzeti ellenállás mozgalom van, jön 67 a kiegyezés, a nemzet tudat felpörgése, többszörös kimutatása, Zemplén vármegye az elsők között kezdeményezi a Törökországban elhunyt Bujdosók második Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalát. 1906-ban jönnek haza a hamvak. És ne felejtsük el, hogy a vármegye, ha történelmi festményeket rendel, készített, ott van benne a Rákóczi téma. Mondhatjuk azt, hogy itt Észak-Kelet-Magyarországon természetes, hogy a vármegyék nagy dísztermeiben nem Habsburg uralkodók festményei díszítik a nagy felületű falakat, hanem Rákóczi, Kossuth, Széchenyi, ezek vannak jele, ezek a képek. Vármegyére is egy hatalmas Rákóczi festmény van, máig ott van az a festmény, Sátoralja új helye. Tehát, hogy ez benne van a köztudatban, és amikor itt a kiegyezéstől gyakorlatilag azt nézzük, hogy jó 40 év, míg eljutunk oda, hogy Rákóczi újra temetése következzen 1906-ban, és akkor is természetes, hogy ennek az újra temetési megemlékezés sorozatnak, amelynek a főállomása Budapest, a főváros, már az Egyesült Főváros és Kassa, de felmerül egyébként az is, hogy Kassa helyett mondjuk máshol legyen a temetés. felmerül Sárospatak, és felmerül Munkács helyzete is. Tehát Patak kapcsán is, és miért veszít Patak? Talán azért, hogyha ide temetnék, akkor ez családi jellegű temetés, hiszen az ősök központjába kerülne haza, még Kassa egy állami, egy országos jelentőséget ad, ügyet, országos ügyet képvisel, viszont amikor a budapesti megemlékezések után elindul a hamvakat szállító menet, akkor azt tudjuk, hogy 60 Miskolc Sárospatakon is időzik, küldöttség, ünnepség, tehát Patak is megemlékezik.
3: Második Rákóczi Ferenc családi politikai öröksége és értékválasztásai 1703-ig. Három részes sorozatunk első műsorát hallották. A műsor munkatársa volt Szénási Zsófia.
1: Rákóczi 350.
2: Emlékműsor.
3: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Egy órakor hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban. Mindenek előtt röviden a legfontosabbak. Főleg gazdasági kérdésekről tárgyalt a kormány Erdőbényén. Szentkirály lovassa nyerte a 19. nemzeti vágtát. A következő napokban még nem várható eső. Most pedig következzenek a részletek. A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A résztvevők a többi közt a gazdaság növekedési pályaraállításának lehetőségeiről tárgyaltak, megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket, emellett szó volt a jövévi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter még szombaton a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézy Dávid szerint így rendezettebb és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Ma van a lakhatás világnapja, a kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, hogy a méltó lakhatás minden embert megillető jog. Ennek biztosítása érdekében pedig fontos a települések életviszonyainak minőségi javítása. A szociális és családügyi miniszter egy nemrég közzétett bejegyzésében egy konkrét eseten keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy Salgótarjánban például eltérőek az esélyek a szegregáció felszámolásában. A mellékelt videóból kiderül, hogy egy helyi utcának csak az egyik oldala szerepel a Kánsát tematikus térképén, így a lakások felújítására szánt támogatásból a másik oldalon élők kimaradhatnak, miközben az ott élők is ugyanazokkal a szociális problémákkal küzdenek. Ma van a pedagógusok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a pedagógusok társadalmi szerepére, megbecsülésére és az oktatás fontosságára. A világnapot 1994 óta minden évben megrendezik annak emlékére, hogy az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1966. október 5-én fogadta el a tanárok jogairól és helyzetéről szóló nemzetközi ajánlást. Hazánkban hagyományosan június első vasárnapján tartják a pedagógus napot, de a nemzetközi világnapról is megemlékeznek különböző szakmai rendezvényekkel. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát, a győztes egy huszárszabját, valamint egy herendi huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Másodikként Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett pedig Ácsteszér versenyzője lett. Végül néhány szóban a várható időjárásról is. Ma is folytatódik a többnyire zavartalan napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Addig is éjjel általában 2-8 fok valószínű, néha gyenge fagy is előfordulhat, majd napközben 22-26 fok várható. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.

0: A kutya nehézkesen, fájdalmasan tápászkodott fel. Odahajtotta fejét a gazdája combjára, és felmutatta az este megsérült mellső lábát. Szemében nem volt sem vád, sem harag, csak ennyi. Szeretlek, de ezzel mit csináljunk? A férfi rámerett, és tudta, hogy soha többé nem fog berúgni. Persze az egész nem ekkor kezdődött, hanem évekkel ezelőtt. Akkor, amikor összeveszett imádott anyjával, aki másnap már nem volt sehol. Infarktus. Azután élete társa, a felesége, aki nem bírta elviselni az életet. Az értelme felfogta, az érzései azonban már nem működtek. A további temetések, veszteségek már egy érzéketlenné vált béna szívet értek. Tényleg nem érzett semmit. Nem akart semmit. Nem akart sajnálva lenni, és sajnálni sem akart. Az egész világ ellene volt. Elvitte, tönkretette mindazokat, akiket szeretett. Egy pohár, vagy kettő. Négy. Nyolc. A fene egye meg, hogy miért nem gyengébb. Így sosem éri el azt a hatást. A hatást, hogy kikapcsoljanak a gondolatai. A nyolc pohár azután mégiscsak segített. Otthon lévő felnőtt gyereke kételkedett, de ő bebizonyította neki, színiózan, hisz tud egyenesen járni. A csel persze az ismerős környezetben rejlett. Erre tegnap az a buta kutya új helyre feküdt. Át is esett rajta rendesen. A kutya vonyított, ő meg annyira dühös lett, hogy bele is rúgott, bár erre szerencsére csak homályosan emlékszik. Talán még kiabált is, hogy törje is ki a nyavaja a lábát, ha ide fekszik. Közben az ébrenlét igen, az álmok azonban nem javultak a sok pohártól. Így minden reggel elgyötörve ébredt. A kutya nehézkesen, fájdalmasan tápászkodott fel. Odahajtotta fejét a gazdája combjára, és felmutatta sérült mellső lábát. Szemében nem volt sem vád, sem harag, csak ennyi. Szeretlek, de ezzel mit csináljunk? Rámerett. Óvatosan kezébe vette a mancsot. Az évek óta nem létező érzés, a sajnálat és a fájdalom élesen kúszott fel a mellkasától a torkáig, úgy érezte megfullad. Noé összes állata, Isten valamennyi teremtménye, minden meghalt szerette, minden bűntudata és fájdalma ott volt abban a tegnap megütött hűséges jószágban. A szemében. És tudta, hogy soha többé nem fog berúgni. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Gyógyuló emberek, gyógyító állatok. Az Állatok Világnapja nem csak azért apropó, hogy hűséges vagy vicces társainkról, a családhoz tartozó négylábúakról beszéljünk, hanem arról a teljesen természetes kapocsról, amely mára, mintha természet ellenessé vált volna. Arról, ami összeköti lelkünket a teremtett világgal. Mélységből a magasságba. A fiatalember ma sorstársainak igyekszik segíteni.
1: Talán a család még jobban képes a felépülésbe hinni, mint maga az ember, aki benne van.
0: Emberek, akik természetüktől fogva felelősnek érzik magukat a természetért.
2: 3 éves koromban már vezettem ki az ibolyatehenünket, akkor elestem a küszöbbe, az ibolyatehén megdöldösött, megnyalt és felállított. Egész gyerekkorom óta mindig ezt csináltam.
0: Gyökerek és emberek, egy családfakutatás tanulságai.
3: Fel kell hozzá nőni. Szerintem minden fajta értelemben szellemi vezető az mindenképpen igaznak kell, hogy láttassa magát, és hát ez azért kemény feladat.
0: A természetünk. Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Az 57 éves Csonka Pál az elmúlt 6 évben megjárta a poklot. Koronavírus, intenzív osztály, gégemetszés, azután stroke és afázia. Hónapok teltek el a kórházban, mire hazament. Mindeközben felesége, amellett, hogy őt ápolta, dolgozott és nevelte 2 gyereküket, a család főszerepét is betöltve. Komoly küzdelem volt, hogy szavak nélkül is megértsék egymást, és a férfi újból talpra állhasson. Pál jelenleg is jár rehabilitációra, és vannak még mozgáskoordinációs és beszédbeli nehézségei, ám tud egyedül mozogni, és egyre jobban kommunikál. Hálás azért, hogy él, meg azért is, hogy egyben maradt a családja. A riporter Svejjer Rita.
4: Ugye az ön káváriája 2020-ban kezdődött, amikor elkapta a Covid vírust.
5: Ez ilyen nagyon sűrű időszak volt. Egyik eseményből a másikba jöttünk. Egyik ápoló mondta, hogy nagyon necces volt. Rezegett a léc.
4: Ahogy a mesélte, sorban hunytak el ön mellett a betegek. És valójában csoda, hogy ön túlélte, hiszen hónapokon át az intenzív osztályon volt, lélegeztetőgépen.
5: Így van.
4: Gégemetszést is végre kellett hajtani.
5: Igen.
4: A családja mennyi ideig nem tudott önnel találkozni ebben a periódusban?
5: Ez az időszak mindenkinek nagyon nehéz volt. 20-20 szeptember elején elvitt a mentő, karácsonyig nem tudtunk találkozni. Kancellári utazítás miatt nem lehetett bejönni a osztályokra. Egyszer véletlenül találkoztunk, egyik osztályról egy másik osztályra vittek, és akkor találkoztunk a folyosón. És néztek, ott a Pali. Ez egy csoda volt. Véletlen, mert azt se tudták, hogy hol vagyok, élek-e, vagy nem.
4: Gondolom, hogy a gyermekei is nagyon megijedtek. Ugye kettő ők gyermeke
5: is,
4: van.
5: Olyan telefont kapott a család, hogy készüljenek a legrosszabbra. Mindenki megviselt ez.
4: Aztán végül is karácsonyra, ha nehezen is, de hazakerült. Ön volt a fa alatt az ajándék.
5: Igen, hazajöttem karácsonyra, gégemetszés után, tehát nem tudok beszélni, felfekvéssel, nagyon gyengén, nagyon összetörve, de hát élek. A kutyám se ismert meg először, be olyan szagom volt, hogy nézett több óráig, hogy én vagyok, vagy nem. Nem érezte meg a szagomat.
4: Hát akkor ápolásra szorult komolyan.
5: Hát igen, ahogy átéltem ezt az időszakot, én nagyon depressziós voltam, főleg, hogy nem tudok beszélni.
4: Ez volt, gondolom, talán a legnehezebb. Hogy hát, ott ültek a családtagok, igen. És ön nem tudott két szót mondani, csak akkor, ha jelentkezett, ahogyan mesélt.
5: Ez a 20-21-22 táján nagyon sok barátom lett, új barátok. Régi barátok helyett ők valahogy megérezték, hogy én nem vagyok jól.
4: És hát a szülei, ugye ők még élnek?
5: Igen, legjobb segítők voltak. A mai napig hetente vagy két hetente találkozunk. Tegnap éppen voltam náluk. Néha egy kávéra, néha egy finom ebédre vagy vacsorára, ott alszok náluk. Anyukámmal szoktunk blankózni. Ez egy ilyen tárblás játék. Az afáziához nagyon jó.
4: Mert hogy nem sokkal azután, hogy hazatért a koronavírus járványból, sztrókot kapott. És valójában az afázia emiatt alakult ki.
5: Így van, agyvérzést kaptam, és az a lészpont sérült, ami a beszélés és kommunikáció központ. Most egész jól tudok beszélni, szerintem. De ez, meg kell tanulni sok mindent.
4: Egyik csapás jött a másik után. De ahogy mesélte, még jó, hogy ez reggel következett be kávézás közben, mert hogy a felesége éppen ott volt, ő azonnal észlelte, hogy baj van, szerintem. És azonnal hívta a mentőt.
5: Így van. Nem fájt semmi. Csak tudtam, hogy nem tudok beszélni, nem tudom kifejezni magamat. A szavakat nem tudtam összefűzni. Fordítva jöttek a szavak. A cipőt úgy mondtam ki, hogy pici. A másik, hogy a jól karomban néztem, hogy itt mozog valami. Van néztem a saját kezem. De így lebegett a levegőbe. Megijedtem.
4: És aztán következett mennyi idő ismét a kórházban?
5: 21 januártól április végig. Több osztályon voltam, mert közben is tombolt a vírus, úgyhogy nem lehet olyan egyszerűen átkérni valaki egyik osztályra a másikra. Osztályokat bezártak. Volt olyan része a osztályon, ami volt az egyetlen beteg, és az egyetlen ápoló, aki a gyógytornász barátom, és ott vártuk, hogy mi lesz velünk. Minden süllyelőhajó, bizonytalan helyzet volt, és a családommal nem tudtam kommunikálni közben.
4: Újra nem. Melyik részét viselték egyébként nehezebben a családtagok, akár a szülei is? A COVID utáni időszakot, vagy pedig a stroke utáni időszakot?
5: Ezt így nem tudom elmondani ilyen kategórisúsan, mert ez ilyen nagyon fluid dolog. A gyerekeim között felnőttek lettek. Egy tini lányból már 20x éves hölgy, a fiam érettségi után most már ő is fiatal ember, Budapesten él és tanul. Mindenkinek az élete megy tovább. Mindenkit megviselt nagyon. De azért élünk és jól vagyunk.
4: Gondolom mindenki segített, minden egyes családtag úgy, ahogyan tudott.
5: Nagyon sokfajta segítséget kaptam. Feleségem ápolt, a fertőzés miatt meg kellett tanulni olyan kötszereket, nagyon spéci kötszereket, kapott tanácsokat, és hát meg kellett csinálni. A feleségem fogorvos asszisztens volt régen, és mérnök, nehéz feladat. Átvett nagyon sok feladatot, fizetni a számlákat, mert régen, mint apuka, alfahím, én csináltam mindent. Ezzel kiesett a kezemből ez a sok-sok probléma. Ádám fiam nagyon sokat segített, mivel nekem a kommunikációban sok problémám volt, sokfajta gyógyszert kaptam és kapok most is. A lányom meg rájött, hogy nem a latin betűket, tablettáknak a nevét kell leírni, hanem realizolta, hogy mikor, reggel, mit, este, hány darab, hogy nézek ki, non-vermális, rajzolós óvodás szinten. A szüleim mindig a régi családi szűzhelyet jelentette nekem. Anyukám, hogy mit szeretnek, hogy főzzön. Visszajöttem gyerekkorba, és apám kocsiba elvisz, hogy a iparra járok. Hogy egy család jól működik, de valamiben jobban érzem magam, és jobb állapotban vagyok, mint előtte kórházban sok osztályon voltam. Kicsit megtuninoltak, biztosan mondom. Egy orvosi konzilium az nagyon jót tesz az embernek, tényleg.
4: Azt nehéz volt elfogadni, hogy a munka világában már lehet, hogy nincsen visszaút?
5: Meglepően bevettem a kanyart, dolgozni nem tudok. Közösség, amiben benne voltam, az negdigált. Akkor mi lehet csinálni? Panaszkodik az ember, meg sajnálja magát, az nem jó. Nem azt mondom, hogy lapoztam lazán, nagyon furcsa volt, de ez egy élettapasztalat.
4: Gondolom, hogy most más jelenti az értéket, más jelenti a sikert, más jelenti az örömet.
5: Ez így van. Egyedül tudok mozogni, utazni, ezt megtanulja az ember. Az ember szerintem nagyon rugalmas, csak nem tudja, vagy lehet, hogy nem tanulta meg, és lehet, hogy fél attól, hogy hú, nem tudok futni ennyit. És amikor kiderül, hogy egész jól megy, akkor visszanézve lehet, hogy sikernek mondhatja. Picik is örömök ezek. Még az is, hogy felálltam az ágyból, és tudok lépni. Mindig valami kicsi magasabb cél kell kiszűzni az embernek magának. Élésbe élés az annyira jó, nem kell hozzá segítő, szekunder dolog. Például elmegyek moziba, ez nekem ilyen szekunder öröm. Kimegyek egy tóba úszni, egyedül vagyok, nincs senki, csak látom a felhőket, nem kell semmi más. Ez ilyen nagyon-nagyon full kontakt élet. Én ebben betegségben nagyon intenzíven érzem, hogy élek. Neurológus orvos mondta, hogy dolgozni kell. Én nem érzem annyira erősen. Olyan sokat dolgoztam az életemben már előtte. 17 évig önkéntes voltam egy egyesületben. Kaptam egy ilyen második esélyt. Segítettem így is. Lehet munkának nézni, de ezek nagyon atipikus munkák. Beugrok egy barátomnak CV-t csinálni angolul, mert nem tud angolul. Pici kis közösség alakult ki kórházi osztályba. És én mindig próbáltam megtalálni a helyemet. Amikor látom, hogy valaki nincs jól, valaki sír az ágyba, én meg már jobban vagyok, akkor hoztam egy pohár vizet neki. Valami hiány van, látszik, akkor az ember megtalálja rögtön a feladatot. Úgyhogy én sokszor ilyen laikus segítő voltam már benne az osztályban.
4: Tehát újra örül az életnek, újra örül a családjának, a hétköznapoknak.
5: Igen, hála Istennek, családom jól van, lányom jól van, fiam Pesten jól tanul, jól dolgozik, feleségem nagyon sokat dolgozik, reggel egy kávé szoktam adni, még beszélgetünk. Én mindig hálás vagyok, reggel már úgy nézek ki a lukon, hogy itt vagyok. Ez csodás dolog.

0: Vajon ki is az a kórházi révész? Bár a következő történet főszereplője hamarosan elmagyarázza, azért én is próbálom értelmezni. Révész lehet az, aki segít átkelni az életünk erősen sodró folyóin. Keresd a napfényt, és meglátod a szivárványt. Ez a mottója Boda Zoltán Toxon Blog nevű oldalának, ahol a kerekesszékes fiatalember mindennapi tapasztalatait, küzdelmeit és bátorításait osztja meg az internet népével. Boda Zoltánnal, a mozgássérült emberek önálló élet egyesületének révészével Nagy Bálint készített beszélgetést.
1: Hol kezdődik az ön története, akár mint blogíró, vagy mint révész? Mit jelent az, hogy révész?
2: A révészek azok traumamentesett emberekhez járnak a kórházi ágyhoz, és ott próbálnak nekik egy kis lelki segítséget nyújtani, de nem úgy, mint egy pszichológus, inkább mint egy ezen már túlesett ember, aki el tudja reálisan és élethűen mondani, hogy így is lehet élni, nincs vége az életnek, csak már máshogy van.
1: Az ön életében mikor kellett ezt megtapasztalni?
2: 13. augusztus 6-án magasból leestem, attól tört el a C4-es nyakcsavajám, és lettem 4 végtag bénult.
1: Ön mellett volt 2013-ban révész, aki segítette volna ezt az időszakot?
2: Igazából én nagyon-nagyon mélyen kezdtem, mert a balesetem után orvosok megállapították, hogy nem élem túl, beraktak egy elfekvőbe, hogy úgyis csak 2-3 heten van hátra. Ott lengődtem fél évet, fél év után az Oriba átvett a főorvos, azt mondta a családomnak, hogy most már hónapok óta járnak a nyakára olyan papírokkal, embernek már nem szabad élni, hogy elvisz egy hétre. Átvett magához, ott eltöltöttem másfél évet, és azt mondom, hogy észrevétlenül kerültem bele a kerekesszékes életmódba, a kerekesszékes társaságba.
1: Hát ez a pár hónap azért nem lehetett egyszerű, akár önnek és a családjának sem, gondolom.
2: Az úgy mindenkit nagyon-nagyon megviselt, én már nem is akartam élni. A testvérem meg az akkori párom volt az, aki mindent megtett, én szó szerint elküldtem őket az ágyamtól, és mondtam, hogy hagyjanak békén.
1: Hány éves volt ekkor, és előtte milyen életet élt?
2: 38 éves voltam, egyébként taxisztam Budapesten éjszaka, és egy nagyon aktív életet éltem, amikor csak lehetett, mozogtam, bicikliztem, pingpongoztam, fociztam, úsztam.
1: A lelki vagy a testi felépülés tartott tovább?
2: Előbb épültem fel lelkileg, mert amikor kikerültem az elfekvőből, és bekerültem az Oriba, akkor láttam, hogy egy nagyon jó helyen vagyok, úgy gondoltam, hogy egy kicsit aerobikozni kell, aztán mehetek újra focizni, meg járni, és hát aztán nem így lett, de nyilván hétről hétre egyre erősebb lettem. Megmozdult az egyik kezem, egy kicsit megmozdult egy nagyon picit a másik kezem, föl tudtak ültetni, tudtak mobilizálni, át tudtak ültetni kerekesszékbe, ki tudtak tolni a szabadba, és azt hiszem, hogy így hétről hétre előrébb haladtunk, és ez a haladásról én mindig egyre feljebb éreztem magamat. Végére már hiába így maradtam, mégiscsak pozitívan éltem meg ezt az egészet, hogy nem ugyanott vagyok, mint ahol a legelején voltam.
1: A család is tudott alkalmazkodni ehhez, vagy pedig nekik azért küzdelmesebb volt?
2: Persze, megnyugodtak, meg békességet lehetek belőle, bár én azt vallom, hogy én szerintem a családnak sokkal nehezebb dolga van egy ilyen traumán átesés után, mert ők még most is biztos vagyok benne, hogy 13 év után is rám néznek, akkor ők sajnálatot éreznek. Én ugyanazt a sajnálatot már nem érzem az elbukott életemmel kapcsolatban.
1: Elbukott? Ez az élet?
2: Az az élet meghalt, egy másik elkezdődött, most az lezárult, így élek, ebbe a kaszniba kell éljek. Az a legfontosabb, hogy ebből hozzam ki a legtöbbet, a legjobbat, illetve hát most már azon vagyok, hogy ne csak én, hanem másoknak is tudjak ebbe segíteni, hogy ők is hozzák ki magukból a legjobbat.
1: Mikor jött el az a pont, amikor önmagára talált ebben az új életben?
2: 4-5 évvel ezelőtt éreztem azt, illetve az első révészképzés az 2018-ban volt. Szívem szerint már akkor is elvégeztem volna, és mentem volna, de még a körülményeim azok nem voltak megfelelőek hozzá, és most tavaly év elején indult el ez a révészképzés, amit elvégeztem, az volt a Soter Rehab Klinikának a korai gerincfelő sérültek osztályán járok, a tényleg egy-két hónapja átesett betegek embereken segíteni, beszélgetni velük, aztán majd szép lassan meg fogják érteni belőlem példát, mert itt látják, hogy nincsenek annyira vége.
1: Mi a legnagyobb kihívás ezeknél az embereknél, amikor találkozik velük?
2: Az első találkozás az, mátrább odagurulok az ágyukhoz, elkezdek velük egy kicsit beszélgetni, megérdeklődöm, hogy mi történt, hogy történt. Természetesen mindegyik tudja, legalábbis 80%-a tudja ugyanúgy, mint én is annak. Ő föl fog épülni, és akkor majd minden folytatódik tovább. Természetes, hogy nem vagyok illúzióromboló, illetve nem tudhatjuk, hogy ki meddig tud jutni. Én is láttam már onnan két lábon haza sétálni embert. Szóval természetesen hajtom üzemöket. Ugye a révészettel kapcsolatban én nem csak magával a klienssel, hanem magával a családdal is foglalkozok, és próbálom őket időben fölkészíteni. Ugye talán a család még jobban képes a felépülésbe hinni, mint magad az ember, aki benne van, és azért fontos, hogy amikor valaki X idő után kikerül egy kórházból, akkor azt a körülményt, ahol fogadni fogják, azokat a körülményeket, azokat idejébe kezdjék el kialakítani, mert hogyha valami után kapkodni kell, akkor az ember már hajlamos rossz döntéseket hozni.
1: Amikor kikerült a kórházból, onnantól kezdve hogyan építette az új életét?
2: Kórház után ugyanebben a rehabilitációs intézménybe kerültem, ahol most lakok. Azon egy nagyon jó srác, egy olyan négy végtag bénul srác mellé kerültem, mint én vagyok. Megfelelően elmebeteg is, ami fontos ahhoz, hogy egyébként tovább tudjunk élni ebbe az állapotba is jókedvűen mosolyogni. Körülbelül az első héten már vitt magával. Ugye a kórházba eltöltöttem másfél évet, onnan nem lehetett kijönni, csak be volt zárva a sorompó és kész. Amikor idejöttem, akkor pedig egyszer csak nyitott soromponál találtam magamat. Kimentünk az utcára, és hát szép lassan felfedeztem én is az életet.
1: Nem volt félelmetes először?
2: Félelmetes nem volt, inkább az zavart, hogy folyamatosan mindenki megbámul, mindenki utánam néz, de ez se tartott sokáig. Arra emlékszem, amikor legelőször bementem a párommal egy étterembe, akkor abban a pillanatban, hogy begurultunk, így abban maradtak az evőeszközökkel való csörömpölésen, és így megmerevedett egy, nem tudom, pár másodpercek körülöttünk a levegő.
1: Átalakultak a baráti kapcsolatai a baleset után? A régi barátokkal mi lett?
2: A régi barátoknak a 95% az lemorzsolódott mellőlem, viszont az az 5%, aki ott maradt, azokra teljes mértékben számíthatok, úgy járnak ennek mellette, mint hogyha a kezem lábaim lennének. Biztos, hogyha most kitalálnám, hogy 2 óra múlva el akarok menni valahova, és valaki kísérjen el, 100%, hogy maximum a harmadik telefonhívással lenne valaki mellettem, aki aztán, hogy gyerezolni menjünk. Együtt járunk ki szórakozni, Fradi meccsekre, magyar válogatott mérkőzésekre, koncertekre.
1: Mi az, ami motiválja a mai napig?
2: Megint csak a családom, illetve a párom próbálok olyan életet élni, hogy ők mindig büszkék lehessenek rám, és örömmel gondolhassanak arra, hogy azért igen, akármilyen körülmények között is kell tengessem a napjaimat, de az büszkeséggel töltse el őket. Minden egyes napnak van értéke, minden egyes napon lehet találni valami pozitív dolgot, aminek örülni lehet, illetve minden egyes napon tudunk találkozni olyan emberrel, akinek képesek vagyunk segítséget nyújtani. Értem ezt a segítséget azzal, hogy egy 5 percet beszélgetni vele, mert az esik neki jól, vagy valamit, akár kézzelfogható dolgot hozzátenni az ő életéhez, amivel az ő számára is örömet tudunk szerezni.

0: Október 4-e nem csak az állatok világnapja, hanem Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének az emléknapja is. Ha van lehetőség, mindenkinek javaslom, látogasson el egyszer Umbriába, a Basilica di San Francescót és a Szent Ferenc erdejét megnézni a több száz gyönyörű olajfával. De most keressünk közelebbi helyszínt, látogassuk meg az állatszerető Nagy Lászlót és családját Eger melletti tanyájukon. Ők ugyanis minden állatok világnapján úgy ünnepelnek, hogy bemutatják a tanyán zajló életet óvodás, kisiskolás csoportoknak. A családot Pilisi Csenge kereste fel.
1: Menj alta az orrod?
2: Menj. Így hagyja, hogy az öletbe vegyed?
3: Igen.
2: Jaj, nagyon kis érdeklődő.
3: Ő milyen idős?
2: Egy hetes körül van.
3: Igen.
2: Jól tudom, hogy itt segítesz apáéknak?
3: Én mindig segítek. Ezt a hodályt kitrágyáztam egyedül papával. Jövünk szoptatni a barikat, hogy anyukája nem szereti, hogy életbe maradjon, és akkor minden ilyesmit csinálunk együtt mindig.
2: És ez hogy néz ki, hogy akkor a tanulás mellett, ugye most hetedikes vagy, segítesz minden nap?
3: Igen, minden. Megtanulok, vagy tanulás előtt jövök le.
2: És melyik a jobb? Tanulni, vagy így eljárni külön órára, mondjuk zongorázni, vagy itt segíteni?
3: Itt segíteni, ez jobb. Megnyugtatnak, és szelidek nagyon. Nekem is vannak olyan barjaim, akik elordítom magam a tanya közepén, és így odaszalad hozzám.
2: Ennyire természetes, hogy a fiát is befogják a gazdálkodásban mindennapi munkába?
4: Természetesen, hát ez egy családi gazdaság. Itt mindenkinek a tudása szerint ki kell venni a részét, meg ami rájut. Kisfiú nagyon jól traktorozik, és hát a kitrágyázásnál úgy volt, hogy én voltam a gyalogmunkás, ő meg a traktoros, úgy rendkívül jó érzéke van hozzá.
2: Hogy bírnak el ennyi állattal? Én nem tudom, ha most itt körbenézünk, hány jó meg birka van?
4: Általában olyan 250-300 között van az anyalétszámunk. A juhok az a fő tevékenységünk, védett fajtát, magyar merinót tenyésztünk, de amikor ugye bárány van, akkor felmegy akár 500-ra is, mert már most is olyan 150-160 körül van bárányunk, és még lesz közel 200 bárányunk, azzal együtt ugye már 500-nál vagyunk, és akkor van mit csinálni, hát hogy bírunk el, egyre nehezebben. De még elbírunk, majd ha már nagyon nem bírunk, akkor abba hagyjuk, mert azért ez sok így. Meg van apró jószágunk, kacsa, liba, csirke, sertés, tehát mint egy családi gazdaságban mi próbálunk mindent megtermelni magunknak, nem a boltra hagyatkozni. Tehát nincs alkalmazott az állattenyésztésben. Nem lehet embert kapni, és bármennyi pénzt fizetsz neki, nincs szakértelmük. Szombat, vasárnap szabadok akarnak lenni, az állattenyésztés nem ilyen. Se húsvét, se vasárnap, se ünnep, semmi. Tehát ehhez olyan elhivatottság kell, hogy az már a mai emberekbe, a fiatalokba egyáltalán nincs.
2: Mióta foglalkoznak állattenyésztéssel?
4: Ez egy mesébe illő történet lenne az egész, mert ugye azt mondom, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egy Sárospatak melletti kis faluban egy gyermek megszületett 56-ban, amivel édesanyámék akkor építették a házat. Nem volt még kész a ház, de akkor még az emberek az istálót előbbre tartották. Engem a jászolyba tettek. Na, attól kezdve én azt mondhatom, hogy én 3 éves koromban már vezettem ki az ibolyatehenünket, akkor elestem a küszöbbe, az ibolyatehén megdöldösött, megnyalt, és felállított. Egész gyerekkorom óta mindig ezt csináltam. De utána kitanultam, úgymond tanult és született állattenyésztőnek tartanám magam. Magával a juh és a kecske tenyésztéssel azért az 1990-es évektől foglalkozunk nagyon komolyan, tehát a juhtenyészetünk is igen magas szintű, de egy 200 darab olyan védett állatot tartunk, ami hát nem ritkaság, mert van, csak védetté van nyilvánítva.
2: És hogy tudják ennyire rendben tartani ezt a hatalmas területet?
3: Az elhivatottság mellé még hozzátenném azt, hogy ezt igazából szeretetből vagy szerelemből lehet csinálni, mert mint ahogy a férjem is mondta, ez mindennapos elfoglaltság, egy év 365 napjából 0-24-ben mi dolgozunk. Mivel ezt a szívünkön viseljük, ez az életünk, hát így lehet rendben tartani, meg velük foglalkozni, és mind a hárman ebbe vagyunk bele szövetkezve, hogy mi ezt így tudjuk csinálni, és egymást kiegészítve, kisegítve, együtt dolgozva, tulajdonképpen jókedvűen, és nem munkának fogjuk mi ezt föl, hanem az életünk.
2: Hogy cseppent bele ebbe a gazdaságba?
3: Én egri gyerek vagyok, nekem ez nem adódott egyértelműen, hogy nekem ez lesz az utam, de mint az előbb mondtam, ugye ez szeretett szerelem, és valahonnan ez nekem mégiscsak jött, hogy nekem ez az utam, és ebbe bele kell állni. Úgy érzem, hogy ezt jól is tettem, nyilván a család, a szüleim nem így gondolkodtak, vagy gondolkodtak, gondolkodnak a mai napig sem erről, de az embernek hoznia kell egy döntést. Tényleg belecsöppentem, igen.
2: És akkor bele lehet ebbe tanulni?
3: Bele lehet tanulni, meg azért a férjem hatalmas tudással rendelkezik, és arra csak figyelni kell, és akkor az ember ezt rögtön tudja.
2: A fián kívül van kinek továbbadni? Mert hogy azért ez egy olyan kerek életút, amit példaként is meg lehet mutatni másoknak.
4: Szerintem nincs. Nem tudom, ő mennyire fog beleállni, most szereti. Ez nagyon nagy elfoglaltság. Nagyon nagy elhivatottság kell hozzá. Nem igazán látom. Tulajdonképpen az állattenyésztés is leépülőben van. Azok az állat létszámok valamikor 3 millió jó, most 700 ezer. Valamikor 800 ezer, 1 millió tehén, most 200 ezer. Sertés 10 millió, jelenleg 2 millió. Tehát olyan mértékű csökkenés tapasztalható az állattenyésztésbe, hogy én nem látok ennek olyan borzasztó nagy jövőjét.
2: Na, de akkor így a szakmájának az utolsó mohikánja, nem?
4: Nincs képzés, ami állattenyésztőt, juhászt képezne. Szorgalmazzuk évek óta, nincs szakiskola, nincs jelentkező.
1: Most simogattad a nyuszit? És milyen? Finom, puha? Nem félsz tőle?
5: Nem.
1: Neked van otthon valamilyen állatod?
5: Nem.
1: De szeretnél, ugye? Miért szeretnél?
5: Hát, cicát, vagy kutyát.
2: Ma is voltak, holnap is jönnek, óvodás iskolás csoportokat is fogadnak. Bemutatják nekik, hogy hogyan nevelik az állatokat?
4: Két fontos ünnepünk van. Ugye szeptember 29-e, Szent Mihály nap, a behajtás ünnepe. 2020 óta a magyar kormány ezt ünneppé nyilvánította. A másik Assisi Szent Ferenc halálának emlékére 1931 óta ünneplik az állatok világnapját, akiről azt beszélték, ugye, hogy az állatok nyelvén tudott. Hát már ő akkor felhívta a figyelmet az állat és az ember együtt élésére, ezért alkalmanként mi, ha igény van rá, óvodákat kiszoktunk hívni, illetve ők bejelentkeznek, akkor mi szívesen látjuk őket. Ma is volt kettő csoport, holnap is jön kettő csoport, és a gyerekek valami fantasztikus nagy szeretettel és álmélkodásra nézik a tojást, a tyúkot, a malackákat, a kisbárányt, hát csillog a szemük, bálára tudnak mászni, traktorba tudnak ülni, bárány cumisztattak, simogattak, és hát nagyon nagy élményekkel mentek haza.

0: és ha néhány perce az állatok védőszentjeként is ismert Assisi Szent Ferencet említettem, íme egy sor az egyik imájából, ami éppen az állatokról, az állatokért, az élővilágért szólt. Könyörgünk, légy velük irgalmas, a velük foglalkozóknak pedig adj együttérző szívet, gyengéd kezet és kedves szavakat. A mai világnap alapelve, hogy az állatok segítőtársként és barátként boldogabbá teszik az életünket, és a házi kedvencek értő és szerető gazdáknál családtaggá is válhatnak. Benkő Andrea összeállításában Bodonyi Dániel, Ferenci Eleonóra és Ferenci Nagy Levente mesél arról, mit jelent az életében az állatok jelenléte.
1: Amit egy állatka szeretetben tud nekünk adni, azt a végtelen, özvetlen szeretetet, azt az ember nem tudja megadni, vagy csak nagyon ritkán. Iszonyat magasra teszik a lécet. Amint elveszíti az első állatát az ember az életébe, akkor jön rá igazán, hogy sokkal több volt, mint egy családtag. Szerintem az állatok olyan angyalok, akiket azért küldtek a földre, hogy az életünk egy bizonyos szakaszában segítsenek nekünk. Új utat mutassanak. Mindegyiktől tanultam már valamit. Ott volt például Maszat Cica, akinek iszonyat nagy érzelmi intelligenciája volt, oda ment az emberhez, hogyha sírt. Előre érezte, hogyha valami baj van. Garfield Cica, aki megtanulta, hogyan kell az angol WC-t használni. És miután végzett a dolgával, letépte a WC-papírt, betette az alomba, majd felment az angol WC-re és lehúzta, mert megtanulta az embertől. Kála Cica, a legnagyobb túlélő volt. Körülbelül 17 évet élt, 2 foga és 3 lába volt, de így is vadászta az egeret, így is rohant fáról fára, és soha nem adta fel, hogyha a legnagyobb betegségben volt is, ő akkor is küzdött az életért. Egyetlen egy műtétnél sem adta fel. Akkor ott van a mi kutya, akit most veszítettünk el nemrégiben. Az elfogadás földi helytartója volt. Hiába nyúzta a legkisebb gyerek, ő akkor is hagyta magát, és tisztelte az embert. Bölcs volt, és megfontolt, és a leghűségesebb társ, aki egy ember mellett lehet. Volt egyszer egy cicánk madzag, aki a bátorság jelképe, aki felpofozta a kutyát, hogyha éppen a másik cicát bántani akarta, majd fogta és játékból beledugta a fejét a kutya szájába. Számára egyszerűen nem létezett lehetetlen. Volt is egy ilyen családi mondásunk, légy madzag, hogyha valakit bátorítani akartunk valamire.
2: Az előbb elcsattant egy puszi, gondolná az ember, hogy egy cicának a fején, vagy egy kutyusnak, de nem. Egy nimfa papagájunk van, aki olyan, mintha az egyik családtagunk lenne. Van ugyan neki egy kis ketrece, de ő kincsétágat. Igen, hát köztünk tölti azt az időt, amíg itthon vagyunk, és biztonságban kint lehet. Tudom róla, hogy ő egy rajban élő állat, tehát nekünk úgy kell kicsit viselkednünk, mint a raj, aki körülveszi. Megfigyeltem, hogy ő akkor mer enni, akkor mer tollászkodni, hogyha hallja a hangunkat, ha itt vagyunk körülötte, hogyha nem vagyunk itt, akkor gubbaszt. Hát van, amikor sajnos ezt televízióval tudom megoldani, hogy legyen meg ez a duruzsolás, amit igényel, de ha itt vagyunk, akkor a vállunkon ül, ott szeret tollászkodni, vagy hozzánk bújik. Nekünk kell ugye megoldani azt, hogy a fején a tokokat kibontsuk, amit ugye egymásnak tesznek meg a madarak, ezzel a szeretetet, meg a gondoskodást kifejezve. Jön is, és tuszkolja a kezemet, tuszkolja az arcomat, kis fejével, és mutatja, hogy szeretné, hogy bontogassuk, és szeretetteljes gesztusokkal viszonozza ő is ezt.
3: Mit jelent az önök életében az, hogy van ő?
2: Valóban azt jelenti, mintha lenne még egy gyerek a családban, meg egy folyamatos felelősségérzetet ad, de tényleg annyi örömet ad, mintha egy gyerek lenne.
4: Boldogság lenne a legkifejezőbb szó. Mindig lehet rajta mosolyogni. Sajnos a hullámos papagájunk elpusztult, ő volt talán eddig a legközelebb a szívemhez. Ő még a kosárlabdámmal is játszott, az, amit vele átéltünk. Az valami hihetetlen volt.
3: Egy ilyen kis állat mit tanít arról, hogy milyen is ez a világ?
4: Hát talán amit az első papagájomnál felfedeztem, az az életnek a fontossága. Csak 4 évet élt. Nagyon megtanultam értékelni minden pillanatát, akár csak a családommal töltött időnek. Valamilyen szinten egy kicsit az odafigyelésem mindenfele is, de főleg iránta ez változott. Sokkal felelősségtudatosabb lett.
2: Kölcsönösen hatunk egymásra ezekkel a kis állatokkal, akikkel együtt élünk. Annyi mindent tanítunk egymás. Általában ugye beszélni tanítják a papagájokat. Nagyon szeretnek fütyülni. És egy olyan fütyjelet találtunk ki, ami összeköt bennünket, ugye, mint egy raj. Ezt azért tartom fontosnak, hogy az embernek valahogy ebbe az irányba kéne elmenni, hogy nekünk alkalmazkodni az ő igényeikhez, és nem őket formálni a mi képünkre. Ugyanakkor ebbe belecsempésztük a mi kultúránkat is, ugyanis a kiséi zenét tanítottuk meg neki fütyülni, amit folyamatosan gyakorol és tökéletesít.
3: Meg lehet őt kérni, hogy most fütyüljön?

0: Az 1848-49-es szabadságharc mártír honvédtábornoka Lenkei János nevét ma is sok intézmény viseli, egri szülőházát múzeumnak rendezték be. A világ számos táján élő leszármazottai sok év után találtak egymásra, hogy család egyesítéssel tartsák életben a sokoldalú katona és hazafi emlékét. Az ezredfordulón Lenkei születésének 200. évfordulóján emlékbélyeget adtak ki, majd megalakították a Lenkei Társaság Kulturális Örökség Egyesületet, és minden év október 6-án Egerben és Aradon találkoznak. A történelmi családi örökségről Pilisi Csenge kérdezett.
1: Péter, mikor tudta meg, hogy ilyen történelmi család sarja?
2: Hát gyerekkorunkban ez a család témája volt. Sokat kirándultunk a szüleimmel, mentünk történelmi helyekre, mindenféle érdekes helyekre, amik valamilyen módon köthetőek voltak akár hozzánk, akár csak a magyar történelemnek fontosabb területét, és valahogy úgy belénk ívódott az, hogy tudtuk, hogy kik vagyunk. Aztán valamikor olyan 16 éves korom táján támadt az ötletem, hogy milyen jó lenne egyszer ennek a dolognak utána menni, és tudtam, hogy vannak lenkei leszármazottak, a Lenkei Jánosnak, a bátyja Károlynak a leszármazottak, valahol Budapesten, és egyszer teljesen véletlenül egy utazási irodába tévedtem be, és amikor felvették az adataimat, akkor kiderült, hogy az a hölgy, aki a pult másik oldalán ül, ő egy lenkei leszármazott, mégpedig Lenkei Károly leszármazottja. Édesapám adta az ötletet, hogy adjunk ennek egy formát, és legyen egy egyesület, felcsapva a telefonkönyvet, elkezdtem felkeresni a lenkeieket egyenként, egyiket a másik után. Olyan volt, mintha régi ismerősökkel kezdtem volna beszélgetni, és aztán létrehoztuk a családi egyesületet, a Lenkei János hagyat a 48-as hagyományoknak ápolását, az Egerhez köthető 48-asoknak, Nézicsnek, Lenkeinek, a hagyatékának a kezelését, illetve valamilyen módon megismertetni őket, újra leporolni ezeket a neveket, és újra felszínre hozni, hogy nagyobb ismertségnek örvendjenek, ha nem is akkorának, mint a maguk korában, mert akkor ezeket a neveket, ha bárki kimondta, az olyan volt, mintha most sorolnánk az aranycsapat neveit, tehát mindenki betéve tudta.
1: Kutatták a családfát, könyvtárba, levéltárba jártak.
2: Családi emlékezet nagyon nincs. A Lenkei Károly féle vonalon, ugye, aki Jánosnak a bátyja volt, az ő családjában felelhetőek régi emlékek, régi levelezések, de mivel János ugye utódok nélkül unyt el, az ő vonalán ilyet nem lelünk fel. Ugyanakkor pontosan azért, amit az előbb mondtam, hogy jelentős személyiség volt ő a maga korában, ugye Kossuth avatt tábornokká, és a 13 aradi vértanúval együtt volt a aradi börtönben. Pontosan ezért viszonylag nagy az ő irodalma, és azokat a családban korábban maguk szakállal elkezdett családfakutatásokat, ezeket összegerebíze nagyjából valami rendszerbe állítva. Édesapámmal, mikor még gyerek voltam, akkor elmentünk a Szuhafői templomba, a Zádor falusi templomba, ott kikértük az egyházi anyakönyveket. Aztán, amikor a Google és egyáltalán az internet lehetővé tette ezeknek az anyagoknak a rendszerezését, akkor eljutottunk egészen olyan információkig, hogy az annak idején az Egyesült Államokba kivándorolt lenkeiek melyik hajón és milyen körülmények között érkeztek meg, és nagyon kedves szlovákiai magyarok és szlovákiai szlovákok is segítettek abban, hogy egy-egy családi kirándulás alkalmával, amikor például a mai Szlovákiában találtuk Sajó Lenkén emléktáblát helyeztünk el, hogy ez ne csak egy emléktábla elhelyezés legyen, hanem egy család egyesítő program is, ha így tetszik. Sokkal jobban tudjuk értékelni azt, hogy kik vagyunk, látva ezeknek a építőkockáknak a mára nagyjából kialakult egységét, mint akár 10 évvel ezelőtt is, amikor csak a hit volt meg.
1: Fia Máté, mit tud erről a történelmi háttérről?
3: Nálunk is az asztalnál otthon, akár vasárnapi ebédek alkalmával gyakran előkerül a téma. Egy nagyon nagy család, így egészen kiskorom óta nagyon büszke vagyok rá, hogy a tagja lehetek.
1: Máshogy nézi a 48-as eseményeket, amit tanulnak az iskolában, amióta tudja, hogy Lenkei leszármazott?
3: Igen, mindenképpen jobban odafigyelek rá, hiszen látom, hogy a történelemnek ebben a kis, de igen fontos szegletében a családomnak fontos része van. Minden alkalommal, amikor az eredeti vértanúkról esik szó, nekem eszembe jut, és hogyha alkalmam nyílik rá, akkor az osztálytársaimnak is elmondom.
0: Péter másik fia Miklós is beleszületett a családfakutatásba, és 17 évesen büszke a Lenkei névre.
4: Igazából elég hamar rájöttem, hogy különleges nevünk van 48-as események kapcsán. Elég izgalmas, hogy a törikönyvben, meg regényekben, vagy akár múzeumokban is a megemlékezéseken a saját nevünket hallhatjuk. Együtt említve a korabeli Magyarország nagyjából igazából akár Kossuth-tal, de mert is, ahogy akár Görgeivel, és tényleg ez nagy dolog, hogy Lenkei János honvédtábornok és bátyja Károly, hogy kitek volt kortársa, levelezőtársa és raktársa is a szabadságharcban, ez nagy büszkeség számunkra.
1: Mesél esetleg az osztályban is, vagy történelem órán erről, az indítatásról, vagy kötődésről? Osztálytársak esetleg kérdezik, hogy milyen ezt megélni?
4: Felszokott merülni a téma, főleg töri órákon. Hát szívesen mondok egy-két történetet a két Lenkei életéből, akár megpróbáltatásokról, vagy hősítettekről, ami nincs feltétlenül benne a tankönyvekben. Általános iskolában édesapám is volt ilyen rendhagyó töri órán, és jó tudni, hogy van közöm hozzá, még ha ennyi időtávlatából is most éppen aratra készül a nagy család koszorúzni, 30-an megyünk több napra, erről is biztos be fogok számolni jövő héten.
2: Jánosról tudjuk, hogy ha jól emlékszem, 4-5 éves korában kerül le otthonról, és 6-7 éves korában kerül be egy olyan katonai intézménybe, ahol aztán az akkori Habsburg-birodalom regulái alapján nő fel a sors fintorra, ugye, hogy Lenkei Jánosnak jelentős érdemei voltak Lengyelországból, ahol állomásozott, és annak ugye először hazahozta a külhomban lévő magyar katonákat. Azt is tudjuk, hogy amikor Jánossal elbánt az élet, és az aradi várbörtönben egy évvel később, mint ahogy az aradiakat kivégezték, ő is átadta a lelkét az Istennek.
1: Szerte a világban vannak lenkeiek. Ezt mondjuk egy fiatal ember, aki előtt most már nyitott a világ, ezt hogy érzi át, hogy most tulajdonképpen újra egyesült a lenkei család?
3: Nagy lehetőség, hogy a világ minden pontján találkozhatok családtagokkal, akárhova megyek szétnézni, világot látni. Mindig van ott egy segítőkéz. Van egy Facebook csoportunk, ahol családunkkal kapcsolatos általános mindennapos híreket közlünk egymással, így szoktunk időnként beszélgetni, mindenféle információkat megosztani.
2: Össze kell tartani, programokat szervezünk és össze-össze járogatunk. Annak idején bejártuk Lenkei János útját, amikor a századával ugye hazatért Mariampolból Magyarországra, ez egy buszos, nagyon jól sikerült kirándulás volt. Aztán voltunk a komáromi erődben, aminek Lenkei János tudjuk, hogy a rövid időre is, de kapitánya volt Gulyon Richárddal. Volt kettőjük között egy verseny, aki hamarabb beérő lesz a várkapitány is. Lenkei János ért be először a várba. Készülünk a tavaszi hadjárat helyszíneit meglátogatni, hiszen azok jelentős 48-as pontok az életben. Voltunk Aradon, együtt koszorúztunk a helyi nem magyarsággal és a magyar állam képviselőivel. Egy családot ez roppant mód összehoz.
1: Ez ritka, hogy ekkora család újra egymásra találjon.
2: Igen, azt hiszem, hogy ritka dolog. Akármerre megyünk, legyen az az Egri Városháza, vagy legyen az a Budapesti Hadtörténeti Múzeum, vagy legyen egy étterem, ahova egy családi ebédet szervezünk. Mindenhol meglepődnek, és olyan örömmel nyugtázzák, hogy van még ilyen az országban, illetve hogy van egy ilyen fajta kezdeményezés. Ebből én azt szűröm le, hogy egy ritka dolog, de szerintem azért egyre inkább az emberek merik felfedezni azt, hogy honnan jönnek és merre tartanak. Az ember nyilván büszke arra, hogy vannak olyan elei, akiket akár a mai napig is egy jelentős eseményhez, 48-49-hez köthetünk, de a mai ember számára is megkérdőjelezhetetlenül egy igazodási pont, és hogyha nekünk ehhez az igazodási ponthoz valami fajta közünk van, akkor ez büszkeséggel tölt el.

0: Elsőre talán furcsa lesz majd a megszólításhoz szavakat keresgélni a fiatal nőnek, aki különös rokonságra tett szert, amikor egy családfakutatáshoz kezdte gyűjtögetni az otthoni papírokat. Az eredeti cél az volt, hogy őseit jobban megismerje, de közben Szendrei Júlia neve is előkerült. Sőt, mondhatjuk, az ablakon és az ajtón is a történelem kopogtatott. Rónai Dorottya és családjának nem mindennapi története következik, akihez Barta Bernadett látogatott el.
1: Előttünk az asztalon rengeteg fénykép, különböző füzetek, régebbi típusú boríték, amire Rónai Endre neve van ráírva. Ő volt ennek a levélnek a címzettje, Rónai Dorottya. Kezdett el egy családfakutatást, mert hogy volt itthon rengeteg dokumentum, és akkor ezeket szerette volna önmaga feldolgozni?
2: A nagyapám után kezdtünk el kutatni családilag első körben, aztán később csatlakoztak hozzánk többen.
1: Nemes Gábor családfakutató személye az, aki leginkább ugye kiveszi az oroszlán részét ennek a munkának, ha jól mondom. Ön előtt most egy laptop található, mert hogy egy nagyon különleges dologra lett figyelmes itt a családfakutatáskor. Szendrei Júlia neve előkerült egyszer csak a történetben.
3: Dorottya kapcsán ugye előkerült ugye Szendrei Júlia neve, mert oldalági rokonsága révén beléptek anyai ágán belüli ugye a Bató család révén, mivel hogy illanat?
1: Ugye már modern eszközökkel szinte minden, ami így hagyományosan előttünk van, azt egyből viszi is fel saját magának. Dokumentumba, egy weboldalra mire?
3: Elsősorban ugye weboldalakon is megtalálhatóak ezek a család fák, számítógépes programokkal is megvannak nálam is ezek eddig összeállított családfák. Dorottya Bató család révén áll távoli rokonságban, ugye Szendrei leszármazottakkal. Szendrei Júliának az édesapját Szendrei Ignácnak hívták, és az ő húga Szendrei Franciska Lukrécia férjhez ment Sismis Mihályhoz. Az ő egyik lányukat, ugye Sismis Franciskát pedig Bató Ignác József Miksa vette feleségül, és az ő leszármazottaik, ugye, azok Dorottyának a rokonai már, és ugye így került ugye a képbe ez a szál.
1: Mit szólt Dorottya ahhoz, amikor megtudta ezt a tényt, hogy valóban Szendrei Júliáékhoz köthető a család, ha nem is szorosan, de távoli rokonságban állnak akkor?
2: Nagyapánk előszeretettel hangoztatta mindig. Jól ismerték Júliát. Ez ilyen benfeltes infó volt mindig. Édesanyánk is gyakran mondta.
1: Komolyan tudták venni, vagy inkább így legyintettek, hogy jó, hát akkor a nagypapa ki tudja, hogy igaz-e vagy sem.
2: Persze, nyilván ez már történelem. Nagyapában mindig volt egy fekete humor, de maximálisan az igazat mondta.
1: És mit lehet kezdeni egy ilyen ténnyel, hogyha kiderül, hogy valóban a nagyapja igazat mondott, bizonyosságot van a családfám, hiszen ugye levezethető, hogy valóban van rokonság a Szendrei családdal.
2: Fel kell hozzá nőni, szerintem minden fajta értelemben. Szellemi vezető az mindenképpen igaznak kell, hogy láttassa magát, és hát ez azért kemény feladat emberek ért felelősséget vállalni, és ezt csak úgy tudod megtenni, hogyha te magadért is felelősséget vállalsz. És akkor hozzájön egy ilyen információ. Nem mondom, hogy tettek az asztalra dolgokat, amiket hát igyekszünk a családdal, a testvéremmel megugrani.
1: Mit lehet tudni a Szendrei családról? Mert hogy amikor rájött erre az információra, hogy ugye van rokonság, akkor én úgy gondolom, hogy a Szendrei család történetébe is talán jobban beleásta magát a családfakutató, mert hogy ilyenkor általában én azt szoktam tapasztalni, hogy egy családfakutató egy információt megtud, és gyakorlatilag az eredeti kutatás az szétágazik, és akkor ebből még több munka lesz. Jól sejtem?
3: Igen, de most ugye a Szendrei család, illetve a Petőfi családnak a története elég jól dokumentált. Petőfi Sándornak az élete is részletességig menően nagyon jól dokumentált, és ezt nagyon jól ismerjük. A Szendrei család története viszonylag kevésbé ismert már, ami így az eredetüket illeti. Ugye inkább Júliára fókuszál, ugye, illetve az édesapjára, Szendrei Ignácra fókuszál ugye a történeti emlékezet, illetve még ugye a kutatások is. Maga a családfa egyébként az interneten már elérhető több honlapon is, családfakutató honlapokon.
1: És ezek pontosak?
3: Nagy részt pontosak. Előfordulhatnak persze, mi vagy több ember állítja ezeket a családfákat össze, tehát nem csak a Szendrei családfát, hanem több minden más egyéb családfákat is. Nyilvánvalóan pontatlanságok, ilyen apróságok előfordulhatnak rajta, de ezeket utólag lehet pontosítani, tehát van erre lehetőség. Igazából nekem csak annyi teendőm volt, hogy amit ugye eddig összeállított több kutató ugye a Szendrei családdal kapcsolatban, én ezeket az adatokat leellenőriztem, és amit pontosítani tudtam, azt pontosítottam, illetve még újdonságot tudtam hozzátenni, ugye azt megtettem.
1: Van-e olyan információ, ami most új?
3: Igen, sikerült találnom egy újabb információt. Fontos adalék a Szendrei család felemelkedése szempontjából. Szendrei Júlia nagyapja, Szendrei József jól házasodott.
1: Ezt lehetett valahol látni?
3: Igen, egy anyakönyvben fedeztem fel. Ugye második felesége, ugye Mohácsi Mária, nemesi származású volt, és édesanyja egy jómódú német család leszármazottja volt. Úgy hívták Korher Anna Mária.
1: Említette is, hogy fel kell nőni ehhez a feladathoz, hogy ugye valaki akár be tudja ezt az információt fogadni, no, de mennyire ismeri mondjuk Szendrei Júliának költői munkásságát, mert manapság már egyre többet beszélünk róla is, mint költőnőről.
2: Még át kell nézni, az biztos. Van egy pár információm, a barátnőm ültetett le egy film mellé, azt néztük meg együtt, ott nagyon jól esett, ahogy megvoltak ők jelenítve. Tehát élvezet volt megnézni, hogy milyenek lehettek.
1: Vannak manapság szendrei leszármazottak? Lehet róluk tudni?
3: Egészen biztosan vannak, tehát nem csak anyai ágról, hanem apai ágról is.
1: Lesz kapcsolatfelvétel? Tervezi, hogy esetleg kapcsolódik a családdal ennek az információnak a birtokában?
2: Mindenképpen szeretnénk bővíteni a családot. Ugye a testvéremmel ketten maradtunk így a nagy világba.
1: Hogyan fognak majd odaállni a szendreiék elé?
2: Én mindenképpen képeslappal próbálnám meg, amint megvan a vélhető cím. Azt szerintem elegáns, és kicsit hagyjuk a technikát, mert ha a múltban gondolkozom, akkor rengeteg, nekünk is rengeteg levelünk van, amit még nem sikerült elolvasni. Szerintem az egy nagyon elegáns gesztus, akár képeslappal felkeresni őket.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.